0: mint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Kedves gyülekezet, az elmúlt héten küldött értekezeten vettünk részt, és előtte pedig két ízben tartottunk testvéri megbeszélést itt a gyülekezetünkben. Akik emlékeztek rá, az előző megbeszélésünkön, amellett tettük le a hitünket az egész gyülekezettel együtt, hogy az Úr bármerre is, bármifelé viszi is a gyülekezetünknek az útját, az a szent elhatározásunk van, hogy a gyülekezet semmiképpen sem mehet rá erre a nézetkülönbségre, amely a gyülekezeteink között van, hanem az egymás iránti ragaszkodásunk, az egymás iránti szeretetünk töretlen, megingathatatlan kell legyen. És engem is ez a gondolat készített arra, hogy a mai igeszolgálattal elétek álljak. Nem fogok hitem szerint semmilyen egészen új dolgot mondani, bár az lenne a helyén való, hogyha az Isten szolgája út és újat hozna elő az ige tárházából. Lehet aztán, hogy lesz olyan gondolat, amely újszerűnek fog hangzani, de nagyon-nagyon régen szólít bennünket az Isten igéje arra, hogy egyé legyünk Krisztusban, és egyé legyünk a mennyei atyában. Rendkívül nagy szükségünk van rá, már csak azért is, mert az Isten gyermekeinek az életében és az Isten művének az életében mindig akkor történtek hatalmas dolgok, amikor az ő gyermekei, akik korábban nézetkülönbségekben vagy személyes ellentétekben vesztegeltek, végre félre tudták tenni az egymással szembeni nehézségeiket, meg tudták nyitni szívüket az Isten szeretete előtt, és ezáltal megnyitották egymás felé is, és ez a megújulás, ez a felemelkedés olyan dicsőséget eredményezett, hogy például az apostoloknak az idejére az Isten az egész világra el tudta vinni az ő üzenetét, amely addig be volt zárva a zsidó nép keretei közé. Emlékezzetek rá, hogy mikor is hangzik el az Úr Jézusnak ez a kijelentés, amit olvastunk. Akik jól ismerjük a Szentírást, tudjuk, hogy ez miféle imádságban hangzik el. Úgy hívjuk ezt az imádságot, hogy az Úr Jézusnak a főpapi imádsága. Mondhatjuk talán, hogy a legfontosabb imádsága volt, amelyet az ő szolgálata idején, az ő övéi jelenlétében mondott el. Volt ennél még egy hatalmasabb horderejű, amikor a Gecsemáné kertben imádkozott, de akkor ő magáért könyörgött, azért a küzdelemért, amit az ő szeretteiért elvállalt. De emlékezzünk rá, hogy azok a tanítványok, akikkel ő együtt töltötte ezt az időt, és akiknek a füle hallatára elhangzott ez az imádság, milyen lelkületben vesztegeltek éppen. Emlékezzetek rá, hogy a tanítványok számára a legfontosabb kulcskérdés ebben az időszakban az volt, hogy ki tekinthető közülük a nagyobbnak. És olyan mérvű tragédiát hozott magával ez a lelkületük, hogy képtelenek voltak arra, hogy odafigyeljenek a világmindenség leghatalmasabb eseményeire. Megakadályozta a tanítványokat abban, hogy részvéttel vegyenek részt az Úrnak a szenvedéseiben, még a legbelső tanítványi kört, a három belső tanítványt, Pétert, Jánost és Jakabot is elnyomta az álom, és amikor Krisztussal együtt kellett volna küzdjenek, cserben hagyták őt, és az Úr egyedül kellett tapossa azt a sajtót, amiről a Szentírás már előzőleg is szólt. De hogy ne maradjunk ezeknél az elkeserítő és elszomorító gondolatoknál, ugyanezek az emberek testvéreim hány nap múlva jutottak el az Isten kegyelméből egy csodálatos egységre? Mennyi idővel követi a pünkösd az Úr halálának az évfordulóját, az ünnepét? Én 50 napra emlékszem, ugye? Az Úr 40 napig volt a tanítványokkal, majd 10 nap múltán jött a pünköst. Milyen dátumot írunk ma? Február 5-öt, ha jól emlékszem. 4 van. Akkor 4-et. Bocsássatok meg. Ha hozzá számítunk ehhez a naphoz, 50 napot, akkor nagyjából úgy március 23, 22, 24-e környékére jutunk. Testvéreim, az Úr hatalmas dolgokat, hatalmas csodás dolgokat tud végrehajtani az ő gyermekeivel, azokkal a gyermekeivel, akik hajlandóak Krisztussal úgy találkozni, úgy megszentelődni az igazságban, hogy egymás iránt minden nehézséget, minden szívfájdalmat, minden nézeteltést félretesznek, és készek arra, hogy mindent lerendezve egymással megfogják az Isten kezét. Hiszitek-e, hogy Isten ezt az ajándékot készíti elő az ő gyermekei számára? Elképzelhetőnek látjuk-e azt, hogy hamarosan az Isten népére vár nem a korai, hanem miféle eső? Ugye mennyire tudjuk? Milyen eső várható? Melyik eső volt a nagyobb? Melyik eső volt a hatalmasabb az Ószövetségben? A késői eső. Az volt az, ami beérlelte végül a vetéseket. Kedves gyülekezet, lehetetlenség, hogyha egymás szívéhez nem találunk utat, akkor ez az eső megnyugodhasson rajtunk. Márpedig az Isten igéje azt ígéri az ő népének, hogy ez be fog következni. Volt valami az Isten igéjében, amely nem valósult meg? Ez profécia, ez jövendőlés. Az apostol Jelenések könyvében mindig úgy szól, hogy láttam, hogy egy hatalmas angyal, amelynek a dicsőségétől ragyogott az egész föld, megjelent, és hatalmas szóval közvetítette az Isten utolsó üzenetét az egész világ számára. Testvéreim, nem mennyből jövő követ fogja hirdetni ezt az üzenetet, ugye tudjuk? Hanem azok az emberek, akik az Isten kezében átalakulva, az Úr tanítványaihoz hasonlóan egységben, mint egy katona csapat, megszentelődnek, és az Úr az ő lelkét kiáraszthatja rájuk, és ez a hatalmas üzenet végre befejezi az Isten művét ezen a világon. Azt olvastuk az Úr Jézusnak a főpapi imádságában, a kezdő igében, hogy szenteld meg őket a te igazságodban, a te igéd igazság. Engedjétek meg, hogy ismét emlékeztesselek arra benneteket, amit a két héttel ezelőtti testvéri megbeszélésünkön említettünk, illetve ismertettünk számotokra, ugyanis Pápán elkezdtünk egy olyan mozgalmat a pápai hallgatósággal, akik már hosszú évek óta járnak és örömest hallgatják szívük minden szeretetével az Isten igéjét, hogy szeretnénk őket fogyasztó, hallgatói csapatból egy élő, tevékenykedő, munkálkodó csapattá változtatni az Isten kegyelméből. És ennek a dolognak a megbeszélésekor úgy határoztunk, hogy a barátainkat, akik egyébként örömmel szólnak hozzá az előadásokhoz, inkább úgy hívnám a pápai alkalmakat, olyan 25-30 ember van esetenként jelen, hogy inkább bibliakörök, örömmel szólnak hozzá, azt tettük, hogy a két kis, illetve a gyülekezetet két kis csoportra osztottuk, és Jakab levelét tanulmányozzuk jelenleg ezzel a kis közösséggel, és az ige szakasznak, amelyet éppen tanulmányozás alá vonunk, az egyik részét az egyik csapat, a másik részét a másik csapat dolgozza fel, majd a barátaink közül egy valaki, aki természetesen nem kényszerítés hatására, hanem örömest vállalva ismerteti a megfigyelteket és az elmondásra méltó dolgokat a másik csapattal, és így, mint egy próféta iskolát igyekeztünk előállítani a pápai bibliakörünkből. Azt kell mondjuk nektek, hogy a testvéreinkkel, Szabó Attilával, Sós Attilával azt a megállapítást tettük, hogy a gyülekezeteink nagyon sok esetben a pápai bibliakörhöz hasonlóan fogyasztó jellegű gyülekezetek. Olyan gyülekezetek, akik örömest hallgatják az igét, nyilván azért ülünk itt, hogy halljuk az Isten igéjét, de még fontosabb lenne, hogy önálló biblia olvasásra, önálló biblia tanulmányozásra kényszerüljünk, úgymond, és ezáltal képesek lehessünk arra, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről. Nagyrészt itt olyan személyek ülnek, akik megkeresztelkedtünk, és hitet tettünk afelől, hogy igen, mi Krisztus tanítványai legyünk. Itt azt olvastuk az Úr igéjében a 18. versben, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem őket is a világra. Emlékezzetek rá, amikor Krisztus ezen a világon járt, akkor olyan életet élte, mint amit a példázatában említ, hogy gyertyát is azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék. Ez volt Krisztus életszemlélete? Hogyan szól helyesen az ige? Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék. Mi az a véka? Egy gabonatartó edényke, ami mérésre szolgált. Tehát, hogyha a gyertyát leborítjuk ezzel az edénnyel, mi lesz azzal a gyertyával? Nagyon.
1: Meggyullad a zsombor.
0: Igen, egy gyakorlati ember valószínűleg, de hogyha előbb-utóbb elfogy az oxigén, mondjuk vegyünk akkorát, hogy mondjuk egy pici gyertyácskára, egy pici mécsesről van szó, és egy viszonylag nagy zsombort teszünk, akkor talán nem gyullad meg, de ha kicsi a zsombor, biztos ez történik. Tehát baleset az 100% lesz, de a legfőbb baleset egy gyertya esetében most, amit az Úr is nekünk elénk akar állítani, miről szól? Nagyon helyesen, mintha valami fiatal embernek a hangját hallottam volna, mi történik a gyertyával? Elalszik. Miért alszik el a gyertya a zsombor alatt? Nincs levegője, elfogy a levegője, valóban. Tehát ez történik ahelyett, hogy betölteni igazán a funkcióját. Kedves gyülekezet, hiszitek-e mindnyájan, akik itt ültök és megkeresztelkedtetek, hogy az Úr úgy küldött benneteket a világra, mint ahogy az Atya Krisztust küldte a világra. Hisszük? A krisztusi élet nem olyan volt, hogy betették a véka alá, és eltakarta ezt a világosságot egy edény. Krisztus előállt az embereknek hirdetni örömest az igét, szólt a benne lévő reménységről. Amikor mi nem cselekesszük ugyanezt, akkor betöltjük-e Krisztus Urunknak az imádságában olvasható szavakat, hogy amiképpen te küldtél engem a világra, úgy vannak ezek az én embereim is erre a világra küldve. Nem töltjük be a funkciónkat, hogyha ez nem valósul meg. Itt kint délelőtt a fiatalokkal beszélgettünk arról, ugye Olá Laci testvérünk szerette volna őket is bevonni ebbe az igei felkészítő munkába, és az elmúlt héten Szabó Csongor testvérünk készült fel az igéből egy rövid gondolatsorral. Ma egy másik fiatal vállalta volna, aki sajnos nem tudott eljönni, és beszélgettünk a fiatalokkal arról, hogy hogyan tud az ember örömes bizonyságot tenni a benne lévő reménységről. Bizonyságot tud-e tenni arról, hogyha nincs meggyőződve afelől, hogy ami az igében olvasható, az igazság? Bizonyságot tud-e tenni egy ember akkor az igéről, hogyha nem ismeri azt? Hogyha nem mindennapi kenyere az élet igéje? Hogyan szól, amikor valakinek nem kenyere az ige? Azt mondja a Szentírásban egy másik helyen, Pál apostol a korintusi levélben, hogy olyan, mint a pengőért és a zengő címbalom. Nem tud emberi életeket megváltoztatni. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy magammal kapcsolatban is komoly nehézségeim támadtak, mert az Úr igéje nagyon sok helyen beszél arról, hogy milyen kell legyen az ő gyermekeinek az egysége, és mit kell eredményezzen az ő gyermekeinek egysége, és az igével való kapcsolata. És három példát találtam az igében, amelyek ezt példázzák, ezt mintázzák, ezt az igével és Krisztussal való egységet. Emlékezzetek az első ilyen példa közvetlenül ennek a fejezetnek az előzményeként a 15. fejezetben olvasható, János evangélium a 15. fejezetében, az első versekben olvasunk egy gyönyörű példát, amelyik úgy hangzik, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Emlékeztek erre a példára? Hogyan olvassuk a példában, hogy ki a szőlőtő? Már mondtam is, Jézus maga mondja, hogy én vagyok a szőlővessző, vagy a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Mi a gyümölcs, kedves gyümölcs?

0: A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Kihagytam valamelyiket? Lehet. És akkor feltehetjük a kérdést. Ha visszatérünk a mindennapi életbe, és visszatérünk a mindennapi életnek erre a gyönyörű példájára, a szőlővessző, szőlőtőke példára, akkor az életben a szőlő a gyümölcsét kinek termi?
1: Nem magának.
0: Pontosan. A szőlőnek a gyümölcstermésből, konkrétan annak a növénynek semmi haszna nincs. Testvéreim, hogyha mi Krisztussal egyek vagyunk, az Úr erre a gyümölcstermésre vár bennünket, mindnyájunkat. Szerintetek hány szőlőtőke van? Egy a hit, egy a keresztség, nincsen több szőlőtőke. Nem lehetséges az, hogy elviekben különféle módon értünk, és emiatt lélekben elszakadunk egymástól, az Úr nem tesz bennünk, vagy velünk olyat, hogy létrehoz egy alternatív szőlőtőkét annak érdekében, hogy az egymással összeférhetetlen gyülekezeti tagok az egyik innen szívja a levet, a másik pedig onnan. Ő ugyanúgy magán tart bennünket, és nagy türelemmel várja tőlünk azt, hogy milyen micsodát termünk, milyen gyümölcset termünk. Van egy nagyon érdekes példája az igének a szőlőtőke szőlőveszőről, amikor az Úr az ő eredeti szőlőjéről, Izrael szőlőjéről beszél. Emlékeztek-e, hogy az Úr milyen termést kapott attól a szőlőtőkétől? Elmondja, hogy kutatásott, kerítést emelt, megkapálta, meggondozta, erőltette, mindent megadott, és amikor várta a termést, akkor mit termett? Hogy mondja a Bibliánk? Vadat termett. Hogy mondja az Úr egy másik példában, hogy miről lehet megismerni az enyéimet? Arról, de most maradjunk a gyümölcstermésről, azt mondja, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Testvéreim, amikor megengedünk egymással szemben haragot, fájdalmat, sértődékenységet, mondjátok, ez a szelíd gyümölcshöz, vagy másfajta gyümölcshöz tartozik-e? Kimondhatjuk, hogy ezek a termések vad termések? Vadalma? Vadszőlő? Azt mondja az ige, és itt térünk vissza Jézusnak a példájához, hogy ezek szerint a krisztusi szőlőtőkének a termése viszont csak jó lehet. Hogyha valaki vadat terem, akkor azt a krisztusi szőlőtő példa szempontjából milyennek kell minősítenünk? Gyümölcstelennek. Pozitív szempontból gyümölcstelennek kell tekintenünk. Lehetséges-e, hogy ebben a helyzetben az Úr nem tud bennünket megáldani? De még mennyire? Testvéreim, el kell kezdjünk egymáshoz közeledni, és el kell kezdenünk legfőképpen Krisztushoz közeledni. Tudom, hogy nagy általánosság, de emlékszel, Vilmos, megfogalmaztuk itt is a testvéri megbeszélésünkön, hogy valóban az Istennel való kapcsolatunkat kell megerősíteni, mert az Istenhez való közeledésünk tudja csak a haragot, a nézeteltérést, a fájdalmat kiűzni, megszüntetni, eltüntetni. Gondoljátok meg, milyen lehetett az Úrnak végignézni az utolsó vacsorán, amikor ő megmosni készült mindnyájuk lábait, azt hallgatni, hogy kitekinthető közöttük a nagyobbnak. Úgy el tudom képzelni, hogy vonultak be a vacsorázó házba a tanítványok, és fennhangon azon tarzsalkodtak, hogy ki az ügyesebb, ki a képzettebb, ki a magasabb, ki tudja, milyen emberi dolgokkal foglalkoztak ők. Milyen érzés lehetett az Úrnak ez? Várta a tanítványokat, majd mikor látta, hogy senki nem hajlandó arra, hogy elvégezze a legfontosabb munkát, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, egy kendőt vévén körülkötötte magát, és kezdte mosni a tanítványok lábait.

Az Úr szeretne mindnyájunkat megmosni. Szeretne mindnyájunkat megszabadítani minden nézeteltéréstől, minden fájdalomtól. És azt szeretné, ez kifejezett óhaja és vágya, hogy megszentelődve az igazságban, mi olyan egyé legyünk, mint ahogy a tanítványok lettek pünkösd napján. A másik példa, ami ehhez kapcsolódik, az az emberi test. Gyönyörű ez a példa, és én annyira nagyon szeretem. Vannak köztünk néhányan, akik orvosnak tanulnak, vagy akik már most orvosi hivatást, vagy egészségügyi hivatást gyakorolnak, és emlékezzetek rá, Pál apostol egy egész fejezetet szentel a test egységének a korintusi levél, első levél 12. fejezetében. Emlékezzetek rá, Pál apostol azt mondja, hogy egyik tag sem mondhatja a másiknak, hogy fölösleges vagy. Ha az emberi testre néztek, nincs egyetlen porcikánk, ami fölösleges lenne. Sőt, nem egy szervünk van, amelyik abszolút több funkciós. Például itt van, amit most én is használok igen hosszasan, a szánk. Gondoljátok meg, milyen zseniális egy szerv. De létezhetne a szám mondjuk a lábam nélkül. Nem tudnám megetetni, mert nem tudnék elmenni oda, ahol megkapom az ennivalót, így van? És ugyanúgy minden szervem ilyen. Testvéreim, gondolkodtatok-e már magatok felül úgy, hogy ti a gyülekezetnek mind-mind egy-egy szerve vagytok? Emlékeztek, az előbb azt mondtam itt az Úr szavaival, így szólt az Úr, hogy azért küldtem őket erre a világra, hogy ugyanúgy töltsék be a szolgálatukat, mint én. Magyarul az evangélium hirdetés szolgálatát mindnyájukra bíztam. Az imént már beszéltünk arról, hogy aki nem cselekszi ezt a szolgálatot, aki nem teszi ezt a szolgálatot, az gyümölcstelen. Emlékezzetek rá, a gyümölcsöket mások számára adta az Úr. Mondjátok, ha egy testnek a szerveihez hasonlítanánk ezt a gyümölcstelen állapotot, milyen szerv lehetne az, milyen állapotú szerv lehetne az, amelyik nem végezné a maga feladatát? Egy olyan szerv, amelyik el van halva, amelyik nem működik. Most képzeljétek el, hogyha mondjuk nem tudnám mozgatni a kezemet. Nem működne a kezem. Mit tudnék kezdeni ezzel a kézzel? Vagy ha mondjuk elhalna a kezem, mi történne ezzel a kézzel? Mi van, amikor egy embernek elhal egy tagja? Vagy elsorvad, vagy ha olyan súlyos állapotba kerül, akkor a test mentése érdekében emlékeim szerint el kell távolítani. És van még egy döbbenetesebb dolog, ami az emberi testben van. Én azt hallottam, és így értesültem róla, hogy van egy borzasztó elváltozás az emberi testben, amikor egy szerv, egy testrész elkezd önmagáért dolgozni. Csak és kizárólag önmagáért dolgozni. Mit eredményez az a betegség az emberi szervezettel? Teljes pusztulást. Teljes pusztulásba viszi az egészet. Kedves gyülekezet, vetítsük ezt vissza a gyülekezetnek a testére. Ha vannak közöttünk olyanok, testvéreim, akár én magam is, aki nem végzi az Úr által reábizott szolgálatot, emlékezzetek rá, én az előző testvérgyűlésen hitet tettem azzal kapcsolatban, hogy mint gyülekezeti vén nem végeztem a szolgálatomat, és nem látogattalak benneteket. Én egy olyan szervként működtem közöttetek, amelyik nem végezte a feladatát. Van-e valaki közöttünk szerintetek, aki megkeresztelt tagja, vagy még nem megkeresztelt tagja a gyülekezetünknek, és nem végzi a feladatát? Milyen testbéli szervhez hasonlatos? Olyan testbéli szervhez, amely nem működik, amely nem végzi a feladatát. Egy ideig csak értéktelen, egy ideig csak szívja a többiektől az életerőt, de ez aztán átválthat egy olyan helyzetbe, hogy önzővé válik, és csak fogadja az áldást a többiektől. Kedves gyülekezet, abszurd a kép. Nem lehet ilyen szervünk a testben, amelyik nem működik. Ha csak a belső szerveinkre gondoltok, egy szív, egy máj, egy bármi, a legapróbb szervünk, ha nem működik, oda veszünk.
Testvéreim, az ige erről fogalmaz akkor, amikor Pál apostol a testhez hasonlít bennünket, nem tehetjük meg, hogy működésképtelenül munkákat nem végezve élünk ebben a gyülekezetben. Egyikünk sem teheti meg. Emlékezzetek vissza, azt mondja az első Zsoltárnak a végén az ige, hogy mi lesz azokkal, akik nem végzik a munkájukat az Isten szerint. Ugye az egész Zsoltár gyönyörűen végigvonul, hogy boldog ember az, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, arról gondolkodik éjjel és nappal. Milyen lesz az az ember? Segítsetek, folytassátok! Mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Mit csinál ez a fa? Ideje korán megadja a gyümölcsét. Ehhez képest a másik oldallal mi történik, aki nem hozza meg a gyümölcsét? Emlékeztek rá? Nem úgy a gonoszok. Tehát ennek az ellentéte. Nem úgy a gonoszok, hanem amelyet, mint szétszór a szél, mi lesz velük az igazak gyülekezetében? Hogy folytatja, hogy fejeződik be a Zsoltár? Nem állhatnak meg az ítéletben, sem az igazak gyülekezetében. Testvéreim, ez lesz belőle. Félelmetes magamnak is kimondani azt, hogy ha nem töltöm be a szolgálatomat, ha nem leszek működőképes testrésze Krisztus testének, akkor mi lesz a sorsom? Nem állhatok meg a gyülekezetben. És testvéreim, Pál apostol nem csak erről szól, hanem arról is szól, hogy ha egy tagnak fáj valami, akkor együtt szenvednek a tagok mind, hogyha egy tag örül, együtt örülnek vele a tagok mind. Ha látjuk a mellettünk ülőn testvéreim, hogy annak problémája van, és nem tölti be a Krisztusért való szolgálatát, lehetünk-e oly közömbösek egymás iránt, hogy nem szólunk és nem bátorítjuk, nem ütjük hátba barátságosan testvéri szeretettel a másikat, hogy gyere testvérem, végezzük együtt az Úr munkáját. Kedves gyülekezet, hatalmas dolog az, hogy az Isten népe között vagyunk, mert ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy egységben, szeretettel, jó lelkülettel az Istenért munkálkodjunk. És a harmadik példa, amit szeretnék említeni nektek az egységről és az Istenben való megszenteltetésről, az az épületnek a példája. Emlékezzetek rá, mit mond Isten igéje az épületről. Péter apostol ír az első levelében, és Pál apostol is ír az Efézusi levél második fejezetében, hogy mivé épüljetek a Krisztusban. Szent templommá. Ki nyugszik ez az épület? Ki a szegletkő? Jézus a szegletkő. Most felteszek nektek egy kérdést. Ha ezekkel az előző példákkal összevetjük, milyen kő lehet az, aki gyümölcstelen, milyen kő lehet az, aki nem működő szervként része a testnek? Láttatok már olyan épületet, amiből ki akartak jönni a kövek? Mondjuk egy masszív épületet. Az Úr Jézus ugye tanított például a templomról. Hol is volt szegletkő, az a kő, amit megvetettek az építők? Minek a szeglet fejévé lett? A templom épülete szeglet fejévé. Abszurd a dolog egyébként, hogyha belegondoltok, egy épületbe, hogyha beépítenek egy követ, az ott marad rendíthetetlenül, mozdíthatatlanul, és betölti a funkcióját. És azon gondolkodtam, kedves gyülekezet, hogy milyen célja is van ennek az egységnek, amit Krisztus szolgái a templomról beszélnek, hogy milyen célja van az Isten templomának, milyen célja van a gyülekezetnek, hogy mit kell betöltsön ez? Kérlek benneteket, lapozzatok velem Ésaiás próféta 58. fejezetéhez. Ésaiás próféta könyve 58. fejezetéhez. Ugyanis ahogy töprengtem ezen, ez az ige jutott eszembe, ugyanis a Zsoltárokban sokszor olvasunk arról, például Dávid esetében, hogy ő szeretett volna lakni az Úr hegyén. Vagy emlékezzetek, amikor a 23. Zsoltárban, az Úr az én pásztorom Zsoltárban szól, akkor hogyan fejezi be ezt a gyönyörű Zsoltárt? Meddig lakozik Dávid az Úr házában? Hát ott úgy fejezi be, hogy hosszú ideig. De nyilván az örökké az Isten házában lakozásról van szó. És nézzétek meg, az 58. fejezet 12. versének a végén van egy ilyen
kifejezés. Ugye Dávidról beszéltük már az imént, hogy ő ott akart lakozni az Isten házában, az Úr házában. Így szól az 58. fejezet 12. versének az utolsó három szava. Nézzétek csak meg. Azt mondja, hogy ott lakhassanak. Hogy ott lakhassanak. És elkezdtem gondolkodni, hogy mi is lehet ebben. Nézzétek meg a 12. vers egészét, miről szól. Azt mondja, és megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Akik ott voltatok a küldött gyűlésen, emlékeztek rá, hogy Horváth testvérnőnk a délutáni áhítatban ezt az igét is olvasta nekünk. Azt mondja, hogy megépítik fiaid a régi romokat, és az emberöltők alapzatait felrakod. Megnéztem egy második fordításban, vagy másik fordításban, azt mondja az emberöltők alapzatai helyett, hogy a nemzedékek által megépített épületek romjait újra felépíted. És azt mondja, hogy nevezted el romlás építőjének és ösvények megújítójának. Kedves gyülekezet, az elmúlt megbeszéléseinken testvéreink többször elmondták, hogy valami nincs jól. Valamit meg kell újítanunk. Valamit újra fel kell építenünk. Az Úr igéje arra bátorít bennünket, hogy mi építsük meg a régi romokat. Újítsuk meg a mi ösvényeinket. De nem lehet tiszta alap, tiszta pont nélkül építeni. Találtam a készülés közben egy döbbenetes kijelentést Ezékiel próféta könyve 13. fejezetében, hogyha az időtök engedi, akkor tekintsétek meg, olvassátok el ezt a döbbenetes fejezetet. Képzeljétek el, arról beszél ott Ezékiel próféta könyvében az ige, hogy Isten meginti az ő prófétáit, akik Jeruzsálemben prófétáltak, mert amikor a nép falakat akart építeni, akkor a próféták bemázolták a falat. Másik fordításban azt mondták, hogy lemeszelték a falat. És ez volt az a szörnyű mázolás, ugyanis a próféták úgy beszéltek az Isten népének, hogy békesség, békesség és nincs békesség. A másik részben, a fejezet második részében pedig a próféta nőket feddi meg az ige, akikről azt írja, hogy azt a borzasztó vétket követték el az Úr ellen és az ő népe ellen, hogy a gonoszoknak a kezét megerősítették a bűnben, az igazakat pedig elmarasztalták, pedig őket az Úr nem akarta bántani. Igaztalan ítélettel ítéltek. Szerintetek mi lehet a mi életünkben a mázolás? Mit jelenthet ez a mázolás, ez a bekenés? Mit jelenthet a mázolás egy hívő embernek az életében? Tessék, Attila! Igen, ez is nagyon jó, de én most arra gondolok, emlékezz vissza, amikor az Úr az ő földön járt, akkor a farizeusokat és az írástudókat azzal, köszönöm szépen, meszelt síroknak nevezte őket, akik kívülről szépnek mutatkoznak, belülről pedig telve vannak ragadománnyal és mocskossággal. Nagyon jó a képmutatásnak a lelkülete ez. Mit jelenthet a mi esetünkben az, hogy bemázoljuk? Ismeritek azt a helyzetet, mikor valahol mondjuk van egy épületben egy komoly repedés, és ezt az épületet el akarják adni. És ahelyett, hogy kijavítanák, ahelyett, hogy helyreállítanák az épületet, mit csinálnak? Szépen bepucolják, bevakolják, megjavult attól az az épület? De nem ám. Bemázolták, bekenték sárral, úgymond, bemeszelték, de ettől még a helyzet nem változott meg, és nem javult meg. Kedves gyülekezet, mit jelenthet ez a mai napon a mi számunkra? Én azt gondolom, hogy nem kezdhetjük el úgy az egységnek az útját, nem kezdhetjük el az egymás iránti szeretetnek az építését úgy, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket a szívünkben hordozunk, nem rendezzük le magunkban és egymással. Hogyha erre az alapra építenénk, akkor úgy tennénk,
mint a régi proféták, akiket az Úr megrovott, hogy építés helyett, a fal igazi kijavítása helyett egyszerűen csak bekennénk az egészet mésszel, minthogyha rendben lenne minden. Testvéreim, tegyük meg azt, hogy őszinte mély önvizsgálatot tartunk. Emlékezzetek rá, az apostolok is, amikor 40 nap után az Úr eltávozott tőlük, akkor mit tettek az alatt a 10 nap alatt, ami még hátra volt a pünkösdig? Pontosan ezt. Lerendeztek egymással minden nézeteltérést. Lerendeztek egymással minden haragot, minden feltörekvést. Emlékezzetek vissza, hogy Péter, aki ott verte a mellét, és azt mondta, hogy aki, ha mindenki elhagy is téged, én nem. Milyen hívő emberré vált. Emlékezzetek rá, hogyan nyilatkozik a levelében, amikor hivatkozik rá, hogy a nagy egyház, a pápák tekintélyének a bemutatására Péter hogyan szólt magáról, hogy kicsoda ő a gyülekezeten belül? Ő a legfőbb püspök? Vagy az Úr első számú tanítványa? Mit beszél Péter magáról? Köszönöm szépen. Írok nektek én a presbiter társ. Még csak nem is püspök, hanem presbiter társ, a Krisztus szenvedésének tanúja. Testvéreim, higgyétek el nekem, ha nem mázolni fogunk, hanem kihúzzuk az ördög közénk vetett tüskeinek a méregfogát, akkor az Úr hatalmas áldást készít elő ebben a gyülekezetben. És hiszem azt, hogy az Úristen mindnyájunknak segíteni fog, és megmutatja, hogy mik vannak bennünk. Kezdjük el, testvéreim! Bán László testvérünkkel arra tettünk hitet, beszélgettünk többször erről a kérdésről, hogy arra fogunk benneteket bátorítani, hogy kezdjétek el egymást látogatni. És ha lehet, és ha kérhetjük, és bátoríthatunk benneteket, azokat a testvéreiteket keressétek meg, akiket eddig nem ismertetek, vagy azokkal a testvérektekkel kezdjetek először baráti kapcsolatot, testvéri kapcsolatot ápolni, akivel szemben a szívetekben a leginkább van nézeteltérés. Az Úr ebben bátorítani, vezetni akar bennünket, testvéreim, enélkül nincs és nem lehet áldás. Az Úr azt mondja, lapozzunk vissza János evangélium a 17. fejezetéhez, az Úr azt mondja, hogy csak akkor fogja elhinni a világ, hogy te küldtél engem, ha az enyém olyan mértékben lesznek egyek, mint ahogy én te benned és te én bennem, atyám. Emlékezzetek, az Úr hogyan fogalmazott az atyáról? Én és az atya egy vagyunk. Testvéreim, ezek szerint azt mondja az Úr, hogy az Úr úgy küldte az ő fiát, az Isten az ő fiát a világba, hogy őt képviselje és őt bemutassa. Ezek szerint, testvéreim, ki kellett tudnunk mondani azt, hogy én és Vas Vilmos egyek vagyunk. Én és Kokas István egyek vagyunk. Én és Karsai Zsófia egyek vagyunk. Testvéreim, ki kell tudnunk mondani? De ha ezt csak kimondjuk, és nincs mögötte igaz tartalom, mi lesz abból? Mázolás. Testvéreim, az Úr arra hívva fel bennünket, hogy tegyünk le mindent, ami ezzel szemben áll, dobjunk félre és söpörjünk ki mindent, ami ezt megakadályozza, és az Isten hatalmas áldást készít számunkra. Ha ezt nem tudjuk megtenni, marad az első Zsoltár vége, hogy nem állhatunk meg az igazak gyülekezetében. Itt van előttünk Kánaán határa, itt van előttünk az üdvösség, itt van előttünk a késői eső kiárasztásának az ideje. Testvéreim! Erre vár bennünket az Isten. Az Úr Jézus azt mondta, hogy én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy ez a gyülekezet valóban betölthesse azokat a funkcióit. Emlékezzetek a szőlőtőre, emlékezzetek a testre, emlékezzetek a házra, az Istentől való épületre. Ezek mind azt mondják, hogy nincs helye annak, aki kilóg.
nincs helye annak, aki nem dolgozik együtt. Az Isten arra vár és szeretetével magához ölel bennünket, hogy ennek a hatalmas dolognak a részesei legyünk. Az Isten ebben áldjon meg mindnyájunkat az ő kegyelméből. Amen. Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük, hogy ma is a Te jóságodat és szeretetedet hallgathattuk. Urunk, köszönjük a Te hosszú tűrésedet, köszönjük, hogy ez megnyilvánult már az apostolok idején, és most gyakorlod velünk kapcsolatban is. Istenünk, mélységesen szégyeljük magunkat, amikor ilyen hatalmas dolgoknak a tanúi lehetünk, hogy a Te munkád, a Te terveid ebben a világban megvalósulnak, és mégis a Te néped között viszálykodás, széthúzás tapasztalható. Köszönjük neked, hogy biztosítottál egy élő szőlőtőkét a Te fiad személyében. Köszönjük, hogy hozzád kapcsolódhatunk, és valóban gyümölcsöt teremhetünk, de csak ezen az úton. Kérünk Istenünk, segíts meg bennünket, hogy még véletlenül se csatlakozzunk a mázolókhoz, hanem az igaz lerendezésre, az igaz megbocsájtásra, az igaz egységre törekedjünk, ami megtermi a gyümölcsét. Úgy vágyunk rá, Krisztusunk, hogy ne szégyent hozzunk rád, hanem dicsőségedet hordozzuk, és tudják az emberek, meglássák, érzékeljék, hogy ezek a te gyermekeid valóban egyek, hogy ők mindenben egyek, úgy szeretik egymást, mint ahogy te szerettél bennünket. Istenünk, kérünk, töltsd ki a te szeretetedet mindjájunk szívébe. Add, hogy ez mind az időseken, mind a fiatalokon megnyugodhassék, és hogy az emberek téged szemlélhessenek rajtunk keresztül. Kérünk, hogy áld meg most, amikor közös ebédünk lesz, bárcsak már most elkezdhetnénk építeni ezt a te országodat, amire fiad úgy sóhajtozott és úgy óhajtozott. Kérünk, töltsd be bennünk ezt a hatalmas ígéretet. Kérünk add, hogy gyermekeink is visszafordulhassanak, az atyák szíve a fiakhoz, a fiak szíve az atyákhoz fordulhasson. Add, hogy előbb mi atyák forduljunk fiainkhoz. Kérünk, hallgass meg imádságainkat. Urunk, a mi emberi hitünk olyan gyarló és esendő, de hiszünk a te ígéreteid beteljesedésében. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, szereteted által, Jézus nevében.

Az ökológiai válságról mit mondanak a bibliai proféták? Egyáltalán a Bibliától várhatunk-e feleletet arra az egyre nyomasztó problémára, amit most már nem tud titkolni sem a tájékoztatás, sem a tudományos világ, sem a hétköznapi élet, a hétköznapi ember, hogy a Föld nagyon súlyos, kritikus állapotban van. Éppen most az előadás előtt kaptam egy kedves hallgatótól egy mai Metro újságban egy kis cikk, ami megjelent. Azt mondja ez a kis cikk, veszélyessé válhat a felmelegedés, mondja a cím. Súlyos következményekkel járhat a gazdag és szegény országok számára egyaránt, ha fennmarad a globális felmelegedés jelenlegi üteme. Áll annak a jelentésnek a második kiadványában, amelyet több száz tudós állított össze az ENSZ megbízásából. Áradásokat és szárazságot, éhínségeket, járványokat és egyéb csapásokat jósolnak a tudósok a 21. századra. Érdekes, hogy a tudósok jósokká léptek most elő. Eddig ezt nem nagyon tették. Mi nem jóslatokat szeretnénk megismerni a Bibliából, hanem proféciákat, összefüggő jövendőléseket. A Bibliában nincsenek jóslások. A Biblia összefüggéseiben mutatja be a Föld történelmét. De mielőtt még erre rátérnék, azért a tudományt megelőzte a költészet legalább több mint fél évszázaddal. Ha csak a magyar költészetet tekintem, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, majd otthon olvassa el Babits Mihálynak az Isten és az Ördög című versét, amely több mint 70 évvel ezelőtt íródott, tehát a 20-as, 30-as évek fordulóján, amelyben Babits a következő sorokban fogalmazta meg aggodalmát a Föld állapotára vonatkozóan. Ugye a vers első két strófája elmondja azt, hogy az ember tönkre fogja tenni a Földet, tehát lakhatatlanná fogja tenni a Földet, és a harmadik strófában a következő kérdések állnak. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett Földben? Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni óriás óráját az egeket? Valóban ezeket a kérdéseket mi is ma élő emberek magunkénak tarthatjuk, hogy van-e még friss szellő eleven virágból? Mikor tudjuk, hogy körülbelül 12 évvel ezelőtt jelentették be a műhold felvételek eredményét, hogy a Földünk légtere mintegy 20 kilométer magasságig piszokkal teljes, tehát tulajdonképp szennyezett, súlyosan szennyezett, még azon felül is, hogy a repülőgépek járnának, amelyek legfőképpen 8-10 ezer méter magasságban járnak. Vagy vannak-e épp csírák a mérgezett Földben, ugye a talaj szennyeződés és a talajnak az elfertőződés és az utóbbi egy-két évtizedben óriási léptekkel haladt előre. Ó, lesz-e jó íz gyümölcsben, italban, tehát hogy a növényvilág is mennyire fertőződött, bár egy norvég statisztika szerint a gyümölcsök csak 3, a zöldségek csak 5%-ban fertőzöttek, szemben például a tej termékekkel, amelyek 27%-osan, és a húsféleségekkel, amelyek közel 60%-osan teljesen fertőzöttek és az egészségre ártalmasak. Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? Ugye az emberiség műszaki, technikai fejlődése valóban páratlan, de minthogyha felfalná áldozatait saját maga, hiszen a gépek elterjedése, egyáltalán a vegyipar, a nehéz fémipar tette tönkre az Egyesült Államok, Kanada és Nyugat-Európa, főleg Németország nyugati részének iparvidéke, a Földnek a háztartását, levegő háztartását. Nem tudom, hogy tetszenek-e érteni ebből a kis cikkből a Föld felmelegedése. Nagyon megdöbbentő, hogyha az ember utána néz, hogy Földünk úgy van megteremtve, hogy az évi átlagos hőmérséklet egy fokkal sem emelkedhet az előző évekhez képest, és amióta ezt mérik, soha nem is emelkedett. Több mint 100 éve mérik, most az utóbbi egy-két évben mutatnak olyan emelkedést, hogy már
plusz egy néhány fokokkal emelkedhet a Földünknek az éghajlata, ami viszont tényleg katasztrófához vezet. A globális felmelegedés során ugyanis a tengerek, a jegekkel borított tengerek, főleg a déli részen kezdenek lassú olvadásnak indulni, hatalmas nagy jégtömbök válnak le az Antarktisz és az Arktisz körül, és ezeknek az olvadása bizonyos tudományos számítások szerint akár 15-16 méterrel is megemelheti az óceánoknak a szintjét, ami egyenlő azzal, hogy olyan nagyvárosok, mint New York, vagy Párizs, vagy London egyértelműen víz alá fog kerülni. Milyen jó itt is ismerni a Bibliát, amely bennünket megnyugtat, hogy nem lesz még egy özönvíz a Földön. Tehát valószínűleg ez a folyamat, ha előre halad is, a végső kiteljesedéséhez nem juthat el. Hát ennyit nagyon röviden, csak éppen távirati stílusban, hogy a mai világról milyen jelentések érkeznek hozzánk. Körülbelül 20-25 évvel ezelőtt kezdték nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat. Először rendkívül diszkréten, csak gondolják meg, hogy az északi sarkör fölött is, amikor az ózonpaj szétlyukadt, akkor mennyire visszafogottan kezdték ezt bejelenteni. Ez volt körülbelül egy olyan 15-16 évvel ezelőtt. Mennyire visszafogottan, sőt, meg lehet kockáztatni, szinte az eltitkolásnak a szándékával tették ezt, de hogy teltek múltak az évek, nem lehet titkolni a nyilvánvaló dolgot, hogy a Földünknek a levegőháztartása, a talaj, a vizek, az élet a zöldségekben, gyümölcsökben, és főleg az állatvilágban, ugye az állatvilágot ért csapásokat az elmúlt években végképp nem tudják már titkolni, gondoljanak csak a kergemarhakóra, amely persze nem egy-két évvel ezelőtt és nem Angliában kezdődött, ugye Svájcban kezdődött, aztán Franciaországban folytatódott, aztán Angliában tulajdonképp több mint 10 éves előtörténete van, csak ezek a nagyon derék nyugati államok nem merték ezt közhírré tenni, mert féltették ugye az óriási gazdagságukat, kereskedelmüket és a parasztságukat. Hát most tegyük fel akkor a kérdést először is, hogy erről a témáról hitelesen gondolkozzunk, hogy tartalmaz-e a Biblia olyas valamit, amelyet ma úgy hívnak, hogy ökológiai szemlélet. Van-e a Bibliának ökológiai szemlélete? Az ökológia, amely viszonylag új tudomány, kapcsolatba hozható-e a Bibliával? Csak részeket fogok önöknek felemlíteni, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy egészen pontosan egy évtizeddel ezelőtt fordultam Magyarország egyik legtekintélyesebb szakemberéhez, aki a botanikában legalábbis a tudományok doktora, és nagyon sok könyve megjelent már addig is, Surányi Dezsőnek hívják, és ővele írattam egy cikket, amely ilyen címmel jelent meg a Jóhír 91/3-as számában, ez most mindenki számára elérhető, hoztunk belőle több példányt, az ökológiai szemlélet tükröződése a Bibliában. Ez a tanulmány részletesen áttekinti a Bibliában fellelhető adatok nyomán, hogy igenis van ilyen, hogy ökológiai szemlélet a Bibliában, tudományos tárgyilagossággal, tehát nem hit vagy nem hit, vallás vagy nem vallás szempontjából írta a tudós ezt a cikkét, úgy, mint egy 20. század végi tudós, aki elolvassa a Bibliát ilyen szempontból, milyen adatokat találhat benne. Hát én ennél egy kicsit többet is szeretnék nyújtani eszmeileg, hiszen ki lehet jelentenünk azt, amit mond a Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. verse, amelyet rendkívül komolyan kell vennünk, tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 25. fejezetének 23. versében mondja ezt Isten, hogy enyém a föld. Tehát ha Isten teremtette a földünket, és ő azt mondja, hogy övé a föld, akkor az biztos, hogy Isten adott utasításokat, adott tanításokat arra, hogy a földet hogy lehet megóvni. A földnek az egész klímájára, növényzetére, állatvilágára hogy lehet figyelni, hiszen Isten az emberre bízta a föld fölötti uralkodást. Ugye a Bibliánk így kezdődik mindjárt az első fejezetben, hogy az Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy uralkodjanak ezen a földön, tehát szaporodjanak, sokasodjanak és uralkodjanak a földön. Hát ha Isten kimondja azt, hogy enyém a föld, és
ezt határozottan kijelenti, akkor várhatjuk azt, hogy Isten bizonyos ökológiai tanításokat is adott a zsidó népnek, és ezeket kizárásos alapon, ugye a mózesi könyvekben kell keresnünk. Mondom, csak néhány részletet fogok felvillantani annak alátámasztására, hogy valóban messze menő kijelentések vannak arról, hogy a földdel kapcsolatban, a földműveléssel, a gazdálkodással kapcsolatban az ember milyen magatartást tanúsítson. Mindjárt maradjunk ennél a fejezetnél. Tehát 3 Mózes 25. Ez a fejezet közli például azt, hogy az ember számára kötelesség a földet úgy karban tartani, hogy ne szipolyozzuk ki a földet, hogy minden 7. évben pihenjen a föld, mondta Isten a zsidóknak, tehát a mezőgazdaság számára ez egy törvényszerűség volt, hogy a későbbi vetésforgónak volt ez az alapja, amit azonban sajnos komolyan mind a mai napig nem vesz az emberiség. Ugye a földet pihentetni kell, minden 7. évben parlagon kellett hagyni a zsidóknak a földet, és az előző évek terméséből bőségesen meg tudtak élni. Ugyanígy a növénytermesztés mellett az állattenyésztésre vonatkozóan is van egy kijelentés, nem másban, mint Mózes 2. könyve 20. fejezet 10. versében, tehát magán a 10 parancsolaton belül, a 4. parancsolat, amely elrendeli a 7. napi megnyugvást minden ember számára, ebben a parancsolatban ugye nem csak az szerepel, hogy minden 7. napon az ember és felesége, gyermekei, házanépe nyugodjék, hanem ott van a 20. fejezet 10. versében, hogy semmi munkát ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálod, se barmod, tehát se állatod. Tehát minden 7. nap az állatoknak is pihenő nap volt, tehát nem lehetett szántást, vetést vagy különböző gazdasági munkákat végezni. Isten egy bizonyos időritmusra teremtette meg a földi világot, és ennek előnyeit az állatok is kellett, hogy élvezzék. Összefoglaló jelleggel és még egy konkrétummal gazdagítva egy harmadik igehelyre is szeretnék hivatkozni, ez Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 18. és 19. verse, ami minden bizonnyal a mai témánk egyik kulcs szövege, a Bibliának egyik fő kijelentése. Tehát még egyszer mondom, Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 18. és 19. vers. Ez így kezdődik. Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye aztán sokan ismerjük, mert hát a Bibliának az Új Szövetségben is sokszor visszaidézett kijelentése, hogy a másik embert ugyanúgy szeressük, mint önmagunkat. És ehhez a egyik legfőbb parancshoz a következőket fűzi hozzá az Isten. Az én rendeléseimet megtartsátok. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, szántóföldedbe kétféle magot ne vess, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Nagyon érdekes, hogy 3 dolgot sorol fel. Az egyik dolog az, hogy a szántó, tehát hogyha most az eddigi logikánk szerint indulunk el, tehát kezdjük a mezőgazdaságnak a növénytermesztés ágából, szántóföldedbe kétféle magot ne vess. Tehát Isten tanítás, sőt törvényt adott erre nézve is a zsidóknak, hogy a földet helyesen kell megművelni, és nem lehet a földet kiszipolyozni, hogy nem tudom, vet az ember egyféle kultúrnövényből valamit, és akkor a közbülső helyekre, hogy jól kihasználja a földet, még vessen mást. Ugye más mózesi kijelentésekben konkrétan meg is jegyzi az Isten, hogy nem tudom én, tökfélességek közé nem tudom, hogy ne vessenek mást, vagy répafélességek közé ne vessenek mást. Tehát, hogy nem szabad úgy tekinteni a földünkre, mint ami kiszipolyozásra vár. Tehát azért fontos ezt a másik ember iránti szeretet parancsolatához kapcsolnunk, mert Isten az érzékenységet akarta kifejleszteni a zsidó népben, és hát persze általuk az egész emberiségben, hogy a föld az egy élő, lélegző valami, tehát a földet nem lehet tönkretenni. Mintha eszünkbe juthatna a Vörös Sándor hatalmas verse, a De Profundis, amelyben ott állnak ezek a halhatatlan sorok, hogy föld húsába törnek,
Nem fáj ez a földnek, kőnek, de fáj én nekem. Tehát fájdalmas dolog, amit az ember csinál a világgal. Nem csak az a fájdalmas, amit egymás ellen teszünk, persze az a legfájdalmasabb, tehát ezért van első helyen ez, hogy fele barátod ellen bosszú álló ne légy, szeresd fele barátodat, mint te magadat, mert az élet pusztítása a legfájdalmasabb akkor, hogyha a másik ember életét pusztítjuk, de rögtön ezután az Isten felsorolja, hogy ne pusztítsuk a földet sem, még annyira sem, hogy a szántóföldedbe kétféle magot neves. Barmodat másféle állattal ne párosítsd, tehát egy bőséges, nagyon részletes zoológiai rendszer is található a Bibliában. Igenis, a Biblia törődik, Isten törődik az állatokkal. Isten soha nem tette az állatokat közprédává, sőt, Isten eredeti teremtő rendelkezése nem az volt, hogy az állatokat az emberek megöljék és a húsukat megegyék, hiszen olvassuk Mózes első könyve, első fejezet 29. versében, hogy Isten gabonaféléket és gyümölcsféléket teremtett az ember számára, tehát nem Isten eredeti rendelkezése, hogy húsféleségeket együnk. Mózes harmadik, első könyve, harmadik fejezet 18. versében olvassuk, hogy a bűneset után engedi meg Isten a zöldségek fogyasztását, és csak az özönvíz után engedi meg, de akkor is azt a féle húsfogyasztást, amelyben az Isten különbséget tesz tiszta és tisztátalan állatok húsa között. Ugye sokan mondják, hogy Jézus fogyasztott állathúsokat, ez igaz. Kétféle húsról tudunk Jézus életében, egyrészt mivel sok időt töltött Galileában és a Genezáret-tó környékén, ahol nagy volt a halászat, tehát halhúst fogyasztott Jézus, ez sokan ugye a halhúst nem is veszik a húsok közé, ennek ugye semmi alapja nincs, az ugyanolyan hús, de jelzi ez a szokás, ez az emberi közmeggyőződés is, hogy azért a halhúsok nagyon jobban tisztábbak és egészségesebbek, főleg Jézus korában, amikor nem voltak környezetszennyezési ártalmak. És a másik hús, amihez Jézus érhetett, amit olvasunk a Jeruzsálemi utolsó vacsora történetében, a bárányhús, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fogyaszthatott a kovásztalan kenyérrel együtt, úgy, ahogy Mózes második könyve 12. fejezetének rendtartása ezt előírta. De ezt leszámítva, a legegyszerűbb és legtisztább húsfajtákat, tehát a hal és bárányhús leszámítva, nem olvasunk arról, hogy Jézus különösképpen a húskultúrát, vagy tanítványai a húskultúrát terjesztették volna. Mondom, ez beleillik Isten eredeti teremtő tervébe, hogy Isten az állatokra is gondot viselt. Van olyan bibliai könyv, és ennek fölírtam az utolsó versét, Jónás könyve 4. fejezet, 11. vers, ami így fejeződik be, ezzel a verssel fejeződik be, hogy Isten kérleli Jónást, hogy érezzen együtt Ninive lakosaival, mert 120 ezer ember lakik Ninivében, és még az Isten hozzáteszi, és még barom, tehát állat is sok lakik ebben a városban. Tehát Isten végtelen gyengétséggel és szeretettel tekint minden teremtményére, és az emberhez valóban közel álló állatvilágra is, tehát a Biblia ezeket a tanításokat kellő módszerességben így állítja elénk, és van még egy harmadik kijelentés is a felolvasott igében. Ugye azt mondja tehát, hogy szántóföldedbe kétféle magot neves, barmodat másféle állattal ne párosítsd, és kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Tehát az ember egészsége szempontjából sem jó, hogyha az ember a ruházkodásában, ma sem jó egyébként, csak sajnos ma már ezt lábbal tiporja az emberiség, hogyha ruházkodásában olyan egészségtelen szokásokat követ, amelyek nem engedik a bőrt lélegezni, nem engedik a testet kellőképpen mozogni. Tehát kétféle szövésű szövetű ruha. Ha gyolcsal öltözkedik ember, akkor gyolcsba, hogyha gyapjúba, pamutba, akkor abba. Tehát ilyen messze menő, apró részletekre vonatkozó kijelentések találhatók a Bibliában. Valaki persze felvethetné a kérdést teljes Biblia ismeretében, és sokan fel is vetik, hogy hát a bibliai áldozati rendszer az nem arculcsapása mindenféle állatvédelemnek, vagy az állatok iránti megkülönböztetett figyelemnek. Hát amikor a zsidók az ország minden részéből felmentek Jeruzsálembe, és ott a jeruzsálemi templomban hát ártatlan bárányokat, gerlicét, bárányokat, tulkokat áldoztak, és hogy szokták mondani, itt a templomban, a Sion hegyén
folyt a vér, hát akkor ezt minek tekintsük, hol van ez egy ökológiai, vagy legalábbis egy állatvédelmi szemlélettől. Kedves hallgatók, minden kérdéssel szóba kell állni, ezzel is. Nyilván ez egy drámai dolog volt. Gerlicéket, bárányokat, tulkokat ott megáldozni az oltár előtt, ez drámai dolog volt. Itt hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét arra, mivel kezdtem ennek az igének a tárgyalását. A Biblia szerint a legnagyobb vétek és a legnagyobb életpusztítás az emberek életének a pusztítása. És az emberhez legközelebb álló, az állatok világából vett áldozati állatokkal, az Isten azt akarta az emberiség tudomására hozni, és mintegy lejátszani az emberek előtt, hogy ember, ne pusztítsd a másik embert. Hogyha számodra fontos ez az állat, már pedig hát egy ilyen gyenge, ártatlan kis állat, mint például a bárány, kinek ne lett volna fontos, hát hogyha ez fontos számodra, akkor tudatosítsd ezt, hogy a te bűnöd miatt kell, hogy ezt az áldozatot meghozzad, fordulj szembe a bűnöddel, és ne kövess el bűnöket, ne legyen a bűn zsoldja a halál, ugye a Róma 6.23-ban olvassuk, tehát ne legyen a bűn következménye a halál, hanem fordulj szembe a bűnnel, és menekülj a haláltól, és segíts azon, hogy az Isten meg tudjon segíteni téged a végső haláltól. Mi folyik az emberi világban? Ezt a lejátszani az Isten, tehát nem embereket öltek meg, az borzalmas és félelmetes lett volna, de az állatok megölése is borzalmas és félelmetes volt, de ezzel Istennek nevelési, pedagógiai célja volt, hogy az embert visszatartsa attól, hogy bűnöket kövessen el. Tehát ennyit szeretnék erről mondani. Röviden, tehát ebben foglalnám össze, hogy az Ószövetségnek egy messze menő ökológiai szemlélete van, az egész földnek, a mezőgazdaságnak, az állattenyésztésnek, az emberi ruházkodásnak, öltözködésnek a beszámításával, aki ezen felül még apró részletekre, nem is olyan apró és jelentőség nélküli részletekre kíváncsi, hogy hogyan művelték meg a földet, milyen volt a szántás, milyen volt a trágyázás, amit hát Ó és új szövetségi példák említenek, maga Jézus is beszélt, ugye Lukács 13. fejezetében például a talajfeljavítás, a trágyázás jelentőségéről, és a többi kérdésekről. Szerezze be Surányi Dezső tanulmányát, olvassa el, és meg fogja látni, hogy a Biblia tel is teli van ilyen kijelentésekkel, és a Bibliának egyik legfőbb örömhíre az, amit az Ézsajás próféta könyve 11. fejezetében olvasunk, hogy ha majd elérkezik az a világ, amelyben nem lesznek önző emberek, akik kiszipolyozzák a földet, akkor nem ártanak és nem pusztítanak többé az újjáteremtett földön. Érdemes megjegyezni ezt a félmondatot, nem ártanak és nem pusztítanak többé. Ebben benne van az, hogy sajnos a mai emberiség árt és pusztít, és tönkreteszi a földet. Ebben az Ézsaiás könyve 11. fejezetében jelzést kap az, hogy az Istennek ezt végig kell szemlélnie, az Istennek ezt tűrnie kell, mert az Isten elsősorban az embert szeretné megmenteni, és ezzel az igével összefüggésben Jelenések könyve 18. fejezetében is elhangzik egy kijelentés, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik az életet pusztítják. Tehát az Isten ezt tűri, az Isten fáradozik azon, hogy az embereket szembefordítsa az életpusztítással, de az Isten ezt végtelenségig nem fogja tűrni. Isten egyszer el fogja pusztítani azokat, akik az életet pusztítják. Ez azt gondolom az ökológiai szemlélet alfája és omegája, és minden hívő embert, minden keresztényt arra buzdít, hogy jusson összhangba az élet törvényeivel. Jusson összhangba a környezet törvényeivel, legyen valóban környezetvédő, a maga területén, ahol megy, ha kimegyünk kirándulni, akkor ne pusztítsuk a természetet, mutassunk példát gyerekeinknek, fiataloknak is arra, hogy az élet csodálatos, a természet szépséges, és ezt meg kell óvni, ezt a további nemzedékeknek át kell adni, hogy ők is tudjanak gyönyörködni benne. Ám de, az a könyv, amely beszél arról, hogy enyém a föld, az a könyv, a Biblia, amely szól arról, hogy Istené a föld, ez a könyv beszél arról is, hogy az emberiség a történelme során egyik pillanatban eljut odáig, hogy a föld pusztulása minden eddigihez képest félelmetesebben halad erőre. A Biblia alapján
több fejezetet is fel tudnék sorolni arról, hogy a bibliai jövendőlések közlik velünk, hogy a Földet történelme során nagyon sokszor pusztította az emberiség, majdhogy nem odáig, hogy a Földön az életet jelentéktelen területeken kioltotta, megsemmisítette. Néhány bibliai jövendőlést hadd említsek egészen gyorsan erről, ezekről már itt a jogi karon külön előadásokat tartottam az elmúlt 10-15 évben, nem merülök bele a részletekbe, csak elmondanám a bibliai igehelyeket, és kérném szépen, hogy akit érdekel, az olvassa el. Főleg Jelenések könyvében találkozunk olyan jövendőlésekkel, amelyek több száz, sőt ezer évvel előre közlik azt, hogy az emberiség bizonyos történelmi időszakaiban nem fogja ki.

8. verse, beszél az úgynevezett hétpecsétes könyv felnyitásával kapcsolatban arról, hogy amikor Jézus felbontja ezt a hétpecsétes könyvet és az egyes pecséteket, a negyedik pecsét felnyitásakor, amikor látomás formájában kijön egy halott sárga ló, egy halott sárga lovassal, és a kereszténység ezt egy fehér lovassal jelképezi, utána, ahogy üldözik a kereszténységet, ezt egy vörös ló, vörös lovasával jelképezi. Ez a másodiktól negyedik századig voltak a legsúlyosabb keresztényüldözések. Azt a folyamatot, amelynek során a kereszténységet beépítik az államhatalomba, és eltorzítják a kereszténységet, ezt a fehér, vörös, utána a fekete ló és lovasa jelképezi. Ez a harmadik pecsét. És mikor Jézus felnyitja a negyedik pecsétet, akkor a fehér, vörös és fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas, és egy hosszú pályát befutva a halál és a nyomában járó éhínség, háború, járványos betegségek, vadállatok bemerészkedése falvakba, szóval egy döbbenetes kép tárul elénk, tulajdonképpen a középkor derekának, a 11., 12., 13., 14. századnak borzalmas világáról, amikor az európai háborúk, a keresztes háborúk, a népek egymás ellen viselt, illetve hatalmak egymás ellen viselt háborúja nem kímélte a földnek az állapotát sem. Egyébként ennek a középkornak már a bemutatása, az előlegezett bemutatása megtalálható egy későbbi fejezetben, Jelenések könyve 8. fejezetében, a 7 trombita szólátomásban, ott is főleg az első 4 trombita szónál, ahol borzalmas, környezet károsító csapásokról beszél a Szentírás. Ezt az 5. századra tudjuk datálni. Tehát, hogyha így összeállítjuk a bibliai proféciákból, Jelenések könyvéből a mozaik kockákat, akkor azt mondhatnánk, hogy Európa történelmében voltak már olyan időszakok, amelyek nagyon súlyos környezeti károkat okoztak. Ilyen volt például a népvándorlásnak a második hullám, mondjuk az 5. században. Ilyen volt a középkori sok nyomorúság, ami a földre is kihatott a 11. és 14. 15. század között. És tulajdonképpen Jelenések könyve 9. fejezete az 5. és 6. trombita szónál, amelyben megelevenedik az iszlám és a török befolyás és csapások sorozata, rávilágít még egészen a 19. század elejéig arra, hogy Európa történelmét végig kísérték ezek a csapások, tehát ezek a környezetkárosító csapások. Az ember akkor sem figyelt a földre. Ha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, lépten nyomon ilyen kijelentésekkel találkozunk, hogy a föld harmad része megégett, a föld negyed részének a növénytakarója elpusztult. Tehát ezek jelzések arról, hogy a Biblia mennyire érzékenyen a jövendőléseiben is külön helyet biztosít ezeknek a kijelentéseknek, hogy Istennek gondja van arra, hogy az egész föld történelmét szem előtt tartva az élővilágnak és az egész földi háztartásnak, növény és állatvilágnak a történetéről is kijelentéseket adjon. Ám de azért szaladtam végig ezen a néhány fejezeten, hogy eljussak a döntő dologhoz, a legfontosabb dologhoz, ami most már bennünket nagyon is elevenen érint. A Biblia nagyon sok, az eddigeknél sokkal több jövendőlésben beszél arról, hogy a környezet károsító tendenciák, tehát folyamatok a földi történelemnek a vége felé erősödnek fel. A földi történelem végét, a végső szakaszát több bibliai profécia is meghatározza. A végső szakasz kezdő időpontját tudjuk, ez a 19. század első felére becsapódó 3-4 idői profécia, amelyre nézve Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus megesküszik, hogy több idő nincs. Ugye ez a sokat félreértett bibliai jövendőlés, hogy több idő nincs, ez annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs, több szakasz az emberiség történelmében nincsen, a végső időhöz érkezett el az emberiség. Erről a végső időkről proféciák százai beszélnek, ezek közül én néhány olyan jövendőlést szeretnék önöknek kiemelni, amelyek kifejezetten az ökológia szempontjait érvényesítik. Először is van egy olyan könyv az Ószövetségben, egy profétai könyv, amely félelmetes erővel mondja el a földi növény és állatvilág leépülését, egyik pillanatról a másikra való összeroppanását, és ez Joel próféta könyve.
Mindjárt fel fogok olvasni ebből a könyvből egy részletet, úgy, ahogy ez a

könyv kezdődik. Ez valami félelmetes és nagyon is az okokra rámutató kijelentés sorozat. Ezzel a Joel könyvével összefüggésben Jézus Krisztus nem kisebb, nem jelentőség teljesebb beszédében, mint a nagy apokaliptikus beszédében emlékezett meg arról, hogy a Földet iszonyatos csapások fogják érni a történelmének a végső szakaszában. Erről olvashatunk a Máté evangélium a 24. fejezetében, és ennek párhuzamosában Lukács 21 és Márk 13. fejezetében, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus nagy apokaliptikus beszéde. És ennek a jézusi beszédnek egy 8 fejezetből álló részletezése a Jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. fejezetig tartó szakasz, amely 8 fejezeten keresztül részletezi, hogy az emberisége történelmének végső időszakában milyen folyamatok erősödnek meg, és itt találunk ráutalást Jézus beszédében, és ugyancsak Jézus beszédében, hiszen Jelenések könyvét így kezdi ugye a Szentírás, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát nem csak ez a Jézus beszéde, hanem az egész Jelenések könyve is Jézus beszéde. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, rejtett dolgok feltárása, ennyit jelent az apokalipszis. És ebben olvashatunk sok kijelentést arról, hogy ennek az egész környezetkárosító folyamatnak mi is a végső oka. És ezek közé, a hatalmas nagy profétikus részek közé ékelődik be az ószövetségi profétikus irodalomnak két nagy betétje, két olyan fejezet, amit mindenkinek ajánlanék elolvasásra, amely mintegy pillanatkép profécia szerűen megmagyarázza a földi élővilág leépülését, és ez Ézsajás könyve 24. fejezete és Hóseás könyve 4. fejezetében az első 3 vers. Ezeknek az a jellegzetességük, hogy beszélnek a növényvilágnak is a megrendüléséről, az állatvilágnak is az eltorzulásáról, és az emberi világban rejlő okokról, hogy milyen okok is váltják ezt ki, a Földnek a roppant eltorzulását, a növény és állatvilág leépülését. Engedjék meg, hogy felolvassam Joel könyve bevezető részeit, hogyan is kezdődik ez az ószövetségi könyv, amely az első 4 versszaka verse alapján a következőképpen hangzik. Tehát Joel könyve első fejezet, első 4 verse. Az Úr igéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg, e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Adi Endrének egyik kedvelt bibliai részlete volt, egy nagy verset is írt ebből az utolsó 4. versből. Ez a Nincs itt ország című verse, amelyet amikor kitört az első világháború, és lehetett látni már, hogy az első világháború nem akármilyen pusztítás lesz az emberiség történetében. És ez valóban így volt, hanem az emberiség történetében az első világháború hozott egy olyan fordulópontot, amikor az emberiség szembesülhetett azzal, hogy mire képes a vegyi technikával, a haditechnikával, mire képes akár az egész Földet el tudja pusztítani. A második világháborúban ez már valóságá vált, és azóta is se szeri, se száma azoknak a tanulmányoknak, amelyek leírják, hogy például mi minden tudja elpusztítani a Földet, hogy mennyivel több atombomba van például a Földben, mint nem tudom, 10 Föld elpusztítására is alkalmas a mai atombomba készlet, és így tovább, és így tovább. Ennek az érdekes kijelentésnek, amit Joel azzal nyomatékosít, hogy előre mondja, hogy ilyen nem volt. Ilyen még soha nem volt. Nyilván a zsidó nép életében is bekövetkezett egy régi, hogy úgy mondjam, ökológiai katasztrófa. Ez egy olyan sáskajárás volt, hogy a sáskajárások rendkívül jó jelképes eszközei annak, hogy ki lehessen fejezni az élővilágnak a pusztulását.
nagyon fontos rész, maga a Biblia is tud, ugye az egyiptomi tízcsapás idején is volt egy borzalmas sáskajárás, ez Mózes második könyve 10. fejezet 12. és 15. verse között van lejegyezve, de az egyetemes emberi történelemben, sőt Magyarország történelmében is, hát fennmaradtak például a legrégebbi sáskajárás, amit a magyar történetírás tud, az az 1084-es, de az 1242-es évhez ne csak a tatárdulást társítsuk, egy borzalmas nagy sáska vész is volt, és aztán főleg a 18.-19. igen, az elmúlt évszázadokban döbbenetesen nagy sáskajárások voltak. Amit leír itt Joel könyve, tulajdonképpen a héberben a sáskajárás különböző fokozatait eleveníti meg, ugye az eredeti héberben az először említett sáskának fordított szó a gázám, annyit jelent, hogy lárva. Aztán a második héber szó az arbech, az a vándorszöcske, szöcskőnek, cserebogárnak fordítja a mi vizsgai Bibliánk. A hászil az a kabóca, vagy népiesen székukac, gabonafalú hernyó. És a jelek, a negyedik héber szó, az ugráló szöcske, a mai fordításban hiányzik, a vizsgai Bibliában így adta vissza Károly Gáspár, hogy elsütte a ragya, vagyis valamilyen peronoszpóra betegséget értett ezen. Ugye sokszor növény és állattani dolgokat a fordítások nem tudtak pontosan átadni, mert nem volt még egy egységes, mondjuk latin nyelvezet, és a héberből görögre, latinra fordított kifejezések nem mindig fedik az eredetit. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek egyik legfélrevezetőbb példája az, hogy nagyon sokan ma kellő utánanézés híján úgy gondolják, hogy Keresztelő János például sáskát evett. Ugyan a sáskák között vannak olyan fajok, amelyeket az Isten evésre alkalmasnak ítélt, két ilyen fajról olvasunk Mózes 3. könyve 11. fejezetében, de amikor Keresztelő János itt fellépett, és itt a Jordán környékén tanított és keresztelt, akkor Keresztelő János két fő tápláléka a méz volt, és amit sáskával szoktak lefordítani, ez egy homonim szó, nem sáskát jelent, hanem az azóta a Szent János vagy János kenyérnek elnevezett fának a termését. Azért is nevezték el Jánosról, Keresztelő Jánosról, ezt ő fogyasztotta. Tehát annak a fának, ugye, amit ma az arabok karob fának mondanak, vagy karobnak mondanak, Magyarországon már ez kapható, az Oltalom Alapítvány is forgalmazza, hogyha valaki ugye János kenyérport szeretne beszerezni, azt beszerezheti. Tehát például ezt a szót is elfordították, és sáskát fordítottak akkor, amikor János kenyeret kellett volna fordítani. De csak érdekességképpen jegyeztem meg. Térjünk vissza a sáskajáráshoz. Miért említi Joel könyve ezt a döbbenetes részt, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó? Hogy jelzi azt, hogy a földi világban egy döbbenetes, gyors leépülés várható. Jelez egy valódi ökológiai katasztrófát. Jelez valami olyasmi félét, hogy itt a növényvilág, az állatvilág is meg fog rendülni, itt a földi természet leépülése, a zuhanásszerű lesz, félelmetes gyorsasággal fog bekövetkezni, és ez az első dolog, amire a kedves hallgatók figyelmét föl szeretném hívni. Mióta beszélünk mi ökológiai válságról? Beszéltek erről 100 éve, 50 éve, de akár csak 30-40 éve is. A jövő mindenki előtt végtelennek tűnt. A föld energiaforrásai, hogy ezek egyszer kimerülnek, de majd pótoljuk mással 50-es, 60-as években is, döbbenet, ez azt hiszem, hogy az elmúlt két évtizednek a következménye. Most tessenek következőt. Ha igaza lenne azoknak az evolúcionista tudósoknak, számuk, mint a tengerfövenye, akik arról beszélnek, hogy a Föld az évmilliárdos vagy évmilliós. Azt mondja az evolúcionista tudomány, hogy a Földünk 15 milliárd évvel ezelőtt jött létre az ősrobbanás következtében. 15 milliárd év. Tessenek itt a nullákat egymás után rakni, hogy ez mennyit jelent. Az élet, amikor megjelent a Földön, azt mondják 800 millió év. Ha igazuk lenne ezeknek a tudósoknak, akkor hogy tudják azt megmagyarázni, hogy mondjuk 800 millió éve fönnáll a Földünk, és rajta a szerves élet, és ezt az emberiség két évtized alatt olyan szintre hozza, hogy szinte tönkreteszi az egész Földet? Hogy lehetne ezt megmagyarázni? A Biblia nem véletlenül nem beszél évmilliárdokról, meg évmilliókról. A Biblia szerint körülbelül 6000 évre tekinthetünk vissza. A teremtésig, ha visszatekintünk, körülbelül 6000 éves, ennyi idős a Földünk.
Így is hatalmas nagy az arány, hogy 6000 évig fent tudott maradni ez a föld, és volt levegő, volt víz, volt talaj, volt mezőgazdaság, volt állattenyésztés. És az elmúlt 20 évben pedig az ember tönkretette úgy a földet, annyira mélyen beleavatkozott a földi folyamatokba, hogy 20 év alatt lényegileg eljutottunk odáig, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, és figyelmeztetni kell az emberiséget arra, hogy vigyázz, mert ennek nem lesz jó vége. A tudósok megoszlanak a tekintetben, hogy túljutottunk-e már a tűrés határon, vagy sem. A tudomány ma azt mondja, hogy igen, a Földnek még lehetnek évszázadai, mondja az egyik tudományos álláspont, a másik azt mondja, hogy legfeljebb évtizedei lehetnek, mert ez a környezetpusztítás már elérte azt a fokot, hogy visszafordíthatatlan. Egyébként pedig az államok, a politikai rendszerek, hát ezeknek eszük ágában nincs az, hogy leépítsék ezeket a káros folyamatokat. 1989-ben az úgynevezett Rio de Janeiro-i egyezményben aláírták a nyugati államok, hogy nem bocsátanak ki több káros anyagot, vagyis visszafogják a széndioxid, a nitrogéndioxid és a freon kibocsátását. Ezt az Egyesült Államok kivételével minden állam aláírta. Később a 90-es évek közepén a Clinton és Al Gore kormányzat, ugye, aki környezetvédő volt az alelnök idején, az Egyesült Államok is csatlakozott ehhez, aláírta nagy tessék, lássék módon. De teljesen nyilvánvaló, hogy a Földünkön levő mintegy több mint 600 millió gépjármű által kibocsátott szennyező anyagok, a légi közlekedés, a Föld tüdejének állandó megnyírbálása. Mi a Föld tüdeje? Föld tüdeje ugye Brazília őserdei. Minden évben egy magyarországnyi terület erdőt vág ki az emberiség, tehát egy Magyarország területet, tehát ez annyit jelent, hogy a Föld tüdejét csipkedik le, míg végül tüdő nélkül marad a Föld. Legfőképpen ugye a nyugati civilizáció, a nyugati ipar és főleg a német vasutak vásárolják fel Dél-Amerika és Afrikának a fáit, őserdeit. Tehát olyan mértékű ez a folyamat, hogy ezt már visszafordítani nem lehet. Amerika és Japán tudósok ezért adnak Földünknek 30-40, legfeljebb 50 évet, mert azt mondják, hogy ez kiszámíthat. Ugye a fizikában, az exakt tudományokban bizonyos dolgok kiszámíthatók. Ugye az emberiség történetében nem tudunk emberi ésszel ilyesmit kiszámítani, hiszen hogy egy ember hogy cselekszik, vagy emberi társadalmak hogy döntenek, az kiszámíthatatlan. De hogyha kiszámoljuk azt, hogyha ilyen ütembe halad a környezeti károsító tényezők kibocsátása, a fakivágás, a hőháztartás felborulása, és így tovább, akkor elkerülhetetlenül itt van a vég. A Biblia, amikor bemutatja ezeket a jövendőléseket, éppen erre céloz, hogy elkerülhetetlenül itt van a vég. Nem csak Joel könyve első fejezete mondja ezt, hanem szó szerint, és itt idéznék pár sort az előbb említett Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, amely szó szerint kimondja, hogy ez a vég, ez elháríthatatlan, hiába fog össze, odáig jutott a torzulás, hogy ezt már megmásítani, megakadályozni nem lehet. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 3. verstől olvasom kivonatosan ezeket a pillanatkép proféciákat. Megüresítetvén megüresítetik a föld, és elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta-e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Romlással megromol a föld, olvasom a 19. verstől, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé.
Kedves hallgatók, első hallásra is biztos mindannyiunkat megrendítenek ezek a kijelentések, de hadd emeljek ki néhány kulcsfogalmat. Először is a Biblia rámutat arra, hogy mi vezet ehhez az állapothoz. Áthágták a törvényeket, a rendelést, megszegték, megtörték az örökszövetséget a föld megfertőztetett lakosai alatt, vagy lakosai miatt. Tehát az, hogy a föld ilyen helyzetbe kerül, ez nem az Isten csapása. Ezt nem Isten méri az emberiségre. Az emberiség, aki kezébe vette a történelmének az alakítását, nohát ide juttatta az emberiség a földet, mert az emberiség nem tiszteli az alapvető törvényeket, az élet alapvető törvényeit, magát az életet nem védi és nem tiszteli az ember, hanem ki akarja szipolyozni, és mindent egy dolog alá akar seperni az emberiség, a gazdasági növekedés, a vagyonszerzés és a meggazdagodás közös nevezőjébe akar mindent beseperni. Ugye, aki erről akar részletesen olvasni, hogy a Biblia rámutat az okra, hogy a mértéktelen és az intézményesített önzés, hát mondjuk a kapitalizmusnak jó lenne egy ilyen nevet adni, a kapitalizmus egyenlő az intézményesített önzéssel. Az önzést intézményesítették, sőt, szükségszerűvé törvényé tették, akkor olvass el a II. Timóteusi levél 3. fejezetének első 4 versét, tehát 2 Timóteus 3.1.4, amelyben Pál apostol azt mondja, hogy a végső időben, az emberi történelem végső időjében nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, és sorolja fel az egyes erkölcsi tulajdonságukat. Tehát az önzés, amikor az önzést intézményesítik, amikor az önzés alá fűtenek még, jön a pénzsóvárgás, a pénzsóvárgásból a kérkedés, a kevésség. Tehát az ember mértéktelenségében valóban határt nem ismerve tönkreteszi a földet. Mindenki csak rövid távra gondol, úgy, hogy az ő életében meglegyen a kívánatos gazdagság és kényelem. Arra nem gondol, hogy majd a következő nemzedék mit örököl. Egyszerűen megszűnik a normális jövőkép, megszűnik a felelősségérzet, megszűnik az élet törvényének, az alapvető törvénynek a tisztelete, a szeretet törvénye, és akkor ide juttatja az ember a földet. Második dolog. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy itt a 4. versben azt mondja Ézsaiás, elhervadnak a föld népének nagyjai. Félelmetes kép, hát elhervadni egy fű tud, meg egy virág tud. Amikor az emberről azt mondjuk, hogy elhervad, ezt jelképes értelemben sokszor használja a Biblia, hogy az életünk tényleg olyan, hogy van egy gyerekkor, ifjúkor, aztán elhervadunk, és reggel még pompázunk, este már meghalunk. Tehát van ez a 90. Zsoltárban, Jób könyvében egy nagyon megrendítő költői hasonlat arra, hogy az ember élet gyorsan véget ér. De itt egy másik hasonlattal van dolgunk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát akiknek a kezében van a föld, a politikusok, a bankárok, a pénzemberek, egyszerűen nem tudnak már mit csinálni. Nincs hatalmuk a folyamatokon. Senki nem tudja ezeket visszafordítani. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Jób könyvében olvassuk ennek az előzményét, amikor azt mondja egyik proféciájában, a Bibliának egyik legősibb könyve, ez a Jób könyve, hogy Isten elveszi az eszét a föld népe nagyjainak. Mert esztelen emberek vezetik a földet. A hatalomból bálvány lesz, a hatalomból magának, a hatalomnak az akarása válik, és a hatalmi rétegek nem azzal törődnek, hogy itt egy normális földön éljünk, és hogy a minden néprétegnek meglegyen azért a betevő falatja. Iszonyatosan ketté válik az emberiség gazdagokra és szegényekre, Ézsaiás első fejezetétől fogva Jelenések könyve 6. fejezetéig proféciák sokasága beszél, és valami őrült táncot jár, táncot, hát ez a harmadik dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, a részeg menéséhez hasonlítja a föld történelmének végét itt a profécia 20. versben, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, ránehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Tehát a részeg imbolygó járása általában egy elvágódásban, egy elterülésben szokott végződni. A földi történelem ilyen értelmetlenül fog kimúlni, megy a kimúlás felé, ugye? Mert az emberek nem törődnek azzal, hogy
az Isten a földet lakásul alkotta, hogy mondja a Szentírás, nem azért alkotta, hogy tönkretegyük a földet, hanem bölcsen és mértékletesen használva a javait, tehát józansággal, az Isten törvényeinek megfelelően kellene élni. Itt szeretnék hivatkozni Hósás könyve 4. fejezet 1-3 versére, amely egészen a dolgok mélyére tekint, és megmondja ennek az egész ökológiai, nagyon gyorsan kifejlődő ökológiai katasztrófának a legeslegvégső okait. Így olvasom Hósás könyve Ézsajással kortárs, innen számítva 2800 évvel ezelőtt éltek ezek a proféták. 4. fejezet 1. versétől olvasom. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküznek és hazudnak, gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Kedves hallgatók, itt is találkozunk az eddig megszokott kijelentés, hogy elerőtlenedik az egész földi élővilág, nyilván itt elsősorban a növényvilágra utalhat, utána felsorolja az állatokat, azt mondja, a mező vadja, az ég madara, a tenger halai mind elveszítetnek. Joel könyve 1. fejezetében például van egy ilyen érdekes kijelentés, hogy megháborodnak a marha csordák is. Megháborodnak a marha csordák is. Hát elmegy a marháknak az eszük. Nem akarok belemagyarázni semmit sem, de azt gondolom, hogy akkor, amikor a világ élelmezésének nagy része a hús, tudjuk, hogy a világ élelmezésének például 60%-a a halhús. Például a tengeri halak biztosítják a világ élelmezésének egy nagyon jelentékeny hányadát. Tessenek meggondolni, hogy Grönlandtól, Izlandtól keresztül egészen Afrika déli részéig, de Japántól a Csendes-óceáni szigeteken át, mi meddig, hát az emberek tényleg ehhez a húsfajtához jutnak hozzá. Hát egyszerűen miért mondja itt Hósás próféta, hogy tengerhara is elveszítetnek? Hát a földünknek a közel 70%-át borítják tengerek. Azért a földünk 70%-át tönkretenni, az nem kis dolog, de 20 év alatt tönkretette az emberiség a tengereket is. Miért? Például az európai nemzetek hány millió tonna szennyet borítanak a tengerbe? Hogy amikor kiderült, hogy a franciák mi mindent engednek bele a tengerbe, a balti államok mi mindent engednek bele a tengerbe, persze ne nekem higgyenek, olvassák, minden évben megjelenik a világhelyzete, itt a tavalyi könyv van a kezemben. 1992-ig visszamenőleg megtetszenek kapni ezt a könyvet. Egy amerikai független intézet 10 tanulmányt tesz közzé minden évben. Hát amikor elolvastam, hogy a tengerek milyen állapotban vannak, én soha nem jártam tengeren, vagy semmi közöm nincs a tengerhez, csak ugye az irodalom, a költészet segítségével tudom a tenger végtelen panorámáját és szépségét, néhány filmet lát az ember a tengerekről. De amikor most olvassuk azt, hogy mi történik a tengerekkel, látjuk azokat a szerencsétlen, miket delfineket látunk, hogy vakarják le róluk az olajat. Ahogy látjuk azt, hogy óriási tankhajók süllyednek el. Miért? Mert a világon néhány nagy biznisz van. Nagy kereskedés tárgya a fegyverkereskedelem, a kábítószerkereskedelem. Tehát óriási hozamot hoz egy-egy tankhajónak az elsüllyedés. Hát hogy ne hozna? Hát be van biztosítva, ugye, az nem tudja hány milliárd dollárra, az szépen elmegy Alaszkához, valami mondva csinál tengeri vészre hivatkozva, akkora olajat öntött ki múltkor is, pár évvel ezelőtt egy ilyen tankhajó, hogy így adták vissza a híradások, hogy egy London nagyságú terület olaj úszik ott a Kanada és az Egyesült Államok nyugati part szegélyénél. Azért 20 év alatt tönkretenni úgy a tengereket, hogy manapság már az egyik legfontosabb információ, hogy a tengeri halak hogy pusztulnak. Hogy nem tudják ellátni a világot hússal. Mondom, a világ hús ellátásának 60%-át biztosítják ezek.
Aztán nem szólva arról, hogy mi van ezekkel a szerencsétlen égi madarakkal és a mező vadjaival, hogy állandóan halljuk ezt, hogy hány madárfaj pusztul ki, és hogyha ilyen ütembe megy, akkor ez következik be. Tehát ezek félelmetes dolgok. De Hósás prófét, hogy így felvillantja ezt a képet, az okra is rámutat. Tehát a Biblia, nem, mondom, hogy nem Jós könyv, a Bibliában jövendőlések vannak, a jövendőlések arról ismerszenek meg, hogy egy folyamatot mutatnak be. Miért mondja itt Hósás, hogy búsul a föld, elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vadja, az ég madarai egyaránt, bizony a tengerhala is elveszítetnek? Azt mondja, mert nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. A mi emberi kultúránk legnagyobb szennyeződése, az erkölcsi szennyeződés, a lelki szennyeződés, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem is akarnak tudni az élet alaptörvényeiről, az emberek nem tudnak és nem akarnak tudni arról, hogy az élet alaptörvénye, ami benne van minden ember lelkiismeretében, a viszonosság, a kölcsönösség törvénye, hogy a másik ember életét tiszteljük, és az életet, amit kapunk, tiszteljük, nem csak a többi, a másik ember érdekében, a magunk érdekében is. Ez teljesen kivész, ez a gondolkodás. Nem tudom, hogy említettem-e önöknek, de én is minden héten szembesülök ezzel, hogy az országot járom. Talán egy pár héttel ezelőtt Szolnokon voltam egy szakközépiskolában. Ha említettem, elnézést, ha nem említettem, akkor most mondom el. Azt mondtam, az egyik szakközépiskolában beszéltem erről az egész jelenségről, és fölállt egy fiatal ember, már nem tudván magát tűrtőztetni, mert azt mondta nekem, hogy kérem, amiről tetszik beszélni, az megvalósíthatatlan. Az emberek maguknak élnek, nem tudják a másik ember igényét annyira elismerni az élethez, mint a saját magukét. Mondok önnek egy példát, válaszoljon tanár úr, mondja nekem az a fiatal ember. Ha ön megy itt az utcán, és talál egy pénztárcát, és 1 millió forintot benne, és a névjegykártyát is benne, mit fog maga ezzel csinálni? Rögtön mondtam, hogy hát visszaküldöm az illetőnek, aki elveszített. Tehát harsány nevetés az egész osztályban, és azt mondják a gyerekek, hogy 100 ember közül 95 nemet csinálná, hanem zsebre vágná az 1 millió forintot. Várják, hogy erre mit válaszolok. Mondom, gyerekek, akkor ugyanezzel a példával szeretnék válaszolni, de én most egy 100%-os dolgot szeretnék mondani. Ha veletek történnék meg, valami csoda folytán lenne 1 milliótok, de veletek történnék ez meg, hogy ti veszítitek el azt az 1 millió forintot, akkor 100 ember közül csak 95-től kérnétek azt, hogy küldje vissza a pénzt? Vagy mind a 100-tól, aki esetleg abba belebotlik? Hát persze, hogy mind a 100-tól. Hát mondom, hogy ha magatok számára ez természetes, és egy kivételt nem engedtek, 100 ember közül, ha 100 találkozik azzal a pénztárcával, mind küldjenektek vissza, mert az egy érték, akkor ti miért nevetgéltek az előző példán, és miért mondjátok azt, hogy csak 5 ember küldené vissza közületek? Hát ez egy többenetes rút igazságtalanság, és érzéketlenség, és szeretetlenség. Hát mit mond a Biblia? Nincs igazság, nincs szeretet, mert nincs Istennek ismerete a földön. Mert az Isten nem úgy válaszolt az emberek magatartására, hogy az emberek mi megérdemeltük volna. Az Isten kegyelmet gyakorolt, Isten a könyörület és az irgalomnak az Istene. De aki nem ismeri meg az Istent, akitől könyörületet kapott már eddig is az életében, az hogyan fog megkönyörülni, hogyan fog irgalmazni, hogyan fog segíteni a másik emberen? Tehát valami félelmetes mértékvesztés vesz erőt az emberiségen. És ezért befejezésül szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy nem csak arról van itt szó, hogy a Biblia leírja a jelenségeket és az ohokat, hanem a Bibliában, ha tanulmányozzuk Joel könyvét, Jézus kijelentéseit és ezeket a pillanatkép proféciákat, akkor egy egész folyamatot kapunk meg, amely folyamatot nagyon egyszerű sémával próbáltam a táblán érzékeltetni. A Biblia szerint a földi történelmünk csakhamar lezárul. Ez a világ ilyen formájában nem életképes. Ennek a világnak el kell pusztulnia, mert egyszerűen már az sem nyújtja a rajta lakó, most mintegy 6 milliárd embernek, hogy itt élni lehessen. Ha nincs levegő, ami tiszta lenne, ha nincs talaj, amiből növény, gyümölcs fejlődnék, hogyha az állatok nem bírják már azt, amit az ember végez velük, akkor kiszámítható,
Én nem vagyok se amerikai, se japán tudós, se 30, se 40, se 50 évet nem merek mondani. Én azt mondom, hogy itt belátható időn belül, a mi magunk életidején belül, itt a földi életben döntő változások fognak bekövetkezni, legalábbis a bibliai jövendőlések szerint. A nagy kérdőjelet kiteszem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de a hozzávezető folyamatot a Biblia teljesen nyilvánvalóvá teszi. A Biblia szerint a földi történelmünk utolsó felvonása, amit itt negyedik, ugye a Biblia a földi történelmünk utolsó négy felvonását közli. Tehát a visszaszámlálás négy fokozatát állítja elénk. A

A történelmünk utolsó felvonása az úgynevezett hét csapás. A hét csapás, ahogy ezt elolvashatjuk, legrészletesebben Jelenések könyve 15. fejezetében kezdődik, a 16. fejezet mondja el magát a hét csapást, és még hozzá csatlakozik a 17. és 18. fejezet. Ha ezt valaki elolvassa és mérlegeli, hogy ezek a csapások hogy következnek egymás után, annak világossá válik az, hogy az emberiség ezt a csapás sorozatot bizony a maga helytelen felfogásával, életmódjával és erkölcstelen kultúrájával fogja előidézni, hiszen az első csapás a Biblia szerint az, hogy fekélyek borítják be az embereknek a testét, tehát betegségek kezdenek, bőrbetegségek, fekélyes, tehát rákos betegségek terjedni az egész világon, ez az első csapás. A második csapással a Biblia rámutat arra, hogy a tengervizek elfertőződnek, teljesen élet számára a tengerek lakhatatlanná válnak az állatok számára. A harmadik csapásnál a Biblia elmondja, hogy az édes vizek, a körülöttünk levő vízháztartás is teljesen felborul, a folyók, a tavak, a földből nyert artézi vizek, stb. Elfertőződnek. Tehát ugye tudjuk jól, hogy víz nélkül azért 3 hétnél tovább nem lehet bírni. Ugye hát táplálék nélkül lehet bírni, és a mai Guinness rekord, ahogy mondják, az több mint 100 nap táplálék nélkül. Indiai fakir állította be ezt a csúcsot, de hát víz nélkül úgy 20-21 nap után az ember kiszárad, meghal. Ez a harmadik csapás. A negyedik csapásnál állítja elénk a Biblia a hőháztartásnak a teljes felborulását, tehát a Földnek a teljes globális felmelegedését, az emberek tikkadnak a tűztől és a nap hévségétől. Az ötödik csapás már a teljes elsötétülésnek és az egész földi világ összeroppanásának azt a képét nyújtja, amit Péter apostol második levele, harmadik fejezete mond, hogy az elemek recsegve, ropogva kezdenek kimozdulni. Ki tudja, milyen törvényszerűségek következtében, ugye a Biblia nem egy földrengés kutatók számára írott könyv, vagy nem egy szeizmológiai szöveggyűjtemény, de hát a Biblia érzékelteti, hogy az egész föld mint egy meg fog rendülni, ennél az ötödik csapásnál. A hatodik csapás már ugye a híres armageddoni helyzet, amikor az erkölcsi világ annyira kifordul magából, hogy az erkölcstelenség lesz úrrá a világon, és az erkölcstelen, a leginkább erkölcstelen emberek veszélyeztetik a leginkább az erkölcshöz ragaszolók életét, és a hetedik csapásnál már ez a bizonyos Péter második levele harmadik fejezetében elindult folyamat, a tetőpontjára hág, tehát talentum nagyságú kő és jégdarabok esnek le, és az egész föld úgy, ahogy van, tűzben megégve, borzalmas pusztulással megsemmisül. Tehát ez a hét csapás, ez tulajdonképpen az emberi történelmnek a legvégső felvonása, amiről azt illik mindenkinek tudni, két dolgot illik mindenkinek tudni, hogy a hét csapás az emberi bűnök, egyéni és társadalmi bűnök szükségszerű következménye. Ha én azt mondom, hogy most körülbelül a történelemben, mondjuk itt ebben a helyzetben vagyunk, aminél most tart itt a Krétán a vonalam, tehát a visszafele számított negyedik állapotban, akkor azt mondom, hogy ezt a hét csapást így az emberiség szépen megalapozza, és ok-okozati viszony következtében torzul el az egész földnek az ökoszisztémája. Tehát a hét csapás egyrészt az emberi bűnök szükségszerű következménye, másrészt már Isten beavatkozik és felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Itt nem tudok időt jelezni, de ezek nem... Ha ide valamit kellene írnom, akkor heteket és hónapokat írnék egy ilyen osztás közé. Tehát ez az emberi bűnök következménye, másrészt pedig Isten felgyorsítja a folyamatokat, mert ezt a borzalmas leépülést senki nem élné túl. No de ha a hét csapással záródik a föld, akkor most egy kicsit hagyjuk itt az utolsó felvonást, és Joel könyve és Máté 24. fejezete alapján nézzük meg, hogy ezelőtt mi következik, tehát a mi történelmi korunk hova helyezhető be, és miknek kell megtörténni a Föld életében. Mondom, visszafele számolva összesen 4 mozzanatot nagyít ki a Szentírás. Az első mozzanat,
hogy az emberiség történetében óriási válság üti fel a fejét. Soha nem látott válság. Ez a válság ökológiai válság is, ez a válság gazdasági válság is, társadalmi válság is, szellemi válság is, vallási, kulturális válság is. Egy óriási válság, amelynek következtében az emberi életnek a minősége döbbenetes módon hanyatlik alá. Az életnek az értéke egyre kevesebb lesz, az emberi történelemben eluralkodik az a felfogás, amelyről itt külön előadást hallhattunk, hogy az életet egy játszmának tartják, egy kockázatos nagy játszmának. Tehát most körülbelül ebben a mély repülésben, ebben a zuhanó repülésben van az emberiség, amelyre Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanatok kell háborúkról, háborúknak híreiről. Amikor lesznek földindulások, járványos betegségek, éhínségek mindenfelé, tehát ugye látjuk, hogy itt ökológia, gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Ezek összekeveredve, az emberiség történelmet döbbenetesen tendál lefelé. Ezután következik egy második korszak, amelyet így jeleztem itt a táblán, ez egy érdekes jelzés, ez a cikk-cakos jelzés, hogy belejutunk egy most, én úgy gondolom, hogy ebbe a korszakba jutunk egyre inkább bele, hiszen ezt az első időszakot én a 70-es, 80-as évekkel tudom azonosítani. Gyökereiben mondjuk már a 40-es, 50-es, 60-as évekkel is, hiszen háborúk hírei, tehát az egész hírközlés forradalma, már azért a rádió az első világháború után, televízió a második világháború után megjelenik, tehát egy óriási nagy hírközlési forradalomról is beszél itt Jézus Krisztus. De az az időszak, amelyben most vagyunk, tehát a 90-es évek vagy a 2000 utáni első évtizedünk, itt óriási különbségek lesznek emberek és emberek között. Nem csak gazdasági szempontból, hogy gazdag emberek, szegény emberek, értelmes emberek, nem gondolkodó embertömegek, hanem legfőképpen olyan szempontból, hogy a mai egyre inkább eltorzuló világ választás elé fog állítani mindenkit. Ezen a világon akarja elérni az élete célját, vagy pedig hallgat az Istenre, és valóban egy olyan országért tud élni, küzdeni, ez a másik fajta ember, amit Jézus így mondott, hogy az Isten országa, a mennyek országa. Itt a mi korszakunkban egy óriási szellemi összecsapás idejéhez érkezünk. Az egyik pólust így nevezhetnénk meg, hogy a világ megmentése bármi áron, és a világnak jövőt és értelmet jósolni ezen a földön, hogy nem lesz veszedelem és nem kell félni, helyrehozzuk ezeket a válságos állapotokat. A másik pólus pedig az, hogy ez a világ megítéltetett, tulajdonképpen már megítéltetett a bűneset óta, ez egy hosszú haldoklásnak a végső stádiuma. A másik póluson megjelenik a másik alternatíva, amit Jézus úgy mond, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez a második szakasz azt mutatja, hogy itt vallás és politika össze fog fogni a világ megmentésért. Ezt én mondjuk egy negatív dolognak tartom, és a lefelé eső ág szélső értékének, és a Krisztushoz és Isten szavához ragaszkodó emberek pedig az alternatíva másik ágát testesítik meg. A világnak egy teljesen nyilvánvaló alternatíva fog kikerekedni, vagy megmenteni ezt a világot bármi áron vallás és politika összekapcsolódásával, emberi tényezők és hatalmi szó segédletével, vagy pedig annál inkább ragaszkodni Isten törvényeihez, nem pusztítani a másik embert és a környezetet, és a nagy tömegek számára egy másik alternatívát nyújtani. Tehát ha azt mondhatnám, hogy az első fokozatot mondjuk a válság szóval tudnám érzékeltetni, ha röviden meg kellene jelölnöm, hogy mit is mondanak a bibliai proféciák erről a folyamatról. A második folyamatra ezt a szót használnám, hogy rostálás, tehát hogy kétféle emberiség fog elkülönülni, egy rostán fennmaradó és egy rostából kihulló, egy az Istenhez ragaszkodó és a másik az emberi elképzelésekhez ragaszkodó emberiség, és akkor jutunk bele a harmadik nagy
szakaszba, amelyhez nem szót írnék, hanem egy Biblia verset, amely a Bibliának legnagyobb jövendőlését tárja fel előttünk, amit érdemes megjegyezni, mert a Bibliának sok nagy kijelentése van a jövőről, de a legszívet, lelket melengetőbb kijelentése a Máté 24:14. Ez azt mondja el, hogy ennek a rostálásnak egy bizonyos tetőpontján Isten maga fog közbelépni a Szentlélek segítségével, és a Szentlélek segítségével az egész földön bizonságul fog hirdetetni az evangélium minden népnek, és csak azután jön el a vég. Tehát Isten már most is lehetőséget biztosít az embereknek a legnagyobb dologra, mi a legnagyobb dolog az ember életünkben, hogy a gondolkodásunk mélyüljön el, hogy nézzünk utána az életünknek és a világ életének a bibliai jövendőlésekben. A válság egyre inkább súlyosbodni fog, a rostálás külön fog választani emberi magatartásokat és emberi alternatívákat, és amikor ez egy bizonyos pontot elér, és kész lesz az az emberi csoport, amely az Istenhez töretlenül ragaszkodik, akkor Isten egy hatalmas beavatkozással, de egy láthatatlan Szentlélek esőjének, a kései eső kiáradásának egyébként Joel könyvében először megörökített jövendőlése ez, kiáradásával fogja felgyorsítani az eseményeket, és itt rajzoltam két vonalat. Az egyik vonal lefelé tendál, a másik pedig fölfelé, vagyis miután mindenki dönthetett, választhatott, a hét csapás idején, tehát ennek magasságában megszűnik az emberi megváltozásnak, az emberi erkölcsi megváltozásnak a lehetősége, amikor elindul a hét csapás, már két emberiségről van szó. Az egyik az Isten kegyelmi üzenetét elfogadó és örök életet elnyert emberiség, a másik pedig az Isten kegyelmi üzenetét visszautasító, az Isten törvényeit semmibe vevő és azt az emberi törvényekkel helyettesítő emberiség. Az egyik emberiség a hét csapás idején oltalmat nyer, Krisztus második eljövetele által őket ragadja majd ki ebből a pusztulásra ítélt világból. A Jézus második eljövetele sok minden eseménnyel azonos a Biblia szerint. A második eljövetel azonos a történelemben meghalt halottak feltámadásával, ez az első azonosítás. Azonos aztán az élő igazaknak, akik élve érik meg ezt a napot, az elragadtatásával. Azonos az ítélet, a mennyei ítélet kezdetével, ami ezután veszi a kezdetét a mennyben a gonoszok fölötti ítélet. Sok mindennel azonos még Jézus második eljövetel, itt azonban nekem meg kell állnom, az előadásnak is itt van a végpontja, és a következő sorra kerülő előadáson, amit ma az ökológia szempontjából szerettem volna önöknek megvilágítani, majd az erkölcs és az erkölcsi értékek szempontjából szeretném megvilágítani. A lényeg itt az, hogy az emberi történelem egyre súlyosbodó válsága idejére is Isten nem felejtkezik meg a világról, nem felejtkezik meg egyetlen egy emberről sem, hanem valóban reális és mindenki számára elérhető választást akar biztosítani. Akkor fog bekövetkezni az, és ez az utolsó Biblia vers, amit szeretnék önöknek felidézni, amiről egy gyönyörű zsoltár beszél. A 10. zsoltárra hívom fel mindenkinek a figyelmét, ami a szegények és gazdagok, az igazak és a gonoszak összecsapásáról szóló nagy zsoltár, amely a következőképpen végződik. És ez tulajdonképpen a világ történelmének is a karnyújtásnyira levő drámai befejeződését jól jelképezi. A 10. zsoltár 17. és 18. verse ugyanis így hangzik: a szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Micsoda megfogalmazás ez, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember. Hát mi vagyunk mi? Végül is földből való emberek.
de a bűn az önzés következtében hova jutott el az élet, és hova jutott el az emberi társadalom kérete, hogy a földből való ember rettent, és tönkreteszi a másik ember, tönkreteszi, ha kell, az egész világot, de a Zsoltár azt mondja, hogy Uram, a szegények kívánságát meghallgatott. Felhívom mindenkinek a szíves figyelmét, hogy a szegényeken a Biblia nem csak a fizikailag vagy anyagilag szegényeket érti, sőt nem elsősorban őket érti. Mert vannak a fizikailag vagy anyagilag szegények között nagyon kevés és nagyon büszke emberek is. Őket nem nevezi szegényeknek a Biblia. Igazában a szegény szót a Biblia azokra érti, akik átérzik az Istenre utaltságukat. Akik Isten, nem akarnak Isten nélkül élni. Akik beismerik az ember gyengeségét, szegénységét, bűntől való kifosztottságát, de kiáltanak az Istenhez, de az Istennel együtt szeretnének élni. A szegények kívánságát meghallgatod, Úram, megerősített szívüket, füleiddel figyelmezel. Óriási erősítést fog majd adni Isten azoknak, akik az élet lefelé hajló tendenciáival ellentétben ragaszkodnak az élet törvényszerű használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti használatához, ragaszkodnak az Isten szerinti élethez, hogy ítéletet tégy az árvának és nyomorodottnak, hogy többé már ne rettentsen a földből való ember.

Kedves testvéreim, a igei gondolatmenet voltak éppen az egésznek, majdhogy nem a betetőzése, mert ahogy haladunk előre, egyre inkább a kereszténység leglényegéhez, az Istenben elrejtett élet, a Krisztussal való élő bensőséges közösség gondolatköréhez érkezünk. A hazatalálásról beszéltünk az első alkalmakon, a hazatalálás reménységéről, a hazatalálás bizonyosságáról, arról, hogy a testélétel evangéliumában milyen személyes vonatkozású dolgok válnak szinte megragadhatóvá, hogy az Isten nem csupán testélet és közöttünk lakozott, hanem teljes körű életközösséget akart vállalni velünk, amikor meghirdette az íge, hogy velünk az Isten. Nem csak közöttünk, nem csak a mi természetünket öltötte fel, nem csak mindenekben hasonlóvá lett és mindenekben megkísértetett, hanem a velünk való életközösséget akarta helyreállítani. És a mai alkalommal arról kellene szólnunk néhány szót, hogy vajon ez az életközösség hogyan jön létre, hogyan teljesedik ki, és mi mindent rejt magában. Engedjétek meg, hogy először néhány visszatekintő gondolatot ismertessek meg veletek. Lehet, hogy amikor ezeket elmondom, akkor közületek sokan azt mondják a lelkükben, hogy hát éppen így voltam én is. Olyan valaki készített engem keresztségre, akit a közösség akkor igen-igen elismert, aki a hitáltai megigazulásnak valamiféle egészen különleges ismerőjeként élt a közösségben. Tehát mondhatnám azt is, hogy igen jó alapokkal indultam a kereszténység útján, és amikor ezeket a kifejezéseket hallottam, hogy Krisztusban elrejtett élet, meg élő közösség a Krisztussal, meg Krisztusban lenni, ezek rendkívül szépen hangzó vallásos kifejezések voltak, csak éppen nem tudtam velük mit kezdeni, és aki tanított engem, nem mondta meg, hogy mit kell velük kezdeni, vagy mit lehet velük kezdeni, illetőleg ahogy elmondta, a számomra megragadhatatlan és megfoghatatlan volt, valószínűleg mondta, csak számomra ezek olyan, nem is idegenül hangzottak, ez a kifejezés nem jó, inkább csak megfoghatatlanul. És amikor már én magam is prédikátor lettem, akkor használtam ugyanezeket a kifejezéseket, Krisztusban, Istenben elrejtett élet, és hogy élő közösség a Krisztussal, és hát minden bizonnyal volt is ennek valamilyen valóság tartalma, de ahogy most immáron egy jó néhány év távlatából visszatekintek, újra csak azt tudom mondani, hogy óriási hiányként könyvelem el az elmúlt éveket, évtizedeket, azon az alapon, ami lehetett volna, ha egymásnak sokkal

gyakorlatibb, sokkal valóságosabb, sokkal inkább megragadható segítséget nyújtunk a gyakorlati kereszténység terén. Mert elméletileg, ha úgy tetszik, mindent tudtam. Amikor keresztségre készültem, 33 bibliaórát tanultam meg, esetenként bibliaóraként több mint 100 ígét kívülről, mert igen alaposan készítettek fel. Bevonultam katonának, a bibliaórák sora félbe maradt, amikor leszereltem, újra kezdődött az egész, ismét a 33 bibliaóra, ismét esetenként 102-105 bibliaverssel, aztán még meg se keresztelkedtem, már a teológiai főiskolának hallgatója voltam, és elsőben ugyanezt az anyagot még egyszer, immáron vizsgafeltételekkel. Tehát nem lehet mondani azt, hogy én a bibliai ígéket és a velük kapcsolatos összefüggéseket és kifejezéseket nem ismertem. Mégis úgy gondolom, hogy nem kaptam meg azt, vagy nem tudtam befogadni azt, vagy nem tudtam megragadni azt, ami a kereszténység leglényege. És egy döntő állomás volt az életemben az, amikor azt a bizonyos 1888-as üzenetet megismertük. 1984-ben egy prédikátor értekezleten vettünk részt, ahol ezt a bizonyos Wieland könyvet egyelőre csak olyan bepillantás jelleggel átgondoltuk. Aztán a kezdeti lelkesedés kapcsán nekifogtam és lefordítottam. 85-ben már a kezünkben volt, és 85-ben itt Bózsván ennek a részletes áttekintése képezte egy prédikátor értekezlet alapját, és akkor én úgy gondoltam, hogy valami különleges kincs került a birtokunkba. És hogy a mozaikok nagyon szépen összerendeződnek, és én győzhetek úgy, hogy Krisztus győzött, meglehetősen sok eszmei hézag és hiányérzet, ezek kapcsán támadt hiányérzet került a maga helyére, de ahogy már korábban beszéltem róla, úgy éreztem megint, hogy az elmélet dominált, és a gyakorlati megvalósítás, hogy Krisztus hogyan győzött, és hogyan győzhetek én. Noha tudtam, hogy győzhetek úgy, ahogy ő, csak azt nem tudtam, hogy ő hogyan győzött, legalábbis nem annyira megragadhatóan és valóságosan, hogy a lelkem mélyén erre szükség volt. Aztán, hogy az ördög ezt általában tenni szokta, mindig elméleti síkra terel, és elméleti síkon tart meg, mert a gyakorlati kereszténység voltaképpen egyfajta halálharang az ő élete és tevékenysége felett, és jól elvitatkoztunk a Krisztus testilételének apró részletei felett, csak éppen azt a szükségérzetet és hiányérzetet nem töltötte be senki és semmi, ami ennek az új igazságnak a felismerése kapcsán ott sajgott a lelkünkben. És úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy most talán, és az Isten milyen türelmes, hogy akár egy ember esetében 60 évet is igénybe vesz a felkészülés, az eszmei és az ahhoz társított gyakorlati felkészítés. Úgy gondolom, hogy most már talán valamivel közelebb vagyok a gyakorlati dolgok megragadásához és ismeretéhez. Amikor az 1888-as üzenetnek az egyik alapgondolatával jártuk az országot, a Kolossé beliekhez írott levél első fejezet 27. versével, ugye azt mondja itt a mi fordításunk, és ez sajnálatos módon nem a pontos változat, hogy Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Hát ezzel még csak úgy megbirkózunk, mert Krisztus közöttünk van. Ez olyan, mint a múlt alkalommal érintett kifejezés, hogy mi szövetségre lépünk Istennel. A szövetséges társi viszony nem annyira elkötelező, és nem annyira meghatározó jellegű két fél kapcsolatában, mint a közösség. A Kolossébeliekhez írott levélben az idézett íge az eredetiben így hangzik: Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége, és a szövetséget is jobb, ha behelyettesítjük a koinónia, a közösség szóval,
Mert Isten és ember kapcsolatában ez a lényeg. És itt szeretnék egy igét idézni, most délután olvastam, hogy milyen türelmes az Isten, és hogy milyen apró lépésekkel tanít bennünket. Ugye beszéltem az előbb arról, hogy győzhetünk, ahogy Krisztus győzött, ez a 88-as üzenet egyik döntő igazsága. Elmondja Krisztus, nála nélkül semmit sem tehetünk, sőt elmondja azt is, hogy én az Atya nélkül nem tehetek semmit, én semmit nem cselekedhetem magamtól, és itt elmondja a lényeget János Evangélium a 14. fejezetében, a 11. versben. Higgyetek nékem, hogy az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig nem, magokért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Az első részét hangsúlyoznám. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha Krisztus hozzánk hasonló emberi természetben jött el, és mindenestől fogva megkísértetett, ahogy mi, és mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, és példánk, akkor vajon ebben nem az? Akkor vajon abban, hogy ő az Atyában elrejtett életet élt, és az Atya ő benne volt, tehát egyfajta ismeret közösség bontakozott ki, és mélyült el közöttük, vajon nem ez számunkra a gyakorlat és a győzelem útja? Semmit sem cselekedhetek magamtól. Amikor látja a fiú cselekedni az Atyát, az Atya én bennem van, én az Atyában vagyok. És látjuk Krisztus életét, hogy ez mit jelentett a maga valóságában. Krisztusnak minden rezdülése az Istennel való személyes ismeret közösségből fakadt. Jó reggel kereste az Istent, hogy a Zsoltáros is a maga személyes tapasztalatáról bizonyságot téve elmondja, hogy ez valóság. Jó reggel lehet keresni az Istent. Jó reggel megszólítható, jó reggel felélénkíthető ez az ismeret közösség, Isten és ember beszélgető társi kapcsolatot építhet ki, és ápolhat egymással, és ebből a közösségből táplálkozik egy ember hívő élete. Egyszer egy szombatiskolai együttléten úgy feltettük a kérdést, hogy vajon igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy Krisztus előnyösebb helyzetet élvezett, mint amilyent mi. És azt a kérdést társítottuk ehhez, hogy ha Krisztus jobb helyzetben volt, mint mi, akkor hogy lehet, hogy sokkal többet imádkozott, mint mi? Akkor hogy lehet az, hogy állandó közösséget keresett az Istennel, és hogy éjszakákat töltött imádságban, és félrevonult és félrehúzódott olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehetett, mert elemi szükséglete, hihetetlen belső igénye volt az Istennel való közösség. Krisztus győzelmének titka ebben az igében bontakozik ki. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Amikor kiválasztottuk ennek a mai témának az alapgondolatát, akkor a szőlőtőkéről és a szőlőveszőről szóló példázat úgy felkínálta magát önként. Mert Jézus itt a 14. fejezet után ezzel a gyakorlati képpel próbálja növénytermesztő, szőlőtermesztő emberek között megragadhatóvá tenni a gondolatainak a lényegét. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon miért kell ezt ennyiszer hangsúlyozni. Gondolkozzunk csak el magunkon, a saját természetes reakcióinkon. Mi a kézenfekvő? Valamilyen gond van, neki fogunk, hogy megoldjuk. Kitaláljuk, hogy mit, hogyan kell, és már is nekilátunk. Nem az a természetes, hogy az Istent keressük. Nem az a természetes, hogy az Isten akaratát próbáljuk megismerni az adott felmerülő probléma kapcsán. Az ember bölcsnek ballott, szép, szabad nyomorúságában és szabadság érzetében neki fog és elindul,
és próbálja tenni azt, amit legjobbnak lát. És nem értjük, vagy legalábbis nem tudjuk befogadni, mert olyan megalázónak tűnik. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ezt nem tudjuk elfogadni. Mi az, hogy nem tehetünk semmit? Annyi mindent teszünk. És olyan sok jó dolgot is teszünk. A menny szempontjából értékelhető dolgokat nem tudunk kitermelni magunkból. Vegyük komolyan. Krisztus maga magáról vallotta, és nem szégyelte, hogy én nem a magam akaratát cselekedni jöttem. Hogy én az Atya nélkül semmit sem tehetek. Hogy én az Istennel való személyes közösség nélkül vereségre vagyok károsztatva, és ezért elemi igényem és szükségletem, hogy minden élethelyzetben, tudatos döntések sorozatával az Isten mellett foglaljak állást. Én nem akarok Isten nélkül lenni, mert Isten nélkül a vereség biztos. Nála nélkül semmit sem tehetek. És mivel a mi természetünket hordozta, velünk kapcsolatban is elmondta, hogy nála nélkül semmit. Ezért maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Olyan beszédes a kép, én most egyeken lakom, nem szeretem, hogy ott lakom, mert minden négyzetcentimétert szőlővel telepítettek be, és hát a borturizmus ott ölt testet abban a kis közösségben. De valamennyit így a látottak alapján fogalmat alkothatok arról, hogy a szőlő hogy működik. A szőlő vesszőnek a szőlő tőkével való kapcsolata nem ideglenes, nem átmeneti és nem szakaszos, hanem állandó. Olyan hamar elszárad, ha egy picit törés is jelenik meg a vesszőn, olyan hamar elszárad és olyan hamar lehullatja a levelét és termésre képtelenné válik, hogy csak csodálkozni lehet. Olyan vastag és bő nedvet hordozó szára van, ami könnyen elpattan, mert a tő az úgy ontaná magából a nedvet és az éltető erőt, és ha nem szívja a szőlővesző, elszárad. Nem terem gyümölcsöt, és életképtelenné válik. Krisztus elmondja azt, hogy neki nincs élete önmagában, mint embernek. Az életet az Istennel való személyes közösségből meríti. Nekünk sincs életünk. A menny szempontjából nincs értékelhető életünk, ha magunk vagyunk. Nincs élet bennünk. Amikor valakinek az életében, hogy felüti a fejét a gondolat, hogy netántán ő beteg, halálos beteg, akkor a tudati beszűkülés jegyében minden másról megfeledkezik, és csak egy dolog érdekli, hogy meggyógyuljon. És léböjtöt kezd, és különféle életelixíreket vesz magához. Miért nem vesszük komolyan, és értjük meg, hogy a mi életünk az Istennel való közösségben van. És nála nélkül nincs életünk. És nála nélkül semmit sem tehetünk. Nála nélkül elszáradunk, és megsemmisülünk. Olyan sokat mond ez az íge Pál apostol egyik kijelentése. Azt mondja, hogy aki Krisztusban van, megint visszatér ez a kifejezés, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden, és letesztelhetjük magunkat, hogy vajon hogyan működik. Aki nincs Krisztusban, az nem új teremtés. Mitől nem új az új? Hát, hogy nem újultak meg a dolgok, a régiek maradtak meg. Viszont aki Krisztusban van, aki az Istennel közösségben van, annak az életében újjá lett minden. Ettől, hogy ajánlottam a munkatársaknak is, hogy keressék ki az Új Szövetségből ezt a kifejezést, hogy minden. Olyan gazdag prédikáció tartható ennek az egyetlen kifejezésnek a segítségével, mert a kizárólagosság igényével jelennek meg a dolgok. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Ha minden újjá lesz, akkor a régiek teljességgel elmúltak. Amikor valaki rátalál az igaz gyöngyre,
Eladta mindenét, amilyen volt. Amikor általában a Szántóföldben elrejtett kincs,

végére eladja mindenét, amilyen volt. Pál azt mondja személyes vallomásaként, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Hogy a Krisztussal való közösség kialakuljon, megragadható valósággá váljon, és ebben a közösségben van az én életem. Enélkül a közösség nélkül nincs. És éppen ezért ennek a közösségnek a legparányibb szüneteltetése is magát az életet veszélyezteti. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert Krisztus életének és győzelmének a titka is ez volt, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Szünet nélkül, pillanatról pillanatra, és itt szeretnék egy kis kitérőt tenni, ha megengednétek. Valaki kitalálta, hogy mi 22 000 döntést hozunk egy nap. Ez azt jelenti, hogy ha elosztjuk, egy percre meglehetősen sok döntés jut. Szinte követhetetlenül sok. Szinte nem is lehet tudatilag lépést tartani a döntési helyzeteinkkel. És amikor megengedjük magunknak, hogy a döntéseink ne tudatos Isten melletti állásfoglalások legyenek, akkor mindig fennáll az eltévejedés és a szőlő tőkéről való leszakadás veszélye. Mert amelyik pillanatban az én figyelmem lankad, és nem következetes és tudatos döntéseket hozok az Isten akaratának ismeretében, az Isten mellett, és vetem el azokat a gondolatokat, vágyakat és érzéseket, amelyek kísértés formájában megjelennek, akkor veszélynek vagyok kitéve. Ezért mondja Pál, hogy én minden gondolatot, megint a minden, fogjul ejtek a Krisztusnak való engedelmességre. Minden gondolatot, mert a kísértés a gondolatok szintjén jelentkezik. Egy ember jelleme a gondolatoknak és az érzéseknek az összességéből épül fel. Ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, és hogy eszmei síkon, a mi döntési helyzeteinkben milyen döntések születnek. Minden helyzetben, minden gondolatot fogjul ejtve a Krisztusnak való engedelmességre, ez a győzelem útja, és ez pedig az Istennel való személyes kapcsolatban és a benne való elrejtettségben lehetséges. A Biblia arról beszél, hogy van egy erős fegyveres, amelyik megint csak a kizárólagosság igényével őrzi a házat. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amíg a nálánál erősebb fegyveres uralkodik, addig a korábbinak nincsen élettere, és nincsenek élet megnyilvánulásai. És ezt fejezi ki ez az íge is, hogy maradjatok én bennem. Az erősebb fegyveressel való szünet nélküli életközösség az élet és a győzelem titka. Szüntelen imádkozzatok. Ez a gondolat is tartalmilag teljességgel ideillik. Szüntelenül legyél az Istennel elrejtett bensőséges közösségben, ima kapcsolatban, keressed, hogy mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, pillanatról pillanatra, hogy minden döntés helyzet a mellette való tudatos állásfoglalás jegyében a győzelem megnyilatkozása legyen. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Azt is el lehetne mondani, hogy lelkileg halott, aki nincs benne. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk akkor hal csak meg, hogyha hosszú távon, mondjuk hónapról hónapra, évről évre nincs közössége. Most egy nagyon meredek és kegyetlen kérdést hadd vessek fel. Laodiceában van élet? Krisztussal közösségben van Laodicea? Tessék? Nincs? Hát ha Krisztus az ajtón kívül van, na, ha ő mondta, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, de ha ő kívül van, akkor nincs belül. Ha nincs belül, nem vagyunk vele közösségben. Laodicea akkor esetleg azt a szárdiszi gyülekezetnek hangzó krisztusi elmarasztalást testesíti meg, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hát ha nincs bent,
akkor nincs éltető erő. Ha nincs közösség, akkor nincs élet. Ha a Krisztustól származó életnedvek nem járják át a mi lényünket, és percről percre és pillanatról pillanatra nem vagyunk közösségben az Istennel, akkor miből táplálkozna az életünk? Testvérem, ezek tudom, hogy nagyon súlyos kifejezések, de én nem a magamért mondom. És éppen ezért ennek a langyosságnak, ennek a látszat kereszténységnek egyszer és mindenkorra véget kell vetni. Azt mondja a Biblia, keressétek, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van. A Joel üzenet voltak éppen ennyire hangsúlyos, és az Isten nagyon jól tudja, hogy miért tette hangsúlyossá. Olyan szégyen érzetet érzek, amikor olvasom például itt János evangéliumában a szőlőtőkéről és a szőlőveszőről szóló példázatot, hogy az Isten mennyire türelmes, hogy én is itt vagyok már, mit tudom én, hány éve ebben a közösségben, és még mindig csak valahol érintőlegesen alkotok fogalmakat, és próbálom a gyakorlat útját keresni az igaz kereszténységnek. Hát nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene, és ahol lehetnénk. Milyen lenne az a közösség, és benne a mi személyes keresztény életünk, amelyik a Krisztussal járás gyakorlatát testesíti meg. Olyan titkolt irigységgel gondolok olykor Énokra, hogy Énok Istennel járt, hogy Noé Istennel járt, hogy a régi idők nagy hithőse Istennel jártak, és most olvasom ebben a könyvben, magát a példát is hozza, hogy Énok tapasztalata mindannyiunk tapasztalata lehet. Tehát nem kiváltságos, különleges személy volt, akinek megadatott, még a génjei nem voltak annyira romlottak, a lelki érzékenysége nyilván jóval emelkedettebb volt, mint a miénk, gondoljuk, hiszen Ádámtól fogva hetedik volt, mi pedig itt leromlott génállománnyal, érzéketlen lelki világgal úgy gondoljuk, hogy helyzeti hátrányban vagyunk hozzá képest. Nem. Mi járhatunk az Istennel. És azt mondja Krisztus önmagáról, jön a világ fejedelme, bennem nincs semmije, és hozzátesz Ellen White, ugyanezt kell tudják elmondani magukról azok, akik a vég idején élnek. Jön a világ fejedelme, bennem nincs semmije. Mikor lehetséges ez? Akkor, ha én Istenben elrejtett életet élek, mert hogy azt mondja János levele, első level, negyedik verse, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Az erős fegyveres nagyobb és erősebb, mint az, aki korábban uralta a mi életünket. És miért gondoljuk azt, hogyha Krisztus kimondja, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk, hogy nekünk mégis sikerül? Miért nem tudjuk az isteni diagnózist elfogadni, és keresni az Urat, amíg megtalálható? Azt mondja János evangélium, ha valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, arra, Isten fiaivá legyenek. Azok, akik befogadják, azok fiak. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak. Elmúltak a régiek? Elmúltak? Ha nem múltak el, nem vagyunk Krisztusban. Az önámítás útját járjuk. Én magam csodálkozom magamon is, meg úgy egymáson is csodálkozhatunk, hogy közöttünk szinte nincs kivétel, és az ember maga olyan, hogy képes becsapni magát, pedig annyira büszke a tudományára. Mi becsapjuk magunkat. Ott van a Bibliában, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mi hirdetjük, hogy a Biblia igaz. Minden szava, első betűjétől az utolsóig. De mindenki másra érvényes, ránk nem. És megpróbáljuk századszor, ezredszer nála nélkül. Hagyjuk kint az ajtó előtt, noha tudjuk, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk. És valamilyen megalapozatlan reménység él a lelkünkben, hogy amikor Krisztus majd eljön, akkor valami majd csak lesz velünk. A győztesek öröklik.
akik úgy győztek, ahogy Krisztus győzött. Krisztus győzelme pedig az Atyával való közösségből táplálkozott. Idéztem korábban azt az ígét, hogy régóta így vagyunk. Talán emlékeztek rá. Az az íge úgy folytatódik, miközben felteszi a kérdést, megtartatunk-e, és hozzáteszi, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha, a végén a 6. vers megfogalmazza a diagnózist és egyben a megoldást is. Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki beléd fogódnék. Egy ember azért vész el, mert a maga útját járja, és noha Isten felkínálja a segítséget, az ember mégis Istentől függetlenül akar a mennyek országába eljutni. És lehet, hogy kereszténynek nevezzük magunkat, de mégis az önmegváltásnak valamilyen rejtett útját találtuk ki, mert úgy gondoljuk, hogy Laodicea majd csak üdvözül. És nem vesszük komolyan, mert nem vesszük komolyan, hogy nála nélkül semmit. Az egyetlen megoldás tehát az, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét, és belé kapaszkodunk. Mint ahogy tették a régi idők hithősei, a zsoltárírók. Ők tudták, mit jelent Krisztussal járni. Tudták, mit jelent Istenben elrejtett életet élni. Tudták, milyen az, amikor valaki az Istennel beszélget, az Istennel életközösséget folytat, amikor az Isten megszólítja őket, vagy amikor ők közelednek az Istenhez, és megvárják, hogy a halk szelíd hang a lélek belső csendjében megszólaljon, és segítséget nyújtson. Érdemes megfigyelni, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzanak el a búcsú beszédek. Főleg Péter apostolt állítja itt Ellen White a gondolatok középpontjába, szinte Péternek szól ez a kijelentés, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Jézus tudja, hogy Péter a bukás küszöbén áll. Hogy Péter nem sokára elmegy, és megtagadja őt. Háromszor, mert a kakas megszólal háromszor, pedig korábban fogadkodott, és azt mondta, hogy ha mindenki elhagy, én akkor sem, és ha ezek mind eltávoznak, én akkor is kitartok, én még a halálba is kész vagyok veled menni. És Krisztus, aki olvasott az ember belső lényében, olyan szeretetteljes kérleléssel próbálta a megoldást Péter kezeügyébe helyezni. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Ez a győzelem útja. Sok keserű csalódástól, kudarctól kíméljük meg magunkat, és végül a győzelem útját járjuk, hogyha életünkben ez valóság lesz. Péter azt írja itt Ellen White, hogy megsértődött. Hogy Krisztus nem bízott benne, és hogy képzeli, hogy ő majd megtagadja. Minden egyes pillanat, amikor nem vagyunk Krisztussal közösségben, potenciális veszély az elesésre. És az ördög résen van, és kihasználja ezeket az alkalmakat. És itt szeretnék egy bátorító gondolatmenetet még elétek tárni az imádsággal összefüggésben. Dániel könyve 10. fejezetében arról olvasunk, hogy Dániel nem érti a látomást, aztán Isten angyalt küld, hogy értelemre tanítsa. Érdemes innen néhány kifejezést kiemelni, és bátorítást meríteni belőle. Azt mondja itt, először a 9. fejezetet olvasnám. Azt mondja a 9. fejezet 23. versében. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Az imádság hatalmáról.
A te esedezésed kezdetén szózat. És én eljöttem. Nem akárki jött el, Gábriel jött el. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha mi belé fogódzunk, ha mi segítségül hívjuk az Úr nevét. Isten nem akárkit küld. A leghatalmasabb angyalt. Hogy a kiszolgáltatott, a vergődő, de jobb után vágyódó, az Istennel való közösséget áhító ember segítségére siessen. Aztán azt mondja itt a 10. fejezet. Egyrészt hozzátenném, hogy Círusnak, Perzsia királyának a 3. esztendejében látott egy látomást, figyelt az ígére és megértette a látomást, aztán ugye böjtölt, bánkódott 3,7 hétig, és amikor eltelt ez a bizonyos 21 nap, akkor azt olvassuk. És mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, melyeket én szólok néked. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Miért nem hívjuk segítségül az Istent? Hát micsoda bátorítás van ebben. Azt mondja, első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre a te Istened előtt és sanyargatásra, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. A gyarló, töredékes, kiegészítésre szoruló emberi beszéd micsoda hatalommal rendelkezik. A gyenge emberi szó felhatol egészen az örökkévaló trónjáig, és ott szózat támad. Szinte az ember maga előtt látja, hogy micsoda csapat összevonások és erők összevonására kerül sor. És Isten elküldi, amely minden angyalát kész elkülden, írja Ellen White, hogy a meggyötört, a megkísértett, szenvedő ember segítségére siessen. A te esedezésed kezdetén szózat támad. Mi a mi nagy hibánk? Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és beléd fogóznék. Mindenre van öröm a Krisztusban, aki engem megerősít. És újra hadd társítsam ellentét párként Krisztus szavaival, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Mi nem látjuk a körülöttünk lévő láthatatlan világot. De biztosan tudhatjuk, hogy a mi esedezésünk kezdetén szózat támad. És ha Gábriel kevés, akkor jön Mihály, a mi fejedelmünk, aki az ő népe fiaiért áll. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hát mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Nincs segítség, nincs megoldás. Isten nem kínál lehetőséget arra, hogy minden élethelyzetben a bennünk lakozó, a velünk életközösségben lévő erősebb fegyveres megőrizzen bennünket minden bűntől. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Egy keresztény ember számára ez a természetes, az Istennel való közösségben. Hogy odáig eljutunk, hogy Krisztus évtizedek óta akár az ajtón kívül van, ez megdöbbentő. Olyan jó lenne, hogyha elgondolkodnánk azon. Hallottam testvérektől, szinte hivalkodva mondták, talán a szó egy kicsit erős, de diagnózisként, hogy mi laodiceai hívők vagyunk, mintha ezzel lehetne büszkélkedni, vagy kellene büszkélkedni. Meg van írva rólunk, hogy mintha csak a kettős predesztináció érvényes lenne, hogy mi el vagyunk kötelezve, mi predesztinálva vagyunk arra, hogy langymelegek legyünk. Hát szó nincs erről. Valaki meghallja ezt a kopogtató szót, Krisztus szeretetteljes kérlelését, és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a megoldás. Az Istennel közösségre jutni, és ebben a közösségben élni. Úgy idegenkedünk ettől, mert hogy
akkor nem tehetjük a magunkét. Volt egy érdekes történet, ennél a bizonyos prédikátornál játszódott, aki engem keresztségre készített. Egyik munkatársunk a gyerekét nyaraltatta nála, mert abban reménykedett, hogy amit ő esetleg nem tudott érvényesíteni a gyerek életében, azt majd talán ez a sokat tapasztalt, és a gyerekek nyelvén is kiválóan beszélni tudó munkatárs majd elvégzi. És 3-4 nap elteltével ment a mi munkatársunk a gyerekéért, és hát kérdezte tőle, hogy hát kisfiam, hogy érezted itt magad? Konok hallgatás a válasz. Hát mondjál már valamit, kisfiam, hogy érezted itt magad? És a gyerekből úgy kifakadt, úgy kitört. Itt mindig jónak kell lenni. Szóval lehet, hogy ez van a dolgok hátterében, hogy azért nem vállaljuk fel ezt a közösséget, mert akkor mindig jónak kell lenni. Akkor úgy érezzük, hogy az egyéniségünk sérül, önálló személyiségek többé nem leszünk? Vagy mi van a dolgok hátterében? Egyáltalán átgondoltuk személyesen, hogy miért van bennünk, azon túl, hogy a természetünkből fakad, miért van bennünket a távolságtartás? Miért nem engedjük, hogy az Isten közel való legyen? Miért nem engedjük, hogy az Isten belépjen az életünkben? Úgy, hogy ott a teljesség igényével birtokba vegyen mindent. Hogy új teremtésekké legyünk, hogy ebben a közösségben megízleljük a mennyet, a menny előízét tapasztaljuk. Hogy az elmúlt hetekben gondolkodtam el azon, hogy vajon mit jelent ez a kijelentés a misszió parancs végén. Sok prédikációt hallottam én magam is erről a misszió parancsról, hogy tudnék elmenvé szélese világra, legyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén, stb. Ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én ezt mindig csak abban az összefüggésben hallottam, hogy a misszió munkát az Isten támogatja a világ végezetéig. Mert hogy a misszió parancs összefüggésében hangzik el ez a kijelentés, hogy ímén ti veletek vagyok minden napon. Vajon leszűkíthető a misszió munkára ez az isteni kijelentés? Leszűkíthető? Krisztus csak akkor van velünk, amikor misszió munkát végzünk. Ha személyes küzdelmeink vannak, akkor nincs jelen. Micsoda bátorítás ez? Jézus azt mondja, mint aki tudja, hogy mire van szükségünk. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez az ígéret, a Jelen White írja, semmit nem vesztett erejéből. Elsegít bennünket az ige mélyebb megértésére. Valós fogalmat alkothatunk arról, milyen az Istennel közösségben lenni. Olyan szívet melengető tapasztalat az, amikor az Isten megszólít. Nem egyszer vagyok úgy, hogy megyek autóval, és úgy elgondolkodom egy-egy igén, és úgy bevillan valami, bevillan egy gondolat. Már is kész egy új prédikáció azon túl, mondjuk a praktikus oldal, de az Isten megszólít. Az Isten a maga gondolataival megajándékoz. Megismertet mélységeket, belső összefüggéseket. Mi ez, ha nem az Isten segítsége? Mi ez, ha nem az Isten személyes támogatása? Milyen az, amikor az Isten a mi imáinkra felel? Amikor elhalmoz javakkal, elhalmoz olyan lelki értékekkel és kincsekkel, amiket nem is kértünk, egyszerre csak az ölünkbe hull, és alig tudunk vele mit kezdeni, és alig tudunk felocsúdni a csodálkozástól, hogy az Isten milyen nagy lelkű, hogy az Isten mennyire személyesen szeret. És talán Jobb könyvéből hadd idézzem az ígét, és abból az idézetből majd egy Ellen White gondolatot is társítanánk. Azt mondja Jobb személyes vallomásával, hogy az Isten vágyakozik kezének alkotása után. Az Istennek nem mindegy, hogy mi távolságtartásra rendezkedünk-e be, vagy befogadjuk őt. Idéztem maga az Atya szeret titeket.
Hósás könyve így fogalmaz a 6. fejezetben, a mi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. És ennek kapcsán feltesz Isten a kérdést, mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda? Ha nekünk csak átmeneti fellángolásaink vannak, ha időnként úgy megcsillan bennünk valami azokból a lehetőségekből, amelyeket az Isten kínál, de nem élünk vele, sőt elhárítjuk, akkor elhangzik a kérdés, mit cselekedjen veled? Az Isten csak akkor tud segíteni, ha befogadjuk őt, ha benne maradunk, ha segítségül hívjuk a nevét, és belé kapaszkodunk. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. És most idézném minden Ellen White kijelentéseit a Jézus élete című könyv 573. oldaláról. Isten vágyakozik utánunk. Az Isten személyes valóság. Nem csak hozzáférhetetlen világosságban és dicsőségben trónoló, világokat teremtő hatalom, hanem egy személyesen szerető, kezének alkotása után vágyakozó, szerető Isten, aki leginkább tud szeretni, és ezért ő a nagy szenvedő. Pilinszkinek van egy verse a gyerekek és a szülők kapcsolatáról, és azt mondja az anyáról, hogy ha megölném is, tudná jó vagyok, vagy hinné jó vagyok. Újra és újra tapasztalja azt, amit Dániel könyvének ígérete fogalmaz meg, hogy a te esedezésed kezdetén meghallgattattak a te könyörgéseid. Az Isten alig várja, hogy segítségünkre legyen. Alig várja, hogy a hónunk alá nyúljon, és a győzelem útján előrébb segítsen. Alig várja, hogy a kopogtató szóra megnyíljon az ajtó, és betérjen hozzánk, és velünk vacsoráljon, és mi ő vele. Testvéreim, nem az adventtábor fogja önmagában megoldani ezt a problémát, hanem a mi személyes döntéseink. Hallhatunk ilyen hirdetéseket, jobbakat, rosszabbakat, bármilyeneket. Személyes, megszólító erővel hangozhat az ige. Egy dolog az, amin múlik. Valakik befogadák őt. Mintha csak benne lenne az, hogy mindenki, aki befogadja őt, de sajnos nem mindenki fogadja be őt. Mi legyünk azok között, akik ezt megteszik. Itt és most, ma az ő szavát halljuk, ne keményítsek meg a szívünket. Ne akarjuk a magunk választott a nyomorúságos szabadságot választani. Legyünk az Isten szeretetének fogjai, és mint ilyenek győztesek. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked, hogy személyesen szeretsz minket, és köszönjük azt is, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesszenek, hanem az az őszinte vágy vezérel, hogy vajha mindannyian megtérésre jutnánk. Urunk Istenünk, bocsáss meg az eltékozolt évekért, azokért az alkalmakért, amikor bár kereszténynek tekintettük magunkat, mégis a laudíciai nyomorúságban tőled függetlenül nélküled éltük a mi életünket. Megtartottunk parancsolatokat, legalábbis a külső formák szerint, és beértük ennyivel, holott betérhettél volna hozzánk, és életközösségbe vonhattál volna bennünket magaddal, és győzelmes életre segíthettél volna. Minden élethelyzetben a győzelem lehetett volna személyes tapasztalatunk. Urunk Istenünk, még egyszer kérünk, bocsáss meg az eltékozott évekért. Segíts feleszmélni, hiszen tudjuk, hogy vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Urunk, köszönjük, hogy a 24. órában is van lehetőség arra, hogy segítségül hívjuk a te nevedet, és beléd fogodzunk. Még mindig van lehetőség arra, hogy életünknek teljes értékű társa legyél, és hogy bennünk lakozva véghez vidd a megkezdett jó dolgot. Urunk, szeretnénk eljutni odáig, hogy Krisztussal együtt kimondhassuk, hogy jön a világ fejedelme,
és bennünk nincs semmije, mert kigyógyítottál minden önzésből, mert te veled való személyes közösségben, ebben a szeretet közösségben, mi a szeretet fogjaiként magunk határoltuk el magunkat, minden önző vágytól, minden akaratoddal nem egyező megnyatkozástól. Urunk, vágyódunk a győzelemre, de nem csak a győzelemre, hanem úgy szeretnénk, hogyha a fájdalomnak, a szenvedésnek azok az évei tova tűnnének, amelyek megterhelték a te lelkedet azért, mert nem tudtál velünk mit kezdeni. Mert felszínesek voltunk, mint a balga szüzek, akik beérték az igazságnak csupán a szív felszínére ható befolyásával, de nem akarták egészen átadni magukat. Urunk, szeretnénk a kősziklára esni, szeretnénk megsemmisülni te rajtad és te benned, és szeretnénk Pál vallomásával azonosítani magunkat, hogy mi nem akarunk másról tudni ezután, csak Krisztusról, mégpedig arra valakiről, aki személyesen szeretett bennünket, és önmagát adta érettünk. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban, amelyet Mózes könyveitől kezdtünk el, akik itt voltak, talán tudják, ősszel Bálám látomásától kezdtük el a Bibliai Látomásoknak a megismertetését, aztán áthaladtunk nagy prófétákon, Ézsaiáson, Jeremiáson, Ezékielen, eljutottunk az új szövetségi látomásokhoz, és Péter látomását is elemeztük. Pál látomásáról volt szó 2 héttel ezelőtt, látomásairól. És a mai alkalommal Jelenések könyvéhez érkeztünk, mint a bibliai látomás irodalom legfőbb könyvéhez. Nagyon különös látomások vannak itt. Először formailag szeretném bemutatni az itt szereplő látomásokat, tartalmilag majd úgyis elmélyedünk ezekben, hiszen a mikorunkat érintő legtöbb profécia látomás formájában van jelen a Bibliában, és főleg Jelenések könyvében. Nézzük azonban Jelenések könyvét először formailag. Nagyon sokan nem tudnak kiigazodni ebben a könyvben, és az egyházi szóhasználatban is bizonyos területeken titkos jelenéseknek nevezik, ami teljesen félrevisz, hiszen az apokalipszis görög szó éppen annyit jelent, hogy rejtett dolgok feltárása. Éppen nem eltitkolásról van szó, hanem feltárásról van szó. Ezért kezdődik, illetve ezért ez a címe ennek a két kötetnek, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, jobb meghagyni, hát 3 görög szó, de hát még mindig jobb, mert ez fejezi ki a lényeget. Mindenki figyelmébe ajánlom, Vankó Zsuzsa megírta szóról szóra való értelmezését a Jelenések könyvének. Még csak az első 2 kötet jelent meg, az első kötet a 7 levélről szól, a második kötet a 7 pecsétről szóló látomásról szól. Talán idén jelenik meg a 7 trombita szóról a 3. rész, és majd egy 4. rész is társul ehhez. De jó tudni, hogy ennek a könyvnek az első 3 szava ez, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten. Ugye az apokalipszis feltárást jelent, rejtett dolgok feltárását, ezért is érdemes ezt a szót megjegyezni, másrészt meg azért érdemes a szókapcsolatot is megjegyezni, mert ha valaki komolyan veszi a Jelenések könyve első 3 szavát, tehát hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, akkor kikerülhetetlen az, hogy utána ne menjünk komolyan ennek a kérdésnek, hogy a Biblia 66 könyve közül egyetlen egy könyv nevezi magát Jézus Krisztustól közvetlenül származó beszédnek. Ugye minden bibliai könyv beszél Jézusról, az evangéliumok is Jézusról szólnak, de ez Jézustól közvetlenül származó könyv. Tehát innen az óriási jelentősége. Ha mondom, ha ezt valaki komolyan veszi, hogy így kezdődik ez a könyv, hogy Jézus Krisztus apokalipszise, akkor minden, ami ebben a könyvben van, ez Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás jelképekben, látomásokban. Maga a Jelenések könyve kristálytiszta szerkezetű, mondhatnám azt is, hogy sok bibliai könyvvel lehet még problémánk, még nem látjuk át egészen a szerkezetét, de aki Jelenések könyve szerkezetét nem látja át, ott valami olvasási gond van. Mert ez a könyv 4 nagy részből áll. 4 nagy látomás sorozatból áll. A 7 levél az első sorozat, ez az első 3 fejezet, tehát ez az első része a könyvnek, a 7 levélről szóló szakasz, ez az első 3 fejezet. Mondom, szóról szóra való magyarázata ez van benne ebben a könyvben, ebben a kékezzöld borítójú könyvben. A második rész a 7 pecsétről szóló látomássorozat, a 7 pecsétes könyv felnyitásáról. Ez van benne a 4. fejezettől a 8. fejezet első verséig, és ebben a bordó színű könyvben ennek a magyarázata található. A 3. része Jelenések könyvének a 8. fejezet 2. versétől a 11. fejezet végéig, ez a 7 trombita szóról szóló látomássorozat. Tehát 7 levél, 7 pecsét, 7 trombita szó. És a 4. befejező része a 12-től a 19-ig tartó fejezetekben, ez pedig a Biblia utolsó nagy összefoglalása, a Földünk teremtése előtti időszaktól, tehát még a sátáni lázadásig megy vissza, ami a Földünk teremtése előtt zajlódott le,
és egészen elérkezik a történelem végéig, különben mindegyik látomás sorozat egy pontban végződik, a történelmünk végénél végződik. Ennek talán azt a nevet adhatjuk, mert itt is van egy hetes szám, de az a hetes, a hét csapásról szóló látomás az csak egy része ennek a látomás sorozatnak. Ennek talán azt az átfogó címet adhatnánk, hogy a nagy küzdelem. Tehát ott a hét levél, hét pecsét, hét trombita szó, ez pedig a nagy küzdelem. Jelenések könyvében nagyon sok látomás van, de a látomásoknak egy nagyon érdekes rendjét mutatja ez a könyv. Jeleztem itt a táblán, hogy mindegyik rész, ahogy elkezdődnék, ezzel a kiöblösödéssel jeleztem, egy bevezető látomással indul. Tehát itt van az első látomás sorozathoz, itt van az első bevezető látomás, másodikhoz itt van a második bevezető látomás, a harmadiknál kicsit egy később kezdődik a bevezető látomás, és a negyediknél pedig mindennél előbb, csak ezt itt balra ki kellett volna vinnem a tábla teljes baloldalára. Tehát a lényeg az, hogy mindegyik látomás sorozat egy bevezető látomással kezdődik. Ez rendkívül fontos dolog, mert úgy értjük meg az egyes sorozatokat, hogyha először a bevezető látomást megértjük. A mai este csak az első sorozatról fogok beszélni, 2 hét múlva fogok a másodikról, 4 hét múlva a harmadikról, és majd 6 hét múlva a negyedikről. Csak úgy hozzávetőleg hadd mondjam el, hogy ez 4 előadás, de 12 évvel ezelőtt 25 részben beszéltem erről, itt most nagyon felszínesen fogok erről beszélni, csak nagyon alapdolgokat fogok hangsúlyozni. Aki bele akar menni ebbe, nyilván, hogy nagyon alaposan meg kell ismerni, mert ezek látomás sorozatok. Tehát jön az egyik, jön a másik, és van olyan, hogy a látomásokból még mások is kifejlődnek. A következő érdekesség, amit szeretnék megemlíteni, tehát első érdekesség, hogy bevezető látomással kezdődik minden látomássorozat. Második érdekesség, amit szeretném megjegyezni, hogy a hét levélről szóló szakasz, ami tulajdonképpen nem annyira látomás, vannak ott is látomások, de ott Jézus kijelentés, hogy a levél az nem látomás, a levél az egy üzenet. Jézus hét levelét olvassuk, hét üzenetét, majd megmutatom, hogy mely keresztény közösségnek, illetve a történelem mely szakaszainak. A hét levélről szóló sorozatban egymás után jön a hét levél. Ott fönt jeleztem is, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyilván mindegyik levélnek más lesz majd az időtartama, más történelmi időszakra vonatkozik. De ehhez képest a második látomás sorozat már nem egészen így néz ki, hanem a második látomás sorozatban megvan az első szakasz, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik, de a hatodik és a hetedik között van egy úgynevezett közbeékelt látomás. Tehát itt jönnek a látomások, Jézus feltöri a pecséteket, és ahogy feltöri a hétpecsétes könyvet, minden pecsét feltörésekor kijön egy látomás, de a hatodik látomás, mikor befejeződik, Jézus rögtön nem töri fel a hetedik pecsétet, hanem elhangzik egy kérdés. Elhangzik az a kérdés, hogy közel vagyunk már a történelem végéhez, közel van Jézus megjelenése, közel van a bárány haragja, ki állhat meg ő előtte? Vagyis akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, hogyan készülhetnek fel arra, hogy ha Jézus megjelenik, őket elfogadja, és az örök élet ajándékába részesítse őket, mint élő embereket, akik nem is fognak meghalni, mint az eddigi nemzedékek, akiket Jézus feltámaszt majd, de akik élve érik meg a második eljövetét, azokat csak elváltoztat mennyei dicsőségre. Itt találkozik ez a két csoport, a feltámadt igazak és az élő igazak csoportja, és ezelőtt van egy közbeékelt látomás, ez csak a magam szóhasználat, hogy közbeékelt látomás, és miután ez a közbeékelt látomás lepereg, azután nyitja fel Jézus a hetedik pecsétet. Ugyanez a törvényszerűség a harmadik sorozatban még egy közbeékelt látomással gazdagodik. A harmadik sorozatban is van 1-2-3-4 trombita szó, azért rajzoltam ilyen közel egymáshoz, mert látni fogjuk, hogy egymáshoz közeli történelmi időszakban következnek be. Utána van egy elnyúló 5.-6. trombita szó,
De a hatodik trombita szó után megint ez a jellegzetesség, hogy miután a látomás lezajlódott a hatodik trombita szónál, nem hangzik el a hetedik trombita szó, hanem a hatodik és hetedik között van egy közbeékelt látomás, de van még egy. És a negyedik sorozatban pedig ez már annyira megy, ez a jellegzetesség, hogy elkezdődik a profécia sorozat, és csupa közbeékelt látomásokból áll az egész. De ezt valahogy nem jól rajzoltam, ezt inkább itt a végső időszakban kellene. Tehát az egészet így kellene talán megmutatnom, hogy a történelem végét nagyítják ki ezek a látomások, vagyis a történelem végén lesz a legnagyobb zűrzavar. Egyébként a földi történelemben ez mindig így van, mindig egy korszak végén, mindig egy történelmi periódus végén. Nagyon összezagyválódnak a dolgok, a gondolkodásban is, de a külső életben is rendkívüli zűrzavar köszönt be, és a Biblia úgy beszél a történelmünkről, hogy éppen a mi történelmi korszakunk iszonyatosan zűrzavaros, és ha ezt valaki át akarja látni, akkor valóban profétai segítségre van szüksége. Tehát ezért a Jelenések könyvében adott látomásoknak a súlypontja ide esik. Ezeket is bemutatja, tehát a történelem eddigi részeit is bemutatja, mint egy ok-okozati összefüggés, hogy hogy jutottunk el idáig a történelmünkben, de a reflektorfény, hogy úgy mondjam, a mi történelmi időszakunkra, tehát ezt így lehetne mondani, hogy a hatodik és a hetedik levél, a hatodik és a hetedik pecséta, a hetedik trombita szó előtti történelmi időszakra esik. Tehát ennyit ezeknek a látomásoknak a természetéről, hogy vannak bevezető látomások, vannak közbülső látomások, és vannak közbeékelt látomások. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hogy az egész Jelenések könyve tulajdonképpen a látomásoknak egy csodálatos fűzére, egy nagyon megtervezett fűzére, ami arra való, hogy valóban ez csak Jézus Krisztus volt képes adni, mert ami itt felvonul, azért tessenek meggondolni, 22 fejezetben 2000 év világtörténelme. 22 fejezet, hát ez olyan 10-11 néhány lap. Még 11 néhány lapon a legfontosabb összefüggéseket bemutatni, akkor, amikor mi magyarok mondjuk kézbe veszünk egy magyar történetet Szekfi Gyulától, az mondjuk 5 vaskos kötet, csak a magyar történet. Vagy egy egyetemes világtörténet az 10-20 kötetnél kezdi, de mondjuk ilyen vaskos kötetek. Merem azt állítani, hogy azokból nem tudunk meg annyit a történelmünkre, mint ebből a Jelenések könyvéből. Persze, akik hisznek Isten létezésében, vagy a Biblia ihletettségében, ez tulajdonképpen egy nagyon banális dolgot mondtam, mert Isten a legbonyolultabbat is a legegyszerűbben el tudja mondani, mint ahogy mi emberek a legegyszerűbbet is a legbonyolultabban szoktuk elmondani. Tehát ez mondjuk megint csak az isteni szerzőségre val, hogy 22 fejezetben ezt feltárni, ez önmagában is óriási dolog. Ugye az első fejezet a bevezető, és a 20-tól a 22. fejezetig az a lezáró, ott már az örök életről van szó, az újjáteremtett földről van szó, az egész Biblia záradékáról van szó, tehát szorosabban ezért nem veszem be például a 20., 21., 22. fejezeteket, pedig ott is vannak látomások, de én szeretném, hogyha ezt a 4 nagy látomás sorozatot értenénk meg. Mert ha valaki ezt a 4 részt megérti, az utóbbi 2000 év világtörténelmét folyamatosan, a maga folyamatában fogja megérteni. Szeretném még elmondani azt, hogy Jelenések könyve annyira látomásokból és jelképekből áll, hogy szokták egy kicsit humorosan mondani, hogy az egész könyvben csak egyetlen egy verset lehet szó szerint értelmezni, ez az első fejezet 9. verse. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében, királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmósznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételért. Tehát itt az égei tenger keleti részén, a mai Törökország partjaihoz közel terül ez a Pátmósz szigete. Ide száműzték János apostolt akkor, amikor egy nagyon kegyetlen római császár, egy bizonyos Domíciánus császár uralkodás alatt először halálra ítélték,
a keresztény hagyomány szerint forró olajjal teli üstbe dobták, de Isten úgy látta jónak, hogy a János evangélium a 21. fejezetében adott krisztusi ígéretet beteljesíti, mert Krisztus beszélt arról még az életében, hogy egy tanítványának meg fog jelenni, és be fogja mutatni az egész világ történelmet. Úgyhogy János apostol túlélte ezt a forró olajjal teli üstbedobást, de akkor a császár egy fegyenctelepre száműzte, és ez a Pátmos szigete. Nem tudom megmutatni, ki sincs írva, úgy itt az Égei tenger keleti részén millió sziget van. Ez egy kis sziget volt, egy római fegyenctelep, és János apostol valószínűleg időszámításunk szerint 95-96 között tartózkodott itt, majd a kegyetlen császárnak, Domitianusnak a halála után szabadult, és a közeli Efézusba, itt van Efézus, az ókori világ egyik nagy keresztény székhelye, kb. 200-230 ezres nagyváros volt, és a kereszténység Jeruzsálem lerombolása után először Pellába, majd Antiókiába és Efézusba települt. Tehát Efézusban fejezte be az életét János apostol, körülbelül a 90-es évek végén, vagy a második század legelején, ezt pontosan nem tudjuk. János apostolnak addig már három levele megvolt. A Jelenések könyve a negyedik irat, ami tőle bekerült a Bibliába, és az ötödik irata az evangéliuma, amit kiegészítő jelleggel szerzett az első három evangéliumhoz képest, ami azokból kimaradt, azt örökítette meg János. Mondom, hogy az első fejezet 9. verse az történetileg értelmezhető, mert elmondja, hogy Pátmos szigetén volt. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az egyik napon, ezt is elmondja az első fejezetben, hogy ez szombatnap volt, tehát a hetedik napi nap a nyugalom napján, János apostol az adott körülmények között azért megünnepelte ezt a napot, teljes nyugalomban és csendben elmélkedve Pátmos szigetén, amikor egyszer csak egy hangot hallott. Amikor megfordult annak irányából, ahonnan a hangot kapta, egyszerre csak egy látomás kerekedett ki előtte, és a mai estén én csak ezt szeretném bemutatni, ezt a bevezető látomást, illetve nagyon röviden, ami ezután megnyílik, a hét levélről szóló sorozatot. Innen indul ki az egész Jelenések könyve, hogy mit hallott, és ahogy megfordult, mit látott János apostol. Ha megértjük ezt a bevezető látomást, és én nagyon remélem, hogy mindannyian, ha nem is itt, de otthon, ha újra elővesszük és átolvassuk, én azt gondolom, hogy a Bibliát tényleg csak az érti meg, aki személyesen utána olvas. Egy előadás mondjuk valamit megvilágíthat, de egy-két hét után el fogjuk felejteni, de hogyha utána nézünk, és magunk is ellenőrizzük, és magunk is azonosítjuk ezeket a jelképeket, mert itt is három jelképet kell tudnunk azonosítani. Ha ezt a három jelképet vesszük, a bátorságot és fáradtságot, hogy ezt azonosítsuk, és magából a Bibliából kell majd azonosítani, mutatnám is, hogy melyik ez a három jelkép, ami az első bevezető látomásban előttünk lesz. Az egyik a gyertyatartónak a jelképe, a másik a csillag jelkép, a harmadik pedig a kétélű éles kard jelkép. Az biztos, hogy ha valaki ezt a három jelképet nem tudja azonosítani, az egész bevezető látomás semmit nem fog neki mondani. Ezt garantálom. De aki megérti ezt, és magából a Bibliából azonosítja ezt a három jelképet, azelőtt ez a bevezető látomás fel fog tárulni, ki fog tisztulni, egyáltalán a maga teljes mélységében fog megjelenni. Olvasom is akkor a Jelenések könyve első bevezető látomását. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, mely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben voltam ott az Úrnak napján, és hallottam hátam mögött nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, mely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodíciában. Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt. Megfordulván pedig láttam hét arany gyertyatartót,
és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók voltak az izzófényű érchez, mint a kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard jött ki, és az ő orcája, mint a nap, mikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám vetette az ő jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. És a hét csillag titkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. Ez a bevezető látomás. És ezután kerül sor arra, hogy Jézus megszólítja sorrendben az első efézusi gyülekezetet, egy levelet küld nekik, jön a levél, efézusi levél, megszólítja a szmirnai gyülekezetet, levél, és jön a hét levélről szóló sorozat. De próbáljuk megérteni ezt az első bevezető látomást, miről is van itt szó. Miért is így jelent meg János apostolnak Jézus, mit is akart kifejezni ezzel a különleges megjelenésével. Ugye haladjunk időrendben, tehát először ő hangot hallott. És amikor a hangot hallott, azt az utasítást kapta Jézustól, hogy amiket most lát és hall, azt írja meg, és küldje el hét keresztény közösségnek, és ebben a sorrendben mondta Jézus, hogy először küld el Efézusba, utána Szmirnába, Pergámumba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába, Laodiceába. Egy patkó alakban, Efézusból kiindulva, patkó alakban egy római hadiút mentén feküdtek ezek a városok. Ugyanilyen sorrendben. Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatíra, Szárdisz, Filadelfia, Laodice. Ez a hét város. Ebben a sorrendben. Nagyon érdekes, hogy ezek a keresztény közösségek szinte ismeretlenek voltak is, meg előttünk is, mondjuk melyiket ismerjük, hát az Efézusit, mert oda szólt Pál apostolnak egy levele, az efézusi levél, meg Pál apostol maga alapította azt a keresztény közösséget, 3 évig volt a városban, mondjuk Efézust ismerjük. De Szmirnát? Pergámum, persze ismerjük, hogy volt egy pergámumi könyvtár, meg hellenizmus korabeli dolgok, de már azt mondom, hogy Tiatíra, kihallott róla. Szárdisz. Filadelfia, Laodice, kis falvak voltak. A mai Törökország területén, ugye régi Ázsia provinciának nevezett római tartomány, kis falvak voltak. Miért választotta ki Jézus ezt a hét gyülekezetet? Miért választotta ki ezt a hét gyülekezetet? Azért, ugye Jézus intézhetett volna üzenetet mondjuk a jeruzsálemi, vagy az antiókiabeli, vagy nem tudom milyen keresztény közösségekhez is, de azért választotta Jézus ezt a hét gyülekezetet, mert egyrészt ténylegesen ennek a hét gyülekezetnek az állapota az szemléletes volt, és tanításokat tartalmazott más gyülekezetekre nézve is. De főképpen azért, nem tudom, hogy valakinek megütötte el fülét, kétszer előfordul ebben az első fejezetben, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát a hét levél szólt hét keresztény közösségnek János korában, amik voltak, akik vannak, de rajtuk keresztül szól az egyház történet hét keresztény időszakának. Az egyház történetet, az elmúlt 2000 évet ez az első sorozat hét időszakra bontja fel. És ebből a hét levélből, ha valaki ezt tisztességesen tanulmányozza, ezt a hét levelet, akkor föltétlenül azonosítania kell, hogy az első, az efézusi levél, az az ős kereszténységnek a bemutatása. A második, a szmirnai levél,
ez az üldözések egyházának a bemutatása, tehát azt mondhatnám, hogy az első levél az első század végéig terjedő kijelentés. A második levél a második századtól a negyedik század elejéig tartó keresztény időszakot világítja meg. Tehát mondom, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát ez egy kettős profécia, így nevezzük, kettős profécia. Jézus beszél hét keresztény közösségnek az első században, amikor János apostol élt, de rajtuk keresztül bevilágítja a kereszténység történetét is. Például itt a második levélben még egy idői profécia is van, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ugye a proféciákban, ahogy megszoktuk, a napok mindig éveket jelentenek, tehát itt ennek a levélnek a végén egy 10 éves, rettenetes nagy nyomorúságot jövendől Jézus, ami be is következett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az őskeresztény kor után a római államhatalom részéről iszonyatos üldözéseket kezdtek el, és ezek az üldözések Décius császár idején is tetőztek a 3. század közepén, de amikor leginkább tetőztek, ez Dioklécianus császársága volt, 303-tól 313-ig, amikor nem csak megölhették a keresztényeket, hanem éppen az adott vérszemet a gyilkosaiknak, hogy a vagyonukra is rátehették a kezüket. Akkor már könnyebb ölni valakinek, ha a megölt ember vagyonát is magáénak tudhatja. Ez egy rettenetes időszak volt, ez például a második levélben Jézus jelzi, lesz 10 napig való nyomorúságotok, de semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Csodálatos részek vannak ezekben a levelekben, mai előadásban nyilván ezekből csak morzsákat tudok a kedves hallgatók elé hozni, mert az egész látomássorozatot akarom bemutatni. A harmadik levélben megelevenedik az az időszak, ami az üldözések után következett. Hát ha valaki jól akarja érteni a történelmet, az figyeljen a történelmi fordulatokra és a történelmi korszakváltásokra. Itt egy korszakváltás volt a IV. Század elé. Milyen korszakváltás? Hogy addig a kereszténységet üldözték tűzzel, vassal, de nem sikerült 300 év alatt se kiirtani. Itt egy nagyon nagy váltás következett be. 313-ban az új császár, Nagy Konstantin, nemhogy beszüntette az üldözéseket, ennél még többet is tett, visszaadatta a keresztényeknek az elkobzott vagyonukat, kiadta a milánói türelmi rendeletet, és tulajdonképpen a 325-ös níciai zsinaton a kereszténységet elindította a birodalmi vallás, az államvallás útján, ami már a 380-as években új császárok idején meg is valósult, hogy az üldözött vallásból a római hatalom jobb keze lett, és csak hamar üldöző vallássá vált. Ez egy óriási fordulat volt. Az addig semmi hatalmat nem birtokló kereszténységet Nagy Konstantin megkísértette azzal, hogy fölajánlott pénzt és hatalmat, hogy a római államhatalommal együtt vezesse a birodalmat. Ez az az időszak, amikor a politika és a vallás összekapcsolódik, és a kereszténység történelmének mind a mai napig leggyászosabb korszakfordulata. Tulajdonképp amit most látunk a mi korunkban, amikor újra megerősödnek ezek a vallás-politikai összeszövődések, és keresztény egyházak két kézzel kapnak politikai szereplések, és hát politikától kapott pénz után, mindez a Nagy Konstantinuszi korba ereszti a gyökerét. Ennek tehát mintegy 1600 éves előtörténete van, amit most is látunk, és amit ismétel a történelem. Ezután a 4. és 6. században megtörtént fordulat után, amit a pergámumi levél jelez, tehát Efézus, Szmirna, pergámumi levél jelez, a 6. századtól elkezdődik egy nagyon hosszú időszak, bizonyos értelemben a 15., de bizonyos értelemben még egészen a 18. századig tart ez az időszak, rettenetesen hosszú időszak, tetszenek látni, ez legkevesebb 13 évszázad, de inkább 14-15 évszázad, amikor ennek a hatalmi korszakfordulós berendezkedésnek a következményeit mutatja be Jézus Krisztus, a kereszténységnek a középkori teljes
teljes eltorzulását, amit a tiatírai levélben közöl, egy igen-igen hosszú időszak, és ezzel a négy levéllel tulajdonképpen egy hatalmas drámát látunk. Azt a drámát, hogy a kereszténységet először frontálisan üldözik, tűzzel-vassal üldözik, nem sikerül megtörni, itt viszont ámítással és csalással késztetik valamire, és itt viszont hosszú időre szinte megbénul a kereszténység missziója, egyáltalán a kereszténység belső élete is összezavarodik, kétféle kereszténység alakul ki, egy hatalmi kereszténység, ami évszázadokra uralja a történelem színpadát, és egy üldözött kereszténység, amit hol eretnekségnek neveznek, hol szektának neveznek, hol pedig mágiára küldik az embereket, hol pedig kerékbe törik őket. Ez egy félelmetes időszak. Hogy mennyire így van ez, majd látni fogjuk két hét múlva a hét pecsétes könyv felnyitásánál, ami a jézusi látomások közül a legegyszerűbben azonosítható, mert a hét pecsétes könyv felnyitásakor az első látomás, ott már egy külön látomás fog kijönni, hogy Jézus felbontja az első pecsétet, ez a fehér lovasról szóló látomás lesz. Amikor a második pecsétet felbontja, ez a vörös lovasról szóló látomás. Amikor a harmadik pecsétet felbontja, a fekete lovas jön elő, negyedik pecsétnél pedig egy halott sárga lovas. Tehát fehér, vörös, fekete, halott sárga. Ugyanaz, mint a hét levél közül az első négy levél. Efézus, az őskereszténység megfelel a fehér színnek, a tisztaság, az őskeresztény kor legendás tisztasága színének. Az üldözések Szmirnája megfelel a tűzvörös színnek, ugye a vér színe és a vér kiontás színe. A bukás Pergámuma megfelel a fekete színnek, ami hát a bukásnak és a gyásznak a jelképe. És mi jön a bukás és a gyász után? Tiatíra, Tiatírának a halott sárga felel meg, mint amikor valaki meghal, eltemetik, elföldelik, és tulajdonképpen az ember feloszlik. Sárga, ugye? Tehát félelmetesen, egyszerűen mutatja be Jézus a történelmet, de rendkívüli mélységben, és az egyes profécia sorozatok egymást alátámasztják. Tehát ezért is mondtam, hogy aki Jelenések könyvét nem érti, ott komoly problémák vannak. Nem a Jelenések könyvében. Olvasás tekintetében, odafigyelés tekintetében, vagy éppen színvakságban. Tehát a Jelenések könyvét nagyon könnyű megérteni. Aki azt mondja, hogy a Jelenések könyve érthetetlen könyv, az vagy nem olvasta, vagy nem járt utána a dolgoknak komolyan, vagy nem akarja megérteni, sajnos még ilyennel is számolnunk kell. Jelenések könyve, mivel Jézus Krisztus adta, én nem tudok semmit sem a négy evangéliumban önök elé tárni, hogy Jézus Krisztus valamit is homályosan fogalmazott volna. Jézus nem azért jött a világra, hogy elhomályosítsa a dolgokat, hanem éppen azért jött a világra, hogy a homályos dolgokban is világosságot támaszon. Jézus nem azért adta a Jelenések könyvét, hogy összezavarjon bennünket, bizonytalanná tegyen bennünket, hanem éppen azért, hogy kiélesítse a tekintetünket, hogy lássuk valóságban az emberi fajunk történelmét, és főleg azt az időszakot, ahova meg fogunk érkezni. A tiatírai korszak végén azonban világosság dereng. A Biblia itt Jézus negyedik levelében közöl proféciát a reformációról. A középkor végén világosság fog gyulladni. A hosszú sötétség és elnyomás után a sok-sok előreformációs mozgalom következtében a valdensek, a lollardok, a husziták után a 16. század elején fellobban a nagy hitújításnak, a nagy reformációjának a világossága, fáklyája, és az ember a negyedik levél végén egy kis lélegzetet tud venni, mert ugye eddig körülbelül, hogyha grafikusan kellene, vagy valami egyszerűen kellene ábrázolnom a dolgot, akkor azt mondhatnám, hogy a kereszténység valami nagyon magasan kezdődik, de már az első korszak végén hanyatlik alá. Isten megengedi az üldözéseket, az üldözések hatására felível, de aztán utána jön a nagy fordulat, a konstantinuszi fordulat, és egy nagyon hosszú mélyrepülés, hogy szokták mondani a kereszténység története, de a középkor végén megint jön fölfelé, és most jön az ötödik levele Jézusnak, amely azt mondja el, hogy a nagy reformáció után, ahogy a reformáció a 16. században elkezdődik, és egy hatalmas nagy felével is a reformáció után viszont
nem váltja be a reformációt az azutáni időszak, amit a protestantizmus időszakának nevezhetünk. Az ötödik levél, a szárdiszi levél, a történelmi protestantizmusnak a bírálata és kritikája, amelyről azt kell, hogy elmondjuk, hogy az egyik legszomorúbb levél. Jézus Krisztusnak komolyabb feddése van a protestantizmussal szemben, mint a középkori katolicizmussal szemben. A középkorban a keresztények elnyomatásban éltek, nem is juthattak tulajdonképpen alapvető dolgokhoz, magához a Bibliához se juthattak. A reformáció visszaállította a Biblia tekintélyét. Európa fele protestáns lett a 16. század elején. Elindult a hitújítás, de az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis azt mondja Jézus Krisztus, hogy a reformáció után a protestantizmus története az ellanyhulás, a hitviták, a megalkuvások története, a politizálás története, nem vitték tovább a reformációt, megint megy lefelé a kereszténységnek az élete. De a hatodik levél, ugyanakkor a hét levélről szóló sorozatban a legcsodálatosabb levél, két levélben mondhatjuk azt, hogy semmiféle bírálat nincsen Jézus részéről, az egyik a szmirnai levél, a második pedig a filadelfiai levél. Ezekben a levelekben semmiféle bírálat nincsen. Ehhez csak egy nagyon rövid közbeékelést hadd fűzzek. Mind a hét levél öt részre oszlik. Ha tetszenek olvasni ezt a hét levelet, mindegyik levélben öt rész különíthető el. Jézus a levelek elején mindig bemutatkozik. Mindig másféleképpen mutatkozik be, jelezve, hogy a keresztények meg a kereszténység mindig mást felejt el Jézusból. Ugye annak kell bemutatkozni, akit elfelejtenek. Miért kell mindig bemutatkozni a Krisztusnak? Mert mindig valamit szem elől téveszt a keresztény meg a kereszténység is, ami pedig Jézusból és jézusi tanításokból következik. A második részben Jézus mindig a keresztény közösségnek a pozitív vonásait említi fel, tehát az elismerés hangján szól. Mind a hét levél második része az elismerés, de bocsánat, két levélben nincs elismerés. Hiányzik az elismerés az ötödik levélben, tennél a borzalmas hanyatlásnál, és hiányzik az elismerés az utolsó levélben, ami a mi történelmi korszakunkról szól. Szárdisznál és Laodíciánál nincs elismerés. Jézus nem talál semmi jót ezekben a közösségekben, ezekben a korszakokban. A harmadik része a leveleknek a feddés. Jézus bemutatkozik, elismer, de az elismerés után a kritikáját is elmondja. Hiányzik a kritika itt, az üldözések kereszténységénél, Szmirnánál, és hiányzik a kritika itt, ahova most érkezünk, Filadelfiánál. Ami annyit jelent, hogy ezek a keresztény korszakok voltak Jézus szemében a kereszténység mércéjét leginkább betöltő korszakok. Ezekben a korszakokban volt a kereszténység annyira egységes, átütő, és valóban az evangélium tisztaságával élő, amit Jézus így örökít meg, hogy ezekben a levelekben semmiféle feddés és kritika nincsen. A negyedik részben Jézus felszólításokat fogalmaz meg, tehát gyönyörű a felépítése, mondom, mind a hét levélnek, mert ez az igazi emberi magatartás, amit itt Jézus itt is megtestesít, mindig mutatkozzunk be, mindig vegyük észre a jót, de annyira ne legyünk félénkek, bátortalanok, hogy a rosszat ne említsük meg, és annyira ne nyugodjunk bele a rosszba, hogy ne mondjuk a másik embernek vagy közösségeknek, hogy ki lehet jönni ebből a rosszból, és meg lehet változni. Ez tehát a felszólítás, a negyedik rész, és az ötödik rész pedig az ígéretekből áll. A győzőknek való ígéretekből. Aki győz, megadom annak. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, mind a hét levél végén ez, hogy aki győz, aki győz, aki győz. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert van olyan levél, például a második levél, a szmirnai levél, ami összesen négy versből áll.
Olyan gyorsan végig szaladunk ezek, hogy észre se vettük, hogy már túl is jutottunk rajta. Nagyon oda kell figyelni Jézusnak minden egyes szavára, és én úgy tudom ezt ajánlani, hogy tényleg vegyük elő a Jelenések könyve első három fejezetét, tudatosítsuk, hogy a keresztény egyháztörténet a Biblián belül itt van, két fejezetben, ugye van az első fejezet a bevezető látomás, a második és harmadik fejezetben, tehát két oldalon benne van az egész keresztény egyháztörténet 2000 éve. Hát akkor figyeljünk oda. És ha mindezt látjuk, és most megint fölfelé kell vinnem nagyon a grafikont, mert itt ebben a hatodik levélben, ahol mondom, nincsen feddés, csak elismerés, Filadelfia időszakában, a legmagasabbra hatol a kereszténység története, ez a 19. század eleje. Érdekes különben, hogy erről nem nagyon sokat tanítottak velünk, meg mi sem nagyon sokat tudunk, hogy a 19. század elejé, tehát 1800-as évek elejé kereszténység mitől volt olyan nagy. Ez kiderül a hét levélből, és kiderül ebből a könyvből, amely persze bőséges dokumentumokkal támasztja alá Jézusnak a kijelentéseit. De a szomorú az, hogyha a kereszténység ilyen magasan volt a 19. század első felében, még azt mondanám, még második harmadában is, mi okozta az, hogy elkezdődik egy torzulás, és soha nem látott mélységbe, körülbelül itt vagyunk most a Jézusi értékelés szerint, azzal a kitétellel, hogy a történelem végén, a történelem legvégén viszont az igazi kereszténység soha nem látott magasságukba fog érni. De jelen pillanatban még jelenlegi állapot ez, ahol most tanyázik a világ, és benne a kereszténység. Tehát Jézusnak ez a hét levele, még egyszer hadd mondjam, első megközelítésben szólt hét városnak, hét város keresztény közösségének, második megközelítésében pedig ezeken keresztül, mint az egész történelmünket végigpásztázza az elmúlt 2000 évet, és ezt Jézus szövegszerűen is jelzi. Tehát ezért mondja János apostolnak, ezért van benne ez a bizonyos első fejezetben a 19. vers, írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát Jelenések könyvét csak egyféleképpen lehet értelmezni, úgy, ahogy Jézus elébünk állítja, hogy értelmezzük. Ez itt egy kettős profécia. Szólt elsőrenden hét kis-ázsiai keresztény közösségnek, szól másodrenden a történelem hét szakaszának, a történelem országútján, ugyanúgy, mint ezen az országúton így helyezkedtek el egymás után, ezek a városok és közösségek, a történelemben is egymás után így jönnek a keresztény korszakok. Ez, mondom, két oldalon benne van 2000 év keresztény egyház története. No de nézzük ezután, amit János apostol följegyez, ami bennünket a látomás tekintetében a leginkább érdekel. Amikor János apostol kapja ezt a megbízatást, hogy ennek a hét gyülekezetnek írja meg, küldje el, megfordul, és ahogy megfordul, látja a látomás formájában Jézust. Tehát nem Jézus volt ott valóságban, hanem ugyanolyan, mint hogy én azt mondanám, hogy megfordulok, és ott a falon megjelenik valamilyen film, vászon, vagy nyilván ott nem, Pátmos szigetén nem így jelent meg, hanem valami látomás formában, amit nagyon nehéz megragadnunk, megmagyaráznunk, de képek jelentek meg, illetve most egy személy jelent meg János apostol előtt, fehér ruhába volt öltözve, haja olyan, mint a gyapjú, mint a hó, szemei olyanok, mint a tűzláng, tehát a tisztaságnak, a szeretetnek, az igazságosságnak az átható nézése, a lábai hasonlók az izzófényű érszhez, tehát valami hallatlan tisztaság, nyugalom, világosság, békesség sugárzik Jézusból, de a három jelképre hadd hívjam fel a figyelmet. Mert Jézus többször megjelenik így a Bibliában. Megjelent így Dánielnél, megjelent így Ezékielnél, az Ószövetségben többször van ilyen látomásban az emberfia megjelenése. Amit ez a látomás hozzáad, hogy így soha nem jelent meg Jézus. Vessük fel a kérdést, miért jár kell, peripateo a görögben az annyit jelent, hogy körbejár. Miért jár kell a hét gyertyatartó között? Mit jelképez az a gyertyatartó? És állandóan jár kell a gyertyatartó között, és vizsgálja a gyertyatartóknak az állapotát, hogy tudnék, hogy világítanak-e, hogy a gyertyatartók a maguk feladatát betöltik-e. Miért van a jobb kezében hét csillag?
És ami a legkülönösebb, miért jön ki a szájából két élő éles kard? Hát ezt kell megfigyelnünk, ezt kell megértenünk, a jelképeket azonosítani kell. Hát induljunk neki, ne ijedjünk meg, nem Ady Endre költészetébe kell a jelképeket azonosítani, sokszor szoktam mondani, hogy a fekete zongorát még máig se tudták azonosítani. Nem tudjuk. Mi az az Ady fekete zongorás? Sors, a halál, a narkotikum, vagy az élet, vagy egyáltalán, vagy tudta-e Ady is, hogy mit ír, vagy nem tudta? A Bibliában a jelképeket mindig, valahol mindig azonosítják a bibliai iratok. Tehát olyan bibliai jelkép nincs, amit a Biblia nem azonosítana. Szeretettel mindenkit kérhetünk, ne mi magunk azonosítsuk a jelképeket, hogy úgy mondjam, hasraütéses alapon, hogy szerintem ez. Vörös fenevad Szovjetunió. Ezt ne csináljuk. Ugye sokan csinálták, most már nem csinálják, mert nincs Szovjetunió. Van más hatalom, de azt meg senki nem azonosítja, pedig Jelenések könyve 12. fejezetében az Egyesült Államok és a 13. fejezetében az Egyesült Államok eltorzulását pontosan elébünk állítja a Biblia. Jelenések könyve 12. fejezetében, 13. fejezetében. Vagy az iszlám. Az iszlámról a Jelenések könyve a 9. fejezetben beszél, összesen 3 idői proféciát is mellékel az iszlámról, de hát ki gondolkozik el, ki kérdezi meg, hogy talán a Jóisten is látta előre a történelmet. Most nagyon okos az emberiség, nagyon tudós emberek beszélnek a tömegeknek. Én nem hallottam ilyesmit még, hogy emberek azt mondták, hogy kérem szépen, hát ha van Isten, és Isten látja előre a jövőt, mert hát Istennek ez tulajdonsága, az előrelátás, a jövőbelátás, hát meg kellene kérdezni a Bibliát is, hogy mondjuk most a Biblia mit szól a mostani háborús helyzetről, vagy válsághelyzetről, vagy az emberiségnek ezekről a kríziseiről. A Bibliának ezekről mélységes mondani valója van, majd eljutunk odáig is, és külön előadásban szeretnék majd szólni, hogy meg is van hirdetve a programunkon, hogy a Biblia mit tanít a globalizációról, például éppen Jelenések könyve is a legrészletesebb tárgykörben, mit tanít az ökológiai leépülésről, mit tanít az ökumenizmusról, tehát ezek a Jelenések könyvében messze menően meg vannak világítva, hát minden esetre sokkal jobban, mint ma össze vannak zagyválva és el vannak homályosítva. Ahhoz képest a Jelenések könyve valóban az alagútnak a legvége, és ha valaki elér a Jelenések könyve megismeréséhez, akkor kint érezheti magát az alagútból. A gyertyatartó a Bibliának egyik legnagyobb jelképe. Én csak a legfontosabb részt írtam ide, a hegyi beszédben maga Jézus Krisztus azonosította a gyertyatartó jelképét, de ugye tudjuk, hogy az Ószövetségben is a bizonyos hétkarú gyertyatartó a menóra, Mózes 2., 3., 4., 5. könyvében oly sokat szerepel, és azonosítása megvan János evangélium a 6., 8. fejezetében, amikor Jézus önmagáról, mint a világ világosságáról beszélt. Tehát maga a világosság, meg a gyertyatartó a Bibliának nagyon sokszor előforduló jelképe, de most én a legnyilvánvalóbb azonosítást szeretném önöknek idézni. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Azt mondta Jézus, hogy nem rejtethetik el véka alá a gyertyatartó és a gyertya. Ki kell tenni a ház ablakába. Úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A gyertyatartó jelképe az igazi hívő embereknek, és az igazi hívő közösségeknek a jelképe. Mert ez a világ csak akkor lát világosságot, ha vannak olyan emberek, akik az élet rendeltetése szerint élnek, akik nem pusztítják a másik ember életét, hanem segítik. Az igazán hívő emberek, meg az igazán hívő közösségek ezek, akik világosságot nyújtanak a nagy sötétségben. És Jézus világosan mondta, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. De egyébként az azonosítás itt van a 20. versben is, az első fejezet 20. versében, amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát
Itt még nem is kell olyan messzire elmennünk, azért elmentem Máté 5-ig, hogy azért alátámasztam, hogy még más helyeken is azonosítja. De itt az első fejezet 20. verse azt mondja, hogy a 7 gyertyatart, amit láttál, az 7 gyülekezet. Tehát, mit fejez ki az, hogy Jézus 7 gyertyatartó között jár kell? Ez azt fejezi ki, hogy Jézusnak a történelemben mindig is voltak igazán hívő közösségei. Jézusnak a történelemben szakadatlanul, folyamatosan voltak hívő közösségei, a történelmünkben a láng soha nem hunyt ki. A történelmünk eddig azért nem burkolózott soha teljes sötétségbe, mert Krisztus mindig tudott támasztani egyes embereket, de közösségeket is, akik vitték tovább az evangélium üzenetét, és ennek a világnak bemutatták azt, hogy ki az Isten, mik az Isten törvénye, és hogyan is kell élni ezen a világon. Ez egy hatalmas dolog, mert sokszor az emberek azt mondják, hogy voltak keresztény közösségek, meg ma is vannak, hát hol van? Hol van? Hát ha valaki elolvassa a 7 levelet, pontosan tudja azonosítani, hogy ezek mely közösségek. Én itt csak a korszakokat rajzoltam fel önöknek, hogy első század, második, negyedik, stb. Nem írtam ki a közösségeket. Nem is szándékozom ezt most sem megtenni, a könyv megteszi például, mert meg lehet tenni. Hogy az őskereszténység, hogy az üldöztetések egyháza, hogy a valdens kereszténység, hogy a lollard kereszténység. Minden korban meg lehet találni azokat a keresztény közösségeket, amelyek a Bibliából merítve világosságot mutattak az emberiségnek. Ezeket meg lehet találni, és ezeket meg is találhatjuk, hogyha a 7 levélben részletesen elmerülünk. Továbbá kifejezi azt, hogy Jézus a 7 gyertyatartó között jár kell, ami Jézusnak egyik legnagyobb ígérete volt. Máté evangéliuma utolsó versében, a 28. fejezet 19.-20. versei között mondta el Jézus a nagy missziós parancsolatát. Jézus azt mondta, hogy a kereszténység azzal egyenlő, hogy menjetek széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsolatokra, amiket én tanítottam néktek, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, nyilván felnőttként megértetve vele a tanításokat, és akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez a bevezető látomás ezt fejezi ki. Jézus ma is itt van. Jézus velünk van a világ végezetéig. Jézus ezt az ígéretet adja, hogy ahol az ő missziós parancsolatának megfelelően élnek, ott Jézus ott van. A Szentlélek által, a Biblia által, és a mennyből jövő Istentől megerősített, az Atyától megerősített gondviselése által. Tehát, hogy Jézus Krisztus az egyház feje. Az egyháznak nincs emberi feje, mert nem is lehet. Ne embereket kövessünk, és ne emberi tekintélyeket kövessünk. Jézus Krisztus az egyház feje. Hogy most nincs itt látható formában, ez egy más kérdés. De azt mondta Jézus, hogy jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha itt maradnék látható formában, akkor csak egy meghatározott embercsoport férkőzne hozzám, de én minden egyes követőmhöz egyaránt közel akarok maradni, és a Szentlélek által én kapcsolatot tartok minden egyes hívő emberrel, aki hozzám fordul, aki bűnbocsánatért hozzám fordul, aki hozzám imádkozik, aki hiszi a tanításaimat és szavaimat, azzal vele vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez egy nagyon hangsúlyos kijelentés. Minden nap a világ végezetéig. Körülbelül így képzeljük el, mint hogyha valaki a 7 gyertyatartó között jár kell, úgy van jelen Jézus is minden igaz hívő keresztény és keresztény közösség életében. Az első levélből például az is kiderül, hogy Jézus mit tesz akkor, hogyha egy gyertyatartó lángja nem úgy ég, ahogy égni kellene. Önök mit tesznek akkor? Azt mondja Jézus, hogy meg foglak rázni. Hát ha alább hagy a láng, valami piszok ment ott bele ugye a szerkezetbe, ugye Jézus nagyon sokszor megrázta ezeket a gyertyatartókat. Itt is volt egy nagy megrázás, azért mondja az első levélben, hogy már az őskeresztény korban bizonyos hajszálrepedések mutatkoztak a kereszténység épületének a falán, már nem volt meg az az első szeretet, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetet elhagytad, mondja az első levélben, és Jézus megengedte ezeket az iszonyatos üldözéseket, és az üldözések közben magukra találtak a keresztények és a keresztény közösségek. Ennyit jelent például a gyertyatartó megrázása. Ne ijedjünk meg, hogyha
valami nehézség, nyomorúság vagy éppen üldözés éri a kereszténységet, abból az igazi keresztények mindig tanulnak és mindig jobbak lesznek. Ugye a nagy veszély a kereszténység történetére nem az, amikor Jézus engedi a gyertyatartók megrázását, vagy amikor maga rázza meg a gyertyatartót, hanem az, amikor

küldötte. Mit fejez ki ez a csillag? A csillag a Bibliának egyik legtöbb értelműbb jelképe. Ennek a jelképnek nagyon sok vonatkozása van. Van egy olyan sorozatunk, azt hiszem a Benczúr utcában tartottuk egy-két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, éppen én beszéltem róla, hogy csak erről a jelképről egy előadás szólt. Miért? Mert a csillag először is Jézusnak a jelképe. Jelenések 22. fejezete szerint én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye? Tehát Jézus jelképe a csillag, mert ugye a hajnali csillag, vagy Vénusz, vagy esthajnal csillag az első, ami feljön itt az északi égövön a tavaszi nyári égbolton, az első csillag, ami mutatja az irányt, mutatta régen a pásztoroknak is az irányt. Tehát Jézus az, akihez mérhetjük az életünket, aki a mi életünk mértéke. Ezért Jézus jelképe a csillag. Ugyanakkor azt olvassuk Dániel könyve 12. fejezetében, vagy a Filippi levél 2. fejezetében, hogy Krisztus követői is csillagoknak nevezi a Biblia. Ugye Krisztus követői is olyanok, hogy úgy fényjetek, mint a csillagok, ez elvetemült és gonosz nemzetség közepett. De nagyon egyszerű ez a jelképi azonosítás, mert ha Jézus csillag, aki követi Jézust, tulajdonképpen azt is csillagnak nevezi a Biblia, ugyanaz, mint Jézus bárány, ugye Jézus bárány, ima az Istennek ama báránya, de mit mondott Jézus? Elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ott is a bárány Krisztusnak is a jelképe, meg a követőinek is a jelképe. Ezek úgynevezett kettős jelképek, nem csak egy személyre vonatkoznak, hanem többre is, de értelemszerűen. De a csillag más valakiknek is a jelképe, mert Ézsajás könyve 14. fejezetében látjuk a csillag jelkép 3. előfordulását. Miképp estél le az égről fényes hajnal csillag fia, aki seregeken tapostál. A csillag Sátánnak is a jelképe. Miért? Azért, mert ez világítja meg azt a proféciát, hogy már a Földünk teremtése előtt Sátán kit irigyelt meg, kinek a helyébe akart állani, Krisztus helyébe akart állani. Ezért Sátánnak is jelképe a csillag, de a hulló csillag. Miként estél le az égből fényes hajnal csillag? Ez a leeső, ez a hulló csillag. És a hulló csillag értelemszerűen nem csak Sátán jelképe, hanem a Sátántól ihletett démoni történelmi személyiségek jelképe is. A Jelenések könyvében két démoni történelmi személyiséggel fogunk találkozni, a hunok Attilájával és Mohameddel, az iszlám megalapítójával. Attiláról a Jelenések könyve 8., Mohamedről a Jelenések könyve 9. fejezetben értesülünk, mint hulló csillag mutatja meg. Az egyik hulló csillag a folyóvizek mellé esik, ahol a hunok nagyon szerettek előre vonulni, hiszen lovas nép voltak, és Mohamed hulló csillaga, hogy a mélység útját fölszabadítja, óriási füstfelhő és sáskák jönnek ki, és Európára ráözönlenek délkeleti irányból. Teljesen egyértelmű azonosítások lesznek, hogy vannak a történelemben olyan démoni személyiségek, akik összetudják fogni a népeket, néptörzseket, és különös gonoszságokat tudnak előidézni a történelemben. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy a négy dolog közül, amit most önöknek elmondtam, hogy melyik alkalmazható arra, amit Jézus itt tart a kezében, hiszen mondja az első fejezet 20. verse, hogy a hét csillag, a hét gyülekezet követe küldötte. Tehát itt a sorrendben második csillag azonosítása helyén való, vagyis Jézus Krisztus jár kell a keresztény közösségei között, és különösen közvetlen kapcsolatot tart fenn a kereszténység lelki vezetőivel, nem politikai vezetőivel, nem hierarchikus vezetőivel, hanem a kereszténységnek a lelki vezetőivel. Ilyen lelki vezető volt ugye Luther Márton, vagy Calvin, vagy Wesley, vagy a többiek. Nagyon sok nagy keresztény lelki vezetőt tudunk felemlíteni a történelmből, akik nagyon közel voltak Krisztushoz, mert szerették Krisztust, és Krisztus beszédeit tartották mértéknek, és életük és közösségük meghatározó elvének. Ennyit mondjuk a csillag jelképekről, amelyek között most látjuk, hogy a csillag nyilván nem Jézus jelképe itt, nem is Sátán jelképe, nem is a démoni személyiségek jelképe, hanem a Krisztushoz rendkívül közel álló, a Krisztust leginkább követő hívő emberek jelképe. Ezeket olyan

0: közel tartja Jézus maga előtt, mint ahogy szoktuk mondani, hogy a tenyeremet úgy ismerem, mint a tenyeremet. Azért van ugye a tenyerében. A Bibliában általános jelkép már Ézsajás könyvétől mondja, hogy a markaimba metszettelek téged. Tehát az Isten mindenkit így ismer, mint hogy ránézzünk a tenyerünkre, hogy igen, ez a mi tenyerünk. Az Isten mindenkit úgy ismer, mintha egyedül ő élne ezen a világon. A harmadik jelkép a legkülönösebb. De itt se lesz semmi probléma a harmadik jelképnél, mert a harmadik jelképet szó szerint három bibliai könyv is azonosítja. Egyrészt maga Jézus Máté evangélium a 10. fejezete szerint, utána a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versében, Pál apostol, és az Efézusi levél 6. fejezet 7. versében. Röviden írtam le, mert a térképtől nem volt helyem, tehát ha a fejezetet föltetszenek lapozni, mindenki megtalálja. Nagyon érdekes dolog, hogy a kard tehát nem Jézus kezében van. Kardot általában kézben szoktak tartani. Miért a szájából jön ki? Ez furcsa. Kard a szájban? Ez csak abból érthető, hogyha a két élő éles kard jelképét azonosítjuk. A két élő éles kard a Bibliában mindig az Isten beszédét jelképezi. Mert az Isten beszéde hasonló a két élő éles kardhoz, mely elhat a szívnek és léleknek megoszlásáig, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett indulatait, mondja Pál apostol. Fogjátok kézbe a lélek kardját, mely az Isten beszéde, mondja az Efézusi levélben. Jézus azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem azért, hogy fegyvert, kardot. Sokan nem értik ezt a mondást, hogy a békés Jézus, a szeretet Jézus, hogy mondhatott ilyet, hogy ő hát kardot jött hozni a földre. Igen, kedves hallgatók, a békesség csak akkor fog bennünk megteremtődni, csak akkor leszünk szeretetteljes és békés emberek, miután az igének a két élő éles kardja rendet teremtett bennünk. Elválasztotta, ami rossz és ami jó. Tudjuk, hogy mi ellen kell küzdenünk a természetünkben, mire kell törekednünk az Isten tanítása szerint. Csak akkor tudunk mi emberi életet élni, ha világosan látjuk, hogy ki az ellenségünk, meg mi a célunk, mit kell legyőznünk és mit kell követnünk. Ehhez kell egy fájdalmas operáció. Aki azt mondja, hogy neki nem kell ez az operáció, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, meg fogja találni és tartani azt. Aki azt mondja, hogy Istenem, én szívesen hallgatom a te beszédedet, akkor is, ha a te beszéded leleplez engem, ha a Bibliából, ha olvasom a történeteket, a kijelentéseket, érzem, hogy itt rólam van szó, és én lennék ez a sötét ember? Én vagyok ez az önző ember? Én vagyok az, aki az Istent is képes volt keresztre feszíteni? Mert ha az ösztöneinknek és indulatainknak engedünk, akkor mi vagyunk azok a Krisztus és Isten gyilkosok, akik egykor is ott voltak Jézus környezetében. Ma, ha eljönne Krisztus, ma is ugyanezt tennénk vele, hogyha mi ezt elfogadjuk a Bibliából. A Biblia arról beszél, hogy sajnos mi emberek nagyon messze eltávolodtunk Istentől. Nagyon messze eltávolodtunk a szeretet forrásától. Nem is látjuk, hogy hol vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a tévejgő lyú, olyanok vagyunk, mint az elgurult drakma, és olyanok vagyunk, mint a tékozzó fiú. Utánunk kell jönni a pásztornak, ki kell seperni a házat az asszonynak, és minden este a tékozzó fiú édesapja is kimegy, hogy várja a faluja határán, hogy mikor jön meg a fia. Az Isten kezdeményez, és az Isten kezdeményezése irántunk abban nyilvánul meg, hogy Istennek van szava hozzánk. És aki élt ebben a történelemben, és közel került az Isten szavához, az magához az Istenhez került közel. És aki elfogadta az Isten szavát, az magát az Isten fogadta be az életébe. És aki befogadta az Istent, annak az Isten új életet tud adni. Ezért van Jézusnak a szájában a két élő éles kard. Ezért mondja ez a látomáshoz, a bevezető látomáshoz, hogy ne várjuk azt, amit olyan sok ember ma vár a jó Istentől vagy Krisztustól, amikor azt mondják, hogy miért nem avatkozik be az Isten? Miért nem teremti trendet ebben a világban? Miért nem nyit miért nem nyit ablakot a mennyben, mennyből, hogy eljöjjön ide is ezt a sok borzalmat megakadályozza, amit folyik a földön. Jézus világosan mondja, hogy ő minden nap velünk van a történelem végéig. Jézus világosan mondja, hogy a Szentlélek által itt van, és a két élő éles kard által is itt van, mert ahol megszólaltatják Jézus beszédeit, ott a Jézus beszédei ugyanazt elvégzik az emberekben, mint hogyha Jézus itt lenne. Csak ha Jézus itt lenne, mondom, csak egy meghatározott közösségbe tudna elvégezni. Jézus nincs itt, de a beszéd által mindenki ez utat tud találni. Ahol megszólaltatják Krisztus beszédeit, ahol befogadják Krisztus beszédét. Persze ez egy éles, ez a két éles kard. Van ennek fájdalmas része, rájönni a bűneinkre, vagy rájönni arra, hogy nem olyanok vagyunk, mint ahogy addig elgondoltunk magunkat. Hát ez őszintén szólva, ez fájdalmas, és ez egy keserű dolog. De aki nem vállalja a keserűséget, az nem fogja megízlelni az édességet. Aki nem engedi be a világosságot, az nem fog eljutni a világosságba. Aki nem engedi be az igazságot, az nem fog igaz ember lenni. A két élő éles kard által van jelen Krisztus a keresztények életében, és senki ne is kérje azt, hogy Jézus közbeavatkozzék. Jézus a halála és feltámadása után a mennybe ment, és legközelebb itt fog megjelenni. Itt, ahova kérdőjelet írtam, nem tudjuk a napot és az órát, de csak a történelem végén fog látható formában és személyesen úgy megjelenni, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus magáról el is mondta, hogy akkor viszont minden szem meglátja őt. Minden szem meglátja őt. És ahogy ellátszik a villámlás napkelettől napnyugatig, úgy fog sírni a föld minden nemzetsége. Akik elfogadták a két éles kardot, az örömtől fognak sírni, mert ők megváltoztak, és méltók lettek az örök életre. Akik nem fogadták el a két éles kardot, és azt mondták, hogy nekünk ez nem kell, Biblia nekünk nem kell, Isten gyógyító ereje nem kell, Isten segítsége nem kell, azok viszont attól fognak sírni, hogy most már nem tudják visszahozni a múltat, nem tudnak megváltozni, alkalmatlanokká váltak az örök életre. Ez a sírás kétféle sírás lesz, amikor Jézus eljön, az öröm sírása és a tehetetlen vergődés, a visszavonhatatlan, a jóvá tehetetlen rossz választásoknak a sírása. Jézusnak ez a megjelenése teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogyha ezt a bevezető látomást megértjük, teljesen nyilvánvalóvá teszi a következő dolgokat. Miért nem avatkozott közbe Jézus akkor, amikor a keresztényeket üldözték? Miért hagyta a második, miért hagyta már Nérónál, hogy lefejezzék Pált, keresztre feszítsék Pétert, forró aljjal teli üstbe dobják Jánost? Miért hagyta a második, harmadik, negyedik századig ezeket a rettenetes üldözéseket? Vagy miért hagyta Jézus ezt a 13 évszázadig tartó középkort, ahol embereket elítéltek, tűzes vaspróbának tettek alá, mágiára vitték őket, kerékbe törték, karóba húzták, nem tudom én, mit mutatott fel az emberiség a kegyetlen kérdéseinek meglehetősen gazdag tárházából. Miért hagyta ezt Jézus? Második korintusi levél végén van Pál apostolnak egy vallomása, hogy ő is nagy betegségbe esett, és kérte az Urat háromszor is, hogy gyógyítsa meg. Az Isten nem gyógyította meg. És akkor azt mondja a Pál apostol, hogy én megértettem, hogy mintha az Isten azt mondta volna nekem, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Tehát Isten nem avatkozik közbe, de az igéjében, a Bibliában ad megfelelő bátorítást, vigasztalást, erőt, hogy vert helyzetekben, emberhez méltatlan helyzetekben is úgy tudtak viszonyulni az igazán hívő keresztények, hogy sokszor a nyomorúságokban, üldözésekben és mágián jobban terjedt a kereszténység, mint annak híján, ahogy Tertullianus mondta a második, harmadik században, a keresztények vére magvetés lett. Kiontották a keresztények vérét, de a keresztények vére magvetés lett. Jézus ma sem avatkozik közben, ma is Kínában például nagyon sok keresztényt elítélnek, bebörtönöznek, arab államokban bizonyos ilyen fundamentalista, vagy ahol az államvallás az iszlám, mint Iraktól Marokkóig, vagy Algériáig, aki keresztény lesz, és bevallja, nemes egyszerűséggel kivégzik. Nem avatkozik közbe Jézus Krisztus. De erőt ad ahhoz a két élő éles kard által, hogy azok az emberek, akik befogadták őt, ahogy mondja a János Evangélium első fejezete, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. És a kereszténység külső, látható segítség nélkül fog győzni. A kereszténységet nem úgy fogja támogatni Jézus, hogy megváltoztatja az életkörülményeket, hogy jobb lesz a történelem, nem, a történelem az egyre sötétebb. És Jézus maga is beszélt Máté Evangélium a 25. fejezetében, a tízszűz példázatában arról, hogy amikor az éjféli sötétség köszön be, úgy látom, hogy nem messze vagyunk már ettől, az éjféli sötétségtől. Akkor lesz majd a legnagyobb a világosság, közvetlen az éjféli sötétség előtt, és Jézus Krisztus akkor fog megjelenni, amikor a világ a legmélyebb ponton van, de a legmélyebb pontról nagyon sok ember elfogadja majd azt a világosságot, aminél láthatja is, hogy mi a különbség a szurok sötét, meg a napnál világosabb világosság között. Isten azért engedi ezt az egyház történelmet, engedte idáig, tulajdonképpen az egyház történet ilyen föl-le-föl-le, egy ilyen hullámzás története. A könyv is így mutatja be, van ebben is egy ilyen kis ábrázolás. A kereszténység történetében voltak felívelő időszakok, aztán nagyon hosszan mélypontra eső időszakok, megint felívelt, megint. Azt látjuk, hogy sajnos egy maximum két nemzedéknél tovább nem tud tartósan ezen a világon fennmaradni a kereszténység. Mindig jön az aláaknázás, mindig jön az elesés, mindig jön a bepiszkolódás. Ez is világossá teszi, hogy a kereszténység történetében eddig nagyon sok hívő keresztény volt, de tulajdonképpen a kereszténység történetében igazán hívő egyház, aki minden egyes tagjában megtisztult egyház ez a pünkösd napján, illetve a pünkösdi események, tehát a Jézus mennybemenetele utáni 10. naptól előállt egyház, és a végső időkben, ami még előttünk álló időszak, tehát ez a két közösség lesz az, amit egyébként a fehér színnel jelképez a Biblia, nem csak itt, a második sorozatban, amire majd két hét múlva fogunk rátérni, hanem már Dániel könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy megtisztulnak, megfehérednek sokan, és majd nagyobbá lesz a tudás. Ez az őskereszténység idején, illetve a mi időszakunkban beteljesedő profécia. Kedves hallgatók, ha így végig gondoljuk, és tényleg én távirati stílusban, és csak nagyon általánosan foglalhattam ezt önöknek össze, hiszen itt egy egész sorozatot kell mindig bemutatni, részletekben nem tudok belemenni. Azt láthatjuk, hogy ez két oldalon a kereszténység teljes történelmét bemutatja, de ehhez kell ez a bevezető látomás, mert a bevezető látomás irányítja be a figyelmünket. Hogy Jézus Krisztus az egyház feje, nincs szükség embereket egyházfőnek kijelenteni, illetve tisztségbe iktatni. Jézus világosan mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jézus nem lehet helyettesíteni emberileg, erről már beszéltünk a sorozatunk keretén belül is. Jézus különösen sokat tud tenni az ő beszédét ismerő követei által, akik vezetnek keresztény közösségeket, de senki ember és senki, még hívő, nagyon hívő ember soha nem léphet a kétélű éles kard elébe. A kereszténység történetében a legnagyobb tekintély az Isten szabályé. Amit az Isten mond, az így szól az Úr tekintélyénél nagyobb tekintély nincsen. Lehet valaki nagyon képzett, művelt, még hívő is, lelkileg is nagyon értékes keresztény ember, de ha bármiben is mást mond, mint a Biblia mond, hogyan is mondta Pál apostol önmagára nézve a Galata levélben? Ha talán én mást mondanék, vagy mennyből jött angyal mást mondana, mint amit az ige mond, átok legyen. Az Isten beszéde elé ne tegyünk semmi mást. És ezért azok a keresztények, a nemes keresztények, és dicséretre méltó keresztények Krisztus előtt, akik hasonlítanak az apostolok cselekedetei 17. fejezetében megörökített, egy versben megörökített keresztényekhez, a béreabeli keresztényekhez. Itt a mai Görögországban van Bérea városa, nem messze Tesszalonikától. Ezeket a keresztényeket azért dicséri meg ott ez a bibliai könyv, mert Pál apostol hirdette nekik az igét, de miután Pál apostol távozott, nem azzal az emlékkel tértek nyugovóra, hogy itt volt előttünk egy nagyszabású igehirdető vagy evangelizátor, milyen okos ez a Pál, milyen nagy dolgokat mondott, hanem a béreabeliek naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Számukra a legfőbb tekintély a két élő éles kard volt. Pál apostol igen nagy igehirdető volt. Amilyen rendszerben látta ő a bibliai tanításokat, és amilyen világosan kifejtette, ugye szeretnénk most is ilyen Pál apostolok környezetében élni. És Pál apostol mégis nem volt számukra olyan tekintély, egy eszköz volt, aki kinyitotta előttük a két élő éles kard világát, a Biblia világát, de a Tesszalonika belieknél nemesebb lelkűek voltak a Bérea beliek, mert naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Kedves hallgatók, ezt kívánhatjuk mindannyiunk számára. A mikorunkban a Biblia már nem tiltott könyv, már nem a középkorban élünk, már itt lett a kezünkben a Biblia. De a Bibliát ki kell nyitni, olvasni kell, és nem is csak olvasni, mi volt itt a pontos kifejezés? Tudakozni. Azt tudakozza a Bibliát, aki azt mondja, hogy most ez a problémám, vagy most a másik embernek ez a problémája, hozzám fordult. Ma a világnak az a problémája, hogy most a világ háborúra készül. Mi lesz ebből? Kérném szépen, ne reggeltől estig emberi véleményeket hallgassunk meg. Én nem mondom azt, hogy ne hallgassunk meg emberi véleményeket, de az emberek sokszor reggeltől estig kommentátorokat, politológusokat, történészeket, média embereket hallgatnak. Kinek jut eszébe az, hogy meg kellene hallgatni a jó Istent is? Kinek jut eszébe az, hogy Jézus Krisztusnak is van erről kijelentése? Ahogy Ézsaiás könyve 53. fejezet első versében olvassuk a szomorú, fájdalmas kijelentést. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki fordul az Isten felé? Ki tudakozza az Isten szavát? Vagy úgy gondoljuk, hogy az Isten bennünket homályban hagyott? Valamikor 2000 évvel ezelőtt még volt szava az Istennek, most meg már az Istennek nincs szava hozzánk? Istennek van szava hozzánk, meg is ígérte Jézus Krisztus, hogy segít meg is érteni a szavát. Ő jár a gyertyatartó között. Ő tart kezében embereket, akik által csillagfényű világosság árad másokra is. De miért áradhat? Mert az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles fegyvernél. Milyen boldog az az ember, aki tényleg az Isten szavából nyer bizonyosságot, hogy az életben mit kell tennie. Egy keresztény ember nagyobb választások előtt nem nélkülözheti az Isten szavának az imával és bőjtel való tanulmányozását. Amellett, hogy minden nap, Jézus így mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. De hogyha az életben a nagyobb döntéseknél, házasságoknál, továbbtanulásnál, munkánál, életcél váltásnál vagy változtatásnál, mennyire biztos dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most én akkor a Bibliából szeretném megtudni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten tanácsa, hova akar vezetni az Isten. És most egy nagyon fortyogó történelemben élve, nagyon csodálkozom azon, hogy az emberek úgy lenézik és azt mondják, hogy hát a Biblia, mit várhatok a Bibliától? 2000 éve írták, emberek írták, mit adhat ez a Biblia? Nagyon lekicsinik az emberek a Bibliát. A szomorú az egészben az, hogy anélkül, hogy elolvasnák. Én sem ismertem a Bibliát, nem ismertem a bibliai proféciákat, de valahogy úgy voltam, mint az a bizonyos Sába királynője, aki elment Jeruzsálembe, és amikor bemutatta neki Salamon az országlásának a színhelyét, akkor a szeme szája elállt a csodálkozás, hogy mi mindent látott ott Salamon udvarában. Ha valaki előveszi a Bibliát és elkezdi olvasni, a szeme szája el fog állni attól, igen, a Biblia beszél az iszlámról, de a Biblia beszél Amerikáról is. És a Biblia beszél arról, hogy ez a világ hova fog haladni. És a Biblia beszél arról, hogy te és te és te, egyes emberek hogyan tudnak kiemelkedni ebből a világból, mert ez a világ a tűz martaléka lesz. Ez a világ elpusztul. Ez a világ, mint a ruha, megavul és elpusztul, de aki az Isten beszédét követi, az megmarad örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja a 37. Zsoltár. Kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Milyen egyszerű nyelven mondja ez a 37. Zsoltár 27. verse, milyen egyszerű nyelven mondja János első levelében is az ige, hogy a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az Isten akaratát a kétélő éles kardból tudjuk meg, és a kétélő éles kard készíti elő az ember lelkét arra, hogy befogadva az Isten akaratát, tényleg aszerint az akarat szerint is éljünk. Ennyi fér bele egy előadásba, és itt kell befejeznem, hogy majd két hét múlva annak a bizonyos sokat vitatott hét pecsétes könyvnek a felnyitását, és ott már belemegyek majd a látomásokba, azoknak a látomásoknak az azonosítását végezzük el. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogyan győzzük le a félelmünket, hogyan győzhetünk a félelem felett. Olvasva Dániel könyvének a harmadik fejezetét és hallgatva a Csókási Pált, hogy hogyan is viselkedett ez a három ifjú ebben a nehéz helyzetben, óhatatlanul eszünkbe jut az, hogy lehet valakinek ilyen bátor kiállása. Hát hallhatunk arról, hogy hogyan lehet, de itt jön elő a félelemnek a kérdése. Mi is a félelem? Azt ígértük így az előadás sorozatnak a kezdetén, hogy egy kicsit az életmódbeli dolgokra is rávilágítunk, nem csak a lelkire, de hadd mondjam meg, hogy ennél a témánál, és majd az utolsó témánál is nem tudunk elvonatkoztatni, és nagyon összekapcsolódik ez a kettő. Óhatatlanul is, amikor a félelem kérdésről gondolkodunk, akkor be kell vallanunk azt, hogy mindannyian féltünk. Én nem tudom, hogy van-e olyan kedves vendégünk itt, aki föltenné most a kezét, amikor megkérdezem, hogy van-e olyan, aki nem félt még soha. A félelem alapvető életérzése az embernek, főként a modern embernek az alapvető félelemérzése. József Attilának a sorai jutnak eszembe, aki az Én nem tudom című versében, vers töredékében azt írja, én nem tudom, mi fenyeget az estek csipkés árnyain. Mint romló halról a legyek, szétszállnak tőle álmaim. Én nem tudom, mi dajka hangcseng a szívembe csendesen. Aludj, hiszen csak este van. Mitől is félnél, kedvesem? Ez a rövid kis írás megfogalmazza a legrosszabb félelmet, ami létezik, azt a tájtalan életérzést, ami időnként elfogja az embert. Maga se tudja, hogy mi van, csak az a magányosság, kivetettség, bizonytalanság érzés, vagy élet érzés elfogja, nincs is tárgya. A tárgyasult félelem az már nem más, mint rettegés, aminek van oka, van miért félnünk. És az aggodalom az, ami a jövőbe vetített képünk, amit elképzelünk, bár még nem is valóság, és attól félünk. Honnét, és ugye József Attila meg is fogalmazza aztán a második verszakban azt, hogy valamiféle dajkahang cseng a szívünkbe csendesen, valami áthat bennünket, ami aztán nyugalmat és békességet hoz, hiszen mitől is félnénk? Mitől is félnénk? Sokszor még a sötétben, vagy különböző helyeken is minden ok nélkül elfog bennünket ez. Mi az oka ennek? Honnét van a félelem? Honnét lehet, hogy ezt meg kell, hogy tapasztaljuk kisgyerekkortól kezdve, akár a felnőtt korig, és boldogok lehetünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy igen, ez elmúlt, hogy ez nem gyötör bennünket, esetleg időnként előjön, de le tudjuk győzni. És az előadásnak ez a része arról is fog szólni, hogy hogyan. Honnét van ez? A Szentírásnak a legelső lapjain megtaláljuk a választ. Szeretném ezt most felolvasni. A Mózes első könyvében rögtön a harmadik fejezetben arról olvashatunk, hogy az első emberpár, aki teljesen ideális körülmények között élhetett, az Isten jelenlétében, vele való közvetlen kapcsolatban elkövette a bűnt, az engedetlenséget, és ezáltal az engedetlenség által, a bűn által egy olyan állapotba jutott, mert tudni akarta, hogy mi a jó és mi a rossz között a különbség, hogy mi az a rossz, mi az a jó, engedett az ámításnak, a kísértésnek, és elszakadt az Istentől. Azt olvashatjuk a 8., 9. és 10. versben, hogy ezután a tettük után meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. Az ember a bűn következtében kiszolgáltatottnak érezte magát.
azt az oltalmat, azt a biztonságérzetet veszített el, amit az Isten jelenléte adott, amit az ártatlan, bűn nélküli állapot adott, ezt elveszítette. És azt olvashatjuk itt, hogy megfélemlém és elrejtezém. Igen. Az ember azóta ismeri a félelmet. Egészen az emberi történelem kezdete óta megvan ez, megjelent, és öröklődik korszakokon át. És mit csinál az ember? Elrejtőzött. Igen. Mert alapvető igényünk az is, hogy mi elrejtettségben legyünk, oltalomban legyünk. Egy nagyon kedves kép jut eszembe, figyeljük meg a gyerekeket. Hogy szeretnek, hogy úgy mondjam, kuckózni, ugye? A kis kuckóikat, a kis zugaikat, a fotelban, a fotel alatt, vagy kis kunyhót építenek maguknak, de leginkább az anya ölében. Ott szeretnek leginkább lenni. A pszichológia ismeri is azt a fogalmat, amit hadd ajánljak egy csodálatos irodalmat, egy kis füzetez. Theodor Bovinak a Félelem és Elrejtettség című kis füzetét. Nem tudom, hogy manapság kapható-e, évekkel, talán tizenvalahány éve vásároltam meg még ezt a kis füzetet, ahol azt írja a szerző, hogy az idegorvosok egyik leggyakrabban használt fogalma az elhagyatottsági komplexus. Ez akkor fejlődik ki, amikor egy gyerek kiskorában nem tapasztalja meg az anyának az oltalmát, az ő ölében való elrejtettséget, és ezáltal a későbbi években is ennek nagyon komoly következményei lesznek. Azt az oltalmat, azt az elrejtettséget, amit keres az ember, és ez az elrejtettség fogalom, innét látjuk, hogy a Bibliának az első lapjairól származik, elrejtőzött az ember, keresi ezt az elrejtettséget. Igen, a félelemnek az ellentéte az elrejtettség, az oltalom. Nem a bátorság, nem a vakmerőség, hanem ez az elrejtettség. De nem tudta ezt akkor Ádám és Éva sem, aztán később rá kellett, hogy jöjjön, és rá kell, hogy jöjjön a mai modern ember is, hogy az igazi elrejtettséget nem a külső védelem adja meg, hanem az igazi elrejtettséget a minket körülvevő szeretet adja meg. János apostol az egyik levelében írja azt, hogy a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hogy lehet az, hogy ez a három ifjú ilyen szorító körülmények között kimert állni? Mert ismerték azt, akitől a szeretet származik, mert ők úgy éltek, hogy abban a valakiben elrejtőzhettek. Hogyan is lehet az, hogy ez az elhagyatottsági komplexus az embert hatalmába keríti, nem érez oltalmat? Nem élvezi azt, hogy ő most oltalomban lenne. Nagyon érdekes az a gondolat, amit, és hát természetesen aztán a félelem megjelenik testi tünetekben. Tudjuk azt, hogyha félünk, vagy aggódunk, vagy akár rettegünk is, akár van oka annak a félelemnek, akár nincs oka annak a félelemnek, különböző testi tünetek jelennek meg. Szokták azt mondani, hogy lebénítja a félelem. Hát ez valóban így van. Az izmainkra, a csontjainkra, mindenre kihat, és szabályosan megbénít bennünket, és szinte cselekvés képtelenné tesz. A koncentráló képességünket gyengíti, sőt, sokszor teljesen tönkreteszi, emésztési problémákat okoz, van, akinek fölborul az emésztése, sőt, gyomorfekélye, vagy más káros következmény alakul ki, és bizony a tartós félelem, a tartós elszigeteltség, a tartós hiányérzet, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, majd mindjárt meg is magyarázom, hogy miért, és ez a kitaszítottság és ez a magányérzés hosszú távon még komolyabb betegségeket alakít ki. Nagyon sokszor éppen a rákos folyamatok megindulásának az egyik oka ez. Tudnunk kell azt, hogy minden érzés, minden gondolat a testünkben kémiai folyamatot indít el. A jó gondolatok, a jó érzések, a biztonságérzés, a szeretet, a jó cselekedetek, a szolgálatkészség, a megértés, a figyelmesség, akár kapjuk, akár adjuk, jó kémiai folyamatokat indít el.
míg a másik oldalon az irigység, a félelem, az aggódás, a harag, a bűntudat. Ugye Ádámnál és Évánál nézzük meg, a bűntudat káros kémiai folyamatokat indít el, olyan kémiai anyagok, olyan hormonok termelődnek a szervezetben, amelyek rombolják a sejtjeinket, a szöveteinket, az idegrendszerünket, és egészen hát maradandó károsodásokat is okozhatnak, míg mások ugye kiküszöbölhetők, regenerálódnak hamar, de mindenképpen a szervezetnek egy megterhelést jelentenek. Tehát ezek a, egyáltalán nem mindegy, hogy hogy gondolkodunk, hogy érzünk, hogy milyen életérzés az, ami bennünket ural, amiben élünk. Mielőtt a megoldásra rátérnék, még egy-két összefüggést hagyj említsek meg, ami hadd mondjam meg, hogy nekem egy nagyon komoly felfedezés volt. De előjáróban talán csak annyit, hogy ezek az életérzések, amikben vagyunk, ezek nagyban függenek a mi, hogy úgy mondjam, önfegyelmünktől. Ugye itt a 8 alapelvvel foglalkoztunk már az elmúlt évben is, az elmúlt előadássorozatban is, és a 8 alapelvnek, a 8 orvosnak az egyik orvosa a mértékletesség, az önuralom. Uralkodunk-e mi a gondolatainkon? Szabályozzuk-e, hogy mit gondoljunk? Uralkodunk-e az érzéseinken? Elhisszük-e azt, hogy mi tudunk az érzéseinken uralkodni, hogy tudjuk-e irányítani azokat? Természetesen ezt így a Bibliát valamennyire már ismerő, szerető emberként és azt követni kívánó emberként elmondhatom, hogy a miénk a döntés, az akarat, aminek a fontosságát és az erejét sokszor talán nem is mérjük föl, de az Isteni az erő és a cselekvés, hogy véghez vigye azt. De igen, tudunk uralkodni a gondolatunkon és az érzelmeinken is. Én el szoktam ezt mesélni, csak tényleg most nagyon rövid idő áll a rendelkezésünkre, hogy egész fiatal lány voltam, 21 néhány éves, és már így kezdtem ismerkedni a Jóisten dolgaival, és hívő voltam. És hát ugye egy 21 néhány éves embert hát nagyon izgatnak a párválasztásnak a kérdései, és hát engem is. És hát volt egy ilyen összejövetel, ahol fiatalok voltak, fiúk és lányok, és én beleszerettem egy fiúba. De hát nem is ismertem, akkor találkoztam vele életemben először, és hát persze most már ennyi idős fejjel tudom, hogy a szerelem és a szerelem között mi a különbség. Jött ez az érzés, és hát elkezdtem gondolkodni, hogy hát uram, hát azt tanultam, hogy hát megismerni és megszeretni, és hát igen, meglát, de hát nem is ismerem, és hogy azt tanultam, hogyha az embert már elönti ez az érzés, hogy nem lesz ahhoz józan képessége, hogy egyáltalán megismerje másket, mert hát különben is, hát lehet, hogy nem is érdekli őt az én személyiségem, meg az én lényem, meg az itt létem. És tudom, hogy nagyon komolyan imádkoztam, még amikor ilyen fölébredtem is azért, hogy a Jóisten vegye el tőlem ezt az érzést, mert nem akarom, hogy ez uraljon, és különben is eljöttem ide, hogy fiatalokkal együtt legyek, hogy tényleg értelmes együttlét legyen, és tevékenység, és hogy tanuljak a Jóisten igéjéből, és hogy jól érezzem magam, és akkor most ez fog engem itt lekötni, és lebénítani, és én tényleg igazán akarom megtalálni a társamat. És ez a tapasztalat így a 20-as éveim elején egy egész életre kiható tapasztalat volt, azt hiszem, hogy egyszerűen elmúlt ez az érzésem. És ma is úgy tudok a fiataloknak erről beszélni, hogy igen, el tudom mondani azt, hogy el tudja venni az Isten még az ilyen elsőprő érzést is, amire azt mondják sokan az emberek, hogy hát jön, és hát mindent akkor fölborít, és hát nincs gát, ami megállítsa. De a félelemmel kapcsolatban is volt ilyen tapasztalatom. Hosszabb küzdelem volt, hónapokig tartó küzdelem, amikor egy bizonyos esetekben egyszerűen rám tört a félelem, és szinte, ahogy azt el is mondtam önöknek, ahogy ezt olvastam is, hogy lebénított, és szinte cselekvés képtelenét tett percekig, hogy most akkor mit tegyek, és hogy legyen a következő lépés. És tudom, egy nagyon kedves idősebb barátnő mondta azt, hogy le kell győzni a félelmet, ne félj. És annyira a fülembe csengett ez is a Biblia szava is, és igen. Le lehet egy győzni a félelmet is. Tehát az akaratnak, az önfegyelemnek nagyon nagy szerepe van Istennel összefonódva és vele kapcsolatban. De térjünk vissza még egyszer a félelemnek az érzéséhez, az életérzéséhez, mert nem egyszerű érzelem ez, áthatja az egész embert. Nem más ez, mint egy hiányállapot az emberben. Blaise Pascal, a híres természettudós és gondolkodó írja azt, hogy
Az emberben van egy Isten formájú űr, amit egyedül csak az Isten tölthet be, és az ember, és az Istenben is van egy emberformájú űr, az Isten vágyakozik az ember után, mindannyiunk után egyen-egyenként. És ennek kapcsán így elgondolkodva fogalmaztam meg azt, hogy igen, Isten és ember találkozásánál jön létre az a megnyugvás, az a szeretet, az a békesség, amely el tudja űzni a félelmet. Igen ám, de az emberben ez az Isten nélküli hiány állapot okozza azt, hogy valamire vágyik, maga sem tudja, hogy mire, és oltalomra vágyik, biztonságra vágyik, de közben rendkívüli nagy bizonytalanság, érzés, labilitás, és kiszolgáltatottság, és magányérzés vesz rajta erőt. Egy keresztény író és gondolkodó írja a következőket. Minél többet gondolkodom azonban a magányosságon, annál inkább arra a meggyőződésre jutok, hogy a magány ejtettesebb olyan, mint a Grand Canyon, mély bevágás létünk felszínén, amely a szépség és az önmegértés kifogyhatatlan forrásává lett. Ezért hát szeretnék jól hallhatóan és világosan hangot adni egy olyan kijelentésnek, amely talán népszerűtlennek, sőt zavarónak is hathat. A keresztény életvitel nem veszi el tőlünk a magányunkat, hanem becses ajándékként védelmezés ünnepli azt. Néha úgy tűnik, mintha minden tőlünk telhetőt megtennénk azért, hogy elkerüljük az alapvető emberi magányunkkal való szembesülést, és besétálunk az azonnali kielégüléssel és gyors megkönnyebbüléssel kecsegtető, hamis istenek csapdájába. Ám a magányosság fájó tudata talán felhívás arra, hogy túllépjünk korlátainkon, és létünk határain túlra tekintsünk. A magány tudatosítása olyan ajándék lehet, amelyet védelmeznünk kell, mivel magányunk felfedi előttünk azt a belső ürességet, amely ugyan pusztító hatású is lehet, ha rosszul értelmezik, ám sok ígéretet tartogat annak számára, aki el tudja viselni édes fájdalmát. Itt haláljuk meg egy pillanatra. Ugye van bennünk egy űr, ezt fogalmazza meg az író. Egy üresség, amit Pascal úgy mondta, hogy ez Isten formájú űr. És azt mondja, hogy hát ünnepelnünk kell, és szembenézni ezzel a fájdalommal, hogy valami hiányzik, valami üresség, mert ha nem nézünk szembe, mi lesz? Keressük a megoldásokat, de ezek a megoldások nagyon sokszor tévesek lehetnek. Nagyon jó, hogyha tényleg ezt a füzetet, hogy aki meg tudja szerezni, olvassa el, ahogy leírja Bovi azt, hogy a pénz, a szexualitás, az, ami a különböző szenvedélyek, amelyek ilyen pótszerek lehetnek, hogy betöltsük ezt az űrt, ezt a magányosságot, hogy ne féljünk, hogy oltalmat keressünk benne, de persze ezek téves utak. És kifejti azt is, hogy társadalmilag is vannak ilyen téves utak, az, hogy valamiféle tömeggyűléseket szerveznek, hogy a pedagógiával valamiféle megoldásokat keresnek, de ezek mind téves utak. És mit ír itt az író, ez a keresztény író? Amikor türelmetlenek vagyunk, amikor túl hamar fel akarjuk adni magányunkat, és megpróbáljuk leküzdeni az elkülönültség és hiányosság érzésünket, könnyen megeshet, hogy őrült elvárásokkal fordulunk a minket körülvevő világ felé. Megfeledkezünk arról, amit már méről fakadóan ösztönösen tudunk, hogy semmilyen szerelem vagy barátság, semmilyen bensőséges ölelés vagy gyengéd csók, egyetlen közösség, kommuna vagy kollektíva, egyetlen férfi vagy nő sem lesz képes soha kielégíteni azt az igényünket, hogy kiszabadulhassunk magányunkból. Ez az igazság olyan zavarbaejtő és fájdalmas, hogy hajlamosabbak vagyunk inkább ábrándokat kergetni, mint szembenézni létünk igazságával. Így egyre csak reménykedünk, hogy egy napon megtaláljuk azt a férfit, aki valóban megért bennünket, a nőt, aki békét teremt nyugtalan világunkban, az állást, amelyben kiteljesíthetjük képességeinket, a könyvet, amely mindent megmagyaráz, a helyet, ahol otthon érezhetjük magunkat. Az ilyen hamis reményből adódóan hatalmas igényeket támasztunk, s keserűség és veszélyes ellenségeskedés elé nézünk, amikor lassanként felfedezzük, hogy senki és semmi nem képes megfelelni önkényes elvárásainknak. Sok házasság tönkre megy, mert egyik partner sem volt képes beváltani azt a gyakran titkolt reményt, hogy a másik majd megszabadítja őt a magánytól. Mint ahogy sok egyedülálló is abban a naív álomba ringatja magát, hogy a házasság bensőségességében majd feloldódik a magánya. Igen, ezt a magányt, ezt a kitaszítottságot, ezt a minket körülvevő űrt
senki és semmi nem tudja betölteni. Egyedül az Isten. Mert ott van az az űr. És mielőtt megvizsgálnánk ezt a tényt, hadd mondjam el, hogy hit nélkül és Isten nélkül is felfedezték ezt a jelenséget. Az Agy évtizedében című könyvet, nem tudom, hogy mennyire, vagy hányan ismerik, egy rendkívül értékes könyv, ahol tudós emberek, nem gondolnám, hogy a hit oldaláról, legalábbis a könyv nem vizsgálja ezt, és nem erről az oldalról beszél, írnak többek között viselkedés irányító hormonokról, és azt olvashatjuk ebben a könyvben, hogy az egyedüllét félelme című fejezetben, hogy a közösségben élő emlős állatok számára az egyedüllét, a társaktól való elkülönítés az egyik leghevesebb stresszkiváltó hatás, különösen a kicsinyekben. Azt írja itt a szerző, hogyha elválasztják a kicsinyeket az anyjuktól, tehát elveszítik ezt az oltalmat, ezt a elrejtettséget, bár ezt a szót ugye itt nem használja, akkor az emberi fül számára nem hallható ultrahangon kétségbe esett sikoltozásokba kezdenek ezek az állatok. És az elkülönített állat a félelem, a stressz összes jelét mutatja. Tehát el vannak különítve az oltalmat adó anyai melegtől. Ugye én most erre próbálok rámutatni, hogy mi van akkor, hogyha valakit elkülönítenek, hogyha azt a félelmet éli át, hogy nincs oltalom, hogy nincs elrejtettség. Tehát magának a félelemnek az érzése nem is tudja megfogalmazni, hogy most mi az ok, tehát nem a betegségtől, a haláltól, a háborútól, az éhínségtől, a katasztrófáktól fél, nem egy vallási hatalom, vagy egy állami rendelkezésnek az elnyomásától fél. Tehát itt szó sincs ilyenről. Itt egyszerűen még csak a kitaszítottságról van szó. Látszik a viselkedésén, vagy a munkanélküliség, vagy egyéb, ugye, mert a stressz, mire jön a stressz. De mégis a viselkedésén látszik az, hogy egy nagy stressz hatás ért, és azt írja itt a szerző, látszik a viselkedésén, de jelentkezik a hormonjaiban is. Ugyanúgy megemelkedik a szervezetében az agyi stressz hormon, CRH-val jelölik ezt a hormont, majd a kéreghormon szintje, mint egy tényleges fizikai ártalomra, fájdalomra, hidegre vagy éhezésre. Márpedig az elkülönítés nem fizikai, hanem csupán pszichés trauma. Mégis a hormonok láthatóan pontosan ugyanúgy reagálnak erre a pszichikai megterhelésre, mint a nyersen fizikaira. Az agy és vele a hormonok számára a kettő között nincs semmiféle lényeges különbség. Azt írja, hogy már a patkányban sem. Az újszülött kis patkány is hormonválasztod az egyedül létre,

fizikai sanyargatás nélkül komoly idegsejtpusztulás jön létre, ráadásul éppen azok az idegsejtek pusztulnak el így, amelyek felnőtt korban a visszajelző receptorokat hordoznák. Izolációnak kitett majmokon is ugye az elkülönítésnek, egész hátralévő életükre félénkek, idegesek, magányosak maradnak, rosszul fejlődnek, stb. Leírja itt a tüneteket, hogy mik jöhetnek létre, és azt írja, hogy az élet kezdetén elszenvedett stressz, mint egy megágyazza a fokozott stressz érzékenységet. És hát térjünk át, és hát csak annyit még talán egy-két mondat, hogy a csecsemőkben az anyuktól való elválasztáskor azonnal megemelkedett mind a kéreghormon, mind a noradrenalin szintje, és mindkettő magas is maradt éveken át egyformán. Vagyis az elkülönítés hatására stressz alakul ki, a stresszt, amint láttuk, kéreghormonoknak a termelődését indítja el, az agyi endorfinok szintjét is emeli, ami pedig, hogyha huzamosabb ideig tart, akkor egy alacsonyabb tűrés határ kialakulásáért felelős. Láthattuk a tudománynak a megállapítását, láthattuk egy hit szemével író embernek a gondolatait, láthattuk a Bibliának a bizonyságtételét, de hát akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Hogyan tudunk megszabadulni a félelemtől? Ahol abba hagytam, hadd kezdjem el ott, a tudománynál. Azt írja itt, és számomra ez egy nagy bizonyság volt, hadd mondjam meg, hogy a tudomány arról ír, amit a Bibliából megtanulhattam. Ugyanis azt írják itt, hogy a mérések azt mutatják, itt már majmokat vizsgáltak, nem a patkányokat, tehát állatkísérletekről ír itt, de aztán természetesen az emberekkel kapcsolatban is nagyon sok megfigyelés olvasható. A mérések azt mutatják, hogy maga a társas viselkedés, tehát az egymással való törődés az agyban endorfin felszabadulással jár együtt. Az endorfinok az agyban jutalomanyagok, hatásuk az idegsejtek receptorain egyfajta megnyugvást, kielégültséget idéző jelbe írja, jól lakottságot, kellemes közérzetet, eufóriát hoznak létre. Vagyis, hogyha az ember a társas viselkedésben törődést tanúsít a másikkal, a másik iránt odafigyelést, gondoskodást, vagyis szeretetben él, hogy emberi szintre vigyem a majmoknak a szintjét, akkor az idegsejtek receptorain egyfajta megnyugvás, kielégültség, kellemes közérzet alakul ki. Eltűnik ez az elszigeteltség, eltűnik ez a félelem, mert ahogy mondtam is az előadásomnak az elején, a jó kémiai anyagok elkezdenek termelődni. A pozitív lelki viszonyulás, a szeretetben való élés endorfin termel. Abban, aki gyakorolja, és abban, akivel gyakorolják ezt a jót. Vagyis az egyik megoldás a félelem legyőzésére a szeretetnek a gyakorlása. De tudjuk azt, hogy szeretet sokféle van, erre külön előadást tartottunk az elmúlt évben, mert a szeretetnek az a fajtája, amit mi agapé szeretetnek neveztünk, ez az önfeláldozó szeretet, a szeretet életelve, a másokért élésnek az elve, az, ami igazán ezt meg tudja tenni. Erről pedig azt mondtuk, hogy ezt az ember magától képtelen. Tehát mi szeretni tudunk azért valakit, mert hozzánk tartozik, mert ragaszkodunk hozzá, mert szimpatikus nekünk, mert a vérünkből van, mert a barátunk, mert egy hullámhosszon vagyunk. De úgy szeretni, ami ez az isteni szeretet, hogy szeretem, mert létezik, és mert annak ellenére szeretem, mert ilyen vagy olyan, ez az isteni szeretet, ami igazán ezt az oltalmat, ezt a megnyugvást tudja adni. Természetesen az másfajta szeretetek is, mint a filia, meg tehát ez a baráti szeretet, meg az erosz, tehát ez a gondoskodó szeretet, hogy mert a gyerekem, mert az anyám, mert a hozzátartozom, mert a szerelmem, ez is természetesen jó hormonokat termel bennünket,

mégsem elégíti úgy meg a lelkünket, a testünket, az idegrendszerünket, mint az agapé szeretet. És ezt az agapé szeretetet, ezt a másokért élést, ezt egyedül az Isten tudja bennünk létrehozni és kialakítani. Vagyis a másik megoldás az, hogy mi kapcsolódjunk össze az isteni szeretettel. És azt ígéri nekünk a Timóteushoz írott levélben, a második levélben, ezt fel is olvasom, a Timóteushoz írott levélben, az első fejezetnek a 7. versében, ezt olvashatjuk, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Igen, az Isten olyan lelkületet tud adni, ami nem a félelemnek a lelke, hanem nézzük csak meg minek, erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. Hát nem így szeretnénk élni. Erőben, szeretetben, józanságban. Nem gyötrődve, félve, aggódva. Nem így akarunk élni, megbetegedni, szenvedni fizikailag is és lelkileg is. Ez a másik, és majd az utolsó előadáson lesz is erről szó, ami az alapelvek közül, a 8 alapelv közül a legfontosabb, ami az egészet átfogja, ez az Istenbe vetett bizalomnak az elve. És itt fogunk erről majd részletesebben beszélni, úgyhogy most erre nem is térek ki. És hát ahogy mondtuk is, a jó cselekvés az Isten által a másik megoldás. És a harmadik pedig, amire még szeretnék röviden kitérni, erről ugyancsak van külön előadásunk, és szeretném is majd figyelembe ajánlani, akit ez részletesen érdekel, ez pedig a bánatnak a kezelése és az idegrendszernek a megerősítése. Ugyanis akkor, hogyha mi a jó Istent keressük, és vele összekapcsolódunk, és újra az oltalmába kerülünk, akkor igen, megtapasztaljuk azt az elrejtettséget, ami a félelmünket előzi. Hogy tartozunk valakihez, hogy a kisgyerek az anyjához odabújhatott, az ölében meleget, oltalmat talált, úgy találhat egy ember oltalmat, elrejtettséget az Istennek a karjaiban, az ölében. Ez a valóságos tapasztalat. De hogyha nekünk az idegrendszerünk kimerül, és feletté megterheljük fizikailag, és lelkileg, olyan dolgokat élünk át, és olyanokba megyünk bele, ami minket kimerít. Ha mértéktelenek vagyunk úgy a munkában, mint a különböző élethelyzetekben és területeken, akkor az Isten vagy csodát tud velünk tenni, vagy pedig egy folyamaton keresztül meg tud bennünket gyógyítani, ha hozzámegyünk, de szenvednünk kell emiatt. Tehát nagyon fontos az, hogy az idegrendszerünk is erős legyen. És főleg, amiről Csókási Pál beszélt, ugye, hogy olyan nehéz helyzetek jöhetnek majd hát ránk is, ami jó lenne elkerülni, mert az emberi természetünk azt mondja, hogy nem szeretnénk ezt átélni, de bizony sajnos az emberi történelem olyan, hogy akár történelmileg, akár pedig az egyéni életünkbe is jöhetnek ilyenek, amikor bizony jó, hogyha erős az idegrendszerünk. Ugyanis az idegrendszer az, amin keresztül az Isten velünk kapcsolatba lép. Az idegrendszerünk központja az agy. Az idegeken keresztül éljük át azokat a dolgokat, amelyek az életet szépíteszik, és amik miatt érdemes élni. Érzéketlen idegekkel rendelkezni annyit jelent, mint mentálisan és fizikailag is érzéketlennek lenni. Tehát kellenek fiziológiai alapja is, hogy mi békességre jussunk, és az idegrendszerünket a 8 alapelv segítségével tudjuk leginkább megerősíteni, a 8 orvossal. Hogyha éljük ezeket, hogyha a levegőnek, a víznek, az egészséges táplálkozásnak, a napfénynek, a mozgásnak, a pihenésnek, a mértékletességnek, önuralomnak és az Istenbe vetett bizalomnak az áldásait élvezzük, hogyha ezeket megismerjük és ezekkel élünk, és természetesen a mai világban, amikor másra is szükség van, és lehetne itt felsorolni, hogy mi minden az, amikkel élhetünk, hogyha arra szükségünk van akár gyógytákkal, vagy megfelelő testmozgással, gyakorlatokkal, hogy tényleg izzasztó mozgással, hogy endorfin termelődjön a szervezetünkbe, a megfelelő a pihenéssel, érdemes ezekkel foglalkozni, és szeretném is fölhívni erre a figyelmüket, hogy kutassák ezeket, tanulmányozzák.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a második előadásunkon, aminek a témája, hogy lesz-e még valaha is normális az életem. Az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy hogyan érint bennünket a stressz, és hogyan mondhatunk nemet a stresszre. Ki az, aki emlékszik arra, hogy hogyan lehet nemet mondani a stresszre? Három betűből áll ez a kis szócska, hogy nem. Mi volt ez a három? Segítsünk azoknak, akik most kapcsolódtak be. Az N az mi volt? A nyitottság, az N a nyitottság, vagyis figyeljünk a testünkre, figyeljünk a visszajelzésekre a szervezetünkből, hogy hol szól nekünk a testünk, a szervezetünk, hogy gond van, vigyázz magadra, mert most már túlléptél egy határt, és ez az egészségtelen úton jársz, és belebetegedhetsz a stresszbe. A második az E, egyensúly, így van, az egyensúly, a mértékletesség, minden területen megtalálni az egyensúlyt, a pihenésben egyensúlyt megtalálni, a sportban egyensúlyt megtalálni, a helyes táplálkozásban a második az E, az egyensúly, és a harmadik az M, ki emlékszik rá? Ez volt talán a leghangsúlyosabb pedig. Mérlegelés vagy meghozott döntés. Dönteni amellett, hogy változtatok az életvitelemen, az életmódomon, és azon az úton járok, hogy az egészségem megóvjam az ártalmas, káros stressztől. Így van, köszönöm szépen, hogy ilyen aktívan hozzászóltak, és akkor a mai témába bekapcsolódnánk. Ma arról beszélnénk, hogyan lehet a stressz felett úgy győzni, hogy az a legkönnyedebben történjen. Lesz témánk ma a nevetés, a felszabadult nevetés. Lesz témánk ma az egészséges életmód 8 alapelve, mint a táplálkozás, a testgyakorlás, a víz külső és belső használata, a napfénynek a gyógyító ereje, a mértékletesség, ami az egyensúlyról szól, a levegő, a friss levegő, mint gyógyító erő, hogy ha nagyon feszültek vagyunk, olyan jól esik egy mély levegőt venni, és akkor talán kicsit könnyebben elviseljük, túl tudunk lenni rajta. A nyugalom, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom. A nevetés a legjobb orvosság. Erről fogunk többet szólni az előadás elején, tehát a derűs pozitív gondolatok értékéről. Szó esik majd egy nehezebb témáról, egy kicsit tudományosabb témáról, a stressz történetét fogjuk áttekinteni. Beszélünk az adaptációs energiáról, hogy mi is ez. Beszélünk a legveszélyesebb stresszorokról is, amik bennünket érnek, ez a három stressz terület, ami megterhelhet minket, a jövő sokról, és a stressz kiváltó leggyakoribb okokról, hogy vajon az apró cseprő mindennapi gondok jelentenek nagyobb stresszt, vagy a nagy események, amik érnek bennünket, vajon melyik az, ami nagyobb stresszt vált ki az életünkben. Lépjünk akkor tovább. Norman Cousins írónak egy bestseller könyve jelent meg, az a címe, hogy egy betegség anatómiája. Nagyon ajánlom, hogyha könyvtárból be tudják szerezni. Ez az író nagyon beteg lett, kórházba került, és azt mondták, hogy 1 az 500-hoz az esélye, hogy meggyógyul. És akkor eszébe jutott a régi bölcs mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság. És ő elhatározta, hogy minden nap keres valami olyan dolgot, amin jól kineveti magát, amin hahotázik, amin a rekeszizom rendesen megmozgatódik, hogy az egész szervezetét átjárja a nevetés, a kacagás, és naponta csak 10 perc ilyen igazi, kiadós nevetés egyszer csak a laboratóriumi eredményeiben is megmutatkozott, a gyógyulás felé közelebb jutott. Megfigyelhettük azt, hogy az aggodalom, a feszültség beteggé tesz. Ezt nagyon sokszor látjuk, hogy így igaz, belebetegszünk a feszültségbe, az aggodalomba, hogyha olyan terhek vannak rajtunk, hogy aggasztanak. Ezzel szemben a jó, a pozitív gondolatok és a nevetés gyógyulásunkra szolgál. Lépjünk egyet, Gyuri.
Norman Cousins laboratóriumi vizsgálatai azt mutatták, hogy a nevetés felszabadítja az úgynevezett endorfinokat, és most a munkafüzetünket ki tudjuk nyitni, és a munkafüzetünk harmadik oldalán beírhatjuk először is ezt a bölcs mondást, hogy a nevetés a legjobb orvosság. A munkafüzetünknek a harmadik oldalán, rögtön az első hasáb tetején találjuk, hogy a nevetés a legjobb orvosság. Ezután pedig írjuk be azt, hogy Cousins és orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy a nevetés nem csak a fájdalmakon enyhített, de a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő. Tehát, hogy a laboratórium eredményekben is változást idézett elő. A kétségbeesett viselkedés és az elhagyatottság érzése az immunrendszert legyengíti, és gyakorlatilag védtelenné teszi a betegségek támadásaival szemben. A nevetésnek pedig fájdalomcsillapító hatása van. Ezt labor eredmények is bizonyították. Itt van egy nagyon szép gondolat, a legbölcsebb embertől, akit úgy hívtak, hogy Bölcs Salamon, példabeszédek könyvében ezt mondta, a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki csontrákban szenvedett, és azt mondta, hogy az ő életét az jellemezte, hogy állandóan kesergett. Semmi nem volt jó, soha nem látta a rózsákon a virágot, csak mindig a töviseket, hogy mi nem jó az életben, milyen sebek érik, milyen nehézségek, minden mindig a rossz oldaláról mutatkozott meg előtte. Egy kimondottan pesszimista ember volt, és azt mondja, nézd meg a csontjaimra ment. A csontbetegség, a csontrák, azt mondja, szerinte innen ered, hogy állandóan csak a kesergés volt az életemben, ami az előtérbe került. Ezzel szemben a vidám elme jó orvosságú szolgál, gyógyító ereje van, és ezt már több mint 3000 éve leírta valaki, aki talán tényleg ezt mondhatjuk, a legbölcsebb ember volt. Akkor most van egy lehetőségünk arra, hogy felszabadítsuk a bennünk levő endorfinokat, és egy jót nevessünk egy kis filmen. Igazi egyensúly gyakorlat.

Köszönöm szépen. Tehát ott tartottunk a munkafüzetünkben, hogy Cousins és orvosai megfigyelték, hogy a laboratóriumi leletekben is változást idézett elő, az, hogy sokat nevetett. Egy bölcs mondást találtunk Marcus Aureliustól, aki ezt mondta, az életünk olyan, amilyenné a gondolataink teszik. A gondolataink a meghatározók. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek pár tíz évvel ezelőtt Amerikában. Megvizsgálták Amerika száz éveseit, és szerették volna tudni, hogy mi a hosszú élet titka. Vajon a genetika, az öröklődés, hogy eleve jó genetikája van, vagy egy jól összeállított diéta, vagy egy sport, egy mozgásprogram, egy helyesen összeállított mozgásprogram, mi lehet a közös Amerika száz éveseiben? Nem kis meglepetésre azt figyelték meg, hogy a jókedvű, megelégedett gondolkodás vezet a hosszú életre. A jókedvű elégedettség, a hosszú élet titka. Most azt hiszem, sokat tanultunk, hogy hogyan élhetünk hosszabban, hiszen nem véletlen jöttünk el erre a stressz tanfolyamra. Mi is szeretnénk egészségesen és hosszú ideig élni. Már tudjuk a titkát, a jókedvű, megelégedett, elégedett gondolkodás segít ebben. És ezt be is tudjuk ugyancsak írni a munkafüzetben, hogy a jókedvű, elégedett gondolkodás a hosszú élet titka. Az Új Szövetségben is találunk egy nagyon szép gondolatot, Pál apostol írja ezt, aki igen sok szenvedésen ment keresztül az életében. Bebörtönözték, hajótörést szenvedett, kígyó marta meg, halálra adták őt, nem egyszer megverték. Mégis egy ilyen gondolatot tudott leírni a tanítványának, de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Tanuljuk meg a megelégedett gondolkodást. Erre bátorított. Mehetünk tovább. Seje professzor, aki a stressz kutatásnak a pionírja, fogalmazta azt meg az Életünk és a Stressz című könyvében, hogy úgy vélem, a stressz hiányáért vagy jelenlétért az összes érzelem közül egyfelől a leginkább a hála érzet, és ennek ellenpárja a bosszú érzet. Aki hálás, megelégedett gondolkodású, az a hosszú élet titka, és a stresszmentes élet örömét élheti, még az, aki bosszankodik állandóan, megkeseredik, az megrövidíti az életét, és megkeseríti az egész életét. Tehát ezt is be tudjuk írni, hogy a hálaérzet és a bosszú érzés. Egy szót hagytunk ki, mi az, amit a jókedv felszabadít, milyen hormonokat, már említettem egyszer, endorfinokat. Ezeket az endorfinokat szabadítja fel a szervezetünk, és ezek a hormonok segítenek abban, hogy jókedvűek legyünk. Aki egy jót fut, már nem tudom, megfigyelték-e, de én láttam már nem egyszer olyan muzslincás fogú futókat, hogy állandóan mosolyra készed, mert a futás, a mozgás, a sportolás épp úgy segít az endorfinok felszabadításában, mint egy jó nevetés. A stresszorok, vagyis a bennünket ért stressz események lehetnek problémák, megkeserítőink, de lehet az életben tanító eszközünk is. Hogyan tekintünk rá? Rajtunk múlik, hogy hogyan éljük át, hogyan fogadjuk a stressz eseményeket. A tanács, amit szeretnénk hangsúlyozni, hogy védjük a humorérzékünket. Mert bizony az a kétségbeesés, az idő miatti aggodalom, a reményvesztesség, az anyagiak miatti aggódásunk elvehetik a humorérzékünket. Pedig a humor átsegíthet bennünket a legtöbb nehézség felett. Nem azt mondom, hogy ha valaki egy halálesetet ért át, akkor most nevetgéljen.
De azt, hogy ha megtanuljuk a megelégedett gondolkodást, ha megtanuljuk megtalálni a humort, a derűt, a hálát, a megelégedettséget az életünkben, akkor könnyebben tudunk átlépni a nehéz, megterhelő események felett. Tehát védjük a humorérzékünket. A derűs, pozitív gondolkodáshoz néhány kedves képet adtunk itt. Tanuljunk meg hálásak lenni. És most egy kis feladat következne. Itt a munkafüzetünkben, a harmadik oldalon találunk egy olyan gondolatot, hogy boldogabbak, egészségesebbek és kevéssé stresszeltek leszünk, ha mindig azt keressük, amiért hálásak lehetünk. És most arra kérném önöket, hogy fejezzék be az alábbi mondatot. Ezen a héten hálás vagyok. És írjuk oda a kis munkafüzetünkben, hogy miért lehetünk hálásak ezen a héten. Akinek kevés a hely az előző oldalomban, még ahova lehet jegyzetelni. És most arra kérném önöket, hogy fordítsunk egy percet arra, hogy a mellettünk ülővel osszuk meg, amit leírtunk, miért lehetünk hálásak az elmúlt héten. Egy kis beszélgetésre invitálom az egymás mellett ülőket. Van-e, akinek nem jutott pár? Köszönöm. A mosolygós arcokból azért láttam, hogy szabadul föl az endorfin, úgyhogy azzal, hogy megosztjuk egymással, amiért hálásak lehetünk, az segít egy kicsit. És akkor most ez megtörtént, hogy leírtuk. Köszönöm szépen akkor. Tudom, hogy nehéz megszakítani a jó beszélgetéseket, de most mégis tovább lépnénk, és egy kicsit nehezebb témára fogunk lépni. És beszélünk a stressz történetéről. Az elmúlt előadáson megállapítottuk, hogy a stressz nem maga a bennünket ért esemény, hanem az, ahogyan mi arra válaszolunk, ahogyan arra reagálunk. Hogy az számít igazán, hogy hogyan éljük meg azt a stressz eseményt, ami velünk történt. Emlékeznek még a napra kitett vaj és agyak példájára? Ugyanaz a napsugár, ugyanaz az a meleg az agyagot megkeményíti, a vajat pedig megolvasztja. Ugyanaz az esemény az egyik embernél azt váltja ki, hogy tovább küzdök és még keményebben, a másik embernél pedig azt, hogy elolvad, hogy tönkre megy, depressziós lesz, belelkeseredik és megterhelődik még inkább. Nem a napsugarakban van a nagyobb erő, hanem a reagálásban, hogy hogyan fogadjuk ezt. A mai előadásunk során az élet legártalmasabb stresszrait fogjuk megvizsgálni, és azt, hogy miért olyan ártalmasak, mik is pontosan ezek, és főleg, amire hangsúlyt helyezünk, mit tehetünk ellenük. Seje János a stressz kutatásának legnagyobb tudósa, még orvostanhallgató volt a Prágai Egyetemen, amikor megfigyelte, hogy olyan tünetek, mint a súlycsökkenés, az étvágytalanság, a fáradtság, a láz, az egész testre kiterjedő fájdalmak gyakran az akut fertőző betegséget együttes tünetei. Ő ennek a tünetcsoportnak adta azt a nevet, hogy stressz. Tehát hozzá köthető ez az elnevezés. Ezeket a változásokat a betegségektől a válásig sok minden esemény okozhatja. Kiválthatja a fájdalom, a túlzott meleg, vagy a túlzott hideg, egy esemény, ami a harcolj vagy menekülj, ahogyan beszéltünk erről is a múltkor, vészreakciót váltja ki. Említettünk egy állatot, ki az, aki emlékszik rá a harcolj vagy menekülj kapcsán. Melyik az az állat, amelyik, hogy ha a harcolj vagy menekülj helyzetét éri? A macska, igen, igen. Tehát, hogyha találkozik a kutyával egy macska, két dolgot tesz, vagy elszalad az első fára és elmenekül, vagy felveszi a küzdelmet és harcolni kezd. Ugyanez a,
ugyanez a küzdelem, ugyanez a harc, amit menekül, a stressznek is a következménye. Tehát vagy így, vagy úgy döntünk. Annak érdekében, hogy megértsük a stresszt és annak ránk gyakorolt hatását, meg kell ismernünk valamit azoknak a fiziológiai, biokémiai változásokból, amelyek a stresszel való találkozás okoz bennünk. Az első dolog, amit meg kell értenünk, a szervezet állandó törekvése az úgynevezett homeosztázisra. És most beszélnénk arról, hogy mi is maga ez a homeosztázis. A homeosztázist már a 19. században egy biológus, egy francia biológus így fogalmazta meg, hogy a szervezet azon erő kifejtése, amellyel fenntartja állandó belső környezetét. Egy színuszgörbe, ami folyamatos lüktetésben van. Mi ilyen az emberi szervezetben, ilyen a szívverésünk, ilyen a hőmérséklet, a belső hőmérsékletre való törekvésünk. A homeosztázissal függnek össze a szervezetünk normális ciklusai, tehát a szívverés, a légzés ritmusa, amik egy folyamatos lüktetést adnak. Normál ritmikus ciklust az elején láthatjuk ennek a képnek, és ugyanazon funkció stressz hatása alatt magasabb lüktetést mutat. Most megnézzük, hogy hogyan hat a stressz a homeosztázisra, tehát a normál az elején van, aztán következik egy stressz, egy stressz esemény, de ha az tartós, hosszan tart, akkor eljuthat a kimerülés fázisába, aminek a vége akár a halál. Egy példát említenénk, mi történik azzal a macskával, akiről beszéltünk, hogyha ez a harcolj vagy menekülj belső állapot 6 óránál tart a szervezetében. Legyengül, ugye? És mi történik, hogyha nem 6 órán keresztül, hanem 6 napon át tart ez folyamatosan, és nincs megoldás se harcra, se menekülésre, nem használja ezt a benne levő készenléti állapotot. És mi történik a 6 éven át, éli át ezt, ez a kis állat? Akkor bizony eljuthat a kimerülésre, elfogy az úgynevezett adaptációs energiája, az élet ereje, és belepusztul. Sajnos ugyanígy van az emberi életben is. Hogyha mi állandó stressz hatás alatt vagyunk, a tartó stressz, a folyamatos, hosszú ideig tartó stressz eljuttathat oda, hogy elfogy az életerőnk, elfogy az élet energiánk, és eljut oda, hogy vége lesz az életünknek. Ma ezt nem így szoktuk fogalmazni, hogy adaptációs energia csökkenése, hanem azt mondjuk, hogy öregszünk. Öregszik, gyengül az ember, és a vége a halál. Az adaptációs energia nem más tehát, mint az életerőnk, az élet energiánk, a szervezetnek a stresszel szembeni ellenálló képessége. Így fogalmazta meg Seje professzor, hogy a szervezetünk csak bizonyos mennyiségű tartalékokkal rendelkezik. És ezt nevezette ő adaptációs energiának. Amikor az ember elhasználja az adaptációs energiáját, vagyis az életerejét, akkor meghal. Az adaptációs energia felhasználása maga az öregedés folyamata. És akkor itt a harmadik oldalra be tudjuk írni az adaptációs energiáról szóló részbe, hogy saját adaptációs energiájuk nagyságát születésükkor örökölték, nem volt beleszólásuk abba, hogy mennyit kapnak, abba viszont van némi beleszólásunk, hogy milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet, tehát amit be kell írnunk szó, a gyorsan, hogy két végén égetjük a gyertyát, vagy pedig csak az egyik végén. Milyen gyorsan használjuk fel a kapott készletet. A készlet felhasználása kifejezése általában egy másik szót szoktunk használni, az öregedést. És a következő szó, amit itt be tudunk írni, hogy az öregedés. Egy nagyon érdekes példát fogalmazott meg Seje János, azt mondta, hogy az élet egy folyamat, amely fokozatosan elhasználja a szüleinktől örökölt adaptációs energia adott mennyiségét. Az életerő, ez egy nagyon érdekes hasonlat szerintem, olyan, mint egy különös fajta bankbetét, amelyet kivétek által felélhetünk.
De betétekkel nem tudjuk növelni. Nem tudjuk növelni az életerőnket. Csak úgy tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani ezt az értékes kincset, hogyha beosztjuk, hogy mikor mennyit veszünk ki. Mi az tehát, amire a stresszre mondott nem betű anagrammái közül legjobban kell figyelnünk? Melyik az N, az E vagy az M lesz, ami ide megfelel? Az egyensúly, így van. Tehát, hogy egyensúlyba tartani, hogy ne egyszerre vegyünk ki minden erőt, ne egyszerre használjuk el az életerőnket, hanem osszuk azt be. Tartsuk egyensúlyba a kivéteket, az adaptációs energia kivéteket. Lehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy kétfajta adaptációs energia vagy életerő létezik. Az egyiket úgy nevezhetnénk, hogy felszíni, a másikat pedig úgy, hogy mély tartalék. A felszíni mindig készen áll a felhasználásra. És ha elfogy, akkor az éjszakai nyugalom a pihenés idején feltöltődik a mély tartalékokból. A mély tartalék azonban soha nem pótolható. Genetikailag erőre meghatározott mennyiségű minden embernek az életereje, az életenergiája. És ezt az alvással, a pihenéssel nem tudjuk feltölteni, nem tudjuk pótolni. Ezt mondta Selye János, hogy még egyetlen embert sem láttam, akinek a halálát az öregedés okozta volna. Nem hiszem, hogy valaha valaki is meghalt volna azért, mert magas kort ért el. Hanem mégis minek köszönhető? Ha valaki az öregedéstől halna meg, ez azt jelenteni, hogy minden egyes szerve egyformán elhasználódott a hosszú működtetés következtében. De hát nem ez történik. Kivétel nélkül mindenki úgy hal meg, hogy egy bizonyos szerve elhasználódik. Kísérletet tettünk a múltkor egy léggömb felfújására, és kicsit beixelgettem. Azok kedvéért is elmondom, akik újonnan kapcsolódtak be, hogy az a lufi, az bárhol kidurranhat. Mindegyik léggömb valahol egyszer kidurran, hogyha fújjuk, és egyre több levegő kerül bele. Valamelyik fönt, valamelyik oldalt, valamelyik alul, ahol elvékonyodik legjobban az anyag. Ugyanígy van az emberi szervezetben is, hogy kinek a szíve az, ami felmondja a szolgálatot, kinek az immunrendszere az, amelyik végképp felmondja a szolgálatot. Mindenkinél más-más terület használódik el jobban, és vezet a halálra. Gyuri, lépjünk tovább. Egy kedves kép. A járművek azok egyenletesen használódnak el az idő során, de az emberi szervezet nem így. Az emberi test, ha nem érni annyi stressz, ha nem lenne olyan nagyon sok megterhelés alatt, még sokáig működne, sokkal tovább, mint a mi 120 évünk maximum, amit emberi életben mérnek, vagy 80 év, ami a leggyakoribb halál időszak, 80 év, 70-80 év között. Hosszabb, sokkal hosszabb életidőnk is lehetne, hogyha meg tudnánk tenni, hogy még egészségesebbek lennénk, lelkileg és testileg. A kérdés az, vajon mennyi alkalmazkodási, mennyi adaptációs energiánk van. Sajnos ezt előre senki nem látja. Ezt már csak akkor tudjuk meg, amikor végére érünk az életünknek, hogy ennyi volt. Viszont azt tudjuk, hogy hogyan lehet rombolni, vagy hogyan lehet növelni. Ami rombolhatja, a koffein, a nikotin, az amfetaminok, de és ezeknek a hatása, az valóban két végén égeti a gyertyát, aki ezekkel él. Lehet, hogy a koffeintől pillanatnyilag jobban bírjuk magunkat egy ideig, mint hogyha fölfokozottan tudnánk végezni a munkánkat, de aztán még jobban visszaessünk, és még kevésbé tudjuk, még fáradtabbak leszünk, mint hogyha nem kávéztunk volna. A gyógyszerek is segítenek, hogy egy kicsit doppingoljuk magunkat, de aztán még jobban visszaüt, és még inkább kimerültek leszünk tőle. Hogy miért ne tegyük egy kis filmmel? Szeretnénk megerősíteni az elhangzottakat. Nem tudom, látszik-e, de dohányoznak kinn az erkélyen, és ki van téve, hogy ne dohányozzanak, ott egy ilyen kis tábla, jön egy fiatal ember.
Tehát mesterségesen nem lehet pótolni a tartalékainkat különböző serkentőkkel, mint a koffein, a nikotin, az amfetaminok vagy a dexadrinok, mert ezek nem növelik a mély tartalékot, hanem inkább, még inkább elveszik tőlünk az életerőnket, az életenergiánkat. Ma este az egészség 8 alapszabályával is foglalkoznunk, majd kettővel, ahogyan az előző alkalommal a táplálkozásról szóltunk, vagy inkább elolvashatták otthon. Ma is két terület lesz, amivel foglalkozunk, ami az egyensúlyban, az egészséges egyensúlyban tartásnak két lépése, és ezt is tanácsolom, hogy olvassák el otthon. Az egyik a levegő, a friss levegőn való mozgás, a stressz helyzetben egy mély lélegzetvétel, ami átsegíthet a nehézségeken, vagy a másik, amivel foglalkozunk, az pedig a víznek a külső és belső használata. Ezt a munkafüzet közepén ilyen külön betétekben találják meg. Ott pedig az, hogy milyen sokat jelent egy nagy pohár frissítő víz, vagy a napi vízfogyasztás abban, hogy a stresszelt szervezetünket feltöltsük és megerősítsük, ellenállóbbá tegyük. Seje professzor az Életünk és Stressz című könyvében ezt fogalmazta meg: bizonyos vagyok abban, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel. Azt hiszem, csak egyet érteni tudunk vele. Ha kiegyensúlyozott életre törekszünk, ha az egyensúlyt megtartjuk az életünkben, ha ezt fontosnak tartjuk, hogy meglegyen, akkor hosszú életet ígér az egészséges életmód. Melyek ezek? A táplálkozás, az egészséges táplálékoknak a bevitele a szervezetünkben, mert nem mindegy, hogy gyors étkezdékből étkezünk, vagy összedugunk valami maradékot, hanem figyelünk arra, hogy mivel táplálkozunk, hiszen az épít bennünket, amit elfogyasztunk. A testgyakorlás, a mozgás, a szabadban végzett akár kerti munka, vagy az edzés, a víznek a külső és belső használata, egy kellemes zuhany, nagyon jót tesz az is, hogyha nagyon stresszesek körülöttünk az élet, és lehetőségünk van rá, akkor elmerülni egy langyos kádvízben úgy oldja az emberben a feszültséget, hogy jót tesz, megnyugtat. Akkor a napfény, amit megfigyeltek, hogy a depresszió egyik legnagyobb ellenszere, ha ki tudunk ülni egy kicsit és napozni tudunk, akár télen is, hogyha a kezünket, arcunkat éri a nap melege. A mértékletesség mindenben, a levegő, a friss levegő, egy mély lélegzet, vagy egy futás közben a friss levegő, ami áttisztítja a szervezetünket. A nyugalom, a megnyugvás, a békesség megtalálása és az Istenbe vetett bizalom, az a 8 alapelv, ami segít bennünket az egészségesebb életre. Egy újabb gondolatot idézünk itt Bölcs Salamontól, aki ezt mondta: féld az Urat és távozzál el a gonosztól. Vagyis törekedjél olyan dolgokra, ami jó, ami pozitív, amivel segítesz, amivel jót teszel embereknek, és ne arra, ami a gonoszság. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Egy példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Megismertem egy olyan férfit, aki mondta, hogy hát ő egész életében lopott, tehát abból élt, hogy a másokét elvette. És nem egyszer bebörtönözték, de ez nem változtatott az életén. Ő neki ez volt az életvitele, semmi normális munkához. Azt mondta, hogy ő nem is értett. És találkozott olyan emberekkel, akik bejöttek a börtönbe, és beszélgettek vele, és kezdett egy kicsit átváltozni a gondolkodás módja. És amikor kijött a börtönből, hát jó sok mindent ellophatott már, azt mondta, hogy ő azokat mind úgy félretette, és készült arra, hogy majd valami nagyot tesz belőle, és akkor elhatározta, hogy visszaviszi. És volt olyan, akihez visszatolta a talicskáját. Teljesen meglepődött ez az ember, hogy évekkel ezelőtt eltűnt talicska visszakerült, és hogy ez az ember visszahozta, vagy egy másik embernek visszaadta a pénzt, amit tőle elvett. És azt mondta, hogy olyan örömet még életében nem élt át, mint amikor visszaadta mindazt, amit elvett, és hogy ezzel milyen sok
Tehát, hogy felszabadult a lelke az alól, a sok-sok teher alól, megújult a teste, tehát egészséges, megújulás, és javított az életvitelén, és soha többé nem tette, hogy ezt gondolom el sem kell mondanom. Törekedjünk tehát a harmonikus életre. Mi az, ami nagy stresszt okoz az életünkben? Alfred Troffernek a Jövő sok című könyvében a következőket találjuk, mi az, ami leginkább megterhel minket. Amik körülvesznek bennünket, és információ dömpinggel árasztanak el bennünket, az internet, az újságok, a hirdetések, az állandó reklámok, amik állandó választásra, döntésre kényszerítenek minket, a jövő sok hatását váltják ki bennünk. Az örökös döntéshelyzetek olyan dolgokban, amik lehet, hogy nem az igazán fontos kérdések. A változások gyors egymás utánisága nagyon komoly stressz okozó tényező. Alvin Toffler mondta, a fizikai és pszichológiai szorongás, mely az emberi szervezet fizikai adaptív rendszereinek és döntéshozó folyamatának a túlterheléséből adódik. Még egyszerűbben a jövő sok, ahogy ezt ő nevezte, az ember reakciója a túlterhelésre. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy mi egy olyan társadalomban, egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon jellemző, hogy túl sok döntéshelyzet adódik az életben, és az megterhel bennünket. Így fogalmazhatunk, túl izgatott társadalom vagyunk. Százszor több stresszor ér, vagy stresszesemény ér bennünket, mint a nagyszüleinket, vagy a dédszüleinket, akik sokkal nyugodtabb, békésebb életet éltek, mint mi. És talán a hosszabb életük záloga is volt. Milyen területeken ér bennünket a jövő sok? Három terület. Az első az érzékelési szint, a második az információs szint, és a harmadik a döntési szint, ahol túl izgatottá tesznek bennünket. Ezek közül mindegyik területből csak egy-egy mozdulatot, egy-egy momentumot emelnék ki, csak egy-egy kis szeletet. Az első tehát az érzékelési szint. Mindannyian tudjuk, hogy 5 érzékszervünk van. Ki az, aki felsorolna? Látás, és a, igen, és a szaglás, így van. Hát ezek, most ebből csak egyetlen szeletet emelnénk ki, a hallást. A zajártalomról fogunk beszélni. Magyarország lakosságának 10%-a halláskárosodásban szenved. Túl sok zaj vesz bennünket körül, ami csökkenti a kommunikációt. Ha pedig nincs közöttünk kapcsolat, nincs közöttünk kommunikáció, az az elmagányosodáshoz vezet, és erre csak egy példa a hangos szórakozó helyek, hogyha jártunk ilyen helyen, akkor tudjuk, hogy oda bemegyünk, ott beszélgetni nem lehet egymással, csak a rettenetes zajt halljuk, és mindenki szinte magányosan éli meg azt, hogy ott van. Ha csak nem társasággal jött, de társaságban is nincsen lehetőség sem egymáshoz szólni, mert olyan erős zaj veszi körül a fiatalokat. Néhány példát szeretnénk itt bemutatni, hogy milyen decibelben mérhető zajok érnek bennünket. 0-tól 75 decibel, ez még egy kellemes elviselhető zajszint. 75-80 decibel között már ez kezdi zavarni az embernek a zaj elviselési képességét. 90 és 110 decibel között, hogyha ez tartós, a fül és más szervek már sérülnek. Ha 140 és 150 decibel közötti zaj ér bennünket, és ez sokáig tart, akkor ez kimondottan fájdalommal jár, átmeneti süketséget is okoz. 175 decibel vagy e fölötti zaj szinten már a kísérleti állatok elpusztulnak. Nézzünk néhány példát rá, hogy milyen zaj az, amivel élünk együtt. A légzés az 10 decibel, tehát ez a legcsendesebb. A suttogás, az óraketyegés, a beszélgetés. Figyeljük meg, hogy a mosogatógép még egy elfogadható szint, de már a városi közlekedés
kezd bennünket zavarni, ha van közöttünk olyan, aki olyan helyen lakik, ahol a villamos jár, vagy ahol buszok járnak a ház végén, és szinte reng tőle a ház, és ez folyamatos zaj szint, ne csodálkozzon, hogy feszültebb, idegesebb, megterheltebb, stresszesebb, mert az erős zaj hatására ez már jelentkezik. Hát a versenyautót mondanom sem kell, hogy már erős zaj, de egy hangtompító nélküli motor, vagy falun, ahol mindig a körfűrész már reggel 6-kor dolgozik, és vágják a fát, komoly zajszint, 115 decibel. Vannak olyan szórakozó helyek, ahol a hangos zene a fiataloknak a fülét rendesen tönkreteszi, mert 130 decibelre dübörög a zene. Egy sziréna hangja ugyanilyen hangerővel megy. És nem tudom, hogy ki hogy reagál rá, de ha én hallom a sziréna hangját, a szívem így dobog rögtön. Mit élhetnek át a fiatalok, akik folyamatosan hallják egy-egy szórakozó helyen ezt a 130 decibeles zajt? Egy űrhajó kilövése pedig már közel jár ahhoz a szinthez, ami elviselhetetlen zajt jelent. A második szint, az információs szint, a jövő sok területén belül. Az információs szint is nagyon sok módon kapunk információt, a napilapokból, az interneten keresztül, a telefonon keresztül, akkor a rengeteg reklámtáblán keresztül érnek bennünket folyamatosan információk. Most, amit egyedül kiemelnénk, egy információs szint, ez a televízió. És a televízión belül is csak a híradó. Nem tudom, hogy ki hogy éli meg a híradók hallgatását. Főleg a kereskedelmi televízió keresztül jön át úgy a híradó, hogy lehetőleg olyan zene szóljon alatta, hogy már az idegesítő. Akkor emellett a híreknek, ha megfigyeltük, a 95%-a az mindig olyan, ami negatív, ami rossz. Olyan dolgok, amik nem a közelünkben, nem velünk történtek, de mégis miközben ott ülünk, megterhelődünk, stresszelté leszünk, aggódunk azokért az emberekért, akiket bemutatnak. Szinte belekeseredünk abba, hogy mi történt azokkal az állatokkal, amiket megkínoztak, és ezek az információk, miközben ott ülünk, hatnak ránk, és megterhelnek, megnyomnak bennünket. Több információhoz jutunk, mint amit képesek vagyunk feldolgozni. A negyedik, vagyis a harmadik szint pedig a döntési szint. A döntési szint azt jelenti, hogy olyan információk, amikkel kapcsolatban döntenünk kell. Most nem fogunk foglalkozni azokkal a döntési helyzetekkel, amiket meg kell hozni mondjuk idős szüleinkkel kapcsolatban, vagy a gyerek iskoláztatásával kapcsolatban, vagy hogy kihez menjünk hozzá, ki legyen a párunk. Ezekkel ezek a fajta döntési szintek nem foglalkoznak, hanem amiről itt szeretnénk szólni, azok a reklámok. Nem mindegy ma már, hogy csokoládé vagy vanília fagylaltot választunk, mert 120 féle fagyiból lehet választani. Ott van a sok-sok választási lehetőség. Amikor gyerekekkel beállunk a fagyizóba, legalább 10 percig nézegetik, hogy miből választanak, mert olyan sok a kínálat. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy fogkefét hogyan vásárolunk meg, hogy ez a fogkefe az hajlítható legyen, rugalmas legyen, puha sörtéjű, kemény sörtéjű, elektromos, tehát ezerféle választási lehetőség áll előttünk egy vásárlás során is, és ezek a döntések azért problémásak, mert a fontos dolgokról terelik el a figyelmünket. Mert olyan dolgokkal foglalkozunk, amik jelentéktelenek, és azzal pedig nem, ami igazán fontos, és mivel túl sok információ ér bennünket, ezért olyan, amiket természetesen meg kell, hogy tudjunk tagadni, mert különben elviselhetetlen lenne az az információ dömping, ezért fontos döntéseket is megtagadunk. Hogy olyan döntési helyzetekben, amik pedig jelentősek, amik fontosak, ott is úgy reagálunk, hogy bezárkózunk előle. A túl sok, túl gyors változás aránytalanul sok döntéshelyzetbe kényszerít bennünket. A változás pedig a stressz egyik fő oka. És most léphetünk tovább. Természetesen a változás nem
csak negatív. A változás nagyon sokszor pozitív, ami körülvesz bennünket. Ahogy nő a növényzet, a gabona, ahogyan a gyerekek fejlődnek, kihullik a foguk, döntési helyzeteink vannak, ahogy változnak a gyermekek, ahogy változik a környezetünk, ez teljesen természetes. Ahol nincs változás, ott nincs élet. A probléma nem is ezzel van, hanem amikor a változás vagy a változtatás nagyon erősen megterhelő, vagy sokkolt, vagy gyors egymás után következés. Tehát lehet pozitív, és lehet negatív. A tény, hogy az adaptációs energiánkat, az életenergiánkat, a sok választás és változás fogyasztja, legyen az pozitív vagy negatív. Holmes egy olyan tudós, aki 5000 ember megvizsgálásával, vagy fiatal bevonásával készített egy úgynevezett életesemény, vagy stresszesemény táblázatot. Az ő nevéhez fűződik egy ilyen nagyon jól kidolgozott program. 5000 fiatalt kérdeztek meg, hogy mi az, ami a legjobban megterhelte őket az életben, és ebből fölállított egy skálát. Ezt a skálát a munkafüzetünk utolsó oldalán meg is találjuk, és ezt otthonra tanácsolom, hogy majd nézzük át ezt az életesemény táblázatot, tehát nem a leghátulján, hanem egyen visszább, tehát a 11. oldalon találjuk ez az élet stressz kérdőíve, ő dolgozta ki, és itt az lenne majd mindenkinek a házi feladata, hogy megvizsgálja az elmúlt évben ezek közül, az események közül, amit itt találhat, melyik történt meg vele. És a felmérés eredménye alapján, aki 0 és 150 közötti pontot ér elő, ő nála nincsen túl nagy probléma, tehát ő a stresszel annyira nem találkozott. A 151 és 199 között enyhe válságnak nevezhető, a 200 és 299 közötti közepes válságot mutat, és a 300 fölött azt jelenti, hogy súlyos életkrízis helyzetben van. Találunk itt egy olyan részt az utolsó a stressz sorozatban, az egyéb, ahova ki teljesen mást is beírhat, mint ami itt van, hiszen nem mindenkivel ugyanazok a stressz események történnek, és ezt otthon ki lehet tölteni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen stressz hatása alatt vagyunk. Holmes azt mondta, hogy az élet megszokott rendjét felborít

az aggódás, a félelem, a féltés miatt, és betegségek léptek fel. Tehát, hogyha sorozatban erős változások érnek valakit, akkor balesetek és betegségek következhetnek be az életében. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkben. A negyedik oldalon, hogy az élet megszokott rendjét felborító változásokat követően gyakran halmozottan jelentkeznek balesetek és betegségek. És most a táblázatból mutatunk pár kockányit. Tehát itt láthatjuk, hogy a házastárs halála volt a legnagyobb stresszesemény, ami leginkább megterhelte azokat, akik ezt, 5000 ember azért elég jelentős, akik válaszoltak a kérdésekre. De ezt láthatjuk a környezetünkben is. Én nekem nemrég rákbetegségben a nagynéném meghalt, és egy évre rá, 53 éves volt, egy évre rá a férje, aki szintén nem volt idős, és 55 éves volt, követte őt. Annyira megterhelte a felesége halála, és az érte való aggodalom, hogy az ő szervezete sem bírta tovább, és a szíve felmondta a szolgálatot, tehát ő neki meg szívinfarktusa lett. Valóban igaz, hogy az egyik betegség követi, és ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük a környezetünkben is idős embereknél, hogy nem tud meglenni a társa nélkül, úgy mondják, szinte utána megy. Biztos hallottuk már. Figyeljük meg, hogy a második legjelentősebb a válás, pedig Magyarországon szinte minden második családban válás történik. Ez nem csak a két félre, a házastársak között, tehát a férjre és feleségre, a gyerekekre is igaz, hogy mennyire megterheli őket. Nem csoda, hogy idegileg megterheltek a gyerekek, és aszmatikus betegségek annyira jellemzőek, vagy az allergiás megbetegedések a gyerekek között, hiszen a válás nagyon komoly stresszesemény az ő életükben. A különélés, tehát hogyha nem válnak ugyanel, de külön élnek, az majdhogy nem ugyanazt jelenti. De stresszesemény, komoly stresszesemény az is, hogyha házasságot köt valaki. Mennyi mindenre kell ott figyelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Egy terhesség, főleg ha egy nem várt terhesség, és annak az aggodalma, hogy most mi lesz velem, vagy hogy fogom ezt végigélni. Egy új családtagnak a befogadása, a születés, az örökbefogadás is 39 ponttal szerepel a skálán. Tehát amikor egy új jövevény érkezik, az is fölborítja az egész család megszokott életét. Akár egy új munkakör is jelenthet komoly stresszt, hogy valamilyen munkahelyváltás következik be, vagy valaki elveszíti a munkahelyét. Milyen komoly stresszt jelent ez a mai világban az embereknek? Kevesebb pontszámmal, de itt van az iskolai képzés, vagy hogyha befejezi valaki, és nem tud mondjuk munkába állni, vagy diplomát szerezni, az izgalom a diploma megszerzése, vagy az érettségi körül. A konfliktus a munkatársakkal, vagy a főnökünkkel is nagyon komoly stressz. Költözés, vagy lakóhelyváltoztatás is komoly stressz esemény, vagy mondjuk, hogyha felújítás történik. Tehát mind-mind, ahogy látjuk a táblázatban, különböző pontszámmal aztán összeadódik. Hogyha már valakinél mondjuk történik egy lakóhelyváltozás, és történik egy válás, hiszen ezek együtt vannak, már ha összeadjuk, akkor ott vagyunk majd, hogy nem, mint amikor a házastárs halála 100 ponttal szerepelt. Tehát ezt ki lehet tölteni otthon kinek-kinek, és megfigyelhetik, hogy milyen válság várható, vagy mire kell figyelniük. Mindenképpen két dolog az, amire figyelni kell, hogy amikor nagyon sok stressz ér bennünket, akkor a betegségekre hajlamosabbak lehetünk, és balesetekre is a figyelmetlenségünk miatt, mert eltereli a figyelmünket az élet mindennapi dolgairól. Lépjünk egyet tovább, Gyuri. Egy elég nehéz területre lépünk most, azt hiszem ez a mélypontja az előadás sorozatunknak. 8000 ember vizsgálatával Németországban, ahol megkérdeztek rákos beteg embereket, azt figyelték meg, hogy a betegségek többségében a daganat klinikai megnyilvánulása összefüggésben volt az életük egy komoly, intenzív, stresszt magában foglaló periódusával. Ideértve a közeli hozzátartozók elvesztését, a válást és más negatív életeseményeket. Tehát az immunrendszer gyengesége és annak következtében a rákos megbetegedés is a nagyon-nagyon sok stressz következménye. Ma már, hogy

0: hogyha elmegyünk az orvos, hogy elmegy valaki az orvoshoz, és diagnosztizálják nála, hogy rákbeteg, nagyon gyakran az orvos első kérdése az, hogy nem érte valami nagyon komoly stressz mostanában, vagy az elmúlt időszakban. Mert a pszichoneuroimmunológia kimutatta, hogy a stressz és a rákos megbetegedések között komoly összefüggés van. Amire a hangsúlyt szeretnénk helyezni az előadás sorozatunkban, és most a második, azt hiszem elég komoly és nehéz témánk során is, hogyan birkózhatunk meg ezekkel a nagy változásokkal. Az első tanács, halasszon el minden komolyabb változtatást, vagy késleltesse a további változásokat, ameddig lecsökken a stressz szintje. Annyira egyszerű dolog, hogyha valami nagy stressz esemény ért bennünket, akkor ne újabb változtatásokat eszközöljünk az életünkbe, hanem halasszuk el mondjuk a lakásfestését, vagy az átalakítási munkákat, ami elhalasztható, halasztjuk el, hiszen a balesetekre, betegségekre hajlamosabbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk. A második tanács. Legyen óvatosabb és módszeresebb. A sok változás gyakran okoz szellemi zavarodottságot, figyelmetlenséget. Ilyen körülmények között szokott előfordulni a legtöbb sérülés, háztartási baleset. A harmadik tanács, támaszkodjon a rutinos, kipróbált, jól bevált dolgokra, hagyatkozzon ismert forrásokra, ezek átsegítik a nehéz életszakaszokon. A munkafüzetünkben a negyedik oldalon be tudjuk írni ezt a három pontot, tehát az első, hogy halasszanak el átmenetileg minden komolyabb változtatást, a második, legyenek óvatosabbak és módszeresebbek, és a C pontban a harmadik, támaszkodjanak ismert megelégedettségekre. Mit értünk ismert megelégedettségeken? Ha az életében gyorsan követik egymást a változások, okosabb, ha nem idéznek elő még többet szükségtelenül. Ha a rutinra és a kipróbált, jól bevált dolgokra hagyatkoznak, ez átsegíti önöket a stresszen. Ragaszkodjon jól ismert forrásokhoz, egy megbízható baráthoz, vagy rokonhoz. Egy féltve őrzött könyvet elő lehet venni ilyenkor. Egy pihentető hobbihoz. Egy kedves helyhez, ahova el lehet újra menni, és ott megnyugszunk, mert oda egy szép emlék köt bennünket. Vagy megtehetjük azt, ahogy a képen látjuk, előveszik a régi szerelmes leveleinket, és elolvasgatjuk. És oldja bennünk a terhet, a megterheltséget. Tehát keressünk olyan dolgokat, amik, vagy van akinek a kellemes zenehallgatása segít, hogy oldódjon a benne levő stressz, vagy egy jó meleg fürdő. Tehát mindazok, amik segítenek, amik jól beváltak az életünkbe, amit megfigyeltünk, hogy úgy hat ránk, hogy oldja bennünk a stresszt. Keressük meg ezeket. Lépjünk tovább. Amivel most foglalkoztunk, ez az élet nagy változásai elmélet volt, a Holmes-féle tábrázat. A befejező szakaszban pedig az előadásunk utolsó pár gondolatában a mindennapi gondok elméletét tekintenék át. Vajon mi az, ami a mi életünkben a stressz jobban kiváltja? Az, amikor nagy események érnek bennünket és terhelnek meg, vagy az élet gyakori apró cseprő ügyei, a mindennapi csetepaték, ahogy azt Richard Lazarus fogalmazta meg. Ezek komolyabb hatással lehetnek az érzelmi világunkra és az egészségünkre, mint az élet nagy szerencsétlenségei, mondja ő. Az elszakadt cipőfűzők, ha nem találunk valamit, vagy felborítjuk az egész házat, hogy meglegyen az a kulcscsomó, vagy bármi, amit elveszítettünk, vagy az a gyűrű. Emlékszem, anyukám elhagyta a gyűrűjét, és hetekig kereste, míg megtalálta a ruhás szekrénybe, be volt ott téve, és annyira aggódott, hogy hol van a jegygyűrűm, hát ez jelzi, hogy összetartozok a párommal. És hetekig küzdött és kereste, és aztán egyszer csak megcsillant rajta a napfény, és úgy megörült, hogy ott van. Tehát az élet mindennapi apró cseprő dolgai, vagy a gyerekekkel való viták, a munkatársakkal való feszültségek, a főnökkel való ütközések, a mindennapi csetepaték, talán ez az, ami még komolyabb stresszt vált ki az életünkben. És befejezésül néhány kis stressz képet mutatnék. Milyen édes, ugye, a kis joghurtjával, barátomnak a kisfia. Vajon meddig tartana a mi türelmünk, hogyha így figyeljük őt? Mert azért elég komolyan be tudta kenni magát. És sajnos nem csak magát, hanem a környezetét is. Hol szakadna el a cérna a mindennapi stressz események során? Én azt kívánom befejezésül, hogy legyen nyugodt, stresszmentes hetük, és remélem, hogy egy hét múlva ismét találkozhatunk. Befejezésül egy kedves kis filmsort nézzünk meg a nyugalomról, a pihenésről. De fogja a karpát közben. De kutyával. Igen. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és akkor egy hét múlva találkozunk. A témánk pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hiszen a kommunikáció lehet a stressz egyik legfőbb okozója, és lehet a legfőbb elhárítója, és segítség a felett, hogy győzzünk a stressz felett. Szeretettel várom akkor is Önöket, és ilyen derűsen, mosolygósan remélem, mint ahogyan most búcsúzunk. Ha valakinek kérdése van, meg lehet tenni, és még egy kicsi ajánlást említenék. Elhoztam egy CD-t, egy kedves barátom állította össze, az a címe A Nyugalom Szigete. Segít abban, hogy hogyan lehet jól relaxálni, pihenni. Tehát nem egy ilyen okkult téma, hanem az izomrelaxációnak a gyakorlata, amit otthon lehet gyakorolni, egy kicsit ellazítani, a bennünk levő feszültségtől felszabadulni. Tehát egy ilyen CD-t hoztam. Ajánlanám még az előző előadás témájához kapcsolódik a nyári ízei, ez még most kapható, az egészséges táplálkozással kapcsolatban. Ez a New Start konyha az egészséges életmód 8 alapelvét is magába foglalja, és ezzel kapcsolatosan utána jó sok nagyon jó recept található benne, tehát ez is a táplálkozáshoz. Matus István, Matus doktornak az Önismerettől a Jellemig című könyvét is ajánlom. Ez nagyon jó segít abban, hogy megismerjük magunkat, megismerjük, hogy mire, hogy reagálunk, és hogyan tudunk akkor így a stressz helyzetekben győzni, ő pszichológus professzor. Ugyancsak még egy könyvet ajánlani a pszichológia tudományából, az agy csodálatos öngyógyító képessége. Az agyunk a hálás gondolkodásra, hogy nevelhető, ebben segít. És a mai témánk nehéz területe volt a halál. Hogyan lehet a halált elhordozni, vagy hogyha haláleset történt a családunkban, baráti körünkben, akkor hogyan tudunk tanácsolni, vagy segíteni. Két könyvet ajánlanék, az egyik a Biblia a halálról, a másik pedig abban segít, hogy hogyan gondolkozunk azokról, akiket elveszítettünk. Ha meghal az ember, hol van ő? Még gyerekek halálesetében is volt, akinek segített, hogy hogyan dolgozza föl a halál kérdéskörét. Én még egyszer köszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb szeretettel várom Önöket, és ha van valakinek kérdése, akkor egy 5 perc pauza után meg lehet tenni. Köszönöm még egyszer.
1: Szeretném a szépes figyelmét ajánlani a Reform főzőkört, ami szintén ezen a helyen folyik, és a következő alkalom most vasárnap lesz 30-án, az egészség jövő életmód alapelveit és kóstolóval szeretném.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a régészet című sorozatunkban. Elérkeztünk egy mostoha gyermekkönyvhöz. Nem sokan olvassák sajnos, de mai előadásom ezt a célt is szeretné szolgálni. Egy kicsit bibliai könyv bemutatás lesz a mai előadás, hogy olvassuk többen Esdrás könyvét. Az egy szívszorító dolog, hogy három fogoly csapat formájában egyszerűen deportálnak egy országot, és ugye tudjuk jól már a sorozatunk eddigi előadásaiból, hogy 605-ben időszámításunk előtt, 597-ben és 586-ban volt ez a három deportálás. Biztos, hogy mondom, nagyon szívszorító, nehéz időszak volt, de a hazatelepülés időszaka is nagyon nehéz volt Babilóniából, meglátjuk majd, hogy miért. Általánosságban véve ezen a földön nem csak a szerencsétlenségek, hanem a kifejezetten jó időszakokban is nagyon sok probléma és szerencsétlenség van, mert minthogyha 100 kéz húzná vissza itt azokat az erőket, akik jót akarnak ezen a földön. Ugye ezt a Bibliából láthatjuk minden egyes könyvéből, hogy ha valami nagyszerű törekvés kél a történelemben, vagy olyan emberek lépnek fel, akik valami jót akarnak tenni, hát ezer ellenhatás következik, és ezért olyan szívszorítóak ezek a könyvek is, amelyekre most rátérünk a mai este során Esdrás könyvére, és a következő alkalommal majd Nehémiás könyvére. Esdrás pap és írástudó volt. Fontossága rendkívüli a Biblia összeállításában, hiszen így, ahogy van a Biblia kezünkben, a nagyobb, tetemesebb rész, az Ószövetség összeállítása, végső formába rendezése Esdrás nevéhez fűződik. Nagyon könnyű megjegyezni, és kérném a kedves hallgatókat, hogy jegyezzünk is meg néhány történelmi dátumot. A Biblia első könyvei időszámításunk előtt a 15. században íródtak. Ez Mózes kora. A Biblia utolsó könyvei az időszámításunk előtti 5. században, tehát így körülbelül 1000 év alatt jött létre az Ószövetség. Most 1000 év 39 könyvét Esdrás volt az, aki a 400-as évek második felében egy közös iratgyűjteménybe rendezte, kialakította a kánont, és ezek után körülbelül egy 200 évvel már arról is van adatunk, hogy ezt az Ószövetséget görög nyelvre is lefordítják, ez volt ugye a Septuaginta. Tehát Esdrásnak a jelentősége óriási, könyvében azonban egy kicsit háttérbe szorul. Előre is mondanám, hogy Esdrás könyve 10 fejezetből áll, és a 7. fejezettől kezdve van szó Esdrásról. Tehát addig Esdrás az előtte levő eseményeket mondja el, és hogy említettem önöknek, egy kicsit szeretnék kedvet támasztani ahhoz, hogy Esdrás könyvét olvassuk. Úgyhogy fejezetről fejezetre mennék végig a könyvön, természetesen a 7., főleg 8., 9., 10. fejezetre térnék ki, ami már Esdrás korába kalauzol. Ez a könyv csaknem 100 évet fog át eseményrendje szerint. Kezdődik Esdrás könyve azzal, hogy Círus perzsa fejedelem hazengedi a zsidó népet a fogságból. Ugye tudjuk jól, ez időszámításunk előtt 535-ben történt meg. 70 éves volt a fogság, tehát könnyen megjegyezhetjük, 605-től 535-ig tartott a fogság. Az első fogolycsapatok, melyek száma 42.360 fő volt, neki kezdtek a templom építéséhez, de a környező népek heves és alattomos, mind a kettőben volt a zsidóknak részük, heves ellenkezésbe és meg alattomos ellenkezései miatt, végül is a templomépítés félbeszakadt, és Esdrás könyve tudósít a második rendeletről, Dárius perzsa király rendeletéről, ezt 520-ban adták ki, tehát 535-520, miután felépítették a templomot, azután még sokat váratott magára, hogy a nép nagyobb része hazatérjen a fogságból. A harmadik nagy fogolycsoport időszámításunk előtt 457 után tért vissza, tehát 535, 520, 457, és Nehémiás korába beleérkezve ezek már a 440-es évek lesznek, így körülbelül 100 évet fog át ennek a könyvnek az eseményrendje.
Az első fejezet rendkívüli fejezet, és azt szoktuk ajánlani a kedves hallgatóinknak, hogy a Bibliát nagyon odafigyelve és nagyon gondosan olvassák. Az első fejezetből sok ember választ talál a kérdésére, például ilyen kérdéseire, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem ismerhették meg Istent, nem olvasták a Bibliát, nem tartoztak egy vallás felekezethez, egy közösséghez. Éppen egy ilyen emberről, Círus perzsa fejedelemről van szó, és rögtön olvastam is önöknek Esdrás könyvének a felütését, az első öt verset, ami a következőképpen hangzik. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is mondván. Így szólt Círus a perzsa király. Az Úr a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti közületek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak Izrael Istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és állatokkal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Fölkeltek azért Júda és Benyámin családfői, és a papok és a léviták és minnyájan, akiknek felindította az Isten a lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. Milyen érdekes, hogy egy pogány királyról ezt mondja a Biblia, hogy Isten felindította a lelkét. Ez egy érdekes kifejezés, a Bibliában többször fordul elő, hogy Isten felindítja valakinek a lelkét. Sámson történetében is olvassuk, itt egy pogány perzsa király történetében is olvassuk, akiről egyébként név szerint jövendőlt már Ézsaiás próféta több évszázaddal az esemény bekövetkezése előtt. Tehát ez egy vigasztaló kijelentés a Bibliában, hogy Isten minden embert meg tud közelíteni. Ez nem valláshoz vagy egyházhoz kötődő dolog, hogy az Isten kire hat, vagy kire tudhatni. Azok az emberek, akik valami jót elgondolnak, vagy a szívük nemes késztetéseire hallgatnak, azok Istenre hallgatnak. Tehát ezt úgy jegyezzük meg Esdrás könyvéből, hogy az Isten fel tudja indítani, mai szóval élve, az ateista emberek lelkét is. Meg a pogány, meg más vallású, meg ez nem... Szóval az isteni Szentlélek minden egyes emberben munkálkodik, és ez nem vallásfelekezethez kötődik, hogy Isten kivel tud együttműködni, és kinek tudja befolyásolni a gondolatait. És ugye ez a Círus hazaengedte a zsidókat a fogságból, az első fejezet leírja, hogy visszaadta az összes elrabolt edényeiket, arany, ezüst, edényeket, villákat, késeket, mindenféle tartozékokat, ugye óriási számokat mond itt a Szentírás, például az arany és ezüst edényeknek száma csupán ezeké 5400 volt, ez hiánytalanul visszaadta a zsidóknak. Nagyon érdekes a könyvben a szép rendtartás, hogy amikor a zsidók visszavitték, ők viszont hiánytalanul átadták ott Jeruzsálemben az arra illetékeseknek és felelősöknek, tehát azért a régi világrendet tudott tartani, és volt becsület, és volt tisztesség. És ebben az első fejezetben azt is olvastuk, hogy a király arra nézve is rendelkezett, hogy segítsék ezt a hazatérést önkéntes adományokkal, tehát azért a zsidó néptől is kért áldozatokat, és ennek hatására egy közel 1000 kilométeres út nyomán ez a 42.360 fő visszatért a déli országrészbe, Jeruzsálembe, és 535 után hozzáfogott a templom újjáépítéséhez. Ezután következik a második fejezet, amit általában még bibliaolvasó emberek is átlapoznak, mert egy listát találunk benne. A Bibliában nagyon sok nemzetség táblázat van, törzsek felsorolása, családok felsorolása. Megfigyeltem magamon is, hogy sokszor az ember úgy sietni akar az olvasásba, hogy átlapozza. Az biztos, hogy aki először olvassa Esdrás könyvét, annak még megengedhető ez az átlapozás. De a Bibliában nem véletlenül vannak benne ezek a táblázatok és ezek a listák. Több okból is. Először is a Biblia olyan könyv, amely kiszolgáltatja magát az ellenőrizhetőségnek. A Bibliát lehet ellenőrizni.
ellentétben más vallások könyveivel. A Koránt nem tudjuk ellenőrizni. Ha az ember a Koránt a kezébe veszi, el kell, hogy higgye, hogy Mohamed azt hallotta, azt a kinyilatkoztatást kapta, egy személynek kell hinnünk, ez Mohamed. Ha bármely keleti iratot, amit ott szent iratnak tartanak, a Védákat, az Upanishadokat, a Bhagavad Gita-t, bármit a kezembe veszek, ott is hitre van szükség, előzetes hitre van szükség. A Biblia nem követel tőlünk előzetes hitet. A Biblia csak egy kis tárgyilagosságot kér tőlünk, egy kis tárgyszerűséget, következetességet, hogy nézzünk utána, ellenőrizzük le ezeket a dolgokat. Először is, tehát azért vannak a nemzetség táblázatot, vagy ilyen családfelsorolások a Bibliában, gondolják meg 1600 év alatt mennyien gyűlt itt össze, lehet ellenőrizni, összevetni, hogy most Mózes igazat mond, vagy Esdrás igazat mond, vagy Jeremiás igazat mond, vagy Máté, vagy Lukács evangélista, akiknek az evangéliuma szintén ezekkel kezdődik, igazat mondanak-e. Például innen tudjuk, hogy az özönvízig 10 nemzedék volt, innen tudjuk összeszámolni az életkorokat, innen látjuk, hogy a teremtés és az özönvíz között 1656 év van. Na most itt az Esdrás könyve második fejezetében is ebben a nemzetség táblázatban van egy-két érdekesség. De ezt mondom, aki először olvassa Esdrás könyvét, most nem kérem tőle, hogy ezt olvassa el. Azt szokták mondani a kedves hallgatók, hogy tele van zsidó nevekkel, hát ki se tudom mondani, meg se tudom jegyezni. De csak itt a második fejezet 38. versében a család felsorolása között, hogy tudni, kik mentek vissza az óhazába. Azt mondja, hogy hazamentek Pasúr fiai 1247-en. Ha megnézzük, hogy mely családokból, mely törzsekből hányan mentek vissza, ez egy viszonylag magas számnak látszik. Volt olyan család, ahonnan csak 200-an, 300-an, 400-an mentek haza. Azért nem mentek sokan haza, mert Babilóniában meggazdagodtak a zsidók. És nem akarták otthagyni az idegen földön kivívott jólétet. Ez olyan, mint hogy most nem minden amerikai magyar akar visszatelepülni. Vagy nem minden Nyugat-Európába kiment magyar akar visszatelepülni. Miért olvastam fel önöknek, hogy Pasúr fiai pedig 1247-en jöttek haza? Ez a név, ha eléggé sajátosan zsidó név is, de egy Bibliát olvasó embernek visszaköszön Jeremiás könyvéből. Ki volt az a Pasúr, aki a prófétával kapcsolatba került, és milyen kapcsolatba is? Úgyhogy az egész nép előtt megszégyenítve Jeremiás prófétát megvesszőztette a templom előtt. Azért gondolják meg, hogy egy prófétát, aki 40 évig küzdött a népért, ez a Pasúr, mert ő nem értett egyet Jeremiással, és visszautasította Isten kérlelését, nem szavakkal vitatkozott Jeremiással, hogy visszaélt az erőfölényével, a hatalmával, ő volt a főpap, megfogadta Jeremiást, és ostorcsapásokat méretett rá a jeruzsálemi templom előtt. Most miért mondom el önöknek ezt a történetet? Aztán Pasúrt is elvitték a fogságba, meg a gyerekeit is elvitték a fogságba. És úgy tűnik, hogy ahogy szoktuk látni is az életben egyébként, hogy sokszor az emberek a nyomorúságban megváltoznak. Elkezdenek gondolkozni. Elkezdik felülbírálni magukat. És ennek a Jeremiást megszégyenítő főpapnak a leszármazottai közül az egyik legtöbben ők voltak a hazatérők. Azért ez vigasztaló a Bibliában, nem? Szóval a Biblia szerint Isten mindenkinek ad időt, nemzedékeknek is ad időt, családoknak is ad időt, és ez olyan vigasztaló híradás a Bibliában, hogy Pasúr és fiai levonták a következtetéseket, és ők nem maradtak ott Babilóniában. Ők vállalták a nehezebb utat, hazatérni az óhazába, és újra kezdeni az életet, a romokat újjáépítve, újra kezdeni az életet. Ezért ezt a második fejezetet se ejtsük el, ha meg valaki össze akarja hasonlítani, hogy még ki mindenki jött vissza a fogságból, még további érdekességeket fog találni, de hát ez már végképp nem egy ilyen egyszerű előadás keretei közé való. Következik a harmadik fejezet. A harmadik fejezet elmondja, hogy a zsidó nép, hogy visszatért, hogyan kezdte el újra megünnepelni az ünnepeit, az első ünnep, amit megünnepeltek, a sátoros ünnep volt.
Miért is volt olyan nagy jelentőségű az egész áldozati rendszer, az ünnepeknek a rendszere? Ez a zsidó nép életében valami csodálatos összefüggéseket mutatott fel. Ha így egy mondatban kellene önöknek összefoglalnom, azt mondhatnám, hogy amíg Krisztus nem jött el, addig Isten jelképekben a zsidó nép számára szinte mindent elmondott Krisztus küldetéséről. Az áldozati rendszerrel, a bárányáldozattal, a bárányáldozat lefolytatásával, és az évenkénti ünnepekkel, amelyek közül az első volt a Páska ünnep, vagy Húsvét ünnep, ami Krisztus halálára mutatott, a harmadik napi zsengekéve meglóbálás ünnepe, ami Krisztus harmadnapi feltámadására mutatott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, hogy 7 napig kellett a Páska után kovásztalan kenyeret fogyasztani, és semmi kovászos nem szabadott megtűrni a házakban, ami arra mutatott előre, hogy aki megérti az Isten áldozatát, és aki megérti az Isten igazság szolgáltatását, hogy visszaadja majd az ő fiának harmadnapon az életét, az törekedjék Krisztust követő életre és bűnt legyőző életre. És ha törekszenek erre az emberek, akkor a 4. ünnep, a tavaszi ünnepkörben, ugye azt fejezte ki ez a hetek ünnepe, vagy hát magyarul a pünkösd ünnepe, hogy nagyon sok ember el fogja fogadni majd Istent és Krisztus áldozatát, nagyon sok embert begyűjthet majd Isten az ő országába és az örök életre, pünköskor árad ki a Szentlélek, és kezdett elterjedni hatalmas módon a kereszténység. Utána a tavaszi és az őszi ünnepek között volt egy 3-4 hónapos szünet, és a 7. hónapban vette kezdetét a kürzengés ünnepe, majd a 10. napon a nagyengesztelési nap, majd a 15. naptól a 22. napig ez a bizonyos sátoros ünnep, amelynek a megüléséről nagyon sokszor olvashatunk az Ószövetségben. Az egyik legszebb rész itt a 3. fejezetben található. Minek a jelképe volt a sátoros ünnep? Ugye most a magyar nyelvben is szoktuk használni, hogy sátoros ünnepek, meg sátoros ünnepek idején. Hát nem tudjuk, hogy mit emlegetünk, mert a Bibliában a sátoros ünnep, a legvégső ünnep, a 7. ünnep az évben az örök életre való előregondolás, hitbeli előregondolás ünnepe volt. Így végződött az év. Isten tudomására akarta adni minden zsidó embernek, hogy ha hisz az Isten bárányában, ugye a húsvét, ha hisz abban, hogy majd harmadnapon ő feltámad, ha hisz a bűnt legyőző életben, kovásztalan kenyerek, ha hisz a hit elterjedésében, pünkösd, ha hisz a végső nagy engesztelési naphoz kötődő ítélettételben, a nagy engesztelési nap, és az ember itt a földön megtisztul, az Isten segítségül kérve, Istennel együtt legyőzi a rosszat, akkor az embert várja egy örök haza. Várja egy boldog élet. Várja egy tökéletes élet, az örök élet. A sátoros ünnep azért is volt 7 napos ünnep, hogy az örök életnek ezt az időben is végtelenbe nyúló örömhírét közvetítse minden embernek, és a zsidó nép, hogy hazatért a fogságból, az első ünnep, amit megtartottak, ez a sátoros ünnep volt. Ezekben a fejezetekben olvashatjuk azt, hogy amikor hazatértek a zsidók, és letették az alapkövét a templomnak, a 4. fejezet már rátér a történelmi viszontagságokra, hogy nagyon, nagyon súlyos ellenérzések támadtak fel a környező népekben. Ma így mondhatnánk önöknek, hogy az arabokban, vagy palesztinokban, persze hát a mai palesztinok őseiről van szó, nem közvetlen, de őseiről van szó. Ugye, amikor látták, hogy a zsidók visszatérhetnek egy 70 éves súlyos fogságban, már mindenki úgy gondolt, hogy a zsidó népnek vége van. És ezek után ők hazatérnek egy 70 éves fogságból. Persze a környező népeknek, az edomitáknak, a moábitáknak, ammonitáknak, és hát az itt az egész országot körbevevő hát arab népeknek az ellenségeskedéseiről, az áskálódásairól van szó, főleg a 4. fejezetben, amelynek nyomán le is állították a templom építését, és egy újabb királynak kellett eljönnie, Círus után egy Dárius nevű perzsa királynak,
aki, hogy úgy mondjam, előkotoráztatta a levéltárakból a régi királynak a rendelkezéseit, és ő látta, hogy az elődje megengedte a zsidóknak a templom építését, úgyhogy újra megerősítette aztán ezt a rendeletet, és így végül is a templom hosszas elhúzódás után de felépülhetett. Szeretném megjegyezni, hogy itt az ötödik fejezetben, tehát még a negyedik után a következő fejezetben szó van két prófétáról, akinek a könyvét mintegy becsatlakoztathatjuk ide Esdrás könyvébe, mert az újjáépítésnek két nagyszerű prófétája lépett fel ekkor, Aggeus próféta és Zakariás próféta. Aggeus könyve a Bibliának egyik legrövidebb könyve, két fejezetből áll, egy lap az egész a Bibliában, ezt is nagyon ajánlom a kedves hallgatóknak. Zakariás könyv már hosszabb irat, de a fontossága, a jelentősége abban van, hogy szinte az Ószövetségben a jelenések könyve előzményének tekinthető, 8 látomásból épül fel. Isten látomásokat adott a prófétának, hogy serkentse a népet az újjáépítésre. És ha elolvassuk ezt a két prófétai könyvet, és hogy úgy mondjam, ide beszúrjuk Esdrás könyve 5. fejezetéhez, akkor az a kép kerül elénk, hogy Isten bátorító üzeneteket adott a zsidó népnek, hogy ne csüggedjenek, ne lankadjanak, bár kicsi ez a nép, bár a környező népek is ellene vannak, és a nagyhatalmak folytonos szeszélyének is ki van szolgáltatva, ugye az egyik nagyhatalom itt van délnyugaton, ez Egyiptom, a másik nagyhatalom északkeleten, ez éppen a Médó-Perzsa birodalom, de olyan szép az első zakariási látomás. Lovasokat lát a próféta, Mirtusz fák alatt, és szépen a lovasok ülnek a lovaikon. És a lovak legerésznek, és csönd van, és nyugalom van. Semmi zaj, semmiféle robogás, semmiféle háborús helyzet, és azt a szózatot hallja a próféta, hogy az egész föld vesztegelés nyugodt. Az egész föld vesztegelés nyugodt. Én az Isten biztosítom számotokra a körülményeket, ne késlekedjetek, fogjatok hozzá az építéshez, győzzétek le a gyávaságotokat. Az életben az a bátor ember, aki legyőzi a gyávaságát, aki Istenbe kapaszkodik, aki megragadja az Isten ígéreteit, és a zsidó nép élettörténetében ez egy rendkívüli mozzanat volt, hogy valóban összefogott a nép, befejezték a templomépítést, csak hát ezután következett a nagyobb kérdés, hogy az egész várost is újjá kellett építeni. Ugye Jeruzsálem romokban volt. Közben is a templomépítés közben is támadták a zsidókat, tehát a templomépítés után jött a város újjáépítése. És itt jön már elénk, itt látjuk viszont a könyvnek a szerzőjét, akit, mint említettem, a 7. fejezettől kísérhetjük nyomon az ő pályafutását. Tehát felépült a templom, de közben már évtizedek teltek el, 535-520, már 457-ben vagyunk, és a távoli országban, Babilóniában elindul Esdrás, hogy segítséget nyújtson a honfitársainak. Már áll a templom, de állni kell a városnak is. Meg kell szervezni a közigazgatást, az egész állami, a nemzet életét föl kell támasztani halottaiból. Évtizedek alatt sem tudták feltámasztani. Elindul Esdrás. Nagyon érdekes, hogy mielőtt Esdrás elindulna, nyilvánvalólag az ott a fogságban maradt nép maradékát szólítja, hogy jöjjenek haza. Nagyon kevesen jönnek. A híreket hallották ők már, hogy több csapat indult útnak, és hogy már előre haladt az építkezést, de hát évek, évtizedek teltek el, nagyon kevesen jönnek. Nagyon megdöbbentő az is, hogy amikor Esdrás összehívja a népet, egy törzs hiányzik. A Lévi fiai. Hiányoznak a vallási vezetők. Mintha ők lennének a leggyávábbak. Mintha ők lennének a legkevéssé tettre készek. A népből bizonyos csoportok összejönnek, már indulnának el. Ilyen 3 napi toborozás, várakozás egy folyó mellett, és aztán Esdrás indulna, de hát ő nem akar indulni lelki vezetők, léviták és papok nélkül. Kedves hallgatók, nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy ezt a Biblia számunkra följegyezte. Én nagyon gyors párhuzamot szeretnék önöknek vonni,
a Bibliának ez ószövetségi részlete, és Jézus Krisztus egy nevezetes, nem példázat a példabeszéde között, amelyet János Evangélium a 10. fejezetében olvashatunk. Jézus is az egyik nagy tanítását azzal fejezte be, hogy az embereknek mindig kellenek lelki vezetők. Sajnos az emberek nem annyira önállók, hogy mindenki önállóan gondolkoznék. Meg a rossz a bűn nagyon legyengítette az emberiséget, tehát bizonyos embereknek irányt kell mutatni, utat kell mutatni. De Jézus világosan beszélt arról, hogy ha kellenek is lelki vezetők, a lelki vezetők között különbség van, és vigyázzunk, hogy milyen embereket követünk. Jézus ebben a János Evangélium a 10. fejezetében fejezett példabeszédben önmagát a jó pásztorhoz hasonlította. Jézus azt mondta, hogy minden körülmények között az az ember, aki igazságra törekszik, aki jó ember akar lenni, annak egy mértéke legyen, az Isten. És az Isten fia Jézus Krisztus. De Jézus világosan mondta, hogy a jó pásztor mellett vannak még, akik az emberek bizalmára pályáznak, és akik vezetni akarják az embereket. A második csoportban Jézus a béreseket sorolta. Kik a béresek? Akik szintén befolyásolni akarnak embereket, szintén hatni akarnak emberekre, de ha jön valami történelmi nehézség, kereket oldanak. Az életüket nem teszik rá az ügyre. A jó pásztor az életét adja a juhaiért, mondta Jézus. A béresek, ameddig csönd van, nyugalom van, békesség van, ott vannak a nyáj mellett, ha jön valami ellenség, kereket oldanak. Hát, bérmunkában dolgoznak. De sajnos itt Jézus nem állt meg. A béresek után még sajnos van egy-két kategória. Úgy, mint a tolvajok, rablók és gyilkosok. De a Biblia nagyon figyelmeztet bennünket arra, hogy az ember jól vizsgálja meg, hogy milyen befolyásnak enged az életében. Kikre hallgat? A mérce a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Olyan emberekre ne hallgassunk, akik egy bizonyos nehézség láttán eltávoznak a nyáj mellől, magyarán akkor beszélnek, amikor ez haszonnal, előnnyel jár, amikor nehézség veszi őket körül, akkor rögtön elfelejtkeznek a hivatásukról. De vannak sajnos a béresek mellett, mondom még tolvajok, rablók, gyilkosok is, akik kihasználják az emberek hiszékenységét. Kihasználják emberek jó hiszeműségét. Kihasználják azt, hogy sokszor az emberek nem akarnak személyesen gondolkodni. Az emberek azt kérik, hogy ki a tekintély, mit mond a tekintély, amit ő mond, azt csinálom én is. Ettől a veszélytől Jézus mindig is igyekezett megóvni a követőit. Például egyszer azt mondta Jézus, hogy magatoktól nem tudjátok megítélni, mi a jó és a rossz. És Jézus mindig visszakérdezett az emberek, hogy olvassátok, mint van megírva, hogy mondja az Isten, hogy mondják a proféták és a zsoltárok. Tehát félelmetes ez a kis jelenet, amit itt leír számunkra Esdrás, hogy nagy nehezen tudott útnak indulni, mert papok és lelki vezetők nem akartak vele jönni. Pedig szabadság volt, megtarthatták a törvényeiket, nem üldözte őket már senki. Mégis hozzászoktak a kényelemhez, hozzászoktak a jóléthez, nem akartak áldozatot vállalni. Ebből a nehéz háttérből egy csodálatos vers emelkedik ki, ez a 7. fejezet 10. vers, hogy velük szemben ki volt Esdrás. Ezt is jó megjegyezni a Bibliából, hogy ki volt ez az Esdrás. A 7. fejezet 10. verse ezt mondja róla, Esdrás erős szívvel törekedett keresni, és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izraelben a rendeléseket és ítéleteket. Az igaz embernek, mondhatnám azt is, hogy az igaz hívő embernek mindig ez kell, hogy legyen a jellemzése. Erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét. Csodálatos megfogalmazás. Mi nekünk itt az életben embereknek keresnünk kell az igazságot, mert sajnos mi nem vagyunk igazak. Hazugok vagyunk, önzők vagyunk, mindenkinek maga felé hajlik a keze. Ha valaki igaz ember akar lenni, aki mások javára is van, és önmagának is békés, boldog életet kíván, annak keresni kell és cselekedni az Úr törvényét. És milyen érdekes, hogy itt a folytatás azt mondja, hogy Esdrás olyan ember volt, mint amit később így szoktuk mondani, mint a jó tanár. Ki a jó tanár? Aki tanítva tanul.
Ugye ez a jó tanár, aki tanítva tanul. Esdrás nem csak kereste és cselekedni akarta az Úr törvényét, de tanítani is akarta Izraelben a rendeléseket és az ítéleteket. Tehát ő pap volt, írástudó, a feladata az volt, hogy megismertesse a zsidó néppel az igaz élet törvényeit, és bizonyára azért is engedték el ezek a perzsa uralkodók, mert az idegen országban is látták rajta, hogy ő megvesztegethetetlen, becsületes, nem részrehajló, nem személyválogató, tehát valahogy a lényének, a személyiségének kisugárzása volt. Hatni tudott az emberekre, de nem manipulációs eszközökkel, nem le akarta venni a lábukról az embereket. Ő maga is egy kereső, önmagát felülbírálni akaró, mindig a jóra törekvő ember volt, aki azonban ezt át akarta adni másoknak is, a saját lelkét vitte a vására, a saját életét terítette ki, mint nyitott könyvet az emberek elé. Comenius, akinek csodálatos könyvét terjesztjük, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Egy másik könyvét nem tudjuk terjeszteni, mert az hónapok alatt kifogyott, ez a Didaktika Magna, a nagy oktatástan. Abban idézi Comenius, hogy az az igazi ember, aki tanul, keresi a jót, de ahogy megtalálja, rögtön tovább is adja másnak. Mesterénél így lesz több a tanítvány, mondja Comenius. Ez az igazi emberi élet. Törekedni, keresni az igazságot, megtalálni Isten törvényeiben az összefüggéseket, az élet igaz összefüggéseit, hagyni, hogy az Isten átalakítsa az ember életét, és kiállani emberek elé, hogy emberek, van másféle élet is, olyan élet, amit az Isten akar nekünk adni, és ezt az életet átadni az embereknek. Nos, hát ilyen ember volt ez az Esdrás. Hazamegy, és új vért hoz a szervezet régi vérkeringésébe, mert ez is egy döbbenetes tanulság, kedves hallgatók, Esdrás könyvéből, hogy akik már Jeruzsálemben évek vagy fél évszázad alatt élnek, ők is elkényelmesedtek. Valahogy az ember úgy hajlamos azt látni a Biblia alapján, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb ellensége az elkényelmesedés. Az ember valahol letáborozik, felépíti a maga házát, megvan mindene, akkor aztán már senkivel nem törődik. A történelemben ez mindig ismétlődik. Elkényelmesedés, eltunyulás, fizikailag is, de hát lelkileg, hogy aztán már utána semmi nem érdekli az ember, szóval ez a Petőfi, Csokonaitól Petőfin át mind a mai napig megénekelt Pató Pálok, meg magyar nemesek világa visszaköszön ránk a Biblia lapjairól is, és az elkényelmesedett, már egy viszonylagos nyugalomhoz, jóléthez hozzászokott emberek közé jön ez a harmadik fogoly csapat, és Esdrás vezetésével próbálják helyreállítani az egész város, de ezt végül is majd csak Nehémiás tudja megvalósítani pár évtizeddel ezután. És ami a fontosabb, mert hiszen egy helyreállítás az nem elsősorban a fizikai helyreállítás, hanem a lelki helyreállítás. Megszervezni a közigazgatást, megszervezni az életét ennek az országnak, és valahogy tanítani az embereket arra, hogy hogyan is kell élni. Nagyon érdekes, hogy múltkor, ahogy itt tartottam az előadást önöknek Eszter könyvéről, említettem önöknek, hogy Eszter győzelmének is mi volt a forrása. Hogy Eszter egy ügyet diadalra tudott vezetni. Ja, talán tetszenek rá emlékezni, a háromnapi bőjt és az ima. Esdrás könyve 8. fejezetében ez visszaköszön, mert amikor elindul Esdrás az Ahava folyóvíz mellett, ahol összegyűjti a csapatokat, ezt olvasom a 8. fejezet 21. versétől, ekkor böjtöt hirdettek ott az Ahava folyóvíz mellett, hogy megaláznók magukat a mi Istenünk előtt, és kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családjainknak és minden állatunknak. Nagyon érdekes, hogy ahogy Eszter tett ott Babilóniában, illetve Médó-Perzsiában, ugyanezt teszi Esdrás a hosszú útja előtt, hogy érzi, hogy erején felül való ez az út, az Istennek különleges segítségére van szükség. Hányszor és hányszor visszaköszön ez a Biblia lapjairól, és hányszor meg kell erről emlékezni, hiszen Jézus is különlegesen emlékezett meg a böjtről a hegyi beszédben. A böjt az nem érdemszerző cselekedet, a böjt nem öngyötrés. De a böjtre minden hívő embernek szüksége van, mert a böjt az figyelemösszpontosítás. Az a lelki erőknek egy irányba való terelése.
hogy az ember semmit se tegyen a maga elszánásából, hanem figyeljen az Istenre, figyeljen az Isten útmutatására, figyeljen az Isten szavára, és Esdrás így indul útnak, és így tudja felépíteni ezt a várost és az egész Júdeabeli közigazgatást, és így indul el itt az élet a déli ország részben. Na, kedves hallgatók, mondtam az előadás elején, hogy az újjáépítés nem is annyira a falak újjáépítése, a lelkek újjáépítése. Erről most is sokat hallunk ugye az elmúlt években itt Magyarországon is, hogy hát mikor fog majd Magyarország lakosságának az erkölcsi élete megváltozni. Hát ugye ezt nem lehet olyan gyorsan megváltoztatni, mint hogy falakat fel lehet húzni. És megdöbbentő, hogy olvassuk itt a 8., 9. és főleg a 10. utolsó fejezetet, hogy Esdrás felfigyel egy jellegzetes bűnre, egy jellegzetes vétekre. Most már nagyon sokan hazajöttek, már vannak eredmények, már épülnek a falak, meg a város, meg minden, már mindenkinek van háza, dolga, munkája, vidéken is művelik már a földeket. Aztán egyszer csak észreveszi Esdrás, hogy olyan sok a vegyes házasság. Zsidó emberek elvesznek pogány nőket feleségül, a környező népek asszonyai, lányai közül választanak feleségeket, és észreveszi Esdrás, hogy ha már az ördög nem tudott így és úgy éket verni a nép közé, most jön a legfélelmetesebb támadás. Sokan ezt ma szóba se ejtenék, de én nem így vagyok ezzel. Engem a Biblia megtanított arra, hogy tényleg a bajt ott keressük, ahol van, és ne ott keressük sokszor, ahol beszélnek róla. A Bibliának egy nagyon nagy tanítása, hogy az emberi életet és az emberi erkölcsöket a családban éri a legnagyobb támadás. Nem általánosságban, egy társadalomban. Persze ott is van, fellép néhány demagóg és elkezd beszélni, nem mondom, hogy nem visz maga után tízezreket, százezreket, az is egy borzalom, de a legnagyobb támadás az emberi erkölcsök ellen a családban folyik, mégpedig mivel, ha két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét. A Bibliában két nagy történet támasztja alá ezt. Az egyik az özönvíz előtti történet.

értelmes istenfélelemmel ragaszkodtak Isten parancsolataihoz. Most ez a két csoport évszázadról évszázadra egyre inkább elkülönült egymástól gondolkodásban és erkölcsben, aztán hirtelen a Biblia hírt ad arról, hogy kezdtek egymás között házasságokat kötni. És egy-két nemzedék nem telt bele, már is előállt a riasztó képlet. Tudnék az, hogy egy házasságban, ahol két eltérő gondolkodású ember összeköti az életét, az pár év kérdése, és az önző gondolkodású ember húzza le maga utána az önzetlenebbet, a jobbat. És azért volt olyan rettenetes helyzet az özönvíz előtt. Gondolják meg, hogy a Biblia nem sokszor mond ilyesmit, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, mert a szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Vagy ilyet sem mond sokszor a Biblia, hogy betelt a föld erőszakoskodással. Hogy az emberek kőkeményen a maguk érdekeit hajházták. Miért? Mert a családban ezt látták, ezt tanulták meg. Nem volt egy nyugodt családi háttér, egy nyugodt családi béke. A családokban következik be a legnagyobb támadás az élet és a hit ellen, és ezért mondja azt az új szövetségben is Pál apostol, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Maga ez a kifejezés is érdekes, hogy felemás iga, tehát ahol az egyik házastárs erre akarja húzni az igát, a másik meg arra akarja húzni, veszekedések, viszályok, feszültségek, gyerekekre ez átragad, megtanulják azt, hogy a hangos szóval vagy a tetlegességgel szerezzenek érvényt az akaratuknak. Szóval ez egy borzalmas világot eredményez. Ezt a világot az Istennek el kellett pusztítania az élet érdekében, mert ha Isten nem avatkozott volna közbe az özönvízzel, akkor ez a világ önmagát rombolta volna le, önmagát számolta volna fel. És egy másik ószövetségi történet, amit már gondolom többen tetszenek ismerni, a Salamon király története. Hogy Salamon is, amikor elkezdett ilyen érdekszövetségeket kötni a környező népekkel, és elvette a környező népek királyainak a lányait, és jött az a sok idegen szokás, pogány vallás Jeruzsálembe, olyan megdöbbentő, hogy itt ő, aki megépítette a templomot, itt a Sion hegyén, ugye a Salamoni templom, szembe vele a másik domboldalon elkezdték fölállítani a feleségei a maguk pogány bálványáldozati szentélyeiket. És így mondja a Biblia, hogy elhajlították Salamon szívét ezek a feleségek. Egyrészt beletévedt a többnejűségbe, másrészt pedig az idegen szokásokkal, idegen vallási hagyományokkal bejött egy másfajta gondolkodás, és Salamonnak az egész birodalma összeroppant, halál után két részre osztott, és ugye a sorozatunkon belül ezt már nem kell elismételnem önöknek, mert végig tetszettek követni, hogy a két részre szakadt országnak a történelme ezután, 931 után Izrael történelme. Nos hát, Esdrásnak fel kellett lépni. Na de hogyan lépjen fel? Ha létező házasságok, már gyerekek is születtek a házasságokban. Most álljon oda és mondja azt az embereknek, hogy küldjétek haza a feleségeiteket? Ugye erről a kérdésről az első Korintusi levél 7. fejezetét ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Itt beszél részletesen arról a Szentírás, hogy mit tegyen egy ember, aki hitre jutott, de a felesége vagy a férje nem követi a hitben. Mit tegyen egy másik ember, aki megözvegyült, és esetleg újra akar házasodni, kit válasszon? Mit tegyen egy ember, aki elvált önhibáján kívül, kivel kösse össze az életét? Ez az 1 Korintus 7 ilyen szempontból nagyon nagy fejezet. De nagyon nagy fejezet az Esdrás könyve 10. fejezete is, mert itt azt látjuk, hogy Esdrás rászánta az időt, és meglátogatta azokat a családokat, itt is van egy felsorolás, azokról, akik lévitáktól, papoktól kezdve a közrendű emberekig, akiknek ilyen felemás igájú házasságaik voltak, és nagyon érdekes, hogy a következőt olvashatjuk a 10. fejezet 16. versében, és cselekedtek eképpen azok, akik a rabságból hazajöttek, és választott magának Esdrás a pap férfiakat, a családfőket, családjuk szerint, és minnyájuk nevei feljegyeztettek, és összeültek a 10. hó első napján, hogy nyomozzák-e dolgot, és bevégezzék azt mindazon férfiakra nézve, akik idegen feleséget vettek maguknak az első hónak első napjáig.

És találtattak pedig a papok fiai közül, akik idegen feleségeket vettek maguknak, Jézsuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül. És jön a felsorolás, és kezüket adták, hogy elbocsátják feleségeiket, és egy kos áldozására ítéltettek a vétkükért. És akkor jön a további felsorolás. Kedves hallgatók, a Biblia soha nem tanítja a válást, nem ajánlja a válást. De azt is kevesen tudják, hogy a Biblia mégis megengedi a válást. Egy esetben engedi meg, maga Jézus beszélt erről Máté Evangélium a 19. fejezete szerint, a paráznaság okáért, tehát hogyha egy házastárs becsapja a másikat, ha hűtlen lesz hozzá, és itt a papokon kezdte a népnek a megtisztítását Esdrás, de tessenek megfigyelni, hogy nem úgy, hogy egyik napról a másikra, és nem úgy, hogy külső törvényekkel vagy parancsuralmi szóval, hanem a 10. hó első napján összeültek, hogy nyomozzák-e dolgot. Mindenkivel méltányos akart lenni, mindenkivel igazságos akart lenni. Megvizsgáltak utólag minden házasságot. Hát nem akarok képtelen dolgot mondani, mert ugye Magyarországon a népesség összeírás is elég nagy bonyodalomba került. Hát még megvizsgálni a házasságokat, meg nem is lehet egy polgári államban, nyilván ez személyiségi jogokat sértene, de régen teokrácia volt. A zsidó nép elfogadta Isten törvényeit, és Isten törvényei ezekről rendelkeztek, ezekről a nagy jelentőségű eseményekről, hogy valaki hogyan kössön házasságot, és itt kivizsgáltak minden házasságot. Ez egy rendkívüli alkalom volt, nem is tudok a Bibliában még egy ilyen esetet, hogy ennyire megnézték, és a papok, akiknek hát példának kellett állnia az emberek előtt, és akik rádöbbentek, hogy ők elrontották a házasságukat, azok a pogány feleségeiket el kellett, hogy bocsássák. Nyilván más esetekben, meg ahol gyermekek is voltak, így fejeződik be egyébként Esdrás könyve a gyermekekre való utalással, hogy voltak a feleségek között olyanok is, akik már fiakat szültek. Tehát ez nem akármilyen dolog volt. Nyilván itt nagyon méltányosan megnéztek minden körülményt pró és kontra, de hogy Esdrás ennek nekifogott, ehhez volt bátorsága. És hogy ez képviselt, hogy emberek, ne rontsátok el az életeteket ott, ahol éppen a legtöbb örömet, meg a legtöbb szépséget vártok. Ne tegyétek tönkre a családi életeteket. Kedves hallgatók, ahogy így végigolvassuk Esdrás könyvét, és engedjenek meg nekem egy befejező megjegyzést, amit egy ilyen könyv végigolvasása után, de hogyha már valaki mondjuk 10-szer, 20-szor olvassa végig a Bibliának egy ilyen könyvét, az emberből föltétlenül kikívánkozik. Ha valaki úgy a Bibliát megismeri, elolvassa a könyveket, és kezdi már rendszerezni azt, amit olvasott, két döntő dologra lesz figyelmes. Az egyik döntő dolog, hogy az egyéni életünkben is, meg a történelmi életében is az egyik legnagyobb veszély, amikor az emberek bizonyos törvényeket megismernek, parancsolatokat megismernek, és nagyon határozottan tartják magukat törvényekhez és parancsolatokhoz. A Biblia ezt kéri tőlünk számon, de hozzátéve azt a nem mellékes körülményt, hogy az Isten törvényeit emberi erővel betartani nem lehet. Tehát ismerjük meg az Isten törvényét, ismerjük meg az Isten parancsolatait, de legyünk körültekintők, legyünk gyengédek, mint Esdrás volt, de jól lássuk mindig magunk előtt azt, hogy az Isten törvényét betölteni emberi erővel nem lehet, csak isteni erővel. De hogyan nyerhetek én isteni erőt? Mert az Isten elém állítja a törvényeit, hogy ezek szerint éljek, emberi erővel ezt nem tudom betölteni, ezt hangsúlyozza az Ószövetség is, nem csak az Új Szövetség, hogy csak hitáltal, csak mély meggyőződés és isteni erő által tudom betölteni az isteni törvényeket, de hát hogyan tetek szert isteni erőre? A Biblia szerint egyféleképpen. Úgy, hogyha megismerem azt is, hogy Isten törvényei, az igazságosság törvényei soha nem nélkülözik a szeretetet és az irgalmasságot. Ez a két dolog így kapcsolódik össze szétválaszthatatlanul. Ha megismerjük azt a Bibliából, hogy az Isten nem úgy adta a törvényeit, hogy na itt vannak a törvényeim, és emberek cselekedjétek ezeket, mert az Isten nagyon jól tudta, hogy nincs bennünk erő. Ha lenne bennünk erő, nem is kellett törvényeket adni, akkor
természetesen élnénk az Isten törvényei szerint. De az Isten rá akar bennünket vezetni arra, hogy ő a törvényeiben a szeretetet is elrejtette, hiszen Jézus ezért vállalta az áldozatot, ezért fogja vállalni az áldozatot. Mert a törvény és a kegyelem nem kizárják egymást, hanem feltételezik egymást, az igazság és a szeretet nem kizárják egymást, hanem egybe kapcsolódnak. A törvény szent, igaz és jó, mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, a törvény szent, igaz és jó, de betölteni csak azt tudja, akit a Krisztus, az Isten szeretete meglágyított, és akinek a kő szíve helyébe, a hús szívbe maga az Isten költözhetett bele. Azt mondhatnám önöknek, hogy az egész Ószövetségben a legnagyobb veszély ez volt. Mondhatnám így is bibliai kifejezéssel, hogy Sátánnak a legnagyobb támadása így képzelhető el az Ószövetség időszakában, hogy Sátán azt akarta az emberekkel elhitetni, hogy persze, hát az Isten létezik, meg vannak törvényei, de mivel ti emberek mindannyian megsértettétek az Isten törvényeit, nektek meg kell halnotok, és ez a vég, semmi megoldás nincs. Mindenki vétkeket követett el, mindenki bűnt követett el, senki az Isten részéről irgalomra nem számíthat. Ez volt Sátán nagy eszméje az Ószövetségben, elhitetni az emberekkel, hogy Isten igazságos, Isten törvényei mozdíthatatlanok, tehát ha mindenki bűnt követett el, mindenkinek egyszer s mindenkorra meg kell halni, és itt nincs megoldás. Amikor most az Ószövetség vége felé járunk a sorozatunkban, és már lépéseket teszünk ugye az Új Szövetség felé, ugye mit bizonyít Jézus élete? Jézus élete megdöntötte Sátánnak ezt a vágyát. Jézus eljött, a törvényeket betöltve élt, hogy Ézsaiás 42. fejezetében olvassuk, hogy a törvényt igazán jelentette meg, és törvényt beszélt a népeknek, de Jézus az igazság mellett a szeretetet is ugyanolyan hangsúllyal jelenítette meg, és legfőképpen a golgotai áldozatában, hiszen ő képes volt az életét is adni az egész emberiségért. Megdőlt Sátán vágya, hogy Isten csak a törvény istene, Isten csak az igazság istene, és nem számíthat senki irgalomra, mindenki számíthat irgalomra. Aki beismeri, hogy a törvény igaz, de én a saját erőmből nem tudom megtenni. Aki beismeri azt, hogy Istenem, de mégis adtad a törvényedet, és én is szeretetben akarok élni, hogy tudok erre eljutni, és eljut Krisztushoz, úgy, hogy Ezrás mondja, hogy kereste és kutatta az Isten szándékait. És Sátánnak ez a vágya és ez az érve a Golgotán megdőlt. De kedves hallgatók, a sorozatainkkal azért régi korokat idézünk, meg régészet, meg történelem, de azért a sorozatainkkal, az előadásainkkal a mai embert is nagyon közvetlenül szeretnénk megszólítani, mert Sátánnak ez a régi érve megdőlt, de most egy új érve van Sátánnak, mint egy 2000 éve, aminek rendkívül sok ember hitt és hisz, sajnos a mai napokban is. Micsoda? Most Sátán fordított egyet a logikáján, és azt mondta, emberek, fő dolog az Istennek a szeretete és az irgalmassága. Mindenki foglalkozzék ezzel. Isten szeretet, Isten irgalmasság, odaadta az életét. Nem fontos a törvény. Igazság? Ne beszéljetek igazságról. Csak szeressétek egymást. Ez a fontos. Szeress és tégy, amit akarsz. Szeresd a másik embert. Nem kell törvényről. Krisztus már a törvényt eltörölte. Amilyen hazugság volt az előbbi érv, az igazság szeretet nélkül, a törvény irgalom nélkül, annyira hamis ez is, annyira hazug ez is. Az irgalom igazság nélkül. A sorozatainkkal, ha valamit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Bibliából egy olyan Istent ismerhetünk meg, és ezért ő az igaz Isten, akiben maradéktalanul egyesül az igazság és a szeretet. Ezért páratlan az Isten. Ezért nem tudtuk mi kitalálni. Ezért isteni kinyilatkoztatás a Biblia, amit úgy megborzongva olvasunk, hogy van ilyen lény a világ mindenségben, aki amikor tökéletesen igazságos, mégis az életét is képes odaadni a teremtményeire, ugyanakkor a tökéletes szeretet is. És amikor a tökéletes szeretet, akkor nemhogy nem dobja sútba az igazságosságát, hanem hogy mondja a Zsoltár, hogy igazságosság és irgalom ölelgetik egymást. Csak olyan Istent fogadjunk el,
mert hiszen a világ piacán nagyon sokféle Isten képet akarnak árusítani, és megvetetni az emberekkel. Csak azt az Istent fogadjuk el, akit a Istenként a Biblia bemutat, és a bibliai könyvek ezért csodálatosak, mert mondjuk egy Esdrás könyvét fellapozunk, itt is azt látjuk. Esdrás következetesen kereste az Isten törvényeit és igazságosságát. De Esdrás, amikor egy konkrét dologban, például egy házassági problémában, ami az egész népre kihatott, megoldást akar találni, akkor körültekintően, szeretettel, méltányossággal lépett fel, és megvizsgálta minden egyes családnak és lévitának és bármely más családnak is az esetét. Tehát a bibliai könyvek azt mutatják, hogy ennek a két szofizmának kell megdőlni előttünk. Nem igaz az, hogy az Isten igazság, de kegyelem nélkül. De amit ma inkább mondanak, mint ezt a régi érvet, mert ez a Krisztus halála után már ez az érv már okafogyottá vált, nem igaz az sem, hogy az Isten szeretet igazság nélkül. A kettő mindig együtt adja ki az Isten képét.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hit által elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére? Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.
Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlenség által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája, és akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, vagy miután megigazítattunk hitáltal. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások,
aki válaszolt, akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti az, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 59. fejezetének a 20. 21. verse, 57. fejezetének 20. 21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt átéli, az az ember, aki ezt valóságként átéli, hogy ő átadta az életének a terhét. A saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráér arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják, a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk,
hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni. De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya, az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás a hazaérkezésnek a békessége. A lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség
Ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak, a nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. A bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet. Hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett, aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja-e a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten színe elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten szín elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. Hiszen erről van szó.
megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni, hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel, és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé, amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyeltük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló igealak, egy befejezett igealak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek. Lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk, megmaradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18.-19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki,

dicsősége, az Isten nagysága, az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét, aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne, és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekszünk.

0: reménykedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig próbatételt, ez a károli fordítás, a görög szövegben szó szerint az szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke töltetik ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza, az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga a próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó a görögben a hipomonai kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől, amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember ne meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget, de mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem ember egy megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanéz, és azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni. Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra, de én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, a te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És ekkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben. Lehet, hogy nagy megpróbáltatás, lehet, hogy nem lát már egyetlen emberi megoldást sem az ember, de ahol az ember nem lát már megoldást, akkor és ott érkezett el az Isten szabadításának az ideje. Az Isten nagyon sokszor teszi meg azt az ember életében, hogy megengedi, hogy eljusson odáig a nehézségben, hogy már elvesztené a hitét. Emlékezzünk csak az előző előadásra és Ábrahám hitére. 25 év telt el a gyermek megszületéséig. Ábrahámnak teljesen el kellett veszítenie azt a hitet, azt a bizalmat, hogy lesz megoldás emberileg. Emberileg le kellett számolni a saját magával és feleségével. És ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. Amikor Ábrahám már túl volt azon, hogy emberi megoldást keresett és kudarcot vallott, és eljutott odáig, hogy semmi kilátás nem volt arra, hogy lesz utód, hiszen megszűnt Sáránál az asszonyi természet, és ő is idős ember volt, kilátástalan volt, hogy gyermeket nemzen, ekkor jött el az Isten cselekvésének az ideje. És a mi életünkben is az Isten ezt nagyon sokszor így teszi. Megengedi, hogy a kétségbeesés határáig jussunk, megengedi, hogy a kilátástalan élethelyzetig jussunk, és akkor avatkozik közbe. Mindezt pedig azért engedi meg, hogy az ember megtanuljon bízni. Mert bízni, megtanulni csak ilyen élethelyzetekben lehet. Csak ekkor lehet megtanulni. De a Biblia, még egyszer hadd hangsúlyozom, nincsen olyan helyzet, nincsen olyan bibliai történet, amelyben valaki rábízta az Istenre a megoldást, és az Isten ne hozott volna megoldást. Egyetlen egy valaki volt, akinek azt kellett átélnie, hogy ő kiállt, és az Isten nem hallgatja meg. És ez a valaki Jézus Krisztus volt. Nincsen bűnös ember, aki hozzá hasonló tapasztalatot élt volna át. Egészen addig, amíg a kegyelem ideje van, nem is lesz ilyen ember. Ha az ember felkiált az Istenhez, és odafordul alázattal és hittel, az az ember segítséget és áldást fog kapni. Egy borzasztó uralkodó, Akháb, aki tényleg el lehet mondani, hogy istentelen uralkodó volt. Volt az életének egy pontja, amikor meghajtotta magát az Isten ítélete előtt. A próféta még nem ért haza, vissza kellett forduljon, és az Isten kegyelmének az üzenetét kellett hirdesse. Ilyen az Isten. Jézus Krisztus a kereszten azt kellett átélje, hogy én kiáltok hozzá, és ő nem hallgat meg. Mások, amikor kiáltottak hozzá, akkor meghallgatást nyertek. De én féreg vagyok, és nem férfi, a nép útálata és gyűlölete. De hadd kérdezzem meg, Jézus alatta maradt a tehernek. Ő gyakorolta a bizalmat az Isten iránt, az utolsó leheletével azt mondta, hogy Uram, a te kezedbe teszem az én életemet. Úgy halt meg, hogy nem tapasztalt választ az Isten részéről. És az Isten elhagyta? Nem. Mondom, nincs olyan bibliai történet. Még Jézusnak a története sem arról szól, hogy az Isten elhagyta, hiszen feltámasztotta őt harmadnapon, és bár az életében nem tudta meghallgatni, de meghallgatta mégis, és visszaadta az életet neki. Örök életet, az élet jogát visszaadta Jézusnak, visszaadta neki az életet. Ha valaki követi Krisztus példáját, ha valaki a legnagyobb nehézség, a legnagyobb megpróbáltatás idején alatta maradva a tehernek folyamatosan az Istenre bízza a megoldást, aki bizalommal el tudja mondani azt, hogy az Istentől várja a szabadítást, és ezzel összhangban cselekszik, az engedelmességben nyilatkozik meg a bizalma, abban a tényszerű magatartásban nyilatkozik meg a bizalma, hogy egy lépést nem tesz az emberi út felé, hanem veszteg ül és vár, és ha kell, porba teszi a száját, de nem adja fel a reménységet sem. Akkor az az ember meghallgatást nyer. Ez a bizalom, ez mindig válaszra talál az Istennél, ezért ennek az embernek a hite kipróbált lesz. Így épül fel tehát ez a folyamat. Az embernek nehézségeket enged meg az Isten az életében, ellenőrzött nehézségeket, tudja, hogy mennyit tud egy ember elhordozni. Ezek között a nehézségek között késztetést ad az embernek arra a Szentlélek által, hogy ember most ne esj kétségbe, ember most ne csüggedj el, ne add fel, de ne is válaszd a rossz megoldást, hanem válaszd azt, hogy bízol bennem, és rám bízod a megoldást. Maradj alatta a tehernek. És ha az ember ezt teszi, akkor szabadítást fog átélni. Ezért kipróbált lesz ez az ember, kipróbált lesz a hite, vagyis egy dologban próbára tette az Istent, és tapasztalatot szerzett. Tapasztalatot szerzett arról, hogy az Isten nem hagyja cserben azokat, akik bíznak benne. És ezért ennek az eredménye az lesz, hogy a reménysége fog növekedni. Hiszen, hogyha az Isten egy konkrét élethelyzetben meg tudta őt szabadítani, és erőt tudott neki adni, akkor az ember bizalommal lehet a jövőre nézve az Istenre, a jövőre nézve is bizalommal lehet az Isten iránt, hiszen ha az Isten egy dologban ezt meg tudta tenni, akkor egy következőben miért ne tudná megtenni? És az azt követőben miért ne tudná megtenni? És így lépésről lépésre az Isten elvezetheti az embert a teljes bizalomra, a teljes engedelmességre és a teljes győzelemre. Ekkor valóban az a reménysége növekszik az embernek, hogy az az ígéret, hogy át fog formálódni az életem, az nem csak egy kimondott szó, amely elszáll, hanem ez valóra válhat. Lépésről lépésre, próbáról próbára valósulhat meg, ha megtanulok bízni az Istenben. Mondhatnám így is, hogy a mi életünk erről az egy kérdésről szól. A legkülönbözőbb élethelyzetekben újra és újra ugyanazzal a kérdéssel kerülünk szembe. Tudunk-e bizalmat tanúsítani az Isten iránt? Van-e akkora szeretet és hála a szívünkben az Isten iránt, hogy ne az emberi utat, hanem az Isten útját válasszuk, és hogyha ennek halála következménye, még akkor is ezt válasszuk. Van-e ekkora bizalom bennünk? Ez a kérdés. Az Isten a hit leckéire próbál megtanultani bennünket, ő tudja, hogy ezeket a leckéket hogyan kell egymásra építeni. Mi pedig megfigyelhetjük az életünkben, hogy az Isten kedvező alkalmakat teremt, amikor bizalom ébred bennünk iránta, megismerhetjük őt, mint bizalomra méltó lényt, és megfigyelhetjük, hogy miután megismertük őt, mint bizalomra méltó lényt, Jönnek olyan alkalmak, amikor gyakorolhatjuk ezt a bizalmat. Jönnek nehézségek, jönnek megpróbáltatások, amelyek alkalmat teremtenek az elnyert bizalom kifejezésére, gyakorlására, és jönnek vizsgahelyzetek, amikor vizsgázunk abból, hogy megtanultunk-e már bízni az Istenben. Amikor az Isten nem fog elemi erejű késztetéssel jönni, hanem magunkra hagy bennünket, hogy kiderüljön az, hogy szívünk szerint mi melyik utat választjuk. Ezek a vizsgák. Időnként pótvizsgázunk. És aztán magasabb szinten előről kezdődik a tanfolyam, az Isten még többet mutat meg önmagából, újabb és újabb próbákat enged meg, hogy a bizalom leckéire megtanítson bennünket. Jegyezzük meg tehát jól, hogy az az ember, aki válaszol az Isten szeretetére, az békességben lesz az Istennel. Annak szeretet közössége lesz az Istennel, bizalomteljes kéréseket tár az Isten elé, az imádságában érződni fog, hogy tudja, hogy az Isten szeretett gyermeke, és ennek a gyermekségnek, ennek az elfogadottságnak a tudatában megy az Istenhez, és kér tőle bizalommal. Az Isten bátorítja az ígéreteivel, és próbákat enged meg az életében, amelyekben, hogyha az ember alatta marad a tehernek, rábízza az Istenre a megoldást, kéri az Istentől a megoldást, akkor tapasztalatokat fog szerezni az Istennel. Újra és újra a győzelem tapasztalatait szerezheti meg, az Isten szabadításáról szerezhet tapasztalatokat, így pedig a reménysége fog növekedni. Mindeddig megsegített minket az Úr, mondták a pátriárkák. Ugyanezt egy hívő ember is elmondhatja az életében. Újra és újra emelhet emlékoszlopokat, mint egy a maga életében, hogy eddig megsegített az Isten. Legyen ez bizonysága, legyen ez emlékeztetőül, hogy mindeddig megsegített minket az Isten. A jövőre nézve is ez a bizalmunk, hogy nem fog elhagyni, hanem ő szabadít meg, ő segít tovább. Mindezt a folyamatot az viszi előre, hogy az ember szereti az Istent. Azért tud így viselkedni egy ember, azért tud bizalmat tanúsítani az Isten iránt, mert szereti az Istent. Szeretni az Istent pedig egy módon tudja. Az reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Olyan hatalmas nagy ígéret ez is a Bibliában. Olyan csodálatos gondolat ez számomra, hogy azt mondja, hogy mi az Istent nem magunktól tudjuk szeretni, hanem ez is ajándék. A Szentlélek munkájának az eredménye az életünkben. Azért csodálatos dolog ez számomra, mert akkor tehát senki nincs, aki azt kellene, hogy mondja, hogy de jó neked, hogy te tudsz hinni. Én nem kaptam ezt az ajándékot. Senki nincs, aki úgy kelljen gondolkozzon magáról, hogy én nem születtem olyan embernek, hogy szeretem az Istent. Mert senki nem születik ilyennek. Ilyennek senki nem születik. Senki nem születésénél fogva szereti az Istent. Minden ember, aki szereti az Istent, azért szereti az Istent, mert az Isten bemutatkozott neki, mint szeretetre méltó lény, és ez az ember nem állt ellent a Szentlélek munkájának. Az ember nem magától, hanem a lélek által tudja szeretni az Istent, a Szentlélek pedig minden ember szívében ezt munkálja. Tehát aki szereti az Istent, az azért tudja szeretni, mert nem keményítette meg a szívét, mert nem utasította el az Isten munkáját. Aki pedig nem szereti, az nem azért nem tudja szeretni, mert ő nem úgy született, hogy szerethetné az Istent. Hanem azért, mert azokra az érintésekre, amelyekkel az Isten megkeresi az embert, azokra az érintésekre nem jól reagált. Ellenállást tanúsított valahol. Az Isten minden emberben a szeretetet munkálja ki, és ez a záloga annak, hogy az ember nem fog belefáradni a háborúságok közötti alázatba és bizalomba. Az Isten iránti szeretet segít túllépni a nehézségeken, segít azon, hogy az ember ne összetörjön a teher alatt, hanem növekedjen a teherhordozás során. Az Isten szeretetét pedig a legnagyobb módon Jézus áldozatában láthatjuk. Ezzel foglalkozik a folytatása a 6. versről a 11. versig terjedő szakasz, mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Azt mondja az apostol, hogy mi az Isten szerelmét abban ismerhetjük meg, abban láthatjuk meg az Isten irántunk való szeretetét, hogy Krisztus nem az igazakért halt meg, nem a jókért halt meg, hanem a bűnösökért halt meg, azokért, akik vétkeznek. Az itt szereplő kifejezés az minden bűnösre vonatkozik. Azokért halt meg, akik szűkölködnek az Isten nélkül, az istentelenekért halt meg. És nem akkor halt meg az istentelenekért, amikor az elveszett emberek már szerették volna, hogy meghaljon érte, értük, hanem mielőtt felhagytunk volna a lázadással. Ebben láthatjuk az Isten kegyelmét. Az Isten, a sértett fél, nem akkor fordult békességgel az emberhez, amikor az ember már rádöbbent arra, hogy hova került, és már bánta a bűnét, és szeretett volna megváltozni, és könyörgött, hogy legyen valami megoldás, nem. Az Isten akkor hozta meg az áldozatot, amikor az ember még vádolta őt, és ellensége volt neki. Az Isten nem a jókért, nem az igazakért, nem arra méltó emberekért halt meg, hanem Krisztus az áldozatot azokért hozta meg, akik akkor, amikor az áldozatot hozta, még nem értékelték. A tanítványok, akik a legközelebb voltak hozzá, és akik a leginkább értékelhették volna az áldozatot, a tanítványok elcsüggettek, elkeseredtek, a reményükben csalatkoztak, és Krisztusnak ezek között a körülmények között kellett meghozni az áldozatot. Hogy közben azzal a kísértéssel kellett szembenézni, hogy ugyan mi értelme van. Hát mekkora az esély arra, hogy egy ember valóban bizalomra méltónak ítéli az Istent. Mekkora esélye van annak, hogy egy ember az önzésből eljusson oda, hogy az Istennek adja a dicsőséget, és az Istennek adja az élete fölötti uralkodásának a jogát. Micsoda kísértés lehetett Jézusnak arra, hogy azt mondja, hogy az ember viselje el a bűnnek a büntetését, hogy ő nem hozza meg az áldozatot. De amikor Krisztus ezzel a kérdéssel küszködött, akkor nincs más magyarázat arra, hogy miért döntött úgy, hogy meghalt értünk, mint az, hogy szeretett bennünket. Mint az, hogy azt mondta, hogy én annyira szeretném, hogy legyen megoldás. Annyira szeretem az embert, hogy vállalom ezt a pazarló áldozatot. Vállalom ezt a pazarló áldozatot, amely nem mindenki életében fogja meghozni az eredményét. Amely nem fog minden embert elvezetni oda, hogy szembeforduljon önmagával, a saját önzésével, és az Istennek adjon dicsőséget. De meghozom, hogy az esélyt megteremtsem rá. És erre nincs más magyarázat. Nem azért tettem, mert neki ebből anyagi haszna származik. Nem azért tettem, mert ez neki jó volt, mert ez kevesebb szenvedést okozott, nem azért tette, mert szeret bennünket. Mert nem tudta elképzelni azt, hogy mi reménytelenül éljünk, hogy mi nekünk ne legyen kilátásunk, ne legyen reménységünk. Hogyha az ember meglátja ebben a szeretetet, hogyha felismeri az ember a szeretetet, akkor ebben a szeretetben fel tud olvadni a bizalmatlanság. Akkor el tudja mondani azt, hogy bizalomra méltó az a lény, aki a legnagyobb szenvedést is vállalta csak azért, hogy nekem segítsen, hogy rajtam segítsen. A Szentlélek ezt tárja az ember szem elé, arra készteti az embert, hogy gondolkozzon arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Gondolkozzon arról, hogy ő nem méltó erre, és hogy mégis az Isten kegyelmét nyerte, és mégis élhet. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét mutatta meg abban, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Azt mondja, hogy ez a reménység, amivel az Isten megajándékozott bennünket, hogy a harag ellen meg fog tartani, hogy az ítéletben felmentő ítéletet fogunk nyerni. Ez a reménység, ez nem csak azáltal nő, hogy tapasztalatot szerzünk az Isten szabadításáról, hanem azáltal is nő, hogy azzal bátorít bennünket, hogyha az Isten már akkor megtartotta harag ellen, amikor minket még nem érdekelt az ő személye, amikor mi még lázadtunk ellen, amikor még nélküle éltünk, és jól éreztük magunkat nélküle. Ha az Isten már akkor kegyelemmel volt hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk benne most, amikor mi már megbékéltünk vele. A 10. versben van egy fordítási pontosítás, ami nem túlzottan magyaros, de a görög szöveget sokkal jobban visszaadja. Mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel. Ez a kifejezés, hogy megbékéltettünk, ez arra utal, hogy nekünk ehhez semmi közünk nincs. Ezt az Isten tette, ez tőlünk függetlenül történt, az Isten úgy döntött, hogy ő nem a haragjával fog hozzánk fordulni, hanem jogalapot teremt arra, hogy segíthessen nekünk. Ez a jogalap volt Krisztus áldozata. Megbékélt velünk, tőlünk függetlenül, a Krisztus áldozata által, hogy ne kelljen az ő haragjával lesújtani ránk bűnösökre. Hát ha az Isten már akkor így viszonyult hozzánk, amikor mi még semmibe vettük őt, akkor mennyivel inkább bizalomra méltó lehet a mi szemeinkben, mennyivel több bizalommal közeledhetünk hozzá, mennyivel kevésbé kéne félni attól, hogy a haragjával fog hozzánk közeledni, és megver bennünket, amikor mi már megbékéltünk vele. Ézsaiás próféta könyvében van egy nagyon szép kép, amivel lehetne ábrázolni ezt a fordulatot. Azt mondja Ézsaiás könyve 27. fejezetének a 4. és 5. verse, nincsen haragom, de ha tövis vagy gaz jön elém, akkor csatára indulok elő ellene. Vagy fogja meg jobbomat és kössön békét velem, békét kössön velem. Az Isten mintegy kinyújtja az ő békejobbját, és felajánlja az embernek. És mielőtt az ember megtért volna és megváltozott volna, már nem a haraggal, hanem a békejobbjával közeledett az emberhez. Hát ha bízni tudtunk, ha az Isten így közeledett hozzánk, akkor mennyivel inkább bízhatunk abban, hogy most sem a haraggal fog hozzánk közeledni, hanem minden segítséget megad nekünk, amire szükségünk van, amikor mi elfogadtuk a kinyújtott békejobbot és megragadtuk. Amikor megtörtént a két kéznek az összetalálkozása. Amikor hitben kinyújtottuk a kezünket, és nem csak az Isten békélt meg velünk, hanem mi is megbékéltünk ő vele. Elfogadtuk az ő békejobbját. Milyen szomorú az, amikor egy ember az Isten kegyelméről értesülve még mindig azon küszködik, hogy vajon az Isten szereti-e őt. Én egyszer értem át azt, amikor a legnagyobb fiam azt mondta, hogy én nem szeretem őt. Megfenyítettem. Meg azt mondta, hogy az apa nem szeret engem, mondta az anyukájának. Hát nekem pokoli kín volt ez az érzés. Szóval azt érezni, hogy a fiam nem hiszi el, hogy én szeretem őt, ezt nagyon nagy fájdalom volt átélni. Vajon az Istennek milyen lehet átélni azt, hogy emberek, akiket ő szeret, akiket ő már akkor szeretett, amikor azok az emberek még nem szerették őt, hogy emberek kételkednek az ő szeretetében. Mennyivel jobb apa az Isten, mint én. Mennyivel nagyobb szeretet van ő benne, és mennyivel bölcsebben viszonyul hozzánk, mint én a gyermekeimhez. Ha egy embernek fájni tud ez az érzés, akkor vajon az Isten hogyan érezhet, amikor bizalmatlansággal találkozik a részünkről, amikor újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy még mindig nem hiszi el, hogy szeretem. Hogy még mindig nem hiszi el, hogy én nem kárhoztatni akarom. Én nem elveszteni akarom, hanem megmenteni. Én azt hiszem, hogy az emberi életnek a kulcs kérdése az, hogy vajon az Isten elnyeri-e azt a helyet a szívünkben, amire méltó egyébként. Elnyeri azt a bizalmat és azt a viszont szeretetet, amire ő méltó lenne, amire ő a cselekedetei alapján, ha elfogulatlanul gondolkozunk, méltó lenne. Olyan jó lenne, hogyha az Istennek nem okoznánk fájdalmat a bizalmatlanságunkkal, hogyha meg tudnánk ragadni ezt a gondolatot, hogyha bele tudnánk kapaszkodni ebbe a gondolatba, hogyha mi, amikor még ellenségei voltunk, kibékítettünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább, sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által, miután mi már megbékéltünk vele, miután mi már nem lázadni akarunk, miután mi, hogyha elesünk is, nem azért esünk el, mert mi az Istennel szemben akarunk menetelni. Az elesés lehet másokból is, nem csak azért, mert az ember tudatosan lázadni akar. Ez is lehet oka, de nem csak ez az egy oka lehet az elesésnek. A bűnnek van még más oka is az ember életében. Mennyivel jobb lenne, ha eljutnánk odáig, ahova Pál apostol is eljutott, mindezt végig gondolva. Sőt, dicsekedünk az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a megbékélést nyertünk, hogy a hálás szeretet, a bizalomnak a kifejezése valami túláradó módon nyilatkozna meg az életünkben. Volt itt egy érdekes kifejezés, amire szeretnék visszatérni. Azt mondta Pál apostol, hogy Jézus halála által tartattunk meg akkor, amikor mi még ellenségei voltunk az Istennek. Az Isten akkor megbékélt velünk a Jézus halála által, és így tartattunk meg a harag ellen. És most, miután mi megbékéltünk vele, ez a mi döntésünk, amikor mi úgy döntöttünk, hogy kinyújtjuk mi is a békejobbunkat, és elfogadjuk az Isten békejobbját, akkor mennyivel inkább megtartunk az ő élete által. Figyeljük meg ezt az apró különbséget. Tehát a harag ellen, amikor ellenségei voltunk, az ő halála által tartattunk meg. Miután viszont az ember megragadja a kegyelmet, akkor már nem csak a halála által tartatik meg, hanem az élete által. Vajon mit fejezhet ki ez a gondolat, hogy megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk Jézus Krisztussal? Én három dologra gondoltam, és ezt csak itt röviden felsorolnám. Az egyik az, hogy annak az embernek, aki nem megy el közönösen Krisztus áldozata mellett, annak az embernek van egy bizonyossága a bűnbocsánatról. Ez a bizonyosság pedig a feltámadás tényében rejlik. Az evangélium üzenete nem fejeződik be ott, hogy Krisztus meghalt a bűnökért, hanem tovább lép és azzal folytatja, és feltámadt annak bizonyságául, hogy az Isten megbocsátotta a bűnöket. Krisztus élete tehát annak az üzenete, hogy Jézus már nincs a József sírboltjában. Nem kell reménytelenül sírva tekintenünk József sírboltjára, mert Jézus nincsen ott. Jézus feltámadt és él a mennyben, és az ő feltámadása az Isten részéről, az Atya részéről bizonyíték arra, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, és megbocsátotta a bűneinket. Hogyha tehát szeretnénk megtudni, hogy valóban nyertünk-e kegyelmet, akkor tekintsünk fel a Golgotára, és utána tekintsünk az üres sírboltra. A kettő együtt azt az üzenetet hordozza, hogy az Isten mindenki vétkét megbocsátotta, aki elfogadja a bűnrendezésnek ezt az útját. Igen, az ember bizonyos lehet a bűnbocsánatban, bizonyos lehet abban, hogy az Isten megbocsátott neki, és ennek a bizonyítéka az az áldozat, és az áldozat elfogadása, feltámadás, amelyet Isten hozott az emberért. Másrészt Jézus Krisztus azt mondja az embernek, hogy most, miután megbékéltél az Istennel, éljél ugyanolyan szeretett közösségben velem, mint amilyen szeretett közösségben én élek az Atyával. János evangéliuma 15. fejezete szól erről a kérdéskörről. Jézus azt mondta, hogy kövessük őt, és legyünk az ő követői, ahogyan ő az Atyának a követője, mi éljünk úgy ő általa, ahogyan ő él az Atya által. Megtartatunk az ő élete által, azt is jelenti, hogy annak az embernek, akinek a szívében megszületett a hála és a szeretet Krisztus halála nyomán az Isten iránt, annak az embernek most arra van szüksége, hogy szemlélje Jézus életét, mint az ő példaképének az életét, és kövesse azt az életet, amelyet Jézus élt, mert így megmaradhat az Isten szeretetében. Azt mondta Jézus, megmaradok az én Atyám szeretetében, mert én azokat cselekszem, amelyek kedvesek ő előtte. A harmadik gondolat pedig, hogy Krisztus nem szűnt meg értünk fáradozni, miután feltámadt a halálból. Az ige azt mondja, hogy feltámadása után a mennybe ment, ahol most közben jár értünk, ahol most is hordozza mi életünket, isteni hatalmát magához véve Azt mondja, hogy ő általa menjünk az Atyához, ő fog képviselni minket az Isten szín előtt, és a közbenjárás nagyon sok dolgot jelent, erre egy külön alkalmat vagy egy beszélgetést érdemes lenne szervezni, vagy esetleg előadás sorozatot lehet vásárolni majd a Balázsnál ezzel a témával kapcsolatban. Minden esetre elmondhatjuk azt, hogy amennyire szükségünk van Krisztus halálára, ugyanannyira szükségünk van arra, hogy Krisztus most élő közbenjáróként gondot viseljen rólunk, mert a közbenjárása azt jelenti, hogy ő ellenőrzi, hogy milyen megpróbáltatások jönnek az életünkben, és elhárítja azokat, amelyek túl nagyok lennének. Amikor megenged egy megpróbáltatást, akkor imádkozik értünk, hogy a hitünk ne fogjon el, és küldi a Szent Lelkét, hogy erőnek, hitnek, bátorításnak, reménységnek lelkeként legyen az életünkben. És ezzel a győzelmet teszi lehetővé számunkra. Azzal, hogy a saját erejében részesít bennünket, ezzel a győzelmet teszi lehetővé az ember számára. Krisztus élete által megtartatni tehát azt is jelenti, hogy ő, mint élő közbenjáró, hordoz bennünket, magára véve hordozza mi életünket, nem mi fogunk győzni, nem a miénk ezután a feladat, hogy most bizonyítsuk be, hogy méltók voltunk az Isten kegyelmére, hanem az a mi feladatunk, hogy hagyjuk rá a mi utunkat, hogy bízzuk rá az Istenre a megoldást, és legyünk hűségesek abban, hogy mi tőle várjuk a megoldást, és neki engedelmeskedünk. Aki ezt teszi, azt Krisztus, mint élő közbenjáró hordozza, és ő vállal garanciát arra, hogy célba fog érni az életünk. Nem az én hitem a garancia erre, nem az én szeretetem a garancia erre, hanem Krisztus a garancia erre, aki szeretetet és hitet ad az én szívembe önmaga iránt. És rátérve az utolsó szakaszra, a 12-től 21. versekre, röviden fogalmazva azt láthatjuk ebben a szakaszban, hogy Pál apostol, ha lehet, még tovább fokozza az örömhírt, és azt mondja, hogy amit Ádám elvesztett, azt Krisztus visszaszerezte minden ember számára. Itt most már nem csak azokról az emberekről van szó, akik válaszoltak a kegyelem hívására, hanem minden emberről szó lesz. Annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig volt bűn a világban, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De Pál apostol a 12. versben elindít egy gondolatot, amit nem fejez be. Mert ugye a magyar nyelv az igényelni azt, hogy amiképpen, azonképpen. De figyeljük meg, hogy itt a vége hiányzik. Ez a szakasz ezért nehéz egy kicsit. Pál apostol majd a 18. fejezetben teszi teljessé a gondolatot. A gondolatnak ez a lényege, amiképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazság által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Elindítja a gondolatmenetet tehát, egy ember által jött be a világra a bűn. Ádám egy vétke az egész emberi történelmet elfordította, és minden emberre kihatott ez a vétke. Ezért lehet párhuzamba állítani Krisztussal. A párhuzam alapja az, hogy van egy ember, akinek a vétke minden ember életére kihatással van, és van egy másik ember, az ember fia Jézus Krisztus, akinek az engedelmessége minden ember életére kihatással van. Ez a párhuzamba állítás alapja, de innentől kezdve csupa ellentét mutatkozik a két élet között, hiszen két ellentétes dolog történt. A Ádám vétke által, egy ember által bejött a világra a bűn, és mindaz a szenvedés, és mindaz a nyomorúság, a betegség és a halál ennek a következménye. Figyeljük meg, nem az Isten az oka a halálnak. Az Isten egy tökéletes világot teremtett. Az Isten azt mondta a teremtés befejezésekor, hogy minden igen jó. De ebből az igen jó rendből kilépett az ember, és ennek a következményeként megjelent a betegség és a halál a Földön. És a halál azért uralkodik mindegyikünk életén, mert nem csak az az egy ember vétkezett. Mivel, hogy mindenek vétkeztek. Ádám vétkének van egy olyan kihatása, van egy olyan eredménye, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy ami testtől született, test az. Az emberi természet öröklődve a bűnt növeli, és ez törvényszerűen vétkezéshez vezet minden ember esetében. Ezért minden emberre elhatott a halál, mert mindenki vétkezett. Utána a 13. 14. versben Pál apostol kitér egy részletkérdésre, arra a kérdésre, hogy a törvény a maga átkával, a bűnre kimondott ítéletével csak évszázadokkal később jelent meg, lett kihirdetve. De bűn addig is volt. Ezért is tehetjük be, mint egy értelmező kiegészítésként ezt az is szócskát, az eredeti szövegben nincsen benne, csak segít a logikát megérteni, mert a törvényadásig is volt bűn a világon, a törvényig is volt bűn a világon. De a bűn nem számítatik be, ha nincsen törvény, ugye itt a második fejezet gondolataira utalhatunk vissza, ahol az Isten törvénye nem ismert, ott az Isten nem az Isten, nem az ő törvénye fényében hoz ítéletet, hanem a lelki ismeret fényében hoz ítéletet. De attól még, hogy valaki nem ismeri fel a bűnnek a mélységeit, attól még, hogy valaki nem látja meg a bűnét, attól még a halál az működik. Mert a bűn nem csak attól rossz, hogy tudjuk, hogy bűn, a bűn az önmagában halált okoz. Egy betegség, ha nem tudok róla, akkor is halálos lehet. Ha tudok róla, akkor is halálos. Nem attól halálos, hogy tudok róla, hanem a betegségtől halálos. A halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesése hasonlatossága szerint vétkeztek, tudnék többet senki nem vétkezhetett úgy, hogy odament és szakította a jó és gonosz tudásának a fájáról. Az csak Ádám tette. Minden ember másképpen vétkezett ezután, de ettől még a halál minden emberen uralkodott. A kegyelmi ajándék sem nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, amely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Figyeljük meg ezt a szakaszt, hogy Pál apostol azt emeli ki, hogy igen, Ádám tettének megvan a maga következménye. Ádám vétkezett, ennek a következményében bejött a halál, mindenki vétkezett, és mindenki életére elhatott a halál, sokan meghaltak, kárhozottá lett egy cselekedet következtében, kárhozat lett az emberen, uralkodott a halál az egyáltal, minden emberre elhatott a kárhozat, sokan bűnösökké lettek. Itt a sokan kifejezéssel kapcsolatban hadd jegyezzem meg azt, nagyon érdekes a görög szöveg, nem azt mondja, hogy sokan, hanem a sokak. A sokak, így határozott névelővel. Ez nem jön ki a károli fordításból. Én mondjuk arra hajlok, hogy ezt egészen egyszerűen úgy értelmezzem, hogy mindenki. A sokasság. Mindenki. Tehát nem csak néhány ember lett kárhozottá, mindenki. Mint ahogy a 18. versben ezt már így fogalmazza meg, egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az élet megigazulása. Ezzel szembeállítva sokkal inkább elhatott mindenkire Krisztus engedelmessége, tehát itt van az, hogy amire azt mondom, hogy elvesztettünk Ádámban mindent, de Krisztusban nem csak annyit kaptunk vissza, hanem még többet kaptunk vissza, még nagyobbat kaptunk vissza, sokkal inkább elhatott sokakra, sok bűnből van megigazulásra, tehát a kegyelem nagyobb, mint a bűn, mert a bűn az egyből lett sok, a kegyelem pedig sokból képes kegyelmet adni. Sok bűnre, minden bűnre van bocsánat, amivel az ember kész szembefordulni. Egyetlen egy olyan bűn van, amire nincsen bocsánat. Az a bűn, amivel az embert az Isten nem tudja szembefordítani. Ez nem egy bizonyos bűn, hanem az a bűn, amivel az ember nem hajlandó szembefordulni. Lehet, hogy ez csak egy kis irigykedés. De ha az ember önigazoló, és nem hajlandó saját irigységével szembenézni, és azt megbánni, akkor az Isten küzd érte, de ha nem tud segíteni rajta, akkor az az egy picike kis irigység az a kárhozatba fogja vinni az életét. nem bizonyos bűnfajták azok, amikre nincsen bocsánat, hanem az a bűn, amelyet a Szentlélek nem tud megfordítani az ember lelkében, amivel nem tudja szembefordítani az embert, ahol lezárja az ember a Szentléleknek a munkáját, és elutasítja. Ezért a Szentlélek elleni bűn a megbocsáthatatlan bűn, hiszen az Isten belülről a lélek által fordítja szembe az embert a bűneivel. Tehát a kegyelem sok bűnből van megigazulásra, a kegyelemnek és az igazságnak túláradó bővölködésében részesültek az emberek, ezért sokkal inkább uralkodnak az egy Jézus Krisztus által, uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által. Minden emberre elhatott az élet megigazulása, és a sokak igazakká lesznek. Tehát úgy lehetne összegezni ezt a gondolatot, hogy az Isten Jézus Krisztus áldozata által minden ember számára megoldást kínált fel, és Krisztus áldozata minden ember életére kihat, akár hisz Krisztusban, akár nem, egészen egyszerűen azért, mert ennek köszönheti az életét. Az Isten kegyelem időt, élet lehetőséget biztosít az ember számára a Krisztus áldozatának köszönhetően. Aki megdöbben azon, hogy nekem jogos lenne, hogy az Isten lesújtson és meghalljak. Hogy lehet, hogy mégis élek? És felismeri az Isten kegyelmét, annak az életében tovább megy az Isten, és elvégzi azt, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjon az igazság által az örök életre. Hogyan uralkodott a bűn a halálra? A követés által. A bűn elkövetése a vétkezés által uralkodott a halálra. A kegyelem pedig az igazság által fog uralkodni az örök életre. Az az ember, aki nem csak elfogadja az életet, hanem élni is kívánja az életet. Aki az Isten kezéből fogadja el a kegyelmet, és az életet az Istennel való közösség megújítására kívánja fordítani, annak az embernek az életében az Isten végzi el azt, hogy a kegyelem uralkodjon az igazság által az örök életre. Tehát az Isten kegyelme, hogy így mondjam, két lépcsőben hat el az ember életére. Az egyik lépcsőfokot mindenki eléri ezen a földön. Mindenki kapott kegyelmet, aki megszületett, mert mindenki kapott élet lehetőséget és megtérésre lehetőséget, mert elhatott az élet megigazulása az Isten áldozata eredményeképpen. Minden ember bűnét félretette az Isten, és senkivel nem a bűnei szerint bánik. Senkivel nem a bűnei szerint bánik ezen a földön. Ha az szerint bánna, akkor rettenetes dolgok történnének velünk. De van egy második lépcsőfok, amelyre nem mindenki lép fel. Amelyre csak azok lépnek fel, akik a kegyelem jobbját megragadják, és maguk is kinyújtják a béke jobbot. Ez már csak azok életében valósul meg, akik bizalommal válaszolnak az isteni kegyelemre, az isteni bizalomra. Az emberi történelemnek ez a két nagy fordulópontja van. A 20. vers azt mondja, hogy a törvény pedig mindeközben közbejött. Ez a bejött kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy közbejött. Tehát Ádám vétke volt az egyik fordulópont. Innentől kezdve az emberi történelem a zuhanó repüléssel indult el a kárhozat felé. Krisztus áldozata a másik fordulópont, amikor a kegyelem lehetővé teszi az életet az embernek, és lehetővé teszi az örök élet elérését ismét az ember számára. A törvény ezen nem hozott változást. Nem a törvénytől jött a változás, a törvény csak egy dolgot tudott elérni, hogy a bűn megnövekedjék. Ugyanis amikor a törvény megszólal, amikor a törvény világossága felragyog, akkor a sötétségbe bevilágítva megmutatja az addig rejtett bűnöket is. Ezért a törvény, amikor közbejön, akkor a bűn megnövekszik. De mi történik? A bűn mélységét meglátva, annál nagyobbnak látjuk az Isten kegyelmét. Így növekedik meg a kegyelem, amikor a bűn bejön, mert most már értékelni tudja az Isten kegyelmét az az ember, aki nem gondolja azt már magáról, hogy méltó. Ekkor tudja meglátni az Isten kegyelmének az igazi nagyságát. De nem a törvény hozott megoldást, hanem Jézus Krisztus, és ezt a megoldást nem akkor hozta meg, amikor meghalt egyszerűen, akkor hozta meg a jogi alapot, de az Isten ezt a megoldást ajánlotta fel Ádámnak is már. És Ádámtól kezdve minden ember ezt a kegyelmet kapta, ezt a megigazítást kapta, aminek az alapja Krisztus áldozata volt. A különbség egyetlen egy dolog. Krisztus áldozata előtt előre kellett tekinteni ezzel reménységgel, és nem volt még meg a fedezet, hitben kellett, az Istenben bízni kellett, hogy meg fogja hozni az áldozatot. Végre fogja hajtani az elfedezést. Krisztus áldozata után ez már nem kérdés. Hogy így mondjam, nekünk bizonyos szempontból könnyebb a helyzetünk. Nekünk nem kell abban hinni, hogy Jézus eljön és meghozza az áldozatot. Mert ez megtörtént. Történelmi tényekben nem kell hinni. Hinni egy dologban kell, hogy értem is meghozta. Hogy az az áldozat, amit ő ott meghozott a Golgotán, az az én számomra megoldást hoz. Ez hitet igényel. Ez igényli azt, hogy én válaszoljak. A hit a válasz. A válasz az az, hogy én bizalommal vagyok az Isten iránt, és rábízom az életemet. Hát talán még egyszer hadd összegezzem. Én úgy gondolom, hogy az Isten kegyelmét szemlélhettük ezen a mai előadáson. Az Isten kegyelmét láthatjuk egyrészt minden ember iránt megnyilatkozni, azzal, hogy minden ember életére elhatott a megigazulás, senkire nem sújt rá a kárhoztató ítélet az első bűne elkövetése után, hanem mindenkihez kegyelemmel fordul az Isten. Másrészt viszont csodálatos dolgokat kínál fel az Isten annak az embernek, aki ezt az egyszerű dolgot megteszi, hogy lemond az önigazulás útjáról, és bizalmat szavaz az Istennek, bizalmat szavaz az isteni megoldásnak. Én nem tudok mást mondani, mint azt, hogy én kívánom minden hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat a békességnek, az Istennel való közösség ápolás lehetőségének a gondolatát, az Istentől jövő változás, az Istenhez hasonlóvá válásnak az ígéretét, azt, hogy ezt a háborúságok között is meg lehet őrizni, mert lehet hűségesnek maradni a szeretet által, és rá lehet bízni a megoldást az Istenre, és az Isten megszabadítja azt az embert, aki rábízta a megoldást, és ennek a reménység növekedése lehet az eredmény. Én azt kívánom, hogy ezt ne csak eszmélyleg ismerjük meg, hanem kiki a saját életében ismerhesse meg azt a békességet, és azt a reménységet, amihez fogható nincsen semmilyen földi dologban. Köszönöm szépen a türelmet, a kitartó figyelmet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Páskó Józsefné verse, csak én rám néz. Csak állsz, karjaidat magasan kitárva, csak állsz, szempilládat görcsösen lezárva. Csak állsz, a kereszt emlékével könnyes arcodon, s imádság hangzik most is, áldott ajkadon. Ó, atyám, én ő bennük, s ők én bennem állnak most eléd. Csak én rám néz, csak én reám, legyen ez elég. A földi út emléke még lelkemben remeg, s vérző sebem vállaimon még tépi a kereszt. Ó, atyám, most mindent átélek újra, s mindazokért könyörgök, kik ott térdre hullva hallják zúgni feléjük a nagy feszítsd meget. Hadd érezzék, én vagyok, akit megfeszítenek. Hadd érezzék, hogy rajtam van a keresztnek súlya. Hadd érezzék, hogy enyém volt a Golgota útja. Segítsd őket tanulni engedelmességre. Hadd értsék meg a keresztig, hányszor estem térdre. Tudják meg, hogy milyen utat szabtál a fiúnak. Tanulják meg, hogy hogyan lehet a bűn felett úrnak lenni, te benned, Istenem. Hogy meglássák, hogyan voltál, s lettél, atyám, nekem. S akiken a kétkedés ostora elcsattan, arra kérlek, vondd magadhoz sokkal szorosabban. Mutasd nekik utat hozzád, mutasd azt a régit, mutasd meg, hogy te adsz erőt az útnak végéig. S ha mégis az ember szívben már-már hit sem marad, ne gyújjon fel ellenük benned még a harag. S ha megfáradt ajkukon már ima sem terem, ne rájuk néz, én reám néz, atyám, Istenem.

0: Happy Sabbath.
1: Boldog szombatot kívánok nektek.
0: I want to thank you for inviting me to be with you here today.
1: Köszönöm a meghívást, hogy veletek tölthessem ezt a napot.
0: It's actually my third time that I visit this place.
1: És ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a helyen járok köztetek.
0: And seeing the reaction of being welcomed here, I feel I'm at home.
1: És abból, ahogy éreztem a szívélyes fogadtatást a részletekről, meg kell, hogy mondjam, hogy otthon érzem magam.
0: I want to thank you for the beautiful music that you just presented.
1: És köszönjük szépen azt a nagyon szép zenét is, amit éppen hallhattunk.
0: Sometimes the temptation for me is when you hear such music, you just want to say the benediction and sit down.
1: Amikor ilyen zenét hallok, sokszor az a kísértés van bennem, hogy csak mondjam el az áldást, és üljek le utána.
0: So we praise God for your ministry.
1: Dicsőítjük Istent a ti szolgálatotokért.
0: Something strikes me every time I come to this hall or this church.
1: Valami nagyon erőteljesen érint valahányszor ebbe a terembe, ebbe a gyülekezetbe jövök.
0: It's like the only church I come to where you feel you're almost in the Garden of Eden. Yes.
1: Ez az egyedül olyan gyülekezet, ahol eddig jártam, ahol úgy érzem magam majdnem, mint az Édenben.
0: You know, during Sabbath school, I was sitting beside Tamás.
1: A szombatiskola alatt a Tamás, Ócsai Tamás testvér mellett ültem.
0: There was this beautiful smell all around.
1: És olyan jó illat volt körös körül.
0: And I wonder if Tamás has changed his perfume.
1: Azt hittem, hogy a Tamás megváltoztatta az illatszerét.
0: Only to discover that the smell is just in front of me, and I'm going to be smelling it the whole time I preach here.
1: És akkor vettem észre, hogy ez a virágcsokor az, ahonnan ez származik, és hogy végig itt lesz majd a szolgálatom alatt.
0: My wife and I will have this exercise of looking in the Bible for God's promises.
1: Nekem és a feleségemnek megvan az a gyakorlatunk, azt szoktuk tenni, hogy az Isten ígéreteit keressük a Bibliában.
0: Ellen White makes a very strong statement for us.
1: Ellen White-nak egy nagyon határozott kijelentése van a számunkra.
0: She said we are not to trust in our faith.
1: Azt mondta, hogy nem csak bíznunk kell a hitünkben.
0: But in the promises of God.
1: Nem csak a hitünkben kell bízni, hanem az Istennek az ígéreteiben.
0: Depending on the translation, there are about 31,000 plus verses in the Bible.
1: Attól függ, hogy hogyan fogalmazza a Biblia, 31,000-nél is több ígéret van benne.
0: And those enthusiasts who are looking for the how many promises are in the Bible, they say roughly between 4,000 to 8,000 promises.
1: És azok a nagyon lelkesek, akik számolgatják, hogy hány ígéret van a Bibliában, azok 7 és 8 ezer körülre teszik.
0: So the sermon this morning is going to be a little bit different a couple of times.
1: A ma reggeli szolgálatom egy kicsit más lesz, mint amilyen szokott lenni.
0: And I want you to start thinking about some promises that you can think of, which you find in the Bible.
1: Azt szeretném, hogyha ti is megnéznétek azokat néhány ilyen ígéretet a Bibliában, amelyeket ott találunk.
0: So I'm going to list one or two or few of some of my favorite promises that I found.
1: Szeretném, hogyha meghallgatnátok néhányan ígéretet, amit én találtam.
0: And every time I list one, I hope that you can reciprocate by sharing another promise from your side.
1: És valahányszor majd felsorolok egyet ezek közül, akkor szívesen venném, hogyha ti is elmondanátok egyet válaszul azok közül, amik nektek sokat jelentenek.
0: Is that okay?
1: Megjegyeztünk egyet.
0: The Bible is filled with God's wonderful promises.
1: Mert a Biblia tele van Isten csodálatos ígéreteivel.
0: Here's another one. Here's one from me.
1: Itt van például egy, ez az enyém közül származik akkor.
0: One of my favorite.
1: Ez az egyik kedvencem.
0: Zephaniah chapter 3 verse 17.
1: Sofóniás harmadik fejezete 17. verse.
0: The Lord your God is with you.
1: Az Úr Isten veled van.
0: He is mighty to save.
1: Hatalmas arra, hogy megváltson.
0: He will take great delight in you.
1: Most állunk meg, most már keresem az eredetit, egy picit türelmet kérek.
0: It's difficult to find that book.
1: Yeah, because it is so short. Yeah. Megvan, köszönöm szépen a türelmet, tehát olvasom, Sofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel.
0: Yes. He will quiet you with your love, with his love.
1: Hallgat az ő szerelmében.
0: He will rejoice over you with singing.
1: Énekléssel örvendez néked.
0: Amen.
1: Amen. Mondunk rá. Csodálatos, nem?
0: Beautiful, beautiful promises. Now I want to hear a promise from you. Which one of your promises, which you have picked from the Bible?
1: Most viszont akkor tőletek várom, hogy egy ilyen hasonló bibliai ígéretet tudtok-e mondani, ami nektek sokat jelent.
0: Just shout it.
1: Csak mondjátok hangosan. Nem vagytok hozzászokva, hogy ilyen módon tegyük, persze.
0: Yes.
1: Psalm 23. That Psalm 23.
0: Psalm 23. Yes,
1: the Lord is my shepherd.
0: That's right. Mm-hmm. That's a whole chapter of a promise from God.
1: Yeah, the first one. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. The Lord is my shepherd.
0: Thank you. Here's another one from me.
1: Itt a következő, ezt most én mondom.
0: The Lord shall fight for you. That's Exodus 14:14.
1: Okay. Tehát Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.
0: And that's easy to translate. The Lord shall fight for you.
1: Az Úr hadakozik ti érettetek.
0: And you shall hold your peace.
1: Ti pedig veszteg legyetek, őrizzétek meg a békességeteket, így hangzik az angol szövegben.
0: It's a beautiful one. Another promise from you.
1: Most megint tőletek várom,
0: yes. Robi.
1: Melyik? Jesaja. Let's take the English one. I have got it here. Just a minute. Ézsaiás 26:3-at mondott a Robi. King James version for you. And Jesaja. Jesaja. 26:3. That's it. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee.
0: You beautiful. Know it. Mm-hmm. Beautiful, beautiful promises. We will not continue because with translation this is slowing down the process.
1: Nem folytatjuk így, mert azért fordításra ez eléggé lassú, így.
0: But take time in your daily worship to focus on God's promises.
1: De azt kívánom, hogy a napi áhítatotok gyakorlása közben ragadjátok meg Istennek a kifejezett ígéreteit.
0: It's a delight to discover what God has in store for us.
1: Olyan csodálatos azt felfedezni, hogy Isten mit tartogat a számunkra ezen ígéretek formájában.
0: Let's bow our heads for a word of prayer.
1: Hajtsunk fejet egy rövid imádsághoz.
0: Lord, we want to praise your name this morning.
1: Urunk, mi szeretnénk dicsőíteni a te nevedet ezen a délelőttön.
0: Lord, as we gather here, help us to realize your presence through the power of the Holy Spirit.
1: Most, hogy összegyűltünk, kérünk segíts, hogy tudatosuljon bennünk a te jelenléted a Szentlélek ereje által.
0: And help us, Lord, that we become less and you more in our lives.
1: És segíts nekünk abban, hogy az életünkben mi kevesebbek legyünk, kevesebbet jelentsünk, és te jelents sokat.
0: We pray this in Jesus' name.
1: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
0: Amen.
1: Amen.
0: Based on scriptures, the obvious why we exist as Kerak and Seventh-day Adventists.
1: A Biblia alapján az ok, amiért mi létezünk, akár a Kerak, akár a hetednapi adventista egyház.
0: A why that also applies to all of humanity.
1: És ez a miért, ez az egész emberiségre is vonatkoztatható.
0: Can be captured actually in the last book of Psalms, chapter 150.
1: A Zsoltárok könyvének a legutolsó fejezetében ragadható ez meg a Bibliában.
0: And verse 8.
1: A 165. Zsoltárban, az 8. vers.
0: Psalms 150 and verse 8.
1: 150. Bocsánat, 150. Zsoltár és a 8. vers. 6. már kapom a segítséget, 6. vers lesz az.
0: And it goes like this, let everything that has breath praise the Lord.
1: Azt mondja, igen, a 6. vers, hogy minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat.
0: Praising God.
1: Isten dicsőítése.
0: Worshiping him.
1: Az ő imádása.
0: Acknowledging his goodness, what he's done for you and me.
1: Elismerése az ő jóságának, mindannak, amit érted és értem tett.
0: And doing this with a heart of gratitude.
1: És mindezt a hála lelkületével téve.
0: Friends, this is the big why you and I exist on this earth as Seventh-day Adventists or Kera Christians.
1: Barátaim, ez a mi létezésünknek az indoka, az oka, hogy ezen a földön létezünk, kerakosok vagy hetednapi adventisták.
0: We were created for God's pleasure.
1: Mi Isten dicsőségére, örömére teremtettünk.
0: So heart,
1: és ezért hiszem azt, hogy amikor Isten egy ígéretet helyez a lelketekbe, akkor azt ünnepeljétek meg. Dicsérjétek Istent ezért.
0: I'm in my own
1: én ezt tanulom a saját imádságomban is.
0: Of a long list of and to God,
1: van egy hosszú listám azzal, amivel Isten elé akarok járulni.
0: I find myself thanking him for the request that I want to make.
1: és úgy találom, hogy már hálát adok neki azért a kérésért, amit éppen elé terjesztek.
0: And praise him for what he's already doing.
1: És dicsőítem azért, amit már is megtett.
0: Try it in your own life.
1: Próbáljátok meg a saját életetekben.
0: Just change that prayer of request to praising him, because he's already acting, he's already moving in your life.
1: A kéréseket váltsátok fel hálaadással, hiszen ő kész arra, hogy válaszoljon a megkeresésetekre.
0: In a different setting, I would normally ask two and two here, just to sit down and pause for a couple of minutes and share and give praise to God what God is doing for you.
1: Egy más helyzetben most azt ajánlanám nektek, hogy alkossunk párokat, és egy pár percet töltsünk azzal, hogy egymásnak elmondjuk, hogy mit tett értünk Jézus, tehát így kettesével megosztani ezeket a tapasztalatokat.
0: I wish more of our churches would just have a time in the service just to praise to him, to thank him, to point to him.
1: Azt kívánnám, hogy bárcsak minél több gyülekezetünk időt szakítana arra, hogy őt dicsőítsük, hogy felé forduljunk, kifejten ilyen módon is a szolgálatok során, a istentisztelet keretében.
0: Here's a second reason why we exist as Christians on this earth.
1: És itt van egy másik ok arra, egy második ok, hogy mi keresztényként miért is létezünk ezen a világon.
0: And this is a bit more specific to us as broken human beings.
1: És ez egy kicsit még speciálisabb ránk megtört emberi lényekre nézve.
0: Broken human beings who live at the end of time waiting for the return of Jesus Christ.
1: Akik az végidején élünk Jézus Krisztus visszatérésére várva.
0: And I'm sure you're familiar with Galatians chapter 3 verses 28 and 29.
1: Biztos vagyok benne, hogy ismerős a számotokra a Galata levél 3. fejezetének a 28. és a 29. verse.
0: You're familiar with this verse, there is neither Jew nor Gentile.
1: Hogy nincs zsidó sem görög,
0: neither slave nor free,
1: nincs szolga sem szabad,
0: neither male nor female,
1: nincs férfi sem nő,
0: for you are all one in Christ Jesus.
1: Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
0: If you belong to Christ,
1: ha pedig Krisztuséi vagytok,
0: then you are Abraham's seed,
1: tehát az Ábrahám magva vagytok,
0: and heirs according to the promise.
1: És ígéret szerint örökösök.
0: There's so many things that Satan does to us to separate us.
1: Sátán annyi mindent tesz azért, hogy különválasszon, elválasszon bennünket.
0: As I travel to various parts of the division, part of my work.
1: Amikor a divízió különböző területein utazok, mert ez része a munkámnak.
0: I see how the devil distracts us and separates us from what is important, why we exist on this earth.
1: Látom azt, hogy az ördög hogyan választ el bennünket a mi létezésünk igazi céljától.
0: So if we are in Christ,
1: tehát, hogyha mi Krisztuséi vagyunk,
0: we share in the blessings of Abraham,
1: akkor osztozunk az Ábrahámnak adott ígéreteken.
0: And we are commissioned to pass it on to broken humanity.
1: És az a megbízatásunk, hogy ezt továbbadjuk a megtört emberiségnek.
0: Genesis 12, and I'm going to paraphrase this verse. Genesis 12.
1: Jelenések könyve 12. fejezete.
0: God told Abraham.
1: Ahol azt mondja, Mózes első könyve, bocsánat, másra gondolom. Igen. Mózes első könyve 12. fejezete, ahol Isten azt mondja Ábrahámnak.
0: He said, go, be a blessing.
1: Hogy menj és légy áldásul.
0: And all the nations will be blessed through you.
1: És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
0: Notice this word through you. The blessing comes from God, but it's passed on through me to others.
1: Ja, a hangsúly most az, hogy angolban ez úgy hangzik, hogy általad áldatnak meg, tehát az áldás máshonnan jön, de általad lesz közvetítve ezeknek az embereknek.
0: So I look at our church as a community of broken vessels.
1: Én úgy tekintek a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre, mint törött edények közösségére.
0: Broken people who are chosen by God.
1: Isten ilyen összetört embereket választott ki.
0: To bring God's blessings to the community outside.
1: Arra, hogy elvigyük Istennek az áldásait a kívülvaló közösségnek, a világban lévő embereknek. Az én számomra egyedül egy célja van a mi létezésünknek, és ez a missziós cél.
0: And that can only be our focus.
1: Ez lehet az egyedüli fókusza a mi gondolkodásunknak.
0: Passing on God's blessings to the community outside, which is broken like us.
1: Hogy továbbadjuk az Istentől jövő áldásokat a kívülállók közösségének, akik ugyanolyan megtört emberek, mint mi vagyunk.
0: Jesus Christ was very clear about why he came to this earth.
1: Jézus Krisztus nagyon világosan nyilatkozott arról, hogy miért jött erre a világra.
0: Luke 4:18.
1: Lukács 4:18.
0: It Says the Spirit of the Lord is on me.
1: Azt mondta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam.
0: Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor.
1: Mert felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek.
0: He has sent me to proclaim freedom for the prisoners.
1: Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
0: And recovery of sight to the blind.
1: És a vakok szemeinek megnyílását.
0: To set the oppressed free.
1: Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
0: Basically to be a blessing.
1: Alapvetően, hogy áldások legyünk.
0: There are many verses in the Bible which define how we can be as a community of blessing to the community outside.
1: Nagyon sok vers van a Bibliában, ami meghatározza azt, hogy miért lehetünk, miért kell nekünk áldássá lennünk a környező társadalom számára.
0: Be merciful, as your heavenly Father in heaven is merciful.
1: Legyetek irgalmasok, amiképpen a ti mennyei atyátok is irgalmas.
0: Love each other, as I have loved you.
1: Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
0: Be kind and compassionate to one another.
1: Legyetek kedvesek és jóindulatúak egymás iránt.
0: Just as God has forgiven you.
1: Ahogy Isten is megbocsájtott nektek.
0: Accept one another.
1: Fogadjátok el egymást.
0: Just as Christ accepted you.
1: Ahogyan Krisztus befogadott benneteket.
0: There are many more.
1: És sok más is van még. Ilyen ige.
0: But notice a pattern in these verses.
1: De vegyünk észre egyfajta mintát ezekben a versekben.
0: The link is always to the Almighty God.
1: A kapcsolódás minden esetben a mindenható Isten.
0: He is the generous owner of all blessings.
1: Ő egy nagyvonalú, nagylelkű tulajdonosa minden áldásoknak.
0: He gives us every blessing. It's God and God alone.
1: Ő ad nekünk minden áldást. Isten, ő egyedül.
0: In early 2009 there was an advertisement which appeared on the sides of the red London buses in London.
1: A londoni vörös ilyen emeletes buszokon 2009 első felében volt egy reklám.
0: It was sponsored by a group of atheists like Richard Dawkins.
1: Ateisták szponzorálták ezt a reklámot.
0: It said there probably is no God.
1: Az volt rá felírva a buszra, hogy talán nincs Isten.
0: Now stop worrying and enjoy life.
1: Ezért hagyj fel az aggodalmaskodással és élvezd az életet.
0: There probably is no God. Stop worrying and enjoy life.
1: Tehát, hogy talán nincs is Isten, ezért ne aggodalmaskodj, ha nem élvezd az életet.
0: When I saw it for the first time,
1: amikor először láttam ezt,
0: I thought it was a curious misunderstanding because it suggests that belief in God creates worry.
1: És azt hittem, hogy ez egy alapvető félreértés, mint hogyha azt mondaná, hogy az Istenben hinni az annyit jelent, hogy az ember aggodalmaskodóvá, szorongóvá válik.
0: And it spoils the enjoyment of life.
1: És hogy ez megfoszt bennünket az élet örömeitől.
0: By contrast, I wonder if we as Seventh-day Adventists should get together and sponsor another ad to put on the red buses.
1: És aztán azon gondolkoztam, hogy talán össze kéne fognunk nekünk hetednapi adventistáknak, és mi is tegyünk fel egy reklámfeliratot a londoni vörös buszokra.
0: God so loved the world.
1: Isten úgy szerette a világot,
0: that he gave his only son.
1: Hogy odaadta az egyszülött fiát,
0: that whosoever believes in him shall not perish.
1: Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen,
0: but have eternal life.
1: Hanem örök élete legyen.
0: Wow. Now there's a story of hope.
1: Na, ez a reménységnek a története.
0: It has a subject.
1: Ennek van egy tárgya, egy mondani valója.
0: It has a problem.
1: Van benne egy probléma.
0: An action.
1: Egy cselekvés.
0: A solution.
1: Egy megoldás.
0: A happy ending.
1: És egy boldog befejezés.
0: And it's definitely a blessing to broken humanity.
1: És minden bizonnyal áldás a megtört emberiség számára.
0: Referring to our mission of blessings, Ellen White says in Testimonies Volume 9.
1: A missziós megbízatásunkkal összefüggésben Ellen White azt mondja a bizonyságtételek 9. kötetében.
0: She says in Visions of the Night, and she's referring to the end of time, the time that we live in.
1: A végidőről beszél ez a szöveg összefüggés, amiben mi élünk.
0: She said in Visions of the Night.
1: És azt mondja, hogy éjszakai látásban.
0: I saw that many were praising God.
1: Azt láttam, hogy sokan dicsőítették az Istent.
0: The sick were healed.
1: A betegek meggyógyultak.
0: And many miracles were performed.
1: És sok csoda történt.
0: A spirit of intercession was seen.
1: A közbenjárásnak a lelkülete mutatkozott meg.
0: Something that was not even manifested at the day of Pentecost.
1: Valami olyan, ami pünkösd óta nem mutatkozott meg.
0: Thousands, hundreds and thousands of families were opening their homes to the study of the word of God.
1: Százak és ezrek látták azt, hogy megnyílnak otthonok a számukra, családok otthonai a számukra, bocsánat, visiting friends and open. Hogy százakat és ezreket látott a látomásban, akik meglátogattak családokat, és megnyílt előttük az íge ajtaja.
0: Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit.
1: A Szentlélek ereje meggyőzte a szíveket.
0: And the spirit of genuine conversion was manifest.
1: És az igazi megtérésnek a lelkülete nyilatkozott meg, nyilvánult meg.
0: Great blessings were received by the true and humble people of God.
1: Nagy áldásokat nyertek az őszinte és alázatos emberei Istennek.
0: I heard voices of thanksgiving and praise.
1: Hallottam a hálaadásnak és a dicsőítésnek a hangjait.
0: And there seemed to be a reformation such as we witnessed in 1844.
1: És ez egy olyan reformációtnak tűnt, olyan látvány volt, mint amilyet 1840, aminek 1844-ben voltunk tanúi.
0: Praise God and give thanks to him.
1: Dicsőítsük Istent és adjunk hálát neki.
0: Be a blessing in word and action.
1: Legyünk áldások szóban és cselekedetben.
0: This is our commission.
1: Ez a megbízatásunk.
0: It is so inspiring.
1: Ez annyira lelkesítő, inspiráló.
0: God's will be done.
1: Isten akarata elvégeztetik majd.
0: Sorry, maybe I need to correct myself here.
1: És itt egy kicsit pontosítanom kell magamat.
0: God's will has been done.
1: Isten akaratát már elvégezték.
0: And I need to praise him for it.
1: És ezért dicsőítenem kell őt, azért, mert ő már elvégezte az akaratát.
0: God is teaching me over and over again a very important lesson.
1: Isten egy nagyon fontos leckére tanít meg engem újra és újra.
0: If I preach a sermon,
1: hogyha egy ige hirdetést tartok,
0: or teach a Sabbath school,
1: vagy szombatiskolában tanítok,
0: or even be in a committee,
1: vagy egy bizottságban vagyok,
0: I always ask myself two questions.
1: Mindig két kérdést teszek fel magamnak.
0: Was God praised through my words and deeds?
1: Isten vajon megdicsőült a szavaim és a tetteim által?
0: And did God's blessings flow through my words and deeds?
1: És vajon Isten áldásai áradtak a szavaimon és a tetteimen keresztül?
0: Praising God is a big deal, friends.
1: Compared to?
0: Praising God is a big deal.
1: A big deal, sorry. Yeah. Tehát Istennek a dicsőítése az egy nagy dolog.
0: And the point of my life and your life is to point to him.
1: És a te életednek a legfőbb dolga és az én életemnek a legfőbb dolga az, hogy ő rám mutasson.
0: When we move the focus from me to him.
1: A fókuszt, az életünknek figyelmének a központját önmagunkról rá kell áthelyezni.
0: He has a power.
1: Neki van hatalma.
0: To change lives.
1: Arra, hogy megváltoztasson életeket.
0: And to him alone is the glory.
1: És egyedül övé a dicsőség.
0: I recently came across a statement that says,
1: a közelmúltban találkoztam egy kijelentéssel, amelyik azt mondja,
0: the mission of God's people,
1: az Isten népének a küldetéséről,
0: is not a matter of how great we are at doing things for God.
1: Bocsánat, tehát, hogy az Isten népének a küldetése nem abban áll, nem az a lényege, hogy milyen nagyok vagyunk,
0: but,
1: amikor az ő érte dolgozunk,
0: but a matter of how patient and persistent God is in doing things through us.
1: Hanem az, hogy milyen türelmesen és kitartóan működik Isten rajtunk keresztül.
0: Through you and me, the broken clay pots that God has molded and shaping us.
1: Rajtad és rajtam keresztül, törött cserépedényeken keresztül, akiket az Isten át tud formálni.
0: And friends, I find this to every time to be a miracle.
1: És barátaim, csak azt mondhatom, hogy minden alkalommal ezt egy csodának tapasztalom meg.
0: I want to pause just to for a few moments to share with you what touches me in my own personal life every week.
1: Röviden most itt szeretnék megállni, megosztani veletek valamit, ami az életem minden hetében úgy megérint engem.
0: These moments that bring me inspiration.
1: Ezek a pillanatok mindig olyan inspirációt adnak nekem.
0: It gives me positive energy and excitement.
1: Pozitív energiát és lelkesedést adnak.
0: When I'm in the office,
1: amikor az irodámban vagyok,
0: I'm always excited about the prayer group on Monday morning in the office.
1: Ott az irodában van egy ima csoport minden hétfő reggel és részt veszek rajta.
0: It's a prayer groups or prayer, I call them prayer warriors.
1: Ima harcosoknak is nevezhetném őket.
0: Where we come together in the middle of the day and we plead and we praise God for what he's doing for us.
1: Ugye ez délelőtt történik a nap közepén, amikor összegyűlünk imádkozni, és dicsőítjük Istent, és imádkozunk hozzá.
0: Without prayer, friends, without God's power, we're not going to go anywhere.
1: Imádság nélkül, Isten hatalma nélkül nem fogunk eljutni sehova.
0: And we have seen many times that we pray very concisely and specifically about certain things, and God answers, performs miracles.
1: És azt tapasztaltuk, hogy nagyon kitartóan imádkozunk konkrét dolgokért ebben a körben, és aztán azt látjuk, azt tapasztaljuk, az Isten válaszol ezekre az imákra.
0: This has been going on for 2 years.
1: Ez már 2 éve tart.
0: We also have a prayer group in my local church, just next door, St. Albans Church.
1: Ott a szomszédban a helyi gyülekezetben is van egy hasonló imakör, ahova én járok.
0: And we pray every Wednesday and every Sabbath morning in prayer groups.
1: Minden szerdán és minden szombaton imádkozunk imacsoportokban.
0: And it's quite exciting that these groups in our office and our local church, they're connected to a chain of prayer groups around the world.
1: És ez olyan lelkesítő, hogy ezek az imacsoportok, mint ami az irodámban van, meg a gyülekezetemben, ezek gyakorlatilag egy láncolatot alkotnának a világon keresztül.
0: So for this meeting here this weekend.
1: Például ezért a találkozóért itt ezen a hétvégén.
0: There are people around the world who are praying and fasting for God's glory to be manifested.
1: Emberek imádkoztak és böjtöltek, hogy Isten dicsősége nyilatkozhasson meg. Világszerte történt ez.
0: From South Africa.
1: Dél-Afrikától kezdődve.
0: Singapore.
1: Singapúrig.
0: To Washington.
1: Washington városa.
0: To London.
1: London.
0: There are prayer groups who are praying for this meeting here that's taking place.
1: Mindezeken a helyeken is vannak például imacsoportok, akik ezért az alkalomért imádkoztak.
0: And it's so exciting to think about God's people praying together, turning to God about a common cause.
1: Annyira lelkesítő, hogy Isten gyermeke, Isten népe együtt imádkoznak, együtt fordulnak az Istenhez.
0: So prayer is very essential.
1: Tehát az imádság nagyon lényeges.
0: The second thing that really excites me, gives me, inspires me.
1: A második dolog, ami szintén nagyon lelkesít engem, lelkessé tesz,
0: is my local St. Albans Church.
1: Az a helyi gyülekezet, ahová járok, St. Albans-ban.
0: There's one thing I regret about my job is because I travel a lot and I'm away from my local church.
1: Ez az egy jó dolog, hogy sokat kell utaznom a munkámnál fogva, de legalább a helyi gyülekezet közel van.
0: I'm always fascinated by Acts chapter 2 and Acts 4 where they talk about these characteristics of the early church.
1: Engem teljesen lenyűgöz az ősegyháznak az állapota, az a jellegzetessége, amit apostolok cselekedetében olvasunk a második fejezet 43. versében.
0: As I travel to various parts of our division, I see conflict in our own Seventh-day Adventist church.
1: Ahogy már mondtam is nektek, hogy utazok a divízióban, látom, hogy vannak konfliktusok a saját egyházunkon belül is.
0: And then I hear all the things that people are saying about the conflict.
1: És hallom mindazt, amit az emberek elmondanak nekem az adott konfliktusról.
0: I do it as standard practice for me. I open my Bible to Acts 2 and Acts 4 and I start reading the characteristics of the early church.
1: És ilyenkor mindig kinyitom a Bibliát, apostolok cselekedete a második fejezet 43. versénél, és felolvasom nekik, hogy mit tettek az őskeresztények.
0: They devoted themselves to the disciples. One.
1: You quoted already?
0: Yeah, just translate the word because okay. I'm not reading word for word. Okay. Devoted themselves to the disciples.
1: Oda szentelték magukat, mint tanítványok.
0: Had joint fellowship.
1: Közösséget alkottak egymással.
0: They ate, they broke bread together.
1: Közösen ettek, megtörték a kenyeret együtt.
0: I can tell you nothing unites people together as sitting down and sharing food together.
1: Azt mondom nektek, hogy semmi sem hozza annyira közel egymáshoz az embereket, mint hogy leülnek és együtt tesznek.
0: They had everything in common.
1: Mindent együtt csináltak.
0: So they sold their possessions and they shared with those who had a need.
1: Eladták a javaikat és megosztották azokkal, akik rászorultak.
0: They were glad and sincere in their hearts.
1: Boldogok és őszinték voltak a szívükben.
0: They were praising God and enjoying the favor of the community.
1: Dicsőítették Istent és az egység érdekében összetalálkoztak.
0: They were basically a community that brought blessings.
1: Ők egy olyan közösséget alkottak, ami áldásokat hozott.
0: And it says that the Lord added to their number daily.
1: És azt mondja a Biblia, hogy naponta gyarapodott a számuk, az Isten így igazította a dolgokat.
0: Chapter 4.
1: A negyedik fejezetben
0: they shared everything.
1: Azt olvassuk a 32. verset, hogy mindent megosztottak.
0: And I like this next one. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ.
1: És ezt nagyon szeretem ezt a részt, amikor azt mondja, hogy nagy erővel tettek bizonyságot, 33. vers, az Úr Jézus feltámadásáról.
0: Isn't that fantastic?
1: Nem fantasztikus ez?
0: Under persecution, these early disciples with great power they were testifying to the resurrection of Jesus Christ.
1: Üldözés alatt álltak, és mégis ezek a korai tanítványok, az őskeresztények, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.
0: Nothing unites us more than rediscovering our mission.
1: Semmi sem tesz bennünket jobban egységessé, mint az, hogyha újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
0: When I came in this morning, somebody just said, "Oh, I discovered that this problem in Hungary is 40 years old now."
1: Mikor bejöttem, akkor valaki azt mondta nekem, hogy én most jöttem rá, hogy Magyarországon ez a probléma már 40 éve fennáll.
0: You know, 40 years is 40. The number 40 is a biblical number. There's something special about that 40.
1: Tudjátok, a 40 az egy bibliai szám, van valami különlegessége.
0: But you know, when I look at the whole situation in Hungary, I look at it as a family that is broken.
1: De amikor ezt a sajátos magyar helyzetet nézem, akkor olyannak látom, mint egy családot, ami széttört.
0: And you don't find this only in Hungary, you find it in many places in our division in the world where our church communities are many times broken.
1: De nem csak itt látunk ilyet, hanem a divízióban és világszerte is nagyon sok helyen sajnos előfordul, hogy a gyülekezeti közösségeink széttörnek.
0: It's a family. We're one under Christ.
1: De pedig ez egy család, mi egyek vagyunk Krisztusban.
0: And the thing that really I pray for from all my heart.
1: És én tényleg azért imádkozom szívemből,
0: that we rediscover our mission.
1: Hogy újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
0: Why we exist as a community in Hungary.
1: Miért létezünk mi egy közösségként itt Magyarországon?
0: And if we start praising God and focusing on him.
1: És hogyha Istenre tekintünk, őt dicsőítjük, és a figyelmünk ráirányul.
0: What a fantastic opportunity for us to be united in mission, to reach the tens of millions of Hungarians here in this country and outside.
1: Milyen nagy lehetőség, hogy egyesítsük az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a 10 millió magyar embert, aki körülöttünk él.
0: If we put this as a focus,
1: hogyha ez válik a figyelmünk középpontjává,
0: everything else, friends, becomes a distraction, it's cosmetic.
1: Minden más, ami ettől elvon, az csak kozmetikázás.
0: Only if we can just focus on that mission, discovering the mission why we exist.
1: Csak erre figyeljünk, hogy mi a mi küldetésünk, amiért létezünk.
0: Back to St. Albans Church.
1: Which church? St. Albans. St. Albans Church. Okay. Visszatérve a saját gyülekezetemre St. Albans-ben.
0: I work as an elder there in the church.
1: Én ott gyülekezeti vén vagyok.
0: I believe that you just it doesn't matter how much you travel, you should still stay in touch with your local congregation.
1: Szóval nem számít, hogy mennyit utazol, az a lényeg, hogy a helyi gyülekezeteddel élő kapcsolatod legyen éj közöttük.
0: And my wife, she's responsible for the prayer ministry in the church.
1: És a feleségem a felelőse az ima szolgálatnak a gyülekezetben.
0: But I'm so excited when I come to church every Sabbath.
1: De én annyira boldog és lelkes vagyok, amikor szombatról szombatra elmehetek a gyülekezetbe.
0: It's a community of about 140 people.
1: Körülbelül 140 testvér alkotja, ember alkotja ezt a közösséget.
0: They're broken, friends. Many of them have stories and they're people who are broken like you and me.
1: Ők is összetört emberek, megvan a maguk története, ugyanúgy, ahogy nektek és nekem is.
0: But they seek God.
1: De látják Istent.
0: They pray.
1: Imádkoznak.
0: They get excited when we have a health expo and we focus on the community in St. Albans.
1: Lelkessé válnak, hogyha meghallják, hogy van például egy egészség expo a helyi településen és részt vesznek benne.
0: I remember the first time this happened, the head elder called me at 5 o'clock in the morning on Sabbath morning.
1: Emlékszem rá, amikor először a gyülekezet vezető vénje felhívott szombat reggel 5-kor.
0: He said, we've never tried this before. What even our church members don't show up.
1: Azt mondja, még sohasem próbáltunk ilyet korábban, azt se tudjuk, hogy mit fognak tenni a gyülekezet tagjai.
0: That day about 95% of our church members showed up.
1: De hogy egyáltalán el fognak-e jönni, és 95%-a eljött a testvéreknek.
0: And we had about 80 people from the community, they come and they participate in the health expo.
1: És körülbelül 80 ember vett részt a gyülekezetből ezen az expon, ezen az egészség expon. Ja, bocsánat, köszönöm a segítséget. Tehát ezek a nem gyülekezeti tagok közül is eljött még a 80 ember.
0: Some of the people who came off the street, they were so excited about this health expo, they didn't want to leave.
1: Olyan lelkessé váltak, akik bejöttek az utcáról, hogy nem is akartak elmenni erről az egészség expo.
0: You know how it works, you check the blood pressure, you check all kind of things, and one person was up and down, and we had to tell him, please, can you move on?
1: Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ez úgy zajlik, hogy van egy vérnyomásmérés, tehát, hogy vannak ilyen egészséggel kapcsolatos kis állomások, és valaki olyan lelkes volt, hogy utána újra kezdte előről, és akkor mondták neki, most már az ideje lenne, hogy tovább menjen, mert hát másnak is kellett a hely.
0: It's an imperfect community, St. Albans. Our church, my church, it's an imperfect community, friends.
1: Az én gyülekezetem, az a közösség, ahol járok a St. Albansban, az nem tökéletes.
0: Sometimes we do discuss music and worship styles and clothes and all kind of things.
1: Néha beszélgetünk, vitatkozunk zenéről, istentiszteleti stílusról, ruházatról, meg mindenféle dolgokról.
0: But we try to keep the focus on the mission why we exist.
1: De megpróbáljuk a figyelmünk fókuszát a missziónkon tartani, amiért létezünk.
0: How can we be a community of blessings?
1: Hogyan lehetünk mi az áldásoknak a közössége?
0: We have printed some prayer requests cards that we went around the homes within the neighbors.
1: Készítettünk ilyen kis kártyákat, hogy milyen ima kérések vannak, ugye fel lehet ráírni, és ezzel elmentünk a környező otthonokba, felkerestük az embereket.
0: Just to tell them that we are there, we exist.
1: Csak azért, hogy elmondjuk nekik, hogy mi itt vagyunk, létezünk.
0: And if they have prayer requests, we have put some boxes, mailboxes on the church, so people can come and drop the in the mailbox their prayer requests.
1: Kitettünk ilyen kis ládákat a gyülekezetre, hogy írják fel ezekre a cédulákra, hogy ők mit szeretnének, hogy miért imádkozunk, és dobják be ott a gyülekezet ládájába.
0: And we have received many prayer requests.
1: Nagyon sok ilyen imakérést kaptunk.
0: We have a book, a journal, and we pray for these people regularly.
1: És van egy ilyen könyvünk, hogy jól értem, egy könyv, és abban vezetik ezeket a célokat.

0: Isten olyan hatalmas, barátaim, sokkal hatalmasabb, mint a mi terveink.
1: I'm discovering in my work that many times I need to discover what God is doing.
0: Amikor az érdekel, hogy mit tegyek, akkor azt kell felfedeznem először, hogy mit akar Isten, hogy tegyek.
1: Because that train has left the station. God is leading the work. God is initiating through our broken members.
0: As a train leaves?
1: That train has left the station. We need to get on the train.
0: So, hát azt mondja, hogy ahogyan a vonat elhagyja az állomást, úgy az Isten is halad a maga munkájába, és ha lemaradunk róla, akkor úgy járunk, mint aki a vonatról lemarad.
1: There was a case at the General Conference where they were trying to enter Somalia, the country of Somalia.
0: Volt egy olyan eset, a General Konferencia szeretett volna bejutni Szomáliába.
1: And they were struggling. We have no congregation, no members in Somalia.
0: Nincs se gyülekezetünk, se tagunk Szomáliában.
1: And somebody went to the toilet.
0: És valaki WC-re ment.
1: And they were using some discarded books and paper to kind of clean themselves in the toilet.
0: És hát ott WC-papír helyett ilyen régi könyveket használnak, tehát abból tépnek ki lapokat.
1: That person started reading that pages.
0: És az a valaki, aki WC-re ment, elkezdte olvasni ennek az erre a célra, már erre a célra szánt könyvnek az oldalait.
1: It was Adventist literature.
0: Ez egy adventista kiadvány volt.
1: He was so overwhelmed by what he found. He went around and collecting all these small pieces of paper that were loose.
0: És ez a valaki, ez olyan lelkessé vált attól, amit olvasott, hogy elkezdte maga köré gyűjteni az embereket aztán.
1: And he started sharing these papers for people to read.
0: És elkezdte odaadni az embereknek ezeket a kiadványokat, hogy olvassák ők is.
1: And as a result of this person who is not employed by the church doesn't know about him.
0: És ez egy olyan személy volt, aki nem állt az egyház alkalmazásába, az egyház azt se tudta, hogy ő létezik.
1: 43 people accepted Jesus Christ.
0: És az ő munkája nyomán, annak a hatására 43 ember fogadta Jézus Krisztust.
1: God is big, friends.
0: Isten hatalmas, barátaim.
1: He's working.
0: Ő munkálkodik.
1: We just need to catch that vision what he's doing.
0: Nekünk csak meg kell ragadni azt a látásmódot, ahogyan ő ezt teszi.
1: So I find myself with my wife every morning, God, please open our spiritual eyes so we can see, catch a glimpse of what you're doing in our life, in our work.
0: Mindig azt kérem a feleségem együtt az Istentől reggelente, hogy segítsen felismerni az ő munkálkodását az életünkben, és azt, hogy mi mit tegyünk.
1: I just look around here in this hall. There are 200-250 people.
0: Körülnézek itt ebben a gyülekezeti teremben, úgy látom, olyan 200-250-en lehettek jelen.
1: And you all have stories to tell.
0: És mindnyájatoknak biztos van története, amit el tudnátok mondani.
1: Every time God forgives you for your sins, that's a miracle, friends.
0: Valahányszor az Isten megbocsájt nektek, megbocsátja a bűneiteket, az egy csoda, barátaim.
1: And if we sit down and we share the stories of what God is doing in our lives, there are hundreds of miracles that we can share to praise Him, to give glory to Him.
0: És ha leülnénk és meghallgatnánk egymás történeteit, akkor történetek százait hallhatnánk, amelyek mind Isten dicsőítik.
1: I challenge you this week, friends, to find 5 people to tell your story, what God has done for you and continues to do.
0: Most szeretnélek felhívni benneteket arra, hogy keressetek 5 embert magatoknak, akiknek elmondjátok azt, hogy mit tett Isten értetek.
1: Sometimes we're focusing too much on the method. We need to find the right method, because society outside needs the right method.
0: Sokszor azon szorongunk, hogy megtaláljuk az alkalmas módszert, mert az egész társadalom alkalmas módszerekben gondolkodik, amelyik körülöttünk van.
1: It is simple, friends. Share your story.
0: De nagyon egyszerű, nem módszerekkel, nekem menjetek el és keressetek 5 embert, akinek elmondjátok azt, hogy mit tett veletek az Isten.
1: It's not about the method.
0: Ez nem a módszerről szól.
1: We often talk about secularism and postmodernism in the country that we live in.
0: Sokszor beszélünk a modernizmusról, meg a postmodernizmusról azokban az országokban, amelyekben élünk.
1: Every generation of Christians have their own challenges to reach the gospel, to preach the gospel.
0: A keresztényeknek minden nemzedéke, minden korszakban szembesült ezzel a kihívással, hogy hogyan ossza meg az evangéliumot.
1: The early disciples had this struggle.
0: Az első tanítványoknak is megvoltak ezek a küzdelmei.
1: They did not have it easier than us.
0: Nem volt könnyebb nekik, mint nekünk.
1: Tell your story.
0: Mondd el a történetedet.
1: Share what God is doing in your life.
0: Oszd meg valakivel azt, hogy mit tett Isten az életedben.
1: That's called evangelism. That's called witnessing.
0: Ezt hívják evangelizációnak, ezt hívják tanúságtevésnek.
1: I believe God will surprise us.
0: Hiszem, hogy Isten meg tud majd lepni ebben bennünket.
1: Just
0: meglepetést tud
1: hozni. Tell your story. Point to him and God will surprise us.
0: Csak mondd el a történetedet valakinek, mutass az Istenre, és meg fogsz lepődni, hogy Isten hogyan munkálkodik.
1: At the end I want to finish with some verses from Revelation chapter 7 verse 9 to 12.
0: Végül pedig Jelenések könyve 7. fejezetének egy szakaszával a 9-től a 12-ig

0: terjedő versekkel szeretném befejezni a mondandómat.
1: Revelation chapter 7 verses 9 to 12.
0: Jelenések 7 9-től 12-ig.
1: And I'll read verse by verse and my friend here will translate. After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count.
0: Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott.
1: From every nation, tribe, people and language, standing before the throne and before the Lamb.
0: Minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak.
1: They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands.
0: Fehér ruhákba öltözve és az ő kezeikben pálmaágak.
1: And they cried out in a loud voice.
0: És kiáltának nagy szóval mondván.
1: Salvation belongs to God, who sits on the Lamb, on the throne and to the Lamb.
0: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé.
1: All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God.
0: Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent.
1: Saying amen, blessings and glory and wisdom.
0: Ezt mondván, amen, áldás és dicsőség és bölcsesség, és hálaadás.
1: Thanksgiving and honor and power and might.
0: Hálaadás és tisztesség és hatalom és erő.
1: Be to our God forever and ever. Amen.
0: Ami Istenünknek mind örökkön örökké. Amen.
1: One day, friends, we will be gathered in heaven together as one community, united under Christ.
0: Kedves barátaim, egyszer majd egybegyűjtetünk a mennybe egy közösségként Krisztus alatt.
1: And we will endlessly praise God with hallelujahs and amens, giving praise to Him, pointing to Him.
0: És vég nélkül dicsérni fogjuk őt, és hallelujahat mondunk neki, és rá fogunk mutatni.
1: Two reasons why we exist.
0: Két oka van annak, hogy létezünk.
1: To praise Him.
0: Hogy dicsőítsük őt.
1: And to tell our story, what He's doing for us.
0: És elmondjuk azt a történetet, ami a miénk, amit velünk cselekedett.
1: May God unite us under the name of Jesus Christ.
0: Bár csak Isten egyesítene bennünket Jézus Krisztus neve alatt.
1: Amen.
0: Amen.
2: A 27-es éneket keressük meg, testvéreim, és énekeljük el a 27-es éneknek az első három versét, majd imádság után az 5. és 6. verseit. 27-es ének első három versét énekeljük.

0: Let's pray. Lord, thank you for the sacrifice of Jesus Christ.
1: Köszönjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak az áldozatát.
0: Lord, you have forgiven us.
1: Urunk, te megbocsájtottál nekünk.
0: You have raised us, Lord, from our brokenness.
1: Te feltámasztottál bennünket a mi összetört állapotunkból.
0: But you've also asked us to be your ambassadors, Lord, of reconciliation, of healing, to be a blessing to the community.
1: De azt is kérted tőlünk, hogy a te követeid legyünk a megbékélés üzenetével a közösség iránt.
0: Unite us, Lord, under this commission.
1: Egyesíts bennünket, Urunk, ezen küldetés jegyében.
0: Where our focus is really on telling what you have done and continue to do in our lives.
1: Nekünk valóban arra kell irányítani mi figyelmünk középpontját, hogy mit cselekedtél értünk a mi életünkben.
0: Lord, as we move forward in faith.
1: Urunk, amikor elindulunk hitben.
0: For you, we pray for your Holy Spirit to continue to take over our minds and hearts.
1: Azért imádkozunk, hogy a te szent lelked állítsa helyre a mi gondolkodásunkat, a mi lelkünket.
0: To move in your name.
1: Hogy a te nevedben tudjunk majd cselekedni.
0: Under your guidance.
1: A te vezetésed alatt.
0: To make the blessing come forward through from you.
1: Hogy tovább tudjuk adni azt az áldást, ami tőled jön.
0: We pray in Jesus' name.
1: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
0: Amen.
1: Amen.

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó jelenések könyve sorozatunk előadásán. És ismételten szeretném felmutatni Ellen Gould White Korszakok nyomában című könyvét, amiből az utolsó idézetet is kiemeltem, amit a mai témavázlat hátoldalára írtam. Érdemes ezt a könyvet olvasgatnunk, mert napjaink eseményeivel nagyon komolyan és behatóan foglalkozik. Tehát Jézus Krisztus apokalipszise rövid hatrészes sorozatunknak az volt a feladata, hogy Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus apokalipszise negyedik kötetének megjelenése kapcsán az utolsó nagy vázlatproféciáról szóljon, tehát jelenések könyve 12. fejezetétől. Természetesen csak nagy vonalakban tudtam elemezni az igéket, és ma sem áll szándékomban részletesen szólni a 21-22. Fejezetről. Sőt, most egy kicsit szeretnék elkalandozni az előadás elején, egy kicsit korábbi időkre. Mégpedig annak a kijelentésnek a jegyében, amit János apostol az első levelében fogalmaz meg, tömören, de nagyon határozottan, hogy Isten a szeretet. Nem tudjuk, hogy mennyi idővel ezelőtt, tulajdonképpen örök időknek előtte az Isten eldöntötte és elhatározta, hogy megteremti a földet és rajta az embert, pedig tudta, hogy az ember el fog bukni. Mégis megtette. Aztán mintegy 6000 évvel ezelőtt, amikor elindult a föld teremtése, akkor Jób könyvében a következő kijelentést olvashatjuk. Jób könyve, 38. fejezet, 4. versétől olvasom. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegletkövét? Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Az Isten kérdezi ezt Jóbtól, de nem akármilyen gondolatot árul el, mert azt mondja, hogy az angyalai teljes boldogságban voltak, amiatt a kijelentése miatt, mert az Isten kijelentette, hogy embert teremt a világra. És amikor a Bibliánk első lapjaihoz lapozunk, és a második fejezet 26. versétől olvasom, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Ugye a hatodik nap eseményeként írja le, hogy az Isten kijelenti, illetőleg az Istenség egész pontosan, tehát a héber szövegben itt az Istenség, az Elohim szó található, hogy teremtsünk embert. Mondja együttesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindhárom isteni személy részt vett a teremtésben. De végeredményben a Biblia így is összegzi, Jézus Krisztus volt a teremtője és az alkotója az embernek. És ő lett a megváltója is. Az Isten abban a tudatban teremtette meg az embert, hogy ez a boldog teremtés, amikor az Isten, ahogy Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 7. versében olvashatjuk, megsokszorozta az emberek megteremtésével az ő jellemét, az ő jóságát, az ő dicsőségét, tudta, hogy ez sokáig nem fog így maradni. Mégis megtette. Sokan fölteszik kérdésként, hogy az Isten látta, hogy ennyi borzalom jön utána, miért tette meg? Persze, akik fölteszik ezt a kérdést közben, elfelejtik azt a sok-sok örömet, amit jelentett nekik az élet közben, a sok nyomorúság közepette is.
De az Isten, amikor megteremtette az embert, tökéletesen jónak teremtette meg. Ezt azért szeretném ismételten kihangsúlyozni, mert a kereszténység körében ez egy teljesen elfelejtett tanítása a Szentírásnak. Amit olvashatunk Salamon könyvében, hogy az Isten teremtette az embert egyenes lelkűnek, azaz igaznak, a jóra alkalmasnak, de az emberek kerestek sok kigondolást. Úgy belegondolni is érdemes abba, hogy milyen lehetett az az alkalom, amikor Isten és az ő saját képére teremtett Ádám és az ő felesége Éva, és itt nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a saját képére, ami nyilvánvalóan nem csak külső hasonlóságot kell, hogy jelentsen, hanem belső hasonlóságot is. Isten a szeretet, és a szeretet törvényére alkalmasnak teremtette meg az embert. Az önzéstől teljesen mentesnek teremtette meg az embert. De szabad választás és szabad döntés képességével. Nem egyszerűen akart készíteni egy olyan valakiket, akik még az angyaloknál is magasabb rendűek, hanem megteremtett egy újabb lényt, aki a legjobban hasonlított Krisztusra, de azzal a képességével, hogyha ez a lény nem akarja csak az Isten útját választani, akkor legyen lehetősége a másik utat is kipróbálni. És hát ismerjük a Biblia első fejezeteinek a leírását, nem akarom ezt felolvasni, hogy az ember sajnos nem tudjuk mennyi idő alatt, de nagyon rövid idő alatt oda ment a fához, és azonnal megszakadt a kapcsolata az Istennel. Milyen lehetett az az első nap, amikor az Isten utasította az embert, hogy mi az, amit neki meg kell tenni? Azt mondta, hogy a te uralmad alá rendelem az egész földet, az ég madarait, a tenger halait, a mező vadjait, mindent a te uralmad alá teszek. Te élj és uralkodj fölöttük, te tartsd fönn a rendet, és te munkáld és őrizd azt a kertet, amit rád bíztam. És az Isten, amikor mindezeket elmondja, hogy élj úgy, ahogyan én élnék a helyedben, és utána következett az ember életének a második napja. És milyen nap lehetett ez a nap, mit gondolunk? Ha a teremtés hatodik napján mondta el az Isten, hogy mit, hogyan kellene tennie majd az embernek itt a földön, és az uralma alá adta az egész élővilágot, és az egész földet, ezt a gyönyörű bolygót, a második nap milyen nap lehetett? A Bibliában én azt olvasom, hogy amikor megalkotta Isten az eget és a földet, és bevégezte az ő munkáját hetedik napon, nem a hatodik napon fejezte be, hanem a hetedik nap nyugalmával fejezte be az Isten, akkor megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt. Az emberrel való együttlét alkalmává nemesítette ezt a napot. Hat nap alatt is az ember nyilván az Isten jelenlétének a tudatában végezte minden dolgát, és nem volt fáradtság számára a munka, nem volt fáradtság számára a ténykedés, de a hetedik napon különös módon is együtt töltötték el az egész napot az Istennel. Milyen hatalmas ünnep lehetett, még csak ez lehetett az igazi ünnep a mennyei lények számára is, és Isten számára is, és az ember számára is. Amikor teljes egységben, minden zavaró körülménytől mentesen, és boldogan töltötték el azt az egész napot. Ez volt az emberiség történelmének az első szombatja. Aztán, hogy utána mikor történt a bűneset, mikor nem történt, nem tudjuk, hogy mennyi ideig éltek ilyen állapotban, hogy újra találkoztak az Úrral, vagy már talán a következő héten nem lehetett. De amikor az ember elköveti a bűnt, mi történt? Ki az, aki az embert magára hagyta? Az Isten? Az ember bújt el az Isten elől. Az ember bújt el az Isten elől, és amikor az Isten kérdezte, hogy hol vagy, talán ettél arról a fáról, amit megtiltottam neked, hogy ne egyél.
akkor rögtön ment a magamutogatás, a másikra mutogatás, az asszony, akit te mellém adtál, az vet rá engem, tehát én nem vagyok bűnös, én nem vagyok hibás, az asszony ugyanígy, hogy a kígyó ámított el, tehát azonnal bejött az önzés, azonnal bejött a másik ember elleni törekvés, azonnal bejött a vádolása az Istennek, hogy az Isten a felelős az egészért, és azonnal bejött a bűn minden következménye az első emberre. És azóta az Isten és az ember kapcsolata megszakadt. De örök időknek előtte az Isten eldöntötte, mivel tudta, hogy ez fog bekövetkezni, hogy ő ebbe nem nyugszik bele. Ő ebbe nem nyugszik bele, hogy elveszítse az embert. Ő nem akart lemondani az emberről. Hanem örök időknek előtte meghirdette, hogy ő bizony megváltja az embert a bűnéből. És elküldi Jézus Krisztust, hogy az Isten és az ember egységét helyreállítsa. És ha Jézus életét szemléljük, aki megszületett Betlehemben, földi édesanyától, ezzel magára véve az ember 4000 év óta meggyengült természetét, és minden gyengeségével és minden szegénységével együtt, ráadásul Sátán, aki ekkor magasabb rendű lényként ténykedett, emberi szem számára sokszor láthatatlanul, mindent megtett azért, hogy már akár csecsemő korában megölje Jézust, hiszen halandóvá lett, megölhető lett, és mindent megtett, hogy megkísértse, hogy rávegye a bűnre, vagy pedig mindent megtett, hogy visszanyúljon az isteni hatalmához, megtehette volna Jézus, erről is többször szóltunk az alkalmakon. Hogyan tudott győzni Jézus? Hogy lehet az, hogy mégsem követett el egyszer sem bűnt? Hogy lehet az, hogy nem csak, hogy bűnt nem követett el, végig megőrizte magát tisztán, és az engedelmesség életét élte az Atya iránt, de hogy lehet az, hogy ami bűneinkért ártatlanul magára vette a bűn büntetésének iszonyatos lelki gyötrelmét, és a kereszthalál megalázó gyötrelmét, és még ekkor sem nyúlt vissza az isteni hatalmához, és még ekkor sem követett el bűnt, hogyan volt képes Jézus erre? Idéztük ezt az igét is már korábban, a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versétől olvassuk. Testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halál testéből, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Jézus bár fiú volt, de neki is meg kellett tanulni az engedelmességet. Jézus bemutatta az emberi természetben a lehető legrosszabb körülmények között is, ha az ember legyőzi az énjét, legyőzi önmagát, ami sokszor éjszakában nyúló imaküzdelmet kell, hogy jelentsen. És a vágyakról való lemondást kell, hogy jelentsen. És a másik ember szenvedésének a meglátását kell, hogy jelentse. Az önzetlenség táplálását kell, hogy jelentse. És a másik emberért való élést kell, hogy jelentse. Jézus bemutatta, hogy ha valaki mindent megtesz azért, hogy az Atyával meg ne szakadjon a kapcsolata, vagy nekünk Jézus Krisztussal, az Isten lelkével ne szakadjon meg a kapcsolatunk, akkor az Isten és az ember ismét egységre jut, és az Isten és az ember egységre jutása először a bűnt fogja teljesen legyőzni, és amikor végleg legyőzte a bűnt, akkor létrejön az az állapot, amikor már Isten és ember soha többé nem kell, hogy elváljon. Hiszen nem lesz még egyszer veszedelem. Amikor Jézus a keresztfán felkiáltott, hogy elvégeztetett, ez a kiáltása már nem a lelki szenvedés jaj kiáltása volt. Az még az előző kiáltása volt, hogy szomjúhozom. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez még a kétségbe esett. A reménységet nem látó, üdvözítő kiáltása volt.
De aztán, amikor Jézus megerősödött az atyába vetett bizalmában, megerősödött abban, hogy az Isten a szeretet, megerősödött abban, hogy az Isten elfogadja őt, és elfogadja az ő áldozatát, akkor már győzelmi kiáltásként hangzott fel, elvégeztetett. De amikor felkiáltott Jézus győzelmi kiáltásával, hogy elvégeztetett, akkor miért nem lett vége a világtörténelemnek? Hiszen vége lehetett volna. Sátán vágyai semmivé váltak, mert Jézus bebizonyította, hogy mégiscsak lehet engedelmeskedni. És miért nem lett vége? Mert ez a felkiáltása Jézusnak a saját földi életére vonatkozott. Amit ő megváltóként itt a földi életében megtehetett, azt fejezte be a keresztfán ezzel a felkiáltással. De az emberek végleges és tökéletes megszabadítását még csak ekkor kezdte el Jézus. Hiszen halála után harmadnapra feltámadott, a feltámadása után 40 napra visszament a mennybe, bibliai proféciák írnak erről, többek között Dániel könyve 9. fejezete, hogy ekkor nyittatott meg a mennyei templom, ekkor nyittatott meg az Isten tartózkodási helye, ahol az igazi bűnelrendezés folyhatott most már a feltámadott üdvözítő közbenjárásával, mint pap és főpap végezte feltámadása és mennybe menetele óta az emberek megszabadítását. És amikor elvégezte mindezt a megszabadítást, és lezajlódott a bűn történelme, amelynek utolsó jeleneteit láttuk az elmúlt alkalmakon, illetőleg olvashatjuk a Szentírásban Jelenések könyvében, akkor most szeretném, miután a Biblia első lapjairól idéztem, most szeretném az utolsó lapjairól idézni. A Jelenések könyve 21. fejezetének első 7 versét. Ezután láték új jeget és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlott, és a tenger többé nem volt. És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Most olvastam fel a második felkiáltását Jézusnak. Meglett. Elvégeztetett. A Biblia első lapjain olvasunk a föld teremtéséről. Ennek a teremtésnek az emberek nem lehettek a tanúi, hiszen a 6. napon teremtette meg az embert, bár a 7. napon az Istennel való együttlét bizonyára nagyon sok mindenre fény deríthetett, de azért mégiscsak nem lehettek tanúi. Most itt ez a felolvasott szakasz előtti események, amik az elmúlt alkalommal kerültek szóba, az az 1000 éves ítélet, amikor meg kellett, hogy ítélje Isten a már üdvözült szentekkel együtt azokat, akik nem kaphatják meg az örökséget,
akiknek végleg kell megsemmisülniük Sátánnal, az elbukott angyalokkal együtt. És aztán, mikor eljött az ideje, és visszajött Jézus az üdvözült szentekkel együtt, és leereszkedett a mennyei Jeruzsálem a földre, akkor azt látjuk, hogy feltámasztotta Krisztus a gonoszokat is, de azok nem éltek az Isten adta lehetőséggel, annál inkább felsorakoztak Sátán mögött. Pedig még maga Sátán is elismerte, és a kárhozottak is elismerik, hogy egyedül Krisztusé a dicsőség. És mégis szembefordultak vele. És ez a szembefordulás már nem nyerhetett teret, mert ekkor Jézus a szájából jövő kétélű éles karddal, amit a jelképes beszéd így írt le nekünk, tűzgolyóvá változtatta a földet, tűznek tavává változtatta, a második halál tavává, ahogy itt a Jelenések könyve 21. fejezet 8. versében is olvasom, a gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Az a halál, amiből nincs feltámadás. Az a halál, amelyik végképp megtisztította nem csak a földet, hanem az egész világegyetemet a gonosz jelenlététől. Ez az Isten akarata. Ő nem csak úgy akart elbánni a bűnnel, hogy addig szigorítja, amíg be nem látja, hogy ezt nem szabad tovább tenni, mert bármennyi teret engedett, bármennyi időt adott, mondjuk Káinnak, hogy megtérjen. Nem engedte meg, hogy Káint megöljék bosszúból. És Káin nem tért meg. És adott az özönvíz előtti nemzedékeknek, akik 600, 800, 900 éveket éltek. Óriási életidőt éltek. És nem tértek meg. Csak 8 ember maradt meg abban a bárkában. A hozzávetőleges számítások azt mondják, hogy özönvíz előtt körülbelül 800 millió ember élt a Földön. És ebből csak 8-an tértek meg. És aztán elindult a bűn történelme, és annyi minden történt, annyi mindenről értesültünk itt Jelenések könyvében is, ami történt a múltban, de ami a jelenben játszódik, azt is látjuk. És azt hiszem, ha józanul, világosan gondolkodó emberként élünk ebben a világban, akkor azt kell látnunk, hogy valahogy nem javul meg ez a világ, sőt. Egyre jobban pusztul minden. Egyre kilátástalanabb a jövő. Ezt a földet, ezt az emberiséget már nem lehet megmenteni. Isten a szeretet. Nem engedte meg, hogy ezek az elbukott lények, akik kaptak nem örök életet, de 6000 évet, hogy bizonyítsák, hogy meg tudnak térni, nem tértek meg. És minden ember kapott valamennyi időt. 20 évet, 30 évet, 3 évet, 10 évet, 50 évet, 80-at, 90-et, 120-at, özönvíz előtt, 600, 800, 1000 évet. Nem tértek meg. Hányszor akartam, de te nem akartad. Isten a szeretet. Nem akarta, hogy ezek a lények örökké valóságon át, vagy évezredeken át tovább szenvedjenek a maguk önzésében, és a bűn iszonyatos következményeiben, hanem úgy tesz velük, mintha soha nem lettek volna. Ezt olvasom Ezékiel próféta könyvében, a Sátánról szóló leírásban, amikor a végén azt mondja, hogy olyanná lettél, mintha nem lettél volna. Véglegesen megsemmisíti a bukott lényeket és az elbukott embereket az Isten. De milyen élmény lehetett az, vagy lehet majd az, amikor az emberek, igen, mert azért kevertem most a szavakat, mert milyen élmény lehetett Ádám Évának, amikor felfedezik a világot, mennyivel gyönyörűbb lehetett a paradicsomkert, meg az egész környezet, meg minden. És milyen lesz majd az üdvözülteknek, akik egy pusztuló világ lakosai voltak. Lehet, hogy olyanok is, sőt, biztos lesznek olyanok, akik még korábban éltek, talán még az özönvíz előtti időkben voltak is, hát Énok is, meg sokan voltak. De aztán később, akik még sokkal jobb állapotában hagyták el a földet és haltak meg,
De most, akik az utolsó nemzedékben élünk, és a legnagyobb többség ekkor lesz, hiszen hogyha az emberiség létszámát nézzük, akkor is látjuk, hogy az utóbbi 200 évben szaporodott el nagyon az emberiség. Tehát óriási léptékben szaporodik el az emberiség. Hányan és hányan lesznek, amikor látják ezt a pusztult, lepusztult földet, és erre emlékeznek, és egyszer csak Jézus bemutatja nekik az új földet. Milyen élmény lehetett János apostolnak, és ahhoz képest, én azt mondom, hogy túl egyszerű szavakkal írja le. De annál nagyobb ereje van, hogyha belegondolunk ebbe, hogy mit mond, ezek után láttam új eget és új földet. És a régi ég és a régi föld nem volt, és ráadásul a tenger többé nem volt. Hát nem tudom, hogy ki hogy van a tengerrel, mint élménnyel, hogy hányan voltak már tengerparton, megvan a szépsége, és ha sokan szeretik, sokan óckodnak tőle, meg keveset járnak oda, vagy egyáltalán nem, de biztos, hogy nagyon szép tud lenni a tenger. De most gondoljunk, egy kicsit éljünk bele magunkat János apostol helyzetébe. Ugye korábban Domitianus császár az Isten beszédéért meg akarta öletni János apostolt, és ezért forró olajba rakatta, de életben maradt. És ekkor bosszúból, ugye éppen Jelenések könyvéből értesülünk erről, Pátmos szigetére küldette, amelyik vagy 80 kilométerre volt Efézustól, egy tulajdonképpen egy kőfejtő sziget, ahol fa alig volt, növény alig volt, egy csupasz sziget, és semmi körülötte, csak a tenger. Milyen iszonyatos lehetett? Nem tudta János, hogy meddig kell ott maradnia. De milyen lehetett, hogy csak a tengert látja maguk körül? És hát ha belegondolunk, hogy ezek a hatalmas, irdatlan óceánok, a maguk 11 kilométeres árkaival, micsoda iszonyatos víztömeg ez például, meg hát olyan mélységek vannak, hogy soha nem jut le oda fény, meg azok a hatalmas méretek, amiket ezek a hatalmas vizek adnak, na ilyen nem lesz többet. Tehát nehogy azt higgyük, hogy nem lesznek tavak, nem lesznek kisebb tengerek a mi gyönyörűségünkre, gyönyörű tájak lesznek, ebbe biztosak lehetünk. Ha ezen a földön találtunk szépséget, már pedig szerintem rengeteg szépséget lehet találni, akkor ott ma emberi fogalmakkal nem tudjuk leírni, olyan szépségek lesznek. De ezek az embertelen, fenyegető, veszélyes, hatalmas méretek, ezek már nem lesznek. Hanem ott az a kiegyensúlyozott, boldog állapot lesz, amikor János azt mondja, hogy én János láttam a saját szememmel a mennyből aláereszkedő mennyei Jeruzsálemet. Hogy ez már nem csak az esemény miatt jön le, hanem most valóságosan leereszkedik, és nem akarok foglalkozni a 9. verstől folytatódó leírással, már csak azért sem, mert talán a leghelyesebb dolog a mennyei Jeruzsálem leírása kapcsán a legkevesebb ötletet szaporítani, hogy vajon mit is jelenthet ez, mert itt nyilvánvalóan János apostolnak küszködnie kellett az emberi fogalom határaival és az érthetőség korlátaival. Talán csak annyit mondanék, hogy mennyei Jeruzsálem méreteiről, amikor itt leírja, hogy mennyi stadionnyi, egy-egy stadion az tulajdonképpen egy-egy futópálya hosszát jelenti, ami körülbelül 180 méter, tehát itt hatalmas, több mint 2000 kilométeres méretekről kell gondolkodnunk. És ugyanilyen magasságok, mélységek, tehát ezt ma emberileg elképzelni nem lehet. Drága kövekkel kirakva, aranyból vannak az utak, meg üveg. Szóval ezek most érzékeltetnek valamit, nem az a lényeg, hogy most ezek vajon mit jelentenek, mit nem. Megpróbált valamit visszaadni ebből az újjáteremtett földből az apostol, ami számunkra szinte felfoghatatlan. De figyeljük csak meg a 3. verset. Hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van. Pál apostol a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének 16. versében úgy fogalmaz, hogy egyedül az atyáé a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és soha ember nem látta és nem is láthatja. Most pedig hallunk egy ilyen kijelentést, hogy ezután az Isten, az Atya, a Fiú, ezután nem a számunkra elérhetetlen távoli mennyben, a mennyei templomban tartózkodik, hanem a mennyet,
a világegyetem központját lehelyezi a földre. És ő itt fog sátorozni az emberekkel együtt. Megint szeretném valahogy megpróbálni érzékeltetni, hogy ez a sátorozás, hogy miért pont ezt a kifejezést használja. Miért nem azt mondja, hogy a palotája lesz itt az atyának? Miért nem azt mondja, hogy valami hatalmas nagy építmény lesz itt? Ez a sátor, ez olyan nagyon egyszerű emberi készítmény, ahol lakni lehet, éppen hogy csak lakni lehet, nem? Hát az a sátor. Mert az egyszerűségét, a közvetlenségét, a családiasságát, a meghittségét szeretné érzékeltetni ezzel az ige. Az Isten igaz, hogy hatalmas uralkodóként lesz együtt az emberekkel, de ő nem úgy tekinti magát, mint uralkodókat, hanem Jézus Krisztus, mint a legkedvesebb testvéreit, vér szerinti testvéreit úgy tekinti a megváltottakat. Hiszen ezekben a megváltottakban másképp nem is győzhettek. Jézus maga győzött. És így az emberek, az angyalokat, a soha el nem bukott angyalokat megelőzve, közvetlen egy családként és egy családban élnek az Istenséggel. Micsoda hatalmas távlatok ezek. És amikor azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Olyan sokszor feledkeznek el még keresztény emberek is, amikor valami nagy nyomorúság, betegség, fájdalom éri őket. Elfeledkeznek arról, hogy az Isten együttérző Isten. Akkor is együtt érez az Isten, amikor mi nem tapasztaljuk. Sőt, esetleg azt gyanítjuk, hogy az Isten elhagyott bennünket. Olyan bátorítóak ezek az igék, amit például Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezetben, a 27. verstől olvasom. Miért mondod Jákob és szólsz ekként Izrael, elrejtetted az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt mondja később a 43. fejezetben, és most ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Ezt mondja a bűn történelmében is az Isten, ne félj, amikor félelem vesz körül, mert megváltottalak, én teremtő hatalommal bírok. És az előbb már elkezdtem mondani, hogy a teremtés tényét sem láthatta Ádám Éva, és lehetséges, hogy az újjáteremtett földet, magának a földnek a megalkotását nem látják majd azok, akik üdvözültek, vagy látni fogják, nem tudjuk. Erről hallgat a Szentírás. De gondoljunk bele, hogy az üdvözültek azok lesznek, és az utolsó történelmi időszakból biztos, hogy csak azok lesznek, akik itt minden ellenkező nyomás ellenére és tömegek hitvallása ellenére hiszik, hogy az Isten a semmiből, a szavával teremtette a földet. Milyen élmény lesz nekik, amikor átveszik ezt a földet, birtokba veszik? Végre elindulhat a boldog örök élet, aminek nincsenek korlátai és nincsenek határai. Ezek közül, az emberek közül senki nem fogja újból elkezdeni a bűnt, hiszen ők nagyon megszenvedtek a bűn miatt. Ezt mindnyájan lemérhetjük, amikor az önzésünk újból és újból fölkiabál belőlünk, nem? Hogy micsoda szenvedés az, hogy bűnben elesett emberek vagyunk. Ők még egyszer nem fognak elkezdeni bűnt. Nem lesz még egyszer veszedelem, ahogy írja Náhum próféta a könyvében. És micsoda élmény lesz nekik átvenni ezt a földet és a föld feletti uralmat, amit akkor Sátán bitorolt el tőlük. És micsoda tapasztalat lesz az, olyan szépen van ez is leírva,
hogy az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. De szeretném megkérdezni, hogy már korábban szó volt Jézus második eljöveteléről, hiszen ott volt Jelenések 14. fejezetében, amikor megjelent Jézus. És aztán ott van a 19. fejezetben, amikor fehér lobon megjelenik. Miért nem említette ott a könny, az utolsó könycsepp letörlését? Az együttérző Isten utolsó, simogató cselekedetét. Miért csak ekkor említi? Mert bizonyára, hiába, hogy valaki elnyerte az üdvösséget, de nyilván csak az az ember,

Nem az újjáteremtett földön való élet, mert nem változnának már meg, akkor belátják, hogy nekik az a legjobb, hogyha megsemmisültek. Belátják, hogy az a legjobb, hogyha olyanok lesznek, mint a soha nem lettek volna. És ezzel Jézus az utolsó könycseppet is letörli a szemükről. És nagyon egyszerű, nagyon az élettel együtt járó dolgokat említi itt, nyilván az egyik legnagyobbat, ami azért az egyszerűségtől távol van, hogy a halál nem lesz többé. Minden embert a halál fenyeget. És hányan szenvedünk amiatt, mert meghaltak szeretteink. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Hát ezt elképzelni nem tudjuk. Ezek mind a bűn következményei. Ezek nem az Isten szerzeményei, nem az Isten alkotása a halál. A halál szerzője nem az Isten. Az Isten csak megengedte a halált, hogy a bűnös ne éljen örökké. De amikor végleg mindent el tudott rendezni az Isten, akkor nem lesz többé halál, gyász, fájdalom, félelem, gyötrelem, semmi. Már csak jó dolgok lesznek. És mond az, aki a királyi széken ült, én mindent újjáteszek. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. Hát igen, megint ráerősít az ige. Jelenések könyvében ezt már megszokhattuk, hogy amikor valamilyen megerősítő megjegyzést tesz, akkor különösen érdemes odafigyelni, mert talán ez az egyik leghihetetlenebb dolog a mi számunkra. Pedig miért ne tehetné meg az Isten? Megtehetné most is, csak nincs értelme. Mert mi újra tönkretennénk a földet, ha újra teremtené az Isten. De most már nincs, aki tönkretegye. És nem azért, mert az Isten annyira megrettentette, hogy nem meri még egyszer elindítani a bűnt, hanem azért, mert ő teljes lényével és teljes meggyőződésével úgy döntött, hogy soha többet, a legkisebb mértékig sem akar elszakadni az Istentől. És a saját választása miatt kerülhetett az újjáteremtett földre. És ezért nem lesz már többet semmi, olyan, ami megkeseríteni az ember életét, és ezért Jézus mindent újjá tud tenni. Igen, nem tudjuk, milyen volt a paradicsomkert, nem tudjuk, hogy a föld milyen gyönyörű lehetett az alkotás pillanatában, vagy azon az első 2-3 napon, meg hát addig, amíg a bűneset nem következett be. De én azt gyanítom, az Istent ismerve, hogy még annál is szebb lesz, amit újjáteremt az Isten. Szóval amikor az Isten annyi áldást, annyi gyönyörűséget és annyi jó dolgot tud nekünk adni még ebben a bűn történelmének a körülményei között is, biztosak lehetünk, hogy az Isten meg fogja tenni, hogy újjáteremti a földet. És folytatja, meglett, most már befejeződött a megváltás. Ez, hogy másodszor is felkiált Jézus, hogy meglett, ez arra bizonyság, hogy Jézus, amikor ott volt a mennyei világban, még testélétele előtt, még betlehemi születése előtt, és csak bűntől teljesen ment angyalok dicsőítették, és csak a jó, csak a szép, csak a dicsőség vette körül, ő neki nem kellett ez a dicsőség. Nélkülünk. Ő velünk együtt akarja ezt a dicsőséget élni. És Jézusnak addig nincs nyugalma, most sem, a mennyei templomban, amíg az utolsó megmenthető ember felett is ki nem mondja a megmentő ítéletet. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Olvassuk a Timóteushoz írt levélben. Isten mindenható. Amit akar, meg tudja tenni, kivéve ezt az egy akaratát. Ezt sajnos nem tudja megtenni. De nem ő rajta múlik, hogy nem tudja megtenni. Ez csak az embereken múlik. Én vagyok a kezdet és a vég, és a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Jézus megígéri a ma emberének, nekünk, akik most itt vagyunk este, ingyen vehetünk az életvizéből.

Sokszor előfordul ez az élet vize, az élet forrása, már Zakariás próféta könyvében, Ézsaiás próféta könyvében, és nem tudom, mennyire emlékezünk János evangéliumában, a péntek esti biblia köreinken hamarosan sorra kerül majd a negyedik fejezet, a samáriai asszony. Emlékszünk rá, gyönyörű beszélgetése az Jézusnak ezzel a bűnös asszonnyal. Hogy milyen tapintatosan, de milyen rávezetően tudta elmondani ennek az asszonynak, hogy ő valami igazi vizet tudna adni. Asszony még rá is csodálkozik, hát még vödör sincs nála, tehát hogy akarsz nekem vizet adni? Nem akarta elhinni először, hogy ő a megváltó. És aztán az asszony többet nem szomjazott. Ez asszony már azt is elfelejtette, hogy miért ment ki a kútra. És futott vissza a faluba, és mondta a többieknek, hogy megtaláltam. Megvan a világ megváltója. Mindent megmondott rólam. Nem megsértődött azon, hogy szembesítette a bűneivel. Hanem boldog volt emiatt, mert Jézus megszabadította a bűneitől. És ebből a vízből mindenki ihat. Jelenleg mi nem lehetünk közösségben az Istennel, mert a bűneink elválasztanak tőle. Ugyanakkor rögtön ott van az Isten, amint belátjuk bűneinket, mert magunkat nem tudjuk megtisztítani. De az egészen más, mikor megtapasztaljuk, hogy az Isten jelen volt az életemben, mert megsegített valamiben, vagy előbbre vitte az életemet. Ez egészen más dolog, mint az, amikor az Isten folyamatosan és teljes lényével együtt van az emberrel. És ezt kínálja fel ingyen Jézus Krisztus ebben a felkiáltásában. Ezután a részletes leírását olvashatjuk ennek a hatalmas Jeruzsálemnek, aminek nyilván megvan a jelképes jelentése, de ismétlem óvakodjunk attól, hogy határozott kijelentéseket tegyünk erről. Csupán azért lehetnek benne ezek a leírások, és azért van ez a részletezés. Például egy ilyen kijelentés miatt, hogy és templomot nem láttam abban. Most érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy miért mondja az, hogy templom pedig abban nem volt abban a Jeruzsálemben. Miért? Hát mi a templom? Érdemes ennek utána néznünk. Mire való a templom? Mikor jelent meg először az emberiség történelmében a templom? Hát a kivonuláskor. Ugye a Hóreb hegyénél, amikor Mózest utasította a 10 parancsolat adása után Jézus, hogy készíts el a szent sátort, és mivel indokolt, hogy miért kell elkészíteni a szent sátort? Hogy közöttük lakozzam, hogy velük legyek. Igen, ám, de sokszor említettük, hogy a bűnös ember az Istennel együtt nem lakhatik. Mert bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, mondja Ézsaiás próféta könyvében. Tehát akkor a templom nem csak az Isten és az ember együtt lakozása, vagy találkozási pontja kellett, hogy legyen, hanem a bűnelrendezés helyszíne is kellett, hogy legyen. Hiszen a templom pitvarában kellett leölni az ószövetségi áldozati állatot, és aztán a templom épületeit és berendezéseit használták fel a papok, hogy kiábrázolják a megváltás hatalmas művét. És ugye a zsidókhoz írt levél világít rá erre nagyon is részletesen és árnyaltan, és világosan érthető gondolatokkal, hogy ez a földi templom, ez csak egy előkép volt. És annak az igazinak, a mennyei templomnak volt a mása, ahol Jézus jelenleg értünk, közben jár és végzi a szolgálatát. Templomot többé nem látott, mert az Isten együtt van az emberekkel, ezért tulajdonképpen az egész Jeruzsálem egy hatalmas templom. De ugyanakkor bűnelrendezésnek meg már nincs értelme. Tehát a templom berendezési tárgyaira nincs szükség. Nincs szükség szövétnekre, mert maga az Isten dicsősége lesz a világosság. Tehát nem kell a 7 karú gyertyatartó. Nincs szükség a kenyerek asztalára, hiszen már teljesen azonosultak az üdvözültek az Isten életével, tehát akkor nincs mit magunkhoz venniük, de ugyanakkor majd az epilógusban olvasni fogjuk a 22. fejezetben, hogy ott fogja látni János apostol az élet fáját, amiről tovább lehet venni azt a gyümölcsöt, ami már az örökké valóságra táplál. Nincs szükség templomra, mert az egész föld, az egész újjáalkotott világegyetem, az már az Isten szeretetéről beszél. És aztán a 22. fejezet
első 4 verse tartozik még ehhez a leíráshoz, és megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Ugye itt a pogányokat ne a mai leterhelt fogalommal értsük, itt csupán arról van szó, hogy nemzetek, népek. Tehát olyan emberek táplálására valók, akik esetleg nagyon-nagyon sok dologról nem tudtak, de a lelkiismeretük alapján üdvösséget nyertek. És itt az újjáteremtett földön még a levelek is táplálni fogják ezeknek az embereknek, hogy ismeretről ismeretre jutva ők is a teljes ismeretre jussanak el. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ezzel fejeződik be Jelenések könyve 21. fejezetének a leírása már a 22. fejezetben az újjáteremtett földről. És ezután kezdődik az epilógus. Az előbb helytelenül mondtam, nem az epilógusban olvasunk az élet fájáról. De ez az epilógus, ami ezután következik, ez már az egész könyv befejezését is kell, hogy jelentse. És hol János apostol, hol az angyal, hol Jézus Krisztus szólal meg? Alig-alig lehet megkülönböztetni a megszólalásokat, hogy mikor kiszólal meg, de én most szeretném felolvasni ezt a szöveget, hiszen nem annyira hosszú, és a szöveg hallgatása közben is érezzük ennek az ünnepélyességét, ennek a súlyát, a veretét, hogy az egész bibliai kinyilatkoztatásnak a befejezéséről olvashatunk. És mondanékem, e beszédek hűek és igazak, olvasom a 6. verstől. És az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ez majdnem ugyanaz a kijelentés, mint amit olvashatunk a legelején Jelenések könyvének. Ímé eljövök hamar. Megint Jézus bátorítása. Amikor körbevesznek bennünket a csüggesztő körülmények. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának a beszédeit. Tehát nem csak azt mondja, mint az első fejezetben, hogy boldog, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megcselekszik, hanem hozzáteszi, ímé eljövök hamar. Tehát akik abban a lelkületben és abban a szemléletben tanulmányozzák a Szentírást, hogy az Isten legnagyobb ígérete, hogy nem hagyja magára az övéit, jön értük, és be fog következni a végső szabadítás. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta volt. Érdekes lehet ez a János apostol, hogy ennyire elfelejtette, hát talán a kinyilatkoztatás sorrendjét tekintve néhány perccel ezelőtt volt, amikor Jelenések könyve 19. fejezeténél már meg akarta cselekedni, mert olyan nagy dolgot mondott neki az angyal, olyan hordereje volt, és amikor belegondolt ebbe, akkor mint egy Isten előtt borult le az angyal előtt, és ugyanezeket a szavakat mondja neki az angyal. Meglásd neted, szolgatársad vagyok én néked és a te atyád fiainak. Ugyanezt teszi. Azt pedig mondanékem, meglásd neted, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Az Istent imádt. És megint itt látjuk, hogy mennyiszer emlegetve van itt a prológusban is a könyv maga. A keresztény világ kezd elfeledkezni az Isten beszédéről. Kezdi háttérbe szorítani az Isten törvényeit. Ha valakik ezt kezdik ismét megemlíteni, vagy kezdik kívánalomként feltárni emberek elé, hogy nekünk összhangra kell, hogy jussunk a törvénnyel, természetesen nem saját erőből, nem valamiféle egyházi szertartás következtében, hanem a Jézus hite által, amit olvastunk Jelenések 14. fejezetében. Amikor ugyanarra hitre eljutunk, mint Jézus, akkor igenis összhangba kerül az életünk gyakorlatilag is, a cselekedetek szintjén is, az Isten törvényével.
Hát ezért volt az egész megváltás, ezért halt meg Jézus a kereszten. És azt látjuk, hogy azokat mondja boldognak, és azokat mondja szolgatársaknak, akik megcselekszik az Isten beszédét. Azután mondanékem, be ne pecsételd-e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Megint csak szeretném keresztény teológusok sokaságát idézni, akik azt mondják, hogy Jelenések könyvével ne foglalkozzunk. Nincs annyi ismeretünk, hogy ezzel a könyvvel érdemes lenne foglalkozni. Na de hát itt az idő. Jelenések könyvében olyan kijelentéseket ismerhetünk meg, és olyan kijelentésekkel azonosulhatunk, vagy hathatnak ránk figyelmeztetőleg, vagy bátoríthatnak, amelyek a végidején ebben az egyre inkább felpörgő és szinte fortyogó világban nélkülözhetetlenek lesznek. Most akarjuk mi bepecsételni, azt elrakni egy páncélszekrénybe? Olvassa az, aki ért hozzá. Azért az Isten beszédének az igazi szakértői, mondjuk Jézus korában, kik voltak? Nem egyszerű halászok? És nem közönséges vámszedők, akiket korábbi életükben csak a pénz érdekelt, és semmi más? És a végidején tudósnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük a lényegét Jelenések könyvének? Ugye mondtam, hogy elég sok előfeltétele van annak, hogy Jelenések könyvében ne tévedjünk el, de ezzel nem szerettem volna arra bátorítani bárkit is, hogy azért ne vegye a kezébe, mert semmi értelme, szó sincs róla. Nehogy bepecsételd ezt a könyvet. Most van a legfontosabb jelentősége ennek a könyvnek. Most kell igazán odafigyelnünk. Elhangzik a 11. versben a felkiáltása, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Jézus Krisztus a mennyei templomban végzi a szolgálatát. Többször is szóltam erről, nem tudom kifejteni itt az előadás keretein belül, ha szükséges beszélgetésben szívesen szólhatunk róla. De amikor Jézus a mennyei közbenjárását, ott a mennyei templomban, be kell, hogy fejezze, logikus dolog, ahhoz, hogy visszajöjjön, ahhoz abba kell hagyni a mennyben a dolgokat. Amikor az Isten mindenütt jelen valóságáról szól az ige, ez nem annyit jelent, hogy Jézus egyszerre tud szolgálni a mennyei szentek szentjében, és egyszerre tud visszajönni. Ez nem így van. Jézus egyszerre itt tud lenni a mi szívünkben, és én hiszem, hogy itt ebben a teremben is itt van, hiszen róla és az ő ügyéről van szó. Itt lehet a Szentlélek által. De amikor valóságosan jön el angyalseregek élén, akkor a menny kiürül. És nincs, aki közben járjon a mennyei templomban. Tehát, ha ki addig nem rendezte el a bűneit, azokról kijelenti Jézus, hogy most már nincs lehetőség a bűn elrendezésére. De akik addig küzdöttek a bűneikkel, és addig nem nyugodtak bele, hogy milyen állapotban vannak, és hittek és bíztak a megmentő Istenben, és bíztak az ő erejében, nem a saját erejükben, hanem a hitáltal kapott mennyei erőben, ami Krisztustól származik, ezek az emberik pedig már jók maradnak. Mert ezek már meg fogják kapni a megdicsőült testet. Megint ott találunk, ezután a hatalmas kijelentés után egy óriási bátorítást, és ímé hamar eljövök. És az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Hamar eljövök, megint ezzel bátorít bennünket Jézus. Nem rémhír, amikor azt mondjuk, hogy Jézus második eljövetele közel van. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen. Ezt jól tesszük, hogyha így érezzük. De ez arra bátorítson bennünket, hogy ne halogassuk a döntéseinket. És még ma nézzünk utána, hogy hogyan leszünk készen a jelenlegi világosságunknak megfelelően. Többet nem kér tőlünk az Isten. Csak annyit, amennyi világosságot küldött, annak engedelmeskedtem én vagy nem. Nem egyszerre kér mindent számon tőlünk. És ha így gondolkodunk és így élünk, akkor boldog reménység lesz nekünk Jézus második eljövetele, amivel most már ismételten bátorít bennünket itt a könyv lezárásaként az ige. Boldogok,
akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Még hogy Jelenések könyve tele van rémisztő gondolattal, lehet, hogy vannak benne olyanok is. Tehát boldog mondások könyve, Jelenések könyve. Már megint egy boldog mondás, nem? Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Jó, hát akkor most bővítsük ki, hitáltal természetesen, nem önerőből, de hát ezt már tudjuk. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. És a 16. vers, mint egy hatalmas koronája, amikor maga Jézus szólal meg, én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye már korábban is idéztük ezt az igét. Én Jézus. Mivel kezdődött Jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Mivel fejeződik be? Én Jézus utasítottam az angyalt. Én Jézus rendelkeztem így, hogy ezeket a dolgokat megmutassa nektek. Nem azért rendelkeztem így, hogy megmutassa nektek, aztán elfelejtsétek, mert úgyse értetek hozzá, hanem azért, hogy erősítsen, bátorítson, figyelmeztessen, és fenyítsen, ha szükséges. De hogy győzelemre vigye azt az embert, aki megnyitja a szívét és az értelmét Jelenések könyve megértéséhez. Ézsaiás proféta könyvéből van a Dávid gyökere és ága idézve a 11. fejezetben. Egyébként ez a 21-22. Fejezet, hogyha megnézzük ezt a mellékletet, amit Vankó Zsuzsa a könyvéhez mellékelt, ugye a pontosított görögből való fordítását, ez tel is tele van vastag betűvel, azaz az ószövetségi idézetekkel, és ott vannak az igehelyek, hogy honnan származnak ezek a kijelentések. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy itt szinte az ószövetségi idézetekből lett összeállítva ez a könyv. Természetesen is isteni sugallatra. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz, bizony hamar jövök. Amen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Ugye itt, amikor azt mondja, hogy a lélek és a mennyasszony mondják, hogy jövel, azaz jöjj. Felszólítják Jézus, hogy jöjj, mert itt az ideje. És aztán akkor rögtön hozzáteszik, mert akkor mi kétségbe esünk megint, hogy jaj, még nem, mert még nem vagyok kész. De rögtön azt mondja, és aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Látjuk, tehát gondolkodik velünk együtt a Biblia. És semmi fölöslegesen nincs ideírva. Mert amikor megrémülünk Jézus közeli második eljövetelétől, akkor azonnal gondoljunk arra, hogy de ezzel együtt, amikor erről értesít bennünket, sőt bátorít vele Jézus, és az Isten lelke azonnal ott van, hogyha most érzed, hogy nem jó helyen vagy, nem jó állapotban vagy, vegyél gyorsan az életvizéből, mert az igazi ital, és az az életet fogja szolgálni benned. És az, hogy nem szabad elvenni, nem szabad hozzátenni, amit már korábban is említettük, nem fölöslegesen lett megírva Jelenések könyve. Mondhatnánk, mert tele van ószövetségi idézettel, tele van Jézus korábban is elmondott kijelentéseivel, majdhogy nem, mondjuk Ézsaiás proféta könyvét, ha komolyan végigtanulmányozunk, azt látjuk, hogy szinte nincs olyan kijelentés, amit Ézsaiás könyvében ne találnánk meg, Jelenések könyvével kapcsolatban, de azért tette ezt az Isten, hogy olvassuk, amennyit megértünk belőle, értsünk meg, és amennyit megértettünk, azt hitáltal
cselekedjük meg. Mert így lesz az Isten beszéde valódi táplálék nekünk. És ne akarjunk elvenni belőle olyan részeket, amik útba vannak. És ne akarjunk hozzátenni olyan részeket, amit mi találtunk ki. Inkább maradjon meg az ismeretlenség homályában, de a szentség hatásával az a valami, amiről nem tudtuk pontosan megfejteni, hogy mit jelent. De amit megértettünk, az erősíteni, bátorítani fog bennünket, hogy ne legyünk közömbös emberek. Most, amikor a közömbösség az egyik legveszélyesebb dolog. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Jézus megint megszólal személyesen, hamar eljövök. Hát én ezzel a gondolattal fejezném be a Szentírás tanulmányozását, amikor Jelenések könyve utolsó fejezeteit vettük át. Kezdődött a Szentírás a Föld teremtésével, és itt látjuk a bizonyságát annak, hogy Jézus újjá fogja teremteni a Földet, és be fog teljesedni az, amit őt megígért. Most már csak az a kérdés, egyen-egyenként mindnyájan tegyük fel ezt a kérdést magunknak, hogy velünk teljesíti be, vagy nélkülünk. Erre a papírra idéztem, már említettem a Korszakok nyomában című könyvből, és ezt zárszónak hadd olvassam fel. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Egyszerű szavakkal mondja el, de megint csak arra futtatja ki a szerző, amivel indítottam a mai előadást. Isten szeretetből teremtett meg minket. Elbuktunk, de az ő szeretetéből újjá tud alkotni minket. És az újjáteremtett földöt átadja nekünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!

Kronológiai szempontból először a holtengeri tekercsekről fogunk beszélni, amikor is azt vizsgáljuk meg a mai alkalommal, hogy mennyire tekinthetjük hitelesnek a ma kézben tartott Bibliánknak a szövegét. Nagyon röviden magamról, aki az előadásokat tartom, Nagy Viktóriának hívnak. Jó magam, régészként ismertem már meg a Bibliát, és kezdetől fogva érdekelt, hogy a Biblia mennyiben tekinthető régészeti szempontból hiteles forrásnak. Egyáltalán mennyiben tekinthető történelmileg hiteles forrásnak. Én még abban a rendszerben jártam iskolában, amikor mi azt tanultuk, hogy a Biblia ilyen mitoszoknak, meséknek a gyűjteménye. Nagyon-nagyon kevés valóság alapja van, vagy valóság magja van ezeknek a történeteknek. Ugye mitosztalanítani kell a Bibliát, volt a múlt századnak is a híres jelszava. És hát ami fennmaradt belőle, egy-két tény, az vagy igaz, vagy nem, de nem kell annyira komolyan szóba állni ezekkel. És hát ahogy megismertem egyre jobban a közel-keleti régészetet, és hát annak is főleg már a 20. századi vívmányait, ami sajnos Magyarországon még kevésbé publikált, inkább angol-német nyelven lehet ezekről többet olvasni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a 20. században rengeteg olyan régészeti feltárás történt, ami nagyon sok szempontból alátámasztja a Bibliát, mint történelmi forrást. Ugye a Biblia az egy hiteles történelmi forrásnak tekinthető. Ez azért is nagyon fontos szerintem így a 20. század végén, mert a múlt századtól kezdődően és ebben a században is nagyon-nagyon sokan élesen támadják a Biblia történelmiségét, és nagyon sokan állítják azt, hogy nem tekinthető jogosan semmilyen szempontból egy hiteles forrásnak. És ha most így megkérdeznék önök így a sorozat elején, hogy tudnék-e valamilyen perdöntő bizonyítékot az asztalra tenni, ami mondjuk a Biblia történelmi hitelességét bizonyítaná, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nagy szenzációs felfedezése a régészetnek, mint bibliai régészetnek nincsen. Az én meggyőződésem szerint a mai napig nem találták meg Noé bárkáját, noha bizonyára önök is olvastak számos könyvet, vagy láttak esetleg videófilmeket. A mai napig nem került elő a figyláda, ugye a zsidóknak az a szent erekéje, amit nagyon sokáig hurcoltak magukkal, aztán bent volt Salamon templomában, a szentek szentjében. Nagyon sok minden nem került elő, de nagyon sok minden viszont előkerült. Ezek általában kicsinek tűnő dolgok, de nagyon sok esetben ilyen kicsi helyeken erősítik meg a Bibliát, ami megint csak azt igazolja, hogy azért valami csak van ebben a könyvben, ha bár nagyon-nagyon régen íródott. Ha már itt tartunk, nem tudom, hogy tudják, hogy a Biblia hogyan keletkezett, és hogy összesen hány könyvből áll. Amikor így kezembe veszem ezt a kicsi könyvet, akkor tulajdonképpen egy mini könyvtárat tartunk a kezünkben, ugyanis a Biblia 66 könyvből áll. Önmagában egy könyv, de mégis 66 külön szerzője van többé-kevésbé. Ezek a szerzők hosszú korszakokon keresztül, évszázadokon, évezredeken keresztül írták ezt a könyvet. Egy kicsit furcsának tűnik, mert ez olyan, mintha valamikor 1500 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt valaki elkezdett volna írni egy könyvet, aztán valaki több generációval később folytatta, aztán több száz évvel később megint valaki folytatta, és ezt a könyvet napjainkig is csak írnák. Vannak közöttük pásztorok, vannak közöttük királyok, vannak közöttük írástudók, vannak köztük egyszerű halászemberek, és ez a könyv csak íródik. Az írásának ideje kezdődik Krisztus előtt olyan 1400 évvel ezelőtt. Az Ószövetségnek az első iratai körülbelül ekkor keletkeztek, tehát Krisztus előtt a 15. században. És az Ószövetség 39 irata íródik egészen a Krisztus előtti 4. századig. És aztán egy ideig szünet van, mint egy 400-500 éves szünet, és aztán a Biblia könyvei folytatódnak az Új Szövetség lapjaival, ugye a kereszténységnek a Bibliájáról beszélek most. És a Krisztus utáni első században megszületik egymás után 27 irat, és így áll össze 66 könyvünk egy könyvé, és ez a Biblia. És itt a 20. század végén, és ezért is ez az első előadásunknak a témája, joggal vetődik fel bennünk kérdésként, hiszen mindannyian gondolkodó emberek vagyunk, hogy vajon az a könyv, amit én most itt a kezemben fogok itt a 20. század végén, sőt lassan már ugye a 21. században. És aminek, ahogy mondtam is, az első könyveit már körülbelül olyan 3400 évvel ezelőtt megírták, sőt, még annál régebben, hogy ez a könyv vajon mennyiben olyan, mint amit mondjuk akkoriban leírtak, mondjuk 1000 évvel ezelőtt. Vagy mondjuk egy Pál apostol ugyanazt az Ószövetséget olvasta el, mint mondjuk én a napjainkban. És ugye nem egy ilyen faramúci kérdés ez, amit felteszek, hiszen a filológia, az irodalom tudomány igazolta azt, hogy a szöveg, ahogy évszázadokon keresztül öröklődik generációról generációra, a szöveg rengeteget torzul. Antik szerzőknél vizsgálták például, megint csak iskolai tanulmányokra próbálok így visszahivatkozni, ugye Homéroszt bizonyára mindannyian ismerik, vagy Hérodotoszt, ugye a nagy görög
szerzőket, költőket, irodalmárokat, ugye az ő műveik is töredékesen maradtak fent, és az ő műveikről is azt állapították meg, hogy az idők folyamán a szöveg rengeteget torzult. Tehát az a Homérosz, amit mi most gyerekek kezébe adunk, vagy amit mi magunk olvastunk, Odüsszea, Iliász, az nem biztos, hogy az a szöveg, amit annak idején Homérosz leírt. Hiszen a könyvnyomtatás, ne felejtsük el, csak a 15. századtól van, létezik. Azelőtt hogyan készítették a könyveket? Kézzel írták. Ugye nem egy egyszerű vállalkozás volt az, hogy szépen fogni egy papírt, és szépen írni, másolni. Ugye az ember általában gondatlan, és nem annyira pontos, mint amennyire mondjuk a könyvnyomtatás, és egymás után történtek a hibaejtések, szókimaradások, szóferdítések. És ezért az a szöveg, amit ma mondjuk Homérosztól kézbe veszünk, az nem ugyanaz, mint amit annak idején Homérosz leírt. És ezért van az, hogy az a Biblia, amit ma kezünkbe veszünk, hát kérdés, és fölmerülhet bennünk joggal a kérdés, hogy vajon az-e, amit annak idején valakik leírtak, vagy tényleg hitelesnek tekinthető a szövege. A múlt századtól kezdődően született egy irányzat, amit úgy neveznek, hogy bibliakritika. Ugye a középkor idején csak még egy picit, nagyon röviden így a bevezetésben, így áttekintésként, hogy a középkorban senki nem kérdőjelezte meg, hogy az a szöveg, ami a kezünkben van, az tényleg hiteles, az eredeti, az tényleg így írták meg valamikor. Aztán jött a felvilágosodás, jött a racionalizmus, jöttek a különböző tudományok, és hogy a tudományok fejlődtek, egyre többekben merült fel a kérdés, hogy vajon tényleg jó lenne most már a tudomány eszközeivel végigboncolni a Biblia szövegét. És a múlt században megszületett egy tudományág, ez volt a Biblia kritika, ami a modern tudománynak az eszközeivel kezdte boncolgatni a Biblia egyes könyveinek a szövegét. És ebben az időben jelentek meg úgynevezett szivárványos bibliák, amik hát ennek a kutatásnak az eredményei voltak, ugyanis filológusok pusztán irodalom történeti szempontból, vagy irodalmi szempontok alapján a szöveget felbontották egy eredeti szövegre, aztán egy másik színnel jelezték azt, hogy pár száz évvel stílus alapján úgy gondolják, hogy valaki ezt a szöveget kiegészítette, aztán esetleg 50 év múlva megint valaki beletoldott. Ézsaiás könyvét például, amit ma ugye egy könyvként olvashatunk a Bibliában, alapvetően három szerzője vezetik vissza a mai napig is. És csak azért jegyzem meg így előjáróban, mert ezért nagyon érdekes, hogy a modern régészeti feltárások viszont azt igazolták, hogy ezek a múlt századi hipotézisek, elképzelések alapvetően hamisak. Hogy miért is volt ez a nagy-nagy találgatás és bizonytalanság a Biblia iratait illetően, ezzel kapcsolatban egy kis ábrát raknék föl. Ugye, itt láthatjuk, hogy itt élünk ugye ebben a korszakban, és a Biblia iratai, az Ószövetség iratai Krisztus előtti 1500-as évektől íródtak időszámításunk előtt 400-ig, és aztán volt egy óriási nagy hézag, az időegyenesen láthatjuk, amikor alapvetően semmit nem tudunk, hogy milyenek voltak ezek az iratok, mi történt velük. Ebben az időszakban megíródtak, de ezek az eredeti kéziratok, az autografák nyilvánvalóan elvesztek. Ugye senki nem gondolja, hogy ennyi időn keresztül szerves anyagból készült iratok felmaradnak. Ezek az idő enyészetei véletek. És jön egy nagyon hosszú időszakasz, körülbelül 1400 év, amikor semmit nem tudunk, nagyon sokáig nem tudtunk a Biblia kéziratairól. És aztán csak a Krisztus utáni, majdnem 1000 évvel később találták meg a Bibliának az első ószövetségi kéziratait. Itt elsősorban most az Ószövetség hitelességéről beszélnénk a mai alkalommal, illetve az Ószövetség szöveghűségéről. Tehát körülbelül a keletkezésük után egy 1400 évvel történt, hogy megtalálták az első kódexeket, amelyekben az Ószövetség egyes iratainak nyomára bukkantak. Ezek közül is csak egyetlen egy kódex volt teljes, ami a teljes Ószövetséget tartalmazta, és ez Krisztus után 1008-ból származott. Ezért volt tehát ez az óriási bizonytalanság a Biblia szövege körül, hogy hát ugye itt éltek az emberek az 1900-as években. Rendelkeztek egy 900 évvel korábbi Biblia szöveggel, aminek a szövege úgy nagyjából megegyezett azzal, amit ők olvastak. Viszont volt egy óriási nagy kérdőjel, hogy vajon ha én visszafele beszámítom a szövegromlás 1400 évét, akkor vajon az eredeti kéziratok, vajon hogyan festhettek úgy igazából, amikor megírták őket. És ugye ekkor születtek ezek a bizonyos szivárványos bibliák, Ézsaiás könyvét három részre szétszették, volt egy első Ézsaiás, egy Deutero Ézsaiás és egy Trito Ézsaiás, és azt mondták, hogy a 66 könyvet folyamatosan három szerző írta, mivel hogy bizonyára egy nem írhatta, és szépen kihozták, hogy Ézsaiás könyve gyakorlatilag majdnem Krisztus koráig folyamatosan íródott, nem is egy szerzőtől származik.
Ugye ez azért fontos kérdés, így rögtön a sorozatunk elején, hogyha most mi azt mondjuk, hogy a Biblia egy történelmi forrásként kezelhető, és már pedig mi így fogunk most hozzáállni 4 alkalommal a Biblia lapjaihoz, akkor fontos, hogy megalapozódjunk abban, hogy amit ma olvasunk, az tényleg egy eredeti szöveg. Tényleg a szövege nem változott, nem torzult az évszázadok, az évezredek folyamán. És nagyon sokáig, még 1939-ben is egy nagyon híres filológus, egy Kenyon nevezetű professzor azt nyilatkozta, hogy sajnos semmi remény arra, hogy az Ószövetség hitelességét valamikor is biztosan meg tudjuk állapítani, hiszen ezeken a kódexeken kívül és ennél régebbi szöveg bizonyára nem fog előkerülni, mert lehetetlen. Lehetetlen azért, mert az iratok nyilván az idő folyamán tönkre mennek, lehetetlen, mert szegény zsidókat annyit üldözték az évszázadok folyamán, hogy hol ide hurcolták a szentkönyveiket, hol oda. Egyszer elégették a zsinagógájukat, egyszer a zsidókat is elégették mindenestől, nem maradtak meg a szentirataik. Lehetetlen azért is, mert a zsidóknak volt egy nagyon merev, szigorú másolási szabálya, és egy nagyon szigorú törvény az ő másolási szabályaiban, miszerint, hogyha hibássá vált egy irat, vagy már egy kicsit is megrongálódott, már nem volt tökéletes, akkor azt az iratot meg kellett semmisíteni. A zsinagógáknak az aljában volt egy kézirat megsemmisítő hely, és az elhasználódott, vagy valamilyen szempontból meghibásodott kéziratokat ebbe a kézirat megsemmisítő helyre vitték, ez volt a Geniza, és így szépen az idő enyészetére bízták őket, ezek az iratok tönkrementek. Tehát ezért volt nagyon-nagyon kérdőjeles az, hogy valaha is tudjuk-e bizonyítani azt, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles, a ma kezünkben tartott szöveg valóban az, amit annak idején leírtak. Ez a bizonytalanság tartott egészen 1947-ig, amikor is szenzációs felfedezést tettek a régészek. Albright, aki akkor a leghíresebb közel-kelet kutató amerikai professzor volt, azt nyilatkozta, hogy az évszázad legszenzációsabb kéziratlete került elő a Holtenger északnyugati partján Qumran közelében. Ezek a kézirat tekercsek korukat tekintve a Krisztus előtti első-második századtól kezdődően a Krisztus utáni első-második századig datálhatóak, mind a C14-es vizsgálatok alapján, tehát a rádiókarbonkor meghatározás alapján, amit a régészek ma már általában használnak, mind pedig az írásjegyeket tekintve, az írásképet tekintve. Nem tudom, hogy tudják-e például, hogy úgy is szoktak kort meghatározni, ugye nagyon sokféle kor meghatározás van a régészetben, de az egyik fajta az, hogy a kézirat típusa alapján, tehát a kézirat régiségét tekintve is tudnak meghatározni időbeliséget. Időbeliség, tehát kézirat írásképe alapján is körülbelül erre az időszakra tehető be a kumráni tekercseknek a szövege. Ezért volt óriási szenzáció ez a felfedezés, és egy óriási várakozás előzte meg, hogy vajon a tudósok mit fognak kihozni ebből a kézirat leleteknek a tömkelegéből. 11 barlangból került elő 80 ezer tekercs darab, amit a hosszas, gondos, aprólékos összerakás után 15 ezer tekercs, nagyobb tekercs darabbá tudtak összeállítani, ami pedig összesen 900 tekercset adott ki, és ebből 200 volt bibliai kézirat. Tehát a kéziratoknak, az előkerült kéziratoknak a most általunk jobban érintett része, az 200 bibliai tekercs darab, tekercs töredék, ami nagyon szépen mutatja annak a bibliai szövegnek a képét, mienségét, ami körülbelül megfelezi azt az időtávolságot, ami az eredeti kéziratok és a modernkori biblia kiadások szövege között van. Tehát volt egy lehetősége a mai modern tudománynak arra, hogy tudományos eszközökkel megvizsgálják ezt a Krisztus élete körüli plusz-minusz 100 év körüli bibliai szöveget, hogy vajon ez a szöveg és a ma olvasható szöveg mennyiben különbözik, vagy mennyiben nem. Érdemes elolvasni, hogy hogyan vélekedett a korabeli sajtó, hogy milyen eredménye lesz a kutatásnak. Alexander Schick-nek a Csodálatos Qumran című könyve, amit nagyon tudok a figyelmükbe ajánlani, egy olyan valaki, aki önmaga nem kutató régész, de végig nyomon követte az ásatást, a feltárást és az egész tekercsek körüli mindenféle bonyodalmas történéseket. Ő az egyik fejezetben, a könyv egyik fejezetében összefoglalja, hogy a korabeli sajtó hogyan reagálta le a tekercsek megtalálásának hírét, és körülbelül mire számítottak, hogy mi lesz a kutatások eredménye. És a sajtó arra számított, hatalmas vízhangja volt, hogy végre itt lesz egy kézzel fogható bizonyíték, hogy megvizsgáljuk, hogy a kereszténység ősi írata, a Biblia vajon mennyire hiteles. És hogy na most reszketnek a keresztények, mert most fog majd kiderülni, hogy át kell írni az egész Bibliát.
Ugyanis Homéroszal meg Hérodotosszal mindig ezt kellett tenni, mert amikor egy újabb Homérosz töredék előkerült, vagy egy újabb Hérodotosz töredék, ugye antik szerzőkről lévén szó, a modern kiadásokat is mindig revideálni, mindig újra kellett hát átírni a minél régebbi kézirat alapján. És ugye mindenki erre számított, hogy itt is óriási eltérések lesznek, és akár egész bibliai könyveket kell átírni. Egy kicsit a leletekről, hogy mik is kerültek elő itt Qumránban. És most térnénk rá a diákra. Tényleg egy földrajzi térképét láthatjuk kivetítve. Palesztinának az egyik központi része a holdtengeri vidék, majd ugye a következő eladásról lesz részletesebben szó arról, hogy Palesztinának milyenek is a földrajzi adottságai. Most a holdtenger csak annyiban említem, és azért kapcsolódik ide, hiszen a holdtenger partján találták meg Qumrán ókori település közelében a holdtengeri vagy qumráni tekercseket. A holdtenger egy nagyon-nagyon sajátos területe Palesztinának, ugyanis a tenger felszíne alatt húzódik ez a rész, mintegy 400 méterre. Maga a holdtenger körülbelül 80 km hosszú és egy 17-18 km széles, és ami a nevét adta, illetve ami az érdekessége különösen ennek a vidéknek, az az, hogy a holdtengernek rendkívül magas a sókoncentrátuma. Nem tudom, hogy mennyire járatosak a földrajzban, én is most néztem utána, hogy az előadásra készültem, hogy a tengerek, óceánok sókoncentrátuma mit gondolnak, hogy mennyi lehet? Hogy egy számjegyű, vagy két számjegyű? Csak így ennyire, ha meg tudnák tippelni. Egy számjegyű. És a hold tengeré pedig kettő bizony, 26%-os a sókoncentrátuma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte teljesen kihalt az élővilág, nagyon-nagyon kevés élőlény tud megmaradni benne. Hogyha a következő képet megnézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak olyan területei a holdtengernek, ahol a só kicsapódik, és ilyen sórögök formájában jelenik meg. Ugye ez a sajátossága ennek a vidéknek, és 1947-ben, hogyha megyünk a következő képre, 1947 tavaszán egy beduin kis pásztor fiú, Mohamed Eddib, hajszolta a kecskéit legalábbis az ő elmondása szerint a hegyek között, és mivel a kis kecskéje eltűnt, hát elindult itt a hegyek között, hogy megkeresse az elkoborolt jószágot. És megpillantott egy üreget, ez volt az eredeti üreg itt a qumráni sziklás, ugye ez egy nagyon sziklás, nagyon kopár vidék, rendkívül szélsőséges időjárással, ugye láthatjuk, hogy szinte az élet nyomai is alig-alig maradnak meg ezen a vidéken, és ez a kiárat, ez már a későbbiek folyamán, a feltárások folyamán készítették, csak ez a picike nyílás volt meg. És a fiú ki tudja miért, nem bedobott egy követ ebbe a nyílásba, azt gondolván, hogy a kecskéje betévedt. De hát a kecske végetését nem hallotta, vagy mekegését, viszont azt hallotta, hogy valami agyagedény oda bent összetört. Ez a kis kamasz fiú nagyon megijedt, hazaszaladt a beduin törzshöz, és elmondta, hogy mi történt, aztán később visszatértek, és hát bemásztak, és itt találták meg az első kézirat töredékeket. Rengeteg tekercs került elő. Ugye visszatért a fiú a törzsbeliekkel, és kivágták, ugye ők indították meg az első feltárást, nem a szakmabeliek, mint általában lenni szokott. Ugye két nyílást is vágtak az első barlangba, és összeszedték a tekercseket. Rengeteg tekercs darab került elő, ezek egy részét eladták egy kereskedőnek, aki orgazda volt, egy Kandó nevezetű cipésznek, aki a tekercsek egy részét cipős ládákba dugdosta, amiknek a nagy része sajnos tönkre is ment. Egy részét eladta magánszemélyeknek, és csak egy egészen kicsi töredéke került ezeknek a tekercseknek régészek kezébe. A régészek aztán megkezdték a feltárásokat, megtalálták azt az első barlangot, ugye a beduinok elvezették oda őket, ahol hát ők korábban megtalálták a tekercseket, és maguk a régészek is elkezdték a feltárás munkáját, de bizony ők itt az egyes barlangban, ugye ezt nevezték el egyes számú barlangnak, csak nagyon kevés kézirat tekercset, kézirat töredéket találtak. Ezeknek a jó része is tulajdonképpen csak egy ilyen liturgikus szöveg, egy ilyen imádságos szöveg volt, de a fő leletek, itt került elő az egyes számú barlangból egyébként a legszenzációsabb lelet az egész qumráni felfedezésnek, egy teljes ézsaiási áltekercs, hosszas, bonyodalmas vándorlások után, mindenféle hányattatás után került csak szakemberek kezébe. Egy Trevor nevezetű fiatal régész volt, aki először a tekercseket, a kéziratokat kézbe vette, mint szakember, és megállapította róluk, hogy ezek az iratok nagyon régiek, és nagyon sok közte a bibliai irat. Ez a Trevor nevezetű fiatal ember, aki az amerikai régészeti keletkutató csoportnak a tagja volt, elküldte Albrightnak, az akkori, amit már említettem, legnagyobb közel-keleti professzornak,
És Albright küldte vissza az iratokat azzal, hogy azonnal meg kell kezdeni ezeknek az iratoknak a felkutatását, mert rendkívül értékes leletekről van szó. A kép felső sarkában láthatjuk azokat az agyag edényeket, amelyekben rejtették valamikor a tekercseket, a kéziratokat, azok, akik ezeket a kéziratokat készítették. Ugye nagyon sokáig kérdőjel volt, hogy kik is készítették ezeket a kéziratokat. Ugye ezek ilyen henger alakú kis agyagedények, és mindegyiknek van egy kis teteje. És a sivatagi klíma, ugye itt láthatjuk, hogy milyen viszonyok között éltek hajdanában azok, akik készítették ezeket az iratokat, és hogy milyen messzire és milyen meredek helyekre fölmenekítették őket valami miatt, majd ugye azt is el fogjuk mondani, hogy mi miatt. És ide egészen fölmenekítették ezeket az agyagkorsókat, és ez a szélsőséges, rendkívül szálasz klíma, és a korsóknak a minősége, illetve a fedele tette lehetővé, hogy gyakorlatilag ezek a kéziratok, amiknek különböző volt az anyaga, volt köztük papírusz, pergamen, hogy ezek a kéziratok fennmaradtak egészen a napjainkig. Mehetünk a következő képre. A hármas számú barlangban egy folyamatos feltárás folyamán jutottak a régészek egyre előrébb, és ahogy folyamatosan találták a barlangokat, sorszámozták őket. A kettes számú barlangnak a leletei nem jelentősek, ezért ugrottuk át őket, viszont a hármas számú barlangban előkerült két nagyon különleges tekercs. A különlegességük abból adódik, hogy vörös részből készültek a tekercsek, ez az egyetlen ilyen anyagból készült tekercs a kumráni leletek közül, és ami még az érdekessége, hogy nagyon nehezen lehetett ezt kibontani. Egy egész külön berendezést, apparátust építettek, mire nagy nehezen egy tükör segítségével tudták végül is kibetűzni a szövegeket, és nem tudom, hogy tudják, hogy mit rejtettek ezek a résztekercsek. Egy kincs lista lelőhely sor van rajta. Amit úgy klasszikusan a kalóz regényekben el tudnak képzelni, hogy menj el X helyre, az X-edik fáig, ás le 300 métert, és ott találsz ennyi ezüstöt. Menj el ehhez a tóhoz, ott jobbra. Hát én mondanom se kell, hogy 1960-61-ben egy hatalmas expedíció indult, mert összeadván a 64 lelőhelyet, ami a két résztekercsen volt, több mint 100 tonna nemes fém lett volna, úgy mindösszesen. És sokáig kérdés volt ez is, hogy egyáltalán kiknek a kincsei lehetnek itt elrejtve. És hát ugye a történet nem zárult le, ugyanis a résztekercsnek a legvégén, mire azt sikerült kibogozni, hát ott volt egy ilyen kis mellékzáradék, hogy valamilyen helyen, hogyha ott egy sírt megtalálnak, annak a sírnak az egyik gödrében el van rejtve ezeknek a résztekercseknek a folytatása, ami kiegészítést és pontosabb leírást adnak. Tehát önmagában ezek a résztekercsek nem vezették a kutatókat, hát sehová se. Mehetünk a következő képre, ez csak inkább érdekesség volt. A négyes barlang számít a kumráni leletek közül bibliai szempontból a legjelentősebbnek, a Biblia szöveghűsége szempontjából. Ahogy folyamatosan haladt előre a régészeti kutatás, egy nemzetközi expedíció állt össze, aminek francia, angol, amerikai és német tagja egyaránt volt. Az egyik vezetője ennek a régészeti expedíciónak De Vaux volt, egy francia katolikus pap, aki a francia Biblia iskola jeruzsálemi tagozatának volt a vezetője. A másik pedig egy amerikai származású fiatalember, Trevor, akinek a nevét már említettem. És volt még egy harmadik is, aki a Jordániai Múzeumban dolgozott, akit Lancaster Hardingnak hívták. Az ő hármuk munkássága nyomán kezdték meg a Qumran környéki barlangoknak a rendszeres átkutatását, de bizony a régészek nem sok eredménnyel jártak. Ellenben volt a régészeknek egy konkurenciája, a beduinok. A beduinok ugyanis rájöttek, hogy rendkívül jó üzlet tekercsekkel kereskedni, és ezért fölhagytak a kecskepásztorkodásra, és ez tényleg nem vicc, mert volt egy egész törzs, aki gyakorlatilag ebből gazdagodott meg, hogy bejárták Qumran környékét, az összes barlangot, figyeltek arra, hogy az öregek mit mesélnek a tábortűznél, és így találták meg például a négyes számú barlangot is. Györeg beduin egy

Gyakorlatilag két barlangot szakítottak össze, ez két külön barlang volt, maga a régészeti ásatás meg is különbözteti ezt a két barlangot, 4A és 4B barlangként tartják számon, de mivel a beduinok a leleteket összekeverték, ezért már nem lehet tudni, hogy melyik pontosan honnan került elő. Itt találhatók, vagy itt láthatók azok a pici tekercs töredékek, amik végül is a leletei ennek a négyes számú barlangnak, amiből mintegy 40 ezer töredék, bibliai, főleg bibliai szövegtöredék került elő. Négyes számú barlang onnan is a leghíresebb, nem csak azért, mert a legtöbb bibliai kézirat töredék került elő, hanem azért is, mert itt került elő a legrégebbi ószövetségi kézirat lelet. A mai napig is a legrégibb. Ez Krisztus előtt 4. században keletkezett, egy Sámuel könyve töredék, és ez azért nagyon érdekes, mert gyakorlatilag időben visszavezet minket az eredeti kéziratok koráig, hiszen a Biblia legutolsó könyvei körülbelül ugyanebben az időben íródtak, mint amikor itt ezeket a kis Sámuel könyve töredékeket megtalálták. Mehetünk tovább a következő képre. Mi lett utána a kéziratokkal, a kézirat töredékekkel? Hát ne gondoljuk azt, hogy olyan nagyon egyszerű összerakni ezeket a tenyérnyi, vagy sokszor csak néhány centiméter nagyságú kézirat leleteket, darabokat egészé. Itt láthatjuk a kutatócsoportot, ők is kisé, hát először tanástalanul álltak hozzá, hogy hogyan is lehetne ezeket a töredékeket egységes tekercsé összeállítani. Volt egy kis tálcájuk, amiben cinkes vizet raktak, és ezzel föllazították a tekercseknek az állagát, és amikor már megfelelő puhasságúak és többé-kevésbé olvashatóak voltak a szövegek, megkezdték a szövegeknek a durva szétválogatását. Alapanyag alapján, tehát hogy papír, papíruszra készült, pergamenre készült, papírusz minősége alapján, aztán a tinta színe alapján és a kézírás alapján. Tehát ez már egy durva választási lehetőséget jelentett. Ez alapján próbálták nagy kupacokba szétdobálni a kézirat töredékeket. Ha a következő ábrához megyünk, akkor láthatjuk, hogy a Jeruzsálemi Múzeumban egy hosszas asztalokra terítették ki a kézirat töredékeket, amikor már a nagy durva szétválogatás megtörtént. Üveglap alatt pedig ilyen pici kis csipeszekkel kezdték összepasszítgatni a tekercs darabokat. És ahogy mondtam is, összesen 11 barlangot tártak fel folyamatosan a 40-es, 50-es évek folyamán, és a 11 barlangból, még egyszer elismételném talán a számot, ami már elhangzott, összesen körülbelül 80 ezer tekercs töredék került elő. Ezt ilyen nagyon gondos, aprólékos munka segítségével 15 ezer nagyobb tekercs darabbá állították össze, és megállapították, hogy a 15 ezer tekercs darab 900 teljes nagy tekercsnek a része, amiből 200 volt bibliai kézirat, vagy bibliai tekercs. Mertünk megint a következő képünkre. Sokáig kérdés volt, hogy vajon kik lehetnek ezeknek a tekercseknek az elkészítői. A kumráni barlangok közelében, mint egy néhány száz méternyi távolságban csak, egy nagyon régi, még a római időkben elpusztult városnak a romjai húzódtak, ami már az ásatás előtt, tehát a régészeti feltárás előtt is látható romváros volt. De nagyon sokáig azt gondolták erről a településről, hogy egy római település, nincs semmi különösebb jelentősége. Viszont, hogy a kéziratok előkerültek, és megfigyelték, hogy a kumráni hegyekből nagyon régi kitaposott utak és vízjárások, illetve vízvezetékek húzódnak ebbe a nagyon régi, ókorban elpusztult településben. Ugye nyilvánvalóan felvetődött a gondolat, hogy fel kéne tárni ezt a települést, hiszen bizonyára kapcsolatban van a hegyekkel és a hegyekben elrejtett tekercsekkel. A település a régészeti feltárás folyamán, ami 1951 és 56 között folyt 5 ásatási szezonban, itt is de Vaux, az a francia katolikus pap volt az ásatásoknak a vezetője, azt állapították meg, hogy a település a Krisztus előtti 6. században létesült, ekkor egy izraeli erődítményre építettek rá egy várost, és aztán ezt a települést a Krisztus előtti 2. században egy új népesség foglalta el, vagy egy új népesség telepedett be, és ezek pedig nem voltak mások, mint az esszénusok. Kik is voltak az esszénusok? Az esszénusok egy vallási politikai párt voltak Izraelben, ugye a zsidó nép történetéből ismerhetjük őket. Történelmi források is szólnak róluk, ha bárki utána akar nézni, idősebb Pliniusnál, aki ugye római természettudós és geográfus volt, illetve Josephus Flaviusnál a Zsidó háború című könyvében lehet utánuk olvasni. Tehát egy vallás politikai párt voltak, méghozzá egy olyan erős politikai vallási párt, bár keveset tudunk róluk így ma.

már a történelemkönyvekből, akik a farizeusok után a második legerősebb politikai vallási párt voltak Izraelben. A farizeusokról sokat tudunk, Jézus rengetegszer emlegette őket az Új Szövetségből, ugye nagyon jól ismerjük őket, ők 6000-en voltak Jézus idejében, az eszénusok Jézus idejében mintegy 4000-en voltak. A kialakulásuk is visszavezethető az időszámításunk előtti második századra. Ekkor ugyanis Izrael nem egy független államként létezett, hanem szír fennhatóság alatt állt. Talán sokan történetekből hallottak már IV. Antiochus Epifánész uralkodásáról, aki egy igen-igen kegyetlen szíriai uralkodó volt, és a zsidók semmiképpen sem tűrték az ő uralmát, ugyanis elkövetett ez az Epifánész egy borzasztó nagy butaságot, nem tudok rá jobb szót találni, politikai szempontból egy borzasztó ostoba lépést, meggyalázta a zsidók szentélyét. Na most a zsidókról egyet lehetett tudni, azt szerintem minden pogány uralkodó is tudhatta, aki a korabeli világban élt, hogy a zsidók rendkívül érzékenyek a szentélyre. Na most Epifánész ezzel mit sem törődve a jeruzsálemi szentek szentjéből, ami egy olyannyira szent területe volt a zsidóknak, hogy oda még a főpap is csak évente egyetlen egyszer tehette be a lábát, most Epifánész ezzel mit sem törődve saját maga lépett be a jeruzsálemi templom szentek szentjébe, fölállítatott ott egy Zeus szobrot, és hát mit kezdett, milyenféle áldozatokat kezdett bemutatni, mi az, ami a zsidóknak leginkább fájhatott, hogy a disznó áldozatokat kezdett bemutatni a Zeus oltáron. Na most a zsidók ezen annyira fölháborodtak, hogy egy hatalmas felkelés tört ki, ez volt a Makkabeus háború, ami egy 3 éves véres csata után el is érte az eredményét, egy nagyon rövid, önálló izraeli királyság teremtődött meg, és eközben a harcok folyamán kistályosodott ki az eszénusok pártja is. Az eszénusok is részt vettek ebben a felszabadító háborúban, de aztán, ahogy már sokszor lenni szokott a történelem folyamán, a nagy egységesülés, a nagy zsidó egység, amiben kivívták a függetlenségüket, a függetlenség kivívása után szétbomlott. Az eszénusok meghasonlottak Izrael politikai pártjaival, meghasonlottak azzal a királlyal is, aki hatalomra került Izraelben, és ők a törvény szigorú szabályait nagyon-nagyon rigorózusan megtartva azt mondták, hogy nem fogadják el ezt az új független királyságot, sem az új független királyság főpapját, és hogy mi volt az oka annak, hogy ők meghasonultak? Az, hogy a zsidó törvények szerint, ezt megint nem tudom, hogy ki tudja esetleg önök közül, ki lehetett csak főpap. Vagy kitölthetett be mondjuk, hogy a zsidó körében a főpapi tisztség az egy nagyon szent dolog volt. És főpapi tisztséget a zsidó törvények szerint csak a lévita törzsből, csak papi törzsből származó személy tölthetett be. Na most az új királyok ezzel mit sem törődve saját magukat nevezték ki főpapnak, és az eszénusok ezen annyira megbotránkoztak, hogy kivonultak a sivatagba, és idősebb Plinius, akire már hivatkoztam, a Természet Históriája című könyvében azt írja, hogy létrehoztak egy központot, és ez volt Qumran, a Holdtengernek az északnyugati partján. És ez az a romváros, amit itt a régészek 1951-56-ban feltártak. A település érdekessége, hogy gyakorlatilag csak közösségi termekből, közösségi célt szolgáló termekből áll. Itt látható a qumrani településnek a helyszínrajza a régészeti feltárás után. Itt egészen fönt láthatjuk a vízvezetékeknek, illetve víztárolóknak a sokaságát. Itt egy vízvezeték érkezik be a településbe, belefolyik egy vízgyűjtő medencébe, majd egy hatalmas víztárolóba fut. Aztán egy kis csatornán keresztül, amit mézhabarcsal, majd hogyha közelebb megyünk, most még nem, csak majd a következő képeken, ha közelebb megyünk, láthatjuk, hogy hatalmas kövekből építették az egész várost és a város minden helységét, és a vízvezetékeket, illetve a víztározókat meszes habarcsal töltötték ki. Ugye itt fut egy csatorna, és beletorkolik hatalmas medencékbe. Nem tudom, mennyire látszanak a számok, de akik esetleg elől ülnek, láthatják, a 6-os számmal jelzett helységek mind medencék. Rengeteg vízgyűjtő medencéjük volt ezeknek az embereknek, az eszénusoknak, mégpedig azért, mert csak a téli időszakban esett az eső a hegyekben, és ezért kénytelenek voltak az összes csapadékot összegyűjteni, ami hát egy évben folyt, és azt lehetőleg megőrizni a településükben. A település centrumában volt egy hatalmas, mint egy 5 méter átmérőjű ciszterna, ami rendkívül mély volt, és ez a vízgyűjtő, ez még a mai napig is funkcionál, a mai napig is működik. Milyen egyéb helységek voltak még? Itt oldalt láthatunk egy istállót, ahol különböző állatokat tartottak, ugyanis az eszénusok teljesen önellátóak voltak. Végeztek földművelést, végeztek állattartást is. Itt éléskamrák húzódtak, itt is különböző raktárhelyiségek voltak, itt volt a konyhájuk, saját maguknak főztek.
Itt volt egy őrtorony, ami védte a települést, illetve ami által tudták ellenőrizni a környéket, bár őszintén szóval ezen a környéken nem sok senki járt, mert hatalmas pusztaság, sivatag volt. És volt néhány közös helyiségük, egy kisebb tanácsterem, és itt volt az írnoki szoba, ahol készítették azokat a kéziratokat, amelyeknek a tekercseit a barlangokban megtalálták. Aztán érdekes helység, megemlítése méltó, a fazekas műhely, amelyet feltártak a régészek, megtalálták a fazekas kemencét és az edénytöredékeket is, és hát ugye mondanom se kell, hogy azok az edény darabok, amelyeket itt találtak, teljesen megegyeznek azzal, mint amiket a barlangokban, a korsó töredékeket, amelyek előkerültek. Mehetünk a következő képre. Ugye mondtam, hogy a víz központi szerepet játszott az életükben, az eszénusok életében, nem csak azért, mert nagyon kevés víz esett, hanem azért is, mert az eszénusok nagyon szigorú, rituális szabályok szerint éltek, rengetegszer kellett mosakodniuk egy nap. Nem pusztán a testi higiénia miatt, hanem még egyszer mondom, ez egy vallási szertartás volt náluk. Itt látható az óriási ciszterna, ami még az ásatás folyamán is megtelt vízzel, megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik. Itt egy beduin ásatási munkás áll kicsit meghökkenve a ciszternában, ugyanis ásatás közben, ahogy elerett az eső, egyszer csak térdig vízben állt a munkálatok közben, mert a mai napig is annyira tökéletesen funkcionál a vízgyújtó rendszer, hogy pillanatok alatt összegyűjtötte a hegyekből és a település különböző vízvezetékein beáramló vizet. Aztán itt is jön egy vízvezeték csatorna a településen belül, itt is szabályosan látható a fehér mészkő habarc, amivel kitapasztották ezeket a vízvezetékeket. A víztároló medencékbe lépcsősorok vezettek le. Itt láthatnak egy nagyon éles törésvonalat ebben a lépcsősorban. Ez egy földrengésnek a nyoma. Josephus Flavius is feljegyzi a Zsidó háború című könyvében, hogy Krisztus után 31-ben a települést egy óriási földrengés rázta meg, és a település keleti része mintegy fél méterre belesüllyedt a földbe, és valószínűleg ekkor keletkezhetett ezen a lépcsőn is ez az óriási törés. Megint csak nem tudom, hogy hátulról mennyire látszik, de itt a lépcsősornak a felső részén kis osztó lécek vannak. Ezt nagyon sokáig nem tudták, hogy mire jó, de arra következtettek Josephus Flaviusnak az eszénusokról szóló leírásából, hogy az eszénusok különböző hierarchiai rangfokozatokban voltak jelen a közösségben, összesen 4 rangfokozatban lehettek jelen a közösségben, és nagyon mereven el kellett különülniük egymástól. Volt például egy ilyen kicsit meghökkentőnek tűnő szabályzatuk, hogyha egy alacsonyabb rangú és egy magasabb rangú eszénus véletlenül össze találkozott az utcán jövés menés közben, és egymáshoz értek, akkor mind a ketten, hát de elsősorban ugye a magasabb rangú tisztátalanná vált, és ezért egy rituális mosdást kellett végeznie. Tehát feltételezik, hogy valószínű, hogy másik oldalon mehettek vízbe az egyik rangfokozathoz tartozók, és a másik oldalon mehettek a vízbe azok, akik talán a másik rangfokozathoz tartoztak. Mehetünk a következő képre. Itt láthatunk egy bevezető utat a településre. Ez is egy régi vízvezetéknek a nyoma. Itt már a mészkős, habarcsos réteg már elveszett ugye az idők folyamán. Ezek nyitott felszíni vízvezetékek voltak, tehát nem olyanok, mint a rómaiaknak a vízvezetékei, hanem csak ilyen nyitottak, fedetlenek. Mehetünk a következő képre. Itt látható egy rekonstrukciós rajz, hogy mégis hogyan lehet elképzelni az eszénusoknak ezt a közösségét. Mindösszesen 100-an vagy 150-en élhettek ebben a kis településben. Ezt onnan tudják, hogy a közösségi termek befogadó képessége maximálisan ennyi volt, körülbelül 100-150 fő. Még egyszer mondom, hogy lakni nem itt laktak. Ugye felmerül a kérdés, hogy akkor hol laktak. A régészek a 90-es években, ezek egészen modern kutatási eredmények, a környező hegyeket vizsgálták végig, és a környező barlangokban, illetve a barlangok környékén a tisztásabb részeken sátornyomokat, illetve a barlangban is embernyomokat találtak. Tehát úgy tűnik, hogy a közösségi épületeket napközben használták, és aztán este hazamentek aludni. Nagyon szigorú szabályzatuk volt az eszénusoknak, ezt is Josephus Flaviustól tudjuk. Egész éjszaka volt köztük valaki, aki ébren volt. Felváltva ébren voltak, és a szentírást tanulmányozták, a kéziratokat tanulmányozták. Sőt, mindenkinek ezen felül kötelező volt az éjszaka egyharmadát ébren töltenie a kéziratok, a szent iratoknak az olvasásával. Napkelt előtt rituális mosdást kellett végezni, közben néma csönd volt, senki nem szólhatott senkihez. Aztán közösen kezdték egy imádsággal, majd közös étkezés után nekiálltak az iratok másolásának. De ne úgy képzeljük, hogy úgy Hűbele Balázs módjára nekiálltak a kéziratok másolásának.
Itt is egy rituális mosdás után lehetett nekilátni a kéziratok másolásának, de ez is nagyon precíz, pontos szabályok alapján történt. Majd egy közös ebéd után délutáni pihenés, földeken való munkavégzés következett, és aztán ez zárta egy közös esti vacsora, megint rituális mosdásokkal, és aztán a nyugovóra térés. Nagyon hosszú novíciátusi idő volt, míg valaki eszénussá válhatott, nem lehetett beleszületni az eszénusságba. Annál is inkább, mivel azkét a módon csak férfiak éltek együtt itt a településen, és általában magukhoz fogadta a kicsi gyerekeket, és a saját szabályzataik szerint nevelték őket fel, és valaki 3 év után szigorú, kemény vizsgakövetelmények teljesítése után válhatott eszénussá. A rituális mosdáshoz hozzátartozott a fésülködés is. Ez a kis csontból készült fésű a kumráni ásatások a település ásatása során került elő. Egy kicsit furcsa érzés lehetett kézbe venni, amikor régészként találtam bármit is, az ember olyan furcsán veszi kézbe ezeket a darabokat, hogy egy kicsit úgy talán képzeljük vissza magunkat egy pár ezer évvel ezelőtt, hogy valaki ezt kezébe fogta, és valaki ezzel minden reggel megfésülködött. Szóval ez egy kicsit emberközelivé hozza ezt a kort, és talán életszerűbbé teszi a bibliai időket. Mehetünk a következő képre. Ez pedig egy bőrsaru. Az eszénusok ruházatáról annyit tudunk, megint csak Josephus Flavius nyomán, hogy hófehér ruhát viselte, hogy a közösség kéziratai gyakran tartalmazzák, hogy ők voltak a világosság fiai. Ezt azzal is jelképezték, hogy fehér ruhát viseltek, kiválasztottaknak tartották magukat, és egyszerű bőrsaru volt a lábukon. Josephus azt is írja róluk, hogy amíg a ruha le nem kopott róluk, ők gyakorlatilag egy ruhát viseltek. Vagyonközösségben és szegénységben éltek, világi hívságra nem sokat költöttek, a vagyonukat beadták a közösségbe, és valószínű, hogy ez a bizonyos résztekercs, amin a kincslelőhely és a kincslista van, az az ő vagyonukat tartalmazhatja, mivel minden vagyonukat a közösségnek ajánlották föl. Mehetünk tovább. Nem tudom, felismerik-e, hogy mi ez? Egy napóra. Nagyon sokáig a régészek nem tudták, hogy mi ez. No, de nem így került elő, hanem nem volt benne ez a kis bot, hanem egyszerűen csak találtak egy lapos agyagból készült kis korongot. És ott álltak tanástalanul, és valahol az 50-es, 60-as években jött rá valaki, hogy hát ez nem más, mint egy napóra. De nekik nagyon szükséges volt a napóra, hiszen a nap különböző szakaiban a szent iratok olvasásával kellett, hogy foglalkozzanak. 3 mély koncentrikus kör van belevésve ebbe a kis agyag napórába. A belső kört nyáron használták, a középsőt tavasszal és ősszel, a legszélsőt pedig télen, úgyhogy a napjárása különböző féleképpen ment az évszakoknak megfelelően, és így az árnyék, hát ugye a különböző évszakokban, a különböző koncentrikus körök mentén jelezte a pontos időt. Rendkívül bölcs találmány, és ugye a korabelieknek az értelmi képességét is mutatja. Úgy lehetett egyébként vízszintesebb állítani, hiszen ez csak akkor mutatta a pontos időt, ha vízszintes volt, hogy a kis mélyedésekbe vizet kellett önteni, és ebből tudták, hogy mikor áll vízszintesen ez a kis napóra. Mehetünk a következő képre. Mondtam, hogy éjszaka is az éjszaka egyharmadát olvasással kellett, hogy töltsék. Egy kis mécses, egy kis olajmécses, ami szintén a kumráni település feltárása közben került elő. Mik is voltak az eszénusok tanai, talán csak néhány szóban és nagyon-nagyon röviden. Az eszénusok tanai, az eszénusok azt tanították magukról, hogy ők az igazság fiai, a világosság gyermekei, az ő tanítójuk az igazság tanítója, és szemben állnak a templommal és a templomi papsággal, ugye adott történelmi szituációból kifolyólag. Alapvetően 12 ember vezette őket, de a 12-ből volt néhány kiválasztott, akik a főpapok voltak közöttük, és akik leginkább meghatározták a közösség életét. Alapvetően azt tanították, hogy szeresd barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Hogyha valaki közülük kikerült mondjuk a világba, nem missziózott, mint mondjuk a keresztények vagy a kereszténység, hanem mereven elzárkózott a külvilágtól. Azt tanították, hogy igazán eszénussá lenni csak kiválasztottaknak lehet, nem mindenkiből lehet eszénus. Az utcáról csak úgy nem lehetett besétálni, hogy én eszénus akarok lenni. Valamiféle predesztinációban, valamiféle eleve elrendelésben hittek. Nagyon várták a messiást. Az előkerült kézirataiknak csak egy része bibliai kézirat, egy másik része bibliai könyvekhez fűzött kommentár, és van egy része, ami pedig a közösségi szabályzatot és a közösségnek a különböző szertartásait tartalmazza, és rendkívül sokszor ismétlődik az irataikban, hogy ők az eljövendő messiást várják. Mehetünk a következő képre. Edények, ugye említettem, hogy megtalálták a fazekas műhelyt és az edényeket. Az eszénusok körében is divatos volt az, hogy közös vacsorákra gyűltek össze, amik sokszor vallási tartalommal együtt jártak.
Sokan össze szokták hasonlítani a keresztény úrvacsorával, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Bár kenyér és bor volt a terítéken, de nem az a vallási háttere volt az ő szertartásuknak, mint mondjuk az Új Szövetségben. Mehetünk tovább a következő képre. Ugye itt láthatjuk a fazekast, egy rekonstrukció, hogy hogyan készítette ugye egyszerű kis lábbal hajtható kis fazekas korongján ezeket a hosszú, magas, kb. 60 centis agyakkorsókat. És aztán még egy érdekes lület, betonszerű anyagból készültek azok a padok és asztalok, amik a településnek az írnoki szobájában kerültek elő. Mehetünk a következő képre. Itt egy rekonstrukciós rajz, hogy hogyan is nézhetett ki az írnoki szoba. A délelőtti órákat a kéziratok másolásával töltötték. Az asztaloknak a fedőlapjai nagyon keskenyek voltak, mint egy 30-40 centiek. Tulajdonképpen a kéziratok maguk is ilyen, a tekercs szélesség is, minden kumráni tekercs ilyen széles, kb. 30-40 centis. Picike alacsony padok voltak, nagyon akik kipróbálták, azt mondták, hogy rendkívül kényelmetlen volt rajta ülni, tehát nem engedte meg, hogy elbóbiskoljanak rajta ezek az eszénusok, hanem nagyon keményen dolgozniuk kellett. A kézirat másolás szigorú szabályok szerint folyt. Csak meghatározott tintával lehetett a kéziratokra írni, és speciális tintatartó, ami szintén előkerült az írnoki szobában. Az írnoki szoba egyébként az emeleten volt, tehát emeletes volt az az épület, ahol a könyvtár volt, illetve ahol a kéziratokat készítették. Speciális anyagból készítettek egy speciális színű tintát, és amikor a kézirat másolása történt, akkor ma már lehet, hogy kicsit nevetségesnek tűnik az, hogy miféle gonddal másolták ezeket a kéziratokat, de azt mondhatjuk, hogy ennek köszönhetjük, hogy azok a szövegek, amik előkerültek a felfedezések folyamán, nagyon-nagyon hasonlítanak, illetve gyakorlatilag ugyanazok a szövegek, mint amit ma kezünkbe tartunk. Hiszen a kutatásnak ez volt a fő kérdése, hogy vajon ezek a tekercsek, amik ezek által az emberek által születtek itt valamikor a másolások folyamán, mennyire azonosak azzal a Bibliával, amit ma a kezünkbe veszünk. És hát azt tapasztalták a tudósok, legnagyobb megdöbbenés, ezt nyilatkozta a tekercsek szövegértékelésével foglalkozó tudós ember a sajtónak, és a könyvében is ezt nyilatkozta, hogy döbbenetes az a felfedezés, amit tett, mert gyakorlatilag nyelvtani formákon és egy-két helyesírási hibán kívül a szöveg gyakorlatilag ugyanaz, mint amit ma olvasunk. Ilyen nincs. Szóval ez emberi logikával elképzelhetetlen volt, hiszen egy Homérosz, egy Hérodotosz sokkal kevesebb idő alatt torzult, és teljesen mássá vált a szöveg. Itt viszont azt tapasztalta, hogy gyakorlatilag ugyanaz a kettő szöveg. És ez bizony annak köszönhető, hogy ezek az eszénusok ma már kicsit nevetségesnek tűnő módon úgy végezték a másolást, hogy kezükbe vették az eredeti papírt, és kezükbe vették azt a papírt, amiről másoltak. Meghúzták a sorokat a tiszta papíron, megszámolták, hogy az a papír, amiről másolnak, azon hány sor van, azt beszámozták azon a papíron, amire a másolást készítették. Aztán megszámolták, hogy egy soron belül hány szó van, azt is ráírták az új papírra, a tiszta papírra. Aztán megszámolták azt is, hogy egy szó hány betűből áll, és aztán így kezdték el a másolást. És aztán azt se úgy végezték ám, hogy mondjuk le volt írva az, hogy bét, ami azt jelenti héberül, hogy ház, hogy akkor azt a szót megjegyzem, hiszen azért eddig terjed ugye a gondolkodásom, és akkor emlékezetből leírom azt a szót, hogy bét. Nem. A másolásnál így kellett tennie, hogy először megnézte azt a betűt, hogy B, ugye a bét betűt, azt szépen leírta, utána visszanézett a szövegre, megnézte, hogy a következő betű micsoda, azt megint leírta, tehát nem lehetett emlékezetből egyetlen egy betűt sem leírni. Amennyiben szerencsétlen másoló, mondjuk a közepén járt az írásnak, és három hibát vétett egymás után, amit nem tudott kijavítani, akkor bizony az egész kézirat mehetett a Genizába, a kézirat megsemmisítőbe, és az egész kezdődött előről. És így a Biblia lapjait lapról lapra, tekercsről tekercse. Egy picit így házi feladatként ajánlanám mindenkinek, hogy unalmas óráinkban vegyük elő mondjuk a Biblia egyik könyvét, és kezdjük el betűről-betűről másolni. Csak azért, hogy értékeljük ezeknek az embereknek a fáradtságos munkáját, mert ők például ránk hagytak egy teljes Ézsaiás tekercset is, aminek az első betűjétől az utolsó betűjéig megtaláljuk a Bibliában, a mai Bibliánkban a megfelelőjét. Itt állt rendelkezésre a kutatóknak egy csodálatos lehetőség, hogy egy mai szöveget, egy 20. századi szöveget összevessenek egy több mint 1000 éves Ézsaiás könyvével. Majd elmondom, hogy mi lett ennek az eredménye, de menjünk tovább a következő képünkre. Itt láthatjuk magát a könyvtárt és a kézirat készítő helyet egy kicsit kinagyítva. Itt volt az írnoki szoba, aminek az előbb láttuk a rekonstrukciós rajzát. Itt voltak benne a padok, és itt görnyedtek egész nap a szerzetesek, és végezték a másolást.
Itt a narancssárga nyír mutatja, ez a hátsó helység szolgált a könyvtárnak a tárulására. Eredetileg itt voltak agyakkorsókban rejtve a kéziratok. Jeremiás könyve 32. fejezetének 14. verse tanácsolja azt Jeremiásnak, hogy zárja be azt a tekercset, amit a próféta elkészített és leírt, és tegye egy agyagedénybe, hogy megmaradjon az utókornak. Nos, az esszénusok is ezt a tanácsot követték, a tekercseket bezárták, lepecsételték és belerejtették agyakkorsóba. Egy ókori könyvtár egyébként, amit most maguk előtt látnak. Az ókori könyvtáros itt állt a falnál, és ezen a kicsi lyukon, ahol ez a fekete nyíl van, itt adta ki a tekercset, amit mondjuk tanulmányozni akart az esszénus. Ugyanis ők nem csak a tekercsek írásával, hanem a tanulmányozásával is foglalkoztak. És aztán itt kijött az ókori olvasóember, és itt leült a könyvtár olvasó termében, és a könyvtekercset kezébe vehette, de csak akkor, miután egy rituális mosdás végzett, ami itt volt egy pici csap, hát egy kicsi kis csapszerű medence, aminek a túlsó oldaláról töltötték be a vizet, és miután kezet mosott, helyet foglalhatott, és elkezdhette olvasni a könyvet. Hogy nem mese, és hát nem egy ilyen legenda, amit most fölvázolok, onnan tudhatjuk, hogy gyakorlatilag az ókori könyvtárak is így működtek nagyon-nagyon hosszú időkön keresztül. Itt láthatjuk egy kicsit kinagyítva ezeket a részeket. Itt van az a nyílás, amin keresztül a könyvtáros kinyújtotta a tekercset. Itt láthatjuk, hogy valaki imitálja is ezt a mozdulatot. És itt látható az a kis mosdó, amiben a rituális mosdást kellett végezni. Mehetünk a következő képre. A kumráni feltárások legszenzációsabb lelete az az Ézsaiás tekercs, ami a teljes Ézsaiás könyvét tartalmaz az első fejezettől az utolsóig. Érdekes, és hogy persze világnézet kérdése, úgymond a sors érdekessége vagy fintora is lehet, hogy pont az a könyv került elő teljes épségben, amelyik könyvet szinte a legtöbbet vitattak. Még a legelején mondtam az előadásnak, hogy Ézsaiás könyvét a Biblia kritika a 19. században három részre szedte szét, és azt mondta, hogy három különböző szerző írta hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Most tényleg a sors egy fricskát nyomott a Biblia kritikusok orrára, ugyanis a teljes Ézsaiás tekercsben, amikor a régészek felbontották és végignézték a tekercset, ez egy 37 méteres tekercs volt, tehát ne olyan picikének képzeljük el, kb. Egy 37 méteres tekercs, ugye két oldalról felgöngyölve, 17 bőrdarabból volt összevarva, ez is tiszta bőrből készült, tiszta állat bőréből és tiszta állat ínyával voltak összevarva ezek a tekercs részek. Speciális tintával volt a szöveg írva, és ami az érdekes és fontos ebben az esetben, hogy a szöveg folyamatos. Sehol nem jelez törést, hogy na most itt egy új szerzőt kezdett írni a másoló, az 56. fejezetnél nincsen törés, ahol mondjuk a bibliakritikusok várták volna, sem pedig a 39. 40. fejezetnél, ahol megint csak a bibliakritika széttörte Ézsaiás könyvét. Egyetlen egy helyen van szövegtörés, a felezési pontnál. Ugyanis ez is szokása volt a másolóknak, hogy a könyvnek az összes betűjét miután összeszámolták, azért gondoljunk bele, micsoda iszonyatos energia lehetett, összeszámolták a könyvben található összes betűt, ugye a héber szöveg csak mássalhangzóból áll, és összeszámolták a mássalhangzókat, és a felezési pontot jelölték általában. És itt is csak ez az egy törés van a szövegben, a felezési pont, ami mutatja, hogy ezt a szöveget az esszénusok a Krisztus előtti első-második században egy teljes Ézsaiás könyveként ismertek. Nem tudtak Deutero Ézsaiásról, nem tudtak Trito Ézsaiásról. Ők azt tudták, hogy egy Ézsaiás próféta volt, akitől ezt a szöveget örökölték az őseiktől, és ezt a szöveget egy egységes hagyományként őrizték meg az utókornak. Ez a kép, amit láthatunk, Jeruzsálemben a könyv szentélye. A jeruzsálemi régészek létrehoztak egy külön múzeumot, ahol a Qumránban előkerült tekercseket állították ki. A tekercsek múzeumának a külső képe az agyakkorsóknak a fedeléhez hasonló. Egy ilyen kis picike, lapos kis agyakfedő, amit atombiztossá tettek, egy atombiztos bunkerré varázsoltak, és ennek a központi részében áll ez a tekercs szentélye, tulajdonképpen annak nevezik, ami a teljes Ézsaiás tekercset, az úgynevezett Ézsaiás áltekercset tartalmazza. A dolog érdekessége az, hogy ma már nem az eredeti Ézsaiás áltekercs van, ugyanis a modern technikai berendezések sem képesek életben tartani ezt az ézsaiási áltekercset, amit sok-sok évezeden keresztül az agyakkorsó megőrzött szinte érintetlenül és sértetlenül. Mehetünk tovább. Ezen a képen láthatunk ennek a bizonyos ézsaiás tekercsnek egy részéből egy töredéket kivetítve.
Ugye még egyszer mondom, hogy a szöveg teljesen folyamatos, és ami miatt fontosnak tartom, hogy ennél a résznél megálljunk, és tulajdonképpen valahol ez is legyen a lezárása a mai estének, illetve az előadás részének, az az, ami miatt itt érdemes megállni, hogy nem tudom, tudják, hogy Ézsaiás könyve miről híres. Mi van nagyon-nagyon sok Ézsaiás könyvében? Ugye egy nagyon-nagyon sokat forgatott bibliai irat. Egyébként az esszínusok összes kéziratából, ami előkerült itt a barlangokban, a legtöbb kézirat Zsoltárok könyvéből, Mózes 5. könyvéből és Ézsaiás könyvéből került elő. Ugye miért pont Ézsaiást emelem ki, nem csak azért, mert egy teljes tekercs, hanem azért, mert Ézsaiás könyvében proféciák vannak. Méghozzá olyan proféciák, amik az eljövendő messiással foglalkoznak, az eljövendő messiásról szólnak. És ez egy picit már megelőlegezni majd az utolsó előadást is, ami Jézus Krisztusról fog szólni, hogy vajon mennyire hitelesek, vagy miről is szólnak ezek az ézsaiási proféciák. Hiszen ma már régészeti bizonyíték, hogy ezek az ézsaiási jövendőlések 200 évvel Jézus Krisztus születése előtt megvoltak. Lehet vitatni, hogy Ézsaiás proféta mikor élt, hogy tényleg Ézsaiás korában születtek ezek a proféciák, azt régészetileg bizonyítani nem tudjuk. Ugye Ézsaiásról azt mondja a Biblia, hogy Krisztus előtt olyan 7.-8. században élt. Ezt nem tudjuk ma még régészetileg bizonyítani, hogy ezek a proféciák akkor léteztek. De egyet tudunk bizonyítani. Azt, hogy Jézus Krisztus születéséről, haláláról, az ő életének körülményeiről szóló proféciák a Krisztus előtti 2. században már léteztek. Itt egy olyan töredéket látunk kivetítve, ami Ézsaiás könyve 52. és 53. fejezetéből levő héber szöveg, és ebben a könyvben, amit az előbb már ajánlottam a figyelmükbe, ennek az egy oldalnak a magyar fordítása is megvan. Azért olvasnék fel belőle néhány sort, hogy egy picit ízlelgessük, ugyanis esszénus korabeli, tehát Krisztus előtti 200 évvel leíródott, és hát akkoriban már ismert proféciák, a magyar fordítása az, amit most itt elolvasok önöknek. Aki esetleg utána akar keresni, hogy milyen a mai szöveg feldolgozása ugyanennek a bibliai proféciának, az elolvashatja otthon bármelyik bibliában az Ézsaiás 52. fejezete 13. versétől az 53. fejezet 9. verséig. Csak néhány mozzanatot szeretnék majd utána belőle kiemelni. Ímé eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Ahogyan sokan iszonyodtak tőled, úgy felkentem az ő orcáját, minden embernél feljebb, és alakját feljebb, mint az emberek fiaiét. Ezért megint majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki nem beszélt nekik, és olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ki hitte volnál, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjad ki ő előtte, mint a gyökér kiszikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, és mi láttuk őt, de nem volt olyan a külsej, amiért kedvelhettük volt. Megetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Bizony, ami betegségeinket viselte, és a mi bántalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Amikor kínozták, alázatos maradt, és száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint az anyajuk, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Nyomorúságból és ítéletből kivétetett, de ki fog megemlékezni az ő életútjáról, mert kiirtották a földön élők közül, mert népe miatt vétke érte a halál. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok között jutott kínos halál után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Csak ennyit olvasnék fel, ugye ez egy eredeti esszénus szöveg alapján történt magyar fordítás, és amit kiemelnék belőle, az csak egyetlen egy rész. Azt mondja itt az eljövendő messiásról, hogy a mi vétkeink miatt szegezték át, és bűneink miatt törték össze. Nagyon pontosan megjövendeli az eljövendő messiásnak a halálát, ami ugye az eredeti szöveg szerint, Jézus Krisztus halál előtt 200 évvel azt mondja ez a proféci, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. Na most a szegzés, mint keresztre feszítés, mint kivégzési mód a római kor előtt nem volt ismert. És meglehetősen furcsa lehetett egy zsidó ember számára ezt leírni, hogy az az eljövendő zsidó király, akit őt várnak, az a messiás, akit ők istenítenek, az egy ilyen kínos halállal fog meghalni, ami a rómaiak által a legbrutálisabb és a leggonosztevőbb, kegyetlen embereknek fenntartott kivégzési mód.
Ők mégis ezt írták, bár én azt mondom, hogy ők nem igazán értették, de a proféciák alapján hűségesen ezt másolták generációról generációra, hogy az eljövendő messiást át fogják szegezni. És talán csak még egy apró mozzanat, mint profécia, amit majd az utolsó előadásban még vissza fogunk rátérni. A bűnösök közt adtak sírt neki, és a gazdagok közé jutott kínos halál után. Megint csak Jézus Krisztus életében az evangéliumokból tudjuk, hogy döbbenetes pontosan teljesedett. Ugye bűnösök között adtak sírt neki, hiszen gonosztevők között feszítették meg, és hát az ilyeneknek tömegsír járt volna úgy igazából. És mit tudunk a Bibliából? Azt tudjuk, hogy gazdagok közé jutott, méghozzá nem is akárkinek, az előkelő Arimatria Józsefnek a sírboltjába, aki egy nagyon előkelő körülmények között temettette el Jézus Krisztust. Nagyon apró kis mozzanatok, és erre mondtam azt, hogy a bibliai régészet és maga a Biblia sokszor nem látványos pontokon igazolódik, hanem ilyen kis apróságokban. De azért érdemes és elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus élete és halála előtt 200 évvel ezek a sorok már ismertek voltak az esszénusok körében, és ők gondosan, hűségesen másolták és adták tovább ezt generációról generációra. És tényleg csak lezárásképpen, hogy mi is történt az esszénusokkal. Az esszénusok ugye így szépen másolgatták az ő kis kéziratikat, és Krisztus után 68-ban a rómaiak nagy támadást indítottak a zsidók ellen egy sokadik felkelés után. Ugye a rómaiak igája alatt voltak már ekkor a zsidók, ugye a szegények nagyon rövid ideig tudtak csak függetlenek maradni. De mivel állandóan lázadoztak, már a császárok se bírták, hogy úgy mondjam, cérnával, és egy utolsó nagy légiót Vespázianus, akkor még nem császár, csak egy hadsereg vezér vezetés alatt küldtek Júda ellen. És Vespázianus csapatai szépen vonultak a Holt-tenger mellett, és 68-ban elérték Qumránt, és Qumránból kőkövön nem maradt. Most az esszénusok tudták, hogy mi vár rájuk, és ezért a kéziratokat kimenekítették a környező hegyekbe. És az, hogy közülük nem maradhatott életben senki, azt mi bizonyítja? Az, hogy senki nem ment vissza a barlangokba, és senki nem kereste meg ezeket a tekercseket. Tehát azok, akik Qumránban éltek, ez a 100-150 esszénus, ők áldozatul estek a római támadásnak. Josephus Flavius feljegyzi azt is, hogy voltak olyan esszénusok, akik túlélték ezt a támadást, de azok a római uralom ellen tovább lázadtak, illetve tovább harcoltak. Ugye 70-ben volt Jeruzsálem ostroma, még ott is tudtak harcolni, és 71-ben Maszada erődje tartotta magát legtovább. Tudunk arról, hogy ott is éltek, illetve voltak esszénusok, akik az utolsó pillanatig kitartottak, és hát Maszada erődjében érte őket a halál. És még csak egyetlen képet rakok fel, hogy azért mindent megmutassak, amit hoztam. Már ott tartottunk, ugye az esszénusok meghaltak. Az esszénus kumráni településtől keleti irányban nem messze, mindösszesen 50-100 méterre egy 1200 síros esszénus temető van, amiből csak 54 sírt tártak föl eddig. A sírok nagyon egyformák, kősorpakolás van mindegyiknek a tetején. A sírok délészaki tájolásúak, tehát délen van a fejük, északon van a lábuk. És mindegy irányba tekint, ez ugye szokásos rituális temetési mód volt. A sírok nagyon mélyek, általában másfél-két méter mélyek, és ami érdekes, hogy mindig megőrizték, vagy próbálták megőrizni a holt testet épnek, és ezért egy kis oldalfülkét vágtak a függőleges sírgödörbe bele, és ezt az oldalfülkét egy kőlappal elzárták. És ugye amikor visszatöltötték a sírba a földet, akkor maga a holttest érintetlen maradt. Ugye ők hittek a túlvilági létben, és így próbálták megőrizni, vagy hát éppen tartani a maradványaikat is. És hát befejezésképpen a qumráni leletekről annyit, hogy Qumránnak a története ezzel nem ért véget. A qumráni feltárások tulajdonképpen a mai napig folynak, és még bármi történhet. A tekercsek közül tudjuk, hogy nagyon sok elveszett, nagyon sok van műgyűjtők kezén, magánkincskereskedők kezén, tehát még nagyon sok minden előjöhet az idők folyamán. A tekercsek publikálása, tehát nyilvánosságra hozatala is tulajdonképpen nagyobb részt megtörtént. Ma már 80%-ban ismertek és közkincsé tették azokat a kéziratokat, amelyeket itt a qumráni barlangokban találtak, és mintegy 20% az, ami még nem ismert. De hát ez elsősorban pénzkérdés, hogy ezeket mikor fogják teljesen nyilvánosságra hozni. És hát én a mai estéből azt szeretném, hogyha ha sikerült volna megígyezni, és amit tényleg így a legvégén zárásképpen mondanék, hogy a Biblia ószövetségi részének a hitelességéről ma már nagyon bizonyosan mondhatjuk, hogy a Biblia ószövetségi része hiteles. Az, amit megírtak valamikor, mint a legelső ábrán még felmutattam, a Krisztus előtti 1500-tól 400 évig tartó periódusban, az a szöveg nem torzult semmit egészen gyakorlatilag napjainkig, és ezt a qumráni leletek fényesen bizonyították. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjeként Lukács evangéliumából olvassuk el a 21. fejezet 34-től 36-ig terjedő verseit. Lukács evangélium a 21. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei a következőképpen hangzanak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Én azt hiszem, hogy Jézus Krisztusnak ez a felhívása, ez a nagyon-nagyon fontos kérlelése, ez a szakasz, amit felolvastunk, olyan sok mondani valót tartalmaz, hogy egy óra nagyon kevés lenne, hogy mindenre kitérjünk. Én ennek a jézusi kijelentésnek egyetlen egy fél mondatával szeretnék foglalkozni. És ez a fél mondat így hangzik a 36. vers elején, azért olvastuk fel, hogy az egészet lássuk, milyen összefüggésben mondja Jézus, de a 36. verset így kezdi Jézus: vigyázzatok azért minden időben. Én erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, mit is jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben, kinek szólt ez a felhívás, miért szólt ez a felhívás, ezt a fél mondatot szeretném, hogyha nagyon alaposan átgondolnánk. Hadd kérdezem mindjárt az elején, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben, akkor más szavakkal hogy fogalmazhatnánk meg, mire szólít fel itt bennünket Jézus? Amikor azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben. Őrafigyelésre és imádságra. Azon kívül?
1: Éberség.
0: Éberség, nagyon fontos. Szeretném, hogyha ennek a négy szónak az utolsó két szavára figyelnénk, most koncentrálnánk, minden időben. Így van, folyamatos. Tehát Jézus egy folyamatos készülésre és egy vigyázásra, folyamatos, állandó vigyázásra hívja fel a figyelmünket. Most olyan kérdést teszek fel, amire ne lepődjetek meg, szóval mindannyian tudjuk a választ, tudjuk-e, hogy Jézus mikor jön el? Nem tudjuk. Azért mondom, szóval ez természetes, de menjünk tovább ebben a gondolatmenetben. Tudták-e Jézus idejében azok, akikhez Jézus közvetlenül szólt, tudták-e, mikor fog eljönni Jézus? Szerintetek tudták-e azt, hogy majd még később fog bekövetkezni Jézus visszajövetele? Jó, akkor egy kicsikét tágítsuk ezt a kört. Szerintetek a Biblia írói, például az apostolok, csak az Új Szövetségről beszélek, szerintetek tudták-e, hogy mikor fog Jézus eljönni? Tudták-e, hogy az ő életükbe el fog-e jönni, vagy nem? Jó, nem, bocsánat, persze, azt nem, mert senki nem tudja, de hogy az ő életükben eljön-e Jézus, vagy nem, azt tudták, vagy nem tudták? Jó, akkor tovább megyünk ezen a gondolatmeneten, utána majd mindjárt érteni fogjátok, hogy miért feszegetem én ezt, ennyire ezt a kérdést, de amikor például Pál apostol azt írja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával eljön, feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, utána mi, akik élünk, elragadtatunk azokkal együtt a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrra leszünk. Tudta vagy nem tudta? Akkor idézek egy másik Biblia verset. Mert Így van. Mit mond a Tesszalonikai levélben Pál apostol? A Tesszalonikai levélben Pál apostol azt mondja, hogy nehogy elhitessen benneteket valaki, hogy már itt van, ugye, Jézusnak a visszajövetele, most más szavakkal mondom, ez a lényege, nem jö ez aladdig, míg előbb bekövetkezik ez, bekövetkezik az, hatalmas történelmi eseményekről beszél, amiknek meg kell történnie addig, míg azelőtt, mielőtt Jézus visszajön. Tehát Pál apostol tudta, hogy nem az ő idejében fog eljönni Jézus. És hadd mondjam, ennek ellenére, hogy tudták, ugye például a bibliaíró is tudták, de ennek ellenére Jézus mindenkinek azt mondja, abban az időben is szólt a felhívás, hogy vigyázzatok azért minden időben. Nagyon érdekes, ki fogunk erre térni, csak azért szerettem volna ezt kihangsúlyozni, hogy mindenkinek szólt a felhívás, a Jézus korabeli embereknek is, végig a középkoron, végig minden egyes hívőnek szólt ez a felhívás, vigyázzatok azért minden időben. Olyan érdekes, hogy ha végignézzük az igét, mindenhol úgy beszél az ige Jézus Krisztus visszajöveteléről, mint ami egy hamar bekövetkező esemény lesz. Mondjunk néhány igét. Például azt mondja, hogy az Úr eljövetele közel van, mondja Jakab apostol. A bíró hol áll? Az ajtó előtt áll. Tehát úgy jeleníti meg ezt az eseményt, mint ami közvetlen közel van. Azt mondja Péter az első levelében, hogy a vége mindennek közel van. Nem azt mondja, hogy messze távol, az ő idejéhez képest, hát 2000 év körülbelül. Hát milyen messze volt? Azt mondja, közel van. Azt mondja, a Jelenések könyvében Jézus, imé hamar eljövök. A Római levélben csak néhányat ragadtam ki. Azt mondja, a dolgot bevégzi, és rövidre metsz igazságban, mivel rövidesen végez az Úr a földön. Mindenhol a Biblia arról tesz tanúbizonyságot, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. Na, szeretném akkor megkérdezni, hogy ha itt ilyen évezredekről van szó, és mégis azt mondja, hogy közel van, miért nem határolta be az Úr pontosabban annak az idejét? Jelekről ugye azt tudjuk, jelek azok voltak, mindig is. Ugye, tehát végig elmondja, hogy miknek kell bekövetkezni, milyen eseményeknek, aztán a végidőjéről beszél. De miért nem pontosította az Úr már kezdettől fogva azt, hogy mikor fog ő visszajönni? Miért nem jelentette ki? Miért nem jelentette ki? Nem lenne könnyebb dolgunk? Nem lett volna minden korban sokkal könnyebb az embereknek? Tudva azt, hogy majd még 3000 év, vagy 2000 év, vagy 1500 év, vagy akár 150 év, nem lett volna könnyebb? Nagyon érdekes idézetet szeretnék olvasni. Az Utolsó napok eseményei című könyvből szeretnék néhány részletet olvasni. Most egy rövid bekezdést így. Ugye... Ez a 31. oldal, 31-től 36. oldalig egy-egy rövid mondatot fogok majd olvasni. Ugye erről a napról és óráról senki nem tud idézni az igét. Azt mondja, hogy sem a Szentlélek kitöltetésének, sem Krisztus eljövetelének a pontos idejét nem tudhatjuk. Miért nem hozta Isten ezt a tudomásunkra? Ha ezt megtette volna, nem élnénk vele helyesen. Figyeljük, nem élnénk vele helyesen. E dátum ismerete csak olyan helyzetet eredményezne, amely nagyban hátráltatná Isten művét egy az eljövendő nagy napon megállni képes nép előkészítésében. Figyeljük, hátráltatná Jézus eljövetelének az elkészülését. Miért? Hát ha egyszer tudjuk, hogy mikor jön el, hát az nem sietetni? Nem. Hátráltatná, nagyon nagy mértékig hátráltatná. És hadd kérdezzem meg, hogy miért? Miért hátráltatná a felkészülést Jézus eljövetelére? Például most vegyük azt, hogy a mi időnkben, amikor azt látjuk, hogy a jelek már teljesednek, a közvetlen Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző események teljesednek, miért hátráltatná a mi esetünkben, ha például csak egy példát mondanánk, ha mondjuk azt mondanánk, hogy 20 év múlva jön-e Jézus, az közel van, vagy távol van? Hátráltatná, vagy sietetni a mi készülésünket?
1: Hátráltatná, mert azt mondanak, hogy ráérünk, még van 20 év.
2: Igen. Ezt azt gondolom, hogy megteszem, haladható az ember lelke.
0: Pontosan, így van, pontosan. Szeretnék egy rövid történetet elmondani. Velem fordult elő ez iskolás koromban. Nagyon ritkán járok itt Székesfehérváron, tehát szerintem itt még nem mondtam el ezt az emlékemet, de máig nem felejtem el, egy olyan döbbenet vett rajtam erőt, És majd érteni fogjátok, hogy akkor miért, utólag teljes mértékig ez átértékelődött bennem ez a történet. Iskolában, középiskolában valamilyen dolgozatírásra készültünk, bejön a tanár, és hát ugye vegyétek elő papír, stb. Dolgozatírás. És az egyik lány elkezdte mondani a tanárnak, hogy haj tanárnő, nem most, vegyük a ne a következő órán, úgy nagyon könyörgött neki. És hát a tanárnő jó indulatú volt, és akkor azt mondja, hogy na jó, hát akkor a következő órán írjuk meg a dolgozatot. Erre az egyik lány föláll, vagy nem áll föl, mindegy, lényegtelen, de megszólal, és azt mondja, lányok, ne csináljátok már ezt, a következő alkalomra se fogjuk jobban tudni az anyagot, mint mára. És ezt a felháborodást, ami bennem volt, ezt nem felejtem el soha, hogy lehet ilyet mondani. 3 nap haladékot kaptunk. 3 napot. Hát az alatt úgy meg tudjuk tanulni azt az anyagot. Mit gondoltok, mi volt, hazamentünk az iskolából, kaptunk 3 napot, mi volt az első délután, szerintetek nekiestünk a tanulni valónak? Nem. Következő nap? Még akkor sem. Még van 2 napunk. És így ment, és utána jöttek a napi feladatok, stb. És állítom, hogy érdemben jobban tényleg nem tudtuk akkora, mint az első alkalommal. És én ezt utólag értettem meg, hogy a halogatás, amikor még azt gondolom, hogy még van időm, lehet, hogy már nagyon kevés idő van, de még van idő, még van egy kis idő, az ember számára a felkészülésre a legnagyobb veszedelem. És Jézus ezért többek között,

Egyetlen embernek se nézni el, ha késleltetné vissza jövetelének az előkészületét. Nem döbbenetes? Ha azt mondanánk, hogy mi ezt a mondatot hogy fejeznénk be, ugye, hogy az Úr nem ad senkinek olyan üzenetet, hogy 5-10 vagy 20 év múlva, erre azt mondanánk, hogy jaj, de közelre hozza. Erre mit olvasunk? Ezzel hátráltatnánk az elkészülést Jézus jövetelére. És utána azt mondja, senkinek sem mondaná, mint a hűtlen szolga, hogy halogatja az én uram az ő jövetelét, mert ez a nagy napra történő készülődésre adott alkalmak és előjogok hanyag semmibe vételét eredményezni. Tehát azt az időt, amit kaptunk, azokat a perceket, napokat, órákat, ezeknek az előjogoknak a hanyag semmibe vételét eredményezni, ha tudnánk Jézus eljövetelének a pontos idejét. Szeretnék még egy mondatot olvasni, és szeretném, hogyha ez a mondat is nagyon megmaradna a szívünkben. Jézus miért nem jelentette ki ezt az időpontot? Az ige miért nem beszél róla? Figyeljük! Közeledünk Isten nagy napjához, a jelek fokozatosan beteljesednek. Mégsem kaptunk egy olyan üzenetet sem, amely Krisztus megjelenésének napját és óráját tudatná velünk. Az Úr ezt bölcsen elrejtette előlünk. Miért? Figyeljük ezt a mondatot? Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk, várva a mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből. Miért? Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk. Mit mondott Jézus? Vigyázzatok azért minden időben, állandóan a készenlét állapotában legyetek. Jézus visszajövetelére való készenlét állapotában. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e arra az ige alapján, hogy ki volt az az első személy, aki már Jézus Krisztus visszajövetelének az esemény valóságában élt, ezek a gondolatok jártak állandóan az ő gondolataiban, fejében. Énok. Mit mond Júdás? Azt mondja, erről jövendőlt Énok, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet hirdessen. Ismerjük, ugye nem akarom végigidézni az igét, de eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Így járt Énok Jézussal, az Istennel, így járt. Várta az ő visszajövetelét. Kronológiai sorrendben, hogyha megyünk tovább, ki volt a következő? Ki volt a következő? Nem feltétlenül igehely szerinti sorrend, hanem visszautalásokra is gondolok. Zsidókhoz írott levélben a hithősökről, Ábrahámról, Jákobról, Izsákról mit olvasunk? Sátorokban laktak, ugye? Ugye, stb. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hol volt még Ábrahámtól, Énoktól, Ábrahámtól, az ősatyáktól, hol volt Jézus visszajövetele? És ők ebben a valóságban éltek. Sátorokban laktak, és várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. De olyan érdekes ez, és utána sorba vesszük ugye már végig a Zsoltárok könyvében, ugye, tehát dávidi kijelentések, ugye, sőt már Jób, ugye tudom, hogy az én megváltómél utoljára az én porom felett megáll, de csak azért mentem vissza a legkezdetekre, hogy már akkor várták Jézus Krisztus visszajövetelét. És úgy elgondolkodtam a következő gondolatom, hogy gondoljunk bele abba, hogy a Bibliának a legmagasztosabb kijelentése az, hogy Jézus visszajön. Valóságos esemény lesz, véget vet a bűn borzalmának, és örök életet fog adni annak, aki elfogadja a megváltást, és aki megszabadult a bűneiből. A legnagyobb ígéret a Szentírásban. És minden korok hívői, Ádám és Évától kezdve, ugye a bűneset után, minden korok igazi hívői advent hívők voltak. Várták Jézus Krisztus visszajövetelét, ez éltette őket, ebben a reményben éltek, ezt töltötte ki a gondolataikat. Nem erre az életre akartak berendezkedni, hanem várták az alapokkal bíró várost. És az a gondolat ment át a fejemben, hogy gondoljuk végig azt, hogy mi történik akkor, hogyha egy ember meghal. Meghal, feltámadásakor mi lesz az első gondolata? Amivel

0: meghalt, nem? Ott folytatódik a gondolatmenet, és egyáltalán, amiben élt, ugye azok a, ugyanaz, ott folytatódik. És gondoljunk bele abba, hogy egy hívő ember, ugye bármikor élt ebben a világ, a történelmünkben, bármikor élt, meghalt, lehet, hogy eltelt 4000 év, vagy 3000 év, vagy 5000 év, nem tudjuk mennyi, de amikor kinyitja a szemét, egy pillanatnak tűnik neki az egész, nem érzékeli, hogy mennyi, és mi lesz a következő esemény, amivel találkozni fog? Jézus Krisztus visszajövetele. Ebben élt. És mikor kinyitja a szemét, meg is valósult. Igen, így akarja Jézus, hogy az övéi állandóan készüljenek az ő eljövetelére. Nem tudjuk, mikor halunk meg. Hogyha azt mondanánk, hogy 3 év Jézus, direkt azért mondok ilyen rövid időt, mert erre azt mondanánk, hogy hú, ez már tényleg nagyon rövid idő, de tudjuk, hogy a holnapi napot megérjük, vagy nem. És ha én most úgy élek, hogy nem várom, nem ez a legfőbb reményem, hogy Jézus visszajön, és nem ebben a valóságban élek, hogy igen, Jézus Krisztus itt lesz, akkor, és én meghalok, akkor nem vagyok igazából advent hívő, nem készültem fel az ő eljövetelére, mert mások voltak a fontosabbak az én számomra, mást helyeztem az első helyre az én életembe. És egy olyan elgondolkodtató igét szeretnék olvasni a zsidókhoz írott levélből, ami engem már olyan sokszor megérintett, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből olvassuk a 16. verstől kezdve. Ugyancsak ugye Ábrahámról, Izsákról, Jákorból, ugye az ősatyákról, így olvassuk. Bocsánat, a 13. verset is olvassuk el. Olyan szép. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Utána a 16. vers, így azonban jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessen, mert készített nékik várost. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéretet. Csak távolról látták és üdvözölték azokat. De éltek ebben az ígéretben, hogy igen, Jézus visszajön. Nem tudjuk mikor, de bármelyik pillanatban itt lehet. Ennek a valóságában éltek. És utána azt mondja, hogy ez mire utána jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után, és most figyeljük. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Ezt a mondatot fordítsuk meg. Az Isten szégyel valakiket az ő gyermekeinek nevezni. Kiket fog szégyelni az övéinek nevezni? Akik nem a mennyre való készülődésben élték az életüket. Akiknek nem az volt a legfontosabb ebben az életben, hogy Jézus nem sokára visszajön, és örökölhetjük azt az országot, és vele együtt lehetünk örökkön örökké. Akinek nem ez volt a legfontosabb az életében, azt a valakit szégyelli az Isten. Szégyelleni fogja Jézus. Miért? Nem tudom, hogy elgondolkodtunk ezen, hogy miért fogja azt a valakit szégyelleni, és nem is fogja a gyermekének nevezni. Miért? Ez a kérdés megint csak egy olyan kérdés, ami költői kérdés, és erre a választ nem tudjuk megmondani. Milyen árat fizetett a menny azért, hogy mi ennek az országnak az örökösei lehessünk? Nem tudjuk megmondani, ez felmérhetetlen, hogy mibe került az, hogy mi üdvözülhessünk. És hadd kérdezem, milyen lehet az Istennek, milyen lehet Jézusnak azt látni, hogy nem sokára itt jön meg, valóság lesz az, amit minden korok hívői vártak, és mi mégis úgy élünk, hogy hát igen, persze, jó lenne ott lenni, de azért ez is fontos a számomra, az is fontos, ezt is előbbre helyezem, azt is előbbre helyezem, minden előbbre van az én életemben, mint az, hogy Jézus Krisztussal és magával az Atyával örökké együtt lehessek. Akinek nem ez a legfontosabb az életében, és nem erre készül az élete mindennapján, azt olvassuk az igében, azt az Isten szégyelli. Azoknak készíti a várost, akik értékelik a megváltást, értékelik az örök életet, azoknak el fogja készíteni a várost, és azokat magához fogja majd venni Jézus az ő visszajövetelekor. Míg az előbbi gondolathoz visszatérve még egy történet részletet csak úgy hadd mondjak el. Ez megint egy nagyon személyes történet, de vannak azt hiszem mindannyiótoknak az életében olyan mozzanatok, amiről úgy feltételezzük, hogy az életben soha el nem felejtjük. Ugye ez az egyik ilyen iskoláskori élményem ezzel kapcsolatban, mindenkinek vannak ilyen mozzanatok az életében. A másik édesapám halála körüli esemény. Apukám egy nagyon-nagyon komoly hívő ember volt, egész életében az igét hirdette, szerette Jézust, várta az ő visszajövetelét, nagyon komoly hívő ember volt. És amikor kórházba került, kórházban halt meg, 2 hónapon keresztül úgy volt kórházban, hogy lázból ki, lázból be, nagyon-nagyon nehéz volt ez a 2 hónap. Kevés tudatos pillanata volt, de voltak még tudatos pillanatai, amikor mondott is néhány dolgot, de utána megint visszaesett ebbe a lázas állapotba. És egyik alkalommal is, amikor ott ültem az ágya mellett, nem tudom, hogy ismeritek-e azt, amikor valaki néz valahova, de látod rajta, hogy nem azt nézi, mint én például, amikor azt a táblát nézem, hanem valahova úgy néz, és úgy elmered a tekintet, és valahova úgy fölfelé nézett, és az első fél mondatra már nem emlékszem pontosan, hogy kezdte, vagy hogy hirtelen jött ez, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléről szólt valamit. És utána azt mondja, hogy de az egész arca már ragyogott, és utána azt mondta, hogy és az erre való felkészülés lesz a mai óránknak a tárgya. És utána megint visszasüppett abba az állapotba, hogy nem lehetett vele igazából kommunikálni. De mit értette meg ebből minden tudatos pillanatában, még amikor az Úr meg tudta őt érinteni? Ez volt a szívében. Jézus jön, nem sokára találkozom vele. És én hiszem és tudom, hogy amikor ő fel fogja nyitni a szemét, először Jézust fogja látni majd. És ezt akarja, hogy mi így éljünk, így várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Vigyázz már azért minden időben. És szeretném, hogyha összevetnénk 2 igét, mert arra szeretnék most ezek után rátérni, mert ugye arról folyamatosan beszéltünk, hogy miért kell állandóan vigyáznunk, miért kell folyamatosan vigyáznunk. De mit is jelent az, hogy vigyázzatok azért minden időben? Mert ugye most a minden időről beszéltünk, de a vigyázzatok, mit is jelent ez? Milyen figyelmeztetés ez? Nézzük meg, Lukács evangéliumában olvassunk el egy ige szakaszt, még egyet. Ugye Lukács evangélium a 21. fejezetéből olvastuk az alapigét, de most menjünk Lukács evangélium a 12. fejezetéhez, Lukács evangéliuma 12. fejezetéhez, és ott olvassuk el először a 35. verset, és utána a 40. versnek a második részét. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. És a 40. verset, olvassuk el az egész 40. verset. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Tehát, amikor arról beszél Jézus, hogy vigyázzatok, legyetek készen, és azt mondja például, hogy egy példát is mond, hogy legyen a ti derekatok felövezve és szövétnekeitek meggyújtva, akkor miről beszél Jézus, hogy milyen módon kell megvalósítani ezt a vigyázást. Mit is jelent vigyázni? Minden időben. Az igét szeretném még egyszer ezt a szót mondani, amit azt mondja, hogy ti is legyetek azért készen, készenlét. Tehát az állandó készenlét állapotában lenni. Mit jelent készen lenni Jézus visszajövetelére? Mit jelent készen lenni? Mit jelent készen lenni Jézus visszajövetelére? Azzal a jelleggel, pontosan, így van, és azzal a jellemmel bírni, azzal rendelkezni, és erre törekedni, hogy a Jézus Krisztusi jellem legyen látható a mi életünkben. Ez jelenti készen lenni. Mert Jézus, amikor visszajön, egyetlen egy dolgot fog az emberen nézni, már most az ítéletben is, ugye egyetlen egy a szempont, alkalmassá vált-e valaki jellemben az üdvösségre, vagy nem. Ez jelenti készülni. És nézzük meg, milyen érdekesen fogalmaz itt a 35. vers. Azt mondja, hogy legyenek éppen ezért, ugye a készenlétre azt mondja, legyenek a ti derekaitok felövezve. Mit jelent, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve? Nem érdekes kifejezés? A bibliai időben ugye hosszú köntösben és ruhában jártak az emberek, ugye ővel volt körülkötve ugye ez a ruha, ez a felöltő köntös, és amikor valaki munkát akart végezni, ugye persze zavarta ez a hosszú bokáig érő köntös, zavarta, akkor ezért fölhajtotta ugye az alsó részét a köntösnek, az övébe befogta, és akkor így munkára kész volt. Tehát amikor arról beszél a Biblia, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, akkor arról beszél, hogy egy munkára kész állapotban legyünk. És miről beszéltünk? Min kell munkálkodnunk? Azon kell munkálkodnunk, hogy a mi jellemünk alkalmassá váljon az örök életre. Én erről most csak nagyon röviden szeretnék szólni, mert alapvetően másról beszélünk ma minden időben a folyamatos várakozásról, de úgy gondolom, hogy egy-két mondattal mindenképpen térjünk ki erre, mert úgy gondolom, hogy ez a mi legnagyobb és legégetőbb problémánk, a készülés, a Krisztus jellemének a felöltése. Erre a kérdésre kérlek, hogy ne válaszoljatok, de megkérdezem, ti elhiszitek, hogy el fogunk tudni Jézus visszajövetelére készülni, hogy Jézus Krisztusnak a jellemét tudjuk visszasugározni, visszatükrözni? Hadd mondjam, nagyon sokan nem hiszik. Hadd mondjam, ki kell, hogy mondjam, nagyon sokan nem hiszik, nagyon sokan elveszítették az ebben való reményüket. Nagyon sokan. Márpedig hadd mondjam, hogy ha mi feladjuk ezt a reményt, akkor soha nem fogunk tudni elkészülni Jézus eljövetelére. Igenis, hogy a Biblia arról beszél, hogy amikor Jézus visszajön, egy népet fog magával vinni, aki nem lesz szeplő és sömörgőzés. Nem majd a mennyben fogja őket tisztává tenni, hanem itt a földön. És hadd mondjam, szeretnék arra kérni mindannyiunkat, ne arra tekintsünk, ahol most vagyunk, és ne arra az évtizedes botlás sorozatra, ami ott van az életünkben. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak az orcánk pirulása az, hogy jellemhibákba, bűnökbe újból és újból visszaesünk. Újból és újból visszaesünk. És hadd mondjam, mi a mi feladatunk? Nem az, hogy ezekre nézzük, és engedjük sátánnak, hogy lehúzzon bennünket, hanem mi a mi feladatunk? Az elsődleges feladatunk az, hogy komolyan nézzünk szembe önmagunkkal, tartsunk önvizsgálatot. Ez az első. Milyen az én jellemem? Kész vagyok-e Jézus visszajövetelére? De hadd mondjam, nem egy könnyű dolog ez. Mert ha az ember azt mondja, hogy most leülök, most szembenézek magammal, én milyen vagyok, ez sehova nem fog vezetni. Miért? Mit kell tennünk? Az Isten szent lelkét kell kérni, szemgyógyító írt kell kérni. Én úgy gondolom, hogy az igazi készülésnek ez az első és legfontosabb kiinduló pontja, szemgyógyító írt kérni, hogy meglássam magamat. Hadd mondjam, annyira szörnyűek vagyunk mindannyian, mindannyian, mindannyian, mit mond a Biblia, vakok vagyunk, Laodicea vak. Magát nem látja, a másik ember tökéletesen ki tudja analizálni. Ilyen, ezt gondolja, ezt látja, ezt, tökéletesen tudunk a másikról mindent. De hogy én milyen vagyok, fogalmam nincs róla. Egészen más képen van önmagamról, mint ugyan, hogy engem igazából az Isten megismer. Éppen ezért az elsődleges feladatunk szemgyógyító írt kérni, hogy meglássam magam. Ha egyszer igazából szembesülök magammal, és látom, hogy milyen vagyok, az a gyógyulásnak a kezdete. Az a gyógyulás kezdete. De hadd kérdezzem meg, miért szükséges a szemgyógyító írt, a szent lelket kérni az önvizsgálathoz? Miért? Mert mit mondtunk az előbb? Hogyha enélkül tesszük, ha a saját magunk szemkenőcsét használjuk, hihetetlenül éles lesz a másikra vonatkozóan, de nem önránk, magunkra vonatkozóan, és elbizakodottak leszünk, annál inkább elbizakodottak leszünk, hogy hát én mennyivel jobb vagyok, mint a másik. Ha viszont ugyanígy, szemgyógyító ír nélkül, ha próbálunk meg önvizsgálatot tartani, ha viszont erről az oldalról sátán nem tud elbizonytalanítani bennünket, vagy megkísérteni, akkor jön a másik kísértésével. Akkor mit fogunk látni? Vagy mi lesz?
1: Elcsüggedünk.
0: És reménytelennek látjuk. A szemgyógyító ír segítségével való önvizsgálat, kérni, hogy úgy lássuk, ahogy ő lát bennünket, ő segítsen bennünket ehhez. Ennek mi lesz az eredménye? Hogy meglátom önmagam, és összetörök, de csak annyira, hogy ne essek kétségbe. Csak annyira, hogy bele tudjak az ígéretekbe kapaszkodni, és ő engem tudjon készíteni, engedjen magam formálni és készíteni. Igen, röviden csak ennyit szerettem volna erről mondani, és azt mondja, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, tegyük meg a mi részünket. Ez. Mit mond Ellen White? Mi az ember része ebben a folyamatban? Hogy folyamatosan könyörögjön a lelke jellemének, a hibáinak a megváltozásáért. De ha nincs szemgyógyító ír az én életemben, és nem látom, hogy igazából mivel kell küzdeni, akkor soha nem fogok tudni győzni, megismerni önmagunkat, ahogy ő lát bennünket, és folyamatosan könyörögni. Ez a legnagyobb munka, állandó munka, amiben folyamatosan szorgoskodnunk kell, hogy el is tudjuk érni az ő kegyelméből a célt. De nagyon érdekes dolog volt itt, még azt olvassuk, hogy és a ti szövét nekeitek meggyújtva. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövét nekeitek meggyújtva. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a szövét nekeitek legyenek meggyújtva? Szövétnek az micsoda? Lámpás. És a lámpás micsoda? Az Isten igéje, ugye? Az Isten igéje. Ugye az én lábaimnak szövétnek-e a te igéd és ötvényemnek világossága? Ige ismered. De mit mond, hogy meggyújtva legyen? Mire utal? Szentlélekkel teljes ige ismeret. Szentlélekkel teljes ige ismeret. Ha én csak valamilyen lexikális módon, vagy ki tudja milyen módon ismerem az igét, vagy azért, hogy vitatkozni tudjak az igével, vagy az ige fegyverével valakivel. Szóval értjük, tehát, hogyha bármilyen egyéb célból kutatom az igét, de nem a lélekkel megtelve, akkor biztos, hogy sötétségben fogok maradni, akkor biztos. Akkor lesz az én szövét nekem meggyújtva, hogyha a lélekkel élő kapcsolatban vagyok, ugye szemgyógyító írt kérni, a lélek szemgyógyító írját, és kérni, hogy az igét valóban meg tudjuk érteni, hogy útba tudjon igazítani, és igazából azon az úton tudjunk menni és haladni, amely a készülés, a Jézus Krisztussal való találkozással való felkészülésnek az útja. De szeretnék még egyetlen egy figyelmeztetést itt megemlíteni, mielőtt a záró gondolatokra és a záró gondolatmenetre rátérnénk. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért mondja itt azt a Biblia? Olvasunk még egyszer a 40. verset. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Mit mond? Amely órában nem gondolnátok. Menjünk vissza az alapigéhez, jegyezzük meg ezt a kifejezést. Menjünk vissza az alapigéhez, Lukács evangélium a 21. fejezethez. És itt olvasuk a 35. verset, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Még erre a kifejezésre szeretnék kitérni, mielőtt mondom, a záró gondolatokhoz érnénk. Miért mondja azt, a 40. vers, az előbb olvastuk, hogy amely órában nem gondolnátok, akkor jöjjel az ember fia, és azt mondja, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Hadd kérdezem, persze, hogy nem ezt mondja, de megkérdezem, ezt mondja ez az ige, hogy mint egy tőr úgy lepi meg azokat az embereket, akik nem hittek Jézus visszajövetelében? Nem. Hanem azt mondja, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Ebben benne vannak a Krisztus váró emberek is, akik komolyan várják Jézus visszajövetelét. Azt mondja, hogy mindenkit váratlanul fog érni. Miért? Annyira hirtelen, annyira váratlanul fog bekövetkezni, amikor nem is gondoljátok, mindenkit váratlanul fog érni. De éppen ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban találja az embert Jézus Krisztus visszajövetele. Ugye az előtte levő események, a kegyelem idő lezárása, ugye ismerjük, most nem akarok ebbe részleteibe belemenni, de hogy talál bennünket ez az esemény? Azt mondja, mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Szerintetek miért mondja azt, hogy mint egy tőr úgy lep meg? Mit akar ezzel kifejezni? Mit akar ezzel kifejezni? Mint egy tőr úgy lep meg. Az is benne van, igen.
1: Tőrt csapdaként állítottak annak idején, hogy ne vegye észre az a bizonyos állat, aki arra jár, hanem meglepetésként.
0: Pontosan, pontosan. mint egy tőr úgy lep meg. Gondoljunk bele abba, hogy ott van az a háló, ugye, amit kihelyeztek ugye annak a szerencsétlen kis állatnak. Megy, egyik pillanatra a másikra lép egyet, belegabajodik abba, és onnan többé nincs menekvés. Tehát amikor azt mondja, mint egy tőr úgy lep meg, akkor azt jelenti, hogy hirtelenül, váratlanul, és onnantól kezdve nem lehet változtatni az embernek a sorsán. De hadd mondjam, ez is olyan érdekes, hogy ez a bibliai kifejezés, ugye, amire itt utaltál, de ha valaki nem ismeri ezt a bibliai kifejezést, és nem tudja, hogy mit jelent, csak azt tudja, hogy tőr, akkor ugyanezt a gondolatot fejezi ki. Miért? A tőrrel, ha valaki mondjuk tőrrel leszúrja a másikat, ugye, tehát a fizikai életben, gondoljunk bele, akár irodalmi, tehát regényekbe, vagy bármit nézünk, a tőrrel nem azt csinálták, hogy elővették, megmutatták a másiknak, hogy akkor legyen ideje felkészülni, vagy esetleg védekezni, hanem ugye előrántotta, és abban a pillanatban szúr vele. Tehát azért mondom, az az eredeti, ugye, amiről beszéltünk, tehát az a jelentés tartalma van, de ha valaki nem ismeri, akkor is a tőr kifejezés mindenképpen a hirtelenségre utal, a váratlanságban, és az, hogy visszafordíthatatlan, ami ezek után be fog következni. És erre hívja fel a figyelmünket az ige, hogy igen, mint egy tőr úgy lep meg mindeneket Jézus Krisztus visszajövetele. Tehát ezért nem halogathatjuk a készülést, nem mondhatjuk azt, hogy még előbb ezt megteszem. Nem tudom, ti voltatok már úgy az életben, mondjuk egy-egy nehéz periódusban, amikor sok minden összejött. Nem mondtátok ti már azt, hogy jó, most még van 3 hónap, amíg még ez le fog zajlani, és majd utána neki fogok állni. Most igen, még van egy fél év, ami kritikus lesz, de utána már sokkal több időm lesz majd akkor. Szoktunk ilyeneket mondani? És ha nem hónapokban, vagy fél években, de hetekben, vagy napokban. Most pár napig nem érek rá, most nagyon összetorlódott minden, de majd utána. Hadd mondjam, minden egyes halogatással gyengülünk, minden egyes halogatással rontjuk a saját esélyünket arra, hogy buzgón fel tudjunk készülni Jézus Krisztus visszajövetelére. És az utolsó gondolati sor, amit szeretnék ennek az egész gondolatmenetnek a kapcsán megjegyezni, és szeretném, ha erről szólnánk, hogy vajon szerintetek mi az alapja annak, vagy hogy lehetséges az, hogy töretlenül valaki egy életen keresztül adott esetben, de több 10 éven keresztül, vagy egy egész életen keresztül valaki töretlenül és lelkesen buzgón tudjon készülni. Lehetséges ez? Na, nem ismerjük azt, hogy a legkomolyabb reményeink is a földi életben valamire készülünk, és sokában még mindig, úgy az embernek a buzgósága, úgy nem volt már veletek ilyen, hogy úgy alább hagyott. Szóval úgy valamit állandóan egy buzgó állapotban lenni. Szóval mi kell ehhez? Szerintetek mi szükséges ehhez, hogy ez a buzgóság és ez a várakozás, ez a folytonos készülés, ez ne csökkenjen az emberben, hanem inkább erősödjön? Mi szükséges szerintetek ehhez? Felülről való segítség, mindenképpen. Mi szükséges ehhez? Így van, a cél ott legyen az ember szem előtt folyamatosan. Nagyon fontos. Szereti, amit csinál, és a szeretet mire irányul? Így van. Ha nem szeretjük igazából Jézus Krisztust, ha nincs bennünk az a mérhetetlen szeretet iránta, akkor soha nem fogunk tudni felkészülni. Akkor fárasztó lesz, akkor belefáradunk, akkor lesznek fellángolások, ugye, mert fellángolni az ember könnyen tud, de nem lesz ez a kitartó készülés. Kitartóan várakozni és készülni csak az a valaki tud, aki nagyon szeret. Ha valaki nem szeret annyira, vagy csak éppen, hogy egy kicsikét jó, persze, igen, szeretem valamennyire, akkor ez a buzgóság, biztos vagyok benne, hogy pillanatok alatt alá fog hagyni. Olyan érdekes, én Ellen White életrajzai közül az életünk és munkánk, vagy az ő életéről szóló leírások közül ezt szeretem a legjobban. Ennek a legnagyobb részét ő maga írta, tehát a saját feljegyzései, tapasztalatai, ugye az életét végvezetve, a végét ugye már mások írták, de egy nagyon nagy részét ezt ő maga írja. És amikor ír a fiatalkori éveiről, arról az időszakról, amikor ő megismerte, ugye a metodista egyház tagjaként megismerte a milleri üzenetet, a Jézus Krisztus visszajöveteléről szóló üzenetet. És elfogadták ugye az egész családjukkal, és várták boldogan Jézus Krisztus visszajövetelét, és készültek buzgón az ő visszajövetelére. És ugye az egyházak, ugye a különböző egyházak ugye nem fogadták ezt az üzenetet, és ugye szembefordultak azokkal, akik ezt képviselték. És leírja az életrajzában, hogy egyik alkalommal is mentek ugye a gyülekezetbe, az imaórára, és bizonyságot tettek, ugye volt ilyen bizonyságtételi része annak az alkalomnak, és ő is bizonyságot tett a szíve legnagyobb szeretetével Jézus Krisztus visszajöveteléről, hogy Jézus nem sokára visszajön. És nem tudom, hogy olvastátok el, hogy mi volt a reakció. Azt írja, hogy nem tudtam megérteni, hogy az én nőtestvéreim is, hogy mi rosszat mondtam, írja, mert itt ciccegtek, tehát így sóhajtoztak, így, ismeritek ezt, amikor valaki nem szól semmit, de az egész lélegzetvételéből, mindenéből azt lehetett látni, hogy nem örül, és hátat fordítottak neki, szóval olyan magatartást tanúsítottak, és azt mondja, nem értettem, hogy mi rosszat mondtam. Hát Jézus nem sokára jön, hát most ebben mi volt a rossz? Nem értette, hogy mivel bántotta őket. De aztán később megértette, mivel. Ha valaki nem szereti Jézus Krisztust mindenek felett, akkor az ő visszajövetelének az örömhíre nem buzgó készülése fogja sarkalni, hanem inkább félelemre és odázásra. Halogatja még. Még kicsikét szeretné elhárítani. Akkor tud az ember boldogan örülni Jézus visszajövetelének, hogyha az ember igazából szereti és Jézus Krisztust, és vágyva vágyódik az ő eljövetelére. Úgy elgondolkodtam azon, teljesen csak egy földi példát szeretnék említeni. Én két ilyen embert is ismerek, és ismertem, akinek a gyerekét elrabolták. Anya, elvitték. Szerintetek, az az anya, amikor elvitték a gyermekét, nem igaz, hogy mit küzdöttek, hogy a gyerekét újból láthassa, nem igaz, hogy mi minden követ megmozgattak, és milyen módszereket is próbáltak vállalni, csak hogy a gyereküket újból láthassák. Szerintetek, az az anya, akinek így elvitték a gyermekét, azt mondta, hogy jó, hát persze, hát próbálkozom, majd egyszer csak biztos, hogy fogom látni azt a gyermeket. Szerintetek így viszonyult a gyermekéhez? Szerintetek volt egy nap az életében, amikor ne arra gondolt volna, hogy most mi van vele, mit csinál, mikor láthatom újra? Értitek, csak egy példát említettem. Ha valakit igazából szeretünk, és mit mond az ige? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És a szülők bocsássanak meg, akik itt ülnek, és ezt mondom, jobban szeresd, mint a te gyermekedet. Első helyre helyezd az Istent az életedbe, mindenki felett. És hogyha ez a szeretet megvan, akkor fogjuk tudni Jézus eljövetelét buzgón, kitartóan, és állandóan várni, és fogunk tudni készülni minden pillanatban az ő visszajövetelére. Olyan érdekes, Jézus Krisztus mond egy igét, János evangélium a 14. fejezet 28. versében a következőt olvassuk. János evangélium a 14. fejezet 28. verse. Jézus ezt mondja: hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Milyen érdekes ez a Biblia vers. Jézus mit mond? Hallottátok, hogy én azt mondtam, hogy elmegyek, és eljövök hozzátok. Ugye a fejezet elején olvassuk, hogy ne nyugtalankodjék a te szívetek, ugye. Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, helyet készítek, és visszajövök hozzátok. És Jézus mit mond? Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az én atyámhoz. Akkor örülnétek ennek a hírnek. Miért? Mert ebben ott van az ígéret, amit az angyalok szinte esküvéssel ígértek, hogy ez a Jézus, akit láttatok, aki felemeltetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog eljönni, ahogy láttátok. Örvendeznétek, ha szeretnétek engem. Ha szeretjük Jézust, akkor valóban teljes szívből tudjuk várni az ő eljövetelét, folyamatosan buzgón készülve. Erre a kérdésre se válaszoljunk, de fölteszem a kérdést, hogy saját magunkkal szembesüljünk. Ti, amikor Jézus visszajövetelére gondoltok, mindig az öröm van bennetek, vagy pedig van ott egy kis félelem is, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, milyen események lesznek, hogy fogok tudni megállni, milyen helyzetek lesznek. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyakran belevegyül a mi várakozásunkba, a Jézus visszajövetelére való várakozásunkba, belevegyül a félelem is valamilyen szinten. Mit mond erről János első levele? A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha félelmeink vannak, ha szorongunk, ha rettegünk dolgoktól, ez megrontja a várakozásnak az örömét, ez megrontja. Tudunk valakire nagyon boldogan várni, ha közben félünk is? A kettő együtt valahogy nem megy. Azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Higgyétek el, a mi legnagyobb problémánk az, hogy nem szeretjük eléggé Istent és Jézus Krisztust. Ez a mi legnagyobb problémánk. Ha igazából szeretnénk, minden megoldódna az életünkben, minden. És éppen ezért arra kér bennünket, hogy ez a legfőbb parancsolat legyen jelen a mi életünkben. De ezt, hadd mondjam, magunktól nem tudjuk elérni. Hogy lehet parancsra szeretni? Azt mondja, ez az első és nagy parancsolat, nem érdekes? Mert az, hogy mit tudom én, ne rontsd meg a szombatot, tiszteld atyádat, ne lopj, stb. Ezeket, ne vedd az Úr nevét hiába fel, ne csinál a bájvánca, ezek olyan érthető parancsolatok. De az, hogy szeresd, és Jézus azt mondja, ez a legfőbb, ez a legnagyobb parancsolat. Hogy tudjuk mi őt igazából szeretni? Hogy tudjunk erre? Ismeret, minél több időt eltölteni vele, imában, igeolvasásban, gondolkodásban, minél több időt eltölteni vele. És ne feledjük el, még egy nagyon fontos dolog, kérjünk szeretetet tőle. Azt olvassuk a Jézushoz vezető útkönyvben, című könyvben, hogy magadtól, saját erődből Jézust sem szeretheted. Ilyen nyomorultak vagyunk. Azt a valakit sem tudjuk igazából szeretni, aki az életét adta azért, hogy örökké vele lehessek. Kérni szeretetet tőle, hogy a tőle jövő szeretettel tudjam mindenek felett őt szeretni, és utána embertársaimat, mint magamat. És ha ez a szeretet ott lesz a szívünkben, ha ez a szeretet ott lesz, akkor ne haragudjatok, hogy most emberi példát mondok, de emberi példát mondok, akkor fogunk tudni úgy szeretni, mint János apostol. Akkor fogjuk tudni úgy szeretni Jézust, mint János apostol. János ugye a szeretett tanítvány, ugye a legfiatalabb tanítvány. Milyen szeretettel csüngött Jézuson? Milyen volt az, amikor Jézus felvitetett a mennybe, és utána János nem látta, közel 60 évig nem látta Jézust. És mikor látja legközelebb Jézust, János? Pátmos szigetén megjelenik neki Jézus. Milyen lehetett Jánosnak újból látni Jézus Krisztust? Milyen lehetett? És emlékeztek rá? Jézus többször megszólal, sokszor az angyal ad útbaigazítást, képek jelennek meg. Tehát ugye több mindent látunk jelenések könyvében, de van néhány helyzet, amikor Jézus maga megszólal. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e rá, hogy hogy fejeződik be jelenések könyve, mi volt Jézusnak az utolsó személyes szava Jánoshoz? Bizony, hamar eljövök. És erre mit mond János apostol? Mit mond? Ámen. Bizony, jövel, Uram Jézus. Úgy legyen. Ámen. Bizony, jövel, Uram Jézus. Jézus újból megerősíti neki. Ne félj, hamar eljövök. És ha mi igazából szeretjük Jézust, akkor ugyanígy fogunk tudni válaszolni. Amikor csak halljuk, vagy ismét eszünkbe jut, vagy valaki megemlíti Jézus eljövetelét, vagy újból olvasunk róla, nem félni fogunk, hanem ezt fogjuk mondani, bizony, ámen, jövel Uram Jézus. És ezt a szeretetet, és ezt a folyamatos Krisztust várást kívánom mindannyiunk életében. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te olyan végtelenül szeretsz bennünket, hogy nem akarsz rólunk lemondani. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel azért, hogy mi felébredjünk ebből a bódult állapotunkból, hogy igazi szeretettel tudjunk téged szeretni. Köszönjük, hogy mindent megteszel ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te azon munkálkodsz, hogy mi folyamatosan tudjunk készülni és várni Jézus Krisztus visszajövetelére, és értékelni az üdvösséget, az örök életet, amelyet adni akarsz nekünk. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy soha ne halványuljon meg ennek a reménye, és ennek a várakozása a mi életünkben. Te látod, hogy a bajok, a nehézségek, a problémák annyiszor lekötnek bennünket, lehúzzák a mi szívünket, érzéseinket, gondolatainkat. Sátán, Urunk, tudjuk, hogy ezen a ponton olyan mértékig támad bennünket, de kérünk téged, te, akinek sokkal nagyobb a hatalma, mint a gonoszság összes egyesített erőinek, Urunk, kérünk a te hatalmaddal, a te végtelen és mindenek felett való hatalmaddal segítsél bennünket, támogassál bennünket, és ne engedd, hogy ismét visszasüppedjünk a mi régi állapotunkba, hanem Urunk, kérünk adjad, hogy ez legyen a legfontosabb tevékenység a mi életünkben, hogy veled időt eltölteni, rólad gondolkodni, veled beszélgetni, Urunk, és készülni a te eljöveteledre. Urunk, hogyha önmagunkra nézünk, akkor elveszítünk minden reményt arra vonatkozóan, hogy mi üdvözülhetünk, hiszen csak a mi bűneinket, nyomorúságainkat látjuk. De köszönjük, Urunk, hogyha a te szent lelked van jelen a mi életünkben, amikor önmagunkra tekintünk. Köszönjük, hogy akkor reményt látunk, akkor bele tudunk az ígéretekbe kapaszkodni, hogyha mi bűneink skarlátpirosak, fehérek lesznek, és tisztává tudsz bennünket tenni, Urunk. Kérünk téged, cselekedd ezt meg, úgy vágyódunk szabadulni a mi régi rossz jellemvonásainktól, bűneinktől. Urunk, köszönjük, hogy te benned van hatalom, erő, hogy ezeket a jellemvonásokat, amelyeket Jézusban láttunk, bennünk is meg tudjad valósítani. Kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk várni, Jézusunk, téged, és így tudjuk az erről szóló örömhírt embertársainkkal megosztani. És kérünk téged, adjad, hogy a mi életünkkel sietetni tudjuk a te visszajöveteledet. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, kérünk téged, segítsél nekünk egyénileg mindannyiunknak. Te látod egyénileg, mi mindennel küszködünk. Mindannyiunkon könyörülj, Urunk, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
2: Amen.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai alkalommal befejezzük a képzőművészeti előadás sorozatot, és úgy gondoltam, hogy mivel itt Miskolcon Munkácsiról ugyan volt szó, de egy összefoglaló jelleggel, és olyan festményeit is bemutatva, amelyet még nem mutattunk be, meg hát aztán, hogy Munkácsinak Miskolchoz nagyon nagy kötődése van, hiszen ha itt kimegyünk a temetőbe, itt van a szüleinek a sírja 200 méterre innen a megyei könyvtártól, hogy Munkácsról egy teljes pályaképet a bibliai képeinek az összefüggésében ezt szeretnék adni. A vetítés során be fogom mutatni az összes vázlatát, amit a könyvben, amit most megjelentettem Munkácsiról, úgy elemzem a Krisztus trilógiát, hogy a legelső vázlataitól, a skiccektől kezdve, a színvázlatokon át a végső változatig mindent végigkövetek, tehát két részből áll ez a 150 festményt magába rejtő album, az európai párhuzamokkal és a magyar előzményekkel együtt, és utána térek rá a második részben a képeknek a mikroszkópikus elemzésére, tehát minden figurát, minden alakot szeretném, ha látnánk, hogy Munkácsi milyen okkal festette, mert minden mögött elgondolása volt. Munkácsi rendkívül gondos, lelkiismeretes festő volt, és az egész festészete, amelynek a középpontjában a Krisztus trilógia áll, ez 18 évet szánt erre. Tehát ilyen sincs az európai festészetben. Érdemes megjegyezni az évszámot is, 1878-ban vetődik fel először az első ötlet, 1878-ban, és 1896-ban teszi le az ecsetet, tehát ez az a 18 év. És azért tettem az albumnak a címoldalára ezt a négy Krisztus képet, hogy mennyit küzdött Krisztus ábrázolásáért. A kezdeti Krisztus, majd nagyban is fogjuk látni, de előre is fölhívom a kedves hallgatók figyelmét a leglényegesebb dolgokra. A kezdeti Krisztus ez egy ilyen magyaros, betyáros. Majd én megmutatom a világnak, hogy mire vagyok képes. A második Krisztus, ami külön tanulmányban, zöld színű ruhában festett meg, ez már egy visszafogottabb, elgondolkodó, ez inkább egy olyan sztoikus Krisztus. A harmadik, amit vörös ruhában, szintén külön tanulmányban festett meg a nagy képéhez, az szintén hasonlít ehhez a zöld színű Krisztusra, de mind a kettőt elvetette, és a végső kidolgozás során ehhez a szintén fehér ruhás, jóval nyugodtabb, és a Biblia Krisztusát visszaadó Jézus Krisztushoz tért. Ez is mutatja, hogy például ez a Krisztus átalakulás, ez körülbelül egy olyan két évet vett igénybe. Három évig küzdött ezért a képért. Maga a megfestés az 10 hónapot vett igénybe, a 10 hónap elosztva 3 évre, és 1878 és 81 között készült az első nagy kép a Krisztus Pilátus előtt. De vágjunk bele mindjárt akkor a részletekbe, és nézzük először Munkácsinak 1881-es önarcképét. Sok önarcképet Munkácsi önmagáról nem festett. Rembrandtnak, mint tudjuk, van vagy 70 önarcképe, de Munkácsi valahogy önmagával szigorúbb volt. Ő saját életét, vagy a saját arcvonásait viszonylag ritkábban örökítette meg. 2-3 festménye és néhány rajza van, mint önarckép, pedig hát eléggé adja magát maga ez az erős fejalkat, a nagy szakál és bajusz, a szenvedéstől gondolkodó ember, a nagyon mélyről kiinduló ember, aki nézi az élet jelenségeit. Munkácsi valóban nagy életismerő volt, és nagyon ismerte az ember életet. Azért is, mert kisgyerekkorától fogva nagyon sokat szenvedett, 6-8 éves korában mindkét szülőt elveszítette, a nagynénéhez került, akit agyonvertek, szinte a szeme láttára Békét Csabán, akkor a nagybácsihoz került, a nagybácsi nem merte vállalni a bukott szabadságharc után az ő neveltetését, asztalos inasnak került. Nagyon nagy adóssága a magyar könyvkiadásnak, én az albumomban nagyon sokat idézek Munkácsi könyvéből. Franciaországban megkérték a nagy sikerek után a 80-as évek végén, 1889-ben jelent meg az Életemből című önéletírása, ami az életének első 20 évéről szól. Hát borzalmas, hogy miket élt át, ha valaki azt elolvassa, hogy mit szenvedett ott Békés Csabán,
és aztán persze utána Gyulán, Aradon, Pestre kerülve mennyit éhezett, Bécsben miért kellett beszüntetni a tanulmányait, nem tudta kifizetni az ösztöndíjat, pedig nagyon nagy tehetség volt, a tehetségére nem kisebb ember figyelt fel, mint Báró Ötvös József, akkori kultuszminiszter, aki személyesen is pénzt adott arra, hogy ezt a szerencsétlen munkácsit lehessen tanítani, Pest után Bécsben, Bécs után Münchenben, München után Düsseldorfban. Düsseldorf hozta meg számára az átütő sikert. De nézzük a következő képünkön, hogy mi volt ez az átütő siker. Az átütő sikernek a háttere az akkoriban nagyon ritkán használt, elég erős, sötét, fekete tónusú festészet volt, és Munkácsy, mint a szegények és elhagyatottaknak a barátja, a Síralomházzal 1869-ben szerzett feltűnő európai hírt és nevet, düsseldorfi a kép, és párját rikította az ismertsége, Párizsból jöttek megnézni, Párizsba is kiállították a képet, nagy pénzt fizettek azért, hogy megvegyék. Egyrészt magyaros a téma, egzotikus a téma, minden népnél mások a halálra ítélési szokások, és a Síralomházban, hogy valaki az élete utolsó percét hogy tölti el, a katonák, a síró feleség, a kisgyerekek, a félig közömbös, félig megrendült falunépe között, alig jön be a fény, az egésznek ez a sötét tónusa, és a sötét tónusból kiemelkedő fehér, főleg fehér színek, de van itt ugye látjuk kék, vörös, de főleg a fehér-feketének ez a villódzása, ez a francia Courbet-nak, az akkor leghíresebb európai realista festőnek a technikájára ütött. Ugye Munkácsy is, mint Courbet, a képeit bitumennel alapozta meg, és a bitumen feketéjéből hozta elő ezeket, azért is ilyen erősek ezek a színek, de kétség kívül nyomasztó, nyomasztó színvilág. Nyomasztó a téma, nyomasztó a feldolgozás, de ott Európában a bukott szabadságharc utáni két évtizedben ezekre a témákra nagyon fogékonyak voltak. Munkácsy nem ezzel kezdte a pályáját, csak hogy most egy kicsit még visszább menjek. Munkácsy az ilyen zsánerképekkel kezdte a pályáját, például ez a egyik legkorábbi kép a husvéti locsolkodás. Sokan leszólták ezt a képet, mert túl erősnek tartották a fiatalember dévajságát, hogy fölkap egy lány csak úgy, meg aztán az egész jelenetnek egy ilyen vásári, túlságosan vaskos falusi jelentőséget tulajdonítottak. De hát Munkácsy így látta a magyar népéletet, így akarta színre vinni. Ez a legkorábbi Munkácsy festmények közül való. Ha eltetszenek menni Békés Csabára, ott két Munkácsy múzeum is van, az egyik múzeumban adnak egy nagyon olcsó 3-400 forintért egy albumot, még én itt is árusítottam egy éve, amikor elkezdtem, de aztán nekem is kifogyott, érdemes megvenni. Ezek a korai képek vannak benne, mint mondjuk a Petőfi búcsúja a szüleitől, bizonyos viharjelenetek, meg egy ilyen falusi zsáner kép.

Ennek a bárónak egy nagy bűne van, sokat szivarozik. És a szivarozás a halálba viszi. Közben Munkácsi megszereti az özvegyét, a képen is ő a festő középütt, ugye a festőállvány, és az asszony van rajta. Később elveszi 1874-ben, tehát a síralomhoz után 5 évvel, Dömás bárónét, Cecil asszonyt, és egy csodálatos jelenet, hogy a festő festi a képet, és a feleség is ott ül, és elragadtatva, de azért kellő komolysággal, tehát nem ajnározva a férjét, hanem úgy elmélyülve a képet nézi, és mindenki fölhívja a figyelmet a harmadik személyre. Ki a harmadik személy? Ott van az a kisgyermek, és nem véletlenül, mert Munkácsék házasságában az első kislány meghalt, még az anyamében, a második kislány 11-12 napos korában halt meg, mindig is szerettek volna gyermeket, de soha nem lehetett gyermekük. És a gyermek utáni vágy is rajta van ezen a festményen, de ezt már csodálja egész Európa, mert ez már egy nagyon elegáns, könnyű, már a fekete színek kezdenek felpuhulni, 1874, tehát 5 évvel a síralmaz után. Tetszenek látni, hogy a fekete már nem annyira sötéten erős, már a kékkel, szürkével oldja, vörös színeket visz bele. A háttér ugyan egy kicsit komor, de mégiscsak hát a festő műhelynek a rekvizitumai vannak benne, és ez a kisgyermek megjelenés ott a bal szélen egy különös varást ad ennek a képnek, miközben a házaspár elmélyül egy születendő nagy műben, hát ott van azért a másik nagy mű, mint vágyaik ne tovább, hogy gyermekük lehessen. De hát ugye a második gyermek nem csak meghal, de tűz is üt ki a gyermekszobában, és Munkácsi a feleségét, aki egyébként német származású, de franciául beszélő asszony volt, a kezében, a karjában viszi ki a Párizsi utcára, mert felgyulladt a gyermekszoba, és hát soha nem lehetett gyermekük, és hát Munkácsinénak azt is át kellett élni, hogy majd 52 éves korában a férjét Németországba, Tébolydába viszik, ő nem is követheti, 3,5 évig így az élete végén kényszerű távollétben kellett egymástól eltölteni. Mindenkit nagyon kérek, hogyha olvasta is Dallos Sándornak a két Munkácsiról szóló monográfiát, ne higgyen neki. Azt mondja a Végvári Lajos, Miskolc legnagyobb művészettörténésze, de egyben a legjobb Munkácsi kutató miskolci volt, Végvári Lajosnak tényleg nagyon nagy tisztelet kell, hogy adassék itt Miskolcon. Ő azt írja a könyvében, hogy Dallos Sándort akár posztumusz becsületsértés miatt is fel lehetne jelenteni, mert az Aranyecsetben és a Napszerelmesében olyan dolgokat ír Munkácsiról, főleg Munkácsi szexualitásáról, nőkhöz való viszonyáról, ami nem, hogy messze eltúlzott, de egyszerűen valótlan. Tehát nem így volt. A képek többet jelentek. Munkácsi nagyon méltó párt talált a feleségében, és az életének, hogy ő ilyen sikereket ért el, azt annak köszönhette, hogy a feleség ugye egy bárónő özvegyeként megörökölt a luxemburgi birtokot, oda tudott visszavonulni Munkácsi Párizsból, és Párizsban egy óriási palotát, tehát Munkácsi tulajdonképpen a szerencsétlen szegény ember házasság révén főúri magasságokba került. De a főúri magasságokban is megmaradt ilyen egyszerű és szerény embernek. És erről a képről is sokat lehetne beszélni, mert ezt a képet is csodálta 1874-ben a világ, mert egy ilyen képet festeni, tehát ezek megfoghatatlan nagyságok, amik ezen a képen vannak. Az intimitásnak, az összetartozásnak, a művészet iránti hódolatnak, egy házaspár lelki, szellemi összeköttetésének, gyermek utáni vágyának, noha a nagyalkotásoknak nincsenek hiában. Szóval annyi minden van ezen a képen, már előkészíti a 4 évvel ezutáni remek művet. A 4 évvel ezutáni remek mű első skicce.
200 éve halt meg Milton, és már a 19. században, mintként a mi világunkban is híresek voltak az évfordulók. Hát 200 éves halálra, hogy Milton 200 éve halt meg, pályázatokat is tűztek ki. Hát minden festő úgy próbált ezt a jelenetet, Milton életéből valami jelenetet ábrázolni. Munkácsnak nagy szalon élete volt.

Párizsban, sok angol diplomata is járt oda, Macaulay-nak, a híres angol esszéistának a Miltonról szóló könyvét a kezébe adták, Munkácsi franciául, németül olvasott, de franciául jobban, mint németül, ő magyar volt, tehát mint jó magyar igazában soha nem tanulta meg ezeket a nyelveket, tehát a hétköznapi társalgás szintjén elért vele. De Miltont nagyon megragadta, hogy ugye Milton életének a drámája, hogy ez az angol költő megvakult. És élete utolsó egyharmadát vakságba kellett, hogy töltse. Én a könyvemben három oldalon foglalkozom a Milton problémával, és idézem Miltonnak a Vak szonettje című versét, ami minden idők egyik legszebb verse. Az arról szól, hogy egy vak ember mit is tehet. Ott ül baloldalt, körbe, ez volt az első elgondolása a munkácsának, hogy ott ül Milton vakon, és körbe ott elhelyezi a családját, közben ugye ő két feleséget veszített el, a harmadik meg elvált tőle, de volt három gyermeke, és hát gondolta, hogy a vak Milton köré, hogy felsorakoztatja a családot, ez volt az első elgondolás. Jött a második elgondolás, itt megfordítja, hogy Milton most itt jobbra van, bal oldal csak mondjuk a három lány és a betoppanó feleség. Jön a harmadik elgondolás, hogy megint áthelyezi Milton baloldalra, a három lány az asztal körül, és innen toppan be valaki. És ez a vég. Én ezt végigkövetem, hogy hogyan alakult ki a Milton, mert a Milton nélkül soha nem festette volna meg Munkácsi a bibliai képeket. Ez a kulcs. Innen indítok én is a könyvemben. A könyvet tényleg arra szántam, hogy ezt a Munkácsi rejtét, hogy az a Munkácsi, aki soha nem festett bibliai tárgyú művet, hogyan jutott bibliai kép feldolgozásához, bibliai téma feldolgozásához, hát én a Miltonból indítok ki. És ez a kép valóban csodálatos kép. 1878-ban több mint 10 000 festmény közül első díjat nyert Párizsban, aranyérmet nyert, és Ferenc József is, hát aki nem volt valami nagy műértő, meg nyilván nem ő találta ki, hanem a tanácsnokai, nemesi címet ajándékozott ezután Munkácsinak. És az egész világ Munkácsit úgy ünnepelte, mint a világ első számú festőjét. Úgy, mint a maga korában Leonardot vagy Michelangelo-t. Ez alapján, a kép alapján, majdnem ekkora a kép is eredetiben, mint hogy felvetítem, a képet egész Európán végigvitték. Kialakult az a gyakorlat, 1878-as a kép, a 70-es, 80-as években Európában, hogyha kulturális szenzációt akartak, akkor egy nagyon mély, nagyszerű képet Európa minden fővárosában, mondjuk egy hónapra kiállítottak. Ez elindult Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Prága, Varsó, Bécs, Budapest, tehát így az észak, főleg észak-kelet-európát végigjárva, átment aztán Angliába, nyilván Milton angol költő volt, az angol Dante, így nevezik Miltont, ugye az elveszett paradicsomot talán tetszettek olvasni, a világirodalom egyik legnagyobb alkotása, és ez már aztán nagyon közeli bibliai téma. Hogyan jutottunk mi ide, emberek? Ki a sátán? Honnan a rossz? Mitől ilyen nyomorúságos az élet? Ezt örökítette meg Milton, de már vak, nem tudja leírni. Hogyan írassa le? Finoman tűz be a napfényot baloldalt az üvegrácsokon keresztül. Milton ül a karosszékében. Péter Fienőnek a halhatatlan elemzését adom. 3-4 oldalon keresztül csak Péter Fienő a magyar művészettörténet írás és esztétik egyik legnagyobb alakja. Sajnos a művészettörténészek már észre se veszik, pedig Péter Fienő erről a képről olyasmit írt, amit én minden szat, tehát én ezt betettem egy az egybe. Ahogy azt mondja Péter Fienő, hogy közel megyünk a képhez, megállunk, mert Pesten, amikor kiállított, akkor írta Péter Firóra a kritikát 1879-ben, akkor azt látjuk, hogy újra azok a sötét munkácsi tónusok, de a sötét már meg van puhítva. Ez már nem az, mint a síralomház. Még csak az sem, mint a műteremben az előbb látott. A fekete színbe már hallatlan puhasságot visz be, egy idősödő költő lakosztályának a háttér puhasságát, de az ő ruhája is persze fekete, korabeli öltözet,
cipőben, harisnyában, fehér gallérral, maga elé mélyed, hiszen vak nem lát semmit, de ami van benne az óriási, lefesteni a mennyei lázadást, a rossz megszületését, Ádám és Évának a bűnbeesését, Isten kegyelmi ajándékát, az ősevangéliumot, Krisztust, Krisztus és a sátán harca, mindez ez van ennek az édesapának, de vak nem tudja leírni, de itt van a három lánya. A legkisebb lány, aki közel van, ott szöveget, úgy hallgatja a beszélgetést, illetve a diktálást. A nagyobbik lány megáll, olyan megdöbbenve néz az apjára, érti is talán, vagy nem is érti, el is fogadja, ellenkezik is vele, mi minden van azon az álló lány arcon. Jobb oldalt a harmadik lány, az pedig ül, és szinte úgy issza, és hogy megáll a kezében a toll, és mondja, hogy igen, így, és ez szinte társszerzője lesz az apjának. A színek, a beállítás, hogy végül is redukálja, hogy azért vetítettem föl a skicceket, Munkácsinak nagyon híresek a skiccei, több milliókat adnak ma is érte. A Munkácsinak a gyorsan fölvázol skiccei nagyon sokat érnek, mert mindig a lényeget próbál. Tehát most ennél maradt meg végül is, csodálatosan kidolgozza a képet, beviszi ezeket a pasztelszíneket, a barnát, a zöldes sárgát, a fehéret, a zöldet, sok-sok szín, de mind pasztelizál, mind visszafogottan, és az egésznek van valami csodálatos nyugalma, mint a Milton szonett, amit mondom, egy az egybe idézek a könyvben, Milton írt egy szonettet, a világirodalom egyik leghíresebb alkotása, a vak szonettje. Arról szól, hogy mit tehet már egy vakember, nem lát semmit. Emberekre van utalva, tehetetlen. És hogy mint egy kicsit úgy lázong is a jó Isten ellen, hogy Istenem, hát most én elveszítettem a szemem világát, már nem tudsz úgy használni, mint azelőtt engem a te kezedben. És az a szonetnek a végső csattanója, hogy az Isten mint egy megszólal, és azt mondja, hogy ezen a földön mindenki az én szolgám, még az is, aki csak vár és mereng. Aki csak vár és mereng. Ki tudja, hogy melyik a nagyobb aktivitás, amikor dolgozunk, és jövünk, megyünk, és mindent látunk, hallunk, vagy amikor leülünk egy karosszékbe, odafigyelünk a lélek hangjára, az ihlet előhozza belőlünk azt, amit a Biblia szépen bemutat nekünk, és ugye Milton elveszett paradicsoma valóban, így szokták mondani, hogy ami Dante isteni színjátéka a középkornak, az a reformáció utáni időszaknak Milton isteni színjáték, illetve elveszett paradicsoma, aztán a folytatással is elkészült ugye a visszanyert paradicsommal, meg a küzdő Sámsonnal. Tehát Munkácsi itt ezzel a festményével ér nagyon közel egy bibliai téma feldolgozójához, az angol Miltonhoz, és ő is valahogy kezdi elővenni a Bibliát, amit addig ő nem tett meg, szvalljuk be férfiassan, Munkácsi nem nagyon hajtogatta a Biblia fedelét, most elkezdi hajtogatni, és hogy ami ezen a képen van, ez a csodálatos bensőségesség, ez a csodálatos négy ember összetartozó szeretete, egy nagyobb cél érdekében, hogy valami nagy művet helyezzenek az emberiség asztalára. De ez olyan egyszerűen, olyan szerényen, olyan visszafogott egy hétköznapi életkép keretei közé téve. Én erről nem tudok, nem vagyok annyira ihletett, mint Péterfi Jenő. Én azért idézem négy oldalon keresztül Péterfi Jenőt, mert higgyék el, hogy van jó műelemzés. Régen volt jó műelemzés, a monarchia idejében voltak nagy tudósaink. Péterfi Jenő ilyen volt. Sajnos ő is fiatalon halt meg, a magyar világban ő sem találta a helyét, a fiumei gyorsvonaton öngyilkos lett 46 éves korában, ez is egy tragédia. Munkácsi is 56 éves korában halt meg, az is egy tragédia, hogy Aradon hogyan szedte össze 13 éves korában azt a rettentő bajt, aminek aztán az élete lett az ára. Nézzük meg kinagyítva is, ez az egyik vázlata, mert egy ilyen nagy képhez a festő, nem is kinagyítás ez, bocsánat, hanem ez vázlat. Tehát ez külön megfestette Milton csak magát, az ag és vak költőt, és ezt úgy nevezzük, hogy vázlat a Milton című képhez. Az egész képnek különben ez volt az eredeti francia címe, ha lefordítom, hogy a vak Milton az elveszett paradicsomot diktálja lányainak.
de aztán mivel ez nagyon hosszú cím volt, ezért aztán csak ennyiben maradt rá, ma így emlegetik, hogy Milton, Munkácsi Milton. De erről tudni kell, hogy ezt a jelenetet ábrázolja, mert Milton életét én itt próbálom felfesteni, hogy mi mindent csinált Milton. Hát csak úgy tessenek megmondani, hogy Milton elment Piemontba is, Észak-Olaszországban, mint Cromwell személyes követe, amikor a Waldenseket ott a pápai csapatok kivégezték, és arról is egy döbbenetes szonettet írt, a vers a piemonti vérengzésre címmel. Milton bejárta Európát, diplomata is volt, költői művei között is hatalmas nagy, ezeken kívül is, és ez a elveszett paradicsom előtt is hatalmas művek vannak. Úgy épül fel a kötetem, hogy baloldalt két hasáb fut, és a belső hasábban mindazt elmondom a szereplőkről, amit hát alapfokon tudni kell, irodalmat adok, hogyha valaki tovább akar olvasni, vagy tovább akarja mélyíteni. Ez is egy külön tanulmány a harmadik kislányhoz. Akkor még más színű ruhában gondolta megfesteni, aztán kivilágosodott rajta a ruha, mint előbb láttuk. Sajnos nehezen beszélek erről a festményről, mint olyan festményről, amit nem láttam. El kell elmenni Amerikába, ez a Kennedy gyűjteményben van Amerikában, erre nekem nem volt érkezésem. A trilógiáról is azért beszéltünk nehezen egész 1995-ig, mert ki tudott elmenni Philadelphiába megnézni a trilógiának a két darabját. Tehát ugye a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota, az ott Philadelphiába volt. Na most ezeket a tanulmányokat is most jönnek elő az aukciós forgalomban, mert ezeket Munkácsi külön eladta, tehát ez egy kép volt, ez egy tanulmány a Miltonhoz. És ezt eladta. Amerikában 100 ilyen eladott képe van, ebből ismerünk ma 10-et. Hogy telik múlik az idő, és az örökösök eladják, hát biztos, hogy majd meg fogjuk ismerni, ha nem is mind a 100-at, de egyre többet. Amerikában egy fél évig volt Munkácsi, Zédelmeier az impresszáriója kivitte, és ott annyi képet festett fél év alatt, hogy Amerika tele van lappangó Munkácsi képekkel. Hát igaz, hogy Európa is tele van, csak ebbe az évbe 2 került elő. Ugye Szegeden láttuk is most az egyiket, ami egy párizsi aukción előkerült, különben jó hír, hogy a trilógia újra látható Debrecenben, bár hírét keltették, hogy Kínába viszik, de úgy látszik nem sikerült megegyezni a kínaiakkal. Most 2014 nyaráig megnézhetik, és mindenkinek ajánlom, hogyha Debrecen városába jár, akkor nézze meg. Ez most már a végső. Tetszenek látni, hogy itt lemondott arról a sötét kékes ábrázolás, és maradt ez a sárgás ábrázolás, mert úgy gondolta, hogy ezzel ennek a lánynak az alakját jobban ki tudja emelni, és nem a sötét színekkel akart itt dominanciát szerezni, hanem szerette volna a színvilágot is, hogy üdébb vagy fölemelőbb színvilág felé közelíteni. Hát hatalmas siker volt. No de, amikor ezt a képet megfestette Munkácsi, volt egy műgyűjtő, aki azt mondta, hogy ezért a képért horribilis pénzt ad. És ahogy leveszi a képet Munkácsi, és viszi a műgyűjtőhöz, úgy látszik a műgyűjtőnek valami közbejött, azt, bocsánat, de nem tudom megvenni. Munkácsi összeomlik, mert ezért az előbb látott Miltonért, hát most mit mondjak önöknek, hogy mondjuk egy számot, hogy 20 millió, ér az valamit? Most nem tudom, hogy ér az most Magyarországon 20 millió valami? Ér, valamit ér, nem? Erre megtudja egy másik műgyűjtő, hogy az illető műgyűjtő nem tudta megvenni, aki egyébként Van Goghot is foglalkoztatta, mint képfelvásárlót, és akkor jött ez a másik műgyűjtő, akinek érdemes megnevezni a nevét, Karl Zédelmeier, Sedelmeier. Ez egy német születésű, Svájcban élő műgyűjtő volt, és azt mondja, Munkácsi, megveszem ezt a képet, másfélszer többet adok, mint az előző. Munkácsi azt hitt, hogy álmodik. Megkapja a nagy pénzt, és azt mondja, de Munkácsi úr, van egy kérésem. Fessen egy ennél nagyobb képet, nagyobb témával, mert jó, hát, hogy most valaki vakon ír egy nagy művet, de hát ez az értelmiségnek talán nagy dolog, de hát a szélesebb publikumnak is fessen kérem egy képet. A szélesebb publikum ma se tudja azt, hogy ki az, hogy Milton meg elveszett paradicsom, nem? Hát kit fessen? Munkácsi fogja rögtön az íront, és itt van a másik skic. Ezeket mind közlöm a könyvben. Az egész folyamatot közlöm. Mit teszem gondolni, mi volt az első elgondolása? Mi ez a kép? Jeanne d'Arc a mágián. Jeanne d'Arc a mágián. Veszi a
az íront, és pár pillanat alatt zsandárka mágián. Tömegjelenet elől, háttérben, természet, épületek, középütt pedig ott van zsandárka mágián. Zsandárkot többen ismerik, mint Miltont, nem? Meg zsandárka mágián, hát ez nagyobb horror, mint mondjuk az, hogy Milton vakon mit ír. Azt mondják, hogy nem jó. Kezébe kerül egy Fra Angelico miniatúra. Ezt senki nem közölte Magyarországon. Nekem olyan szponzorom volt a könyvem megírásához, hogy kimentem Firenzébe most életemben először és utoljára nyilván, és elmentem és megszereztem ennek a képnek az eredetét. Ez Fra Angelicónak a Krisztus Pilátus előtt című képe a 15. századból. Ezt mutatják meg Munkácsinak. Munkácsi egyébként bejárja Európa összes múzeumát, óriási múzeumlátogató volt Munkácsi. Letalpalta a, nem tudom hány cipőt tett tönkre azzal, hogy a múzeumokat Firenzétől Londonig, és a Louvre-tól Bécsen át Budapestig. És ez az egyszerű kép, hogy ott ül Pilátus, elébe vezetik Jézust, és hát Fra Angelico, nagyon nagy festő volt Fra Angelico abban a korban, de hát azért azóta eltelt 500, csak nem 500 év, hát hogy hogyan adhatott ennek ihletet, és ez az első skic. Ez az első skic, hogy majd így fogja ábrázolni, Jézus Pilátus előtt. Középütt van Pilátus a trónszékén, baloldalt, innen indulunk el. Második skic. Akkor már jobbra beteszi a gabbatába Pilátust, előtte ott Kajafás, aki vádol, Jézus ott van középütt, de még egy nagy tömegjelenetet gondol el, balra nagy tömegjelenet, de jobb oldalt, hogy a papokkal nem tud mit kezdeni, két-három papot oda. Tehát ez a második skic. Harmadik skic, Pilátus ugyanott, Jézus ugyanott, de kezd rájönni arra Munkácsi, hogy a tömegre nem helyezheti a hangsúlyt, mert a történelmet soha nem a tömegek csinálják, az egy hazugság. A történelmet a politikai hatalom és főleg a vallási hatalmak csinálják. Csak hát jól hangzik, hogy a tömegek, meg kiment az utcára ennyi ember, meg százezrek, meg minden, jól hangzik. Csak hát úgyse ők csinálják, mert ők vonulhatnak oda, meg skandálhatnak azt, amit akarnak, úgyis a színfalak mögött, amit a hatalom gondol és kiegyezik. Ez a harmadik skic. Kezdi a tanulmányokat, és Jézust így akarja ábrázolni. Ezt tettem én a könyvem legbaloldalibb része, hogy innen indult ki, azt tudja már, hogy Krisztus kell, hogy legyen a központ. De ő ilyen Krisztust gondol el, egy kicsit hátrabetett két karral, kicsit előredüllesztett mellkassal, és egy olyan, hogy olyan erősen Pilátussal, egy olyan kontroverzálás, tehát egy olyan vita pozíció, hogy majd én beolvasok neked, majd én megmutatom. Tehát ha Babits Mihály lemerte írni Dosztojevszkijjel kapcsolatban, hogy az ő Krisztusa egy kicsit oroszosan van fésülve, mondta Babicsa, amikor Dosztojevszkijnek a félkegyelműben való Krisztus ábrázolását bírálat alá vette, én is hadd vegyem a bátorságot, hogy ez a Krisztus egy kicsit magyarosan van fésülve. Mi megmutatjuk a világnak. Mi mindig forradalmat is tudunk csinálni, meg megleckészletjük Európát, meg az egész világot. Tehát itt kicsit Krisztusba egy ilyen magyar Krisztust akart megfesteni, meg hát én most Párizsban élek, és megmutatom, hogy magyar vagyok, és utálom ezt az egész nyugati kultúrát, amiben ti itten kéjelektek. Én egy egyszerű magyar ivadék, nekem ez a Krisztus. Aztán mivel elkezdi olvasni Ernest Renannak az 1864-ben megjelent Krisztus könyvét, egy kicsit már kezdi finomítani a dolgot, és ez a második tanulmány, amit Krisztusról megfest, ez egy külön, tehát csak ennyi a kép, ez a kép.
úgy nevezik, hogy tanulmány a Krisztus Pilátus előtt című képezve. Ezeket aztán Munkácsi eladta. Munkácsi titkára beszámolt arról, hogy Párizsban a műterme tele volt ilyenekkel. Aláírta, és ezekért, mit azt mondta Ripper Rónainak, hogy vidd el ide, vidd el oda, ezekért százezreket vagy milliókat is tudott az ilyen ábrázolásokért keresni. És ez a harmadik Krisztus, látjuk, hogy 1880. Másikat nem datálta, itt 1880, két éve foglalkozik, már csak Krisztussal két éve foglalkozik, mert tudja jól, hogy az egész festménynek a középpontja Krisztus, hát azért már érdemes éveket foglalkozni, hogy hogy fogom megfesteni. Egy kicsit azért kemény ez a Krisztus arc, a szemnek is tehát nem látjuk tulajdonképpen a szembogarat, úgy besötétül a szem, egy kicsit egy olyan, most nem akarok vicceset mondani, mint egy olyan Csóri Sándor vagy Buda Ferenc Krisztus. Mert Krisztus ez a költőinket is foglalkoztatta, és ebből lesz a negyedik Krisztus. Ez lesz a végleges. Ez lesz a végleges Krisztus, amelynél azért látjuk ennél a megformálásnál, hogy teljesen nyílt a szem, a tisztaság, a világosság, a következetesség, az egyenesség, tehát én most igazságot képviselek, ezt mondja a szem, az ajat pedig finoman szólal meg, én ezt szeretettel képviselem. Hogy mondja Pál az Efézusi levélben? Az igazságot követvén szeretetben. Az igazságot követvén szeretetben, mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Krisztusban, de ehhez a Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Hogy megy a vonat, egy külön Zédelmeier csinál egy külön vonatot, ami viszi ugye Amsterdam, Brüsszel, Berlin, Varsó, Prága, Bécs, Budapest, és Munkácsi sokszor felszáll a vonattal, ecsettel, meg olajfestékkel a kezébe, és még itt, meg ott egy kis változtatás, Krisztushoz 50-szer még hozzányúl. Ennyire fontos volt számára. Ezért mutatom be így, hogy tulajdonképpen ez a Krisztus, csak a Krisztus ábrázolás genealógiája. Onnan indulunk bal oldalról, és ide érkezünk, ez a végleges, ez a jobb oldal. Ennyire fontos volt számára Krisztus, és ehhez viszont a nagy példát a jobb oldalihoz már Rembrandt adja. Rembrandt Krisztus képei, és a 14 Rembrandt kép hátulján a János 1.14 felirat. A János 1.14-ben ezt olvassuk, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És Munkácsi elérkezik a magyar, majd mi megmondjuk Krisztustól, a másokért küzdő és másokért az életét adni tudó Krisztusig, vagyis az igazi a Biblia Krisztusáig. Itt hajtok fejet Munkácsi előtt. Mert megtette volna, hogy ott marad az elsőnél, másodiknál, harmadiknál. De hogy olvassa a Bibliát, ahogy hat rá az ige, hogy végig gondolja Jézus életét, önmagát legyőzve. A természetét legyőzve eljut oda, hogy a világfestészetnek egyik legcsodálatosabb Krisztus arcát tudja ábrázolni. És mi mindent helyez el a Krisztus arc körül? Hát, hogy ki ábrázolt volna egy anyát gyerekkel? Ugye a vetítésen fölhívtam a kedves hallgatók figyelmét, hogy ma mit mondanak erről a művészettörténészek. Azt mondják, hogy azért van itt ez az anya a gyerekkel, mert amikor festi ezt a képet, éppen a befejezéshez közelít, 1881 húsvétján állítja ki Párizsban, hát akkor hal meg a második kislánya. És azért van itt megint egy kisgyerek, mert Munkácsinak a gyerekek iránti oldhatatlan vágyát, meg hogy ő gyerek... De én erre azt mondom, hogy jó, én ezt elfogadom, nem mondom azt, hogy ez semmis, de ennél sokkal több van, hogy ezen a festménye, mert Krisztushoz azért van ilyen közel az anya a gyermekével, és egy másik szereplő, egy fiatal ember, aki így hátulról behajol, mert ő Jézust szemtől szembe akarja látni. Ezt azért csinálta Munkácsi, mert a Krisztusnak a leghíresebb tanításait, Krisztusnak egyik leghíresebb tanítása mi volt? Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Boldogok a lelki szegények, mert övék a meg. Tehát a gyerek tud elfogadni, befogadni. A gyerek nem az a büszke felnőtt, nem az a gőgös, kivagyi felnőtt. A gyerek az őszinte, egyenes, és főleg elfogadni tudó valaki.
ebből az igazi gyerekből ki az igazi fiatal, aki utána jár a dolgoknak, nem örökösen csak lázad, hanem utána jár a dolgoknak, a saját szemével akarja látni Krisztus, a saját fülével akarja hallani. Tehát itt azért van ez az anya gyermekkel, meg ez a fiatal, és ezért ennek az első nagy festménynek, a mértani közepének ez a kidolgozása. Munkácsi ezzel valamit üzenni akar, hogy emberek, Krisztushoz lehet közel állni, de ezek az emberek állnak közel, akik olyanok, mint a kisgyermekek, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Tehát ezért festi meg így, ezt ki kell mondani, én azért is írtam a könyvet, mert szeretném kimondani, hogy Munkácsi milyen mély bibliai tanításokra jutott el azok megértésére, és milyen mélységes a mondani valója. Mi meg elmegyünk és elkezdjük magyarázni a technikát, meg nem tudom mi még milyen másodlagos vagy harmadlagos dolgokat. Hát ezért van itt ez az anya a gyermekével, erről is különben több vázlatot csinált, ezt is külön eladta. Hát itt hogy egy oszlopnak támaszkodva is majd látjuk az egész képet, hogy mennyire centrális, mennyire középponti helyzetben van Jézushoz, miért vannak ilyen közel ezek a szereplők. Itt van a teljes kép. Ha ránézünk a teljes képre, nyilván az egyik főszereplő Pilátus. Fehér tógája, vörös csíkkal, kiemelt helyzete, döbbenetes, elgondolkozó arcvonások, a bal kéz fej, ahogy következtet, hogy semmi bűnt nem találok ebben az emberben, nem is mer Krisztusra nézni. Krisztus viszont nagyon áthatóan ránéz, de ez nem a kihívó nézés, ez a szeretetteljes, küzdelmes nézés. Itt vannak mellette a legközelebbi, eszmeileg legközelebbi emberek, és itt van még egy eszmeileg közeli ember, akit ellenpontoz a leggyalázatosabb főpap, akit én Kajafás után itt Annásnak nevezek, ő pedig Arimatei József, de azt nem én nevezem, azt már az akkori látogatók tudták, hogy ez a 10 személyes papi csoportból, farizeusi, sadduceusi csoportból Arimatei József nem csak a kék ruhájával, ami a békesség kék ruhája, a tömegben is ugyanez a békesség van ezen az emberen rajta, de az egész nézésével, ábrázolásával szinte kiri. Ezek a pozitív figurák. A tömeg, hát a tömeg az fölhetszelt, fölbújtott tömeg, nem ura önmagának. A vallási vezetők, álnog az emberek, csak nagyon jól elő tudják adni magukat. Ők állnak Jézushoz a legközelebb. De még Pilátus is közelebb áll, mint ezek a ravaszrókák. Természetesen, amikor egy festő egy ilyen hatalmas festményt megfest, mert amit előbb láttunk, az 26 négyzetméter. El tetszenek ezt képzelni? Hát alig fér rá erre a falra, ami itt van mögöttem. 26 négyzetméter. Egy festő erről redukciókat is készít. Tehát vannak skiccek, van színvázlat, és vannak redukciók. A redukciókat lehet a nagy festmény előtt és után is készíteni. Erről a nagy első festményről 3 redukció is készült. Készült ilyen kicsi is. Ezt a pillanatot örökíti meg Hans Templének, egy osztrák-magyar származású, különben Munkácsi ösztöndíjas festőnek, a Munkácsi Mihály festi a Krisztus Pilátus előtt kisebb redukcióját. Ez a legkisebb redukció, ugye redukció kicsinyítés. Van még nagyobb redukció, az a Magyar Nemzeti Galériában önök is megnézhetik, meg pár évvel ezelőtt az országon végigvitték a Munkácsi redukciókat, mármint az első 2 képről van redukció, erről meg a Golgotáról. Ahogy a képet Magyarországra is elhozzák 1882-ben, egymást érik a díszfogadások. Egyik ilyet örökít meg ez az ábrázolás, amikor vallási vezetők, politikai vezetők Munkácsit ünneplik, Munkácsira éjjelző beszédeket mondanak, költemény írt róla Szász Károly, egymást érik a bankettek, a fogadások, az egész ország ünnepli Munkácsit. Miért? Mert az egész Európa ünnepli már. És akit már egész Európa elismer, azt már mi is kénytelenek vagyunk elismerni. Különben Munkácsit utálják, mint bárki sikerre vezetett magyar embert, máig is utálnak. Azt kérdezik például Munkácsit, de Munkácsi úr, hát itt volt Pesten ez a Krisztus Pilátus, hát mennyi is volt a belépő díjakból származó összeg? 40 000 korona. Megint egy 20-as.
már millióba. Mit csinál ezzel? Munkács azt mondja, kérem, akik Magyarországon megnézték a képemet, azoknak ösztön, abból a belépő díjból ösztöndíjt alapítok, és évente 2 tehetséges magyar festőt Párizsba kiviszek 1 évre, és mindent megadok neki. Nem kell a pénz. És Munkácsi megalapítja 1881-ben a Munkácsi ösztöndíjat, és tényleg viszi ki a festőket 8-9 évig, évente 2 festőnek lakást ad, a műtermét rendelkezik, eteti, itatja, tehát Munkács egy nagyon jó szívű ember volt. Zicsihez hasonlóan egyébként, akivel együtt volt Párizsban a 70-es években. Munkácsi tehát a képe nyomán egész Európa ünnepli. És hozzá kezd a második festménynek. A második festmény a Golgota. Ugye adódik a kérdés, hogy megvan a Krisztus Pilátus előtt, tessék folytatni, mondja Zédelmájer meggazdagszik abból, hogy egész Európában százezrek látják, milliók látják ezeket a képeket. Munkácsi elkezdi a tanulmányokat például a Golgota egyik nevezetes főszereplőjéhez, az arab lovashoz. Ennek lesz majd óriási súlya a második képen, az 1884-ben az előzővel együtt kiállított Golgotán, mert ez a szereplő lesz a festmény egyik kulcsfigurája. Ez a gondolkozva kereső, a hitre gondolkozás útján jutó embernek a bemutatása, Munkács egyik legcsodálatosabb portréja, aki föltekint a keresztfára és végig gondolja az életét, hogy nekem kellene ott lennem, mert a bűneim miatt én szolgáltam volna erre, de az én Istenem helyembe állt, ez a helyettes áldozat, és Jézus mindenkiért adta azt az életet, aminek nem kellett volna meghalnia, hiszen Jézus egyetlen bűnt nem követett el emberi formában élve, ezért adhatta az életét. És az én értem is adja az életét. És nekem ezt végig kell gondolnom, mi az, hogy bűn, mi az, hogy ítélet, mi az, hogy elveszés, és mi az, hogy örök élet. Munkácsi ennek a második képének, a Golgotának, különben nem ezt a címet adta, hogy Golgota, és ezt külön elemzem a Jézus megformálásánál, hogy miért nem ezt a címet adta, hogy Golgota. Mi volt az eredeti cím? Consummatum est. Ezt is elemzem, hogy Jézusnak 7 kifejezése volt a keresztfán, 7 szava volt a keresztfán. A consummatum est az annyit jelent, mint németül, es ist vollbracht, ami magyarul beteljesedett. Ez a 6. szava volt Jézusnak. És azért Jézus meggyötört arcáról egy győzelmi kiáltás hangzik el, mert a consummatum est győzelmi kiáltás a 7 kifejezés között. Ugye Jézus először azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Másodszor azt mondta, hogy a jobblatónak azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Édesanyjának azt mondta, ím hol a te fiad, Jánosnak ím hol a te anyád. 4. szóval Jézus elkezdi imádkozni a 22. Zsoltárt, aminek a kezdősora én Istenem, miért hagytál el engem? Héberül is följegyzi Máté evangélista, éli, éli, lamma sabachthani. 5. szó, szomjuhozom. Ugye a fulladásos halált hívott létre a keresztre feszítés, porzalmas halál nem volt, elhoztam a nyitott szemmelnek azt a számát, mindenkinek ajánlom, 300 forintért megverti egy amerikai orvosok jelentése Jézus fizikai haláláról. Az emberiség történelmének leggyalázatosabb halálneme volt a keresztrefeszítés, mert ez 2-3 napig tartott, és tulajdonképpen egy lassú megfulladás volt. Ehhez hasonlót a reformáció korában az anabaptistákkal csináltak, akiket vízbe folytottak. De hát az is egy gyorsabb dolog volt, hogy vízbe folytani azért 1-2-10 percen belül meg lett, de a levegő, hogy megfojtsa az embert, hogy a tüdő szétszakadja, hogy egy fulladásos halál álljon be, ehhez 2-3 nap volt szükség, ezért is törték meg a jobb és ballató lábszárcsontját, mert azok bírták volna 2-3 napig, csak hát péntek délután lévén szombaton nem lehetett otthagyni embereket a keresztfán gyötrődni. Jézus azonban pár óra leforgás alatt meghalt, mert ő neki nem ez a testi szenvedés volt a legborzalmasabb, hanem az, hogy őt az Isten el kellett, hogy hagyja. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a lelki szenvedés, akit a legjobban szeretett, annak kellett elhagynia, mert ha nem hagyja el,
akkor bennünket kell elhagynia. Tehát itt állt a megváltás egy pengejélen. Ha Jézus kérte volna levételét a keresztfáról, akkor mindannyiunknak meg kellene halnunk a bűneink miatt. Jézus ezt nem kérte, inkább átélte ezt, ezért neki kellett ezzel a borzalmas halállal meghalnia. És ezért valóban ez a legborzalmasabb kifejezés, ez a negyedik éli-éli lama sabachthani, de ezen az ábrázoláson nem ez van rajta. Ezen az ábrázoláson Munkácsi jelezte is, hogy consummatum est, ez a képem címe. Csak később az angol nyelvterületen a Kálvária, a német nyelvterületen a Golgota, megint csak rövidített cím, olyan, mint a Milton, tehát nem írják ki. Kálvária, Golgota, nem, consummatum est. Én a hatodik szót akartam ábrázolni, amiért jöttem a világra, azt megtettem, beteljesítettem. Amiért te elküldtél engem, atyám, erre a világra, megmutattam az embereknek, hogy hogyan lehet bűn nélkül élni. Hogyan lehet szeretetben élni. Ez egy győzelmi kiáltás. Ezután már csak a hetedik kiáltás jön, atyám, a te kezedbe helyezem le az életemet. Most az egyes részletekből megyek, ugye a képnek a nagyobb összefüggései felé, és megmutatom azt is, a könyvemben is leírom, hogy Emes mester például nem ezt a hatodik szót ábrázolta. Emes mester 1506-os kálváriáján a negyedik szót ábrázolta, mert ezen a borzalmasan csúnya végvonaglásban eltorzuló Jézus arcon az van, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem, mert akit elhagy az Isten, az már nem is személy. Ha valaki Isten valakitől elfordul, az már szinte tárgy. Ezt a festészetben egyedül Emes mesternek sikerült érzékeltetnie. Mi könnyen játszadozunk azzal, azt mondjuk, hogy hát tőlem az Isten elfordult. Nem, Isten senkitől nem fordul el. Halála pillanatáig Isten mindenkivel ott van, amennyire engedi az ember. De akitől elfordult az Isten, az a történelemben az egyszer fordult el valakitől, aki őt a legjobban szerette, és akit ő is a legjobban szeretett, Krisztustól. Azért, hogy tőlünk ne kelljen majd elfordulni, hogy mi ebből tanuljunk, hogy ne azonosuljunk a bűnökkel, bűneinkkel, szabaduljunk, hogy mi a szabadítót, Krisztust, mint valódi megváltót az életünkben, kérjük Krisztust, hogy szabadítson meg a rossz dolgoktól, álljon mellettünk, és vezessen bennünket egy győzelmes életre. De Krisztustól el kellett fordulnia, hogy megmutassa az Isten, hogy aki azonosul a bűneivel, attól szintén el kell fordulnia az ítéletben. Jézus azonosult a bűneinkkel, hiszen magára vette a bűneinket. Ilyen szempontból Istennek el kellett fordulnia tőle. Ha emberek bizonyos bűneikkel azonosulnak, és nem akarnak leszokni bizonyos hibáikról, Isten el kell, hogy tőlük forduljon a végső ítéletben, nem kaphatnak örök életet, el kell, hogy vesszenek. Tehát ezt Emes mesternek sikerült ábrázolni, ez a második halál tapasztalata. Ezt soha senki festő így nem festette meg. Ezt azért mutatom be az albumban, hogy rávilágítsak arra, hogy Jézus kereszt halálának ábrázolása az európai festészetben milyen mélységes alkotásokat hozott létre, és ebből kettőt mi magyarok birtoklunk, mert ilyet soha senki nem festett, se Velázquez, se Rembrandt, se Michelangelo, se senki, mint Emes mester 1506-ban. Ilyen arcot, aki már szinte személyre nem hasonlít, mint egy össze-visszavert bádog, mint egy holdkráter, mint egy ronda, tehetetlen, olyan vagyok, mint a féreg, nem férfiú, ezt is a 22. Zsoltár mondja, az embereknek csúfja vagyok, a nép utálata. Igen, ez komolyan véve a Bibliát, Emes mesternek sikerült ábrázolnia a negyedik szó Krisztusát a keresztfán. Munkácsi viszont a hatodik szó Krisztusát ábrázolta a consummatum estben. Ugye ez az egész Emes mesterkép. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy ezekhez a nagy alkotásokhoz, hogy ezeket eredetiben lássuk, én minden évben, és ez megjelenik az alapítványunknak, az oltalomalapítvány.hu-nak a honlapján, tárlatlátogatást hirdetek. Ez Esztergomban van. Ez Esztergomi Keresztény Múzeumban van. El kell menni Esztergomba, 10 órakor elkezdjük a tárlatveltést, 1 órára befejezzük, ebből 1 óra csak ez a kép, döbbenetes sok mindent kell elmondani.
Utána megnézzük a Keresztény Múzeumot, megnézzük a Duna Múzeumot, átsétálunk Párkányba. Ez egy nagyon szép napi túránk. Ugyanezt megcsináljuk természetesen a Munkácsi képekkel is Debrecenben, megcsináljuk a Zicsi képpel Zalafaluban. Mindenkit szeretettel várunk. Tudom, hogy Miskolc messze van, de mondjuk Debrecentől már annyira nincs messze. Zalától messze van, de már Esztergomtól annyira nincs messze. Itt levetítem önöknek, de higgyék el, hogy ezt a táblaképet eredetiben kell látni, mint hogy minden festményre igaz ez, meg szoborra, hogy ezeket eredetiben kell látni. Nos, hát ezután jön az 1884-es, számomra ez a legnagyobb remek mű Munkácsi trilógiájában, bár az előzőnek is elismerem, az előzőt tartják a művészettörténészek a Krisztus Pilátus előttöt a legnagyobb értékűnek, 250-300 millió forint a becsült értéke. A második kép 1884-ben a Golgota, amit én azért tartok személyesen a legnagyobbnak, mert itt Munkácsinak olyan nagyra törő terve volt, amit soha festő maga elé nem tűzött ki, és nem is csinált meg. Tudnék azt, hogy két képet ábrázolt egy képen. Az első kép ez, maga a keresztre feszítés, ezt külön is megfestette ez a Terebesi Kálvária névre hallgató, csak ennyi. Ez egy álló kép. A bakó, ez az egykedvűen hazamenő hóhér, függőlegesen is leválasztja itt a képet, meg talán kicsit vízszintesen is a létrájával, ezt a 26-28 alakot így tulajdonképpen így leválasztja, mert itt van egy nagy természetábrázolás, mint hogy itt van egy nagy Golgota ábrázolás, és itt Pirkada feltámadásnak a hajnal pírja, azért világosodik itt a horizont. Döbbenetesen szép, klasszicista, egyszerű, ha ránézünk, rögtön lehet látni, hogy ez nagyon meg van komponálva. Ehhez is persze hosszú előtörténet vezetett. Tehát ez az egyharmad, ezt az egyharmadot azért is zsugorítja egyharmadra, például ezzel a félköríves kálvári ábrázolással, hogy félkörívbe helyezi a három keresztre feszítettet, mert ha frontálisan állítanák, körülbelül idáig jön neki, akkor már csak feles lenne a kép. De ő azt mondja, hogy a kisebb rész az, ami Krisztus halála, mert mi a nagyobb rész? Az, hogy hogyan viszonyul hozzá az emberiség. És ezt Munkácsin kívül így soha senki nem festette, meg el se gondolta. Miért? Mert nem foglalkoztak sokat a témával. Jött a megrendelés, fessünk egy Golgotát, 2-3 hónap alatt összeütjük. 3 évig gondolkozik ezen, és 10 hónap alatt festi meg. Mert ő mit akar kifejezni? Hogy itt van Krisztus, aki az életét adja, de hogy viszonyul Krisztus áldozatához mind a mai napig az emberiség? Merő egykedvűséggel egyik rész bolondságnak tartja, még nevetnek is rajtam, vagy egykedvűen beszélgetnek, vagy esetleg álmélkodik valaki, vagy ilyen mélabús közönnyel megy haza. Itt van, akik bolondságnak tartják, semmi közünk nincs hozzá. Itt leheli ki a lelkét az Isten ember, aki miértünk jött, hogy fölemeljen bennünket, mi meg foglalkozunk a csipcsuk ügyeinkkel. Bolondságnak tartjuk. Az emberiség másik része, második nagy csoportja megbotránkozik ez, hogy ez lenne a megváltás, hogy valakit így megölnek, megfeszítenek. Hát itt vannak ezek a megbotránkozott arcú, általában a farizeusok, egészen itt a baloldali szereplői. Az emberiség harmadik része viszont azt mondja, hogy mi, akik viszont komolyan vesszük, akik föltekintünk rá, mint mondjuk Márta, a jobblator, a római százados, de legfőképpen, mert ha ráteszünk nézni a képre, megint Jézus és ez az alak, ez az arab lovas. Az arab lovas az, aki a gondolkodva hívővé váló ember prototípusa. Hát honnan vette Munkácsi ezt a három csoportot? Honnan találta ezt ki? Nem kellett kitalálni, a kedves hallgatók, önök se találják ki, én se találtam ki. Pál apostol az első korintusi levél első fejezetében beszél erről. Tessenek elolvasni. 1 Korintus 1. Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus áldozata, Krisztus halála az emberiség egyik részének bolondság, másik részének botránkozás, mi akik hiszünk, nekünk Isten ereje. Ha valaki igazán hívő emberé válik, az nem Krisztus tanításai nyomán válik hívő emberé, Krisztus tanításai csodálatosak, nem Krisztus gyógyításai nyomán, Krisztus gyógyítása is lenyűgözőek, hanem Krisztus
halála, áldozata, hogy képes volt elhagyni a mennyei világot, eljönni ebbe a borzalmas földi pokolba, és foglalkozni itt úgy az emberekkel, hogy bizalmat ébresszen az emberek iránt, hogy én az életemet adom értetek, csak hát fogadjatok el segítséget, fogadjátok el az én segítséget, én fel tudlak emelni benneteket. Ez az embereknek egyik részének bolondság, másik részének botránkozás, akik hisznek, azoknak erő, és ez az erő fel is tudja őket hozni. Nézzük csak meg, hogy Munkácsi, aki megfestette ezeket a képeket, a legjobban az angol száz országokban értették meg a szándékait, Angliában és az Egyesült Államokban. Ott készültek róla, hogy onnyonjam, a legvidámabb fotók. Ott érezte, hogy például a Golgotát megértik. A Golgota előtt egyébként főleg protestáns közösségek kibérelték a múzeumokat, és istentiszteleteket tartottak. És így magyarázták az embereknek a megváltás összefüggéseit. Munkácsi itt volt a legfelszabadultabb, itt a legszebb fotók, tessenek nézni, hogy ragyog szinte az arca. Pedig már túl van egy megvakuláson, amiből az orvosok visszahozták, túl van a velőgyulladáson, nem tud aludni. Szóval 13 éves korában megszerzett nemi betegség, amiben felelőtlen gyerekek vitték bele csínytevésből. Most már úgy 40-valahány éves korában, közeledve az 50. évhez, érzékeltet, hogy nem sok van hátra. Ezt ő nagyon jól tudja, hogy nem sok van hátra. Ezért elmegy Zédelmeierhez mindenhova, és Zédelmeier azt mondja, hogy Munkácsi úr, hát ő megfestette az első két képet. 10 évig fizet neki Zédelmeier. Hát most nem akarok túlozni, 100 millió elég? Egy évi 100 milliót. Minden év, 10 évig fizet neki. Ezt senkivel nem csinálták meg. Zédelmeier azt mondta, hogy nekem ezt megéri, Munkácsi úr, csak csinálja meg a harmadik képet is. A harmadik kép, ugye 1881 az első kép, 1884 a második kép, 1888-ban lejár a 10 év, és Munkácsi nem festi meg a harmadik képet. Pedig már nyilatkozik itt a francia, a amerikai sajtónak, hogy ő a feltámadás, ugye, mert azt kívánkozik. Krisztus Pilátus előtt Golgota feltámadás, nem festi meg. Ezt is leírom hosszan a könyvem, hogy miért tologatja az időt, miért nem festi meg. Csak az egyszerű dolgot hadd mondjam, a legfőbb érvet azért, mert érző, hogy senki nem fog hinni benne. Miért ma hisznek az emberek a feltámadásban tömegesen? Elmentek volna 100 000-vel megnézni egy feltámadást, vagy akár mennybe menetelt, ami kívánkozott volna, mint harmadik kép. Ezért Munkácsi, hogy telik-múlik az idő, de azt mondja, hogy ha nem is kapok már Zédelmeiertől évdíjat, már az 1890-es évekbe léptünk, már jön 90-92, 92-ben elkezdi az első skicceket, hogy befejezzem a trilógiát. Ne két kép legyen, három kép legyen, álljon össze ez a trilógia. De visszatér, és itt válik szerencséjére az, hogy Jézusnak Pilátus előtt két kihallgatása is volt. Ő megfestette az első kihallgatást, most megfesti a második kihallgatást, első skicc. Ez elkezdi készíteni, előkerült a mappája az egyes szereplőket, mert itt háromszor annyi szereplőt akar ábrázolni. Ez az utolsó, életének utolsó fellobbanása. Az előző két trilógia képen van 26, 28, 30 portré, itt 73-at fog festeni. 73-at. A 73 portréhoz mind készít rajzokat, készít vázlatokat mindegyikhez, nőkhöz, férfiakhoz, állókhoz, akik így ironizálva néznek Jézusra, egy asszony, aki úgy féltve tekint fel Krisztusra, és ezekből mondom, egy mappányi összegyűjt magát, Krisztust is próbálja, hogy hogyan próbálja majd, és elkészül az első színvázlat Franciaországban 1892-93-ban. És ugyancsak 3-4 évet foglalkozik ezzel az Ecce Homo-val, a harmadik kép témájával, mire 1896-ban megfesti. Bocsánat, vissza tudunk még menni? Itt van ez a nagy szereplő. És ha most visszamegyünk az előzőre, tetszettek itt látni valakit? Nem. Annyi minden módosul itt, hogy ebből a... az egyszerűnek beállított csoportképből, most menjünk a következő, tetszenek látni, hogy mi minden lesz ebből.
óriási különbség, nem? A skiccek, a színvázlat után, amit megfest maga, ide kerül a fő szereplő, mert hiszen ő a legnőbb alak. Ide kerül a másik fő szereplő vele szemben, aki valamit tud, amit senki nem tud. Ha megnézzük, ez Jézus előtti sík, Jézus és Pilátus előtti sík, ezt a síkot bevisszük egy ilyen kicsit torzított háromszögbe, ide kerül már Mária, az édesanyja János apostollal, gyönyörű idilli jelenet, de ellenpontozva ezzel az asszonnyal, aki elutasítja Jézust. És ide kerül Mária Magdalénától kezdve Júdásig, az összes kiválasztott alak a tömegen kívül, de még a tömegből is mi minden egyéni ábrázolások lesznek, de a legnagyobb valaki az, akinek először Jézus beszélt az ő keresztáldozatáról. Munkájukat ünnepségeken állítják ki. Ennek a képnek a középpontjában a legszenvedőbb Krisztus. Ez az arc a legszenvedőbb Krisztus arc, ez nem a tömegre néz, nem Istenre néz, ez távolba néz. Ez a hite által már azokat látja, akik hisznek abban, akik megértik, hogy miért kell az Istennek szenvednie, hogy ez az ára a mi újjászületésünknek és a mi megtérésünknek, és hogy miért is tudott ilyen szenvedésteljes Krisztust ábrázolni. Művészettörténészek közül már Lázár Béra megírta, mert a harmadik gyermekét ekkor veszíti el. Az már nem egyhetes, kéthetes gyerek, 13 éves fiúgyerek, akit egy kadétiskolában egy megbokrosodott ló levet a hátáról, szörnyet hal, Munkácsi kapja a hírt, és ebben igazat tudok adni a művészettörténészeknek, hogy ez nagyban belesegített, hogy egy ilyen méltóságos, de belül fájdalmas Jézus arcot tudott, mert a három Jézus arc közül mind a három festményen Jézusnak szinte más az arca, tessenek visszaemlékezni. Na de az első arcon ott a másokért küzdő Krisztus volt, a Pilátusért küzdő. A második képen ott már a keresztfán a győzelmi kiáltás, konszumátum ezt. Itt viszont az elítéltetés borzalmait átélő, a gyalázást, a leköbdösést, a megszégyenítés, hogy korona helyett tövis korona, jogar helyett nád. Tehát amikor a testi bántalmazás, mert a gúny, az irónia, a gyalázás zúdul a lélekre, egy mély belső fájdalom. Csodálatos ez a Jézus arc, amiben például valaki rákérdezett a vetítés során, hogy hát miért ilyen kékes a szem. Az előző arcon nem volt kék szem, ugye? Tehát az olyan barnás szem volt az első. Én azt gondolom, hogy ez a kék szem rendkívül erősen ellenpontozza ezt a nagyon meggyötört belső arcot, ami nem külsőleg látszik meggyötörve, hiszen itt is még a vér nyomokat is a nagyon visszafogottan ábrázolja, hogy ránézünk az arcra, akkor azt látjuk, hogy ez belül nagyon szenved. Belül nagyon szenved, hogy nem értik meg, hogy mit miért csinál. Nem értik meg, hogy ő miért hagyja magát megfeszíteni. Nem értik meg, hogy ez lenne a megváltás. De ott van abban a kék szemben, ami távolra tekint, és olyan nagyon finoman megcsillan az Ézsaiás könyve 53. fejezete, hogy lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik. Tudja, hogy majd sok ember fölteszi ezt a kérdést, hogy miért kellett meghalnia az Istennek. Az Isten miért hagyta magát keresztfára feszítenie? Azért, hogy mi lássuk, hogy hova süllyedtünk emberek, hogy a teremtőnket képesek vagyunk megölni. Ha valaki elbagatelizálja a bűnt, hogy hát a bűn az nem is a nagy dolog, hát a bűnt itt nem lehet elbagatelizálni. Ha most én azt mondanám önöknek, hogy én egy apagyilkos vagyok, akkor keveset mondanék a gonoszságomról. Én nem apagyilkos vagyok, én istengyilkos vagyok. Ahányszor bűnt követtem el az életemben, a nekem életet adó Istent köptem szembe, vagy vertem arcul. Ez az ember, és ennek az embernek a helyébe áll Krisztus, és ezt az embert akarja ebből a mélységből fölemelni, ez csak szenvedés. A legnagyobb szeretet az mindig szenvedéssel társul. A nem szeretet az, amiben nincs a másokért való szenvedés. Ez látszik ezen a Jézus arcon. Gyönyörű a Mária megformálás, és mondták akkor korabeli kritikusok, hogy olyan Mária itt, mint egy mosónő.
Na de ezt akarta Munkácsi. Ő nem egy idealizált Máriát akart, nem egy olasz festők, földcicomázott, szépséges királyok szeretője Máriát, mint a francia festők is ilyeneket ábra. Nem, őróla elhisszük, hogy egy napi munkában megidősödő vidéki zsidóasszony, akit János apostol fog föl, mert hát rábízza Jézus majd a keresztván. Tehát a János apostolról is elhisszük erről a napcserzett arcáról, hogy ő a hajós meg halászmesterségből él meg. Munkácsi, a párizsi Munkács Egyletnek is a vezetője volt. Ő nem csak gyerekkorában volt asztalosinas, élete végéig együttérzett a napi robotban megöregedő emberekkel, és Máriában ezt festi meg, ez a Mária ábrázolás is úgy kiri az egész festészet történetből, fehér holló a festészet történetben. Önök nekem nem sok ilyen Máriát tudnak mutatni. Én keresgéltem esetleg még Ribérának a spanyol festészet barokkori képviselője.

Igen, az Ecce Homo-t így hirdették Budapesten, a Szépművészeti Múzeum akkor már állt, a műcsarnokokat akkor avatták, és ott egy pavilont építettek külön erre, és éjjel-nappal meg lehetett nézni. Éjjel-nappal. Azért, hogy este villamos világítás, tehát ez egy óriási szenzáció volt a millenniumi ünnepségeknek, egy, nem csak az, hogy akkor a Vajdahunyadvárát átadták, vagy mit tudom én még miket, milyen torz, eklektikus dolgokat csináltak ott Pest belvárosában, de a millenniumi ünnepségeknek ez volt az igazi fénypontja, több hónapig volt kiállítva, és hát innen kísérték el a Szépművészeti Múzeum, illetve a műcsarnok elől, kísértek el Munkácsit is utolsó útjára. 1900. május 1-én halt meg a munka ünnepnapján. Az a magyar festő, aki 56 évét teljesen egy olyan munkába, hogy mindent a munkáin keresztül akart kifejezni, és hatalmas munkái voltak. És amikor őt felrabatalozták a Bonn melletti Endenichben, ez róla szóló kép, amikor meghalt, 3,5 évig tartott az agóniája. Borzalmas volt. A betegség, mondom, először a szemét vakította meg, elveszítette néhány hónapra a szeme világát a 60-as években. Nagyon jó orvosok vissza tudták hozni. Hát az mondjuk kegyetlen lett volna, hogy egy festő elveszíti, mert hogy Beethoven elveszítette a fülhallását, attól még tudott kottát írni, de egy festő, hogyha elveszíti a szeme világát, nem tudom, hogy hány ecsetvonást tud megtenni. Onnan visszahozták. Utána megtámadta a gerinc velejét, nem tudott aludni például, csak karosszékbe ülve tudott, és ott Kolpakon mondták az emberek ott Luxemburgban a kastélyában, hogy még a vendégeit is reggel 4-kor fölverte, mert Liszt Ferenc is megemlékezett arról, hogy Munkácsi a festészet mellett miben volt még nagyon nagy, a fütyülésben. Az egész élete olyan erős fütyülése volt, hogy reggel 4-kor megszólalt a Munkácsi füty. Hát erre minden vendég ugye fölkelt a kastélyban és a kastély környékén, mert a mester hajnalba szeretett dolgozni, és fütyűrészve szeretett dolgozni. Hát, mert nem tudott aludni, mert annyira fájt neki minden. Nem tudott aludni. Amikor azonban az agyvelejét támadta meg a baj, és neki ment az orvosának, és le kellett kötözni, és a feleségével meg kellett értetni, hogy Endenichbe, ez Bonn külvárosa, ott van egy klinika, van egy emléktábla is, Robert Schumann is ott halt meg, aki szintén megőrült, tehát Robert Schumann a nagy zeneszerző. Hát szinte ez az 56 éves ember most egy olyan tolsztói 80 éves valakinek látszik, és amikor fölravatalozták, egy keresztet tettek a kezébe, és mit tettek föl a falra? A trilógiának az első darabját a Krisztus Pilátus előtt. Mert Európa úgy emlékezett Munkácsira, mint aki a festészetében a Krisztus témát újra visszahozta a festészetbe. Mert a 19. században a festészet nem foglalkozik Krisztussal, mint a Krisztus nem is ért volna. Munkácsi az, aki magát ezt a témát, hogy volt itt valaki ezen a földön, aki a hatalom igazságával szemben az igazság hatalmát, de ki beszélt már a 19. században igazságról? Már mindenki a tényekről, a faktumokról, a realitásról, ez igazság, ez úgy került a világ, mint ma. Igazság, ja, csak igazságról ne beszéljünk. De mindenki tudta, hogy Munkácsi az igazság festője volt, a szegények festője, a megnyomorítottak festője, a Krisztust az emberek elé állítani akaró művészet képviselője. Azért az igazság kedvére valamit hagy jegyezzek meg. Munkácsi 3 képét szerette. Ez nincs közötte. Tetszenek tudni, melyik volt a 3 kép, amit szeretett? Kérdezték Munkácsit, hogy melyik a 3 kép, amit nagyon szeret. A Síralomház, a Milton és az Ecce Homo. Tehát az Ecce Homót azért szerette jobban ennél, meg a Golgotánál, mert az élete utolsó fellobbanása volt. 7 hónap alatt megfesteni. Hazahozni, még Ferenc Józsefnek is elmagyarázni, meg az ország nagyjainak, művészeinek, és 1896-ban a millenniumi ünnepségen már annyira rosszul van Munkácsi, hogy el kell vezetni. Először Ausztriába viszik Baden-Badenbe, utána viszik Endenichbe, és az egész világ megrökönyödik.

illetve veszi tudomásul, hogy Munkácsi nem lesz többé. De akkor még jön 3,5 év agónia. 1896 őszétől 1900 május 1-ig. Ez 3,5 év. És ezért szoktunk elmenni Debrecenbe. Debrecen nemes városának ajándékozta az Ecce Homo-t az az ember, aki a konzorcium, ugye a konzorcium, amikor megvette ezt a képet, aztán feloszlott, de volt egy Déri Frigyes nevű posztókereskedő, aki ezt a képet megvette, és mivel gyermeke nem volt, hozzátartozói nem voltak, Debrecen városára hagyományozta, azzal a kéréssel, hogy Debrecen nemes civis városa méltó helyet építsen ennek. Ekkor épült a Déri Múzeum az 1920-as években. Azért alakították ki így, ha most bemegyünk, mert mi most úgy nézzük meg ezeket a Munkácsi képeket, hogy itt jövünk föl a lépcsőn, bemegyünk ebbe a terembe, föntről jön a fény, tehát természetes fény világítja meg mind a három, tehát nem kell itt a lámpákkal bűvészkedni. Ez a legjobb megvilágítás mindig. Mindenkinek adunk 20-25 percet, hogy tessék egy kicsit, mert ugye mondom, ez 26, kerekítve mondom, 34, lehet látni mennyivel, 34 négyzetméter. Mindenki üljön le, nézze, kedvére nézze meg, adunk rá egy fél órát. 30-40-en bemegyünk, annyian férünk körülbelül normálisan ebben a teremben, mindenki megnézi. Utána levonulunk a Déri Múzeum alaksorában, van egy nagy díszterem, körülbelül, mint ez a terem még egy negyeddel, harmaddal megtolt, vagy gyönyörű díszterem. Akkor ott leülnek az emberek, több csoportban nézzük meg, legutóbb voltunk a legtöbben, vagy 200-an voltunk, tehát ott egy elég sok idő eltelt ez, hogy mindenki megnézi. Leülnek az emberek, és akkor én egy meghatározott beosztás szerint elkezdem a képeket elemezni, ahogy itt is tettem, most ezt nem akarván megismételni, most nem elemeztem a képeket, most csak kiemeltem bizonyos részleteket, de akik itt voltak az évelei sorozatunkon, vagy talán tavaly kezdtük ezt a sorozatot, mind a három képet külön elemeztem, lehetett kérdéseket föltenni, jött egy muzeológus, aki elmondta még a hányattatás történetet, a restaurálások történetét, mindent, és utána mindenki visszamegy, és utána nézze meg még egyszer a képet. És ezért mi csak 1-2-3 képekért megyünk el. Mi nem akarunk 20-30 képet megnézni, annak semmi foganatja nem lesz. Mi 1-2 képet akarunk megérteni, és ebben a sorrendben, tehát történetileg ez volt az első kép, 1881, ez a második, 1884, 1896. De tematikailag ez a sorrend, hogy egy, Krisztus Pilátus előtt első kihallgatás, Krisztus Pilátus előtt második kihallgatás, és Golgota, hát a festészet történet legkülönösebb hármas képe, mert hát ilyet senki nem festett. Munkácsi is kényszerűségből festett, de ilyen két kihallgatás, ábrázolás, adom albumomban Tizianót, adom Tintorettót, összehasonlítom a legnagyobb mesterekkel, közelében nem érnek Munkácsinak. Én az ilyen hungarikumokat szeretem, nem másokat. Van nekünk nagyon nagy értékünk, sok, és azért is gondoltam, hogy most, ahogy a festészet tett már az alapítványunk 20 éve népszerűsítés, tessenek elképzelni, most Esztergomban tartottam előadást Zicsiről, és megjelent Zicsi dédunokája. Hát szakasztott olyan volt, mint Zicsi. Először úgy fogtam az asztalt, mondom, hogy most hol vagyok, hol nem vagyok, sok a okkult jelenség ebbe a világban, mondom, csak úgy fogtam az asztalt, teljesen úgy nézett ki, mint Zicsi 30 éves korában, ugyanolyan szakál, bajusz, teljesen. És mondta, és jött a dédunoka, megköszönte az előadást, mondta, hogy nézz, hát mi már 20 éve visszük oda a Zicsi Múzeumban az embereket, meg mi Zicsiért, meg Munkácsért sok mindent megteszünk, de most már nekem is, mint hogy irodalomtörténész lennék, eredetileg nem művészettörténész, meg kihúztam a gyufát már a művészettörténészeknél, már a Nemzeti Galériából ki is vagyok tiltva, mert azt mondják, hogy túl sokat beszélek.
meg hangosan beszélek, meg nevén nevezem a dolgokat, úgyhogy most onnan ki vagyok tiltva, tehát kénytelen voltam ezt a három munkácsi képet legutóbb a bécsi Künstlerhausba elmondani, és oda jöttek ki Bécsbe az emberek. Hát mellesleg olcsóbb volt, mint Pesten a belépő, ott az őrök nem vitatkoztak velünk, így fogdostuk így a képeket, így azt nézték. Hát a bécsieknek most ez egy nulla. Hát mindenki a mai művészetet ájuldozva, csodálja, munkácsira már nem vetnek figyelmet. Na de azért ajánlom a kedves miskolciaknak, hogy januártól induljunk el egy másik felfedező túrára, amire egyébként egy héttel ezelőtt hívtam a Békés megyei hallgatóimat, és elindítottam egy Arany János túrát. Mert mi nem csak Munkácsit nem ismerjük, meg nem csak Zicsit, meg Csontvárit, de ami itt lehet a kezünkben, és amihez nem kell elmenni se sehova, mert hát van összes kiadásuk is, mi Arany Jánost se ismerjük, meg Petőfi Sándort se ismerjük, úgyhogy ha eltetszenek jönni, sok érdekességet fogok fölvonultatni. Január 23-án folytatódik a sorozatunk a Magyar Kultúrának a napján, és Munkácsit ezennel most majd fogom idézni Munkácsit, mert a Petőfi búcsúja a hazájától, meg Aranynál is, meg minden nagy poétánknál fogom idézni a magyar képzőművészetet is, és vetíteni is szeretnék, de azt szeretném önöknek megmutatni, hogy a magyar költészet meg még nagyobb, mint a festészet. És ezért úgy gondoltam, hogy Arany János és a Biblia, Petőfi Sándor és a Biblia, és utána Tompa Mihály és a Biblia, Ady Endre, Babits Mihály, legalább 5 ilyen bemutatót szeretnék tartani, mint előadást, de a magyar költőkkel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy most egy héttel ezelőtt olyan szép sikere volt ennek a nagyszalontai kirándulásunknak. Önöket is majd fogom erre hívni, hiszen Nagyszalonta innen nincs is olyan messze. És elmentünk Nagyszalontára, és... Hát először is az a nagy meglepetés várt bennünket, hogy a sokat gyalázott Európai Unió 3 ingyen könyvet adott nekünk. Arany Jánosról. 3 ingyen könyvet kapott 100 ember Arany Jánosról. Épített egy külön pavilont is az Európai Unió Arany Jánosnak. Nem a magyar kormány, nem a román minisztertanács. Európai Unió. Ott épített, ott álltunk körülötte. Elmentünk Arany János szülőházába, átnyújtottam a válogatásomat a néninek, Arany Jánosról legmélyebb sorait kigyűjtöttem egy könyvbe. Mondta a néni, hogy hát ő neki aranykötet még nem is volt a kezébe, ott Romániában ilyen nincsen. Vettünk téglajegyet is Arany János ottani, 500 forintért vettünk egy téglajegyet, és a néni, Nem talált szavakat, hogy 100 ember itt kíváncsi Arany Jánosra. Felidéztük egy magyar szakos tanár kollégámmal Arany János legszebb műveit, versorait az ebédnél is, az Arany János szobornál, és megnéztük a Csonkatornyot, hogy egy csodálatos napi kirándulásunk volt. Hogy beleláthattunk egy kicsit Arany János lelkébe, aki, és ezzel fejezem be a mai előadást, és készítem elő majd a januárit, amikor ott Nagyszalontán a maga hajdúi között szolgált, először mint kisiskolásokat tanító, majd korrektor, mint aljegyző, mint jegyző, és egyszer ott valaki megjegyezte, hogy uram bátyám, még egy teremtettét sem mond. Azt mondja arra, nem szokásom. De mit csinál maga, ha ideges? Hát ha megsértik, vagy hallgatok. De hát akkor nagyon hallgatok. És ezért írta ő az 1850-es években van egy Évnapra című verse, hogy szóljon a hallgatásom. Olyan nagyok ezek a magyar költők, hogy amikor még hallgatnak, akkor is sokat mondanak. Olyan mély erkölcsi tartalmak vannak, és annyira gyalázat az, hogy nem látjuk, hogy a Toldit is a Biblia nélkül Arany János soha az életben meg nem írta volna, mert a Toldinak, az 1846-os Toldinak is a veleje az Királyok első könyvében található. Ezt két zsidó rabbi megírta. Már az 1880-as években.
magyarok erről nem vesznek tudomást, hogy azért nagy Arany János, azért nagy a nyelve, a kifejezés kincse, az erkölcsi mélységei, mert volt egy nagy forrás, amire az édesapja megtanította már 3-4 éves korában a Bibliára. És amikor ott fölidéztem az Arany János szülőházban, hogy Arany János édesapja is megvakult, mint Munkácsi. 8 évig vak volt. És egyik este kiment a házból, éjszaka volt, és látni vélte a csillagokat. Azt hitt, hogy nincs magánál. Hát ő 8 éve vak volt. Mind? Tehát álmodik? Álmodik, vagy képzeleg? Bement szépen, lefeküdt, és reggel újra kinyitotta a szemét, és elkezdett mindent látni. És ezeket mi ott felidézzük. Hogy Arany János hogyan született meg 10. gyermekeként egy idős házaspárnak, amely családban 8-an meghaltak. Hogyan szoptatta a saját nővére őt, mert ha nem szoptatja a nővére, a 45 éves anyjának nem volt teje. Hogyan maradt életben, hogy Tömörkény István mondta, hogy Arany János egyszer duzzogott, és azt mondta, hogy elmegy otthonról, mert az édesapja valamiért megszitta, de a falubeli első gödörnél megállt. Mondja Tömörkény István, mi lett volna, ha beleesik. És ezeket felidéztük, ezeket a kis mozzanatokat, és felidéztük a versorait, és akkor láttam az embereken, hogy az emberek azt mondják, hogy tényleg, hát mi itt vagyunk már 50-60-70 éve, és mi nem ismerjük azt, hogy élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka. Hogy mi az élet, meg miért vagyunk itt az életben, meg hogy nemes önbizalom, de ne az önhittség rugói lelkedet nagy célra feszítség, és a legnagyobb cél pedig e földi létben ember lenni mindig, minden körülményben. És mi ezeket nem ismerjük. És mindenki kapott ezekből a híres aranysorokból egy-egy részletet, és az emléktúránk második alkalmára csak az jöhet el, aki ezeket tudja. Az emléktúránk második helyszíne Nagykőrös. Nagykőrösre hirdettük meg tavaszra. Emléktúránk, aranyemléktúránk harmadik helyszíne Budapest, Margit sziget és Tudományos Akadémia. És tetszenek tudni, hogy a negyedik helyszín hova fog vezetni? Ahol Arany János több mint 10 évig kuráltatta magát, és amikor főtitkára lett a Magyar Tudományos Akadémiának, azt mondják, hogy ne abban az egyszerű panzióban, abban a luxushotelben, soha nem lépte át a luxushotelt. Karlovy Varyban. Negyedik helyszín Karlsbad, vagy a mai Karlovy Vary. Tehát aki szeretne eljönni, kezdjük Nagy Szalontán majd a kirándulásunkat, az egy vasárnap. Utána fél évvel Nagykörösre egy másik vasárnap. Budapesten a harmadik, és Karlovy Varyban a negyedik. De hogy megalapozzuk azért, és ott mindenki már azért ismerje, hogy ki ez az Arany János, ezért én a jövő évi sorozatot, amelyre talán megtetszettek kapni már a kis szórólapunkat, január 24-én csütörtökön Arany Jánossal kezdünk, Arany János és a Biblia. Utána Petőfi Sándor, Petőfit se ismerjük, hiába a 850 verse, és hiába írt ő is olyan dolgokat, amik szintén a Bibliából származak, nem ismerjük. Tompa Mihály már kivesző félben, utcanév, stb. Adi Endrének is a nyomába eredünk. Tetszenek tudni, hogy még a románok is annyira becsülik Adi Endrét, hogy Érmint Szentnek már 40 éve más nevet adtak. Érmint Szentet önök nem tudják megkeresni a térképen. Én is kerestem a térképen, mondom, hát itt van Érmint Szent, megyek Érmint Szent felé, és ki van írva Adi Endre. Tehát Szekszárnak nem Babits Mihály a neve. Érmint Szentnek Adi Endre a neve. Tehát a falu név ma magyar név. Ezt a románok csinálták, azok a szőrös talpú gyalázatos románok. Tehát nincs ilyen, hogy Érmint Szent, mint Szenti Eru vagy ilyet. Nem, az Adi Endre. Én azt hittem először, hogy utcanév, nem, az a település neve, hogy Adi Endre. És befejezzük Babits Mihállyal. Az emléktúránk az Arany János emléktúra lesz, és lesz Szekszárdon is egy emléktúránk, a Babits emléktúra.
Itt önök közel a legközelebb mondjuk Tompa Mihályhoz vannak, tehát lehet, hogy majd azt is meg fogjuk csinálni. Tessenek elhinni, hogy a magyar művészek is, ha nagy művészek voltak, azért lehettek nagy művészek a technikai tudásukon kívül, mint Munkácsi is, mert volt forrás, ami táplálta a lelküket, és ez mindig a Biblia volt. Ezért ajánlom figyelmükbe még egyszer, hogy egy szép karácsonyi ajándék, mellette még Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét a bibliai etikáról, de hoztunk gyerekeknek szóló könyveket is, vannak 100 forintos kiadványok is, tessenek körbenézni, mindenkinek békés, boldog évvégét kívánok, és találkozzunk majd január végén. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket az ének szavával is. Egyet értek, és nagyon jó volt hallani ezt a dicsőítő, hálát adó éneket. Mindig felüdíti az ember szívét, lelkét, hogyha ilyen éneket hallunk. Én is hálás szívvel állok itt előttetek, hogy szolgálhatok. És bár csak egy gyermeket látok, már többi csak fiatal ember, meg fiatalok, de gondoltam, hogy hozzád is szólnék akkor, mert a többiek elmentek, ugye? A felfedezőkről kérdeznélek téged. Nem tudom, látsz engem? Itt vagyok. És kérdezném, hogy hallottál-e, vagy hallottunk-e felfedezőkről, akik olyan területeket fedeztek fel, ami addig ismeretlen volt. Hallottál ilyenről? Ilyen felfedezőkről, kedvesem? Tessék? Nem baj. Ugye hallottunk ilyen felfedezőkről, ismeretlen földrészeket, ismeretlen erdőket fedeztek fel, sőt, olyan tudományos eredményeket is, amit addig nem tudott a világ. De lehetünk mi is felfedezők, gyermekek és fiatalok és felnőttek egyaránt, a szívjóság birodalmába, hogyha elmegyünk. Hogyha olyan cselekedeteket teszünk, amit addig még nem tettünk, ami ismeretlen számunkra. Egy új terület, fehér folt az életünkben. Nem tudom, vannak-e ilyenek az életünkben, de úgy gondolom, hogy talán mindannyiunknak vannak. Egy történetet hallottam, ennek kapcsán szeretném ezt kicsit illusztrálni. Egy fiú hevesen összeszólalkozott egyik pajtársával, és végre is hatalmas pofont kapott tőle. Dühösen ment haza, és bosszút esküdött másnapra. Mikor azonban szobájában ült, és sötéten bámult a szomszédos háztetőkre, hirtelen ez a gondolata támadt. Mi volna, ha kibékülnék vele, és magamra venném az egész hibát? De mit szólnának ehhez a többiek? Kinevetnének, és gyávának mondanának. Csak hogy nem gyává a dolog-e, ha nem merem megtenni, amit akarok, ha megijedek a nevetésüktől. És ímé, megindult a nagylelkűség ismeretlen sötét földjére, ahol nem tudhatta, mi vár rá. A szíve úgy dobogott, mint a nagy felfedezőké. Fölszaladt a lépcsőn a barátja lakásához, kopogott, egy nagyot nyelt, és annak legnagyobb meglepetésére így szólt, ugye csodálkozol, hogy eljöttem, én is. De nagyon szerettem volna bocsánatot kérni tőled, amiért az előbb annyira fölingereltelek, hogy megütöttél. A másik egészen megzavarodott. Hiszen én vagyok a hibás, dadogta, kérlek, ne haragudjál. Egy pillanatig csend volt a szobában, mielőtt ők ketten zavartan néztek egymásra, mintha szégyelnék magukat, hogy a boxolásnál és a durvaságnál jobb utat találtak. Aztán kezet fogtak és játszottak, könyveket nézegettek, de olyan ünnepélyesen, mintha valami nagy dolgot éltek volna át az imént. Az úttörő fiú pedig könnyű és vidám szívvel ment haza este, azt hiszem Stanley sem volt emelkedettebb hangulatban, amikor végre megtalálta a sötét földrészen átvezető utat. Hát ez a fiú olyan területre ment, amit még sose járt. Meg a nagylelkűség, a bocsánatkérés, a hibának a magára vételének az útját, és ez egy ismeretlen terület. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen ismeretlen területek, felfedezésre váró területek, amit még sosem tettünk. Emlékszem rá, Ráczkevén a gyerekeket, akiket tanítunk, Zsuzsával együtt, elmondtam nekik azt, hogy a következő hétre az a feladat, hogy felfedezéseket tegyenek. És utána mondják el a következő héten a áhítatom. Hát nem könnyű dolog volt. Aztán gondoltam, hogy nekem is kell felfedezéseket tenni, és hát én is tettem felfedezéseket. Elhatároztam, hogy olyan dolgokat teszek, amiket addig még nem tettem, a szívjóság birodalmában, a nagylelkűség terén és más egyéb területeken, és megdöbbentő tapasztalatokkal szembesültem én is. Úgyhogy gyerekek, vagy kedvesem, és ifjak, és mindannyiunknak mondom, hogy járjunk új utakon, merjünk felfedezéseket tenni, és próbáljunk ki olyan utakat, amit még talán sosem jártunk. És nagy meglepetések várnak ránk. Köszönöm szépen a figyelmet. És kedves testvéreim, kérlek benneteket, nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyve 53. fejezeténél. Amíg kikeresitek, addig szeretném elmondani, hogy az a szakasz, amit felidéznék, és felolvasok, eléggé veszélyes szakasz. Azért, mert sokszor hallottuk. És mindent, amit sokszor hallottunk az életben, a Bibliából is, egy furcsa köd, vagy valami furcsa érzéketlenség, vagy közöny ereszkedik ránk gyakran, ha ilyen igeszakaszt hallunk. De most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy egy megújult látásmóddal, egy újabb, friss látásmóddal hallgassátok ezeket az igéket. Talán indító kérdésként, vagy a figyelem szempontjából egy dolgot szeretnék elétek tárni, hogy próbáljunk arra figyelni, hogy mi emberek hogyan tudjuk befogadni, hogyan tudjuk érzékelni, hogyan gondolkodunk a megváltó legnagyobb cselekedetéről, az áldozatáról. Mert aztán ezt meg is szeretném kérdezni, hogy hogyan viszonyulunk mi emberek. Nézzük meg, mit tanít erről az ige. Tehát olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetéből, az első verstől. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűné érni rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Kedves testvéreim, ez ünnepélyes szakasz után, ami az egyik legmegrendítőbb messiási profécia Jézus előtt 800 évvel, a szerecseny komornik is ezt olvasta ott a gázai úton, azt a kérdést veti fel, ami az egyik legnagyobb kérdés az életben, hogy ki hitt a mi tanításunknak. Ki hiszi el azt, amit Isten tanít a megváltóról, az áldozatáról, hogyan viszonyulunk mi hozzá emberek? Ez a nagy kérdés. És erre próbál válaszolni számunkra egyértelműen és világosan ez az ige szakasz. Nagyon érdekes dolog az, hogy a hit, ami az emberben van, az nem az a hit, ami Istenben van irántunk. Az emberi hit Isten iránt nem olyan, mint az Isten hite az ember iránt, hanem teljesen más és ellentétes. Figyeljük meg, hogy hogyan gondolkodik az ember Istenről. Hát például a harmadik versben azt olvassuk, hogy mint aki elől orcánkat elrejtjük. Érdekes gondolat. Az emberben van Ádám és Éva óta egy elrejtőzési vágy, egy menekülési kényszer, egy elbújás Isten elől. Nem tudja, nem akarja felvállalni a maga állapotát, helyzetét, rejtőzik, bújik. Tulajdonképpen minket is Isten így talált meg, amikor megtértünk, hogy valami rejtett, bujós, elrejtőzős állapotban voltunk, és ez egy általános emberi magatartásforma, amiből Isten szeretne bennünket kihozni nyílt színre, és azt mondja, hogy fedjük fel magunkat Isten előtt. Aztán azt is mondja, hogy nem gondoltunk vele. Nem gondoltunk vele. Az ember hajlamos arra, hogy Istenről nem gondolkodik, vagy nem úgy gondolkodik, ahogy Isten gondol rólunk dolgokat. Emlékszem rá, a rokonságban voltunk egy alkalommal, Zsuzsámmal, egyik kedves ismerősünknél. Hát persze sokszor átéltük ezt, de most hirtelen az esemény jut eszembe. És rendre, amikor találkozunk, úgy kényelmesen elhelyezkedik a fotelban, hogy most egy figyelő hallgatóság előtt van, és ő elmondja az éppen aktuális elképzelését Istenről. Hogy a szférákban, és a világmindenségben, és a galaxisoknál, és a térben, és a karja, és a keze, és a kép. És elkezd képzelődni, mesélni, fantáziálni. Hát nagy türelem kell hozzá hallgatni, már a felesége is nehezen viseli, de ő mindig egy ilyen mesedé után tart Istenről, az aktuális éppen élő Isten képéről. Nagyon beteges. Semmi köze a Biblia világához, úgy elmesélget róla. Hát persze lehet, hogy ez egy végletes példa, de azért ne felejtjük el, hogy azt mondja itt a 6. versben ez a szakasz, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, és kiki az ő útjára tértünk. Minden emberben van egy hajlam arra, hogy Istenről nem úgy gondolkodunk, ahogy ő gondolkodik rólunk. Vagy szeretné, hogy gondolkodjunk ő róla. Tehát nagy veszély ez, például épp az áldozatáról. Mert ez a szakasz Krisztus áldozatáról szól, és ez a keresztény üzenet lényege és központja. Emlékszem arra a kínai filozófusra, még diákkoromban olvastam, Lin Yutang, a Bölcs Mosoly című könyvében azt mondta, hogy soha nem fogom elfogadni a keresztények Istenét, mert számomra elfogadhatatlan, hogy egy atya odaadja a fiát és gyönyörködik az ő szenvedésében. Mert össze így írta. Nem értette meg az áldozatát. Idegennek érezte magát ettől, és azt mondta, hogy soha nem fogja elfogadni. Nagy hatású filozófus. A Biblia teljesen mást ír. Teljesen másképp gondolkodik Krisztus áldozatáról. Érdekes, hogy amikor Jézus 12 éves korában bement a templomba, akkor a 12 éves Jézus tette fel a kérdéseket a farizeusoknak, az írástudóknak, a bölcseknek, akiknek mindennapi olvasmányuk volt a Biblia. Ismerték szerintetek Ézsaiás 53-at? Biztos, hogy ismerték. Lehet, hogy még kívül is el tudták mondani. És Jézus feltette a kérdést, Páska ünnep volt, hogy mire mutat a bárány áldozat. És tudtak válaszolni? Szerintetek tudtak válaszolni?
1: Nem mert a válaszokat is
0: ülni. Nem tudtak válaszolni. Ő maga válaszolt, és azt írja Ellen White, hogy tulajdonképpen akkor ébredt tudatára Jézus, hogy ő maga az áldozati bárány. És ő adja életét váltságul sokakért. Tehát testvéreim, amikor ezt a szakaszt olvassuk, akkor legyünk megrendültek és alázatosak, mert Bibliát forgató emberek vagyunk mi is, talán már sokszor el is olvastuk, de a farizeusok is elolvasták, az írástudók is, és nem tudtak válaszolni Jézusnak ezekre a kérdésekre. Én is úgy sokszor elgondolkodtam, hogy miért mondja el ebben a szakaszban a Biblia, figyeljétek, ha kérhetném, hogy a szemetekkel kísérjétek a szakaszokat, mert a szemetekkel kell látni, engem nagyon megrendített, amit most felidézek. Figyeljétek meg, hányszor mondja el azt, hogy a betegségeinket, a bűneinket ő viselte, és ő helyettünk szenvedett. 4. vers eleje, Betegségeinket ő viselte. Fájdalmainkat hordozta. Viselte, hordozta. 5. vers eleje. Megsebesített bűneinkért. Megrontotta mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. 6. vers vége. Mindnyájunk vétkét őre elvetette. 8. vers vége. Népen bűnéért lőn rajta vereség. 11. vers vége. Vétkeiket ő viseli. 12. vers vége felé. Sokak bűnét hordozta. 12 versben 10-szer mondja el ugyanazt. Nem tudom, ez valami üzenetet nem hordoz számunkra? 12 versben 10-szer mondja el ugyanazt. Hát nem értjük meg elsőre? Nem fogjuk fel? Nem. Még 10-szerre sem. Legalábbis magam részére így látom. Az Istennek az volt a szándéka ezzel, hogy valahogy beleszegelje a fejünkbe, a gondolatainkba ennek a valóságát, mert tudnilik ez annyira felfoghatatlan, és annyira emberi léptékelés, észlelés, tapasztalattal megérthetetlen, hát hogy kérdezem meg, hogy szerintetek miért érthetetlen ez az ember számára? Hogy 10-szer el kell mondani, és még utána se értjük. Mi lehet az oka ennek, hogy számunkra ez érthetetlen, felfoghatatlan? Nincs gondolat?
2: Nem tudok erre feláldozni, mert a másiknak a teljesen
0: nem. Mert nincs rá emberi példa. Arra van emberi példa, hogy egy embernek elvehetem a kosarát és segíthetek neki. Arra van emberi példa, hogy a háborúban az egyik barát meghal a másikért, helyette, vagy érte, vagy miatta vállalja a halált. De a vétkeit nem veheti át. Erre nincs emberi példa. Ez annyira nem emberi, hogy az ember nem nagyon tudja ezt felfogni és megérteni, hogy hogyan, hogy mit, hogy miért. Egyszerűen nincs rá példa, és ezért elmondja 10-szer. Próbálja belénk súlykolni, próbálja felderengetni a sötétségből az ember lelkét és lényét, hogy fogd fel ember, a legnagyobb dolgot mondom itt ki a világon, ami létezik, hogy a bűneitől megszabadulhatsz, hogy van megváltó, az Úr szolgálja, az ő szenvedő szolgálja, a te megváltód, hogy megszabadulhatsz a bűneidből, hogy szabad lehetsz. A fogságból és ítéletből ragadhatott el, a mi fogságunkat és a mi ítéletünket vette magára a megváltó. Van ennél megrendítőbb tény, valóság? Ezt mondja el. Ezt mondja el, hogyha valaki ezt be tudja fogadni, ha valaki ezt megérinti, csak a szélét ennek a valóságának, hatalmas dolog történhet az életében. Így folytatja. Az Úr karja kinek jelentetett meg? Megjelenhet neki az Úr karja. Mi az Úr karja szerintetek? Hogyan tudnánk megfogalmazni? Mi az Úr karja?
1: Mint
0: segítő kéz, mint hatalom, mint világosságot teremtő erő, mint gondviselés, mint gyógyítás, mint csoda, ugye? Ez az Úr karja, tessék?
2: Biztosíték,
0: igen. Hogy ragadja meg az én erősségemet, mondja máshol is a Biblia. Hogyha mi megragadjuk ezt a kezet, ezt az erősséget, ugye, tegnap előtt voltunk Budapesten, egy nagy ügyintézésben, nagyon fárasztó úton, leterhelve, sietve, rohanva menni kellett egy helyre, ahol meghívtak egy zeneiskolába, hogy tartsak egy állítatot gyerekeknek, szülőknek, és ott voltunk, percre ki volt számolva az időnk, és a forgalom döcögött, 17:30 Budapesten, képzelhetitek. Attila úton megyek, akik arra járnak, tudják, hogy milyen forgalmas út, 4-5 sávos út. És piros lámpa, leállok, és lefullad az autó. Indítom. 10-szer indítottam. Mindenféle módon próbáltam. Kuplunga, anélkül, benyújtva a gáz, kihagyva a gáz, nem indult el. Persze folyamatosan fohászkodtunk, de nem indult el az autó. Mögöttem dudálnak, képzelhetitek el, jobb sávra még le sem tudtam volna tolni, mert ott álltak, parkíroztak autók, és ott voltam a belső sávban. Zsuzsán mondja, akkor most imádkozzunk. Vészvillogot bekapcsoltam, és nyugodtan behuny szemmel, dudáló, kerülgető autó közepette, elkezdtünk imádkozni. Uram, látod a helyzetünket? Nincs emberi segítség. Mit csináljuk? Kérünk, segíts! Nincs hatalmunkban ez az esemény. Segíts, hogy beinduljon az autó. Így imádkoztunk. Amen. És indítottam. Beindult. Első. És odaértünk. Időre. Sok minden történt az elmúlt héten. Épp egy listát összeírtam, hogy mennyi csodát éltünk át. Ez is egyik közülük volt. Hogy az Úr karját megragadtuk, és kértük a segítségét, és beindult az autó. Nem is merek belegondolni, hogyha mi ott ragadunk. Hogy akkor mit kellett volna csinálnunk ott. A Jóisten megsegített. De hát nagyon sok más eseménynél is, életünk minden pillanatánál megragadhatjuk ezt a hatalmas kart, és ő segít. Ezt mondja itt ki. Csak az a kérdése, hogy kinek jelenhet meg? Kinek jelenhet meg az Úr karja? Ez a nagy kérdés, hogy neked, testvérem, kedves testvérem, megjelenhet-e az Úr karja, az Úr ereje, gondviselő szeretete, hogy leveheti-e a te életedről, a te válladról azt a terhet, azt a nyomorúságot, láncot, betegséget, vagy ki tudja micsodát, amitől szenvedsz. Mert ki hiszi el, hogy van az Úr karja, és hogy tud segíteni? Ki hiszi el? És ez a kérdés. Ez a kérdés az ítéletben, ezt mondta Jézus, hogy aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ki hiszi el, és mit kell elhinnünk? A megváltó áldozatát, szeretetét, értünk vállalt, önfeláldozó odaadását, az ő kínálkozását, az ő segítségét, az Úr karját. Ez a kar megjelenhet. Ez a kar hatalmas nagy erővel jelen lehet az életünkben, sokféleképpen. Még akkor is, hogyha az imánkra nem úgy válaszol az Úr, ahogy mi gondoljuk. Minap kaptam egy linket, egy videót, nem tudom, hallottatok-e, talán többen megkaptátok az országban, most talán sokfelé eljutott a Abigail Smith, 24 éves hölgy, rákot kapott, fotós hölgy, áttételes lett a rák, és aztán meghalt. És a halála előtt készítettek vele egy filmet. 10 perces. Hát ez mindannyian, akik megnéztük, megrendültünk. Többen láttátok? Akik látták esetleg, csak hogy tudjam, hogy hát a többieknek majd elküldjük ezt a linket, nézzétek meg. Hogy ez a nő azt mondta, hogy tudom, hogy nem Istentől van a rák. Nem értem, miért nem gyógyít meg. Sokan imádkoztak, értem. És a tüdeje feltelt már, tüdőrákot is kapott, és az egész áttétes volt, és azt mondta, nem értem. De imádkoztam, és az Úr válaszolt. És azt válaszolta, hogy békességet teremtett a lelkemben, mennyei békét, és megértettem, hogy az ő kezébe helyezem az életemet. Akkor is, ha meghalok. És ez egy letagadhatatlan valóság volt ennek a hölgynek az arcán látni, ezért javaslom, hogy nézzétek meg, mert láthatok egy embert a halál előtt, akinek mennyei békesség van az arcán.
3: És fantasztikus, bocsáss meg, azt el kell mondani, hogy számomra az volt a legnagyobb üzenet, amikor azt mondta, hogy azt az értelmet látom ebben, amit az Isten velem tett. Mert soha semmilyen módon nem tudtam volna ennyi embert elérni az Istenről szóló üzenettel. Ez egy megrendítő. Ő ezt látta az értelmének, hogy az Isten ezt megengedi, hogy emberek millióihoz, milliárdjaihoz szólhasson által. Hatalmas.
0: Nem gyógyult meg, meghalt. Titok a halál. Titok a betegség. Hogy kit miért és hogyan éri. Emlékszem, én most a fiatalokkal beszélgettünk a Ézsaiás 53-ról, hogy gondolkodtunk a másik nagyon érdekes és mindenki által javasolt videót, amit elküldtünk, szintén a kreatív szem, nem tudom, kaptátok, azt is nézzétek meg. Ezt az Ézsaiás 53-at 10 perc alatt testvéreim egy olyan szó nélküli képsorral illusztrálja, hogy megremeg a föld. Szóval úgy tűnik, megértenek emberek valamit az Isten világából, hogy mi az, hogy helyes áldozat. És ott elmondtam a fiataloknak, hogy én is néztem, figyeltem Istennek a művét. Van a családunkban egy fogyatékos gyermek, így a rokonságunkban, aki már 31 néhány éves, és nem értelmes, nem tud mozogni, és teljesen, hogy is fejezem ki, szóval önmagát nem tudja eltartani, és a gondozókra, illetve a szüleire van utalva, és Nagyon sokszor feltettem ezt a kérdést a Jóistennek, és épp mondtam, hogy lassan 30 éve már imáim tárgya, hogy elmehessek majd a Jóisten kegyelmével ehhez a fiúhoz, ha ő jónak látja, és azt mondhassam neki, az Isten kegyelme által, hogy kelj fel és járj. Nagyon szeretjük ezt a kedves fiút. De láttam valamit Isten művéből, mert még nem hallgatta meg az imámat így, hogy oda mehettem volna hozzá, és ezt mondhattam volna. De hiszem, hogy ha majd eljön az ideje, megteszi. Képzeljétek el, hogy épp elmondtam nekik, hogy az én apám, ugye tudjátok talán sokan, hogy 30 évig

És tudjátok, csodálkoztunk, hogy mitől változott meg ennyire? Mitől lett annyira más ember? És megértettem ettől a fiútól. Mert ő hetente többször, vagy hétvégén mindig átment hozzájuk a nővéremékhez, és ők mindig kihozták az intézetből ezt a gyereket, és ez a gyerek tele van vidámsággal, annak ellenére, hogy nem értelmes. Tele van derűvel, kedvességgel és ragaszkodással. És megvan a maga jelrendszer, amit meg lehet érteni, és lehet őt segíteni. És az apám ezt látta 20 éven keresztül. És elkezdett imádkozni az apám ezért a fiúért, hogy gyógyuljon meg. És ő gyógyult meg. Ő gyógyult meg, képzeljétek. Elmondtam, hogy miből tudtuk ezt. Teljesen biztonsággal, hogy ő meggyógyult ebből a nagy törvényszegéséből, és rendezhettük a kapcsolatunkat. Ez a fiú, ennek a fiúnak a látványa, jelenléte, szeretete, feltétel nélküli szeretete és kedvessége mindig megégette a szívét valahol. És egyszer csak eszébe jutott, hogy van neki egy fia. Titok a betegség, titok a gyógyulás és titok a halál is, mint ahogy átéljük mostanában ezeket a nagy történéseket, hogy a gyülekezetben is fiatalok halnak meg, mennek el, és nem értjük miért. De aztán mégis valami derengeni kezd, mert Jézusnak a szava igaz, testvéreim. Igaz, amikor azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg, és ő sebesítetett meg a mi vétkeinkért és bűneinkért, és békességünknek büntetése rajta van, mert ő ezt azon a bizonyos hölgyön is, a fotós hölgyön, meg bárkin meg tudja valósítani, és meg is fogja valósítani, mert ez tény, befejezett tény, megnéztem az eredeti szövegben, ez múlt idő, befejezett múlt. Jézus sebeiben a gyógyulásunk kész, pont. Nincs mit hozzátenni, nem kell kieszközölni, nem kell valamit tenni érte, ez egy kész valóság. És ki milyen mértékben a hite által ragadhatja meg ezt a valóságot, és milyen mértékben egyezik az Isten rászabott kegyelmével vagy tervével, oly mértékben nyilvánul meg ez a kegyelem. Valaki meghal. De sokféleképpen lehet meghalni. Lehet úgy is, ahogy az a hölgy, ahogy elmondtam. És lehet úgy is, hogy Istent elhagyva. És nagy reménységünk lehet abban, ugye, amiről olvasunk Jelenések könyvében, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg. Hatalmas, nagy dolog ez. De van, akinek megjelenhet az Úr karja. Az egyik szomszédvárosunkban történt, egyik testvérünk szintén rákot kapott, nagyon súlyos, agresszív rákot, és az orvosok azt mondták neki, de hát Wolfgang is, hogy nincs remény, emberileg nincs remény. Ez olyan fajta rák, ami rendkívül agresszív, és itt csak a Jóisten segíthet. Ő hűségesen nekiállt a életmód tanácsok követésének, és imádkozott, és odaszánta a Jóistennek magát. És mi is, amikor meghallottuk ezt az eseményt, kb. Egy fél évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, már nem is tudom pontosan mikor, akkor felhívtuk őt, találkoztunk vele, és mondtuk, hát teljesen meg vagyunk rendülve, és hát Jakab apostol levelében az 5. fejezetben felkínálja azt a nagy ajándékot, hogy ha valaki beteg közületek, hívjátok össze a gyülekezet vénjeit, kenjétek meg olajjal, valljátok meg egymásnak a vétkeiteket, és az Úr felsegíti a beteget. És mondtam neki, hogy nézd, hát a Jóisten felkínálja ezt a lehetőséget, ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel. Meg is lepődött egy kicsit, de mondta, hogy jó. És beszélgettünk arról, hogy mi módon, hogyan zajlik ez az esemény. És mondtam neki, hogy hát gondold át, és mi is átgondoljuk, akik elmegyünk hozzád, hogy mi az, ami esetleg még elválaszthat tőle? Mi az, ami még gátja lehet annak, hogy az Isten rád áradjon? De kérlek, légy őszinte, teljesen őszintén, rendezd le a bűneidet, és ha esetleg van valami, amit nem tudsz feldolgozni, vagy akkor itt vagyunk, beszéljük meg, imádkozzunk, könyörögjünk, elmentünk hozzá. Mondta, rendben. Ott rákérdeztem, mielőtt ez az esemény történt volna, hogy akkor végig gondoltad, lerendezted. Igen, van egy probléma, amit nem tud feldolgozni. És akkor azt megbeszéltük. Megbeszéltük, és letette a Jóisten elé ezt a kérdést. És szabad volt a lénye.

és imádkoztunk. Ő is, mi is, megkentem olajjal. Hát az az imádság, amit ő elmondott, az felemelő volt hallani. Átadta az életét Istennek, elfogadva tőle a halált is, de elfogadva az életet is. Azt mondta, hogy 100%-kal az övé akar lenni, és semmit nem akar magának megőrizni. És így cselekedett. Utána néhány nappal felhívott, és azt mondta, hogy ez az esemény az életében egy megrendítő pont volt, egy egészen új kezdet számára, és nagyon hálás volt, hogy ezt így együtt átélhettük. És most, egy hónappal ezelőtt körülbelül mentünk a városba tartani egy evangelizációt, Zsuzsával én előadást tartottam, ő pedig a ételbemutatót, és ott volt a testvérem. Ő is ott volt. De hogy vagy? Hát örülök, hogy látlak. Mondta ő is, hogy én is, hogy téged. Hát hogy vagy? És akkor kölcsönösen elmondtuk, hogy hogy vagyunk. Örültünk egymás jólétének, és akkor, amikor rákérdeztem, hogy de te hogy vagy? Hát emlékezzél, hát mi itt átéltünk valamit, hogy most hogy vagy? És emlékszem rá, ilyen visszahúzódva, ilyen hátra lépve, így mondta, hogy hát Attila, most voltam orvosnál, és azt mondta az orvos, hogy egyszerűen nem értik, semmi nyomát nem látják a betegségnek. Képzeljük. Hogyan? Azt mondja, nem értik ők se, nincs nyoma. Hát mondom, akkor dicsőítsük a Jóistent, hát meghallgatta az imánkat. Hát hatalmas ajándékot kaptál, és ott együtt tényleg megöleltük egymást, és dicsőítettük a Jóistent. Megjelenhet az Úr karja is. Amikor Jézus itt járt közöttünk, akkor megjelent a karja, az ereje, a hatalma, a gyógyító kegyelme. Testvéreim, titok az, hogy kinek is, mi módon és hogyan, de az ember, ha kérdezi az Istent, alázatos lélekkel az Isten válaszolt. Nekem is válaszolt a kórházban. Testvéreimmel, Pali meg Feri, akik ott voltatok, elmondtam nektek. Válaszolt az Úr. Én nem értettem. Tudjátok, olyan furcsa volt számomra ez is, hogy ott voltam 12 napos nyelvtábor után, egészségileg, lelkileg úgy éreztem, hogy jól, és nincs olyan oka, ami miatt történhetnének ilyen dolgok velem, és mégis megtörtént. És amikor ott voltam a mélységben, akkor megkérdeztem a Jóistent, hogy Uram, mi ez? Miért? És válaszolt. Rengeteg bűnömet hozta elő. Lerendezetlen helyzeteket, lelki problémákat, megoldatlanságokat. És mondta, és én válaszoltam, és meghajtottam a fejemet, megaláztam magamat, és bocsánatot kértem, és rendeztem. És gondolkodtam, de hát, Uram, külsőleg én azt hittem, hogy minden rendben van, de nem volt rendben. És gondolkodtam, hogy miért ezt az alkalmat választotta, hogy egy nyugodt körülmények között, hogy nem volt feszültség, nem volt bennem semmi stressz, vagy valami, amit nem ittam vizet, meg hogy milyen feszültség, nem voltam. És mégis megtörtént. És arra gondoltam, hogy talán azért választotta a Jóisten ezt, hogy talán ebben az állapotomban lehetek a legfogékonyabb arra, hogy meghallhatom azt, amit ő mondani akar nekem, és meghallottam. És egy új kezdet lett az életemben, egy új helyzet, egy újjászületés, én ezt így élem meg, teljesen másképp látom azóta a világot, az életet, és hálás vagyok neki, hogy itt lehetek, hogy szolgálhatok, és dicsőíthetem őt az ő nagy szabadításáért. Orvosként jött ő erre a földre, és bennünket is orvosokként küld a világba, és szeretné, hogy mi is vigyük a gyógyulás üzenetét és jó hírét magunk számára. Az életet titok, az élet idő is titok, Isten kezében és hatalmában van, de ha ad nekünk életidőt, fogadjuk ezt el, és éljünk az ő nagy kegyelmével. Engem is megkentetek olajjal, és itt lehetek, és hálával dicsőítem őt, hogy felállított, és egészségben itt lehetek előttetek. Kedves testvéreim, amikor azt olvassuk azt itt, hogy a száraz földből jött Jézus, akkor arra gondolhatunk, hogy ő egy olyan világból jött, egy nem száraz világból, ahol a Szentlélek teljessége uralkodott, de itt Szentlélek nélküli világba jött. Mérhetetlen megalázkodással jött ebbe a világba. Mint gyökér a száraz földből felnőtt, és nem volt neki alakja és égessége. És amikor eljött közénk, akkor vállalta a legnagyobb áldozatot, figyeljétek csak meg, ha a Biblia ott van a kezetekben, 4-szer mondja el a betegség kérdését.
Nem kerülhetjük ki. Harmadik vers, fájdalmak férfi a betegség ismerője. Az emberi lét betegség ismerője volt ő. Negyedik vers, betegségeinket ő viselte. Testvéreim, ilyen megváltónk van, ami nyomorúságos állapotunkat, lelki, fizikai nyomorúságainkat, ő viselte, viseli, ő hordozta, ő hordozza. És tudjátok, az a furcsa ebben az egészben, magamon is sokan gondolkodtam, hogy miért én viselem, miért én hordozom, miért engem terhel meg, mikor ő hordozta, ő elviselte. Ő átvette. Ötödik vers vége. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Felfoghatatlan üzenet. Igaz, valóságos, isteni szó. Meggyógyultál, testvérem, a te betegségetől. Isten szemében te gyógyult vagy, és te tőled és az isteni kegyelemtől függ, és akarattól, hogy mikor fogja érvényesíteni rajtad ezt a gyógyulást, ha hiszel, ha elfogadod, ha az Úr karja megjelenhet neked. Tizedik vers. Az Úr akarta őt megrontani betegség által. Jézus úgy jött erre a világra, mint gyógyító, mint helyrehozó, helyreállító. Így akar, testvérem, a te életedben is működni. Így szeretné, hogy hidd el tízszeres ismétlésre, hogy ő elhordozta a te vétkedet. Ő elkészítette a te szabadulásodat. Miért hallgatotta az ítéletben, a fogságban? Miért nem nyitotta meg a száját? Ugye többször elmondja. Miért? Miért mondja, hogy fogságban és ítéletben ragadott el? Mert testvéreim, az ítéletben, amit helyettünk viselt ő el, a bűnösök, amikor majd szembesülnek a bűneikkel, mit fognak mondani szerintetek? Amikor Isten szembesíti a bűneikkel a bűnösöket az ítéletben. Igazok a te utaid. Érveik lesznek, ellenérvek? Hallgatni fognak. Ő helyettünk hallgatott. Ő helyettünk volt a fogságban és az ítéletben. És helyettünk elszenvedte a mi perünket. Ő lefizette az árát a mi megváltásunknak. És bennünket pedig mi vétett. Ő nem csak elvett tőlünk valamit, a bűneinket, hanem adott nekünk egy hatalmas kincset, Korintusi első levél 6. fejezete, tedd bennünket bírókká, ítélőkké, és angyalokat fogunk ítélni. Micsoda ajándék! Az Isten kezében hatalmas ajándékkosár van, ha úgy tetszik, felénk nyújtva, és tőlünk függ, hogy ebből mit veszünk el. Hogy merítünk ki a kegyelem óceánjából, vagy kifolynak a kezeink közül az áldások. Ez a mi hitünktől függ. Hallgatott. És nézzétek meg, talán a csúcspontja, és itt zárom be az Isten tiszteletet, a 11. vers vége, amikor azt mondja, hogy ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket viseli. Miért történt mindez? Azon túl, hogy betegek vagyunk, nyomorultak vagyunk, az ember egész léte egy beteg állapot. A gondolkodás, hogy a teljesen beteg, a tiéd is, és az enyém is. Ő azt mondja, hogy képes megigazítani. Képes az ő megváltó áldozata által azt a titkot elvégezni bennünk, hogy ő megigazít az ő lelke szenvedése folytán, az ő szent lelkét adhatja nekünk. A vétkeinket nem csak leveszi rólunk, nagyon nagy dolog ez. Nem csak megszünteti a terhét és az ítéletét rajtunk, hanem ő helyette mit ad, testvéreim? Tessék? Az ő jellemét, az ő szívét, az ő lényét, az ő lelkét. Krisztusi lélek lehetünk. A keresztény szó az krisztusiak lehetünk. Ennyit jelent. Gondoltátok volna ezt? Ki gondolt erre? Ki tudja ezt felfogni? Hol van ennek a fizetsége? Ára? Ó, testvéreim, ezt az igeszakaszt nagyon mélyen a szívünkbe kellene vésni. Ott kellene élni a szívünkben, ki kell mondanunk, néven kell neveznünk, magunkévá kell tennünk, ki kell váltanunk ezt a váltóját Istennek, ezt az ígéretét magunk számára. Oda kell menni a váltó helyre, és az Uram, én ezt igénylem. Én így akarok élni, én a te szolgád, a te gyermeked akarok lenni, én a te életeddel akarok élni, azt akarom, hogy te élj bennem. Erre vár a világ.
Erre várnak a mai emberek ott a koncerten, majd a zsinagógában, hogy meghallják ezt az üzenetet tőletek. Kérlek benneteket, így énekeljétek. És ő imádkozik értünk, utolsó vers, a bűnösekért imádkozott. Ő a közben járunk a mennyben, most figyel bennünket, mindannyiunkat figyel, és vizsgálja a szívedet, és te is vizsgáld a szívedet, testvérem, hogy te hogy állsz ezen a téren. Elhiszed? Az Úr karja ott van a te kezedben? Megigazultál? Hogy állsz a betegséged? A megkötözöttségeid? Zárásként egy verset mondok el Robert Cresholtól, aki azt mondja, lábad megy járni, mennyei javunkért, annyiszor szokott, bénán csüng. Sós ár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad. Ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Amen.

Mennyei atyánk, hogyan érhetnénk fel a te szeretetednek a kincseit, titkát? Hogyan tudnánk behatolni abba a világba, ami a mennyei világból hoz nekünk fénysugarat? Hogyan tudnánk befogadni az Isten szeretetének ezt a mérhetetlen nagy kincsét és ajándékát, Jézus megváltó áldozatát? Istenünk, könyörögve kérünk, törd át azt a falat, ami gátolja a mi életünkben ennek befogadását. Kérve kérünk, Istenünk, olvasd meg azt a jégtömböt, ami elzár tőled. Könyörögve kérünk, édes Istenünk, azt a keménységet vedd ki a szívünkből, ami akadálya annak, hogy befogadjuk a te szeretetedet, a te jóságodat, a te hatalmadat, a te gyógyító kegyelmedet. Istenünk, könyörögve kérünk, törj bennünket össze a te szikládon, a te kőszikládon, hogy más emberekké válhassunk. Nem csak megtérnünk kell, Istenünk, meg is kell törnünk a te szikládon, hogy te tarts bennünket fel a te kegyelemed által, hogy a te végtelen szereteted új ember teremtsen bennünk. Köszönjük, Istenünk, hogy valamit megértettünk ebből a szakaszból, a te igédből. Kérve kérünk, Istenünk, helyezd mindannyiunk szívére ezt az ige szakaszt. Add, hogy állandóan szemünk előtt lebegjen Krisztus áldozata és szeretete és önfeláldozása és ajándékai. És ebbe kapaszkodjunk hittel, hogy ragadjuk meg a te kezedet, Istenünk, és te légy mindig mindennek számunkra. Könyörögve kérünk, költözz a mi szívünkbe, igazíts meg bennünket, Istenünk, minden tisztátalanságtól szabadíts meg, minden ítélkezéstől szabadíts meg bennünket, és tégy bennünket alázatossá te előtted és egymás előtt, hogy tudjunk egymásnak engedni szeretetben. Könyörögve kérünk, édesatyánk, nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjunk téged fogadni, hiszen a te erőddel kőfalon is átugrunk, és táboron is átfutunk, és leküzdhetetlen akadályokat is le tudunk győzni a te erőddel, és felfedező utakat tehetünk, Istenünk, abba a birodalomba, ahol még nem jártunk, a te világodba. Könyörögve kérünk, Istenünk, add meg nekünk ezt, és tégy bennünket alkalmassá arra, hogy ezt mi be tudjuk fogadni, és adj személy szerint mindannyiunk számára most késztetéseket, döntéseket, elhatározásokat, hogy ne csak egy elméleti megfogalmazás legyen számunkra, amit hallottunk, hanem élet és valóság. Hiszen csak azok tudnak szabadítani, akik szabadok. Tégy bennünket önmagadban szabaddá. Jézusunk által. Amen.

Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és most már a könyvnek a végső részeihez érkeztünk. A mai alkalommal az apostolok cselekedetei 20. fejezeténél járunk, egy olyan részletnél, amely elmondja, hogy Pál apostol elindul, és az utolsó jeruzsálemi útjára indul. A mostani Kis-Ázsiában vagyunk, Troást látjuk ott a mai Törökország északi-nyugati részén, ez a régi Trója, ugye neve ez a Troás, aztán Efézust, aztán Milétoszt már a déli részen, tehát a mai Törökországnak a keleti partvonalát tekintsük, és Pál apostol északról délfelé jutva látjuk, hogy Milétoszban kiköt a hajó, és a milétoszi kikötés után, mivel Milétosz és Efézus látjuk egymáshoz viszonylag közel van, tehát északon van Efézus, alatta van Milétusz, vagy Milétosz, Milétoszba hivatja az efézusi gyülekezet véneit Pál apostol. Egy nagyon megragadó találkozásra kerül sor, Pál apostol mintha érezné, hogy többet ezekkel az emberekkel nem találkozik. Biztos a mi ismeretségi körünkben is volt ilyen eset, hallottunk ilyen esetről, hogy valaki elbúcsúzik. Elbúcsúzik a családjától, elbúcsúzik a szeretteitől. Pál apostol, aki több évig élt Efézusban, aki nagyon ismerte ezt a közösséget, hiszen ő hozta létre is, ezért Pál apostol magához hivatja az efézusi gyülekezet véneit, és mint egy lelki testamentumában szívükre köt bizonyos dolgokat. Ez egy annyira meghitt hangulatú búcsúzkodás, és egy olyan gyönyörű számvetés az apostol egész életéről, hogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy sokszor olvass el ezt a részletet. Én először teljesen fel fogom olvasni a részletet, és utána belemegyek bizonyos szakaszaiba, de mielőtt felolvasnám, a következőkre hadd hívjam fel a figyelmet. Miért rendkívüli ez a búcsúzkodás? Először is ebben az apostolok cselekedetei 20. fejezetében fordul elő Jézusnak egy rövid kijelentése, Pál apostol idézi ezt vissza, ami egyik evangéliumban sem fordul elő. Ez csak egy ilyen van, hogy egyik evangéliumban sem fordul elő, de Pál apostol visszaidézi, hogy Jézusnak egy nevezetes kijelentése volt, hogy jobb adni, mint venni. Jobb adni, mint kapni. Tudom, hogy ez azóta közmondás is lett több népnél, de gyönyörű ez a kijelentés, mert ez nem azt mondja, hogy nem jó dolog kapni. Jó dolog kapni, gyerekkorunktól fogva, amikor ajándékot kaptunk, micsoda csodálatos élmény volt, amikor megajándékoztak bennünket, jó dolog kapni, de sokkal jobb dolog adni. Nem is tudjuk, hogy milyen mélysége van ennek a rövid kijelentésnek, hogy jobb adni, mint kapni. Örülj, ha kapsz valamit, becsüld és tud elfogadni, ha valami jót kapsz, de törekedjél arra, hogy egy még nagyobb jó érjen az életben, te adjál másoknak. Nem mindig elvárjál, hanem te gondolkodj azon, hogy vajon Isten mit akar általad nyújtani a másik embernek. Ez az egyik dolog, ami rendkívülévé teszi ezt a búcsúbeszédet. A másik dolog, ez bár egy bensőséges búcsúbeszéd, de mégis közli velünk például azt, hogy a kereszténységet hol kell terjeszteni. Rá fogok mutatni, egy kis félma, hol kell terjeszteni. Ma ugye tele van a világ utcai evangelizációkkal. Stadionokba viszik az embereket, óriási tömeglátványosságokat csinálnak, hogy nem tudom én, millió ember elférjen, ha érkezik valami nevezetesebb egyházi vezető vagy hitszónok. Pál apostol itt elmondja egy fél mondatban, hogy hol kell a kereszténységet terjeszteni. És eközben nem lesz ott, hogy utcán, nem lesz ott, hogy stadionban, nem lesz ott, hogy tömegrendezvényen. Majd figyeljünk föl, mert ez a Bibliának ugyanolyan fontos része, még akkor is, ha sokan nem figyelnek, vagy nem fordítanak erre figyelmet. A harmadik rendkívüli dolog, hogy ez a búcsú beszéd elmondja nem csak azt, hogy hol kell terjeszteni a kereszténységet, hanem azt is elmondja, hogy hogyan kell terjeszteni. Hogyan? Milyen lelkület kell hozzá? Milyen lélek? Milyen szellem? Pontos kijelentések lesznek, hogy ki nevezhető kereszténynek, és ki az, aki a kereszténységet továbbítani tudja. Hogyan?
Ez a rövid búcsúbeszéd negyedszer elmondja azt, hogy mi is a kereszténység lényege. Tehát a hol, mikor, hogyan után, a mi. Mi a kereszténység? Mi ez, hogy keresztény? Mit kell egy kereszténynek átadnia? Majd erre is figyeljünk fel. Tehát amennyire bensőséges, amennyire személyes ez a vallomás, hogy Pál visszatekint az egész életére, meg a keresztények közötti forgolódására, alapvető dolgokat, egy oldalt, ha komolyan veszünk, tisztázni fog. Hol, mikor, hogyan, mit. Ha valaki ezzel nem vett számot, bizony kereszténynek gondolhatja magát, de Isten szemében nem az. Olvasnám, és lapozzuk is fel közösen az apostolok cselekedetei 20. fejezetét, és a következőképpen olvasom a teljes szövegkörnyezetet a 13. verstől. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében a 13. verstől. Lukács, az apostolok cselekedetei írója mondja a következőt, tehát a 20. fejezet 13. versétől. Mi pedig előre menvén a hajóra, Asszuszba evesztünk, ott akarván fölvenni Pált, mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jönni. Mikor pedig Asszuszban összetalálkozott velünk, felvévén őt, mentünk Mitilénébe. És onnét elevezvén másnap eljutottunk Kiusz ellenébe, a következőn pedig áthajóztunk Számuszba, és Trogiliumban megszállván másnap mentünk Milétuszba. Mert elvégezte Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt mulatni Ázsiában, mármint ugye Ázsia provincia fővárosa volt Efézus, tehát ott nem akart kikötni, hogy ne menjen el az idő, mert sietett, hogyha lehetne neki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen. Milétuszból azonban küldvén Efézusba magához hivatta a gyülekezet véneit. Mikor pedig hozzámentek, mondta nékik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, itt Ázsia mindig Ázsia provincia, tehát Ázsia provincia fővárosa volt Efézus, itt ne a Nagy Ázsiára gondoljunk most a földrész Ázsiája, a mai Törökország területén volt egy provincia, aminek Ázsia, vagyis Ázsia volt a neve. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések között, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tévén mind a zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Úrunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mit következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többi az én orcámat ti minnyájan, ki közöttetek által mentem, prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam.
Sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint venni. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozott mindazokkal egybe. Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és Pálnak nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többi az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra. Ugye a megindító részlet, a végén a sírással, a nyakába borulással, és különösképp megemlékezve egy szóról, hogy Pál azt mondta, hogy nem fogtok már látni engem. Pált ugye Jeruzsálembe letartóztatták, elkövetkeztek a börtönévek, és valóban az efézusi vének ezután még élt Pál vagy 10 évig, de soha nem látták őt. Tudtak róla, hogy létezik, aztán tudták azt is, hogy Rómában kivégezték, de személyes találkozásra Pál és a szeretett efézusi gyülekezet vénei között nem került sor. Innen is kiderül, hogy 3 évig volt Efézusban, tehát nagyon ismerte ezeket az embereket, ezeket a presbitereket. Szóval olyan megindító ez a beszéd, de nem egy olyan melodramatikus beszéd, ezt hát Lukács nem fűszerezi túl, nem fakaszt könnyeket, csak úgy leírja, ami történt, de amit leír tárgyilagosan, olyan nagyon meghitté és olyan nagyon komolyá teszi ezt az ige szakaszt. Próbáljuk a legdöntőbb részeket kiemelni. Ahogy említettem, a legdöntőbb rész a 35. versben található, amikor Jézus szavaival búcsúzik tőlük, jobb adni, mint venni. Ez a kereszténység lényege. Hogy jó dolog kapni, de még nagyobb dolog adni. És a kereszténység lényege az adás, a szolgálat. De ne azt adjuk, ami bennünk van, azt adjuk, amit Istentől kaptunk. Itt a múlt heti dicséretek között a Feletté tiszta, te beszédet című könyvben megragadott engem egy részet, ami arról szólt, hogy hogyan adhatunk mi szeretetet az embereknek. Hát nem úgy, hogy törekszünk, hogy mennél többet adjunk, mennél többet foglalkozzunk az emberekkel. Ez lehet sokszor csak egy emberi szeretet. Hanem azt mondta itt a magyarázatunk, azt tud adni az embereknek igazán, aki elfogad Krisztustól, és amit Krisztustól kapott, ahogy őt Krisztus vezeti, ahogy Isten gondviselése őt vezeti, abból ad az embereknek. Nem arra van szükség, hogy az embereket kiszolgáljuk. Nem arra van szükség, hogy állandóan csak gondolkozzunk, hogy jaj, most mit adhatok a másik embernek. Hanem arra van szükség, hogy amit mi kaptunk az Istentől, ha mi elfogadjuk Krisztust és bennünk él, akkor azt adjuk az embereknek. Ez a kereszténységnek a lényege. A kereszténység nem altruizmus, nem jótékonykodás. Sokszor úgy gondolják, hogy a kereszténység ma az, hogy segítsen a szenvedőkön, építsenek kórházakat, menjenek idegen földrészekre és állítsák helyre a károkat. Ez önmagában még a kereszténységnek ehhez semmi köze nincsen. A kereszténység annyit jelent, hogy Krisztus nevében adni. Azt adni, amit Krisztus ad. És Krisztus mindig tudta, hogy mit ad, sem többet, sem kevesebbet nem adott. De nem emberi jótékonykodással egyenlő a kereszténység. Az emberi jótékonykodás sajnos sokszor a legrosszabb dolog. Mert az önző ember mit adhat önmagából? Még ami jót adunk önmagunkból, amiről úgy gondoljuk, hogy jó, az is tele van szőve, önzéssel, hiúsággal, feltűnösködéssel. Pál apostol is ezért kezdi a szeretet himnuszát azzal, hogy még tűzre adhatod a testedet, még eloszthatod a vagyonodat a szegények között, még beszélhetsz szépen, még a hitet is mutathatod, de szeretet nincs benned, semmit nem érsz, semmi vagy. Mert Krisztus nélkül, ahogy Krisztus szeretett, úgy kell nekünk is másokat szeretnünk. A második dolog, mint említettem, ebben a nagyon szép beszédben megbújik 2 szó, hogy hol kell a kereszténységet terjeszteni. Nézzünk bele a szövegbe, ez a 20. versben van benne. Hogyan is szól a 20. vers? Hol kell az embereket elérni? Miért nem szabad magunkat vonogatni? Miért mondja Pál később Timóteusnak, hogy akár alkalmas, akár az alkalmatlan idő, menjél, menjél. Ne vonogasd magadat, hogy most fáradt vagy kedvetlen vagy. Mit kell hirdetni, mit kell tanítani és inteni az embereket, és hol kell ezt tenni? Azt mondja, nyilvánosan és házanként.
Pál apostol nyilvános helyeket bérelt, például iskolai épületeket. Az ókorban is voltak iskolai épületek, magániskolák voltak. Kibérelte azt az épületet. Volt, amikor évekre kibérelte, például Efézusban is ezt csinálta. És mindenki tudhatta, hogy a keresztény emberek itt hirdetik az evangéliumot. Oda mindenki elmehetett. Hol kell hirdetni a kereszténységet? Nyilvánosan, mindenki számára megközelíthető helyen, ahova mindenki elmehet úgy, hogy ellenérzés nélkül és előítélet nélkül. Tehát nem egyházi helyeken hirdette, nem zsinagógákban, a korai kereszténység még zsinagógákban is fellépett egyébként, amíg ez lehetővé vált, de általában olyan közintézményekben, mint ahogy ma is az iskolák, művelődési házak, ami volt az ókorban, mondom, főleg ezek a magániskolák, ezeket bérelték. De a hangsúlya a kereszténység terjedésének a második helyszínen volt, házanként. Házanként. Most már elolvastuk ugye az apostolok cselekedeteinek 19 fejezetét, hány fejezetben találkoztunk arról, hogy ennek a házában gyűltek össze, annak a házában. Például tudjuk azt, hogy Európába hogy került a kereszténység. A bíbor festő Lídia asszony Filippi beli házában. Ő a házát bocsátotta rendelkezésre. És egy kis házban összegyűlve nőttön nőtt a keresztényeknek a sokasága, aztán mások ajánlották fel az otthonukat. Az embernek a legintímebb helye azért az, ahol lakik. A legértékesebb helye ott, ahol él. Ahol reggelizik, ebéddel, ahol lefeküdni tér. Micsoda hatalmas dolog az, hogy emberek megosztották a legbensőségesebb, legértékesebb helyüket másokkal. Ez is óriási ér volt a kereszténység mellett. Hogy ezek az emberek mindent Istennek köszönnek, az egész házat, házanépüket is, és nyitott az otthonuk, bárkit szívesen befogadnak. Az ókori világban is nagy volt az elzárkózás. A gazdagok kiket engedtek be a házaikba, csak az ugyanolyan gazdag embereket. A szegények meg szégyelték a szegénységüket, azok örültek, ha maguk hajtották a fejüket nyugovóra. A kereszténység forradalmi változást hozott létre. És ezt kívánja tőlünk ma is Isten. Ma is ez a kereszténység terjesztésének a két Istentől adott helyszíne. Béreljünk épületeket, építsünk épületeket, hívjuk az embereket olyan helyre, ahova, mondom, előítélet nélkül elmehetnek, és a második dolog, hogy aki igazán keresztény, az az otthonát is megosztja az érdeklődőkkel. Így válaszol Pál, csak egy rövid kijelentésben, hogy nyilvánosan és házanként. Hogy mondja el Pál, hogy hogyan is kell terjeszteni a kereszténységet? Figyeljük meg a 20. vers első részét, és a 27. vers első részét. Azt mondja a 20. vers első része, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. És azt mondja a 27. vers, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Kétszer visszatér ez a kifejezés, hogy Pál apostol az élet egyik legnagyobb eredményének azt tartotta, hogy ő semmitől nem vonogatta magát. Később az első korintusi levél 9. fejezetében ezt így fogja mondani, hogy ő mindeneknek mindenné akart lenni. A kereszténység egyik lényeges tulajdonsága az alkalmazkodás. Nem keresztény az, aki fanatikus, nem keresztény az, aki elzárkózó, nem keresztény az, aki házat és várat csinál magának. A keresztény az, aki mindenbe belemegy, addig a határig, ahol a bűn kezdődik. A bűnbe már nem megy bele, de addig a határig mindenbe belemegy. Semmitől ne vonogassuk magunkat. Semmi, ami úgy tűnik, hogy előre viszi az evangélium ügyét, azt mondja, semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos. Miket értsünk ezen? Pál, amikor kimondja ezeket a szavakat, mit értetett ezen? Például, Pál ugye a kétkezi munkájával föntartotta önmagát, és ha elolvassuk a leveleit plusz az apostolok cselekedetét, az kell, hogy mondjuk, hogy legalább még 2-3 embert ő maga tartott fenn. Mai szóval Pál kisvállalkozó volt. De úgy, hogy nem a munkatársai dolgoztak és kerestek pénzt, hanem ő, mint kisvállalkozó, megkereste a pénzt arra, hogy még 2-3 munkatársa legyen, akit küldhetett el, hogy evangelizáljon. Ez is példaértékű.
Pál sátorkészítő volt, kitanult ezt a mesterséget. Ott, ahol letelepedett, például ugye Korintusban másfél évig élt, Efézusban 3 évig élt, ott ő szabályszerűen megnyitotta az iparát. Ha úgy tetszik, akkor volt hirdetése és adózott. És abból a pénzből, amit keresett, nem önmagát tartotta fenn egyedül, neki családja nem volt, de 2-3 munkatársat, név szerint Timóteust, Sílást, Tituszt, volt még más munkatársa is Pálnak, tehát ezt pontosan nem tudjuk, hogy hány ember tartott fenn. Például Timóteusról tudjuk, hogy gyenge testalkatú volt, beteges volt, talán fönn se tudta volna tartani magát, és óriási erőfeszítések között élt. Pál őt küldte állandóan az utakra, az utazás pénzbe került, ellátásba került, stb. Ezt Pál fedezte. Azért gondoljuk meg, hogy az az ember, aki dolgozik azért, hogy másokat szolgálhasson, annak milyen értékes a másik ember. Azt neki kellett előkeríteni azt a pénzt. Habár az Isten adott neki erőt, egészséget és ügyességet, de ő megdolgozott azért, hogy másokért élhessen. Ő nem kapott státuszt, ő nem kapott havi bért, nem volt nyugdíjjogosult, ő minden hónapban tapasztalhatta azt, hogy mit jelent az Isten segítségével és kegyelméből élni. Aztán gondoljunk még arra, hogy semmitől sem vonogatta magát, ami hasznos. Mi mindent megcsinált Pál? Mondta azt Pál egyszer is, hogy nem megyek el egy ilyen útra vagy olyan útra. Megállította éjszaka az angyal látomásban, és átment Macedóniába. Micsoda nyaktörő utakat kellett megtennie. Semmitől sem vonogatta magát, ami hasznos. Nem úgy gondolkozott, hogy most hát elmegyek ebbe a tartományba, mert ez itt egy kellemesebb hely, itt biztos többen meghallgatnak. Pálnak át kellett élnie, ezt már tárgyaltuk a 17. fejezet kapcsán, át kellett élni, hogy Athénban kigúnyolták, azt mondták, hogy mit keres itt ez a csácsogó, minek beszél a feltámadásról, ki hisz a feltámadásba, ilyen nincs is. És át kellett élni ilyen kudarcokat, de Pál a kudarcokat sem úgy vette, mint kudarcok, hanem ment tovább, és sorra látogatta a településeket, és hirdette az evangéliumot. Komolyan vette azt, amit Jézus mondott Máté és Lukács evangélium a 10. fejezetében. A port is lerázta a lábáról. Nem azzal foglalkozott, hogy őt nem fogadták el, vagy csúffá tették, hanem azzal, hogy új helyeken majd új lehetőségek nyílanak meg előtte. Nagyon szeretném, hogyha ez a kifejezés bennünk maradna, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Ez a lelkület ma is példamutató, és ma is azt tudja hirdetni az evangéliumot, aki nem csak a szószékről, vagy nem csak egy pulpitusról beszél. Elmegy az emberekhez. Elegyedik az emberek hétköznapjában, elmegy otthonokba, tanácsokat ad az embereknek, ha kell, együtt dolgozik velük. Ha kell, akkor közösen vállal feladatokat az emberekkel, ha kell, akkor megmutatja nekik, hogy a gyerekeikkel hogy beszéljenek, hogy neveljék őket. Tehát a legnagyobb munka az nem az, hogyha valaki beszél, hanem az, hogyha valaki ott él. Ahogy Jézus is mondta, hogy jó kovász a tésztában. A kovásznak be kell kerülni a tésztába, és ott kell kifejteni a hatását. A következő kérdésünk, hogy Pál tulajdonképpen hogyan mondta el, hogy mi is az evangélium hirdetés? Mit jelent ez, hogy az evangéliumot hirdetni? Figyeljük meg ezeket a kifejezéseit. Azt mondja a 21. versben, hogy ő bizonságot tett mind zsidóknak, mind görögöknek, és figyeljük meg, két dolgot említ. Az Istenhez való megtérés, és a mi úrunk Jézus Krisztusban való hit felől. Azt mondja Pál, hogy a kereszténységnek ez a két fundamentuma. Először is az embereket megtérésre kell segíteni. Ha nincs megtérés, nincs kereszténység. Beszélhetsz az embereknek napestig, meg évekig, ha az emberek nem térnek meg, akkor Luther Márton azt mondta, olyanok, mint a szamarak. De mi embereknek nem mint szamaraknak beszélünk, mert a szamárnak, ha beszélek, az úgyse érti meg, hogy mit mondok. Az ember azáltal több a szamárnál, hogy megérti, van értelme, felfogja, és szembe tud fordulni a régi önmagával és a régi gondolkodásával. Ez a megtérés, ez a 180 fokos fordulat a megtérés. Pál azt mondta,
hogy az evangélium hirdetése először mindig azt célozza meg, hogy az emberek hagyják ott a régi gonoszságaikat, régi bűneiket, ezzel forduljanak szembe, térjenek ahhoz az Istenhez, aki más életet tud nekik adni. Az első cél, hogy megtérésre vezetni az embereket. Ez egy hatalmas dolog. Ha meggondoljuk azt, hogy a világ legnagyobb dolga, hogy egy ember megváltozik a gondolkodás módjában, és senki nem is tudja elérni. Az embereket hiába járatják iskolába, gondolkodásmódot nem tudnak megváltoztatni. Az embereket kényszerrel, szép szóval, hiába vonzák erre, arra, amarra, gondolkodásmódot ember nem tud megváltoztatni. A gondolkodásmódot csak a Szentlélek tud megváltoztatni. És Isten szent lelkével együtt dolgozni, ez volt Pál evangélium hirdetésének egyik csodája, hogy valóban az embereket el tudta vezetni a megtérésre. De mit mond ez a 21. vers, hogy mi következik a megtérés után? A mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. A megtérés után következik az, hogy hitből élni. Kétféle élet van. Érdemből élni és hitből élni. Az emberek általában az érdemeikre hagyatkozva élnek. Mindenki dicséri magát ezért, azért, amazért, hogy ő azért jó ember, jó úton jár. Az emberek érdemekből élnek, és az emberi természet irányítja őket. Ezzel ellentétes, gyökeresen ellentétes az, amikor nem érdemeinkre hivatkozunk, hanem az értelmetlenségünkre, nem az emberi természetre, hanem Isten természetére, és ez a hitből való élet. Habakuk könyve 2. fejezet 4. verse mondja ki, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. Megtanítani azt, hogy mit jelent hitből élni, megismerni Isten kijelentéseit, látni azt, hogy milyen messze vagyunk ettől, de megragadni azt, hogy ez szinte lehetetlennek látszik, hogy úgy tudjak élni, hogy Isten mondja. De csak az emberi természetnek lehetetlen. Istennél nincs lehetetlen. Én hiszek abban, hogy Isten hozzá tud segíteni engem ahhoz, hogy amit ő mond, aszerint tudjak élni. Amit ő parancsol, azt be tudjam teljesíteni. Mi ebben a meggyőződésem, hogy nem a magam erejéből kell ezt tenni, hanem Isten a parancsolatai mellett az erőt is megadja a parancsolatai betöltéséhez. Ennyit jelent a Jézus Krisztusban való hitből élni. Pál apostol erre tanította meg az efézusiakat is, de ott, ahol megfordult, ez volt az evangélium hirdetésének a tárgya. Ezt rövidebben is összefoglalja ugyanebben a beszédben, a 24. vers utolsó szavát nézzük, utolsó kifejezését, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez a 24. vers vége. Mi a kereszténység lényege? Hogy amit te emberileg a legnagyobb erőfeszítéssel se tudsz végrehajtani. Összeszedheted minden erődet, akkor se tudsz jó lenni. Az Isten kegyelmét, ha elfogadod, a kegyelme által az Isten neked olyan erőt ad, ebben van az evangélium, ebben van a jó hír, ha elfogadod a kegyelmet, más emberré tud tenni téged az Isten. Ez a lényeg. Az Isten kegyelmének evangéliumáról kell nekünk bizonyságot tenni. Mi is akár beszélünk embereknek, akár ha nem beszélünk vallási dolgokról, csak a saját életünket állítjuk az emberek elé. Egy keresztényt hogy lehet fölismerni? Ha egy keresztény nem prédikátor, ha keresztény nem evangelizátor, ha a kereszténynek nem is engedik meg, hogy szóljon a Bibliáról, akkor is fel lehet ismerni a keresztényt. Honnan? Onnan, hogy nem a saját erejéből él. Onnan, hogy láthatják az emberek, hogy képes a megbánásra, képes a másik embertől bocsánatot kérni, ha hibázik, képes a másik emberrel rendezni a dolgait, szívélyes, kedves a másik ember iránt, vagyis látni lehet ezen az emberen, hogy ez nagyra értékeli, hogy ő vele kegyelmes volt az Isten, és ő is irgalmas és kegyelmes akar lenni a másik emberhez. Megbocsátható kész, nagy lelkű és irgalmas. A keresztényeket innen lehet felismerni. Pál apostol ilyen volt, az Isten kegyelme evangéliumáról adott bizonyságot. Nagyon érdekes ez a kifejezés a 26. versben, talán első hallásra talán olyan erősnek éreztük, hogy azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mit jelent ez, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok? A vér az élet jelképe a Bibliában. Azt mondja Pál, én emberekkel, ha rosszat tettem, ha megsértettem őket, én azt rendeztem. Nincsenek elrendezetlen ügyeim.
Ezt ma így mondanánk. Semmilyen vér, senkinek a megsértése vagy harag nem tapad hozzám. Én mindent elrendeztem, és így akartam bemutatni nektek az evangéliumot, hogy mindig emelt fővel járhatok. Mindenkinek a szemébe nézhetek. Senki nem az ellenségem. Senki ellen nem támadok, senkinek az életére nem török már, még csak gondolatba se, nem úgy, hogy most kést veszlek a kezembe, még gondolatba se, és a szavaimmal se kárhoztatok és bírálgatok, hanem mindeneknek a vérétől tiszta vagyok. Én megtanultam azt, mit jelent emberekért élni, mert jobb adni, mint venni. Ez valósággá vált az élet. Én adni akarok az embereknek, és nem kapni tőlük, én adni akarok, és nem elvenni. És amit nem említettem a bevezetésben, de most már említeni fogom, hogy Pál apostol még két nagy dologról megemlékezik ebben a beszédében. Az egyik nagy dolog, hogy mi az egyház. Ha valakinek röviden akarjuk elmondani, hogy mi az egyház, a 20. fejezet 28. versét javaslom. Ebben a 20. fejezet 28. versében azt mondja a véneknek, tehát a presbitereknek, akik a gyülekezetek tagjaira gondot kellett, hogy viseljenek, hogy viseljetek gondot azért magatokra is az egész nyájra, itt is milyen finoman mondja, magatokra is viseljetek gondot, nem csak a nyája, magatokra is, tehát azért vigyázzatok az időbeosztásban, a terhelésben és a többiben, mert csak úgy tudsz majd más

Élete nekem ugyanolyan fontos, mint a magam élete. Jobb dolog adni, mint kapni. Az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, itt hadd helyesbítsem ezt a csúnya kifejezést. Nem minden nyelvben, de a magyar nyelvben megvan ez a csúnya kifejezés, hogy Anya Szent Egyház. Ilyen kifejezés a Bibliában nincsen. Ez egy olyan túlfokozott kijelentés, ami a sziruptól csöpög. Anya Szent Egyház. Merjen valaki erre valami rosszat mondani. Egyszer mondta valaki nekem, hogy valami profétikus összefüggésben mondtam, hogy hát azért a keresztény egyház történelme az tele van csúnyaságokkal, azt mondja, ne gyalázd az anyámat. Hát Anya Szent Egyház. Mondtam, hogy ilyen szó nincs a Bibliában, Anya Szent Egyház. Az eklészia, itt a görögben az eklészia szó áll, annyit jelent összesen, hogy eklészia, kihívott közösség, a világból kihívott, az így, ma így mondjuk, hogy gyülekezet. Gyülekezet. Közösség. Aki olyan emberek közössége, akik nem az önző világ törvényei szerint akarnak élni, hanem Krisztus törvényei szerint. Ilyen szó nincs a Biblia vagy Anya Szent Egyház. Eklészia van. Kihívott a közössége. Az Isten közösségének legeltetésére tett titeket vigyázókká, és most jön a döntő kifejezés, mert amit eddig elmondtam, az is fontos a maga helyén, de most jön a döntő kifejezés. Mi az egyház? Miért lehet egyház a világon? Miért lehet keresztény egyház? Hol van az igazi keresztény egyház? Amelyet Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Nagy ára van annak, hogy egyház lehetséges. Egy egyházban nagyon sokféle ember van. De miért is lehet olyan sokféle ember egy egyházban? Azért, mert mindannyian megismerték Isten áldozatát, Jézus golgotai áldozatát, és arra nyitották meg a szívüket, azért lehetnek keresztény közösségben emberek, mert elfogadták Jézus személyes megváltójuknak. Nagy ára van annak Isten részéről, hogy egyházat hozott létre ezen a földön. Ezért neki meg kellett halnia. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokszor a legjobb hiszemben is, az egyházon, az igazi egyházon belül is az emberek olyan megvetőleg nyilatkoznak az egyházról. Például sokszor hallani ilyet, hogy na hát egy keresztény közösségben is ugyanazok a hibák vannak, mint a világban. Hát ez keresztény, hát ez ugyanolyan hiú. Ez keresztény, ugyanolyan kabzsi és nyereségvágyó. Ez keresztény, hát mi értelme van? Én nem is akarok semmilyen közösségbe tartani. Ott is emberek vannak, ahol meg emberek vannak, az olyan, amilyen. A keresztény egyházban is emberek vannak, de olyan emberek gyűltek oda, akiket Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Azok az emberek, ha megerősödnek ebben, ha állandóan visszaemlékeznek erre, és a gyakorlati életük is olyan lesz, hogy értem, Krisztus meghalt, azért lehetek itt. A másik ember is azért lehet ebben a közösségben, mert elfogadta Krisztus áldozatát, az az ember kétszer is meg fogja gondolni, hogy mit mond az egyházra. Mert azzal, hogyha valamit mondunk egy keresztény közösségre, valami rosszat mondunk és becsmérlő szót, azzal Krisztus gyalázzuk. Mint azt mondanánk, hogy hát Krisztus miért is halt meg? Hát meghalt ugyan, de nem jobbak ezek az emberek a többinél. Ezek az emberek jobbá lesznek, ha komolyan veszik Krisztus áldozatát. Pál apostol mondja az első Korintus levél 11. fejezetében, azért van annyi sok erőtelenség és betegség a keresztény gyülekezetben, csak egy oka van, nem vesszük komolyan Krisztus áldozatát. Más oka nincsen. Ennek nincs se ilyen, se olyan, se amolyan oka, ha mi nem állunk meg, és nem oldjuk le a saruinkat, és nem mondjuk azt, hogy ha az Istennek ez megérte, hogy az életét adja, az Isten nem bírált, nem kritizált, nem vádolt, az életét képes volt odaadni, akkor én pedig felülök az ítélkezés magas pulpitusára, és azt mondom, hogy na hát ez a közösség sem jobb a világnál. Mit értettem meg én akkor a Krisztus áldozatából? Megértettem a Krisztus áldozatát? Krisztus a tulajdon vérét, életét adta azért, hogy emberek egymásra találjanak, és a Krisztussal való szövetség és közösség után megtalálják az egymással való közösséget is. Természetesen ez erőfeszítést igényel. Én azt szoktam mondani, hogy egy keresztény közösség olyan, hogy a világ plusz egy. A matematikai egyenlet ennyi, hogy keresztény közösség egyenlő, a világ plusz egy. Ezen azt értem, hogy egy keresztény közösségben mindent megtalálsz, de még annál többet is, mint amit a világban látsz.
de a keresztény közösséget Krisztus szerezte.

te, és Krisztus adja meg az erőt, hogy aki keresztény módra akar élni, az építeni fogja a közösséget, és nem rombolni. És mi nem azért vagyunk közösségben, hogy mindig csak elvárjunk a közösségtől valamit, ne felejtsük el, jobb adni, mint kapni, hanem azért vagyunk a közösségben, hogy mi építsünk és adjunk annak a közösségnek. Vörös Sándornak van az a híres verse, hogy azt mondja, hogy azért, mert néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Figyeljük meg, a világban mindenki azt mondja, hogy hát adja meg nekem az élet ezt és ezt, meg a világ adja meg ezt és ezt, és ha megadja, akkor jó a világ. De hogy az emberek mivel tartoznak a világnak, az arról már kevesebb szó esik. A keresztény közösségben ennek fordítottja van. Én nem azt várom, hogy a közösség nekem mit adjon, én azt keresem, hogy én a Krisztussal való kapcsolatom által mit adhatok a közösségnek. Mert egy közösséget az építi, amit egyenként a Krisztussal együtt élő emberek építeni tudnak. Ezért a keresztény közösségtől ne elvárjunk, hanem adjunk, és ha mindenki ad, akkor majd a keresztény közösség gyökeresen más közösség lesz, mint a világ bármely más közössége. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy Pál apostol világosan beszélt arról, hogy Efézusban is, meg más keresztény közösségben mi lesz a legnagyobb probléma. Mi lesz a legnagyobb probléma? Ezt előre elmondta. Így olvasom a 29. verstől. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Pál világosan tudta, hogy a kereszténységnek mi lesz a legnagyobb ellensége. Nem a külső ellenség, a belső. Nem az, hogy támadni fogják kívülről a kereszténységet. A kereszténységet az elmúlt 2000 évben külsőleg sokszor támadták, az mindig csak megerősítette a kereszténységet, de ez általános törvényszerűség bármely közösségre nézve, nem? A külső támadás az ösztönszerűleg is, mint egy ellenreakciót létrehívja, hogy ha külsőleg támadnak, összehúzzuk magunkat, és akkor jó barátok leszünk. De akkor, amikor nincs külső támadás, akkor, amikor megszűnnek az üldözések, és a kereszténység történetében is ez volt. Az első 3 évszázadban borzalmas üldözés, a kereszténység egységes is maradt, és meg tudta védeni magát, nyilván az Isten kegyelme segítségével, de amikor megszűntek az üldözések, akkor jött a nagy kísértés a kereszténységre a 4. század elején, amikor vallásszabadságot hirdettek, keresztények visszakapták épületeiket, fölajánlották nekik még a politikai hatalmat is, és mindezt megmagyarázták ezek a farkasok, akikről Jézus azt mondta a Máté 7. fejezetében, hogy ilyen báránybőrbe bújt farkasok, mert először úgy tűnt, hogy milyen jó ez, hogy szabadságot kaptunk, most már kereszténység terjedhet, nem üldöznek bennünket, de ennek nagy ára volt. Ennek nagy ára volt, az igazságot fel kellett adni, csak ennyi ára volt. Az igazságot feladni. És sajnos sok keresztény vezető erre képes volt. Pál előre felhívja a figyelmet, hogyan is mondja a 30. versben. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Milyen finomságig érzékeltette Pál apostol, hogy itt senki ne csalódj, itt nem arról van szó, hogy valaki kiáll és azt mondja, hogy én most a keresztények ellen fogok szólni. Fonák dolgokat. Egy kis csúsztatás itt, egy kis elhagyás amott, egy kis mellébeszélés emitt, és szépen lassan vizenyős talajra helyezni a kereszténységet, és a kereszténység a 4. században elkezdett a lejtőn lefelé menni, meg is oszlott, és borzalmas századok következnek, és tulajdonképpen folytatódnak mind a mai napig. Ma is a 4. századi megoszlásnak és a fonákságoknak a vizét isszuk. És Pál apostol ezekkel a figyelmeztetésekkel búcsúzott el az efézusi vénektől, és hogy mennyire a maga példájára hivatkozott,
még a 33. és 35. versek között még hivatkozott arra, hogy ő nem csak mindenkinek a vérétől tiszta, de senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam, sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Azóta is igaz az, hogy az igazi kereszténység az mindig megtanulja a fizikai munkát, mindig megtanulja a létfenntartást. Ha valaki elolvassa az igazi kereszténység nagy történelmi áttekintését, ez a Nagy Küzdelem című könyv, vagy itteni kiadásban Korszakok nyomában című könyv, itt a Waldensektől kezdve a Lollardokon, a Huszitákon, a reformátorokon, a Herrenhuttereken, a Mennonitákon keresztül Ellen White a szerző fejezetről fejezetre leírja, hogy az igazi keresztények azok mindig dolgos emberek voltak, iparos emberek voltak, vagy paraszt emberek voltak, vagy kereskedők voltak. Például a Waldensekről az egy első fejezet leírja, hogy egyszerre voltak közöttük paraszt emberek, pedig az alpesek tövében gazdálkodtak nagyon kevés földterületen, de akkor is termeltek. Egyszerre voltak iparos emberek, akik kitanultak mesterségeket, és amikor látták, hogy a keresztényeknek már nehéz elvegyülni a világban, mert mindent a hatalmi kereszténység uralt, akkor kitanulták a kereskedőmesterséget is, mert a kereskedők voltak azok, akik mindenhova eljuthattak, és akikről azt írja itt ebben a fejezetben, akik nem annak örültek, hogy a portékáikat eladhatták, hanem annak, hogy akiknél készséget láttak, azoknak adtak egy-egy biblia példányt, vagy adtak egy-egy bibliai kéziratot, mert látták azt, hogy az embereknek a portékáknál, az áru cikkeknél is nagyobb szükségük van az evangéliumra, de ezt csak mint kereskedők tudták megtenni. Ezt máshogy nem tudták, de akkor kereskedők lettek. Csodálatosnak tartom ezt a beszédet, és mind a mai napig úgy tartom számon, hogyha ellankadunk az életünkben, megerőtelenedünk, úgy hisszük, hogy a kereszténységet ebben a világban már nem lehet terjeszteni, mert ez a világ durva, vad, agresszív, és itt az embereket nem is érdekli a kereszténység. Akkor a Biblia sok-sok fejezete közül ezt is lapozzuk fel. Az a világ se volt könnyű világ. És Pál apostolnak mégis sikerült megvalósítani azt egy embernek, és két évtized alatt, hogy az egész kereszténység elterjedt a földközi tenger keleti középső medencében. Ennek tehát a törvényszerűségeit jegyezzük meg. Krisztus kell a szívbe fogadni, és Krisztus törvénye, ez a törvény, jobb adni, mint kapni. Krisztust kell vinnünk az embereknek nyilvánosan és házanként. Krisztushoz való megtérésről és a Krisztusban való hitről kell az embernek beszélni, a megtérésről és egy új élet felépüléséről. Arra van szükség, hogy az egyházat úgy tekintsük, mint aki Krisztus a tulajdon vérével szerezte. És arra van szükség, hogy akkor se essünk kétségbe, amikor az egyházban is borzalmas bajok támadnak. A borzalmas bajok okozója azt szeretné elérni, hogy a keresztények adják fel az igazságot. Ha nem adják fel az igazságot, azt szeretné elérni, hogy adják fel a keresztény lelkületet. Ragaszkodjatok az igazsághoz, de legyetek gorombák, legyetek vádolók, vádaskodók. Az igazság ellensége mindent el akar érni, amilyen rést talál, mindenhol be akar hatolni. De a kereszténység lényeg az, hogy sem az igazságot nem adja fel, sem a szeretetet nem adja fel. Sem az egyiket nem adja fel, sem a másikat nem adja fel. És Pál apostol a maga életét odaállíthatta a vének elé, és ezért mondhatta a 35. vers szerint, hogy mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni. Mindenestől megmutattam néktek. Sokan bele szoktak kötni ebbe az igébe, meg Pál egyéb kijelentéseibe is, mint például az 1 Korintus 15:10-be, hogy mindenestől megmutattam néktek, hogy most önmagát dicséri. Nézzük az 1 Korintus 15:10-et. Ott még inkább erre hivatkozik az 1 Korintus 15:10-ben, hogy én Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok,
és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok minnyájan. Micsoda dicsekvés. Pál azt mondja magáról, hogy többet dolgozott egymaga, mint az összes többi apostol. De figyeljük meg, Pál elmondja a tényt, mert a tény az volt, hogy Pál egyedül valóban többet tett meg, mint a többi 11. Ez tény, ez most hiába tagadjuk, ez most lehet álszerénységgel, vagy mással kozmetikázni, ez nem így van. Pál egymagában többet tett meg, mint a többi 11. De hozzátette ott is, és hozzátette itt is, hogy de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez a csodálatos. Ami csodára képes itt ezen a világon, ami valódi csodára képes, az Isten kegyelme. Emberekre hiába akarunk ráparancsolni, hogy legyenek jók. Hiába akarjuk kényszeríteni őket, hogy legyenek jók. Hiába szégyenítjük meg, hogy legyenek jók. Nem. Az emberi gőgöt, az emberi büszkeséget egy dolog tudja megtörni, a kegyelem. Ez sem mindig. Nem mindenki törik meg a kegyelem érintésére sem. Pál apostol is nagyon kemény ember volt, tudjuk az életét, hiszen végigkövettük. Irtózatos, kemény és önigazult ember volt. Szerfeled buzgolkodt a matyai hagyományaimban, nagy farizeus volt, és azt hitt, hogy neki van igaza. De amikor Krisztus kegyelme érintett, amikor hagyta, hogy Krisztus szava eljusson önmagához, ez a kegyelem egy új életet épített fel benne. Pál megszűnt érdemből élni, megszűnt az emberi természete szerint élni. Pál elkezdte azt, amit a Habakuk 2:4 mond, hogy az igaz ember hitből él. Mindent hitből csináljál. És a hitből való életben a kegyelemnek adunk zöld utat, az elkezd hatékonnyá válni, és a kegyelem kitisztítja a bűnöket, a kegyelem erőt ad a jó dolgok végzéséhez, és ezért Pál elmondhatta, hogy ő azért tehetett ilyen sok dolgot. Nem ő tette, ő csak megengedte, hogy az Isten ezt tegye vele. És ez a mi feladatunk, hogy engedjük, hogy az Isten tegyen velünk valami nagyot és csodálatosat. Engedjük, hogy az Isten csodát műveljen az életünkben. Mi nem tudunk csodát művelni, bár sokszor hitegetjük magunkat, hogy majd mi megmutatjuk, majd mi kivágjuk a rezet, ebből nem lesz semmi. Csak magyarázgatások és nagyszabású hazudozások. De hogyha őszintén azt mondjuk, hogy nem én, hanem én beengedem a kegyelmet az életembe, akkor Isten csodát tud művelni az életemben. És ezt mindenki tudta, mindenki látta Pál életén. Ezért ez az elérzékenyült búcsúzás, és mikor ezeket mondott, a térdre esve imádkozott mindazokkal egybe, hogy a közösségi ima, hogy Pál is imádkozott, a többiek is imádkoztak, és utána visszamentek a hajóra, elindultak Jeruzsálem felé, és itt folytatjuk tovább majd a közös tanulmányozást, hogy amikor Pál elindul Milétuszból Jeruzsálembe, akkor még Isten küld számára embert, küld számára segítséget, hogy Pálból ne legyen fogoly, de sajnos Pál itt elköveti életének azt a tévedését, amiről már többször beszéltünk és jeleztük előre, hogy Pál is tévedett az életben, Pál is rosszul döntött az életben, nem is egyszer, de annak a rossz döntésének, ami itt következik, köszönhette a fogságát, és azt, hogy a kereszténység legnagyobb hatású igehirdetője börtönbe került, és az élete utolsó 9 évét börtönben kellett, hogy eltöltse. Ez azonban már nem a mai tanulmányunk tárgya, itt fejeződik be a mai előadás, és

Folytatjuk a római levélnek a tanulmányozását, hogy a gyakorlati keresztény életről szóló tanításokkal ismerkedünk meg a római levélnek ebben a szakaszában. A bevezető előadás a keresztény hívő életnek a legalapvetőbb szempontjára irányította a figyelmet, hogy miért él az ember úgy, ahogyan él, mi a legfontosabb a kérdés, amit feltesz napról napra önmagának. Ugye, hogy azért él úgy az ember, mert az Isten szeretete megszólította és szorongatja őt, és a legfontosabb gondolkozásmód, amire az Isten el akarja vezetni az embert, az, hogy újra és újra feltegye azt a kérdést, hogy az Isten hogy gondolkozik bizonyos kérdésekről. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, hogy ezt a szempontot elsajátítsa az ember. Ezután tér rá Pál apostol a különböző gyakorlati kérdésekre, és először is a keresztény életnek az egyik legfontosabb, vagy legalapvetőbb témájára, ez pedig a keresztény szolgálata hívő közösségben. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a kereszténység létrejövetele, a hitnek a megszületése a személyes életben, az egyén életében, az egy teljesen személyes dolog. Azt mindenki egyénileg kell, hogy átélje, hogy rádöbben a maga elveszettségére, és egyénileg kell felismerni és belekapaszkodni az Isten szabadító ígéretébe, az evangéliumba, hogy így mondjam, ezt nem lehet közösségileg megélni, ezt kinek-kinek személyesen kell tapasztalni, személyesen kell átélnie. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kereszténységnek a megszületése, a keresztény életnek a megszületése, a hitnek a megszületése, az a legszemélyesebb dolog az életben, az egy személyes dolog, de a következő lépésben a hitnek a megélése, a hitnek a gyakorlása, az már egy közösségi dolog. A kereszténységnek a legalapvetőbb tanítása a szeretet, és éppen ezért, ha valaki meg akarja élni, a gyakorlati életében meg akarja élni, hogy ő Krisztus követője, akkor kétféle közegre van szüksége, kétféle közeget fog keresni mindenképpen. Az egyik, hogy hogyan adhatja tovább azt a szeretetet, amit ő megismert, azoknak az embereknek, akik még nem ismerték meg. Hogyan lehetne megismertetni az emberekkel, hogy van reménység, van kilátás, van értelme az életnek, az Isten kegyelme nyomán. A másik közeg, amit keresni fog az ember, az az azonos gondolkozású emberek, az azonos életszemléletű embereknek a közössége, hiszen az ember, amikor úgy dönt, hogy Krisztus követője lesz, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, akkor ezzel egy hatalmas nagy küzdelem kezdődik az életében. Úgy lehetne egy képpel szemléltetni, hogy olyan ez, mintha dezertálna egy hadseregből, és a e világ fejedelme ellen fordult, ahogyan a Biblia fogalmaz, és innentől kezdve egy ellenséges világban él, és kiszolgáltatva bizonyos értelemben folyamatos küzdelmet kell vívnia. Teljesen természetes, hogy keresi azokkal a kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan dezertáltak, akik nem azt a gondolkozásmódot követik, ami szerint a világ jár, a világnak a negatív értelemben értve, ahogyan a Biblia használja ezt a fogalmat, az önzés gondolkozásmódja szerint, keresi azokkal a közösséget, akik az Istent követni akarják, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak, akik ezen az úton akarnak járni. Tehát a kereszténységnek a gyakorlati megélése az nem lehet egyéni. Az nem lehet emberektől elzárkózó, mert a szeretetnek a lényege az, hogy ahhoz már két ember kell. Azt továbbadni, megélni, gyakorolni, ezt nem lehet elzárkózva önmagamban megtenni. Másrészt az az ember, aki elkezdi ezt a küzdelmet, aki saját magával szembefordul, aki, ismétlem, a világ, mint bibliai kifejezés, a világ gondolkozásmódjával, értékrendjével szembefordul, szüksége van testvérekre, szüksége van bátorításra, szüksége van megerősítésre, ahogyan Pál apostol a levél bevezetőjében fogalmazott, szüksége van arra, hogy egymás hite által felbuzduljanak, és így erősödjenek meg ebben a küzdelemben. Tehát ezért Pál apostol a gyakorlati kereszténységről szóló tanításban
legelőször a gyülekezeti közösségről, a gyülekezeti életről, a gyülekezeti szolgálatról szól. Ugye a hatalmas nagy ajándék a közösség, hiszen, amint említettem, olyan emberek közössége, akiket az köt össze, hogy az Isten követésére elkötelezték magukat, és az Isten értékrendje szerint szeretnének élni egy más értékrend szerint élő világban. A gyülekezetnek az is egy jelentősége és szerepe, hogy egyfajta tükröt tartson a társadalom elé. Hiszen a gyülekezetet, a hívő közösséget, a keresztény közösséget a legkülönbözőbb emberek alkotják. Nem a foglalkozásuk szerint jön létre ez a csoport. Nem is a baráti társaság alapján jön létre ez a csoport. Nem valamiféle egyéb érdeklődési kör alapján jön létre, ami egy tökéletes egységet biztosítana. Nem a műveltség köti össze az embereket. Nem is önmagában a szegénység, hanem a lelki szegénység köti össze az embereket. Tehát ahogyan a társadalom a legkülönbözőbb emberekből épül fel, úgy a keresztény közösség is különböző emberekből épül fel a társadalomhoz hasonlóan. Van azonban egy közös dolog. Ez az egy közös dolog, hogy az Isten törvénye a szívükben van, az Isten iránti engedelmesség a legfőbb vágyuk, és az Isten iránti szeretet motiválja, vezérli az ő életüket. Tehát van egy mini társadalom, amelyben a legkülönbözőbb emberek vannak, a legkülönbözőbb élettapasztalatokkal, a legkülönbözőbb jellemvonásokkal, és ez a közösség, ez önmagában hirdeti az Isten hatalmát és az Isten szeretetét, amennyiben megvalósul az, hogy együttműködnek ezek az emberek, és megvalósul az, hogy mindenki betölti a maga helyét ebben a közösségben. Ahogyan a társadalomban különböző feladatok vannak, és különböző habitusú embereknek kell együtt munkálkodni ahhoz, hogy működni tudjon a társadalom. Most itt van egy ellentársadalom, hogy így mondjam, van egy tükör, amely azt szeretné megmutatni, hogy a szeretet képes összehangolni a különböző embereket, és képes létrehozni egy olyan egységet, amelyben nem egyformaság jön létre, nem kockafejű lesz mindenki, hanem amelyben a különböző emberek képesek együttműködni a szeretet alapján, nem pénzért, nem érdekből, nem a hatalom összetartó erejéből fakadóan, a félelemből fakadóan, hanem a szeretetből fakadóan. Ez a gyülekezetnek a rendeltetése, és ezért hatalmas nagy evangélium, egy élő gyülekezet. Ezt a szerepét azonban csak akkor tudja betölteni, hogyha, mint említettem, ez az együttműködés, ez a kölcsönös együttműködés, és mindenkinek a saját egyénisége szerinti feladatvégzés meg tud valósulni. Hogy hogyan valósulhat ez meg, erről szól a mai szakaszunk. Tehát nem kisebb kérdésről szól, hogy hogyan valósulhat meg ez, hogy egy olyan gyülekezeti közösség jöjjön létre az egyenként megtérő emberekből, a legkülönbözőbb emberekből, amely végül önmagában az evangélium hatalmát hirdeti, önmagában az Isten hatalmát hirdeti, mert különböző egyéniségeket képes összhangra vezetni, és szeretett közösségre vezetni. Hát így hangzik a mai szakaszunk, a 3. verstől a 8. versig. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Eddig tart a mai szakasz, amit ma este szeretnénk tanulmányozni. Azt mondja Pál apostol a 3. versben, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye, ahogyan érzékelhetjük is a Károli fordításból is, itt egy szójáték van a görög szövegben is, egy szójáték van. Más
képpen lefordítva így lehetne visszaadni ezt a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem mindenki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mi is az, amiről az apostol itt beszél rögtön az első gondolatban? Mi az, amire utal, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem kiki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkozzon, amint az Isten adta a hit mértékét. Ugye Pál apostol tudja azt, hogy a gyülekezetben különböző feladatok vannak, különböző szükségletek mutatkoznak, és ezeket a feladatokat kell végezni. Ugye a gyülekezeti élet az úgy alakul ki, hogy az Isten megszólít egyes embereket, megszólít egyéneket, akik elkezdik élni a szeretet szolgálat életét, elkezdenek munkálkodni a körülöttük élő emberekért, mind azokért, akik a gyülekezet tagjai, mind azokért, akik nem tagjai a gyülekezetnek. És miközben így kialakul egy közösség, kialakul egy kör, aközben különböző igények, különböző szükségletek merülnek fel. Ugye az őskeresztény gyülekezet alakulását, hogyha nézzük, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokasodtak, gyarapodtak, egyre többen voltak, és ez bizonyos gyakorlati kérdéseket vetett fel, hogy hogyan osszák el szükséglet szerint a javakat, az élelmet, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen itt semmiféle visszaélés, ne legyen semmi akadály, hogy minden összhangban jól működjön. Amikor ez a szükséglet előállt, akkor az apostolok azt mondták, hogy nem helyes, hogy mi foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen az Isten arra hívott el bennünket, hogy az igét hirdessük. Ezért jelöljetek ki magatok közül olyan istenfélő embereket, akik szent lélekkel teljesek, akik bölcsek, akik igazságosak, és mi őket szolgálatba állítjuk, hogy elvégezzék ezeket a feladatokat. Ezek lettek a diakonusok. A másik példa, amit szeretnék idézni az apostolok cselekedeteiből, szintén az apostoli korban, amikor a gyülekezet tagjai szolgáltak az Istennek, kiki a maga képessége szerint, együtt imádkoztak, együtt könyörögtek, és amikor együtt könyörögtek és böjtöltek, akkor az Isten azt mondta, hogy válasszátok el Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre én elhívtam őket. Tehát mindenki végezte a maga szolgálatát, mindenki segített, ahogyan tudott, mindenki terjesztette az evangéliumot a maga képességei szerint, és miközben szolgáltak, és miközben könyörögtek azért, hogy betölthessék azt a feladatot, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, hirdetve az evangéliumot, aközben az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy Pált és Barnabást kiválasztotta arra a munkára, hogy mint misszionárusok elmenjenek, és újabb és újabb területeken hirdessék az evangéliumot, és hogy gyülekezeteket alapítsanak. A gyülekezetnek meg kellett hallania ezt, és fel kellett ismernie az Isten szavát, és utána azzal fejezték ki, hogy megértették az Isten vezetését, hogy felszentelték erre a szolgálatra Pál apostolt és Barnabást, hogy a kezeiket rájuk vetették, és elküldték őket misszió munkára. Amikor ezekkel a feladatokkal, ezekkel a szükségletekkel szembesülünk, illetve azzal, hogy a gyülekezetnek feladata, hogy felismerje, hogy az Isten kit mire választott ki, milyen feladatra rendelt, mire készítette, sőt, hogy a bibliai gondolatokat egy kicsit beidézzem, hogy mi az a terv, amit az Isten az ember születése előtt már eltervezett, és amire készíti az egész élete során. A gyülekezetnek feladata, hogy ezt felismerje, elismerje, és erre bátorítsa az illetőt, illetve ezt kimondja, hogy ez a feladata. Ennyit jelent felszentelni, ennyit jelent a gyülekezetben feladattal megbízni, tisztséget adni valakinek. Csak hogy ezt fel kell ismerni. Másrészt pedig el kell fogadni. És ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, rögtön fölvetődik a kérdés, hogy vajon a gyülekezet felismeri-e? Vajon a hívő ember elfogadja a felelősséget, és vajon azt a felelősséget fogadja el, amit az Isten bízott rá. Amikor erről a kérdésről gondolkozunk, óhatatlanul ott van az a veszély, hogy emberek elkezdenek azon gondolkozni, hogy ki a nagyobb. Ki kapott látványosabb feladatot,
kinek becsülték meg jobban a lelki képességeit, a talentumait. Óhatatlanul jelentkezik ez a probléma, hogy elkezdenek versengeni egymással, az emberi természet alapján legalábbis óhatatlanul jelentkezik ez, hogy elkezdenek versengeni egymással, elkezdenek egymásra tekinteni, elkezdik összehasonlítgatni. És felmerül a kérdés, hogy vajon engem megbecsülnek-e kellőképpen, vagy pedig mellőznek. Pál apostol ismerte az emberi természetet, tapasztalata volt ezekben a kérdésekben, és ezért azt mondta, hogy a nekem adott kegyelem szerint, az szerint a tapasztalat szerint, ahogyan az Isten vezetett engem, amivel megajándékozott, mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy a legfontosabb az, hogy senki ne fuvalkodjon fel. Senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy az egyik veszély, ami a keresztény szolgálatot veszélyezteti, hogy egy ember elkezd arról gondolkozni, hogy ő milyen nagy dolgot tudna véghez vinni, hogyha őt elismernék, hogyha őt megbecsülnék, hogyha neki adnák ezt a feladatot. Aztán egy másik, de ugyanilyen jelenség az, amikor elkezdi kritizálni a másikat, és azt mondja, hogy bezzeg az ő helyében, én milyen jól meg tudnám oldani ezt a kérdést. Fenyeget a veszély azonnal, hogy az ember elkezdi máshoz hasonlítani magát, elkezd azon gondolkozni, hogy vajon őt megbecsülik-e kellőképpen, vagy elkezd azon álmodozni, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna elvégezni, hogyha erre lehetősége nyílna, hogyha őt megbecsülnék, hogyha felismernék. Ugye különösen fenyegeti az embert ez a veszély akkor, hogyha nincs tisztában azzal, hogy mire van elhívva, és akkor, hogyha nem azzal foglalkozik, hogy betöltse az elhivatását. Az ember hajlamos arra, hogy nagy légvárakat építsen fel, hogy nagy elhatározásokat tegyen, hogy ő mit fog tenni, milyen nagy dolgokat fog tenni, és ezután minden maradjon úgy, ahogyan volt. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt úgy lehet elkerülni, ha mindenki arra figyel, hogy ne arról gondolkozzon, hogy őt megbecsülik-e, hogy felismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és elismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és ha nem arról gondolkozik, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna végezni, hogyha, vagyis senki ne gondoljon többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Hanem ahelyett, hogy arról álmodozna, hogy ő mit tudna végezni, vagy, és akkor itt hadd tegyek hozzá egy másik oldalt, amit általában nem szoktunk ide sorolni, de hasonló veszélyeket hordoz magában, vagy pedig azon aggódjon, hogy jaj, csak meg ne bízzanak, jaj, csak nehogy erőmön felül legyen, jaj, hogyan tudnám ezt elvégezni. A felfuvalkodottság és a kisebb rendűségi érzés egy pontban közös. Ez az egy pont pedig az én. Más irányból közelít hozzá, de az, hogy önmaga körül forog, és ezzel elvonja a tekintetet Krisztusról, ez mindenképpen közös benne. Tehát így lehetne még egy kicsit kitágítani ezt a gondolatot, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintusi második levél 10. fejezet 5. versében, hogy az ember engedelmeskedjen az Isten akaratának. Vagyis se az ne vonja el a gondolatokat, hogy vajon engem megbecsülnek, hogy én mi mindent tudnék elvégezni akkor, hogyha megbecsülnének, se az ne vonja el a gondolatokat, hogy én félek, hogy nem tudom betölteni, félek, hogy nem tudom elvégezni, félek, hogy mi lesz, és ezért inkább nem merem tenni, ezért inkább meg se próbálom. Ez ugyanolyan probléma. Ahelyett, hogy valamelyik irányba elvonná az ember gondolatait, ahelyett azt mondja Pál apostol, hogy én azt mondom, hogy józanon gondolkodjon, azzal gondoljon az ember, azon gondolkozzon, arra figyeljen, hogy józanon gondolkozzon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mit is jelent ez, hogy józanon gondolkozni, és mit jelent ez a kifejezés, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye van egyfajta képünk arról, hogy mit jelent józanon gondolkozni. Valami olyasmit lehetne megfogalmazni, hogy az álmodozások helyett megragadni az élet feladatait és végezni. Hogy felmérni reálisan a helyzetet, felmérni reálisan a lehetőségeket,
felmérni a feladatokat, és nekilátni és végezni. Valami ilyesmit jelent a hétköznapi józan gondolkozás. De különös hangsúlya lesz ennek számomra, legalábbis különös hangsúlya van akkor, amikor a folytatást figyelembe vesszük, amikor ezt mondja az apostol, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, tehát hogy azzal gondoljon az ember, hogy józanon gondolkozzon, ahogyan az Isten a hit mértékét adta neki. De ez a kifejezés, hogy az Isten adja a hit mértékét, ez egy nagyon elgondolkoztató kifejezés. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy de jó neked, hogy te hinni tudsz. Én nem kaptam ezt a kegyelmi ajándékot. De akkor most hogyan is van ez? Most akkor az Isten adja a hitet? És akkor vannak emberek, akik elmondhatják, hogy hát én kaptam a hitet, én örülhetek neki, én hiszek, és vannak emberek, akik azt mondhatják, hogy én nem kaptam a hit ajándékát. És irigykednek a többiekre, hogy hát jó neki, hogy tud hinni, mert valamiféle békességet talál az életben, de hát én nem kaptam a hit ajándékát. Most akkor hogy is van ez, hogy az Isten adja a hit mértékét? Hogy van ez most akkor, az Isten adja a hitet, és akkor az Isten tényleg különbséget tesz ember és ember között, és az egyik embernek lehetőséget teremt az üdvösségre, hiszen hitáltal van az üdvösség, a másik ember pedig eleve kizáratik az üdvösségből, mert nem tud hinni. Hogy is van ez a hit kérdés? Ugye, hogyha ezt a kérdést körül akarjuk járni, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban az Isten adja a hitet, amennyiben onnan közelítem meg a kérdést, hogy ahhoz, hogy hinni lehessen valamiben, ahhoz ennek alapot kellett teremteni. Ha az Isten nem dönt úgy, hogy Jézus Krisztus eljön helyettes áldozatnak, ha az Isten nem nyit utat az ember számára, hogy legyen miben hinnie, akkor nem léteznék hit. Legalábbis megalapozott hit nem léteznék. Lehetne reménykedni, nagyon sokféle hit van, de nagyon sok hit megalapozatlan. A hitnek az alapját az Isten teremtette meg azzal, hogy kinyilatkoztatta önmagát, és legfőképpen azzal, hogy odaadta Jézus Krisztust, hogy legyen az embernek alapja hinni a bűnbocsánatban, és megragadható legyen, hogy az Isten segíteni akar. Tehát a hit valóban az Istentől származik, mert amiben hihetek, azokat az ígéreteket, azokat az Isten tette az embernek, és annak a biztosítékát Krisztus halálával és feltámadásával az Isten teremtette meg az ember számára. Enélkül hinni az inkább hiszékenység lenne, vagy saját magam által gerjesztett hit lenne, semmint megalapozott hit. Másodszor azért is elmondhatjuk, hogy az Isten adja a hitet, mert ha valaki hitre jut, akkor elmondhatja azt, hogy az Isten kereste őt meg. Nem az ő érdeme, hogy megtalálta az Istent, hanem az Isten érdeme, hogy megtalálta őt a sok-sok ellenkezés és lázadás közepette is. Jézus Krisztus ezt példázattal érzékeltette az ember számára, amikor elmondott három példázatot egymás után, mind a három példázat a keresésről szól. Elmondta az elveszett jó példázatot,

az elveszett drakmának a példázata, amely nem tud bégetni sem, mint a bárány, hogy azt megtalálja az asszony, az teljes mértékben az asszony keresésétől függ. De addig keres, míg meg nem találja, ehhez kipakolja a házat, lámpást gyújt, kisöpör, és mindent megtesz, hogy megtalálja, de nem a drakma érdeme, hogy megtalálták. A harmadik példázat az egyszerre szól a vágyakozásról, az elveszett fiú példázata, a tékozló fiú példázata, és ez már szól arról is, hogy viszont az emberen is múlik, hogy megtalálható-e az Isten számára. Tehát az egyik oldalon elmondhatjuk azt, hogy a hit az az Istentől származik, mert az Isten teremtett alapot az ígéreteivel és Krisztus kereszthalálával. A hit az Istentől származik azért is, mert nem az ember érdeme, ha megtalálja az Istent, hanem az Isten türelmes keresésének az eredménye, és ezért az Istené a dicsőség, és az Isten kegyelmének köszönheti az ember. Harmadszor, erre a harmadikra majd később fogok visszatérni, a másik oldalon viszont azt mondhatjuk, hogy a hit az azon múlik, hogy az ember hogyan válaszol az Isten szeretetére, hogyan válaszol az Isten ígéreteire, és hogyan válaszol arra a szeretetre, amelyel az Isten megkeresi őt. Tehát hiába keresi az Isten az embert, és hiába ad ígéreteket az embernek, ha az ember nem szavaz bizalmat az Istennek. A hit az nem más, mint az ember válasza az isteni keresésre, az isteni szeretetre. A hit az a bizalom, amelyel az ember válaszolni tud arra, ahogyan az Isten keresi őt. A hit az a szövetségesi magatartás. Bizalommal viseltetik az Isten iránt, aki megkereste őt. Ez csak akkor jön létre, ha az ember hajlandó válaszolni. És ebben az értelemben a hit az nem ajándék. Ebben az értelemben a hit az egy döntés. Annak az eldöntése, hogy én akarok bízni az Istenben, vagy nem akarok bízni az Istenben. Rábízom magamat az Istenre, vagy pedig ellenállok az isteni keresésnek, ellenállok az isteni kérlelésnek, és nem vagyok hajlandó bizalmat szavazni neki. Tehát a hit egyrészt ajándék, egyrészt az Isten adja, másrészt a hit az azon múlik, hogy létrejön-e, hogy az ember hajlandó-e elismerni, hogy rászorul az Isten segítségére, és hajlandó-e bizalommal segítségül hívni az Istent. Egyszerűen ezen múlik a hit az ember életében. És mi az a harmadik, amin múlik még a hitnek a mértéke? Jézushoz oda mentek egy ízben a tanítványok, és azt kérték tőle, hogy növeld a mi hitünket. És Jézus nagyon elgondolkoztató, amit erre válaszolt. Azt mondta, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe, és beleszakadna a tengerbe. Gondolkozzunk egy kicsit Jézus válaszán. Hiszen Jézus arra válaszolt, hogy hogyan lehet a hit mértékét növelni. Hogyan növekedhet a hit. Ha akkora hitetek volna. A hitnek meg kell születni. Van egy pont, ahol a hitnek létre kell jönni, el kell dönteni az embernek, hogy a hitetlenség útját, a bizalmatlanság útját, vagy az Isten iránti bizalom útját kívánja járni. Ennek létre kell jönni, nem nagyot kér az Isten az embertől, csak akkora bizalmat kér, amekkora a mustármag. Kezdetnek ez elég. Ez a mustármag, ez kisebb, mint a mákszem. Ezt mindannyian ismerjük. Úgyhogy gondoljunk egy kicsit ebbe bele, hogy nem sokat kér az Isten. Nem lehetetlen az, amit kér, kis bizalmat kér. Mákszemnél kisebb bizalmat. De az legyen bizalom. Az legyen valódi bizalom. És utána pedig csak annyit kér, hogy ezt a bizalmat, ezt éljük meg. Ezt vessük az Istenbe. Ahogyan a mustármag akkor tud növekedni, ha belevetik a földbe, így az embernek a hite akkor tud növekedni, hogyha megéli. Hogyha kifejezi az Isten iránt, hogyha a bizalmat megéli abban az élethelyzetben, amiben van. És így adja az Isten a hitnek a mértékét,

Az Isten az, aki alapot teremt a hitnek az ígéreteivel, ő az, aki megkeresi az embert, ez az ő érdeme, és ő az, aki a gondviselésében olyan próbákat, olyan élethelyzeteket enged meg az ember életében, ahol szükség van a hit gyakorlására. Ahogyan ezt megfogalmazza Pál apostol, hogy a hitnek a lényege, hogy nem látásban járunk. Amit lát az ember, azt miért hiszi? Tehát amikor jó körülmények között van, amikor nincsen nehézség, nincsen megpróbáltatás, amikor nem lát szükséget, akkor nem kell hinni. Akkor is kell, mert ilyen nincsen az ember életében, de ez most egy elnagyolt gondolat. Amit lát az ember, abban nem kell hinni. Akkor kell, amikor nem látom a megoldást. Amikor nem látom, hogy mi lesz a végkimenetele egy élethelyzetnek, amikor nem látom, hogy hova fog vezetni. Hinni akkor kell, amikor két választási lehetőség előtt állok. Az egyiket bizonytalannak nevezhetjük. Nem látom a kimenetelét, nem látom a biztosítékait. Csak egyet tudok, hogy az Isten azt mondja, hogy ezen az úton járjak. A másik a megfogható emberi, ami biztos, amire garanciát tudok vállalni, mert tőlem függ, és én meg tudom tenni. A hit választása e között a két út között történik. Hitben járni azt jelenti, hogy az ember, amikor nem látja a megoldást, nem látja a kimenetelt, vagy éppen az ellenkezőjét látja, és minden gondolata vészt kiállt, akkor hallgat az Isten szavára, amelyik megszólítja őt abban a konkrét élethelyzetben, és azt kéri, hogy járj ezen az úton, és engedelmeskedj nekem. Hinni azt jelenti, hogy az ember bizalommal az engedelmesség útját választja, nem az emberi realitásokban gondolkozva, hanem azok ellenére is az Istennek való engedelmesség útját választja adott élethelyzetben. Tehát az Isten azzal tudja a hit mértékét adni az embernek, hogy így mondjam, ellenőrzött körülmények között az ő gondviselésében megenged élethelyzeteket, amelyekben tanulhatjuk, hogy mit jelent bízni benne. Amikor nem a biztos, kézzelfogható dolgokban járunk, hanem amikor bizonytalanban azt a döntést hozzuk, hogy rábízzuk az Istenre a megoldást, és elindulunk. Ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor Izrael népe Kánaán földjét készült elfoglalni. Igen ám, de tavaszi áradás ideje volt, és a Jordán kiöntött a medréből. És az Isten azt mondta, hogy keljetek át, induljatok el. És nem nyílt szét egészen addig, míg el nem indultak. Akkor szétnyílt. Ott állhattak volna a partján, és gondolkozhattak volna azon, hogy ugyanhogyan keljünk mi át ezen. És kétségbeesve nézelődhettek volna, az Isten akkor nyitott utat, amikor a papok beleléptek a vízbe. És onnantól kezdve a megáradt Jordán megállt, lefolyta. Az alsó rész is át lehetett menni száraz lábbal. De az Isten ekkor nyitott utat. Hitben járni valami ilyesmit jelent. Az ember tudja, hogy mi az Isten akarata, tudja, hogy mit jelent neki engedelmeskedni. Van egy konkrét élethelyzet, ahol az emberi logika, az emberi látás mutat egy biztos utat, egy bizonytalannal szemben. És lehet, hogy tudom még azt is, hogy ez a biztos út, ez nem jó. Ez a biztos út, ez nem olyan nagyon jó, de legalább biztos. A másik pedig egy megfoghatatlan, emberi szemmel, emberi kész számára, az Isten beszédére alapul, és az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi bízzuk rá, hogy meg lesz a megoldás. Bízzuk rá, hogy ez jó lesz, és hogy lesz jó végeredménye. Ezt jelenti hitben járni. Tehát akkor hogyan adhatja az Isten a hitet az embernek? Azzal adhatja a hitet, hogy megkeresi, megszólítja, ígéreteket ad, és bizalmat kér tőle. Az ember eldönti, hogy bizalmat fog-e gyakorolni az adott életkörülményei között, rábízza az Istenre a megoldást, és az engedelmesség útját választja, vagy pedig a biztos, de rossz emberit választja. És hogyha az ember elfogadja az Istentől az élethelyzeteket, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket és a bajokat, és rábízza magát az Istenre, akkor tapasztalatot fog szerezni.
És ennek a tapasztalatnak az eredményeképpen növekedni fog a bizalma, mert már nem csak bízik az Isten beszéde alapján, hogy az Isten teljesíteni fogja az ígéretet, hanem tapasztalat erősíti meg. Szaván fogtam az Istent, kifejeztem a bizalmamat iránta, és az Isten meghallgatott és megsegített. Ezzel a tapasztalattal fog gazdagodni az ember, és így növekedhet a hitmértéke, mert elmondhatja, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, és előre tekintve a jövőre nézve is azt mondhatja, hogy ezután is segíteni fog az Isten, ha továbbra is az engedelmesség és a bizalom útját választom. Így az ember olyan Isten ismeretre tehet szert, amilyen Isten ismeretet semmilyen más módon nem szerezhet meg. Nem szerezheti meg a másik embertől, mert ezt a tapasztalatot egyénileg kell megélni, ismét csak. Ezt csak azt tudja igazán befogadni, azt tudja értékelni, aki maga élt át. Egyetlen egy olyan tapasztalat, amikor az ember egy élethelyzetben bizalmat szavazott az Istennek, ha az csak egy kicsi is volt, de valódi bizalom volt, és ennek eredményeképpen átélte, hogy az Isten hogyan segített rajta, többet jelent, mint másoktól meghallgatni 10 tapasztalatot. Mert ez személyes, ez a sajátja. Az Isten tehát növelni akarja az ember hitét, azzal, hogy az élet nehézségei között, próbái között a bizalom útjára tanítja, és nem akármilyen próbákat enged meg, hanem minden próbát megvizsgál, és mérlegre teszi, hogy megállhat benne az ember hit által, bizalom alapján, vagy ez akkora próba, ami még irreális, amiben még nem tud megállni, mert ekkora bizalma még nincsen. És akkor itt kanyarodjunk vissza a józanon gondolkodni kifejezéshez. Az Isten akkor tudja növelni az ember hitét, a hitének a mértékét, ha az ember ahelyett, hogy álmodozna, és légvárakat építene arról, hogy ő milyen hasznos szolgája tudna lenni az Istennek, ahelyett megélni a mindennapokban a hitet. Ahelyett szembenézne azzal, hogy ma milyen megpróbáltatás van az életemben, ma miben kell bizalmat tanúsítanom az Isten iránt, és nem látásban járnom, hanem hitben járnom. Ez az egyik része. Másrészt pedig, hogyha elfogadná azokat a feladatokat, amik elé a mai nap kötelessége állítja, amit az Isten gondviselése alakít az ember életében. A naponként elvégzett feladatok, a naponként megharcolt hitharc, a naponként megküzdött bizalom fogja az embert felkészíteni nagyobb feladatok betöltésére. Ez egy egyszerű lelki törvényszerűség. Azt mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, aki a kicsin hű, az a sokon is az. Arra tud az Isten nagyobb feladatot bízni, aki a kis dolgokban megtanult engedelmeskedni, megtanult hitben járni, megtanulta elvégezni a feladatokat, megtanulta a kötelesség iránti hűséget, ez az ember alkalmassá válik nagyobb felelősségek betöltésére is. Egy nagyon szép élettörténet a Bibliában, Elizeus prófétának az élete. De ide lehetne idézni ehhez a gondolathoz, hogy a kis feladatok hűséges betöltése által készül fel az ember a nagyobb feladatok, felelősségek betöltésére. Ide lehetne idézni József élettörténetét. Hogyha van időnk, gondoljuk majd át otthon ebből a szempontból. Ide lehetne idézni Dániel prófétának az élettörténetét. Ide lehetne idézni Józsuének az élettörténetét a Bibliából. Én most Elizeus próféta életét szeretném kiemelni egy néhány szóban. Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy egy földművelő családnak a gyermeke volt, és megtanulta Elizeus azt ebben a családban, hogy ha elkezd szántani, akkor ne azon gondolkozzon, hogy van-e neki kedve ahhoz, hogy végigmenjen a barázdán, vagy nincsen kedve hozzá, meg ne azzal foglalkozzon, hogy most mennyire fáradt, meg mennyire nem fáradt, de megtanulta azt, hogy van egy feladat, amit el kell végezni. És ha elkezdte a szántást, akkor végig kell végezni, méghozzá maga idejében kell elvégezni. Ez volt, hogy így mondjam, az alapképzése Elizeusnak, így indult el Elizeus. Megtanult dolgozni, megtanulta a kötelességeket teljesíteni, elvégezni,
Megtanulta azt, hogy ezekre tekintsen, és ne másra tekintsen, ne a szórakozásra, ne a gyengélkedésre, ne a kedvre tekintsen. És az Isten megszólította őt Illés prófét által, és elhívta prófétai szolgálatra. És a prófétai szolgálatának az elején nem nagy látványos dolgokat kellett Elizeusnak tenni, az volt a feladata például, hogy vizet öntsön Illés prófétának a kezére. Tehát továbbra is fizikai, gyakorlati dolgokban szolgált, de már az Isten elhívta őt, hogy együtt munkálkodjon Illéssel, és készüljön a feladatára. És Elizeus próféta mindeközben megtanulta azt, hogy teljesen az Istenre hagyatkozzon, és amikor Illés befejezte a szolgálatát, és az Isten elragadta őt, akkor Elizeus átérezve a szolgálatának a felelősségét, a nagyságát, a feladatát, azt kérte az Istentől, hogy legyen az Illésben megnyilatkozó isteni léleknek a kettős mértéke az ő életén. Illés próféta hatalmas nagy szolgálatot végzett, hiszen egy bálványimádásból kellett Izrael népét felébreszteni, és az élő Isten tiszteletéhez visszafordítani. És látszólag Elizeus próféta kevésbé látványos szolgálatot végzett, de ez a kevésbé látványos szolgálathoz szükség volt egy olyan emberre, aki kitartó, aki folyamatosan munkálkodik, aki nem csügged el, és aki tudja, hogy csak az Isten segítségével képes ezt a munkát végezni. Ritkán szoktuk átgondolni azt, hogy Elizeus prófétának a kérése az arra vonatkozott, hogy kettős mértéke legyen az Illésben levő léleknek. Mert ahhoz a munkához erre volt szükség. Ahhoz, hogy ne csak egy hitbeli állásfoglalás legyen, hogy az Úr az Isten, hanem hogy ez valósággá váljon emberek életében, hogy mi az élő Isten tisztelői vagyunk. Ehhez türelmes, kitartó munkára volt szükség, és erre Elizeus próféta azáltal készült fel, hogy megtanulta otthon elvégezni a fizikai munkát, és hogy elfogadta, hogy amikor az Isten elhívta prófétának, akkor nem valami nagy dolgokat bízott rá rögtön, hanem szolgálnia kellett Illés prófétát mindig abban, amiben éppen a szükséglet hozta. Tehát Pál apostol mintegy azt mondta ki ebben a harmadik versben, hogy azért fontos, hogy az ember ne légvárakat építsen, ne azon gondolkozzon, hogy megbecsülik, nem becsülik, azt a munkát végzi, amihez kedve van meg, amit ő szerinte nagyon jól tudna végezni, hanem azzal gondoljon, hogy józanon álljon hozzá az élet hétköznapi terheihez, és az élet hétköznapi eseményei között élje meg a bizalmat az Isten iránt, és gyakorolja az engedelmességet, és végezze el hűségesen a napi feladatait az Isten félelmében, az Istennek engedelmeskedve. Azért olyan fontos ez, mert egyrészt csak így lehet hitben növekedni, mert csak így lehet tapasztalatokra szert tenni. Tapasztalatra csak úgy lehet szert tenni, hogy jön egy nehézség, és a nehézségben nem kétségbe esik az ember, hanem bizalmat tanúsít. Jön egy kísértés, és a kísértésben nem fellázad az ember, és később, amikor már a bűne agyonnyomja, akkor eljut bűnbánatra, hanem engedelmesség mellett dönt, elhatározza és eltökéli az engedelmességet. Akkor győzelmet lehet aratni a kísértésekben is. Így lehet tapasztalatot szerezni az Istennel, és így lehet növekedni. És az Isten, a gondviselő Isten, aki minden ember életére tervezett, a gondviselő Isten olyan próbákat és olyan feladatokat hoz az ember számára, olyan emberekkel köti össze, és olyan tapasztalatokat ad neki, amikkel felkészíti arra a feladatra, amit ő jelölt ki számára. Ha valaki így éli meg a hit életét, napról napra józanon, a hétköznapi élet terheit hordozva, tanulja a bizalom megélését az Isten iránt, ennek az az eredménye, hogy az ember végül felkészül annak a feladatnak a betöltésére, amit az Isten tervezett el számára. Ennek fényében értelmet nyer minden nehézség, értelmet nyer minden kísértés, értelmet nyer minden megpróbáltatást. Mert mindegyik annak a kiváló alkalma, hogy az ember megélje a hitet. És ezért örömmel fogadhatja az ember valóban, és nem zúgolódva és kétségbeesve, hogy jaj, már megint mi történt velem, már megint mivel kell küzdenem, már megint milyen nehézség van, hanem azzal az örömmel, hogy ez csak egy újabb alkalom arra, hogy az Isten iránti bizalmamat megéljem. Ha ez nem lenne,
akkor nem élhetném meg. Nem lenne miben gyakorolni, nem lenne miben kifejezni. És tényleg megrázó az ember számára, amikor azt tapasztalja, hogy évek során az Isten úgy alakítja az életét, hogy pontosan arra készíti fel, hogy egy-egy élethelyzetben tudjon segíteni. Tudjon segíteni azzal a tapasztalattal, amelyet az évek során az Isten adott neki. Hogyha az ember kész a hibáit belátni, és kész saját magával őszintén szembefordulni, és a saját bűneivel szembefordulni, akkor az Isten még a hibáit is az evangélium szolgálatába állítja az embernek. Ha megbánta, ha megszabadult tőlük, és az Isten szolgálatára odaszánta magát. Az Isten tehát így készíti fel az embert, még a másik oldalon elmondhatjuk azt, hogy ha valaki, egy mondatot konkrétan olvastam egy emberről, azt írta róla valaki, hogy az egész élete eltelt abban, hogy azon gondolkozott, hogy milyen nagy dolgot tudna megtenni, és közben elhaladt azok mellett, a kis dolgok mellett, amelyek felkészítették volna arra, hogy betöltse a nagy dolgot, hogy teljesítse az Istentől rendelt feladatát. Ez a veszély mindenkit fenyeget. Ettől a veszélytől egyetlen egy dolog tudja megőrizni az embert, hogyha józanon gondolkozik, szembenéz azokkal a küzdelmekkel, amik elé a mai nap állítja, ahogy Jézus mondta, elég minden napnak a maga baja, de annak a napnak a baját, azt hitben harcolja meg. Annak a napnak a nehézségét hitben hordozza, az Isten iránti bizalmat megélve. És ez, ha ezt teszi egy ember, ez megóvja attól a gyülekezetet, hogy a ki a nagyobb kérdés előkerüljön. Ezt én nyugodtan kimerem mondani, hogy abban a gyülekezetben, ahol így élik meg az emberek a maguk harcait, hogy azt nézik naponként, hogy milyen feladatot ad nekik az Isten, és hogy mi az a nehézség, ahol a bizalmukat kéri az Isten, akik ezt így gyakorolják, abban a közösségben a ki a nagyobb kérdés nem kerül elő. Ez akkor kerül elő, amikor az emberek ráérnek. Amikor ráérnek mással foglalkozni. Amikor tele van a kezük munkával, és tele van a szemük azzal, hogy feltekintsenek Krisztusra, mert bárhova máshova néznek, ott nehézség és baj van, akkor nem érnek rá ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát, hogy így mondjam, kettős haszna van ennek a magatartásnak, ennek a gondolkozásnak. Pál apostol nem véletlenül kezdi ezzel a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy józanon gondolkozzon. Ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkozzon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, mert ezzel egyrészt így készül fel a szolgálatára az ember. Az Isten tudatosan hoz olyan nehézségeket, olyan feladatokat, amiknek később lesz majd az eredménye meg, később mutatkozik meg, hogy ezzel előkészített valami nagyobb feladatra. Másrészt, így válhat valóra az, hogy a gyülekezeti közösséget, egy hívő közösséget ne a viszály, ne a perpatvarkozás, ne a féltékenység, ne a széthúzás jellemezzen, hanem az együttmunkálkodás, hanem az Istenre figyelés és az Isten akaratának a követése.

Kedves gyülekezet, szeretett kedves testvérem, kedves testvéri közösség és kedves barátaink! A mai igehirdetés alapigéjeként János Evangélium a 10. fejezete 27. versét olvasom fel. Tehát János Evangélium a 10. fejezete 27. versét olvasom el. Kérlek, ne csukjátok majd be a Bibliát, még visszatérünk, de csak most rögtön az igehirdetés megkezdése után. Tehát János Evangélium a 10. fejezete 27. versében az igét így olvasom. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Még egyszer hadd mondjam el ezt az igét. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Ezt az igét az Úr Jézus Krisztus akkor mondta el, mikor utolsó előtti alkalommal a templomban járt, a téli úgynevezett templom szentelési ünnepen, és amikor a zsidók azt várták már tőle, de erőteljesen várták és szinte követelték, hogy nyilatkozzék afelől, hogy ő kicsoda, ő a Mesiás, avagy sem. És így olvasuk az előző versekben, a 23. verstől kezdődő igékben, és Jézus a templomban a Salmon tornászában járt, körülvették azért őt a zsidók, és mondták néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt néki Jézus, mondtam néktek, és nem hisztek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok, amint megmondtam néktek. És ezután következik, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és ők követnek engem. Tehát ez egy számon kérés volt Jézustól, hogy ki vagy te, és mi mit tegyünk. Jézus ezeket az igéket az ő juhairól mondta. A mai napig is hatalmas kérdés, hogy vajon hol vannak a Jézus Krisztus juhai? Kik a Jézus Krisztus juhai? Ez napról napra a szaporodó egyházak tömkelegében, napról napra jobban felmerül ez a kérdés, hogy kik a Jézus Krisztus juhai? Jézus megadta a választ. Az én juhaim hallják az én szómat, tehát azok az én juhaim, akik hallják az én szómat, akiket én ismerek, ugye ezt mi nem tudjuk, hogy kiket ismerő, és akik követnek engem. Mit mondott tehát Jézus Krisztus maga, hogy hol van az ő egyháza, kik az ő juhai? És gyorsan szeretném mondani, hogy nehogy aztán utána gyorsan mi eldöntjük, hogy tehát akkor, hanem gondolkozzunk majd el nagyon mélyen rajta az igehirdetés befejezése táján, amikor majd arra hatalmas gondolatra térünk vissza, hogy jön a vőlegény, hogy jön az Úr az ő gyermekeiért. Szóval amikor idáig jutunk el majd az igehirdetésben, gondolkozzunk el azon, hogy vajon én az Úr juha vagyok-e. Az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és ők követnek engem, olvastuk ebben az ige szakaszban. És még egy igét hadd idézzek a Jelenések könyvéből, erre vissza fogok térni még majd, a 14. fejezet 4. versének a végén, nem szükséges kikeresnünk, ott Jézus Krisztus magát is báránynak nevezi, és azt mondja, hogy követik majd a bárányt, valahová megy. Ez hangzik ott a Jelenések 14. versének a végén. Követik a bárányt, valahová megy. Kik követik a bárányt? Kik követik az örökké valóságban a bárányt? El lehet olyat képzelni, hogy én ebben a földi életben megyek a magam útján, oda se neki, hogy Istennek mi a kívánalma, mik az én vágyaim, az e világi érdekeim, és majd az örökké valóságban követem a bárányt, ahova ő majd ott megy. Ismerjük meg közelebbről az igének a tanítását erről,
Mit jelent ez, amit itt ebben az igében olvastunk? Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem. Tehát a Krisztushoz való tartozandóság kérdését nem Isten önkényes predestinációs végzése dönti el. Igazán nem szeretném református egyház tanítását bántani, hiszen nagyon tisztelem Calvin tanítását. Ebben a dologban azonban meg vagyok győződve, hogy tévedés csúszott be, hogy az Isten eleve, akiket eleve elrendelt. Ugye, hogy kezdődik ez az igot, hogy akiket Isten eleve ismert, akikről előre tudta, hogyha majd, ha megszólítja őket, akkor hallják az ő szavát, és követik őt. Tehát szóval, még egyszer hadd mondjam, nem valamiféle evilági szempont dönti el, hogy ki az Isten gyermeke. Melyik egyházhoz tartozik, hol vannak legtöbben, hol a legnagyobb hatalom. Szóval nem ezek döntenek. Az én juhaim hallják az én szómat. Akik minden nap azt kérdezik, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akik nem csak ezt megkérdezik, aztán búcsút intenek az Istennek, és mennek a maguk útján, hanem akik követnek engem, akik az életüket nekem adják, akik odaszánják magukat az Istennek egy teljesen odaszánt életre. Mindenkor a saját szabad választásunk döntötte el, hogy tényleg az Isten gyermekei vagyunk-e, vagy pedig nem. Hadd olvassunk egy másik igét, és ezt örülnék, ha velem olvasnátok. Péter apostol második levele, első fejezetében, aztán többet nem foglak kérlelni benneteket, hogy olvassatok velem igét, de ezt még azért örülnék. Péter apostol második levele, első fejezetében, így olvasom a 10. és 11. verseket. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunk, annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ebbképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak örök országába való bemenetel. Mit mond tehát Péter apostol, mi dönti el, hogy valaki az Isten gyermeke, és az maradhat-e az örökkévalóságig, hogy követhesse a bárányt, aki akárhová megy, ami megváltunkat az Úr Jézus Krisztust. Azt mondja itt Péter apostol, annak okért, atyám fiai, igyekezzetek, szabad akaratotokkal döntsetek időről időre, igyekezzetek a ti elhivatásotokat, az isteni elhívást, amiről azt mondja a Szentírás, hívott minket szent hívással. Hatalmas dolog. Isten hív szent hívással. Ki hívott minket szent hívással, annak az Istennek igyekezzetek az ő elhivatását és kiválasztatását erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Azok az emberek, akik az Istennek igyekeznek szolgálni, azok minden élethelyzetben úgy tudnak megállni, hogy az Isten meg tudja áldani őket. Azok az emberek, akik hívők lettek, mondjuk adventista hívők lettek, de közben mennek a maguk vágyai szerint, és ha valaki nem úgy jár el, mint hogy ők szeretnék, akkor mérgelődnek, akkor kiabálnak, akkor veszekszenek. Szóval nem erről beszél a Szentírás. Nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, mert nagyon sokszor találkozom olyasmivel, hogy én hívő vagyok, én az Isten gyermeke vagyok, és az életem pedig gyalázata az Isten szent nevére. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek a ti inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha, mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak örök országába való bemenetel. Hatalmas ígéret. Nem csak, hogy adatik, az is nagy dolog. Az is nagyon nagy dolog, ha úgy csak éppen, hogy adatik. Gyerekkoromban volt egy ének, amit nagyon-nagyon szerettem, nem tudom, hogy miért szerettem, csak annak volt egy ilyen strófája, hogy elég lesz egy kis zúg az atyai házban, ott is boldog leszek örök szolgaságban. De ez az ige azt mondja, hogy nem egy kis zúg az atyai házban valahol, hanem gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, az Úr Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. És
testvérim, ezt a közösség nem tudja biztosítani. Nincs olyan egyház, nincs olyan egyház, egyetlen üdvözítő egyház nincs. Nincs olyan egyház, amely biztosítani tudná a te számodra, az én számomra, az Isten országába való bemenetelt. Én olvasom még harmadszor is, annak akiért atyám fiai, igyekezzetek. Olyan csodálatos ez az ige, hogy igyekezzetek. De szokták mondani kicsit kedélyesen, hogy volt egy nagyon kedves elöljáró testvérem, és nagyon, nagyon szerettem, tiszteltem őt, és ő szokta ezt mondani, hogy kedves oszikám, a legnagyobb vigyázatlanság mellett is előfordulhattak a hibák. Ugye kiérzitek, hogy a legnagyobb vigyázatlanság mellett is. Ebből hogy benne volt, hogy igen, eltéveszthetjük, és a legnagyobb vigyázás mellett is. Követhetünk el hibákat. Reggel a tanítógyűlésen is említettem, hogy ott van a számomra a legcsodálatosabb ember a Bibliában, Pál apostol, aki hát tényleg borzalomból tért meg az Úrhoz, üldözte, öldökölte az Isten gyermekeit, és élt egy olyan életet, hogy az Isten méltatta arra, hogy elragadtatott az égig, hallott kimondhatatlan szózatokat, és ez a pár mégis azt mondja, ó, én nyomorult ember, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak ebből a testéből? Igen, a vigyázás, a törekvés, az odaszánás mellett is előfordulhatnak ilyenek. És azért törekedjünk a mi elhivatásunkat és kiválasztásunkat erősíteni, hogy meg ne ütközzünk soha. És milyen csodálatos, hogy Jézus pontosan ismeri azt a lelkületet, ami bennünk él. Az Úr Jézus Krisztus tökéletesen ismeri. Nagyjából mi is tudjuk egymásról, hogy egy-egy élethelyzetben ki hogy fog viselkedni. Tudjuk emberekről, hogy megbotlik, 10-szer kér bocsánatot, mert sajnálja, hogy maga sajnálja, hogy másnak fájdalmat okozott. És ismerjük azt a magat. Micsoda, te? Ugye ismerjük ezeket a magatartásokat. Még egyszer hadd hangsúlyozom, Jézus pontosan ismer bennünket. Pontosan ismeri a mi belső késztetésünket. Belső késztetésünket, és az igaz mondja, hogy ő szilárdan a kezében, így mondja a Szentírás, hogy jelenések közében, jobb kezében tartja a 7 csillagot, és jár a gyertyatartók között. Jobb kezében, bocsássatok meg ezért most, Jézusnak nincs bal keze a földi értelemben, vagy az átvitt értelemben. Tehát, és mégis hangsúlyozza a Szentírás, hogy ő jobb kezében, olyan gondviseléssel fordul feléjük, azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom a te dolgaidat. Mondja 7-szer a 7 gyülekezetnek egymás után, tudom, mindent tudok rólad, ismerlek téged. Hogy a 3. helyen azt mondja az ige, hogy a 7 gyertyatartó között ott jár. Tehát vizsgálja az ő népének az életét, mindenkiről mindent tud. Milyen kegyelem, hogy ez a Krisztus, ez azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket. Ugye itt is erre utal. Én ismerem őket. Nem ismeretlen csapatról van szó. Nem a bizer, a plepszről, nem a nagy tömegről, az átkozott tömegről. Az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket. Nekem gondom van rájuk. És ők követnek engem. Hogy milyen fontos és milyen csodálatos ez, hogy az Isten ezt velünk megteszi, még egyszer hadd idézem a jelenések könyve 14. fejezete 4. versét, majd követik a bárányt, valahová megy. És egy kérdést szeretnék itt most feltenni, és ennek mi a rendeltetése, mi a jelentősége? Ez, hogy követik a bárányt, valahová megy. Mi az, hogy hallják az én szómat és követnek engem? A mi számunkra, mi most a földi életünk számára, mit jelent ez? A lelki gondozói munka során az ember rengetegszer találkozik ilyennel, hogy valaki felhív aggódva, vagy testvérem, megbotlottam, vagy ez vagy az történt velem, úgy szorongok, segíts, kérlek, segíts. Nem tud az ember segíteni. De abban igen, hogy oda vezetni, kérlelni, hívni, ahol tudnak rajtunk segíteni. Milyen hatalmas dolog az, hogy mi oda menekülhetünk. Milyen hatalmas dolog az,
hogy elénekeljük, hogy eltévedtem, mint juh az atyai háztól, de könyöröghetek az Istennek azért, hogy vezessen mink vissza, ne hagyjon magamra, ne ejtsen el, mert méltatlanná lettem, hanem könyörüljön rajtam, hogy győző gyermeke lehessek. És még egyszer hatalmas, milyen nagy dolog az, mikor visszatalálunk az atyai házhoz. Nem tudom, kik nőttek fel vidéken, én éltem éveken át vidéken, és emlékszem ilyenre, hogy a kis bárányka vagy a kis kecske eltévedt az anyukájától. Jó, volt a nagy sírás, bégetés. Azt az a megnyugodott hazatalálás, hogy hazataláltam. Na szóval ezt a gondolatot tárja itt fel az Isten igéje, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket, és ők követnek, ők velem járhatnak egészen addig, hogy majd az örökké valóságnak a részeseivé lehetnek, hogy ott is kövessék a bárányt, ahová csak megy. Testvéreim, és ez ott fordul meg, hogy akik jobbra vágyakoznak. Ez ott fordul meg, a Biblia tanítása szerint az ő követése azt jelenti, hogy jobbra vágyakozom. Lehet, hogy nem sikerül. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor a legjobbat szeretnénk, és miközben a legjobbat szeretnénk, bajt okozunk. Melyikünk nem ejtett le tányért olyankor, vagy mit tudom én, milyen bajt nem csinált, amikor segíteni akart volna. És ott volt, hogy szorong vagy, most mi legyen? Akik jobbra vágyakoznak. Az Istennél nem az számít csupán, hogy ki mire jutott el, mert abban neki is hatalmas része van, hogy ő segít bennünket, ő munkálja bennünk az akarást és a munkálást is. Őnála a döntő dolog az, így fogalmaz a Szentírás, akik jobbra vágyakoznak, mennyei után, azokat nem szégyelli az ő gyermekeiknek nevezni, és azoknak készített várost. Így mondja az Isten igéje. Tehát hatalmas dolog és csodálatos dolog az, amit a Szentírás mond arról, hogy az Isten kiket szeret, kiket vezet, kiknek az életét teszi áldássá. És mert éppen ezért kérjük őt, hogy segítsen bennünket, hogy naponta az énünkkel szemben, mint igazi juhok, fel tudjuk venni a küzdelmet, halljuk az ő szavát, és azt a szót, amit ő mond, azt akarjuk követni, ne akarjuk kikerülni, hanem azt akarjuk követni, és így lehessünk az ő gyermekei. Mert viszont, ha halljuk, és mégsem cselekesszük, az egy döbbenetes dolog. Ugye a Szentírás beszél erről a hegyi beszéd végén, a záró hasonlatban, csak azt a negatív részét említeném, valaki pedig hallja tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki a fövényre, a homokra épített. És eljött az eső, és zúgtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összedőlt, mert a homokra volt építve. Ez döbbenetes kijelentés Jézus részéről. Valaki hallja tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. Kemény beszéd az Úr Jézus Krisztus ajkáról, hogy ez egy bolond ember. Az egy bolond ember. Tudta, hogy jön az árvíz, hogy fújnak majd a szelek, hogy beleütköznek mindannyiunk hitházába. És nem engedelmeskedett. Azt mondja az Úr, annak az embernek nincs más sorsa, mint amit itt olvastunk, illetve idéztem az igéből. Engedelmeskedünk-e mindig? Majd otthon, a csendes kamránkban elcsendesedve, gondoljuk végig, engedelmeskedünk-e az ő szavainak. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Akinek van füle, van-e fülünk, engedelmeskedünk-e. Másrészt azt mondja az ige, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert beleestetek valamibe, de akkor ne keményítsétek meg abban a ti szíveteket. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Megint egy másik helyen mondja az ige, mert Isten az, aki munkálkodik, aki munkálja bennetek az akarást, a véghezvitelt az ő jókedvéből. És az eddig elmondottakkal teljes összhangban van Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. verse, ahol a következőt. Jelenések könyve 14. fejezete, 12. versében a következőt olvasom. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten bemutatja az övéit az üdvösségben,
Ugye itt arról szól ez a Szentírás, itt már a célba érkezés, előtte a hármas angyal üzenetet mondja el, aztán beszél ugye a célba érkezésről, és azt mondja, itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait. Kedves testvéreim, egy pillanatra megállnak, meg lehet tartani az Isten parancsolatait? Vigyázzatok, ne válaszoljatok. Meg lehet tartani? Ilyen egészen személyesen engedd meg, testvérem, hogy hozzád, neked szegezem, aki meg tudod te tartani? Nem abban az értelemben csak, ahogy mondja, hogy ne ölj. Hát nem öltem még életemben, és még nem, azt hiszem nem is volt ilyen gondolatom, hogy kéne ölni. De meg tudom abban az értelemben, hogy aki már gyűlöl, már gyilkos. És sorolhatnám az igét túl tovább. Tehát én a magam erejéből nem tudok Isten törvényének engedelmeskedni. Gyönyörködöm az Isten törvényében, ugye utaltam már Pál apostolra az imént, és utalok sokszor. Gyönyörködöm az Isten törvényében, de akik jobbra vágyakoznak, de akik mikor megbotlanak, rohannak vissza az Úrhoz, Uram, könyörülj rajtam, légy irgalmas hozzám, segíts nekem, és az Isten segít azoknak az embereknek, és azokat így tekinti, mint akik megtartják az Isten parancsolatait a Jézus hite által, a Krisztus ereje által, a Krisztus segítsége által, mert az Isten segítséget, kegyelmet, támogatást ad az ilyen embernek. Hogy tartotta meg az atya iránti engedelmesség kötelezettségét? Bocsánat, ez rossz szó, de nem tudok most jobbat. Hogy engedelmeskedett az Úr Jézus Krisztus az atyának? Ilyen könnyeden? Pál apostol azt írja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a haláltól, tehát a bűnzsoldja a haláltól. És ám bár fiú volt, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Így. Könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben. És én azt említettem nektek, de most nem a magáért, a példáért szeretném mondani, hanem a tényekért szeretném mondani. Olyan sok kísértés van mindannyiunk számára arra, hogy ne imádkozzunk, ne legyen komoly, küzdő ima életünk. Ezer feladat tör ránk. Tudom magamról, hogy hányszor van, hogy már mennék, már kéne ezt meg ezt csinálni, imádkozni szeretnék, még puf, szól a telefon. Most ne vedd föl. Mindig csodálkozom azokon a hozzám hasonló szolgáltatott betöltő embereken, akik délig nem veszik fel a telefont. Hát valakinek komoly gondja van, engem nem érdekel. De hogy tudsz komolyan könyörögni? Már mondtam nektek, van egy aranyos drága testvérem Kölnben, aki elmondta több ízben már most nekem, hogy minden reggel 4-kor, most már nem tudom biztosan, hogy 4-kor vagy 5-kor tökéletesen közömbös is, akkor még senki nem hív. Föl kell orvos, egy Németországban élő orvosok, a magyarok is agyon terheltek, de azok még sokkal, ahogy az ő szavaiból megértem. És mondja, egy óráig olvassa az igét, és imádkozik. Egy órát szán arra, és most már említettem ezt nektek pár héttel ezelőtt, felhívott, és rákérdeztem, és azt mondja, most már délután is teszi. Egy agyon terhelt ember meg tudja tenni, és az üdvösségemről van szó. Ne vegyétek rossz néven, hogy erre még egyszer így visszatérek. Ha az üdvösségemről van szó, ha az életemről lenne szó, akkor én drága Lacikámat meglátogattam a kórházban, és láttam azt a szörnyű helyzetet, akkor mit nem adna, és mit nem adnánk érte, hogy meggyógyuljon. Mikor tudjuk, hogy megyünk a kárhozat fel, és az Úr azt mondja, hogy könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltás, könyhulatás közben, gyermekem, eléred, hogy győzni tudsz. Az én fiam fog segíteni neked. Ő a garancia rá. Ő megmutatta, hogy így lehetséges győzni.
akkor nem fogjuk azt mondani, hogy engem nem érdekel, én megyek a magam útján. Az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és ők követnek engem. Vajon hogy éljük mi a hívő életünket? Így-e? Oda szentelten-e? Csak egy kis megjegyzést hadd tegyek. Egy kicsit azért a gyülekezet látogatásunk is ad erről egy bizonyos képet. Hogy mennyire igyekszem oda, ahol az Isten igéjét hallgathatom, ahol épülhetek, ahol közelebb juthatok hozzá, ahol az ő áldásait nyerhetem el, vajon mennyire vágyom rá. Egy testvéreim, félelmetes az az magatartás, amire már az előbb utaltam, amikor ugye a zsidókhoz írt levélre utaltam, illetve a hegyi beszéd záró hasonlatára utaltam. Félelmetes az a helyzet, hogy hallgatni az ő szavát, ismerni az ő szavát, bocsánat, már kicsit unni az ő szavát, azért nem megyek újból hallgatni, mert na minek, és végül mégis az örökké valóságot elveszíteni. Borzalmas, még a gondolata is. És Isten azért kérlel. És én ezt az ige szakaszt is azért kívántam felolvasni, és ezeket az igéket köré csoportosítani. Mert Jézus azt mondta a zsidóknak, akik mentek a pusztulás útján, azoknak a zsidóknak, akik kérdezgették, hogy ki vagy te. És ez a kérdezgetés a végén már csak egyre volt jó, hogy akkor megölünk. Azoknak a zsidóknak, akik az Isten választott népének tekintették magukat. Azt mondta Jézus, kik az én juhaim? Az én juhaim hallják az én szómat. Én ismerem őket. Én ismerem. Én tudom, hogy ők hol vannak. Én segítem őket. És ők követnek engem. Az is milyen kegyelem, hogy ő ismer minket. Hogy ő tud rólunk. Milyen nagy kegyelem. Azt hiszem, ezen is elég ritkán gondolkozunk. Ő tudja, hol vagyok. Tudja, mi a gondom. Tudja, mivel küszködöm. Tudja, hol botlottam meg. Tudja, hogy esedezek a szabadulásért. Ő tud mindent. Az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem őket, és ők követnek engem. És én tényleg szívem mélyéből kívánom, hogy a mindenható jóságos Istenünk tegye meg velünk is azt, hogy mi el tudjunk jutni oda, ahhoz a csodálatos pillanathoz, amikor majd ő összegyűjti az övéit. Amikor majd beteljesül az, amit a kórus énekelt ebben a szépségben.

Találkozhatunk a mi megváltónkkal, aki értünk meghalt, az üdvözültek seregével, és az el nem bukott világok csodálatos lakóival, és egy örökké tartó, soha meg nem szűnő, általad irányított életben, ahol te jóságodnak ezernyi jelét árasztod majd felénk, ott élhetünk majd veled, légy magasztalva érte. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy ezért te eljöttél, hogy feláldozd az életedet. Köszönjük, hogy te is küzdöttél iszonyatos küzdelmeket, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhulatás közben. Kiáltottál, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, és mégis kitartottál ebben, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és kérünk szépen téged, segíts meg, hogy mi kövessünk téged, kövessünk mindenben a te kívánalmaidban, amelyek nekünk okoznak áldást, örömöt, amelyek bennünket tesznek egy örökkévaló élet részeseivé. Segíts, hogy engedelmeskedni tudjunk neked, és boldogok lehessünk, és erről szólhassunk másoknak is, és így hívhassunk téged is, illetve másokat is te hozzád, Istenünk. Légy ebben kegyelmes hozzánk, kérünk. Hallgass meg a mi imádságunk szavát, és áld meg a napnak további részét is, majd a délutáni alkalmat is, Urunk, a te kegyelmed nagy volta szerint kérünk erre. Amen.

Kedves gyülekezet, a ma délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Mózes első könyvéből, Mózes első könyve 4. fejezetének a 6. és 7. versét olvassuk el. Mózes első könyve 4. fejezetének a 6. és 7. versében a következőt olvasom. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhat. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ennek a Biblia versnek az utolsó gondolatával szeretnék foglalkozni a mai délelőtt folyamán. Ebben az igében Isten egyértelműen kimondja nem csak Kainnak, hanem ezáltal minden egyes embernek, hogy feladatunk az, hogy mi uralkodjunk a bűn felett. Isten azt mondja el, hogy igen, Sátán olyan, mint egy úton álló, vagy egy hűséges ebb, ugye, aki mindig ott van a gazdája körül, nem hagyja egy pillanatra sem el. Azt mondja, hogy ugyanígy leselkedik Sátán az emberre. Egy pillanatig nem hagyja magára. Leselkedik, rád van vágyódása. Minden pillanatban próbál kísérteni. Az Istentől nyert áldások közben, az élet megpróbáltatásai közben, örömben, bánatban, minden élethelyzetet megpróbál arra, hogy bennünket kísértsen. De Isten mit mond? Isten azt mondja, hogy te uralkodjál rajta. Uralkodjál rajta. Milyen gyakran nem uralkodunk a bűn felett. Milyen gyakran elesünk a bűnben, szinte naponta esünk el a mi bűneinkben. És ebben mi a legborzasztóbb? Ebben az a legborzasztóbb, hogy nem azt mondjuk, hogy igen, nem töltöttem be azt, amire az Isten elhívott, hogy uralkodjak a rossz, a kísértés a bűn felett, és elestem, hanem az esetek jelentős részében kifogásokat keresünk, és megmagyarázzuk magunknak, hogy az adott helyzetben miért nem lehetett másképp cselekedni, és megindokoljuk a rosszat, ahelyett, hogy elismernénk azt, hogy igen, nem uralkodtunk a bűn felett, nem uralkodtunk a szívünk felett, és nem őriztük a lelkünkhöz vezető utat. Néhány pontban szeretném megemlíteni azt, és szeretnék bibliai idézeteket is olvasni, hogy mi mindennel szoktuk menteni a mi bűneinket. Mi mindent szoktunk felhozni mentségül a mi bűneinkre. Szeretnék mindjárt Mózes első könyvéből idézni, Ádám és Éva bűnesete kapcsán mit olvasunk? Amikor elköveti Ádám és Éva a bűnt, és az Úr felelősségre vonja őket, akkor mi a válasz? Nem én voltam az oka, hanem a másik volt az oka. Az asszony volt az oka, a kígyó volt az oka. Nem én voltam ennek vagy annak az oka. Én csak úgy belesodródtam ebbe a dologba, az igazi bűnös más. Tehát megpróbálunk bűnbakot keresni, amikor valamit mi követünk el. Vagy szeretném, hogyha a Bibliából fellapoznánk Mózes második könyve 32. fejezetét, és figyeljük meg, hogy milyen módon szoktunk még kifogást találni, vagy keresni a mi bűneinkre. Mózes második könyve 32. fejezetéhez lapozzunk, amikor Mózes 40 napig a Sínai hegyen az Úrral időzik, és ez alatt a nép aranyborjút készít Áron vezetésével. És amikor Mózes lejön a hegyről, és Áron felelősségre vonja, hogy cselekedhette ezt, akkor nézzük meg, milyen párbeszéd zajlik le Mózes és Áron között a 32. fejezet 21-től terjedő verseiben. Így olvasom. És mondta Mózes Áronnak, mit tett néked a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Felelt Áron, ne gerjedjen fel, Uram haragja, ismered a népet, hogy gonosz? Mert azt mondták nékem, csinálj nékünk isteneket, akik előttünk járjanak, mert ama férfiúnak Mózesnek ki minket Egyiptom földjéről kihozott, nem tudjuk mindlőn dolga. Én pedig felelék, kinek van aranya, szedjétek le, és nékem ideadták, én pedig a tűzbe vetettem, és a borjú formáltaték.
Figyeljük meg Áronnak a válaszát. Mi derül ki ebből a válaszból? Ő volt elsősorban felelős ezért a bűnért, mert ő visszautasíthatta volna a népnek ezt a kérését. De mi motiválta őt? Félt a néptől. Ismered, hogy gonosz ez a nép. Félt, hogy esetleg rátámadnak. Félt, hogy a biztonsága veszélyben van. És hát engedett félelemből, a következményektől való félelemből, és hát aztán úgy kialakult a helyzet, úgy formáltatott az a borjú, úgy utána magától jöttek az események. Igen, hányszor van az, amikor bűnt követünk el, nem merünk az Isten igazsága mellett kiállni, elkövetjük a rosszat, miért? Mert félünk a hűséges kiállás következményétől. Félünk attól, hogy esetleg megszólnak bennünket. Félünk, hogy kigúnyolnak bennünket. Esetleg félünk, hogy valamilyen szempontból hátrány ér bennünket, hogyha hűségesek vagyunk. És engedünk a rossznak, a bűnnek, és formáltaték a borjú. Nézzünk egy másik kifogást. Saul példájából szeretnék idézni egy részt. Saul, Izrael első királya, aki Sámuel első könyve 13. fejezetét lapozzuk közbe fel, aki éppen a filiszteusok elleni háborúra készül, illetve harcban áll a filiszteusokkal, tehát Sámuel első könyve első fejezetének 13. fejezetéből fogunk olvasni, és Saulnak Sámuel megparancsolta az Úr által, hogy maradjon, ne induljon hadba, maradjon veszteg, ne induljon hadba addig, amíg meg nem érkezik Sámuel, és bemutatja az áldozatot, és könyörög az Úrhoz, kérve az Isten segítségét és jelenlétét. És Saul nem ezt cselekszi. Abban az adott pillanatban nincs ott Sámuel, amikor ígérte az Úr az ő megérkezését, és ezért veszi magának a bátorságot, hogy bemutassa az áldozatot, ami neki nem lett volna szabad, és az Úr ellen vét áthágva az Isten nyílt és határozott parancsolatát. És nézzük meg, hogy amikor Sámuel kérdőre vonja, akkor ő mit felel, milyen kifogást hoz fel. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszéledett mellőlem, és te nem jöttél a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, azt mondtam, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam, bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Mi volt ez a kifogás? Mi volt ennek a kifogásnak a lényege? Igen, én tudom, hogy az Úr mit mondott, tudom, hogy ezt kellett volna cselekednem, de a rendkívüli körülmények igazolják az én cselekedetemet. Hát mi lett volna, hogyha én most nem így cselekszem? Emberileg okoskodott. Tudom, hogy ezt kellett volna tenni, de most úgy adódtak az események, úgy játszottak össze az események, hogy ezt most meg kellett tennem. Az eseményekre, a külső eseményekre hivatkozunk, sok esetben, amikor a rosszat, a bűnt, az Isten parancsolatának a megszegését elkövetjük. Majd egy másik történetre is szeretnék utalni, csak kívülről szeretnék idézni két esetet Dávid életéből. Dávidot, amikor Saul hosszú időn keresztül űzi, és Dávidnak valóban menekülni kell, űzött vadként menekül, hosszú éveken át tartó megpróbáltatásban telik az élete, és Dávid a hosszú megpróbáltatások ideje alatt többször is úgy cselekszik, ahogy az nem kedves az Isten előtt. Egyszer őrültnek teteti magát, és úgy keres menedéket Izrael népe ellenségeinél. Vagy gondoljunk arra, amikor Ábnerrel beszél, milyen megvetően beszél vele, milyen gúnyorosan, és mi lett ennek a következménye? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a szétszakadás lett, Izraelnek a szétszakadása lett ennek a következménye. De mit mondhatnánk? Hát olyan hosszú időn keresztül volt megpróbáltatásban. Annyi időn keresztül olyan élethelyzet volt az ő része, hogy már egyszerűen nem bírta tovább a körülményeknek, az élethelyzetnek a rá nehezedő nyomását, és ennek hatására követte el a rosszat, a bűnt.
De tegyük fel a kérdést, menthetők vagyunk akkor, amikor akkor követünk el bűnt, amikor súlyos megpróbáltatásban vagyunk, és az élet terhei nyomnak bennünket? Szeretnék egy idézetet a bizonyságtételek 4. kötetéből a következőképpen olvasni. Egyikünk sem menthető bármi fajta próba alatt sem, hogy meglazuljon az Istennel való kapcsolata. Ő a mi erőnk forrása, a mi erődünk bármi próbában. Mikor hozzá kiáltunk segítségért, akkor ő hatalmasan kinyújtja kezét, hogy megmentsen. Igen, kimondhatjuk, hogy a legsúlyosabb próba sem mentség arra, hogy mi bűnt kövessünk el, hogy mi ne az Isten törvénye és akarata szerint járjunk el. Vagy szeretnék megemlíteni egy másik élethelyzetet is. Figyeljük meg, hogy milyen gyakori az, amikor a mi bűneinket azzal igazoljuk, és azzal próbáljuk mentegetni, hogy a környezetünkben élők is ugyanazt teszik. Látjuk a világnak a bűneit, látjuk a világ szokását, barátkozunk azokkal a dolgokkal, amikről pedig tudjuk, hogy az Isten határozottan kijelentette, hogy ne tegyük, sőt, a gyülekezetben is látunk rossz példát esetleg. És egy idő után magunk is elkövetjük a rosszat, és mi a mentség? Hogy hát mindenki így csinálja, a másik is ezt csinálja. És a bűn egy idő után nem tűnik annyira súlyosnak, úgy tűnik, hogy hát igen, hogyha mindenki csinálja, hát akkor az csak nem lehet annyira rossz, legalábbis nagyon sokan ezt teszik, és sodródunk bele a bűnbe, és az okot, pontosabban a mentséget abban találjuk, hogy igen, a többiek is elkövetik ugyanezt. Szeretnék a 357. oldalról egy idézetet olvasni. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Neked kell megállnod az egész föld bírája előtt, nem hogy másokért felelj, hanem hogy magadért. Egyéni felelősség nyugszik rajtunk, és senki embernek a jellemhibája nem szolgál a legparányibb kifogásul a mi vétkünkért, hiszen Krisztus tökéletes mintát, szeplőtlen életet nyújtott számunkra. Sőt, szeretném folytatni a 650. oldalról egy másik idézettel, hogy ha a környezetünkben olyan életpéldákat látunk, és olyan helyzeteket, amikor emberek szembefordulnak az Isten törvényével, hogy akkor mi a mi feladatunk? Nem az, hogy a bűnt kisebbítsük, csökkentve a súlyát, mi is ugyanazt elkövessük, hanem a következő. Ha valaki felismeri a mások hibáit, akkor és Isten és embertársai előtt felelős azért, hogy ő maga jobb példával járjon elől. Ellenben sokan a mások hibáit teszik felelőssé a maguk jellemhibáiért, sőt, még követik is pontosan azokat az igen kifogásolható vonásokat, melyet ők maguk ítélnek el, azaz ítéltek el. Igen, mi a mi feladatunk? Isten és ember előtt. Ha látunk hibát, látunk rossz szokást, Isten törvényével való szembehelyezkedést emberek életében, akkor mi a mi feladatunk? Hogy egészen másképp éljünk, és az életünkkel mutassuk be Krisztus törvényeinek a hatalmas igazságát. Igen, nem azonosulni a bűnnel, nem hozzászokni a bűnhöz, hanem követni Krisztust akkor is, amikor esetleg az egész környezetünk másképpen cselekszik. Szeretnék még egész röviden 2 okot megemlíteni, még számtalan ok van, amire szoktunk hivatkozni, amikor a bűneinket elkövetjük, de még 2 okra szeretnék hivatkozni, amit úgy hiszek és úgy érzem, hogy szintén nagyon gyakori kifogás, amikor azzal kezdjük, hogy igen, nem jól cselekedtem, de ő bántott engem először. Ő hozott engem ilyen helyzetbe, ő volt az, aki kezdeményezett, ő szólt hozzám először így, én csak válaszoltam. Csak kihozott engem a sodromból az ő hihetetlenül gonosz és irritáló magatartása, és ezért követtem el. Ha a körülmények nem lettek volna ilyenek, engem nem bántottak volna, akkor én sem cselekedtem volna. Hányszor hozzuk ezt fel kifogásként? Vagy egy másikat is szeretnék még megemlíteni, amikor elbagatelizáljuk a bűnt. Azt mondjuk, hogy ez olyan apróság. Csak otthon követtem el. Csak a feleségemnek, vagy csak a férjemnek szóltam ilyen hangon. Mással nem beszélnék így. A főnökömmel, vagy egy általam tisztelt személlyel nem beszélnék így. Csak otthon engedtem meg magamnak. Vagy apróságokat,
amikre úgy gondoljuk, hogy talán nem is akkora bűn, megengedhetjük magunknak, elengedhetjük magunkat bizonyos élethelyzetekben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy számos okot hozunk fel a mi bűneinkkel kapcsolatban. De azt mondja a Szentírás, Isten azt mondja nekünk, hogy igen, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta, uralkodjál rajta. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az egész Biblia arról tesz tanúságot, hogy az Isten soha semmilyen körülmények között nem nézi el a bűnt. Az Isten nem szentesítheti, nem hagyhatja jóvá a bűnt. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyv 454. oldaláról, abból a fejezetből, ami Mózes bűnével foglalkozik, amikor valóban rendkívüli élethelyzetben volt, rendkívüli megpróbáltatások között kellett neki megállni, és valóban 40 éven keresztül hűséggel hordozta a hálátlan és lázadó népet, és mégis egy alkalommal elveszítette a türelmét, ingerülten szólt. A dicsőséget nem Istennek adta, hanem önmagának adta. Hát ilyen élethelyzetben, hát számtalan kifogást tudnánk mondani. Hát hogy viselkedett vele a nép? Mennyi időn keresztül kellett hordoznia őket? Mennyiszer bántották őt? Hát persze, hogy így válaszolt. De az Úr nem nézte el ezt a bűnt sem. Ezt a bűnt sem szentesítette, nem hagyta jóvá. A következőképpen olvasom. Mindazoknak, akik istenfélőknek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy őrködjenek lelkük fölött, és önuralmat gyakoroljanak a legnagyobb kihívások közepette is. Mózes igen nagy terhet viselt, kevés ember fog valaha is úgy megpróbáltatni, mint ő, de ez nem mentette a bűnét. Isten bőségesen gondoskodott népéről, ha az ő erejére támaszkodnak, sohasem fognak a körülmények játékszerévé válni. A legnagyobb kísértés sem igazolja a bűnt. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is a lélekre, a bűn mindenkor a mi saját tettünk. Nincs hatalom földön és föld alatt, hogy az embert gonoszság elkövetésére kényszerítse. Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzessünk. Akármilyen erővel vagy váratlanul tör ránk a kísértés, Isten gondoskodik rólunk, és az ő erejével győzhetünk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy nincs olyan életkörülmény, amely igazolná a bűnt. Nincs olyan élethelyzet, amikor az Isten elnézni a bűnt, mintha nem is történt volna a körülmények hatására, vagy a körülmények miatt nem magyarázhatjuk, és nem szépíthetjük a mi tettünket, mert a bűn a saját választásunk. De szeretnék egyetlen egy gondolatot még itt ennél a pontnál megemlíteni. Amíg mi mentséget találunk a mi bűneinkre, amíg fölhozzuk ezeket a kifogásokat, ki kell, hogy mondjuk, hogy addig vagyunk a legreménytelenebb állapotban. Amíg megmagyarázzuk magunknak, hogy mit miért cselekedünk, amíg okot találunk a mi bűneinkre, keressük a mentséget, addig nem is fogjuk a bűnt olyan súlyosnak látni, amilyen az Isten szemében. Ha mi okot találunk rá, megmagyarázzuk, akkor ezzel szinte elbagatelizáljuk a bűnt. Nem érezzük át a súlyát. És ki kell, hogy mondjuk, hogy amíg ezt tesszük, addig reményünk sincs arra, hogy megszabaduljunk a mi bűneinkből. De ki kell, hogy mondjuk, hogy Sátán nem csak így támad bennünket, hogy megpróbálja mindenképpen elhitetni velünk, hogy az adott körülmények között miért volt jogos a mi törvény áthágásunk, és állandóan okokat próbál nekünk mondani, és kifogásokat, hogy mit miért cselekszünk, de Sátánnak van egy másik taktikája is. Sátán eközben állandóan vádol bennünket. Sátán kísért bennünket. Ugye az ajtó előtt leselkedik, ránk van vágyódása, állandóan megpróbál a közelünkbe férkőzni. És amikor bűnt követünk el, akkor mit tesz? Akkor vádolóként lép fel. A Szentírás Sátánt úgy mutatja be, mint aki az atya fiaknak a vádolója. A bűnbe visz bennünket a kísértéseivel, és utána rámutat a mi vétkeinkre, és vádol bennünket önmagunk előtt is, és az Isten előtt is szüntelenül vádol. Ezzel kapcsolatban egész röviden csak 4 igét szeretnék megemlíteni kívülről. Emlékezzünk Zakariás könyvének a 3. fejezetére, amikor Józsua főpap ott áll a nép bűneivel, az Isten előtt, Jézus Krisztus előtt. De kiállott még, ott van Sátán is, aki vádolja őt.
Sátán állandóan vádol. Gondoljunk Jelenések könyve 12. fejezetére. Azt mondja ott a Szentírás, hogy a mi atyánk fiainak vádolója levettetett a mennyből. Vagy a római levélben Pál apostol fölteszi a kérdést, hogy ki kárhoztat? Ki vádolja az Isten választottait, Isten gyermekeit? Ki az, aki kárhoztat? Ki az, aki vádol? Igen, van vádoló bőven, Sátán és az általa felbújtott emberek. Jézus ugyanezt kérdezi a házasság törésen kapott asszonytól. Ki vádol téged? Ki az, aki kárhoztat téged? Hol vannak, asszony, azok a te vádolóid? Igen, Sátán állandóan ezt teszi, vádol bennünket, rámutat a bűneinkre, és utána mit tesz velünk? Elhiteti velünk azt, hogy a bűnből nem lehet szabadulni. És felhozza nekünk, hogy hát gondold végig az egész életedet. Hányszor akartál már valamiből megszabadulni, és újra elestél? Hát add fel, hát nincs értelme, hát látod, hogy nem lehet. Igen, ezt teszi Sátán, megpróbál bennünket reménytelenségbe taszítani, és megpróbálja velünk azt elhitetni, hogy nem lehet a bűn felett uralkodni. Ugyanazt teszi, mint Ádámmal és Évával az Édenkertjébe. Az Isten mit mondott? Amely napon eszel a fáról, bizony meghalsz. Sátán mit mondott? Bizony nem halsz meg. Isten azt mondja az embernek, hogy uralkodjál a bűn felett. Sátán mit mond? Nem lehet uralkodni a bűn felett. Lásd meg, a saját életpéldád mutatja, és a környezetedben élők példája. Nem lehet, nem tudsz uralkodni a bűn felett. De tegyük fel azt a kérdést, hogy valójában lehet-e uralkodni a bűn felett? Valójában megvalósulhat-e az, hogy az ember őrzi a lelkéhez vezető utat, és győzhet-e az ember a bűn felett, a kísértés felett, a rossz felett? Szeretnék 3 gondolatot megjegyezni ezzel kapcsolatban. Az egyik, amit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy valóban így van, hogy az ember egy olyan gyenge lény, a bűn által megrontott ember, hogy magától képtelen ellenállni a bűnnek. Ez így van. A magunk ereje, a magunk minden taktikája, amit esetleg megpróbálunk kidolgozni Sátán támadásaival szemben, az csődöt fog mondani. Akármilyen emberi törekvés, emberi elhatározás nem megoldás a kísértéssel szemben. De ugyanakkor van a másik véglet, amikor emberek azt mondják, hogy igen, én gyenge vagyok, a bűntől én nem tudok megszabadulni, nem tudok ellenállni a kísértésnek, csak is Isten tud engem megszabadítani a bűnből, és ezért teljesen elengedem magam, és várom azt, hogy majd történjen valami rajtam kívül, az Isten majd csak valahogy közbe fog avatkozni az én életemben, és meg fog engem szabadítani a bűntől. És ezzel szemben a harmadik pont, amit szeretnék megjegyezni, hogy az Isten azt mondja az embernek, és az egész Biblia erre világít rá, hogy a bűnből való szabadulásnak az útja az Isten és az ember együtt munkálkodásának a révén következhet be. És egy állandó együtt munkálkodás. Az Isten első pillanattól kezdve elvárja azt, hogy én együtt működjek vele a bűneimből való szabadulásban, egészen amíg elérem a célt. Minden lépésnél. Valóban azt lehet mondani, hogy ha van egy kilométer távolság, amit meg kell tennünk, és én abból csak 5 cm tudok megtenni, mert nincs több erőm, de ha én nem teszem meg azt az 5 cm-t, ő nem fogja kipótolni a hiányt. Tehát minden lépésnél megvan az én magam részem, amit nekem kell megtenni. Nem mondhatom azt, hogy az Istenre hagyok mindent, majd ő elvégzi én helyettem is. Nem, te uralkodjál rajta, megvan a mi részünk, amit nekünk kell tenni, hogy ellenállhassunk a rossznak, ellenállhassunk a kísértésnek. Szeretnék 3 igét megemlíteni. Az egyiket Péter apostol első levele 5. fejezetéből csak kívülről idézném az igét. Ezt az igét, a 8. verset nagyon gyakran szoktuk említeni. Ez az ige így hangzik, hogy józanok legyetek és vigyázzatok, és mit mond utána Péter, hogy miért? Mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el. Jól ismerjük az igét. De szeretném megkérdezni, hogy hogy van ennek az igének a folytatása? Hogy van az igének a folytatása? Ezt szoktuk említeni, hogy Sátán, mint az ordító oroszlán. Hát persze, hát félnünk, rettegnünk kell tőle. Hát persze, hogy micsoda hatalmas az ellenfelünk. De hogy folytatja Péter apostol az igét? Akinek álljatok ellen
erősek lévén a hitben. Igen, Sátán olyan, mint az ordító oroszlán, azt keresi, hogy kit nyeljen el, de azt mondja Péter, akinek álljatok ellene a hitben. 7. és 8. versében a következőt olvassuk. Jakab apostol levele 4. fejezet 7. és 8. verse a következőt mondja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Igen, engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, közeledjetek az Istenhez, ő is közeledni fog hozzátok. Van része az embernek? Van része, olyan része, amit nem hagyhatunk el. Meg kell cselekednünk, ha a bűn felett győzni akarunk. Vagy még egy igét hadd olvassak fel, a Filippi levél 3. fejezet 12. versében Pál apostol a következőt mondja ebben a nagyon híres ige szakaszban. Azt mondja a 3. fejezet 12. versében, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. Igen, látja, hogy még nem érte el a győzelmet, a bűn feletti teljes győzelmet. De mit mond? De egyet cselekszem. Elnézést, a 12. vers. Hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Mit mond? Igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Jézus Krisztus. Miért ragadta meg Pál apostolt Jézus Krisztus ezzel a kifejezéssel érve? Miért ragad meg mindannyiunkat Jézus Krisztus? Miért hív el mindannyiunkat? Mi az ő elhívásának a célja a mi egyéni életünkben? Hogy győzzünk a bűn felett. Hogy a bűnös embert meg tudja tisztítani. Hogy az ember uralkodni tudjon a bűn felett. Igen, ezért ragadott meg mindannyiunkat a Krisztus. És Pál apostol azt mondja, hogy igyekezem, hogy el is érjem, amiért megragadott engem, a Jézus Krisztus. Péter is ugyanezt mondja, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítvám. De szeretném, hogyha megnéznénk ezek után, hogy akkor mi a mi részünk, mi az, amit nekünk kell megtenni. Mit jelent az, amit itt olvastunk, hogy álljatok ellene az ördögnek, igyekezzetek, közeledjetek az Istenhez. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát mi a mi részünk, amit nekünk okvetlenül meg kell tennünk ahhoz, hogy megvalósuljon, amit Isten mondott nekünk, hogy uralkodjunk a bűn felett, és álljunk ellene a kísértőnek. Mindenekelőtt szeretném azt elmondani, hogy nekünk az Istenhez közelednünk kell, ahogy Jakab apostol mondja. És ezzel kapcsolatban a hét perák kötetnek két mondatát így olvasom, mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve, mivel a Sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen Sátán gyűlöli Istent és fél a jelenlététől. Gondoljuk meg, mennyire egyszerű. Gondoljuk végig azt, hogy Sátán remeg Jézus jelenlétében, elfut Jézus jelenlététől, hiszen Sátán legyőzött ellenfél. És ha én közeledek az Istenhez, hogyha én vele társalgok, mit jelent az Istennel társalogni? Imában őt keresni, gondolataimban ő vele foglalkozni. Ha én az Istenhez közeledek, akkor Sátán nem lehet jelen az én életemben. Miért? Mert Sátán menekül Krisztus elől. Gondoljuk végig, hogy naponta mi hányszor szoktunk Krisztusra gondolni, hányszor szoktunk Istenre gondolni. Végezzük a mi munkánkat, belemerülünk a mi feladatainkba, és úgy gondoljuk, hogy hát hiszen lehetetlen is, hát annyi munkánk van. De azért gondoljuk végig, hogy hányszor van az, amikor munka közben eszünkbe jut a család, eszünkbe jut valaki, vagy eszünkbe jut az, hogy jaj, majd még otthon ezt kell tennem, vagy azt kell tennem. Napközben azért van bőven időnk arra, hogy bizonyos gondolatokkal foglalkozzunk. Ezeknek a gondolatoknak hány százaléka isteni? Mennyit foglalkozunk a mi gondolatainkban ő vele? Szeretném azt elmondani, ha mi teljesen távol élünk tőle, akkor nem fog megvalósulni az, hogy én uralkodni fogok tudni a bűn felett. Csak akkor, ha én vele élő közösségben vagyok. Szeretném a következőt megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy amikor jön a kísértés, akkor mi a mi feladatunk?
Mindenekelőtt azt kell, hogy mondjuk, hogy tudatosan kellene élnünk a mi életünket. Nagyon sokszor föl sem ismerjük a kísértést, sodródunk bele az eseményekbe. De igen, nekünk oda kellene figyelni az élethelyzetekre. A Szentleleket kimondottan arra kérni, hogy Sátán csapdáit leplezze le előttünk, hogy felismerjük, amikor kísért bennünket. És amikor jön a kísértés, azonnal fohászkodni erőért az Istenhez. Mit mond Zakariás próféta? Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Igen, alkalmas időben segítséget kérni az Istentől. Figyeljük meg, hogy hányszor az, hogy utólag konstatáljuk csak a tényt, hogy igen, megint helytelenül szóltam, igen, megint ezt tettem. És utána a legtöbb esetben azt állapítjuk meg, hogy nem is vívódtam sokszor a kérdéssel, hogy mit cselekedjek, hanem automatikusan szóltam, cselekedtem, ahogy megszoktam. Nem is vettem észre, hogy ott volt a kísértés. Igen, amikor mi imádkozunk, ezt nagyon gyakran kell kérnünk Istentől, hogy adjon szemgyógyító írt, ami többek között azt is lehetővé teszi, hogy felismerjük a kísértést, bármilyen formában közeledik is hozzánk. De nézzük meg, mit mondott Jakab apostol, mi a bűnnel szemben való egyik leghatékonyabb védelmünk. Azt mondja Jakab apostol, azt olvastuk az előbb, hogy engedelmeskedjetek az Istennek. Engedelmeskedjetek az Istennek. Ez milyen módon óv bennünket a kísértéstől? Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem az a leghatékonyabb módja a bűn felett való győzelemnek, hogyha állandóan arra gondolok, hogy mit nem szabad tenni, ezt sem szabad tenni, ezt sem szabad tenni, így sem szabad szólni, ezt sem szabad csinálnom. Nem ez a leghatékonyabb módja, hanem micsoda? Ha én elkezdem a jót cselekedni, ha én engedelmeskedek az Istennek, ha én teszem a jót, keresem az Isten akaratát, akkor Sátán háttérbe szorul. Szeretnék Jézusnak egy példájára utalni, a kitakarított háznak a példájára. Ugye a kitakarított ház, ugye ott állt, üresen kitakarítva, de üresen, lakó nélkül. És mi lett ennek a háznak a sorsa? Miután nem volt lakója, miután nem töltötték fel erényekkel, krisztusi erényekkel, az engedelmesség cselekedeteivel, nem lett ezzel betöltve, csak bizonyos dolgokat, hogy mit nem szabad csinálni, valamitől ki kell takarítani. Mi lett ennek az eredménye? Hogy még gonoszabb lett az a bizonyos épület, vagy ház, vagy ugye értjük a példát, ugye, hogy Jézus az emberi életre mondja ezt a házat. Igen, hogyha mi állandóan csak azzal viaskodunk, hogy mit ne, de nem foglalkozunk azzal, hogy mit kell cselekednünk, és a jóban nem haladunk előre, akkor óhatatlanul a kísértés el fog bennünket ejteni. A következő, amit szeretnék megemlíteni, amit Isten mi ránk bízott, hogy ne kacérkodjunk a bűnnel, és ne álljunk szóba a kísértővel. Évának mi volt a bűne? Pontosabban hol kezdődött a bűne? Ott, hogy szóba állt a kísértővel, beszédbe elegyedett vele, és illette azt a gyümölcsöt, amiről az Isten azt mondta, hogy ne is illessétek. Mit jelent ez? Amikor jön a kísértés, ne kezdjük el mérlegelni, hogy hát lehet, hogy nem is lesz ennek annyira rossz következménye. Hogy hát igen, én tudom, hogy ez nem így van, de a mostani adott helyzetben, amikor az ember elkezd latolgatni, és elkezdi mérlegelni, és szóba áll a rosszal, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy nem tesz mást, mint kikövezi az utat az eleséshez. Kikövezzük az utat az eleséshez, és Sátának könnyítjük meg a dolgát. A következő, amit szeretnék megemlíteni, ne gondoljuk azt, amikor Istennek bizonyos törvényeire és parancsolataira gondolunk, ne gondoljuk azt, hogy ezek által az Isten valami jót elvon tőlünk. Hányszor gondolkodunk így Sátán kísértésének a nyomán? Mi volt Sátán első kísértésének is a lényege? Mivel akarta és mivel is tudta bűnre vinni az első emberpárt? Az Isten eltiltott valami jót tőletek. Megfoszt titeket valami jótól. Hányszor gondolkodunk mi is így? Hogy igen, az Isten törvénye ezt mondja, de úgy gondoljuk, hogy valami jótól foszt meg bennünket, mennyire jó lenne ezt kipróbálni, vagy azt kipróbálni, vagy ezt tenni, vagy azt tenni. Ne feledjük, ha az Isten valamire azt mondja, hogy nem, azt nem azért mondja, mert bennünket valami jótól akar megfosztani, hanem pontosan, hogy a szenvedéstől, a nyomorúságtól akar bennünket megkímélni. Ne feledjük el, hogy a bűnnek ez a lényege, hogy Sátán szép, jó színben, kívánatosnak tünteti fel.
Szeretném csak kívülről idézni a Pátriárkák és Proféták című könyvnek azt a nagyon híres mondatát, hogy előbb lesz átok, mint áldás az, amit az emberi szív az Isten akarata ellenére megkíván. Előbb lesz abból átok, mint áldás. Bízunk Istenben, bízunk az ő szeretetében, hogyha ő valamire azt mondja, hogy ne tegyük, akkor ezzel a mi javunkat akarja elérni. Hadd tegyek fel egy kérdést. Gyűlöljük-e mi a mi bűneinket? Utáljuk-e a mi bűneinket? Akarunk-e igazából szabadulni a mi bűneinktől? Vagy pedig jól megtanultunk együtt élni a mi jellemhibáinkkal? Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez is a mi feladatunk, meggyűlölni a bűnt. De hogy tudjuk meggyűlölni a bűnt? Ha állandóan ezért imádkozunk az Istenhez, hogy tegye ellenszenvessé a bűnt, utáltassa meg velünk, mert ha nem gyűlöljük meg a bűnt, ha csak egyszerűen elméletben tudjuk, hogy igen, nem ez a leghelyesebb módja annak, amit éppen cselekszem, hogyha csak ez van bennünk, akkor soha nem fogunk tudni szabadulni a bűntől. Istentől ezt is folyamatosan kell kérnünk, és ez is a mi részünk, hogy a bűnt tegye ellenszenvessé és gyűlöletessé a saját magunk bűneit önmagunk előtt. Mi egy további lépés a mi részünkről? Pontosabban inkább így mondanám, mi egy nagyon nagy hiba a bűnnel szembeni küzdelemben. Mi olyan távolra nézünk, hogy már teljesen elkeseredünk. Mit értek ezen? Amikor végignézünk a saját életünkön, akkor mit állapítunk meg? Azt állapítjuk meg, hogy tele vagyunk jellemhibával. És elcsüggedünk, és feladjuk a küzdelmet. Pedig mit kell tennünk? Nekünk a következő lépésre kell csak koncentrálnunk. Nekünk mindig a következő lépésre kell odafigyelnünk. Szeretnék egy példát, egy egész rövid példát elmondani. Tavaly voltunk egy nagyon szép helyen kirándulni, és egy hihetetlenül magas toronyba mentünk fel. Gyönyörű volt a kilátás, megérte, de iszonyatos magas volt az a torony. És falépcső vetetett fel, és ráadásul olyan, hogy a tetejéről le lehetett végig látni az aljára. És a lépcsők sem voltak túl szélesek. Hát fölmenni még csak valahogy fölmentem, de hát hihetetlen, hogy mennyire féltem a visszajöveteltől, és akikkel együtt voltunk, állandóan azt mondták, hogy Ági, ne nézz oda mélyre, ne nézz oda le, hanem csak a lépcsőt nézd magad elé, ahova fogod a lábadat tenni. Hát az tény, hogy remegő lábakkal, de a végén leértem. És valahogy így gondolom, hogy nekünk így van a mi bűneinkkel szembeni küzdelem is, hogyha arra gondolunk, hogy még mi minden van a lelkünkben, és ebbe szinte beletemetkezünk, akkor nem fogunk tudni akkor igazából győzni. Nekünk mit kell tenni? A következő lépésre odafigyelni. Amikor ma késztet engem a Szentlélek valamire, akkor ma uralkodjak ezen a bűnön, és ne nézzem azt, hogy még mennyi van hátra. Az Isten majd fog megoldást adni, és segíteni fog nekem abban az adott élethelyzetben. De szeretnék még megemlíteni egy-két gondolatot. Többek között az, hogy mi óriási hibát követünk el akkor, amikor már az előbb ugyan utaltam rá, hogy amikor mi Sátán hatalmát eltúlozzuk. Amikor mi úgy gondolkodunk Sátánról, hogy valóban hát nem tudunk megállni, hát nem tudunk megállni, hát olyan erős, ami ellenfelünk. De szeretném Lukács evangélium a 11. fejezetéből, a 21. és 22. versből a következő bátorító igéket olvasni. Lukács evangélium a 11. fejezet 21. és 22. versében a következőt olvasom. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amie van, békességben van. Ki ez az erős fegyveres? Ugye ez Sátán? Őrzi az ő palotáját. Minden, ami van. Ő a világura, ugye? Mindenki felett uralkodhat, és békességben van az ő palotájában. De mit olvasunk? Mikor a nálánál erősebb rájön, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Miről beszél itt nekünk az evangélium? Hogy Sátán az erős fegyveres. De mi az evangélium lényege? Hogy az erős fegyveresnél van egy még erősebb fegyveres, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. És hogyha mi a bűn hatalmára gondolunk, Sátán erejét nagyítjuk állandóan a mi szemünkben, és nem Jézust magasztaljuk fel, nem Jézusra gondolunk,
akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy gyengítjük önmagunkat, és az erőnk forrásától szakadunk el. És itt szeretnék befejezésül arra rátérni, hogy valóban nekünk nem Sátán hatalmára kell gondolnunk, nem a bűn erejére kell gondolnunk, hanem Jézusra kell gondolnunk, az erős fegyveresre, aki megszabadít bennünket a mi bűneinkből, és ad erőt ahhoz, hogy ellene tudjunk állni. Igen, szeretnék három igét megjegyezni. Ugyanazt a három igét, amelyet az előbb említettünk a Sátán vádolásaival kapcsolatban. Zakariás könyvében, a harmadik fejezetben, amikor Sátán vádolja Isten gyermekeit az Isten előtt, Jézus mit mond erre? Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Jézus maga mivel utasítja vissza Sátánnak a vágyait? Nem azzal, hogy nem igaz, hogy nem vagyunk bűnösök, hanem mit mond? Hanem azt mondja, hogy tűzből kikapott üszög. Mit jelent, hogy tűzből kikapott üszög? Ez azt jelenti, hogy igen, már majdnem megsemmisültünk a bűnben, de Jézus a megváltás által utánunk nyúlt, kikapott bennünket a tűzből, és Sátánnak éppen ezért a vágyai meghiúsulnak. Vagy a Római Levél 8. fejezet mit mond? A Római Levél 8. fejezetének a 33. és 34. versében ezt olvassuk. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda az, aki kárhoztat? Kicsoda az, aki vádol? Hiszen Jézus az, aki meghalt az emberért. Isten megigazítja az embert Jézus áldozatának a következtében. És gondoljunk a János igére, az evangéliumra, amikor ezt a parázna asszonyt Jézushoz hozzák, és Jézus megkérdezi, hogy hol vannak asszony a te vádlóid, senki nem kárhoztat téged? Akkor Jézus mit mond? Én sem kárhoztatlak téged. Eredj el, és többé ne vétkezzél. De ebben a kifejezésében Jézusnak, ebben ott volt az erő. Adta az erőt ahhoz, hogy ezután ne essen vissza a bűnébe. Igen, nem a bűnre nézni, hanem Jézus Krisztusra nézni, Jézus győzelmére nézni. Szeretnék egész röviden néhány gondolatot megemlíteni a Korszakok nyomában és a Jézus élete című könyvből. Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéssel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. És most figyeljük, azok a csaták mi érettünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a Sátán ellen. Vele nem létezik, Krisztussal nem létezik kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség. Mindent megcselekedhetünk általa, aki minket megerősít. És még egy idézetet hadd olvassak el. Az embernek a rendelkezésére álló erővel, az embernek is rendelkezésére álló erővel Krisztus kiállta a kísértést, megragadta Isten trónját, és nincs az a férfi vagy nő, akinek ne lenne lehetősége ugyan erre a segítségre. Igen, Krisztus Jézus elnyerte érettünk a győzelmet, azt a győzelmet, amelyről azt szeretné, hogyha mi a tulajdonunknak, a saját tulajdonunknak fogadnánk el. Szeretném megkérdezni, hogy mindebből mi a tanulság? Mindenből én úgy érzem, hogy a legfőbb tanulság, ami számunkra az, és ne lepődjetek meg, hogy most ezt mondom, de inkább így fogalmazok, hogy eleshetünk. Essünk el a bűnbe, azaz ne essünk el. De ha elesünk, még mindig sokkal kisebb baj, mintha mi ideológiát akarunk gyártani a mi bűneinkre, és mentséget felhozni, és azt mondani, hogy igen, hát igen, úgysem tudunk a bűntől szabadulni, Krisztus úgyis olyan kegyelmes, hogy majd így is üdvözít bennünket. Igen, ez a legnagyobb baj, mert eleshetünk. János is mit mond? Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy elesünk, hanem attól kell a legjobban félni, hogy nehogy megmagyarázzuk a bűnt, nehogy mentséget találjunk rá, és nehogy levonjuk azt a következtetést, hogy úgy sem tudunk megszabadulni a bűnből, és Isten elég, sőt, olyan kegyelmes ahhoz, hogy bennünket majd így is üdvözíteni fog. Mert ha ezt Sátánnak sikerül elérnie, akkor biztos, hogy a bűnből nem lesz szabadulás, és biztos, hogy az örök életet így nem tudjuk elnyerni.
És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni a Nagy Orvos lábnyomán című könyv 52. oldaláról a következőképpen. Jézus ismeri minden ember körülményeit. Minél bűnösebb az ember, annál nagyobb szüksége van a megváltóra. Isteni szíve azokkal törődik a legnagyobb szeretettel és megértéssel, akik a legkilátástalanabbul bonyolódtak bele az ellenség hálójába. Saját vérével pecsételte meg az emberi nem felszabadítási dokumentumát. Jézus nem akarja, hogy az ellenség kísértéseinek játékszerei legyenek azok, akikért ilyen nagy árat fizetett. Nem akarja, hogy vereséget szenvedjünk és elpusztuljunk. Aki megzabolázta az oroszlánokat a vermükben, és aki hű tanúival ott járt az izzó lángok között, rajtunk is épp úgy kés segíteni, hogy megfékezze a lényünkben rejlő gonoszságot. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és Isten elé tárja a tőle segítséget várók imáját. Egyetlen könnyező, bűnbánó embert sem utasít el, ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és gyógyulásért hozzáfordul. Senkinek sem mondja el mindazt, amit tud róla, hanem minden remegő emberbe bátorságot akar önteni. Mindenki, aki csak akarja, erőt kaphat Istentől, és békét köthet Istennel, és Isten is kész békét kötni vele. Igen, hinnünk kell az ő ígéreteiben. Mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol Istenről, hogy nevez Istent? Az igazmondó Isten, aki még soha nem mondott valótlant. És ez az Isten ígérte meg az ő segítségét, ami bűnnel szembeni küzdelmünkben. Higgyünk az ő ígéreteinek, és vegyük igénybe az ő erejét, és tegyük meg azt, amit mi ránk bízott, uralkodjunk a bűn felett az ő ereje által, hogy győzelmet arathassunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked a te ígédért. Köszönjük a te ígédnek bátorítását. Köszönjük neked az evangélium lényegét és csodáját, hogy nekünk nem kell a mi bűneinkben megmaradnunk, hanem mi uralkodhatunk a bűn felett Jézusunk a te erőd által. És köszönjük, hogy mi ellenállhatunk a kísértésnek és győzhetünk a te segítségeddel. De kérünk téged, segíts megértenünk, hogy mi az, amit nekünk kell megtennünk. Segíts megértenünk, hogy mi az, amit te nem végezhetsz el helyettünk. És kérünk téged, adjad, hogy növekedjen a mi hitünk és bizalmunk te benned, hogyha mi valóban tőled kérünk erőt, hozzád fordulunk segítségért, akkor te adod nekünk a te erődet. Köszönjük Jézusunk a te győzelmedet, és köszönjük, hogy te azt akarod, hogy ezt a győzelmet, ami saját győzelmünknek tudjuk elfogadni, és ebből erőt tudjunk meríteni. Kérünk téged, adjad, hogy valóban győzők lehessünk, ne engedd, hogy sátán elérje a célját, hogy megadjuk magunkat a mi bűneinknek, hanem kérünk téged, te adjál nekünk bűnfeletti győzelmet. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy megbocsátod minden bűnünket és vétkünket, hogyha mi őszintén hozzád fordulunk. És köszönjük, hogy tiszta lappal indulhatunk az életben, és köszönjük Istenünk, hogy Jézus áldozata révén te úgy tekintesz mireánk, mintha mi nem vétkeztünk volna, ha mi valóban hozzád térünk, és a mi bűneinket megvalljuk neked. Urunk, adjad, hogy ezt meg tudjuk tenni, és kérünk téged, adjál nekünk erőt, hogy meg is tudjunk igazolni, meg tudjunk szentelődni a mi életünkben, hogy a te törvényeddel összhangba tudjunk kerülni, és hogy a bűn ne uralkodjon rajtunk a mi életünkben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ehhez adod a te erődet. Amen.

Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit szeretettel. Hát a mai témánk izgalmas téma, a női és a férfi szerepek és szereptévesztések, ugye, mert a kettő sajnos együtt jár, és a mai világban annyira felcserélődött,

jöttek ezek a szerepek, hogy érdemes ezekről gondolkodni. Emlékeztetném önöket, akik itt voltak a tavalyi előadáson, esetleg, hogyha kezeket feltennék, hogy kik voltak itt ezen az előadáson? Igen, többen is. Jó, igen, Péter az biztos itt volt. Jó. No tehát, tavaly emlékezzenek rá, kicsit humorosan is közelítettük meg a témát, amikor ezt a kérdést felvetettük, és beszéltünk arról, hogy teljesen másképp működik a férfi meg a nő agya és gondolkodásmódja. Az egyik a másik számára szinte felfoghatatlan, érthetetlen, sőt bosszantó, sőt dühítő időnként, és ezért jó tudni, hogy mi itt a probléma. Láttuk azt, hogy a férfi úgy működik, mint egy sajátos lény, akinek a gondolkodás módjában, mintha dobozok lennének. Ugye próbáltuk ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy van egy doboz vagy egy fiók a hobbinak, egy a munkának, egy a feleségnek, egy a családnak, egy a kefteléseinek, stb. És általában csak egy dobozban tud tartózkodni. Ugye érdekességként említettük, hogyha például a férfi telefonál, akkor azt mondja, csönd, felhívott a barátom. Ugye ismerős? Akkor ő telefonál. A nő viszont teljesen másképp működik. A nő, hogyha telefonál, akkor közben főz, foglalkozik a gyerekkel, más ügyekkel is, néha még a tévét is nézi, és közben telefonál. És közben kavarja az ételt. A férfi számára ez szinte elképzelhetetlen, mert a nő agya egészen másképp működik, hasonlítható egy ruhás szekrényhez. Ugye mondtuk, mint minden egyszerre, minden egymással kapcsolatban van, vagy más hasonlattal élve a férfi egy ilyen gofrihoz, amerikai palacsintához hasonlítható, persze ezek humoros hasonlatok, hogy dobozolva vannak a érdeklődési körei, a nőknél pedig olyan, mint a spagetti, ugye minden összefügg. Na hát most képzeljék el, kettő embernek így kell együtt élni. Egyik így, másik úgy gondolkodik. De ha a nő érti, hogy a férfi miért ilyen, és hogy ilyen, nem tud rajta változtatni. Szeretném kedves hölgyeket bátorítani és tudatosítani, nem tudják megváltoztatni a férfiakat, pont ezért férfi. És a nőket sem lehet megváltoztatni, kedves férfi társaim, reménytelen eset, tudatosítani kell, hogy mások vagyunk, és ez nem baj. Sőt, ezt izgalmasan és érdekességnek is fel lehet fogni, hogy másképp működik a gondolatvilágunk, a gondolatrendszerünk, és pontosan erről beszéltünk múltkor, hogy mit kell tennie egy férfinak, hogy a nőnek a kedvébe járjon, és hogy megnyerje, és hogy jól szeresse. Nem kis dolog, ugye? Hát ugye most nem mondom végig, csak hogy jelzek egy-két szempontot. Ugye azt mondtam, hogy egy férfinak mit kell tenni, hogy egy nőnek a kedvébe járjon. Ezt mondtam most? Igen, igen. Hát nagyon nagy gyengédséggel, szeretettel kell őt körbevennie, és engedni kell azt, hogy ő a beszédében kifejezhesse magát. És nem kell rögtön tanácsolni, majd erről még hosszabban szólni, hanem csak egyszerűen meghallgatni és együtt érezni. A nőknek ez egy óriási jelentőségi dolog. A nők kapcsolódni szeretnek a másik személye. Megfigyelhető, amikor egy boltban, egy utcán, vagy bármilyen helyzetben nekik egy telefon, vagy egy megszólítás, az nem pusztán egy információszerzés, hanem egy összeköttetés, spagetti. Ugye? Hát, és ez maga önmagában egy rendkívüli dolog, hogy tudna kapcsolatot teremteni. A férfi az nem így intézi az ügyeket. Megnéztük, hogy egy nő, ha telefonál, akkor egy egyszerű ügyintézésből 5, 10, 15, 20, 30 perces telefon lesz. A férfi pedig ezt kérdeztem, igen, így, szervusz, viszlán. Tehát 5, 10, 20 másodperc, fél perc, ugyanaz az ügyintézés. De ez nem rossz vagy jobb, bár hogyha mondjuk sietni kell a férfit, ez rendkívüli mértékben idegesíti, de a nő mégis úgy érzi, hogy kapcsolódhatott a másik személlyel, és neki ez egy hatalmas élmény, mert a nők így gondolkodnak. A nőnek viszont óriási kihívás és feladat, hogy a férfinek élete részének tekintse és tisztelje, és engedje, hogy férfiként működjön. Én beszélgettük itt a tévéfelvételnél is, hogy teret kell neki adnia ahhoz, hogy a maga dobozában lehessen. Ja, és még persze nem is említettem, hogy van a férfinak egy doboza, ami a nő számára megközelíthetetlen, az úgynevezett semmi doboz. Ugye ezen is sokat nevettünk múltkor, amikor a férfi hazajön a munka után, és leül a fotelbe, vagy a
kanapéra, szegény hölgy egész délután arra várt, hogy végre beszélgessen vele, hát ő teljesen képtelen. És szeretne egy maga elé meredni, vagy a tévét bekapcsolja, vagy újságot néz, vagy egyszerűen csak leül és nézi maga elé. Hát a hölgy számára ez maga a téboly, hogy nem foglalkozik vele és nem beszél vele. Ekkor van a semmi dobozban. Ugye ez persze egy jelképes doboz. Ilyenkor egyszerűen csak néz ki a fejéből, és egyszerűen csak mereng, és nem gondol semmire. Itt valahol megpihen. Hát a nő a legrosszabbat teszi akkor, hogyha most elkezdik, hogy mire gondolsz? Miért nem beszélsz vele? Miért nem figyelsz rám? Milyen érzéketlen vagy? Egész nap várlak, és most hozzám se szólsz. De a bölcsasszonyok megtanulták azt, és sok idős hölgytől hallottam, hogy ha hazajön a munkából a férj, akkor adni kell neki egy kis időt, hogy a semmi dobozba töltse el. Menjen fel a szobájába, üljön le a kanapéra, vagy, és ne kezdje el kérdezni, hogy mi volt a munkahelyen. Egy kis csend kell neki. Nem minden esetben van így, mert a férfi, hogyha nagyon magas rendű szintre törekszik, akkor a hazamegy legyőzi ezt a természetéből fakadó magatartást, és megkérdezi a feleségétől, hogy vagy kedvesem. Na hát nem kell kétszer kérdezni, ő el fogja mondani. De ehhez hihetetlen önuralom kell, szinte emberfeletti erő, de beszél arról a Biblia, hogy ezt megkaphatja az ember, hogyha alázatot gyakorol. És így oda-vissza lehet a másik érdekében lemondanunk a saját természetünk hihetetlen erőteljes követelődzéséről. És hát már itt vagyunk a mai témánknál. Fel lehet tenni a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a célja a házasságnak, mi a célja a férfi és a női létnek, sőt, ugye még összefogóbb kérdés, egyáltalán mi a célja az emberi életnek? Mert amikor azt mondjuk, illetve a Biblia így írja, hogy segítő társai legyenek egymásnak a férje és a feleség, akkor jól lehet tudni, hogy de hát miben legyenek segítő társai? Hát miben segítsék egymást? Vagy egy örök háború dúl a nő és a férfi között? A mai emancipált világban ez így van? Ki is mondják? Tulajdonképpen nem is kellenek a férfiak. Minek? Semmire se jók. Se gondolkodni nem tudnak, sokkal gyorsabb az agyunk, sokkal tetrekészebbek vagyunk, mindenkivel tudunk kapcsolódni, a férfiak pedig állnak, azt néznek maguk elé. Sokan így gondolkodnak, és ezzel mérhetetlenül megalázzák a férfi nemet, de hát a férfiakat sem kell félteni, ők pedig más módon alázzák meg a nőket, és tárgyá silányítják, és puszta élvezeti eszközé, hiszen csak körbe kell nézni a boltokba, az újságboltokba, és filmeket megnézhetjük. Egy hihetetlenül eltorzult beteg világ lett, és úgy tűnik, hogy egy nagy háború folyik itt a nő és a férfiak között. Jó lenne megtudni, hogy mi ennek az oka, és hogyan lehetne ezt megszüntetni, mert egy normális ember nem akar háborúban élni, hanem békében. És hát ez a nagy kérdés, hogy mi az emberi élet célja? Mi a házasság célja? És mi a női és a férfi lét célja? Hát nagyon nagy kérdéseket tettem fel, és nem könnyű erre válaszolni. Az ember önmagában hiánylény, ez rajzolódik ki a Bibliából. A legelső lapon így olvassuk. Nem jó az embernek egyedül lenni. Kell bizonyítani valakinek is ezt? Hogy nem jó az embernek egyedül lenni? Ezt nem kell bizonyítani. Ha az ember egyedül van, pontosan tudja, hogy nem jó egyedül lenni. Most persze nem arról beszélek, hogy időnként egy fél napig, vagy egy napig, vagy valahol kipihenünk magunkat, és akkor egyedül vagyunk. Vagy a pecázásnál, vagy ugye a valami vásárlásnál, nem erről beszélek, hanem önmagunkban kevesek vagyunk. Úgy érezzük, hogy az létünk nem tud beteljesedni, ha nem szerethetünk, és ha nem szeretnek bennünket. Szükségünk van szeretetre, de a szeretet gyakorlására is. Nem jó az embernek lenni, az ember szeretve érzi jól magát, és szeretetet adva érzi jól magát. Ez egy elemi, természetes dolog. Az emberi létet ezt teljesíti be. Aztán van egy nagyon érdekes igehely a Bibliában, amikor azt olvassuk az Efezusi levélben, hogy igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ne csak a szeretetben, hanem ismeretben, tudásban is fejlődjünk, és jellemben is fejlődjünk. Magyarul jobb emberekké váljunk. Hát tulajdonképpen annak az emberi életnek nem sok értelme van, hogy egyre önzőbbé válik az ember, nem? De viszont folyamatosan legyőzve az önzésünket, és arra próbálunk figyelni, hogy a másik embernek tudjunk örömet szerezni, ez az ember fejlődőképes.
és hát itt a női és a férfi szerepek kérdése, hogy akar egy nő úgy élni, hogy a férfit boldoggá tegye? Vagy ha nincs is férje, úgy viszonyulni a férfiakhoz a környezetében, mint férfiak? Mert a férfinak vannak egy igényen, van igénye, igényrendszere, egy látásmódja. És ha egy nő férfiként kezeli a férfit, akkor a férfi az megszületik, újjászületik. De ugyanígy van a nővel is. Ha egy férfi tudja tisztelni a nőt, és szeretni, és elismerni a nőiességét, és nem lépi át a szemérem határait, akkor egy nő szárnyakat kap, ugye? Hogy lehet bátorítani egy kedves megértő mosolyjal, egy kedvességgel, egy figyelmességgel, egy pici kis ajándékkal? Hihetetlen dolog ez. Akar-e egy férfi így élni? Vagy elejtendő zsákmányként tekinti a hölgyeket, vagy az élvezete tárgyaknak tekinti a hölgyeket. Szóval ezek olyan kérdések, amelyeket fel kell tenni mindenkinek magának, hogy akarok-e úgy élni, hogy a másik embert szeressem, fejlesszem, segítőtársa legyek, és beteljesítsem a létét, hogy jellemben növekedjen. Az is érdekes dolog, hogy az ember testi-lelki képességeit, ha fejleszti, egy mérhetetlen nagy örömöt él át, hogy több, jobb lesz, és egészségesebb lesz, és jobban megismeri a világot, és ebben, ha van egy segítőtársa, hát ez egy hatalmas kaland, ez egy csodálatos élmény. És hát persze az egyik legmélyebb tapasztalat, amit a Biblia így fejez ki, hogy lesznek ketten egy testé, mondjuk férj és feleség. Az egység. Megtapasztalni azt, amikor egy nő és egy férfi egyek lesznek, és nem csak szexuális értelemben, mert az igazi szex, hogy így mondjam, lélekben kezdődik, hogy össze tudnak kapcsolódni, hogy bíznak egymásban, hogy jót feltételeznek egymásról, hogy ki tudják tárni a szívüket, el tudják fogadni a másikat úgy, ahogy van. Nem úgy, hogy most meg kell változtatnom benne ezt, majd hozzámegyek, de majd ezt én megváltoztatom, előre megsugom, nem fog sikerülni. Így nem lehet valakihez hozzákötni az életünket. Vagy elfogadjuk úgy, ahogy van, vagy hogyha erővel akarunk megváltoztatni egy embert, akkor nem titok, és nyugodtan kimondhatom, eleve ellenállásra számíthatunk. A szeretet lényege nem tudja elfogadni az erőltetést. De a megalázást sem. Rendkívül mesterfokra lehet vinni a megalázást a házasságban. Házassággondozó heteken voltunk sokszor, és ott sok családdal beszéltünk, sok házaspárral, és hát szinte egyetemes jelenség, hogy mivel együtt él két ember, ezért látják az élet minden pontján a másikat, és tökéletesen értik és tudják a gyenge pontját a másiknak. És ha valami nagyon rosszat akarnak neki, vagy jól meg akarják alázni, akkor azt a gyenge pontot úgy megfogják, az jobb beleszúrják a tört. A férfi megalázza a nőt a nőiségében, a nő pedig a férfit a férfiasságában. Ilyenkor mondja azt, hogy milyen férfi vagy te? Hát ez a férfinek akkor kész. Na de hogyha egy nőnek mondja ezt egy férfi, hát milyen nő vagy te? Ez egy mérhetetlen megalázás ugye a nőiességében. Azt, hogy a természetünkből ne jöjjön ki ez az iszonyat, ez a szörnyűség, ezért az embernek tudatosan egy másfajta gondolkodásmódot kell előnybe helyeznie, és ez a gondolkodásmód, nem véletlenül vagyunk egy bibliaházban, ez nem emberi, hanem isteni gondolkodásmód. Tulajdonképpen a legnagyobb titka ennek az egésznek, legalábbis magam részéről így tudnám megfogalmazni, hogy rájöttem arra, hogy a Biblia, amikor azt mondja a férfinak, hogy szeresd a te feleségedet, szeresd a te feleségedet, ötször elmondja, körülbelül, ezzel a férfinak a legnehezebb feladatot adja, ami létezik, amire természeténél fogva képtelen. Nem tudja jól szeretni. Nem is érti, mi az, hogy szeretet. És itt jön a nagy dolog, hogy be kell látnia azt, és egy férfi ekkor kezd igazán férfivá válni, ha be tudja látni azt, hogy önmagától képtelen jól szeretni. És segítségre szorul. És ezért mondja a Biblia, a férj feje Krisztus. Krisztushoz kell járulnia, és megkérdezni tőle, és ő nem titkolja el.
hogy hogyan kell szeretni a feleséget. Tételesen elmondja, hogy légy türelmes, hosszú tűrő, ne irigykedj, ne féltékenykedj, becsüld meg, ne légy iránt a keserű kedvű, értelmes módon lakozzál vele, tiszteld, mint gyöngébb edényt, és sorolhatnám a sok-sok kifejezést. Ad tanácsot, pontosan, és be is mutatja, úgy szeresd a feleségedet, ahogy én szeretlek téged. Az életemet adom érte. Szeresd úgy, hogy add az életedet érte, vagyis, hát persze nem úgy kell az életünket adni, hogy fogunk egy tört, azt a szívünkbe szúrjuk, ezzel nem sokat érünk, de azzal igen, hogy szolgáljuk a másikat, ahogy Krisztus szolgált, hogy segítjük a jelen fejlődésében, és a legnagyobb titokhoz közeledünk közösen, amit így mond a Biblia, hogy egyéválás. Egyéválás. Ugye emlékezzenek, a tavaly esetnél elmondtam, hogy egy férfi úgy tud egyéválni egy nővel igazán, hogyha akkor is vele van, amikor nincs vele. Lélekben. Ez a Jim Homberger, amikor az utcán járt, és meglátott olyan plakátokat, ahol olyan hölgyek voltak, akik nincsenek éppen felöltözve, akkor tudatosan elvette a tekintetét, és arra gondolt, hogy az ő felesége milyen kincs. És hogy mennyire tiszteli és szereti. És számára más nőnek nincs helye. És bepecsételt kútfő, lezárt kert az ő lelke már más számára. És még akkor is, ha egyedül van, akkor is azon gondolkodott, hogy a feleségem mit szólna ehhez. Hiszen én egy vagyok vele. Ez a lelki egység. Önök szerint ezt egy feleség megérzi? Hogy ilyen a férje? Hát ezt nem tévesztheti el. De ugyanígy kéne a nőnek is lennie. Őneki is a lelkébe kéne ott lennie egy mérhetetlen biztos pontnak, és az ő, hát ugye nem véletlenül mondja a Péter apostol első leveleiben a nőknek, hogy a férjüket uruknak tekintették. Nem abban az értelemben, mint egy földes úr, aki kihasználja a feleséget, hanem abban az értelemben, hogy tisztelték. Hogy úgy tekintettek fel rá, mint aki tényleg az a valaki, akire támaszkodhatnak, akire számíthatnak. És így az életük közösen összeforr, és abban a valakiben forr össze, aki a nőben is tudatosítja azt, hogy a természeténél fogva a férfit képtelen tisztelni. Ezt ki kell mondanom. Ugyanis ezt annyi oldalról látjuk, hogy nem titkolhatjuk el, hogy a nő természeténél fogva, mondom, 9-szer mondja el, ha jól emlékszem, a 7-szer vagy 9-szer mondja el a Biblia a nőnek, hogy tiszteld a férjedet. Bocsánat, engedelmeskedjen neki, az majd a következő. De a tiszteletet is elmondja neki, hogy tiszteld a te férjedet, mert a nő alapvetően természeténél fogva képtelen engedelmeskedni az Úrban, és tisztelni a férjét, tudnik pont azért, mert a nőből fakadó, természetéből, agyfelépítéséből fakadó, sokirányú tevékenység, hogy egy háztartás dolgait elvégezze. Az iskolában is számtalanszor láttam, mint tanár, hogy a lányok talpra esettebbek, tetrekészebbek, jobb tanulók, kedvesebbek, értelmesebbek, jobban látnak dolgokat. A fiúk meg fociznak, verekednek egyet. Mit érdekli őket a világ? És nem is értik, hogy kik ezek a lányok, mit akarnak. Valahogyan furcsán néztek még persze kicsi korukban, kamaszkor előtt egymásra, és teljesen más a helyzet, de aztán ezek a dolgok egyenlítődnek ki. Mert a nő, amiatt, hogy ő neki megvan ez a képessége, ez az együttlátó, ez az együtt mindenre figyelő képessége, és ezáltal egy háztartásnak a 25 féle dolgát mind egyszerre tudja látni, amire a férfi képtelen, ezért úgy érzi, hogy mint a férjére tekintve néha, mint agyalágyult lenne, és hogy nem érti ezeket. Ne semmihez nem érti, semmihez nem tud hozzászólni, és csak ő áll kívülállóként, és ezért egy furcsa érzése van, hogy hát én jobban tudom az egészet, mint ő. És hát így juthatunk el odáig, hogyha ő ezt a lelkületet ápolja magában, emögött nem tudom érzékelik, mi van, egy fensőbbség tudat. Hogy én jobb vagyok nála, ő csak egy férfi, én többet tudok nála, én jobban értem a dolgokat, ő csak egy férfi. Ezt a férfi tökéletesen érzi. És elbizonytalanítja, hogy tulajdonképpen nem vagyok jó semmire, és ezért megy a haverokhoz, meg pecázni, meg különféle helyekre, hogy hát valahol már emberszámba vegyék, mert a felesége nem veszi emberszámba.
És ezért kellene a nőnek megadni azt a tiszteletet, hogy engedni a férjét szóhoz jutni, engedni azt, hogy a férj kiteljesedhessen, tudni azt, hogy a férjnek idő és csend kell ahhoz, hogy dolgokat átgondoljon, őt is be kell avatni a dolgokba, és engedni, hogy férfi legyen, hogy felelősséget vállaljon, még azon az áron is, hogy valamit nem csinál meg, és szembesül a saját hibájának a következményével. És így akkor nem kerülnek olyan helyzetben, mint ahogy olvastam egy történetben, egyik könyvben, hogy egy asszony elment a pszichológushoz, és azt mondta neki, hogy doktor úr, a férje nem csinál semmit. Semmit. Egyedül csinálok mindent. Többen megjegyzem, nagyon sok asszonynál ezt látom. A gyerekek már felnőttek, vagy kamaszok, vagy tanulnak. Van kezük és lábuk is helyettük. Mosogat, főz, takarít, bevásárol, ügyintéz, füvet nyír, kert, gond, gyomlál, pusztít, stb. És a gyerekek meg interneteznek közben. És akkor mondja, hogy milyen gyerekei vannak, micsoda önzők. Hanem miért engeded? Miért csinált meg helyettük? Homberger gyerekei 10 éves korukban hetente 2-szer komplett ebédet csináltak, 2 fiú. Ahogy nevelik a gyereket, olyan lesz a gyerek. Amit megengednek neki, azt fogja csinálni. Az asszonynak elemi kötelessége lenne, de a férfinak is, hogy a gyerekeket a legkisebb koruktól kezdve bekapcsolni a főzés, a takarítás, a felmosás, a kertművelés, stb. Munkájába. A gyerekek 10 évesen vasalták a ruhákat. És nem lettek beteg gyerekek. Teljesen el tudták magukat látni. Tehát sok hölgy úgy érzi, persze aztán mártírt csinált magába, és mondja, hogy neki mennyi dolga van, és hát persze érthető, mert tényleg ki is készül. Ebbe ki lehet készülni, hogyha önök szeretnének hölgyek kikészülni, akkor nyugodtan javaslom, hogy mindent csinálnak egyedül. Na de tegyünk vissza a pszichológus esethez, elment a pszichológus, és megkérdezte, nem csinál a férjem semmit. Hát most akkor mi lehet ennek az oka? Hát ki kérdezte. És kiderült, hogy a probléma ott kezdődött, hogy amikor még meg se házasodtak, már tervezték a közös jövőjüket. De hát mivel a hölgy nagyon okos volt és értelmes, mint a hölgyek, ezért ő valahogy mindent úgy jobban tudott, és a férfi ezt látva, hát igen, de végsősorban a nő döntött el a dolgokat. Aztán megházasodtak, kiválasztották a függönyöket, bútorokat, stb. És mindent valahogy a feleség jobban tudott, mert persze az esztétikai érzékük is sokszor jobb a hölgyeknek, mint a férfiaknak, hogy milyen terítőhöz, milyen húzat kell, meg milyen függöny színben, és ez tényleg működik. Én is észrevettem, esztétikailag jobb érzékük van a hölgyeknek, mint a férfiaknak. Lásd, aglegények és agleányok közötti lakást szemléltetés, és megmutatja ezt pontosan. Na jó, de hát akkor a férfi látva ezt, mindig, hát jó, legyen úgy is. Hát jó. Hát te jobban. Nem úgy kell mosogatni, így kell. Nem úgy kell takarítani, így kell. Nem úgy kell a mosdót tisztítani, hanem így kell. Nem úgy kell azt csinálni, így kell. És a férfi mondta, hogy hát talán már felöltözni fel tudok. És akkor nem csinál semmit. Nem csinál semmit. És a végén ott volt a hölgy, mindent ő csinált. Gratulálunk. Ez aztán sikeres pályafutás. Ha őt akar csinálni, ő akar csinálni mindent. És aztán mondta neki a pszichológus, hogy ez nem jó úton jár. Először is fel kell fedezni a férfiben az értékeket és a férfiasságot, és hát ő azt tanácsolta neki, hogy... Mert ugye mondta a hölgy, hogy folyik a csap, folyik a WC, nyikorog az ajtó, semmi, sem csinál semmit. És akkor azt mondta neki, hogy hát a legnagyobb tanácsot adta különben. Van az ön férjének valami jó tulajdonsága? Megkérdezte tőle. Nagyon-nagyon nagy bányászás után valami eszébe jutott, 1, 2, 3, és akkor azt mondta, hogy ne, hát akkor minden nap egyik jó tulajdonságáért dicsérje meg. Na de hát ettől hogy fog a csap meg a WC meg minden rendbe jönni? Csak ezt tegye. Hát ezt tette. Megdicsérte minden nap, és egy hónap múlva visszament, és a csap nem csepögött, az ajtó nem nyikorgott, és nem folyott a WC, mert elismerték őt, és tisztelte a felesége. Tehát ezek nagy titkok, nem tudom, észreveszik-e, hogy mindig oda jutunk, hogy alázat, a másik különbnek tartása. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogyha van házastársunk. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogy valamelyik nemhez tartozunk. És a saját nemünknek a szerepét betölthetjük. Hát néhány konkrét
Illetve még előtte, mielőtt ezeket felsorolnám, hagyj idézzek egy bibliai példát, nagyon érdekes példa ez. Dávid példája, akit itt látunk, Michelangelo meg is kifejezte az ő alakján keresztül azt a magatartást, ami Dávidot annyira jellemezte. Nézzük meg a tekintetét, a céltudatosságát, az erejét, ugye a fizikai erejét is. Érdekes, hogy ekkor még Dávid nem győzte le Góliátot, hanem pont a csata előtt van, és a kezében ott a paritja és a kő. De figyeljük meg, hogy amikor ugye ezt a bizonyos ábrázolást betítettem ide be, akkor azt mutatja be Rembrandt, hogy Saul időről időre, a király, olyan lelki állapotba került, ennek az okát most nem taglalom, hogy szinte örjöngött. És kerestek egy olyan embert, aki meg tudja őt nyugtatni. És hangsúlyozom, még Dávid otthon volt Isai házában, még nem volt háborúban és nem volt katona, és ezt mondja egy katonája a királynak, aki arra járt egyszer Betlehemben, és látta Dávidot. Ezt mondja. Ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Azt mondja, hogy tud hárfázni. Itt megmondja a Biblia azt a példát, ami által egy férfi igazán férfi lehet. Hát kedves férfi társaim, hárfázni nem tudunk. Be kell valljuk, legalábbis én nem tudok. De Dávid írt verseket is, szerzett zenét is, proféta is volt, később aztán király is, hadvezér is, de itt azt emeli ki mégis, hogy tud hárfázni, azaz érzékeny lelke van, a művészet iránt nyitott. És olyan tapasztalatokkal rendelkezett, hogy a hétköznapi nyelvi kifejezésforma kevés volt ahhoz kifejezni, amit átélt, és ezért ő a művészettel foglalkozó ember volt, érzékeny ember. Ez nagyon nagy dolog egy férfinak, mert nagyon sok férfi erre érzéketlen. De nagyon sokan érzékenyek, és ápolják ezt a képességüket. Aztán azt mondja, erős vitéz és hadakozó férfiú. Hát miről beszél, mikor még nem volt háborúban Dávid? A Biblia beszél egy belső harcról. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, mondja Pál apostol, Michelangelo Pál apostolát látjuk. Nézzük meg ezt a tekintetet, ezt a céltudatosságot, ezt a nemes arcélt. Ahogy megragadta a művész azt, hogy Pál apostol nem akármilyen ember volt, hanem nemes harcot vívott. Mi az a nemes harc? A saját önző emberi természetünkkel szemben vívott küzdelem, ez a legnemesebb harc. És Dávid ezt harcolta. Ő állandóan küzdött a saját természetével. Ez látszanak a zsoltáraiból. Ha kételkednek ebben, olvassák a zsoltárokat, a Dávid zsoltárt, 73-ban, ha emlékszem, vagy 75, nem tudom pontosan. Tele van vívódással, a saját természetével való szembefordulással. Ő ilyen ember volt. Egy igazi férfi akkor lesz férfi, ha belátja a maga gyengeségét és kicsiségét, és tud küzdeni a jóért, és szemben az önzésével. Ez a hatalmas dolog. Így mondja a példabeszédek könyve, hogy akinek birodalma van a maga lelkén, aki az a győztes, aki tud uralkodni a maga lelkén, nagyobb győztes, mint hogy a várost vesz be. Aztán megy tovább, azt mondja, hogy értelmes, és aztán hozzáfűzi, hogy szép ember. Értelem vezérli. Nagyon sok férfit az indulata vezérli. Nem értelmesen gondolkodik. Sok férfival beszélgettem, megkérdeztem az életének a vezér elveiről. És nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy teljesen bizonytalanok. Nincsenek vezérelvek. Nem elvek alapján él, hanem csak úgy, valahogy szokás szerint. Nincs világnézete, nincs egy képe, ami alapján ő menne valamilyen célirányában. Csak úgy éli, vegetálja az életet, és ez nem jó. Ez nem méltó egy férfihoz. Egy férfiban a legtiszteletre méltóbb egy nő számára az, hogyha határozott céltudatosan egy irányba megy, és az az irány a legjobb irány, az önzetlenség, a segítőkészség, a szeretet irányában. És ennek érdekében hajlandó harcolni az énjével szemben a harcot, és hozzáfűzi, szép ember. Ez a szépség
abból fakad, hogy az Úr vele van, és vele lehetett, tanácsolta őt, és ez abból is meglátszott, hogy amikor meglátja őt Sámuel próféta, amikor kiválasztja az Úr kiválasztottját, akkor azt mondja ott az Úr, amikor meglátja a legnagyobb fiút a Dávid testvérei közül, Eliábot, aki egy fejjel magasabb volt mindegyiknél, olyan volt, mint Saul király, azt mondta Sámuel, hogy bizonnyal ő az Úrnak a kiválasztottja, vagyis a jövendő király. És erre azt mondta az Úr Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr azt nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:6-7. Tehát itt mondja ki a Biblia, hogy Isten szemében az a lényeg, hogy mi van az ember szívében, és Dávid szívében az Úr jelenléte volt. Ez teszi az embert szépé. Különben a női szépségről is ugyanezt mondja, majd ezt is el fogom mondani, hogy innen fakad a szépség egy férfiban, és ez a szépség olyan, ami nem születési adottság, nem lehet izmokkal megmutatni, hanem minden férfinak a sajátja lehet, hogyha ezen az úton jár, mint Dávid járt. És ezt onnan is tudjuk, hogy az Úr vele volt, mert amikor Saul dühöngött, és legyőzte Dávid Góliátot, akkor megint egyszer odahívták hozzá, hogy hárfázzon neki, de mélységesen megsértették Sault az asszonyok, bölcs asszonyok. Ment be a városba a csata után, amikor legyőzték a filiszteusokat, és mit mondtak ezek az asszonyok? Saul legyőzte az ő ezrét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Na ennyi kell egy királynak. Féltékenység, irigység, düh, hát ez neki 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000-et, hát akkor ő fölén fog nőni. Féltékenység, irigység és harag. Így nem szabad egy férfinak viselkedni, és így nem szabad egy nőnek viselkedni. Egy nőnek tisztelnie kellett volna a királyt. És hogyha még tudják is, legalább hallgassák el. De nem voltak bölcsek. És ezáltal felhergelték a királyt, és hárfázott Dávid neki, de olyan dühös volt, nézzük meg itt az előző képet, ott volt a kezében a dárda, és figyelte Dávidot, amikor lefelé tekint, nyugodtan néz, lefelé is hárfázik, és fogta a dárdát, és át akarta szúrni Dávidot, hogy megölje. De Dávid elhajolt. És 3-szor csinálta ezt, és mind a 3 alkalommal elhajolt. Hadd kérdezzem meg, miért tudott Dávid elhajolni? Mert az Úr vele volt. És Isten figyelmeztette. De Rembrandt zseniálisan mutatja meg Dávidnak az arcán keresztül azt a lelkületet, ami ebben az emberben volt, a nyugalom és a béke, akinek tiszta lelkiismerete. Neki nem volt mit szégyelnie. Ő tiszta lelkiismerettel rendelkezett, és ezért volt erős. Különben megjegyzem, fizikai erős is erős volt, ő így mondja a Biblia, hogy erős és szép ember, amikor oroszlán vagy medve támadta meg a juhnyájat, puszta kézzel megfogta a medvét és az oroszlánt, és kivette a szájukból a báránykát. Tehát nem akármilyen férfi volt, ez is a férfi létnek egyik jellegzetessége, hogy legyen egy férfi erős. Egy tunya, egy elhagyott, magát elhagyó férfi, az nem férfias jelenség. Egy férfi edze magát, egy férfi fizikailag is edze magát, és terhelje meg az izmait és a csontjait, egy férfi legyen erős, azért is többek között, hogy a nőt tudja bátorítani, erősíteni, védelmezni, és támasza legyen. Tehát Dávid ezért tudott elhajolni, ez a férfi szépség titka. De még annyit hagy mondjak a férfiakkal kapcsolatban, és akkor áttérjünk a hölgyekre, hogy érdekes igék vannak a Bibliában, amelyek azt mondják, hogy a férfit Isten a családban vezetőnek rendelte. Nem a nőt. Ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy a nők alacsonyabb rendűek lennének. Szó sincs. Ez az Isten által szabott szerepe egy férfinak. Így mondja ott 1 Timóteus 3.4, a maga házanépét jól vezeti. És hozzáfűzi még később 5.8-ban, hogy a magá övéiről gondot visel. Tehát egy férfi egy gondviselő és vezető.
az Isten szemében erre a szerepre rendelte a férfit. A férfi számára ez felelősséget jelent, ez munkát jelent, ez odaszánást jelent, ez egy lelki magatartást jelent, ami a férfi kényelem szeretének nem kedves. Ezért van ma az, hogy sok nő vezeti a családot, és a férfi meg nem csinál semmit. Nem csak kiszolgáltatja magát, vagy üvöltözik egy-kettőt, vagy elmegy akárhova a haverokhoz, vagy valami, és pasaként otthon üldögél, és nem csinál semmit. Pedig Isten a férfit vezetőnek rendelte. Persze a jó vezető az olyan, hogy a vezetetteknek az igényeire figyel, a vezetetteknek a szükségleteit kielégíti, és szemmel tartja a helyzetet, a család helyzetét, nem neki kell mindent csinálnia, de ő irányítja a folyamatokat, és bizonyos esetekben a végső döntés nem azért, mintha ő egy király lenne, bár lelki király ugyanúgy lehet, mint királynő a feleség is, valakinek egy ponton, bizonyos dolgokban ki kell mondani a szót, a végső szót. És ezt egy férfi megteheti, ha tisztelik és szeretik a családban, akkor ez nem önkény uralmat jelent, hanem ez a helyén való dolgot, és egy biztos támaszt jelent. Tehát a férfi létnek a lényege, hogy ismerje el a feleségének az értékeit, legyen iránta figyelmes, kutassa az igényeit, ismerje el az értékeit, bátorítsa, legyen hozzá gyengéd, elismerő, ezáltal a nőknek szárnyakat ad. Hogyha elismeri az értékeit, és kedves hozzá, és gyengéd, és figyelmes, és ami az egyik legnagyobb dolog, és ebben a könyvben is van erről szó, csak hát az idő nagyon megy, és nem tudom, lesz-e időre felolvasni, de hát lehet, hogy megpróbálom ezt a nagyon érzékeny pontot megérinteni, hogy a férfiak számára az egyik legnehezebb dolog az, hogy ne adjon tanácsot a hölgyeknek, amikor nincs rá szükség. Mondom a példát. Jim Homberger Ellenállhatatlan szerelem című könyvéből idézem a 83. oldalról. Sallynek volt egy nagyon rossz napja. Alkonyatra már teljesen elege volt mindenből, írja Jim. Csendesen kiszökött a házból és eltűnt az erdőben. Nem is tűnt fel addig, amíg nem akartam megkérdezni tőle valamit. Fiúk, nem tudjátok, hol van anya? Kérdezte Matthew-t és Andrew-t. Amint éppen a legutóbbi famunkájukat csiszolgatták. Nézett fel Andrew, egy kicsivel ezelőtt a kedvenc fatörzse irányába láttam tartani, tudod, oda, ahova akkor megy, amikor nagyon dühös. Nem tűnt valami boldognak. Lehet, hogy várnod kéne, amíg kicsit lehiggad. Most már két okom is volt, hogy megtaláljam Sallyt, így nekivágtam a jó öreg rönk irányába, és persze ott találtam, rátelepedve, fejét a kezébe temetve. Ahogy felnézett rám, rögtön láttam a szomorúságot az arcán. Mi a baj, édes? Kérdeztem. Mintha csak egy vízcsapot nyitottam volna meg. Könnyek patakzottak végig az arcán, ahogy elkezdte kiönteni a bánatát. Nagyon figyelmesen hallgattam, és azt hittem, hogy sikerült beazonosítanom a problémát. Ahogy befejezte a küzdelme történetének elmesélését, hogy hogyan adta meg újra magát az étvágyának, és elmagyarázta, hogy mennyire önuralom nélkülének érezte magát, kész voltam egy nagyon segítőkész tanáccsal, és nem is késlegettem, hogy megosszam vele. Őszinte szándékom ellenére, hogy oldjam a feszültségét, pont az ellenkezőjét értem el. Ahelyett, hogy felszállítottam volna a könnyeit, és ő megköszönte volna, hogy a segítségére siető fényes páncélű lovagja voltam, Sally csak még jobban zokogott, és alig tudott szavakat kinyögni. Nincs rá szükségem, hogy megmond, mit csináljak, hüppögött, magam is tudom. Hogy érted azt, hogy nincs rá szükséged, hogy megmondjam, mit csinálj, ámultam el. Akkor miért mondtad el a problémádat? Kérdeztem zavarodottan. Nem jó megoldást javasoltam volna. Miért nem oldódott fel a bánata? Nincs szükségem tanácsra. Jim, csak egy kis együttérzést akarok tudni. Hogy nem adtad fel velem kapcsolatban. Ez minden. Ennek semmi értelme nem volt a számomra. Nem tudtam kapcsolódni ahhoz, amit hallottam. Így egy szó nélkül otthagytam és csatlakoztam a fiúkhoz a garázsban, hogy befejezzem a munkát, amiben belefogtam. Azonban nem tudtam kivenni Sally szavait a fejemből, csak egy kis együttérzést akarok. Végül felhangon azt mondtam, Istenem, mutatni akarsz valamit nekem? Mit akarsz, hogy csináljak Sallyvel? A fiúk riadtan néztek rám, aztán megrángották a vállukat, és visszatértek a munkájukhoz. Aztán az a halkis hangot hallottam suttogni, csak öleld meg, és mondd meg neki, hogy szereted.
Ennyi az egész. Ennek semmi veleje nem volt az én hatékony, probléma megoldó agyam számára. Igen, Jim, ez az egész világot fogja jelenteni neki, csak próbáld meg. Birkoztam a gondolattal még 5 percig, aztán visszaindultam az erdőbe. Sally ugyanazon a rönkön kuporgott elhagyottan, és fel sem nézett, amikor odaértem. Finoman felemeltem az állát, és belenéztem a könnyáztatta arcába. Mit szólnál egy öleléshez, ajánlkoztam. Újra könnyekben tört ki, de ezek most a felszabadulás könnyei voltak. Felállt, én meg köré fontam a karjaimat, és olyan gyengéden, ahogy csak tudtam, a fülébe suttogtam. Szeretlek, Sally. Veled leszek végig. Hiszem, hogy feldolgozod, és én melletted leszek. Csak beleolvadt a karjaimba, és úgy maradt hosszú ideig. Amikor végül hátra lépett, egy szikra újra lobbantotta azokat a kedves sötét szemeket. Köszönöm, Jim. Pont erre volt szükségem. Értik, ugye? Kedves férfi társaim is. Az ember agya, a férfi agya probléma megoldásra van beállva. Ha valami probléma van a hölgyel, akkor mindig tanácsokat szeretnénk adni. De nagyon sokszor nincs rá szükség. Csak egyszerűen érzékeltetni kell vele, hogy szeretjük. Meghallgatjuk értő figyelemmel, együttérzéssel, és biztosítjuk arról, hogy szeretjük. És ezáltal megnyugszik. Néha nem vagyok biztos benne, hogy mire is van Sallynek szüksége, és akkor megkérdezem, íme itt a tanács. Édesem, akarod, hogy megoldást találjunk, vagy csak azt szeretnéd tudni, hogy melletted állok-e? Többnyire egyszerűen csak arra van szüksége, hogy meghallgassam és megerősítsem. Kedves férfi társaim, ma nem vagyunk biztosak abban, hogy most mire van szüksége a feleségünknek vagy a társunknak, akkor egyszerűen kérdezzük meg, hogy most megoldást találjunk a problémára, vagy csak együttérzésre vágyakozol. És majd ők segítenek megmondani, ha mi nem tudjuk kitalálni. Tehát érzékeljük, hogy ez egy nagyon érzékeny, finom dolog, és érdemes ezzel időzni. Hát térjünk át a hölgyekre. Még Dávidról néhány kép. Itt látjuk azt, amikor Dávid szembesül a nagy bűnével, amit elkövetett, és alázattal beismeri az Isten színe előtt. Nem volt benne büszkeség. Amikor a Nátán proféta odament és megfette őt azért, mert egy házasságtörést követett el. A későbbi éveiben, amikor már király lett. A hölgyek kérdésére térjünk át. Itt láthatjuk különben, talán van egy nagyobb képünk is, ott jobban látszik, igen. William Dicenak a Rebekáját, bocsánat, a Rákhelét és Jákobot. Amikor Jákob a számüzetésében elérkezik a rokonainak a földjére, akkor találkozik Rákhellel, és egy pillanat alatt beleszeret, és aztán utána 7 évig kell dolgoznia érte, hogy övé legyen. De egy különös dolog történik. És itt olvasunk Rákhelről, és itt olvasunk a testvéréről is. Azt olvassuk a Bibliában róluk, hogy Leának, Rákhel testvére, gyenge szemei voltak, de Rákhel szép termetű és szép tekintetű volt. Tehát amikor azt mondja valakire a Biblia, hogy szép, ezzel azt is kifejezi, hogy egy igazi nő vagy egy igazi férfi. És figyeljük meg, amikor azt olvassuk, hogy Leának, a testvérének a szemei gyengék voltak, akkor ez az eredeti héberben így van, hogy szeme kifejezéstelen volt. Rákhel pedig szép tekintetű. Hát most pont a tekintetét nem látjuk, mert lesüti a szemét, de egyben érzékeljük azt a különös vonását, amit ma nagyon ritkán tapasztalható a szemérem. A szemérem. Bocsánat. A szemérem. Igen, talán közelebb is mehetünk. Hogy nézzük meg, hogy fogadja a férfi közeledését, de szemérmesen lesüti a szemét, engedi, hogy a kezét megfogja, és vallomást tegyen neki. Háttérben látjuk a mesterségét, ugye pásztor volt ő is, mint aztán később Jákob, és igazi, tiszta, szép szerelem
alakul ki közöttük. És hát az egész későbbi idejükben is, amíg együtt lehettek, sajnos nem sokáig élt Rákel, mert aztán meghalt a második fia születésekor. Józsefet szülte, ugye, és Benyámint, és Benyámin születésekor meghalt, de addig példamutató szép házasságban éltek, és nagyon szép kapcsolatuk volt. És későbbi éveiben is, amikor Jákob visszaemlékezik, akkor Rákelt idézi fel újra, hogy ő volt számára az az igazi szerelem, az az igazi kedvesség. Na de hát a testvérével mi a helyzet, aki nem éppen szép tekintetű volt? Biztosan ismerjük a történetet, hogy Lábán, amikor kidolgozta a 7 évét Jákob, akkor a nász éjszakán Rákel helyett Leát vezette be, hogy vele háljon, ugye sötétben. És ennek az lett a következménye, hogy el kellett venni őt is feleségül, pedig őt hát nem szerette, mint nőt, és mint nem akart vele élni, és azt mondta neki Lábán, nálunk nem az a szokás, hogy a kisebbik lányt adjuk férjhez, hanem a nagyobbikat, és utána lehet a kisebbiknek is. De hát persze Rákelt is odaadta neki, de akkor már Lea is a felesége lett. Hát ezt Jákob nem akarta. Nem is megyek bele a történetbe, inkább csak azt kérdezem meg, hogy Lábán is egy nagy gazember volt, hogy így fejezzem ki magam, de hol van Lea? Most képzeljék magukat a helyébe, Lea helyébe önöket, kedves hölgyek, hogy az apjuk unszolására, az embernek, egy másik embernek a legszentebb érzésébe belegázolnának. Tűnik az a legszomorúbb itt a bibliai történetben, hogy Leának semmi szavát nem halljuk. Nincs tiltakozása. Nem szól semmit Lea. Vagyis ő is belement az egész helyzetbe. És ez későbbi életüknek egy maradandó fekete foltja. Hogy nem volt benne annyi erkölcsi tartás, hogy azt mondja, apám, ilyet nem lehet tenni egy másik emberrel. Ez erkölcstelen. Ez olyan tisztátalan. Hát hogy gondolt, hogy éljek vele, mikor ő nem is szeret engem, és nem engem választott? És most rákényszerítsem a magam személyét. Hát ez szörnyű. És hát ilyen volt Lea, és ilyen volt Rákel. Igen, hát különféle ábrázolások vannak vele kapcsolatban. Szépnek nevezi a Biblia Szulamitot, Énekek énekében. Egy különösen szép könyv a szerelemről, ahol a szerelemnek a fejlődési fázisait is bemutatja a Biblia és a házasságnak a kiteljesedését. Érdemes elolvasni. Szépnek nevezi Eszter királynét, aki az egyik legnagyobb próbájában, amikor az egész zsidó népet Hámán ki akarta irtatni, mert Eszternek a nevelőapja Márdokeus nem hajolt meg előtte, mint egy Istennek kiáró tisztelettel, ezért egy olyan rendeletet adattak ki, amelyben minden zsidó embert meg kell ölni egy bizonyos napon, és Eszternek volt egyedül lehetősége a királynál kieszközölni, hogy ezt megszüntesse. Na de hogyan? Ez egy nagy titok. És itt látjuk Rembrandt festményén, hogy különös módon ábrázolja Esztert, mert ő azt a megoldást választotta, amit Dávid férfiként, csak ő nőként az Úrhoz járult, és böjtölt és könyörgött 3 napon keresztül Szúza városának hívőivel. És Istentől megkapta a jelet 3 nap után, hogy olyan helyzetet teremtett az Isten, hogy észrevette, hogy most kell elmondania a királynak azt, hogy ki az, aki ezt a rendeletet galád módon kiadatta Hámán, és így önmaga ellenébe fordíthatta a halálos ítéletet, és a Márdokeus számára elkészített bitófára akasztották fel. Azért említem csak az ő személyét, mert Eszter egy különleges női alak volt, aki egyrészt rendkívüli mértékben tisztelte a férjét, másrészt pedig az Istennel való kapcsolata és példamutató. Különféle más nőket is szépnek nevez a Biblia, de én egy hölgyről hagy beszéljek Rebekáról, akiről a következőt olvasok, és most érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy a női szépségnek egyik titka itt nyílik meg számunkra. Akkor találkozunk vele, talán egy közelebbi képet is mutatok, amikor Eliézert elküldi Ábrahám a rokonaihoz,
hogy ne pogány feleséget vegyen magának, hanem hívő asszony, hívő lányt. És ez az Eliézer imádkozik, hogy az Isten mutasson neki jelet, hogy ki lehet az a hölgy. És így olvasom. Illetve azt kérte az Úrtól, hogy aki ad neki vizet inni jó szándékkal, és a segítő készségét meglátja, az lesz az a személy majd. Így olvasom Mózes első könyve 24. fejezetében. A leányzól pedig felette szép ábrázatú volt, szűz, és férfi még nem ismerte őt, és aláment a forrásra, és megtöltötte vedrét, és feljött. Akkor a szolga elébe futott, és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a vedredből. Azt pedig mondta, igyál, uram. És sietve leeresztette a vedret az ő kezére, és inni adott néki. És minek utána eleget adott néki inni, mondta, a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kürité vödrét a vájúba, és ismét elfutott a forrásra meríteni, és merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmékodva nézett rá, és vesztek hallgatott. Hát nem tudom, tudják-e, hogy egy teve mennyi vizet iszik meg egy sivatagi út után? 100-150 litert is meg tud inni. Maradjunk 100-nál. 10 teve volt. 1000 liter víz. Kedves hölgyek, tudják mennyi az 1000 liter víz? Kérés nélkül húzta fel a vizet. Őt nem ezt kérte Eliézer, hanem csak azt kérte, hogy adjon neki a vödréből egy kis vizet. De ennek a lánynak volt szeme arra, hogy meglássa a sivatagi út után a fáradt állatokat, a szolgákat, az embereket, az állatokat, és ő kérés nélkül szolgált. Hát a női lénynek egyik legszebb vonása az, hogyha szolgál. Én mindig nagyon élvezem, most is hétvégén egy családnál voltunk, egy kis gyülekezetnél, és ott volt egy ilyen házi asszony, egy idősebb, de egy olyan igazi házi asszony, és hát én például nagyon érzékeny vagyok a terítésre. Mindig szeretném, hogy megterítsenek rendesen azt, és rengeteg helyen voltunk, és vagy a szalvéta hiányzik, vagy ez nincs, vagy az nincs, vagy nem olyan. Szóval mindig érzékelem, hogy nagyon sokan nekik ez nem számít, hogy szép a terítés, vagy nem. És akkor lementem az asztalhoz, és megnéztem, hogy minden ott volt az asztalon, ez hihetetlen. Végre egy olyan asztalhoz ülünk le, ahol nem kell azt mondani, hogy nincs esetleg ez, nincs esetleg az, nincs esetleg amaz. És volt szalvéta is, ugye? És hát megkérdeztem, illetve hát láttam azt, és ott is, amikor felálltunk, akkor azt mondtam, hogy mindenki menjen el, én akkor tudok rendesen elpakolni, most mindenki elmegy, és én 5 perc utánatok megyek. És hát érezhető volt, hogy abszolút figyel mindenre, hogy neki fontos a vendégeknek, nem csak én voltam vendég, ott voltunk 15-en legalább, és hogy mindenkire figyel, és hogy ha valakinek csak egy szemvillanása volt, hogy valamit igényelt volna, már futott, ugrott is, és most ne értsenek félre, nem arról van szó, hogy az ember szolgálják ki, de hát ezt észreveszi az ember, hogy kénytelen, kelletlen vagy olyan, értjük, ugye? Vagy pedig olyan igazi szolgálatkészen van jelen egy asszony, ez egy olyan felemelő biztonság tudat például egy férfinak, hogy a felesége az gondos, figyelmes, hogy figyelme van arra, hogy a házkörüli dolgokat jól elvégzi, hogy rendezett a ház, hogy van tiszta ruha, hogy olyan dolgok, amelyeknek igazából egy nőnek van rá szeme, azokat mind elintézi, és Rebeka szolgálatkész volt. Ez egy csodálatos vonása a női lénynek. Azt olvassuk még a Bibliában a nőkről, talán még lesz egy-két képünk nőkről, igen. Itt is mutatja egy modern festő, ahogy viszi a vizet. Más ábrázolások. Itt az időszolgával Gustave Doré ábrázolását látjuk. És hát az igazi asszonyi példákat, Máriát és Erzsébetet, akik mind a ketten a Szentlélekkel teljesek voltak, és a két nagy megtiszteltető feladat, hogy gyermeket nemzenek. Ugye az egyik Keresztelő Jánost, a másik pedig Jézus Krisztus. És mit olvasunk Máriáról, amikor jön az angyal és azt mondja, és azért nem akármilyen helyzet ez, hogy a Szentlélek fog téged beárnyékozni, és aki születik is szentnek hivatik. És akkor megkérdezte már, de hogy lehet ez? Hát én férfit nem ismerek. És ekkor mondja neki az angyal ezt, amit elmondtam. De ezt azért szeretném kiemelni,
mert nem tudom, tudják-e, hogy abban a korban, hogyha egy lányt házasság nélkül állapotosnak találtak, annak mi volt a büntetése? Megkövezték. Ez egy kivégzéssel egyenlő helyzet volt.

Mennyasszonya, hát ugye elég furcsa helyzet. De József is hitt az Úrnak. És ezért ő is egy nagy példa, hogy hitt Istennek. Tehát igazi szép asszonyi példákat olvasunk az alázatról és a Isten iránti engedelmességről. És ezt mondja többek között a Biblia nagyon hangsúlyosan a nőkkel kapcsolatban, hogy legyenek engedelmesek a férjüknek, és oly módon, amit így idézem. A Péter apostol első leveléből, akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, festékek felrakásából, ékszerek felrakásából és ruhák felvevéséből való, hanem a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával ékesítsék magukat, mert így ékesítették magukat hajlanom a szent asszonyok is, férjüket uruknak nevezvén. Tehát azt mondja a nőkről, hogy a nőknek az igazi szépsége és ékessége, még persze hozzáfűzi az igéhez, hogy a férjük igen nélkül is megnyeressék. Tehát, hogyha a férfi mondjuk nem hívő, vagy nem jó szándékú, vagy nem uralkodik önmagán, vagy önző, vagy nyers, vagy durva, a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával, ami igazi ékessége egy nőnek, a legnagyobb fegyverrel rendelkezik egy férfi megnyerésére. Nem vitatkozik vele, nem okoskodik, nem mindig felülbírálja, nem mindig megalázza, meg lehordja, meg hogy ilyen férfi, meg olyan férfi, hanem tud alázatot gyakorolni. A férfiaknál is kértük az alázatot, ne értsék félre, nem azt mondom, hogy a nőnek kell megalázkodni csak, a férfinak is meg kell aláznia magát. Hogy a felesége iránt türelmes és szelíd legyen, és gyengéd, és figyelmes, és ajándékozó. Ezt a nőnek is meg kell tenni a férje felé, és a férfi, ha ezt tapasztalja, akkor egy mérhetetlen nagy biztonság és örömérzet hatja át, mert szüksége van a férfinak erre. És amikor azt mondja a Biblia, hogy tisztelje a férjét, akkor azzal azt fejezi ki, hogy ismerje el a férje értékeit. A férfinak mérhetetlen szüksége van arra, hogy elismerjék őt. Valahogy ilyen a férfi. Biztosan emlékeznek, amikor a gyerekek az iskolában nézegetik egymást, a fiúk, egymás muszkliát, vagy hogy én erre vagyok képes, vagy arra vagyok képes, vagy emlékszem rá, ugye nevelünk egy fiút, és hát fiú, és állandóan birkózni akar. És mindig mondja, Attila, legyőzlek, nekem ugrik, és akkor birkózunk egyet. Hát nem mindig sikerül, de néha hagyom, ugye, hogy lebirkózol. A lányokkal ilyet sose csinálunk, hogy birkózunk egyet. A fiú győzni akar. A fiú meg akarja mutatni, hogy ő erős, ő indián játékot játszik, ő a versenyben is mindig első akar lenni. Tehát a lányoknál ez már nem olyan éles dolog. Magyarul elismerésre, csodálatra, tiszteletre vágyik a férje, és ezt jelzi a Biblia, hogy a feleség adja meg a férjnek a tiszteletet. Ismerje el a férfi mi voltában, hogy gondoskodik a családról, hogy pénzt keres. Hát valamiért csak hozzáment a feleség, nem? Vagy a nő a férfihoz. Hát akkor valami értéket kellett, hogy lásson benne. Hát azt nevezze néven. A férfinak erre mérhetetlen nagy szüksége van. Hiába ő az erősebb, nem? Mégis így van. Mit jelent ez a tisztelet gyakorlati szinten? Mondok egy-két példát. Szintén ebből a könyvből idézem. Talán azt gondolod, hogy férjed nem érdemli meg ezt a bánásmódot. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg nem érdemli meg, viszont szüksége van rá. Pont annyira, mint neked a feltétel nélküli szeretetre. A nőnek a szeretetre van szüksége, a kapcsolódásra, az együttése, az összetartozásra, a férfinek meg a tiszteletre. Hogyan éreznéd, ha a férjed azt mondaná, hogy tisztel, de nem szeret? A legtöbb nő összeomlana. A férfiak ugyanúgy összetörnek, amikor a feleség szavakkal és tettekkel azt kommunikálja felé, szeretlek, de nem tudlak tisztelni. Egy férfi számára ez olyan érzés, mintha semmibe vennék. A férjnek szüksége van arra, hogy érezze, bíznak benne. A valódi férfiban ez talán mélyen elrejtőzik a büszkeség, vagy a félelem, vagy a szomorú múlt mögött. Kérjétek Istent, hogy segítsen abban, hogy az ő szemén keresztül lássátok a férjeteket, hogy ugyanúgy értékeljétek, mint ő teszi, és kézzelfogható módon ki is tudjátok mutatni felé. Sok feleség egyszerűen

0: nincs tudatában ennek a mély szükségletnek a férjében, és így még ha vannak is dolgok, amiket értékelnek benne, nem gondolnak rá, hogy elmondják neki. Tehát kezdjék azzal, hogy elmondják a férjetek, kezdjétek azzal, hogy elmondjátok a férjeteknek, hogy mi az, amit csodáltok és szerettek bennem. Vannak alkalmak, amikor helyén való őszinte visszajelzést adni a férjnek arról, hogy milyen hatással van rád, és mi az, amire szükséged volna tőle. Azonban az, hogy ezt hogyan teszed meg, nagyon sokat számít. Ha rákiabálsz, olyan hanyag vagy, nem tudnál magad után rendet rakni? Az nagyon sok kimondatlan tiszteletlenséget hordoz magában. Ha megfelelő hangnemben és megértő mosollyal közelíted meg, és azt mondod, tudom, hogy sok minden leterhel, édesem, de sokat segíthetne, ha a ruhádat a szennyes tartóba dobnád a fürdőszoba közepe helyett. Az tiszteletet közvetít, és sokkal valószínűbb, hogy eredményre vezet. Egyszerűen hangzik, de nagy különbséget jelent abban, hogy feszültséggel teli, vagy jól olajozott lesz a házasságod. Tehát a tisztelet kérdése. Nagyon fontos, hogy ezt a feleség kifejezze a férje irányában, hogy bátorítsa a jellem növekedésében, hogy a teljesítményét értékelje, hogy a munkáját elismerje, hogy kifejezze a férfiasságának a szépségét, értékeit. A férfi ilyenkor szárnyakat kap. És ahogy a feleségért ő is egy normális esetben igyekszik megtenni azt, ami a szükséglete és kielégíteni, ugyanezt a feleségnek is kötelessége lenne, ha ő is szeretne boldog lenni, hogy a férjét így szeresse. És ebben egyben az egy dologban lehet versengeni, hogy hogyan lehetne egymást jobban szeretni és tisztelni. És keresni az alkalmakat, hogy hogyan lehetne a másik kedvébe járni, hogy mi az, ami neki kedves, akkor azt megtenni, és ezt kifejezni újra és újra, szavakkal is. Nagyon sokszor tettekkel. Megismerni a szeretet nyelvét a másiknak, hogy neki mi fontos. Valakinek az ajándékozás, valakinek a kedves szavak, valakinek a minőségi idő, valakinek a testi érintés. A férfiaknak általában nagyon fontos a testi érintés. A nőknek viszont a kedves szavak. A melegség, a biztonságot adó otthonosság kifejezése. És így nagyon szépen mondja Pál apostol a Korintusi első levél 7. fejezetében, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól. A férfi nem a nő, hogy is fejezik ki, hogy nem a nő tulajdona a saját testének, ugye? Hanem a férfi, és nem a férfi tulajdona a saját testének, hanem a nő. Hogy egymáséi legyetek, és ne fosszátok meg magatokat egymástól, testileg és lelkileg. Minden nagyon, kettő nagyon fontos. Természetesen a nőnek fontosabb az érzelmi, lelki élete és gyengédség, de a férfinak meg fontosabb sok esetben a szexualitás vagy a testi érintés, és ő abban tud helyreállni. A nő viszont a lelki értelemben tud helyreállni és feltöltődni sok esetben, és ehhez szeretet kell és alázat, hogy ki tudják egymásnak az igényeit elégíteni. Tehát látjuk, hogy ez nem önmagától működik, hanem emögött tényleg egy komoly, mély átgondolás és önzetlenség, és a másiknak az elfogadása rejlik, hogy egymásnak tudják magukat ajándékozni. Hát az időnk el is telt. Köszönöm a figyelmet és a türelmet, sok mindenről lehetne még hallani.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat Márk evangéliuma második fejezeténél. Itt olvashatjuk a gutaütött meggyógyításának történetét, ami a Bibliában három helyen is előfordul. Itt az első hely Márk evangéliuma második fejezete első versétől olvasható. De Máté evangélium a 9. fejezetében is le van írva ez a történet, illetve Lukács evangélium a 5. fejezetében. Tehát háromszor is megemlíti az írás ezt a történetet, és ezt vizsgáljuk most meg, amikor felolvasom, akkor figyeljük meg, hogy vajon mi az a fő szempont, amit Jézus tanítani akart egy gyógyuláson keresztül számunkra. Nagyon sokszor megnevezi ez a leírás, hogy mit akart nekünk elmondani és közölni. Olvasom tehát Márk evangélium a második fejezetének első versétől az igét. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekeznek annyira, hogy még az ajtó elé sem fértek, és hirdette nékik az igét. És jöttek jövének hozzá, egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a ma háznak fedelét, ahol ő volt, és rést törvén leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom én a gutaütöttnek, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvevén nyoszolyáját kiment mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elámélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván, soha nem láttunk ilyet. Hát ha így elolvassuk ezt az igét, akkor vajon mi lehet az a szempont, amit itt Jézus nekünk tanítani akart? Mit hangsúlyoz ez a leírás olyan erőteljesen? Nem tudom, mit mondanátok. Tessék? A hitet? A bűnbocsánatot, ugye? Ami összefügg a hittel valóban, de a bűnbocsánatot hangsúlyozza, hiszen figyeljük csak meg azokat a szakaszokat, amikor azt mondja, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, kibocsáthatja meg a bűnöket. Megbocsátattak a te bűneid, illetve azt mondja, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, nem is beszélve a farizeusoknak a kétkedő gondolataikról. Tehát a bűnbocsánatról szól ez a történet. Hasonlóképpen, mint a leprásnak a történeténél is, ezt figyelhetjük meg, és ennek nagyon nagy jelentősége van, mert azok a törvényszerűségek, amik itt kirajzolódnak, összefüggnek azzal, hogy nekünk hogyan bocsátja meg Isten a bűneinket. Figyeljük meg, hogy Jézus gyógyításainál mindig valamilyen fő szempont rajzolódik ki az adott gyógyítással kapcsolatban. Itt ez a legfőbb szempont. Vannak imák, amiket Isten nem hallgathat meg azonnal kéréseinket. Vannak olyan esetek, amikor évekig kell várnunk, vagy sok esetben évtizedekig, vagy egész életünkön keresztül valamiért imádkozhatunk, és mégsem hallgattatunk meg. Nem adja meg a Jóisten azt, amiért imádkozunk, de egy dologért
való imánkat azonnal és rögtön meghallgatja, és ez a bűnbocsánat. Ha őszintén belátjuk a vétkeinket, a bűneinket, akkor ő azonnal megbocsát, nem vár ki. A feltétele csak az egyszerű, őszinte hit, a bűnvallás, a bűnbánat. Tehát ezt figyelhetjük meg ebből a történetből. Induljunk el, és nézzük a legelső verset. Azt olvassuk itt, hogy napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Itt előtte a leprás meggyógyításáról olvashatunk az előző fejezetben, és ugyanígy van a többi leírásnál, és a többi könyvnél, Máté és Lukács evangéliumánál szintén. És elment az ő otthonába, így mondja, a maga városába, Kapernaumba. Ahogy olvashatjuk a maga városa kifejezést például a másik evangéliumban. Tehát vajon mire utal ez? Hát úgy tudtuk, hogy Jézusnak az otthona Názáretben van, és ott növekedett fel, ott élte az ifjú napjait, ott dolgozott, de ha megnézzük az evangéliumok leírását, akkor azt figyelhetjük meg, hogy az északi ország részen Kapernaumban volt, Péter és András házában otthon, délen pedig Lázáréknál, Betániában. Tehát Jézus nem érezte jól magát otthon Názáretben, nem tudták elfogadni, ugye nincsen proféta a saját hazájában, nem lehet sikeres, mondta ezt a törvényszerűséget, de vágyakozott otthonra, olyan helyre, ahol elfogadják és szeretik, és az északi rész, ország részben Kapernaum volt, délen pedig Betánia. Péter házában volt, és ott sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdette nékik az igét. Ez is az előzményhez tartozik, hogy sokan voltak ott, és az igét hirdette, és minden bizonnyal a leírásból kirajzolódik, hogy rendkívüli hatása és ereje volt, annyira oda zsúfolódtak, hogy egyszerűen nem fér be senki, sőt a környéket is körbevették. És ekkor olvashatjuk, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson, és ott voltak a farizeusok is Péter házában, ahogy olvashatjuk például Márk evangélium a második fejezetében, ugye, hogy sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdette nékik az igét. Igen, és Lukács evangélium a 5. fejezetében pedig a farizeusokról olvashatunk, hogy ott ültek a farizeusok, és a törvények tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden falvaiból és Jeruzsálemből. Ez is érdekes leírás itt, hogy a farizeusok képesek voltak eljönni, képzeljük meg, Kapernaumba, Jeruzsálemből és Júdeából. Ez nem kis távolság. Nem is tudom, mennyi lehet, talán 100 kilométer. Ugye, nézzük a térképen, hirtelen nem látom itt a távolságot, de innen Jeruzsálemből eljöttek erre az ország részre, vagy még több is. Miért? Miért ültek ott? Nyitott volt a lelkük vajon befogadni Jézus tanítását? Ugye egyértelmű a leírásból, kirajzolódik az ő magatartásuk, hogy kémkedni jöttek, azzal a szándékkal jöttek, hogy megfigyeljék Jézus tetteit, hallgassák szavait, és belekössenek. És az is nagy jelentősége még ennek a jelenlétnek, hogy a farizeusok és a papok voltak azok, akikhez a beteg emberek elmentek, hogyha gyógyítást akartak kérni tőlük. És ezek a farizeusok, ahogy megtudjuk a Megtisztíthatsz engem című fejezetből, a Jézus ijete című könyvünkből, ugye Ellen White betekintést nyerhetett a gyógyulásnak, ennek a történetnek a mélyeibe, és ajánlom is figyelmetekbe ennek a szakasznak néhány oldalon keresztül leírja, hogy hogyan történt ez a gyógyulás. És azért is óriási jelentősége van, mert azok a farizeusok voltak ott, akikhez ment a gutaütött régen, hogy gyógyítsa meg őt, gyógyítsák meg őt. És ott ültek ők. Tehát a farizeusok a betegséget különben úgy tekintették, hogy Isten büntetése, kárhoztatták őt, nem bátorították, azt mondták neki, hogy Isten haragját viseli magán, és nem volt bennük semmi részvét. Ez azért nagyon fontos, mert őket is akarta Jézus tanítani, és megérinteni az ő üzenetével.
Mit jelent a gutaütés? Agyvérzés, ugye? Van a féloldali, kétoldali agyvérzés, ami vagy részleges, vagy teljes lebénulással jár, sok esetben az emlékezetvesztéssel is. Vannak, akiknek ugye az arcuk egyik fele bénul le, vagy a testük egyik része bénul le. És hát ez a gutaütött olyan beteg volt, hogy már ágyba feküdt, nem tudott járni, ezzel pedig mi járhat együtt? Nem kell nagy fantázia hozzá, ugye? Nem tudott magától enni, nem tudott menni, tisztába kellett tenni. Egy rendkívüli mély pont az ember életében, és ne feledkezzünk el arról a szempontról, amit mondtam, a bűnbocsánat szempontjáról. Egy teljesen maga tehetetlen, sőt, még azt sem tudjuk pontosan, hogy beszélni tudott-e. Valószínűleg nem. Minden bizonnyal az arc kifejezésével, vagy a gesztikulációival, ahol még tudott mozogni, jelzéseket adhatott a környezetének, hogy mit akar, vagy mit nem akar, és hát egy rendkívüli tehetetlen helyzet ez, amit ez az ember átélt, és ez összefügg azzal, hogy feltétele a mi bűneink rendezésének, hogy lássuk magunkat ilyen tehetetlennek. Hogy lássuk magunkat menthetetlennek. Hogy lássuk magunkat önmagunk ereje által meg nem menthetőnek. Idézem a Megtisztíthatsz engem című fejezetből Ellen White sorait. A bénult férfi teljesen maga tehetetlen volt, s mivel kilátástalannak ítélte, hogy bárhonnan is segítséget kapjon, kétségbeesés lett urrá rajta. Ekkor hallott Jézus csodás munkálkodásáról. Elmondták neki, hogy Krisztus ugyanolyan bűnösöket és tehetetleneket gyógyított meg, mint ő. Még a leprások is megtisztultak, közvetlenül előtte a leprást gyógyította meg. Barátai, akik mindezeket elmondták neki, bátorították, higgye, hogy ő is meggyógyulhat, ha Jézushoz viszik. Ám reménysége lelohadt, amikor eszébe jutott, hogyan kezdődött betegsége. Attól félt, hogy a tiszta orvos nem tűrheti meg őt színe előtt. De nem is annyira a testi gyógyulásra vágyakozott, mint inkább a bűn terhétől való szabadulásra. Ha megláthatná Jézust és megbizonyosodhatna a menny megbocsátásáról és békéjéről, megelégedne akár az élettel, akár a halállal. Isten akarata szerint. A haldokló így kiáltott, tehát figyeljük meg, ő haldokló állapotban volt. Ugye ez sem rajzolódik így a Bibliából egyértelműen, de Ellen White soraiból ezt ki megláthatjuk, hogy félhalott volt már. Ó, bárcsak színe elé járulhatnék, nem volt vesztegetni való idő, lesoványodott testén már a bomlás jelei mutatkoztak. Megkérte barátait, vigyék ágyastól Jézushoz, amit azok örömmel meg is tettek. A házban azonban, ahol az üdvözítő volt, valamint a környéken, olyan rengetegen gyűltek össze, hogy a beteg és barátai számára lehetetlenné vált, hogy elébe járulhasson, vagy akárcsak halló távolságba kerüljön. Érdekes ez a leírás, lelkiismeret furdalása volt ennek a gutaütöttnek. Nem tudott megnyugodni a lelke, és szégyelte magát Jézus előtt. A nagy orvos előtt szégyelte magát, hogy betekint a lelkébe, miért, vajon a gutaütés hogyan jön létre? Milyen betegség? Örökölni lehet? Gutaütésre való hajlamot? Az esetek döntő többségében életmódbetegség. Milyen életmódból következik a gutaütés, az agyvérzés? De volt itt előadásodat, ha jól tudom, az életmódról, ugye? Hogyan táplálkozik például az ember? Például húsevés, tessék? Zsíros ételek fogyasztása, fűszeres, alkohol, nikotin, ugye? Ezek mind kockázati tényezők, plusz az elhízás is. Mozgáshiány, igen. Lelki értelemben mitől lehet gutaütést kapni? Szokták mondani, hogy... Tessék? Egy haragos lelkület megüti a guta, ugye? Aki mindig indulatos, aki türelmetlen, aki felbosszankodik, aki dühös, aki epés, ahogy szokták mondani. Tehát van ennek egy pszichikai és egy fizikai vonatkozása is, hogy megüti a guta. Ugye, szokták mondani, tehát nem tudjuk pontosan, hogy melyikben, vagy mindegyikben
érintett volt ez a gutaütött ember, de valószínűleg e körül forgott az ő problémája, nevezük néven a bűne. Mert bűnt követett, és ő ezt pontosan tudta. És mire vágyakozott? Elsősorban testi gyógyulásra? Nem. Hanem lelki gyógyulásra. A bűnbocsánatra vágyakozott ez az ember. Szerette volna, ugye tulajdonképpen ő most már itt a leírásból kirajzolódik, hogy haldokló állapotban volt, bomlott a teste. Rövid idő és meghal. És így kell meghalni, hogy kétségbe esett lelki állapotban van. Kedves testvéreim, gondoljuk meg, amikor mi bűnt követünk el, amikor bennünket egy bűn hatalmába kerít, mit érzünk? Emlékezzetek vissza azokra a tapasztalataidokra, amiket bűnösen itt a lelkünk mélyén érzünk, egy végtelen szégyent, egy tehetetlenséget. Nem tudom magamat megszabadítani. Továbbá egy kétségbeesés. Ki fog engem megszabadítani? Hogy szabadulok meg ettől a szégyentől, ettől a tehertől, ettől a nyomorúságtól? Ez egy velőkig ható tapasztalat az ember életében, és nekünk a történet kapcsán erre is figyelnünk kell, erre a tapasztalatra, egy mély megalázódás, egy mély magába tekintés, és egy mély vágyakozás a szabadulásra, ezt élte át ez a gutaütött. És nekünk is ezt kell átélni, amikor bűnt követünk el. Nekünk is így kell megtapasztalnunk a magunk tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát a bűnnek. És ha tovább nézzük, akkor láthatjuk, hogy ez az ember segítséget kapott. Kitől kapott segítséget? Ott voltak a barátok. Négy ember. Ugye az evangéliumokból kirajzolódik, hogy négy barátja volt. Volt embere. Emlékezzünk a betesdai betegre, akinek nem volt embere, 38 éve betegen feküdt, és azt mondja Jézusnak, nincs emberem, aki segítsen. Ennek az embernek volt embere. Nekünk van emberünk? Ki? Hát nem tudom, hol bujkázt egy gyerek. Akartam a gyerekekhez szólni, de láttam, hogy egyedül vagy, és hát nem akartam most az időt ezzel elmi, de majd akkor neked külön fogok valamit mondani majd az Isten tisztelet végén. Hogyha ilyen szépen figyelsz, és ügyesen válaszolsz, igen, Jézus volt az ő embere, és nekünk is van emberünk. Ő neki még ott voltak a barátok, de a barátokat is Jézus küldte. Mindannyiunk rendelkezésünkre áll a legközelebbi rokonunk Jézus. És ennek az embernek is az elsődleges segítője nem a barátok voltak, hanem Jézus. Hogyan jutott ő arra az állapotra, hogy Jézushoz akart menni? Minden áron. Mert ugye a történetből az rajzolódik, hogy ez az ember aztán nem. Amikor lehetetlen helyzetbe került, hogy megközelítse, akkor azt mondta, ha kell, akkor bontsátok szét a tetőt, és vigyétek fel. És ugye ezért gondoljátok meg, hát nem tudom, vittetek-e már egy embert felvinni a tetőre, bár minden bizonyal az a ház úgy nézhetett ki, mint ahogy a régi palesztinai házaknál, hogy, és most is mediterrán vidéken látható, hogy tudjátok, van egy ilyen lapos tető, és kis lépcsővel lehet vagy körbe, vagy mellette felmenni a tetőre. De hát azért mégis egy lépcsőn is felvinni egy beteget hordágyon, ugye nem könnyű eset, de ők vállalták. Figyeljük meg a leírást, hogy mennyire szemléletes. A gutaütött hordozói újból és újból megpróbálkoztak utat törni a tömegben, mint hiába. A beteg kimondhatatlan fájdalommal tekintgetett körül, hogyan mondhatna le a reményről most, amikor már a vágyva vágyott segítség oly közel van. Támadt egy ötlete, barátai felvitték a ház tetejére, megbontották a tetőt és leengedték Jézus lábához. Most nagyon figyeljük meg ezt a leírást, hogy azok a finom mozzanatok hogy teszik, érzékelhetővé, hogy mi történik Jézus lényében és a gutaütött lelkében. A beszélgetés megszakadt, a megváltó a gyászos arcra nézett, látta a rászegeződő esdeklő tekintetet, megértette a helyzetet. Egy szót sem szólt. Talán nem is tudom. Ő vonzotta magához ezt a megzavart kétkedő lelket. Ki az ő igazi segítője? Jézus vonzotta magához. A gutaütött még otthonában volt, amikor a megváltó már meggyőződést ültetett belé.
Midőn megbánt a bűneit, és hit Jézus gyógyító hatalmában, akkor áldotta meg először vágyakozó szívét a megváltó, életadó kegyelme. Jézus figyelte, hogyan növekszik a hit első megvillanása, azzá a meggyőződésé, hogy ő a bűnös egyedüli mencsvára. Látta, hogyan lesz a meggyőződés mind erősebb, ahogyan a férfi a színe elé törekszik. Kedves testvéreim, hatalmas örömhír rajzolódik ki itt. Ha te maga tehetetlenül fekszel gutaütötten egy ágyban, és nem tudsz beszélni, és nem tudsz csinálni semmit, kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor ilyen állapotban vagyunk. Mi csak el se tudod mondani, mit akarsz. De Jézus ott van mellettünk. Ha nem tudjuk szavakkal kifejezni, ő érzi, és tudja, hogy mi a mi érzésünk. És szó nélkül is megérti. Ő gondolatok nélkül is érti a mi vágyakozásunkat. Látta az embernek az őszinte kiszabadulási vágyát a bűnből, és ő gyakorolta a szívére vonzást, és ő érlelte benne ezt a közeledést, egyre erőteljesebbé. Meggyőződés ültetett a szívébe, hogy van szabadulás, és a hit első megvillanása azzal meggyőződésé éred benne, hogy ő a bűnös egyedüli mencsvára. Minden bizonnyal hallott Jézusról a barátai kapcsán, és elindult benne a gondolat, és akkor már bekapcsolódott a Szentlélek a lényébe, és megérlelődött, hogy Jézus az egyedüli szabadító. Kedves testvéreim, a mi szívünkben is így fejlődik ki az igazi bűnbánat. Hogy ki a szabadító, mint ahogy ő benne. Most a megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe. Ember, megbocsátattak néked a te bűneid. Nem tudom, ha valaki ezt mondja ki nekünk, mit érzünk? Képzeljük el, hogy Jézus nekünk mondja. És igen, igazad van, Péter, amikor azt mondtad, hogy a hitről szól, mert ezt elhinni. Nagyon sok ember nem hiszi el, hogy megbocsátottak a bűnét. Nem könnyű elhinni, mert az ember annyira tud ragaszkodni a bűnéhez, hogy amikor már meg is bánta őszintén, és már oda ment a megváltóhoz, és bocsánatot is kért, nagyon sokszor még úgy kérdezik, tényleg megbocsátott? Mert még sokszor a emlékképe, meg a szégyene még ott van a lelke mélyén, és ezért az ember hajlandó újra és újra visszazökkenni abba a tudatba, hogy hát ezt a bűnt még Isten se bocsáthatja meg. A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről. A megbocsátás békéje nyugszik meg rajta, és árad szét a testén. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye átváltozott. A tehetetlen gutaütött meggyógyult. A bűnös vétkező bocsánatban részesül. Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát, nem volt több kérése. Örömtől áthatva csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott az arcáról, és a nép szent tisztelettel figyelte a történteket. Kedves testvéreim, ő az, aki a szívünkben világosságot gyújt, ő, aki szólt sötétségből, legyen világosság, képes a szívünkben világosságot gyújtani, és az ő egyik legnagyobb ajándéka az életben, amit el lehet képzelni, a bűnbocsánat kegyelme. És ezt mindannyian át is éltük már sokszor. Hogy amikor leveszi a bűneink terhét Jézus, akkor valami kimondhatatlan béke és nyugalom árad szét a lélekben. És ez összetéveszhetetlen. Ez egy mélységes, mély meggyőződés hitáltal születik az ember szívében, hogy igen, ő megbocsátotta a bűneimet. És akkor ez a bűnbocsánat kegyelme szétárad az egész testben gyógyító erőként. Amikor az egészségügyi alapelvekről beszélünk, akkor újra és újra el szoktuk mondani, hogy a legfontosabb alapelv, a legelső, az Istenbe vetett bizalom és hit. Ez a legnagyobb gyógyerő. Ennek olyan hatalma van, hogy az ember lényéből, a hitéből, a szívéből kiárad egy tudat, egy idegrendszerre, hormonrendszerre, vérkeringésre, izomrendszerre kiáradó tudat, szabad vagyok. Ezt élte át ez az ember. Ott feküdt az ágyon. És ezt nem lehet, hogy is mondjam, ezt ott átélni kellett, akik ott voltak, és nekünk is a képzeletünk által átélni, hogy itt nem szavak hangzottak el, hanem egyszerűen látták, hogy az arca megváltozott. És
látták, hogy az a feszült, görcsös akarás, az a kétségbeesett fájdalom, az a csüggedő reménytelenség, és mégis a hitnek a erős kapaszkodása Jézusba most mind feloldódott, és a lelke megnyugodott. Tehát hatalmas dolog ez, hogy ő ezt átélte, és vajon hogyan fogadta ezt a társaság, a tömeg? Ugye azt olvastuk itt, hogy az írástudók mélységesen megbotránkoztak Jézus szaván, a tömeg, aki jelen volt, elcsodálkozott és áhítattal figyelte az eseményeket, a barátok is ott voltak, ne felejtjük el, hogy milyen nagy dolog a barátság, milyen nagy dolog az, hogy lehet számítani valakire, és gyönyörű igék vannak a Bibliában arról, hogy minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére, például beszélek 17-17. Amikor az életünkben számíthatunk emberekre, akik segítenek bennünket el a megváltóhoz, akik megnyitják nekünk az élet igéjét és reményét, és bátorítanak bennünket. És milyen fontos, hogy mi is ilyen barátok legyünk embertársainknak, hogy tudjuk a figyelmüket ráirányítani a megváltóra, hogy őt keressék, és az ő hitüket is megajándékozta Jézus, mert azt is olvastuk itt, figyeljük meg, hogy az 5. versben, hogy Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gotaütöttnek. Őket is gyógyította Jézus. Ez egy külön nagy kérdés és téma, amiben most nem szeretnék belemenni, de esetleg a délutáni beszélgetésünknél felvethetjük, hogy egy másik ember hite vagy imája hogyan képes gyógyítani egy beteg embert. Ennek törvényei vannak. Van egy nagyon jó szakasz, amit ajánlok figyelmetekbe, a Nagyorvos Lábnyomán című könyvünkben, az Ima betegekért című fejezetben leírja, hogy mik a feltételei a meghallgatott imának, a betegekre nézve. Ugyanis nagyon sok téveszme van ezen a téren, és úgy gondoljuk, hogy mi, hogy is mondjam, mindenféle feltétel nélkül imádkozhatunk betegekért, és eleve várhatjuk a gyógyulást, de ez nem így van. Ennek megvannak a lelki feltételei, amiket, hogyha nem teljesítünk, nem mintha Isten valamiféle mérték szerint adná a kegyelmét, hanem, ahogy itt például olvashatjuk, hogy sokszor, ha Isten meghallgatná az ilyen imákat, amit rosszul végeznek a betegért, a gyógyulások érdekében művelt csodával bátorítaná őket a vétkezésre. Tehát ezért sokszor nem valósul meg a gyógyulás, mert nem válna javára az illetőnek. Na ismétlem, ez egy nagy téma, nem akarok belemenni, csak ez is egy kérdés, amit majd megbeszélhetünk. Minden esetre a barátok közben jártak ezért az emberért, együttesen ők is fejlődtek hitben, ők bátorították a beteget, és így haladtak közösen, karba kart öltve. Nézzük meg, hogy a farizeusok hogyan reagáltak. Az írástudók nyugtalanul várták, mit szándékozik Jézus tenni ebben az esetben. Visszaemlékeztek arra, hogyan fordult hozzájuk ez az ember segítségét, és ők megtagadták tőle a reményt, az együttérzést. Tehát ez a fő szempont most nekünk, hogy ők voltak ott, akik így viselkedtek. Ám ez még nem volt elég, kijelentették, hogy a betegség Isten átkal bűneiért. Mindez hirtelen eszükbe jutott, amint maguk előtt látták a beteg embert. Észrevették, hogy mindenki milyen érdeklődéssel figyeli az eseményeket, és rettenetesen féltek befolyásuk elvesztésétől. Kedves gyülekezet, ez nem szörnyű? Egy ember, egy haldokló ember gyógyul meg, és őket mi érdekli? A tekintélyük, a befolyásuk. Eszükbe nem jut, hogy együtt érezve örüljenek, hogy azt mondják, hát ez csodálatos, Isten ajándék, hogy jelen van az Isten. Ugye ők azt mondták, hogy ez a probléma, Jézus pedig másképp reagált, tehát az ő hozzáállásukat ítélte meg a cselekedete, és ez mélységesen sértette az önérzetüket. Szörnyű. Számukra elviselhetetlen volt az, hogy a bűn megbocsátható, bűnnek érezték azt, hogy a bűn megbocsátható, amire ők kimondták, hogy nem megbocsátható, és Isten átka van rajta. Kegyetlenek voltak és irgalmatlanok. Megjegyzem, a mai világban is rendkívül sok farizeus hívő ember él, aki nem tud igazán együtt érezni más emberrel, és tud örülni egy másik ember meggyógyulásának. Ezek a főemberek egy szót sem szóltak egymáshoz, de ahogy összenéztek, mindegyikük arcáról ugyanazt a gondolatot olvasták le. Valamit tenni kell, hogy feltartóztassák az érzelmek hullámzását.
Jézus kijelentette, hogy a gutaütött bűnei megbocsátattak. A farizeusok e szavakat Isten káromlásnak fogták fel, és úgy tekintették, mint amit majd halált érdemlő bűnként róhatnak föl. Ezt mondták szívükben, káromlásokat szól. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? Különben megjegyzem, itt mutatja meg a történet és az ő magatartásuk, hogy ők nem hitték el Jézus istenségét, és nem hitték el, hogy megbocsátotta a bűnöket, annak ellenére, hogy látták az arcán a változást, látták a testén a változást. Tehát megint egy nagy bibliai igazságra hagy mutassunk rá, a csodák nem a hitetlenékért vannak, hanem a hívőkért. A hívő embert megerősíti, de a hitetlen a szeme előtt egy ember meggyógyulhat. A szeme előtt láthatja a lelki átformálódást, lezajlódik egy csoda, és ennek ellenére sem hisz. Ilyen a hitetlen ember. Bármit le lehet hozni az eget a földről, a földet az égre lehet vinni, neki nem számít, mert ő akkor is úgy gondolja, hogy hipnózis volt. Vagy nem tudom, valamit mond rá. Ugye? Tehát nem is ő miattuk történt a gyógyulás, hanem a betegemberért és a többiekért. Jézus rájuk szegezte tekintetét, mire ők megrettentek, visszahúzódtak, és így szólt, miért gondoltok gonosztati szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj föl és járj, hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta, majd a gutaütötthöz fordult, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. Az sem hatotta meg őket, hogy a szívükben olvasott. Az sem hatotta meg őket, hogy pontosan betekinthettek a szívük mélyén lezajlódó folyamatokba, amit néven nevez Jézus. Hogy láthatja és értheti a gondolataikat? Csak nem az Isten ő. Hát ha csak az Istennek van hatalma bűnöket megbocsátani és tudni olyat, amit ember nem tudhat, akkor csak nem az Isten ő, de ennek a gondolatnak még helyet sem adtak a szívük mélyén. Ennyire meg lehet keményedni? Ennyire el lehet torzulni? Ez valami félelmetes dolog. Nem hitték el a teremtő erő jelenlétét, pedig hát Isten mondta, le van írva a Bibliában, legyen és lett. És ez az ember beteg volt és egészséges lett. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Semmi nem hatott rájuk. Félelmetes. Félelmetes, hogy az ember mennyire vak tud lenni, és mennyire megáltalkodott. Még szeretném azt is itt megemlíteni, hogy mélyen beleásták magukba ezt a hitetlenséget, és így olvasom még ezt a mondatot, nagyon megdöbbentő. A testi betegséget bármilyen rossz indulatú és mélyen gyökerező lett légyen is, meggyógyította Jézus Krisztus ereje, ám a lelki betegség erősebben tartja magát azok,

kapaszkodunk ki a bűneinkhez, és nincs-e bennünk Istennel szemben olyan kemény lelkület, hogy mondhat az ige bármit, és mondhat mindenki bármit, mi akkor sem fogadjuk el. Mert ez is keménység, csak ez esetleg nem itt, ilyen esetben megmutatkozó keménység, hanem az Isten igéjével, az Isten lényével szembeni keménység. Megvizsgálhatjuk magunkat, hogy az Isten szava iránt hogy viszonylunk. Ugye itt a szombatiskolán beszéltünk arról, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy a szónak teremtő hatalmas ereje van, és még az örökké valóságban is élni fog a hitelessége. Vajon mi Isten egyes törvényeit, rendeleteit készséggel és engedelmességgel betöltjük? Hogy azt mondjuk, hogy hát, ráérünk arra még, hogy ezt én még egy kicsit másképp gondolom, vagy még várjunk egy kicsit, majd kirajzolódik, és toljuk, húzzuk az időt, és közben elmennek az alkalmas idők, és mi pedig beleássuk magunkat a saját elgondolásunknak a csapdájába és vermébe. Tehát ezeket mind érdemes átgondolnunk, hogy hogyan is állunk a bűnrendezés az Isten igéhez való viszony kérdésében. De nézzük tovább a történetet, az egészségnek és a betegségnek összefüggéseik vannak. Ugye itt van egy külön fejezet ebben a könyvben, a nagyorvos lábnyomában, az a címe, a testi és a testi és a lelki egészség. Hogy is szól pontosan? Bocsánat. Nem itt van. A testi és a lélek kölcsönhatása, igen. A 167. oldaltól. Itt leírja a szerző, hogy nagyon sok betegség lelki eredetű. Nagyon sok betegség a lélekben születik, és aztán testi kihatása lesz. És a lelki gyógyulása párhuzamban a test is meggyógyul. Így írja ebben az idézett fejezetben Ellen White, a gutaütött testi-lelki gyógyulása lehet Krisztusban. A lelki gyógyulást fizikai felépülés követte, nem szabad megfeledkezni erről a tanulságról. Ma is ezrek szenvednek testi betegségekben, akik a gutaütőhöz hasonlóan vágyakoznak az üzenetre, megbocsátattak néked a te bűneid. A bűn terhe, nyughatatlan és kielégítetlen vágyai képezik betegségük alapját. Nem találhatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek gyógyítójához. Az a béke, amelyet egyedül ő nyújthat, megélénkíti az értelmet, egészséget ad a testnek. Tehát ez is elgondolkodható és megvizsgálandó terület az életünkben, hogy vajon a betegségeinknek milyen lelki háttere lehet. Nincs-e mögöttük valami bűn, valami lerendezetlenség. Van egy kedves masszírozó barátom, de Hergélián is tanultuk és láttuk, és ott elmondták, hogy bizony a testre, az arcra, a vállra, a nyakizmokra nagyon sokszor kiül a lelki gond. Ugye gondizomnak is szokták nevezni ezt a csukjás izmot, és amikor valakinek ezt az izmát megmasszírozzák, akkor úgy érzi, mintha valami mágyás súlyok szakadnának le. Nagyon sok ember az aggodalmaskodását, a félelmét, a gondjait, a hitetlenségét beleülteti az izmaiba, ugye? És láttunk is ábrákat, amikor mondják, hogy melyik típusú izmok hogyan húzódnak össze, és milyen úgynevezett trigger pontok rajzolódnak ki. Hogyha rá tapint valaki, akkor úgy érezzük, hogy egyrészt fáj, másrészt rendkívüli megkönnyebbülést érzünk, mert érezzük, hogy valami oldódik fel. Tehát megjegyzem, az arc karakterünk is, ugye az, a saját arcunknak az izmai, ahogy a lelki rezdüléseinket kirajzolják, sokat elárulnak a lényünkről. Ezzel nem azt mondom, hogy ebből kéne jellemet olvasni, erről szó nincs, hanem egyáltalán jelzi azt, hogy bizony a testi kihatása is van a lelki világunknak. És kiül a lényünkre, mint ahogy a gutaütöttnek az arcára kiült az a békesség, az a végtelen megnyugvás és derű és öröm, hogy ő megszabadult és szabad ember. Tud örülni. Milyen hatással volt a jelenlévőkre a gutaütött gyógyulása? Hogyan élték meg vajon, akik ott álltak és figyeltek? Erről is van néhány mondat. A gutaütött meggyógyítása olyan hatást váltott ki az emberekből, mintha megnyílt volna az ég, s kinyilatkoztatta volna a jobb világ dicsőségét. Ahogy a meggyógyított férfi áthaladt a sokaságon, minden lépésnél Isten dicsérte, és úgy vitte terhét, mintha az pehely könnyű volna. Az emberek hátrálva engedtek,

neki utat, döbbent arccal meredtek rá, s halkan suttogtak egymás között. Csoda dolgokat láttunk ma. Képzeltünk előtt, megelevelik a jelenet, mindenki nézi őt, az addig beteg, tehetetlen ember most erővel felveszi a nyoszajáját, és folyamatosan dicséri az Istent, és halad hazafelé, és képzelhetjük az úton, mit tett. Ugye, az egész lénye sugározta az örömöt, a boldogságot, a felszabadulást, a reményt, az új kezdetet, az új lehetőséget, az erőt, és az ólomszínű teste, meg a haldokló, bomló teste piros posgáson ragyogott, és az egész lénye tele volt hálával és örömmel, a megszabadult ember örömével. Emlékezzetek, mondtam, hogy a bűnbocsánat a fő szempontunk. Amikor megszabadulunk a bűneinktől, mit érzünk? Ez összetéveszthetetlen érzés. És nem az érzésekre akarok appellálni elsősorban, mert igen, a hit előzi meg. El kell hinnünk, hogy Isten megbocsátott. Mert Isten szeret bennünket. De utána, amikor ez megtörtént, és mélységes hittel befogadjuk a szívünkbe ezt az ajándékot, akkor mi kell, hogy látszódjék rajtunk? Az öröm, a hála, a dicsőítés, a magasztalás. És minek? Hogy hírul adjuk az embereknek. Hát persze itt most érezzük, hogy túlcsorduló állapotban van. De hát nagyon sok embert ez ébresztett fel. Gondoljuk a samáriai asszonyra, amikor találkozott Jézussal, akkor bement a városba. Hát képzeljétek el, kivel találkoztam. Képzeljétek, te is beteg vagy, te is beteg vagy. Mondhatta ő is, van szabadulás, menj Jézushoz. Ő nem mérték szerint adja a kegyelmet. Van-e bennünk ilyen túlcsorduló öröm? Van-e bennünk egy ilyen felszabadító hit, hogy Krisztusnál minden problémára van megoldás? És mi az emberek szemébe úgy tekinthetünk, és azt mondhatjuk neki, hogy igen, én tudom. Mi honnan tudod? Átéltem. Én átéltem. Tapasztaltam. Megszabadított. Hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, olvashatjuk a leírásban. Ez a történet lényege. Ezt is vizsgáljuk meg magunkban, hogy vajon bennünk van-e ilyen öröm egy bűn lerendezése után. Hazament az ember, képzelhetjétek el most, mi történt otthon. Hogy vitték el? És most hogy jött meg? Nagy volt az öröm a meggyógyított gutaütött házában, amikor visszatért családja körébe, könnyedén hozta az ágyat, melyen röviddel ezelőtt lassan vitték el onnan. Örömkönnyek közt vették körül, alig mertek hinni a szemüknek. Erős, egészséges férfiúként állt előttük, azelőtt élettelen karjai most sietve engedelmeskedtek akaratának. Összeaszott ólomszínű teste friss pirosposgás lett, határozottan, szabadon lépdelt, minden arcvonásán öröm és reménység rajzolódott ki. A tisztaság és béke kifejezése foglalta el a bűn és a szenvedés nyomainak helyét. Boldog hálaadás szállt föl otthonából Istent megdicsőített fia iránt, aki visszaadta a reménytelennek reményét, a megsebzettnek erejét. Ez az ember és családja készek voltak életüket átadni Jézusnak. Kétely nem ásta alá hitüket, hitetlenség nem ejtett foltot hűségükön. Ő iránta, aki elhozta a fényt sötét otthonukban. Igen, ezért gyógyította meg Jézus. Mert tudta, hogy a szíve kész, tudta, hogy a családjára hogyan hat, látta a család is ezt a szenvedést, vele együtt szenvedett a család is. Látták, hogy bánja a bűneit, és nincs szabadító. És se farizeusok, se írástudók, se papok nem tudják megszabadítani. Nincs remény. Képzeljétek el így élni, hát ez valami szörnyű lehet. És most van remény. Kiben? Krisztusban, a megváltóban. Milyen messze lehettek ők Jézustól? Kapernaumban vagyunk. Egy város, egy falu, nagyság. Nem akkora, mint Tata, ennek egy tized vagy egy huszad része lehetett. Talán 10 percet kellett menni, még odaértek Jézushoz. Nincs tovább a történet, de el tudjuk képzelni, mi történik, ugye? Vajon van a szívükben hála, vajon nem mennek oda Jézushoz, és nem mondják neki, Uram, köszönöm. Esetleg az édesanyja, hogy a fiamat meggyógyítottad. A barátai vajon mit szólhattak? Némák voltak? Tehát ezek mind-mind arra utalnak, hogy igen, egy csoda történt, egy ember újjászületett, testileg meggyógyult, lelkileg meggyógyult,
és új életet élhet, és elkötelezi magát Jézusnak, átadja az életét Jézusnak. Testvéreim, nem lehet, nem, szóval nincs az az emberi szó, amivel ki lehetne fejezni, hogy micsoda hordereje van egy bűntől szabadulásnak. Nincs az a kifejezés, vagy az a szemléltetés, amiben ezt lehetne. Nem jó szó a malomkő, meg nem jó szó a gúzsbakötés, meg a rabszolgaság. Igen, ezek képek, de ennél sokkal szörnyűbb dologról van szó, a totális örök megsemmisülés és a teljes reménytelenség ahhoz képest, hogy szabadság és öröm, és újjászületés. Én szívem mélyéből kívánom, hogy a hitnek, az imának, a gyógyulásnak a törvényszerűségeit a bűnbocsánatra nézve is tanulmányozzuk. E történet is nagyon sokat segít nekünk, hogy ragadjuk meg a lelki és fizikai betegség legyőzésének a krisztusi módját, a krisztusi ajándékát, és legyen az életünkben valóság ez a hatalmas nagy felszabadulás és öröm, amit ez az ember átélt, és átélhetünk mi is a megváltónk által. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked ezt a történetet, amelyen keresztül megvilágított számunkra, hogy te megbocsátod a mi bűneinket hitáltal. Köszönjük Istenünk, hogy te együttérző, gondviselő Isten vagy, aki nem hagysz bennünket a reménytelenségben és kétségbeesésben, hanem rendkívüli gyengét szeretettel és tapintattal elkeresel bennünket. Vonzasz magadhoz bennünket, és elülteted szívünkbe a meggyőződést, hogy van szabadulás. Nem hagysz bennünket a kétségbeesés romjaiban. Köszönjük Istenünk, hogy szeretsz bennünket, hogy felkínálod számunkra a szabadulást. Istenünk, add, hogy mindannyian éljünk ezzel a hatalmas ajándékkal és lehetőséggel. És vizsgáljuk meg életünkben a gyógyulásnak a törvényszerűségeit. És magunkat ennek a fényében vizsgáljuk meg, hogy van-e a szívünkben igazi szabadulás és öröm, igazi hála és dicsőítés. Hiszen enélkül Istenünk, az életünk üressé válik, mint egy sivatag olyanná kiet lenné. Add Istenünk az éltető vizeket, hát a szent lelked vizeit és esőjét az életünkbe, hogy tudjunk örülni, hát a szabadító kegyelmednek, és az egész lényünkön áradjon szét ennek az örömnek a tapasztalata, hogy az emberek elsősorban lényünkből, másodsorban szavunkból tudják meg az evangéliumot. Jézusunk nevében kértük ezt Istenünk, és köszönjük, hogy meghallgattad.

Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntelek benneteket, a kicsiket is elsősorban hadd köszöntsem, mert jó néhányatokkal fürkésztáborban az idén is találkoztam, és összebarátkozhattunk. Aztán a családos táborban is többekkel, és nagyon örülök neki, hogy most újra láthatjuk egymást. És hát az első feladatom itt, miután megszólaltam a gyönyörű zene után, hogy nektek olvassak Biblia verset, és egy nagyon szép dologról szeretnék nektek beszélni, egy nagyon szép dologról, ami nem úgy látványra szép, hanem úgy belülről szép. De sok szép dolog van ezen a világon, amiben gyönyörködni szoktunk, szoktatok ti is. Biztos ti is vagytok már úgy, hogy megálltok a séta közben egy virág mellett, főleg a lányaink, vagy a fiúk, mikor megcsodálnak egy vadonatúj autót, ugye, hogy csillog, és milyen áramvonalas, és sok mindenre rácsodálkozunk, vagy az állatvilágból sok mindenre. De talán a legszebb dolog, amiben gyönyörködni lehet, az a fajta életforma, az a fajta jellem, amely Krisztusban található meg. És én erről szeretnék nektek olvasni, jó? Figyeljetek csak rám egy kicsit, jó? Kérlek, hallgassatok ide. A haragos férfiú szerez háborúságot, a hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást. Hadd kérdezzem tőletek, melyik vonatkozik Jézusra? Melyik része ennek a mondatnak? De eleje vagy a vége? A második fele, igaz? Azt, amikor így olvastam, hogy a hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást, a háborúságot. Köszönöm, nagyon kedves, hogy jó a válasz. Ugye amennyire megismerhettük Jézust, tudjuk, hogy rá mennyire jellemző volt az, hogy jó akarattal, jó indulattal, segítőkészséggel a háborgást, a rengeteg vitatkozást, mennyire igyekezett lecsendesíteni, elcsendesíteni az emberek között. Tudta, hogy ez a világ tele van feszültséggel. Tele van azért, mert a szívünk is tele van feszültséggel. Ugye? Tele van mindenféle érzelemmel. Van nekem is két gyermekem, ismeritek Barnabást és Annát, és hát mostanában elég lókötők, mert olyan kis csibészek, elevenek, fáradtabbak, hogy elkezdődött az iskola. Sokszor egymásnak mennek. Tegnap szombat kezdés címén jól megszittam őket. Aztán el is szégyeltem magam, és utána másképp fordultak a dolgok, de tudjátok, azt láttam náluk is, és gondolom veletek is előfordul, hogy olyan nehezen tudunk mi emberek egymásnak engedni, és ti gyermekek is. Főleg testvérek között könnyen, van egy olyan korszak, amikor úgy könnyen összeakasztják a bajszukat, a fiúk meg a leányok is. Ugye mindegy, hogy fiú vagy lány, lesz-e bajsza, vagy nem lesz bajsza, de mégis könnyen összevitatkoznak, igaz? Elsősorban egymással, de néha még a szülőkkel is, mert hogy valahogy belül mindannyiunkra igaz ez, és rátok is igaz, hogy a haragos férfiú szerez háborúságot, hogy belül mindannyian olyan könnyen kötekedők, vitatkozók, veszekedők, követelőzők tudunk lenni. Nagyobbik gyermeknek, Barnabásnak szoktam mondani, aki 12 éves elmúlt, hogy fiam, most kértél abba az időszakba, hogy kezded megismerni magadat, és megérteni azt, hogy miért van szükségünk Krisztusra. Miért lesz szükséged neked is megváltásra? Meg fogod ismerni a magad gyenge, erőtelen természetét. Egyre jobban tudatosul benned, hogy mi van, miről is szól az életed. Ugye ti kisebbek vagytok itt a legtöbben, de gondolom ti is tudjátok, mi az civakodni, veszekedni, kötekedni, a másikat bosszantani, sértegetni, igaz? Vagy ti nem? Akik ide járnak, azok ilyet nem szoktak csinálni. Ugye? Én se szoktam, higgyétek el, én se szoktam. Legalább annyira igazat mondok, mint ti. A haragos férfiú szerez háborúságot. Van egy történetem, egy kis gyermekáhítatos könyvben olvastam, arról szól, hogy egy faluban nagyon sok eső esett. Egy hegyoldali faluban rengeteg eső, és ugye minden elázott, ahogy mostanában nálunk is ez tapasztalható, és minden út saras volt, és az út széle még inkább saras, ingoványos, és hát mindenki igyekezett a még járhatóbb utat választani. És egyszer egy keresztény ember elindult a faluból kifelé, és jött vele szembe egy másik ember. És azon a kis keskeny ösvényen, ahol mentek, ugye csak közepén volt szárazabb az út, és még nem ázott el a cipő. És már messziről mondta a másik ember, hogy én nem megyek félre az útból. És erre a keresztény azt mondta, de én igen. És belelépett a sárba. És szépen elmentek egymás mellett. Érzékelhető, hogy ebből a történetből is, hogy kinek adunk igazat. Nyilván nem azt mondjuk, hogy aki olyan nagy büszkén mondta, hogy ő félre nem áll,
nem ő viselkedett jól, ugye? Ezt már megtanították nektek az iskolában, óvodában, hogy nem ő viselkedett jól. Mégis olyan nehéz nekünk a másik ember szerint viselkedni. Azért mondtam keresztény ember, mert szerintem ő ezt Krisztustól tanulta meg. Másonnét nem tudunk ilyen jókat tanulni, csak Jézustól. Ő volt példa arra, hogy tudjunk engedni, tudjunk a vitában leállni, tudjunk nem háborogni és mi is támadni. És azt szeretném, hogyha megjegyeznétek, nem egyszerűen csak úgy azt annyit, hogy hát illik jónak lenni, főleg ha ide járunk, illik jónak lenni. Mi is reggel mondtuk a gyerekeknek, mert megint vitatkoztak az autóba, hogy de most gyülekezetbe megyünk, ott aztán ne legyen ilyen. És gondolkodtam közben, még a feleségem mondta ezt nekik, a gyerekeknek, az anyukájuk, hogy de miért csak ma? Miért nem holnap is, és holnap után is? Hogy tanuljátok meg gyerekek Jézustól azt, hogy lehet engedni. Lehet elviselni, eltűrni dolgokat. Lehet törekedni arra, hogy békességszerzők legyünk. Ti is kérjétek őt, segítsen nektek. A példáját már ti is elég jól ismeritek a legtöbben. Kérjétek a segítségét, hogy ne legyetek indulatosak, vitatkozók, veszekedők, követelőzők egymással elsősorban. Tudjátok, törekedjetek erre. Jó, és azt kívánom, hogy Jézus példája az ő példája, és ne csak annyi, hogy a Laci bácsi azt mondta nekünk, hogy jónak kell lenni, nem fog sikerülni jónak lenni, hanem Jézus példája erősítsen és segítsen benneteket. És mikor bajban vagytok, mert érzitek, hogy szívesen veszekednétek, akkor azonnal gondoljatok arra, Jézus most más tenne. Jézus ezt nem tenné. Jézus nem akarná. Jó? És ti is tudjatok félreállni az útból. Jó? Félreállni és inkább engedni. Jó? Kívánom, hogy ez sikeres legyen nektek is az életetekben. És köszönöm a figyelmeteket. Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és bár az idő halad, de ne lepődjetek meg rajta, én mind a 17 versét, a fejezet első részét szeretném elolvasni. 3. fejezet első 17 versét olvasnám. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznasságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és fölöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt, ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, akképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háladatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálában zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és az Atyának ő általa. Egy hosszabb gondolatmenet ez itt a levél fejezetében, egy hosszabb gondolatmenet és nagyon megszólító, hiszen a jövőről is, a jelenről is és a múltról is beszél.
ahogy kezdi az apostol a gondolatait, miután előtte arról ír, hogy a testies kereszténység mennyire haszontalan és eredménytelen, azt mondja, ti pedig az odafelvalókat keressétek, azokkal törődjetek, ahol a Krisztus van. Ugye megmutatja a célt, megmutatja az irányt, megmutatja a küzdelmünk útját, hogy mi is az, amivel nekünk foglalkoznunk kell. Megmutatja azt, hogy a legnagyobb reménységünk az odafenti dolgokban van, és a legnagyobb örömünk is abban van, hogy elkészülhetünk mi is az Isten országára. Hogy naponta hálát adhatunk a megváltásunkért, gondolom, akik legtöbben itt vagyunk, megkeresztelt hívő emberek vagyunk, és milyen nagyszerű, hogy úgy kezdhetjük az Istenről való gondolkodásunkat, hogy megköszönhetjük a megváltás isteni ajándékát, megköszönhetjük, hogy vár bennünket egy örök élet, a megváltás kegyelmi ajándéka, megköszönhetjük, hogy ismerhetjük Krisztust, és sok mindenhez erőnk van a hétköznapokban, és sorolhatnám tovább és tovább, hogy mi mindenért lehet hálás a szívünk, és mennyi örömre van okunk ebben az életben, és mennyire kell is, hogy erre tekintsünk előre, és felfelé, hiszen a földi életben rengeteg dolog buktatna el minket, rengeteg dolog merítene ki, rengeteg dolog ejtene kétségbe, rengeteg dolog haragítana és felháborítana bennünket, rengeteg dolog miatt lenne okunk panaszkodni, veszekedni, vitatkozni ezzel a világgal. Azt mondja az apostol, a nem testi keresztényekre, a lelki keresztényekre más jellemző. Az odafelvalókkal törődnek, és azt keresik, és oda tekintenek, ahol az Istennek jobbján Krisztus ül. Olyan emberek az igaz keresztények, akik tudják, hogy a dolgok végső intézése mindig Krisztus kezében van, és ott is marad. Senki nem tudja Krisztus kezéből kivenni a dolgok menetét, sem a saját életemben, sem a családoméban, sem a gyülekezetemében, és sem az egész világ menetében. Krisztus tudja, hogy miért jött erre a földre, és tudja, hogy hogyan fogja a megváltást kiteljesíteni és tökéletességre vinni. Azt mondja az apostol, hogy nekünk az volna a dolgunk, és ez a hivatásunk, hogy az odafelvalókkal törődjünk. Hogy arra törekedjünk, hogy a személyes üdvösségünkért megtegyünk mindent, hogy a fáradozásunk elsősorban nyilván ilyen irányú legyen, hogy hogyan készülök fel én az Isten országára, megfelele az én hitem, az én jellemem az Isten országának, hogy elkészültem-e oda, elkészülök-e oda, és nyilván felelősség is ez önmagában, a személyes felelősség önmagamért, és az a felelősség, hogy Isten műve is eredményes lehessen ezen a világon. Mindannyiunkat feszítenek gondolatok, kérdések, hogy az Isten műve miként fog befejeződni ebben a világban, hogy Isten hogy fogja megáldani az ő népét, hogy fogja megszabadítani a Laodicea állapotból, hogy fog egy hívő népet előállítani, felkészíteni a lélek ajándékára, hogy fogja általuk majd az evangéliumot hirdettetni ennek a világnak, úgyhogy mindenütt hallanak róla, és akik hisznek, megtérnek és megszabadulnak. Mindannyian hordozzuk onnan, amit legtöbben ennek is a felelősségét, de az apostol azt mondja, hogy ahhoz, hogy ezekben a ezen terhek hordozásában eredményesek, sikeresek legyünk, azaz odafelvalókat kell keresni, és azzal kell törődni. Mi könnyen belegabajodunk, belekeveredünk emberi küzdelmekbe, vagy emberileg küzdünk az élet nehézségeivel, akár kifele a világ gondjával, akár a belső problémáinkkal. Mi könnyen belekeveredünk abba, hogy a magunk fegyvereivel, a magunk erejével küzdködünk. Ugye Krisztus olyan bölcsen imádkozott, mikor azt mondta a főpapi imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogy azt szeretné nekünk Isten megadni, hogy úgy tudunk élni ezen a földi életútunkon, hogy közben a gonosz belső érintésétől megtart bennünket, megment, sőt, kitisztítja az életünkből a gonoszt. Hogy megtanít arra bennünket a Krisztusban való hitáltal az Isten, hogy hogyan lehet ellenállóvá, immunissá lenni a világgal szemben. Ugye János apostol azt írja a levelében, hogy a mi hitünk legyőzte a világot. Hogy a hitünk legyőzte a világot. És mióta kitört Magyarországon és a kapitalizmus, azóta azt látom, hogy a hitünket győzi le a világ. Nem? Hogy annyira nagy teher, annyira súly, annyira sok problémák özönét hozta magával a
ez a pénzéhes világ, hogy alig lehet túlélni szinte. Alig bírja az ember. Újra kell tanulni, hogy na, ebben a változó körülményben én hogyan maradjak tisztességes hívő ember. Hogyan legyen időm a saját lelki életem ápolására. Hogyan legyen időm mások lelki gondozására. Hogyan legyen időm fáradozni az evangélium hirdetésére és terjedéséért. Szoktunk egy olyan fajta maradékról beszélni, hogy valahogy így fogalmaztuk, hogy a maradék időnkből, pénzünkből, erőnkből, ha marad, akkor adunk valamit az Istennek. Hogy egy ilyen fajta maradéka van jelenleg talán sokfelé az Istennek, hogy kifáraszt bennünket a hétköznapi élet, kifáraszt a világ, és örülünk, ha egy kis lélegzetnyi, vételnyi időnk van, hogy fölsóhajtsunk a menny felé, az odafelvalók felé, és el ne felejtsük, hogy egyébként ott mi vár, ki vár rá, bennünket. Azt mondja az apostol, keressük és törődjünk az odafelvalókkal. Keressük és törődjünk vele. Mert ott ül az, aki az Isten jobbján minden hatalom birtokosa. Ott ül Krisztus, ott van az a Krisztus, aki, ahogy írja tovább, az odafelvalókkal törődve, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben, és amikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Azt mondja az apostol, ha törődsz az odafelvalókkal, ha törekszel azt keresni, akkor nem csak a Krisztus győzelméről lehet bizonyosságot, hanem a sajátodéről is. Akkor véghez viheti az Isten az életedben a személyes győzelmet. Akkor mivel a ti életetek is a megváltás által el van rejtve az Istenben, akkor kiteljesedik egy örökké valóságban. Hogy Isten őrzi az ő hatalma által, a hatalma segítségével őrzi az életünket, és majd megadja nekünk az örökké való életet, amikor Krisztus megjelenik. Amikor majd ott az Isten jobbján a hatalommal azt fogja kihirdetni, hogy eljön az emberért. És olyan könnyen megesik velünk, hogy a mindennapi rohanásban, küzdelmekben a legnemesebb célokról feledkezünk meg, a legnemesebb törekvéseket gyengítjük az életünkben, vagy erőtelenednek el. Olyan fontos volna a legnagyobb erőfeszítéseket éppen ebbe belefektetni, hogy mi hova készülünk, kihez készülünk, miért készülünk oda. Ennek a felelősségével élni, és ennek az áldásával élni, hogy az Isten megváltást adott nekünk, szabadulást ad nekünk, hogy Krisztusban biztos az útunk a menny felé, és a mennybe, az Isten örökké való országába. Gondoljunk bele, hogy Krisztus eljött erre a földre, feltámadt és kihirdette a győzelmét. Az Isten jobbján ülése azt jelenti, hogy teljes biztos a győzelme. És az arra vár, azért küzd, azért fáradozik, hogy a mi győzelmünket is biztossá tegye. Hogy mi is ott lehessünk. Milyen értelmetlen dolog volna beleveszni abba, hogy itt mi van velem. Itt mit tesznek velem. Itt mennyi gond és baj terhelődik rám. Milyen kár volna beleveszni ebbe a mulandó életbe, nem? Kár volna csak ennyivel beérni nekünk. A feltámadt és győztes Krisztus minket is győzelmessé tud tenni. És ezt nem szabad elengednünk. Nem szabad elfelejtenünk és elengednünk. Nekünk ez öröm, örömforrás, reménység, hatalmas reménység és hatalmas segítség arra, hogy engedelmeskedjünk. Szeretném ezzel folytatni, ahogy írja a továbbiakban az apostol, öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznasságot, tisztátalanságot, bujasságot, gonoszságot, fősfénységet, ami a bálványimádás, melyek miatt jó az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Először azt említi az apostol ezek után az engedelmességgel összefüggésben, mert ha az ember becsüli az Isten megváltó szeretetét, akkor nyilván törekszik vele összhangra, együttműködésre, ez pedig az engedelmességet jelenti. Azt mondja, valamikor teljesen engedetlenek voltatok, figyelmen kívül hagytátok, nem értettétek, éltetek különbözőképpen, még a kegyesség látszata se érintett benneteket, nemhogy az igazi kegyesség. Ugye, így éltetek. Azt mondja, ezekre mind-mind jön az Isten haragja. Most már megértettétek, nyilván kerülitek. Nyilván ezeket mind levetkőztétek, túl vagytok rajta, megszabadított és kiemelt ebből Krisztus benneteket. De folytatja tovább az apostol, nem hagyja itt abba, azt mondja, de van egy finom hangolás.
van egy finomra hangolás. Nem elég csak a kocsmát ott hagyni, a kiabálást is abba kell hagyni. Ugye? Folytatja tovább. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek am az óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van, annak ábrázata szerint való ismeretre, aki teremtette azt. És itt nem egyszerűen arról beszél az apostol, milyen az erényes élet, arról tudnak beszélni a filozófusok is. Itt a Pál apostol úgy beszél mindezekről, hogy a Krisztusból következik. A Krisztusba vetett hitből következik, hogy újul az életed, hogy formálódik, alakul, kopik le róla, ami helytelen, és épül rá a jó. Átformálódik, kiábrázolódik, ahogy írja Pál másutt a Krisztus bennünk. Az egész, ha valaki végolvassa egy szuszra Pál leveleit, nem lehet nem észrevenni, hogy ő szinte semmi másról nem beszél, ha teológiailag helyre is tesz dolgokat, vagy lelkületbeli problémákat közbe kezel is, de mindig ezt célozza meg, hogy a Krisztus ábrázolódjon ki bennünk. Az egész hitnek ennyi a lényege. Ez volna, amit meg kell ragadni. Mert az ember egyedül ezt fogja alkalmassá tenni az üdvösségre. Az a megváltó mű, az a hatalmas megváltó mű, amit Isten vállalt az egyenként mindannyiunkért, az akkor lesz sikeres, eredményes, ha mi így állunk szóba az Istennel. Hogyha mi hajlandók vagyunk arra, hogy ő a lehető legfinomabbra hangolja az életünket. A lehető legjobbá tegye ebben a földi világban az életünket. Kinek mennyi életidő adatik? Ki hogy fogadja, veszi el a kegyelmet? Vessétek el magatoktól mindazt, ami harag, fölgerjedés, gonoszság, és szátokból a káromkodás, gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztetek az óembert az ő cselekedeteivel együtt. Ugye, hogy Wesley János predikációt nagyon szeretem, biztos van köztetek, akik olvasták, azt mondja, hogy az emberek, akik így élnek és így járnak templomba, azok a kegyesség látszatával bírnak csupán. Vannak, akik még a kegyesség látszatára se ügyelnek, mondja ő, de sokan így jönnek a kegyesség látszatával. Hogy egyébként itt megmutatjuk magunkat szépen, csinosan, mosolyogva, de közben a szívünkben is dulakodás van, a szívünkben is rossz gondolatok, az értelmünkben is rossz gondolatok vannak, és a hétköznapokról ne is beszéljünk. Azt mondja, ezek a kegyesség látszatával élnek ezek az emberek. Pál meg azt mondja, arra appellál, hogy de hát ezt mind levetkőztétek. Hát a Krisztusban erre lehetőségetek van. Lehetőségetek adódott attól a naptól kezdve, hogy elfogadtátok a kegyelmet, a megváltó kegyelmet. Hogy viszont feleltetek és elköteleztétek magatokat Krisztus mellett. Ezzel éljetek. Szóval ennek a újulásotok van. Levetkőztétek és felöltöztétek am az új embert, melynek újulása van annak ábrázatára. A Krisztus ábrázolatára. Ugye, ha elég időt fordítunk arra, hogy lelki dolgokkal is foglalkozzunk, ha a kifárasztó hétköznapok közben hagyunk időt arra, hogy befele forduljunk, befele tekintsünk, és felfele természetesen, akkor az Isten nagyon szépen tudja ezt a finomra hangolást elvégezni. Akkor ő a maga rendkívül szerető és bölcs módján tudja, hogy kell hozzányúlni a gyengeségeinkhez. Gondolom, legtöbben, mindannyian tapasztaltuk ezt, hogy milyen találóan szembesít a saját hibáinkkal, milyen jó, ahogy ő fed, vagy mennyire javunkra van, ahogyan az Isten fed. És van, amikor jól fejbe kólintás a feddés, de az ember, mikor az Istentől tudja, hogy az Istentől való volt, akkor könnyű elfogadni, könnyű megadni magunkat. Mikor az Isten akár meg is rettent bennünket az állapotunk miatt, az ember kihozanodik és megújítja magát. És azt mondja, igen, érdemes és kell, hiszen az Isten szeret, és az Isten szeretné, ha üdvösséget adhatna nekem. Szeretné, ha az életem nem csak annyiról szólna, ami a kegyesség látszata, hanem a valódi győzelemről szólhatna. És aztán folytatja tovább, azt mondja ennek a gondolatmenetnek a végén, mert mindenben a Krisztus kell meglátszódjon. Mindenhol és mindenben a Krisztus kell meglátszódjon. Mi közöttünk nem a fai hovatartozás, nem az állami hovatartozás, és egyebekkel, hogy
kategóriákat jelentsenek, ezek mind nem léteznek, mind áthidalja Krisztus szeretete, személyes lénye. Mindegyikünket ugyanez a Krisztus váltott meg, és mindegyikünknek ugyanaz a Krisztus vágyik, mindegyikünkkel kapcsolatban vágyik arra, hogy ott láthasson az örökké valóságban. Nekünk nem szabad szétbontanunk azt a bizonyos egy testet, amit később említ, az alapján, hogy ki honnan való, hova tartozik. Nem dolgunk. Ugye itt erre figyelmeztet az apostol, hogy Krisztusban minden, Krisztus kell legyen mindenben, és mindenhol és mindenekben jelen. Neki kell teret adni, neki kell helyet adni. És tudjátok, sokszor, amikor a hétköznapokban nem tudja megszentelni az Isten az ő lelkével az életünket, a személyes küzdelmeimben nem tud mellettem állni, segíteni. Amikor a család életemben bizony ellaposodik a krisztusi hit, amikor a belső családi küzdelmeink is azt mutatják, azt árulják el, hogy kevés bennünk a lélek, akkor szombaton mennyivel több a lélek? Semmivel nem több, Ellen White írja. Nem lehetsz jobb keresztény annál, mint amilyen otthon vagy. Ugye ezt írja. Mint amilyen otthon tudsz lenni. Nem tudsz más lenni. Aztán így folytatja tovább. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget és hosszútűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, akképpen ti is. A keret második része. Kezdte úgy, hogy az odafelvalók, ahol a jobbján az is atyának Krisztus ül, itt pedig azt mondja, mindezt úgy azon annak hátterén írom nektek, vagy írja nekünk Pál apostol, hogy valaki előbb szenvedett értünk. Valaki előbb vállalta a szenvedést, hogy velünk megértessen és elfogadtasson valamit, hogy végül segíthessen rajtunk, hogy megmenthessen bennünket. Olyan nehéz az embernek elfogadni, és olyan nehéz az embernek ehhez a isteni cselekedethez igazítani a magát. Olyan nehéz regulázni magunkat, és azt mondani, de ha az Isten ezt tette, akkor nekem követnem kell őt. Ugye próbáltam itt a gyerekeknek elmagyarázni azt, ami most ne hallgassatok ide a gyerekek, de ami sokszor nekünk felnőtteknek is lehetetlen, hogy kicsit félrelépjünk. Már úgy értem, hogy arrébb lépjünk, és engedjük, hogy a másik akarata érvényesüljön, a másik érjen előbb célba. Mi Pál, ahogy figyelmeztet, hogy ne legyetek hiú dicsőségkívánók, egymásra irigykedők, egymással versengők, ezt gyülekezeteknek írja. Mi sajnos könnyen ebbe az irányba haladunk, azzal együtt is, hogy a keresztény közösséget gyakoroljuk. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választotta, és szentek és szeretettek. És itt határozottan szólít fel erre, hogy fel kell öltözni. Ugye azután, hogy megújultatok, akkor ez a kívánatos, és ez az, amit az Isten is megcéloz az életünkben. Biztosak lehetünk benne, hogy az Isten szent lelke ebbe az irányba fog bennünket tanácsolni. Nem más felé. Ő nem tud mást jóvá hagyni, e felé fog tanácsolni bennünket. Könyörületes szív, jóságosság, alázatosság, szelídség, hosszú tűrés. Jézus maga is így szólt a tanítványhoz, hogy tanuljátok meg tőlem az alázatot és a szelídséget. Azt mondta, hogy erre mindannyiunknak szüksége van.

más irányába, és nem mást. És nem mást. Keresztény emberek között is lehet nézeteltérés, nézetkülönbség, de nem lehet másfajta lelkület, hanem ez a lelkület a kívánatos. Könyörületes szív, jóságosság, alázatosság, szelítség, hosszú tűrés. Hogyan lehet azt munkálni, hogy akivel nem értek egyet, vagy akinek nem tetszik a viselkedése, vagy aki tényleg bántó volt velem, annak is a javát keressem. Hogy ne visszavágjak, ne neki menjek, ne meggyanúsítsam, ne ítélkezzek fölötte. Hogyan lehet? Sehogy máshogy. Csak hogy a Krisztustól ilyen lelket kapunk. Hogy készek vagyunk alázatosan viselkedni vele, készek vagyunk önuralmat gyakorolni, szelítséget, és készek vagyunk arra, hogy könyörülő szívvel az ő érdekét is szem előtt tartsuk, az üdvösség érdekét. Elszenvedvén egymást, és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Hát nagyon komoly szavai ezek a Bibliánknak, és nagyon-nagyon gyakran kell felidézzük, hiszen nem csak a gyerekeim szoktak vitatkozni, hanem én is képes vagyok ilyesmire, én is tudok méltatlankodni, én is tudok felháborodni emberek szavain, viselkedésén, és azt mondja az apostol, hogy elszenvedvén egymást, és megengedvén, megbocsájtván kölcsönösen egymásnak. Máshol így mondja, megengedvén. Megengedvén egymásnak. Olyan szomorú dolog az, hogy gyakran előfordulhat velünk, hogy nekünk a lelki természetű dolgok igazsága valahogy olyan távoli igazság marad. Hogy a lelkület kérdése az olyan másodlagos kérdés. Holott én úgy vélem a Bibliából, ha olvassuk, elsődleges dolog, hogy mit sikerült megvalósítanunk Krisztus természetéből. Mennyire sikerült felölteni magunk a Krisztus természetét. Elsődleges dolog az üdvösség szempontjából. És azt mondja, ha Krisztus nyomdokain haradsz, akkor törekszel arra, hogy elszenvedni tudd a testvéred, embertársad gyengeségeit, hibáit, és megbocsájtó tudjál lenni. Megbocsájtó tudjál lenni, és nem akárhogy, hogy úgy rálegyintünk, hanem Jézus az adott szoga példázatát így fejezi be, hogy szívből bocsássatok meg egymásnak. Teljes szívből bocsássatok meg, elengedve, teljesen elengedve. Egy rendkívüli magaslat, rendkívüli teljesítménye ez a bűnös, önző emberi szívnek. Ez már csak az Isten lelke segítségével sikerülhet. Gondolom, benneteket is bosszantottak már meg, sértettek meg, bántak veletek igazságtalanul, gondolom nem is egyszer, és aztán kitenni a szívből, ugye a gyomortól induló szorításokat és érzelmeket és gondolatokat, amik a fejünkig el szoktak jutni, ugye, mert ezek az érzések gondolatokat is szülnek, és kitenni, küzdeni, harcolni vele, hogy de nincs helye, nem fészkelhet be. Nem, mert ha jogos is a vélekedésem, hogy igazságtalan volt a bántás, nincs igazam abban, amikor nem tudok megbocsájtani. Amikor nem tudom elengedni. Elszenvedvén egymást, és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, miképpen a Krisztus is megbocsájtott néktek, akképpen ti is. Szerintem a legtöbben azért ülünk itt, nem azért, mert tudjuk, hogy megbocsájtott nekünk Krisztus, nem csupán azért. Nagyon nagy dolog, és nagyon nagy, hát szóval mindennél nagyobb ajándék ez számunkra. És ez önmagában is elég volna arra, hogy együtt legyünk szombatonként. De az, hogy van még egy dolog, az, hogy hiszünk abban, hogy ez bennünket is közösségé tud formálni, hogy egymással is jobb lesz az élet. Hogy nem olyan, mint máshol, meg másokkal. Nem olyan az élet a keresztények között, nem olyan kell legyen, mint amilyen a megtéretlen, hitetlen emberek között, ahol harag, gyűlölködés és egyebek nyugodtan megférnek. Sőt, bármilyen rossz indulat, bosszúállás, nyugodtan belefér. Én úgy gondolom, hogy azért is választottuk a keresztény utat, mert hittünk Krisztusnak, hogy ő elégséges arra, hogy teremtsen olyan közösséget emberek között ebben a világban, ahol az ember, most értsetek jól, de jól érzi magát, ahol otthon érzi magát, ahol megértő, megbecsülő, szerető,

0: befolyással veszik körül. Ezért is vagyunk keresztények, nem? Mert azt hittük, hogy ez sikerül. Azt hittük, hogy Krisztussal együtt tényleg van ilyen. És szerettük volna ezt megélni, megtapasztalni. Mindezek fölé pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Pál apostol nem egy levelében hangsúlyozza ezt, hogy Krisztusból tanuljuk meg a szeretetnek a magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát. És most ne vegyétek ezt a szeretet szót valami elcsépelt fogalomnak, nem is kezdek bele a szeretet himnuszába, hogy végelemezzem, hogy milyen az igazi szeretet. Legtöbben tudjuk a Bibliából, és talán valamennyire tudjuk is gyakorolni. De azt mondja itt az apostol, és most csak ezt hangsúlyoznám, ami a tökéletességgel köt össze bennünket. A tökéletesség kötele a szeretet. Nincs más út, amin fölfele lehet kapaszkodni. Csak amikor a krisztusi módon megtanul szeretni az ember, elszenvedvén egymást. Amikor könyörületes szívvel, jóságossággal állunk egymáshoz. Amikor nem egymásba bele csípünk, hanem egymást támogatjuk. Amikor a házasságban is nem számon kérjük, ahogy velem is nem egyszer megtörténik, hogy mi a hiányosság, a hibája a másiknak, hanem mellé állok, ahogy a Biblia legelejéről én is tanítom, hogy hozzáélő segítőtársra van szüksége mindenkinek. És milyen igaza van Ellen White-nak, akik házasságban élünk, milyen igaz ez, ha ott nem tudjuk megtanulni, ha ott nem becsüljük ezt a kegyelmi állapotot, akkor hogy becsülnénk itt egymás között? Lényegében idegen emberek. Hogy becsülnénk? Milyen könnyen hibát találhatunk egymásban, nem? Rendkívül hamar. Engem sok ember vélekedése vagy magatartása tud bosszantani. Én ilyen nagyon tökéletességmániás vagyok, de nem szeretet alapon, hanem hogy így jó, meg úgy jó. Ahogy én gondolom, ahogy én szeretném. Szenvedtek is tőle sokat emberek, hogy mindannyiunknak van elképzelése. És azt mondja az apostol, hogy mindezek fölébe öltözzük fel azt a szeretetet, amely a tökéletességgel köt össze bennünket, amely tökéletessé tudja tenni az életünket. Isten előtt elfogadhatóvá. Isten előtt is olyanná, ahogy az írás a Jelenések könyvében mondja, hogy az Isten király széke előtt fedhetetlenek. És ez nem fejben dől el, ez az egész lényünkről szól, hogy fedhetetlenek vagyunk Isten előtt. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattattatok egy testben, és háladatosak legyetek. Az ember úgy olvassa tovább, hogy Pál mivel folytathatja, de mivel folytathatná? Ő ebben hitt, hogy az Isten megváltó ajándéka, kegyelme ki tudja formálni az emberekben azt a fajta szeretetet, ami Krisztusban is lakozott. És ők képesek lesznek valóban közösséget alkotni egymással, mindannyian békességre jutva, mindannyian az Isten békességével feltöltekezve, az Istentől nyert, az Istenben való megbékélés útján nyert békességgel a szívükben készek békességszerzők lenni. Pál azt mondja itt, legyünk békességszerzők, és ne a mostanában elcsépelt módon gondolkodjunk róla, jó, vagy hasonlóan. Legyünk, ez Krisztus szava, boldogok a békességre, békességszerzők. Boldogok azok, akik úgy tudnak hozzáállni testvéreikhez, úgy tudnak mellettük lenni, hogy támogatólag, segítőleg, javát, üdvét szolgálva, keresve a testvérének, a vélekedésétől függetlenül. Ez jellemtől függ. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben. Amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ja, legyünk hálásak az a megváltásért, legyünk hálásak azért, hogy Isten bár minden megrendülhet körülöttünk, de a benne való hitáltal békességet adhat a szívünkbe, megbékélés, nyugalmat adhat a szívünkbe, a reménység, a végső dolgokban való reménységünk minden nehézség közepette is. Békességet tud az emberi szívbe hozni, és azt mondja, hogy amelyre el is hívattatok egy testben, hogy a békesség lakozzon azok között is, akik egy közösséget alkotnak Krisztusban. Hogy a békesség legyen rájuk is jellemző. Megfigyeltem egy gyülekezetben, ahol a szülők egy elég népes számú gyülekezet, ahol a szülők jó barátok egymással. Tudjátok, mi az eredménye? A gyerekek is jó barátok. Ahol a szülők szeretettel vannak egymás iránt, tisztelettel összejárnak. Nem mind, de a legtöbb. Ott a gyerekeket is ott lehet tartani a gyülekezetben. Szívesen vannak ott. Ők is jó barátok lettek. Megtanulják tolerálni egymást. Megtanulják elfogadni és elviselni egymást. Én jártam másfajta közösségekbe is, még a hívők közössége előtt. A legelső és számomra egy igen maradandó élmény egy természetjáró baráti kör volt. Lehet, hogy említettem, elnézést, de olyan ritkán járok ide, hogy fogalmam sincs, mit ismételek. Itt Budapesthez kötődik a tapasztalatom. Katonaság után vettem a bátorságot, és ide költöztem. És ugye tapasztalatlan fiatalként, és hát a Jóisten adott nekem azért szép áldást így is, hogy nem tudtam ki ő, hogy bekerültem egy olyan munkahelyre, ahol volt egy kis természetjáró baráti kör, fiatal mérnök emberek, meg munkás emberek, a családjaikkal járták itt a környék erdőit, hegyeit, és ott tűnt fel először ez, hogy milyen az, hogy a szülők barátok, az, hogy a szülőknek van egy közös élmény, az először is őket egymás iránt milyen elfogadóvá teszi. Másik dolog, pedig nem értettek egyet, és nem ismerték Krisztus evangéliumát. A másik dolog, hogy a gyermekeik milyen szeretetteljes emberekké váltak. Hogy mennyire természetessé vált nekik az, hogy tudják a másik embert tisztelni, szeretni, elfogadni, tolerálni, a különbözőségeivel is, együtt is becsülni és támogatni. A Krisztus békessége, az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Hát ugye hálások sok mindenért lehetünk, de hogy hálásnak lenni azért, hogy, de hogy megélni azt, hogy az Isten békességes környezetet ad nekünk egy keresztény közösségben, az valami természet feletti élmény. Nem? És nem úgy beszélek róla, mint a mesékben, hogy ami sose lesz, hanem hogy Pál azt mondja, hogy éljétek meg, és legyetek háladatosak érte. Örüljetek, hogy eljuttatott benneteket az Isten az ő szeretetében egy olyan mértékre, hogy egy értelmes közösséget tudtok élni tőletek különböző emberekkel. És ott van közöttetek az Isten, ott van az ő jóságával, ott van az ő értelmével, ott van az ő hatalmával. És aztán legyetek nagyon háládatosak. Legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve az ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának ő általa. Ugye, akik megtanultak Krisztusban hittel élni, megtanultak Krisztusban hittel építkezni, és másokat is építeni, azoknak ez a fő mondani valójuk, amit itt Pál továbbiakban ír. És ez a fő tevékenységük, hogy mindent az ő nevében cselekesznek. Megküzdik, hogyha nem úgy volna, ha nem arra indítja őket a saját lelkük, ami Krisztushoz méltó. Megküzdik, mindent, amit tesznek, Krisztus nevében cselekesznek, hálát adva az Istennek. Micsoda szabadítás ez, hogy megszabadulhatunk önmagunktól. Mi mindentől ment és mentett meg bennünket az Isten. Mi mindenre emlékezhetünk vissza, amiért bizony nem mondhatnánk hálát, hanem magunkat is korholjuk. Milyen nagy kegyelem az, hogy az Isten megszabadít minket a világ förtelmességeitől, a rossz lelkiismerettől. Milyen ajándék az nekünk, hogy emberekkel szeretett közösségbe tud vonni. Milyen nagyszerű lehetőség, hogy együtt lehetünk Isten tisztelteken, együtt olvashatjuk a Bibliát, egymás javára, építésére beszélhetünk Krisztus dolgairól, tapasztalatairól, az igéről, a Szentírásról. Ahogy itt mondja az apostol, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak. Milyen szépen el lehet tölteni egy szombatnapot úgy, hogy az Isten igéjét és a szeretet közösséget gyakoroljuk. az Isten igéjét alkalmazzuk. És akkor az ember megerősödik arra, hogy a következő 6 napon ne a régi önmagát adja, hanem valami újat tudjon adni. Egy adventista lelkész írja, az egy könyvben olvastam egy rövid mondatot tőle, hogy a hívők életében a legfontosabb nap nem a 7. nap, hanem a következő 6 nap. Mert végül is ott mutatják meg, hogy mit sikerült azon az egy napon nyerniük áldásként. Mennyit növekedtek, mennyire erősödtek meg, mennyire váltak határozottá a céljaikban, az evangéliumi céljaikban. Ez a következő 6 napon derül ki. A következő 6 napon. Adjon a Jóisten kegyelmet arra nekünk, hogy be tudjuk tölteni Pál apostol szavait, az evangélium szavait, és tudjunk az Isten kegyelméből mi megújulni, tudjunk finomra hangolódni, tudjunk nem lemondani ezekről az isteni célokról, nem lemondani a tökéletességről a szeretetben, nem lemondani arról, hogy emberekkel mi szeretett közösséget akarunk alkotni, nem lemondani arról, hogy amit kell, tisztázunk, nem lemondani arról, hogy amit kell, magunk is belátással, amiben kell, belátással élünk, nem lemondani arról, hogy nem mindig nekünk van, vagy nem lemondani arról, hogy mindig nekünk kell igazunk legyen, mindig tőlünk kérjenek bocsánatot, mindig hozzám igazodjanak. Megtanulni azt, hogy a kereszténység az illeszkedés az Istenhez, kapcsolódás Istenhez és kapcsolódás egymáshoz. Az igazság győzelme a megújult, megtisztult, a megépült emberi kapcsolatokban van. Úgy gondolom, hogy ehhez adjon nekünk az Isten áldást. Amen.
1: Befejezésül énekeljük közösen a 270-es ének első-második versszakát.

0: a befejező imához, akivel tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
1: Mennyei Úrunk, jó Atyánk, köszönjük, hogy az ige szavaiban ilyen gondolatok is olvashatóak, amire buzdít Pál apostol minket, hogy az odafelvalókkal törődjünk, azt keressük, hogy nekünk ott van a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb értékünk Krisztusban és az örök életben. Köszönjük Istenünk, hogy ebből a romlandó és tönkremenő és rohamosan a végbe rohanó világból felemeled a mi tekintetünket magadhoz, és könyörülj rajtunk, Urunk, hogy meggyógyuljon a mi szívünk, a mi Laodicea állapotunkból, meggyógyuljunk és meglássuk, hogy milyen nemes hivatás a keresztény élet, hogy milyen csodálni való Krisztus jelleme, és milyen csodálni való az az ajándék, az a kegyelmi ajándék nekünk, hogy mi is győzhetünk bűnös emberi természetünk felett. Nagyon kérünk, jó Urunk, hogy segíts ezt soha el nem feledni, mindig ezért tenni a legtöbbet, miközben annyi dolgunk van, annyi ügyintézni valunk, annyi terhet, annyi bántást hordoz ez a világ. Köszönjük Krisztus szavait, hogy imádkozott azért, hogy őrizd meg minket a gonosztól. Kérünk, szabadíts meg bennünket, és kérünk téged, jöjjön el a te országod, Urunk. Könyörgünk azért, hogy alakuljon meg az a közösség, ahol valóban háládatosak lehetünk, hálásak lehetünk azért, hogy te Krisztusban egybeforrasztottál szíveket, képessé tettél arra, hogy egymás szeressék, egymás barátai, testvérei legyenek, egymást támogassák és erősítsék. Köszönjük neked, Urunk, mindezt, ennek ígéretét, ennek lehetőségét. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy készítsd el népedet, készítsd el az evangélium hirdetésre, és Urunk, adj alkalmat arra nekünk, hogy a te szent lelkedet elnyerhessük. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérünk, hogy őrizd meg egész napon át bennünket, hogy valóban feltöltődjünk, megerősödjünk, hogy a következő napokban elsősorban a velünk élők, de az összes többi ember is láthassa, hogy mi tőled jöttünk. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz fiadért, Jézusért. Amen.
0: Befejezésül a megkezdett 270-es számú ének, 3., 4. és 5. verszakát énekeljük.